0: Végre csapást a Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő Larak-szigeten, közölték amerikai tisztségviselők. A bejelentés szerint megelőző légitámadás történt, mert amerikai megfigyelések alapján az iráni forradalmi gárda egységei rakétaindítást készítettek elő, valamint újabb tengeri aknákat készültek elhelyezni a hajózási útvonalon. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat és gyújtottak gyertyát az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya. Negyed évszázadra szól az Egyesült Államok és Venezuela között megkötött olajkitermelési megállapodás. Az egyesség 17 olajmezőn összesen 65 milliárd hordónyi olaj, Venezuela ismert kőolaj tartalékainak több mint ötöde felett biztosít ellenőrzést amerikai cégek számára, de zöldmezős beruházással újabb mezőket is nyithatnak. Gomoly felhős, napos idő várható, a délutáni óráktól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar, estétől viharos lesz a szél, reggel 12-17 fok lesz.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót a Kossuth Rádió határon túli kisebbségi magyar közösségekről szóló új műsorát hallja. Anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. 2010-ben hasonló anyanyelve magyar címmel sugároztunk hullámhosszainkon egy 10 részes sorozatot, amelyben a szerkesztők a határon túli magyarok valós élethelyzetét igyekeztek körbejárni. Ennek a 16 évvel ezelőtti vállalkozásnak kíván az örökébe lépni most induló határon túli újságírók közreműködésével készülő műsorunk, amely heti rendszerességgel mindig ilyen tájt számít mindazok megtisztelő figyelmére, akiknek az anyanyelve még mindig magyar, és akiknek Mészöly Miklóssal szólva kedvére van magyarságuk. Első adásunkban többek között az említett egykori műsorsorozat szerkesztőinek egyikével, Bárdi Nándorral, kisebbségi témákkal foglalkozó szaktörténésszel hallhatnak beszélgetést, de egyebek mellett szó lesz arról is, hogyan csapódott le az áprilisi fordulat a kisebbségi közegben. Most azonban következzen a beígért interjú beszélgető partneremmel, akit elsőként arról kérdeztem, hogyan változott a határon túliak megítélése Magyarországon.
3: Igen, azt hiszem, és lépten nyomon tapasztalatjuk, bár konkrét mérésekről nem tudok, nagyon rossz lett a határon túliak megítélése Magyarországon, és épp így a 10% szavazóké a határokon túl. Ennek csak egy része vezethető vissza arra, hogy döntően másként szavaztak a határon túli voksolók, mint a magyarországi többség. Egy másik dimenzió az lehet, hogy 2004-től egyértelmű a Fidesz politikai közösségét és annak közbeszédét érzi magáinak a határon túliak jó része. De a legfontosabbnak azt tartom, hogy a Magyarországon elindult elszámoltatás részeként a határon túli támogatás politikai visszaélések, a Magyarországon pozícionált határon túliak botrányai rávetültek a kisebbségi magyar közösségekre, és lassan a magyar közvélemény egyfajta nerbűnbaknak látja őket. Ez pedig sérti a kisebbségi magyar közösségek önképét. Ebben óriási felelőssége van Magyar Péternek, aki megakadályozhatná, hogy a fürdővízzel a gyereket is kiöntsék. Ki kell mondani, épp úgy, ahogy a Magyarországon ezt megtette, ahol egy bizonyos általa 3000-esként emlegetett körtett felelőssé, ugye a határokon túl is a számvetés során a visszaéléseket és nem a támogatásokat, nem a meglévő intézmények hitelét, a közösségek morális önbecsülését akarja megkérdelezni az új rezsim. Második lépésben pedig kezdeményezni kellene a két másik parlamenti párttal a magyarságpolitikai célokról és alapkérdésekről a tárgyalásokat. Lehet, hogy ezek nem járnak sikerrel, de akkor nem ég a tiszára a hergelő kampány, amely kezd a zsidózáshoz hasonlítani. Ha ezt nem teszi meg magyar, mint véleményvezér, mint miniszterelnök, akkor hosszú távon gyóanyagot biztosít a magyarországi szélsőjobbnak, hogy a kisebbségi magyar közösségek túlfeszült lényeglátóit használva tovább ássák a magyar-magyar ápot.
2: Arra kérném, hogy próbáljuk meg értelmezni a kisebbségi társadalmak állapotát úgy általánosságban, hogy lényegi vonatkozásokban mi jellemzi a határon túli magyar közösségek helyzetét.
3: Én azt gondolom, hogy egy kettőség jellemzi ezt a helyzetet. Egyrészt az évszázados történetük során még sose rendelkeztek a maihoz hasonló széleskörű intézményességgel, oktatási, nyelvi, önkormányzati jogokkal, ilyen emancipáltsággal és anyaországi támogatással, de ez nem azt jelenti, hogy a problémájuk megoldott. Ugyanakkor az egyébként saját önkormányzattal is rendelkező szlovéniai és a horvátországi magyarság, hát lényegében az asszimilációs folyamat révén már 50% feletti a vegyes házasságok aránya, a magyarországi nemzetiségekhez hasonló identitás vagy azonosság tudat felé közeledik, miközben mind a két országban úgymond kormányzati szereppel, a mérleg nyelve szereppel bírnak a kisebbségek, ugye Szlovéniában a magyar és a szlovén képviselő, Horvátországban pedig a HMDK képviselője lényegében a kormánykoalíciónak a fönnmaradását biztosítja lassan már 10 éve. Ugye tovább menve a kárpátaljai és a szerbiai magyarságnak a létszám csökkenése, az a délszláv meg az orosz-ukrán háború következtében lényegében itt már exodusról kell beszélni. Ráadásul Ukrajnában a kárpátaljai magyarság legfontosabb érdekvédelmi szervezetének, a KMKS vezetője lényegében 6 éve Magyarországon él, Brenzovics László, és hát ennek minden következményével együtt egy kiszolgáltatott helyzetben vannak a kárpátaljai magyarok. A szerbiai magyarság pedig egy illiberális rendszerben él, a Vucic rendszerben, amivel ugye a Vajdasági Magyar Szövetség szövetségesi viszonyban van, a kormányzat része, államtitkári szinten, és hát nagyban ez a kisebbségi párt bizonyos értelemben hasonul a szerbiai kormányzati rendszerhez. A szlovákiai magyarok közel 14 évig voltak kormányzati pozícióban, 2020 óta nincs parlamenti képviseletük, csak megyei képviseletük. Egyáltalán a magyar kérdés az a szlovák politikában, hogy úgymond leértékelődött, majd a választási kampányokban ezek újra és újra előjönnek, de a nagy kérdések valójában Dél-Szlovákia modernizációja, az agrárkérdések, az oktatásügy és a kisiskolák tekintetében ezek gyakorlatilag háttérbe kerültek. Az RMDS pedig 17 évig volt kormányzati tényező, ma is kormányzati tényező, ma nagyon fontos szerepet tölt be a romániai politikában. Lényegében a legstabilabb erő az AUR-ral szemben és a szélső jobboldali erőkkel szemben, és hát Kelemen Unor végül is a román politika dojenjévé nőtte ki magát a stabilitásával. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy 2013-14 óta egyértelműen a Fidesz politikai közösségéhez kapcsolódott az RMDS. És hát van egy dolog, amiről kevesebbet szoktunk beszélni, ott van a Nyugat-Európában létrejött új magyar diaszpóra, ezek a Magyarországról, Vajdaságból, Erdélyből kiment munkavállalók, ez egy 7-800 ezeres új közeg, amit a hagyományos diaszpóra intézmények nem tudnak kezelni. Hát csak gondoljunk bele, hogy több mint 200 hétvégi iskolájuk van, online önszerveződnek, és hát gyakorlatilag több ezer magyar gyerek Nyugat-Európában születik meg, és a nagy kérdés, hogy az ő iskoláztatásukkal majdan mi lesz, megtanulnak-e valamilyen módon magyarul írni, olvasni, illetve visszajönnek-e, és hát sorolhatnám még a kérdéseket. Tehát az utóbbi 2 év ilyen kisebbségpolitikai kritika irodalmát, ha összefoglalnánk, akkor azt mondhatnánk, hogy bizonyos értelemben a magyar kisebbségi pártok kivált április 12-e óta vakrepülésben vannak, a kisebbségi társadalom alrendszerei pedig egyfajta bezárkózás felé mennek, egy túlélő üzemmódban működnek, és hát az infrastrukturális építkezés mellett nagyon sok a rendezvény, de igazából nem látjuk egy szerves társadalom építésnek, és egy hatékony kisebbségi intézményrendszer létrejöttének a folyamatát.
2: Hogyan lehetséges, hogy a kisebbségi magyar közösségek hát a jelek szerint gyengébbek, vagy hát törékenyebbek, mint valaha, miközben a kisebbségi közösségek soha nem rendelkeztek ennyi joggal, intézménnyel és anyaországi támogatással?
3: Hát ugye itt több folyamatot kell számításba venni, hogy az egyik felől úgy lehet ezt megközelíteni, hogy 1990 után a létrejövő magyar kisebbségi pártok, azok lényegében egyszerre vállalták föl a politikai érdekvédelmet, egyfajta társadalomszervezést és építést, és ugyanakkor identitásmozgalmak is voltak, és hát ebben a koncepcióban ugye egy ilyen társ nemzeti státusznak a kivívása volt a cél, valamiféle önkormányzatiság, egy autonómia megteremtése a területi államon belül, amiről ugye a 90-es évek közepére kiderült, hogy euróatlanti csatlakozás ide vagy oda, de hát ez igazából nem sikerül, és ekkor 1996, 98, 2000-től kezdve jött a kormánykoalíciós részvétel az RMDSZ, az MKP és a Vajdasági Magyar Szövetség részéről, és egy gyakorlatilag ebben a kormányzati részvétellel próbálták megoldani a kisebbségi társadalom problémáit, és nagyon sok eredményt értek el ezzel a fajta politikával, ami kialakított egy újfajta modellt Közép-Európában, aminek a hátterében ugye egyrészt az áll, hogy az előbb említett országok szintén elindultak az euróatlanti csatlakozás útján, és hát valamit föl kellett mutatni az unió felé, és hát a posztjugoszláv és a posztszovjet térség békétlensége között ugye nagyon észszerű volt a kisebbségi kérdésnek valamiféle kezelését felmutatni. A másik nagyon fontos dolog, hogy itt a szlovák, a román, szerb pártok között azért kialakult egy olyan konszenzus, hogy hát az etnopolitikai doktrina, az egységes nemzetállam doktrináját nem adják föl, ugyanakkor az identitás politikai igényeket próbálják kielégíteni újabb és újabb interetnikus alkukkal, de az nem azt jelenti, hogy valamiféle közjogi garanciát hoznának létre ezekre a kisebbségpolitikai vigmányokra. Tehát így alakul ki egy olyan modell, amit a kolozsvári Kis Tamás, Székely István Gergő, Toró Tibor egyfajta aszimmetrikus akkomodációnak nevez. Ezt én sokkal egyszerűbben egy kölcsönös alkalmazkodásnak tekintem, ahol a kisebbségi politikusok és az adott területi állam politikai rendszere próbál egyezkedni. Ennek a lényege az, hogy a többségi politikai elit elismeri a kisebbség önálló politikai szervezkedését és a etnikai politikai közösség építését, széleskörű oktatási, intézményi, nyelvhasználati jogokat biztosít, de folyamatosan interetnikus alkukat köt a kisebbségi elittel, amely a politikai rendszeren belül legtöbbször kormánykoalíciós tag. És ezzel igazából jól járnak a többségi pártok, mert ugye az etnikai párt nagyjából hozza a szavazóit, ugye ez Szerbiában és Szlovákiában egyre kevésbé igaz, ugyanakkor elsősorban etnikai kérdésekkel foglalkozik a magyar kisebbségi párt, illetve nem akar országos pozíciókat elfoglalni, tehát az RMDSZ-nek azért nem célja az, hogy Szucseva megyében vagy a MKP Trencsényben foglaljon el pozíciókat. Tehát ilyen szempontból hatékony az együttműködés. Most a kisebbségi elit az egyszerre megkapja az állami kisebbségi támogatások fölötti rendelkezési jogot, tehát monopóliummal rendelkezik a kisebbségi párt vezetése az állami források fölött, ami megy a kisebbségi intézmények felé, ugyanakkor a Magyarországról jövő támogatások fölött is felügyeletet gyakorol, lényegében mind a két csatornát ő felügyeli, ezzel a kisebbségi úgymond intézményrendszernek vagy alrendszereknek a forrás elosztását is meghatározza ebben a dologban. És még hozzátartozik egy nagyon fontos dolog, hogy hát ezek a magyar kisebbségi pártok az adott magyar nemzeti mozgalmon belüli úgynevezett szélsőséges elemeket, vagy ilyen autonomista, vagy olyan elemeket, akik felrúgják ezeket a paktumokat, azokat tudja ellenőrizni, ugyanakkor nem folytatnak igazán komoly nemzetközi politikát, tehát nem kezdenek el próbapereket indítani, nem kezdenek el ezek a kisebbségi pártok egy ilyen civil aktivitást szítani, hanem alapvetően úgy vélik, hogy a célok lépésről lépésre interetnikus alkukkal elérhetők. Tehát így a fejlődés történetében ezt tudnám erről mondani, de nagyon fontosnak tartom azt, a másik vonulatát, ahogyan 2000-es években lényegében a kisebbségi magyar pártok alárendelődtek a Fidesz politikai közösségének, és ez nem csak annak köszönhető, hogy volt a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazás, és ott a baloldal hogy úgy mondjam, elidegenedett, vagy elidegenedette magát a határon túli magyaroktól. A magyar baloldal nem csak határokon túlra nem épített ki személyes kapcsolatokat a 2000-es években, hanem hát Magyarországon se igazából volt aktív a vidéki Magyarországon, illetve hát ott volt a 2008-as gazdasági válság, és hát ez is megakasztott bizonyos folyamatokat. Ugye ez nagyon jól kitapintható Szerbia.

0: magyarok felé, miközben a kisebbségi elitek erre a jelek szerint kevésbé voltak alkalmasak.
1: Igen, tehát itt megint kicsit messziről kell kezdenem. Tehát azzal kell szembenéznünk, hogy itt van egy transznacionalizációs folyamat, amit sokkal egyszerűbb határtalanításnak nevezni, ami 90-től kezdve elindult, és hát ennek több következménye volt. Az első következmény, ami igencsak fontos, és egy határkő, bár ha nem is tudatosítjuk ezt magunkba, hát nevezetesen az, hogy 1990 után a kisebbségi létből országváltásra ki lehet lépni, egy új mobilitási pályát lehet találni folyamatosan. Ma durván egy 450-500 ezer olyan ember él Magyarországon, aki a szomszédos országokban született. Tehát azt mondhatjuk, hogy körülbelül 400 ezer ember jöhetett el a határokon túlról, egyfajta Magyarországnak egy demográfiai utánpótlást is adva. A másik nagyon fontos következménye ennek a határtalanításnak, hogy a mindennapi élet részévé vált a magyarországi lehetőségekhez és a szolgáltatásokhoz való kapcsolódás, és ezzel együtt kialakult egy mentális kötődés ez, de ugyanakkor ez nem változtatta meg azt a helyzetet, hogy a kisebbségi magyarok mindennapi életkeretét a területi államnak a jogi, gazdasági, társadalmi, mentális viszonyai határozzák meg. Tehát ebben a kettősségben, ebben a ide-oda tartozásban léteznek a határon túli magyarok, és hát nagyon megerősödött Magyarországnak ez a fajta mentális kötődése, mert hát kialakult egy egységes magyar médiatér. Tehát 93 után ugye megjelenik a Duna TV, utána a 90-es évek végén megjelennek a kereskedelmi televíziók, és aztán 2000 után pedig hát az online világ hozza magával ezt a dolgot. És nagyon fontos egy harmadik szempont, ami szintén ide tartozik, hogy ma a magyarok lakta területeken, elsősorban a tömb területeken kitapintható ez, a legfontosabb modernizációs felhajtó erő az mindenképpen az EU támogatások mellett a külső mintáknak az egyéni vagy a közösségi adaptálása. Tehát rengetegen dolgoztak Magyarországon, rengetegen dolgoznak és dolgoztak Nyugat-Európában, és hozzák haza a mintákat a kisvállalkozásokban, a szolgáltatásokban, a lakáskultúrában, a fogyasztásban, és így tovább. A negyedik ilyen dolog, az nagyon fontos, hogy hát végül is a médiafogyasztás révén a határon túli magyaroknak több generációja már a magyar médiatérben szocializálódott, és ennek van egy szeparációs következménye is a többségi társadalom felé, és ez magával hoz egy ilyen magyar burkot, egy magyar kapcsolatot, egy Magyarországban való gondolkodást, egy magyarországivá válást ebben a mentális térben. Na és erre jön rá, amit bizonyos értelemben virtuális nemzetépítésnek neveznek, a külhoni állampolgárság intézménye, a magyarországi szavazati jog, és ehhez kapcsolódik a 2010 és 2022 között tízszeresére emelkedett határon túli támogatásoknak az összege, és ezzel egy bizonyos értelemben új kisebbség identitást kínál, pontosabban egy kisebbség identitással szemben egy új azonosságot kínál ez az új helyzet, ami, hangsúlyozom, nem csak Orbán Viktortól vagy a Fidesztől függ, hanem ez egy folyamat része, amelyben ott volt a Fidesznek egy nagyon erős nemzetiesítő politikája, és ennek a nemzetiesítő politikának a külső támasza az mindenképpen a határon túli politika vagy a nemzetpolitika volt, ami a NERT, mint a Nemzeti Együttműködés rendszerét bizonyos értelemben felmutatta, hogy lám-lám így működik a nemzeti egység a határon túli magyarok és a magyar kormányzat között. Tehát visszatérve erre az azonosság tudathoz, ez valami olyasmi, ami kielégíti a többséghez való tartozás vágyát. Egy kisebbségi létben tapasztalt hatalmi aszinkronnal szemben ad valami biztonságot. Az állampolgárság az olyasmi, olyat kínál, ami stabil, ami maradandó, ami formális, ami túlmutat a kisebbségi életnek a bizonytalanságát. Egy megérkezés biztosít az átmenetiséggel szemben. Hogy nagyon plasztikusan foglaljam össze, azt lehet mondani, amit sokfelé hallottam, hogy Orbán megszüntette a sehova se való tartozás érzését. Mondják ezt azok az emberek, akik ezt az élményt magukénak vallják. Tehát Magyarországban ezt folyamatosan úgy szoktam magyarázni, hogy ez egy olyan azonosulás élmény, mint amit nagyon sokan április 12-én este élhettek át. És hát erre az azonosulás élményre ugye ott volt a Fidesz média, ami határokon túl teljes mértékben.

0: működött. Tehát az orbáni megszorítatásnak a sikere az egy befogadó narratíva, amelyben a kisebbségi magyar nem csak áldozat vagy végvári harcos, hanem a nemzetnek egyfajta elidegeníthetetlen része egy képzelt közösségben, amelyben már ott vannak az ő meghalt ősei, meg a meg nem született utódok is, és hát mindehhez a nemzeti médiatér egy szimbolikus védőburkot ad, amelyen belül a magyar világ érthető, otthonos és biztonságos. És ezt a fajta érzést teremtette meg egy hosszú folyamat során az orbáni megszólítatás.
1: Úgy fogalmazott, hogy őszinte számvetésre, átlátható támogatáspolitikára és a helyi közösségek megerősítésére, a helyi otthonosság élményének megteremtésére lenne szükség. Most lenne receptje utóbbi célok elérésére?
0: Én egy szaktörténész vagyok, és a gyakorlatokat, összefüggéseket, tanulságokat fel tudok sorolni, de hát recepteket nem tudok adni, és hát én egy magyarországi kutató vagyok, és hát nem is vagyok egyik határon túli közösségnek a részese se, és hát az a tapasztalatom, hogy egyszerűen más az a pozíció Magyarországról ezekről a kérdésekről beszélni, és más határon túlról beszélni ezekről a kérdésekről, de... Tehát itt az ember mindenféle ötletekkel elő lehet ebbe állni, de a legfontosabbnak én azt látom, hogy a marginalitás elleni küzdelem, és az, hogy a helyi társadalmak szintjén hogyan működnek az intézmények. Ne felejtsük el, hogy a határon túli magyarok több mint 60%-a olyan településen él, ahol ő van többségben. Ne felejtsük el, hogy ebbe az intézményi rendszerbe több mint 23 ezer tanár van, 4-5 ezer lelkész, több ezer helyi képviselő, 4-500 polgármester, tehát itt egy nagyon kiterjedt intézményrendszerről van szó, és hát azt gondolom, hogy a kisebbségi társadalom az igazából a belső önrendelkezésnek egyfajta demokratikus deficitjével küzd. Ez nem csak azt jelenti, hogy a különböző politikai platformok egymással szemben hogyan viszonyulnak, azt azért látnunk kell, hogy ahhoz, hogy parlamenti párt legyen egy-egy magyar kisebbségi közösségben, ott ez elkerülhetetlen az egypártrendszer, mert hát egyszerűen demográfiai okokból elkerülhetetlen, de hogy amellett mi van, a politikai párt leuralja-e az egész társadalmat, vagy pedig léteznek olyan szektorok, amelyek visszajelzők és kontrolljai lehetnek a politikai pártnak, ezt tartom én igazából a kulcskérdésnek.
1: Bárdi Nándort kisebbségi témákkal foglalkozó szaktörténészt hallották. Ez volt az idei kolozsvári Magyar Napok mottója. De vajon merre nyílnak most ezek a kapuk? A magyarországi kormányváltás Erdélyben is új helyzetet teremtett, változik a támogatáspolitika, új szereplők jelentek meg a nemzetpolitikában, és közben a magyarországi és az erdélyi magyarok kapcsolatáról is újra beszélni kell. A kolozsvári Magyar Napokon idén már nem a Fidesz politikusai képviselték Budapestet, Kollai István magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár érkezett, és egy új korszak kezdetéről beszélt. De hogyan fogadta ezt az erdélyi magyarság, és mit jelenthet mindez a támogatások, a közösségi rendezvények és a magyar-magyar viszony szempontjából? Szekernyés Tünde erdélyi kolléga összeállítását hallják.
2: Végéhez ér Erdélyben a nyári fesztiválszezon, mely idén nem csak a közösségi programokról, hanem a magyarországi kormányváltás lecsapódásáról is szólt. Elsőként júliusban a Tusványos Nyári Szabad Egyetemen jelent meg a kérdés, hogy mi lesz azokkal a rendezvényekkel és intézményekkel, amelyek az elmúlt években szoros kapcsolatban álltak a Fidesz kormánnyal és a magyarországi támogatási rendszerrel. A parlamentben is vitát váltott ki a rendezvény finanszírozása, de a vita az erdélyi magyar politikai életben is hullámokat vetett. Toróté Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt egykori elnökének és a Szabad Egyetem egyik megálmodójának véleménye belső konfliktusokat eredményezett, mely szerint a Tisza képviselőinek hiánya épp a rendezvény alappilléreit ingatta meg. Az egy hónappal későbbi 17. kolozsvári Magyar Napok több mint egy héten át nem csak az erdélyi és anyaországi magyarok találkozó helye volt, hanem az új magyarságpolitika első nagyobb erdélyi bemutatkozásának terepe is. Az elmúlt 16 évben a fesztivál nyitógáláján rendre a Fidesz politikusai képviselték Budapestet, idén viszont az új kormány magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkára Kollai István érkezett, aki Tar Zoltán miniszter üzenetét olvasta fel.
3: Egy ilyen kiemelt esemény megnyitóján Nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy milyen kapcsolatokat hagytak ránk az előző rendszerek. Mert a határon túl és az anyaországi magyarok közötti kapcsolatok is megsínlették, ahogy a baloldali, liberális kormányok nem tudtak mit kezdeni a magyar-magyar kapcsolatokkal. De megsínlették azt is, ahogy az előző kormány propagandája magyar herget magyar ellen, miközben igyekezett politikai befolyásának kiterjesztésére használni a határon túli magyar közösségeket. Bocsánatot kérünk azért, hogy határon túli honfitársainkat politikai eszközként is használták, ahelyett, hogy tisztán csak az érdekeiket nézték volna. Április után egy új korszak kezdődött a magyar emberek számára. Mindannyiunknak egyénileg és közösségileg is érdemes visszatekintve meghatározni viszonyunkat azzal, ami elmúlt. Meggyőződésem, hogy ez a számvetés az élet különböző területein nem maradhat el, mert így lehet közös jövőt építeni.
2: Kollai István nem egyetlen rendezvényre érkezett Kolozsvárra, a Magyar Napok több programján is részt vett, közönségtalálkozón és szakmai beszélgetéseken szólalt meg, és a háttérben is egyeztetett helyi szereplőkkel. A nyitógálán elhangzott üzenet azonban erős kezdés volt. A bocsánatkérés és az új korszak emlegetése pedig kíváncsiságot, de némi feszültséget is keltett abban a közönségben, amely éppen a korábbi évekhez kötődő támogatások jövője miatt figyelte az új kormány első erdélyi lépéseit.
4: Ne jöjjön bocsánatot kérni, mert egyelőre a Fidesz az sok jót tett a határon kívüli magyarokért. Úgyhogy mi továbbra is kitartunk a Fidesz mellett.
5: Azt várom, hogy ő beszéljen, és ne Tar Zoltánnak a levelét olvassa fel. Én ezt várom.
6: Nem hiszem, hogy ő vezet, úgyhogy nem tudom, meglátjuk.
2: Kollai István a rendezvény ideje alatt több interjúban és beszélgetés során hangsúlyozta, hogy a jó programokat megőriznék, miközben az átvilágítás során kiszűrnék a személyi vagy üzleti érdekeket szolgáló elemeket. Ez pedig egy olyan rendezvény esetében sem mellékes kérdés, mint a kolozsvári Magyar Napok. A fesztivál 2026-ban a magyarországi támogatások mellett jelentős helyi önkormányzati finanszírozást is kapott. A kolozsvári városvezetés 62 millió forintnak megfelelő lejjel támogatta a rendezvényt, miközben a magyarországi kormányzati támogatás az idei évben a korábbiakhoz képest csökkent és késve érkezett. Ez pedig aggodalmat okozott a helyi közösség tagjaiban.
6: Például a Magyar Napok lesz nekem még jövőre. Ha lesz, miből? Meglátjuk.
7: Igen, remélem, hogy ő is látta, hogy milyen hangulat van, milyen rendezvény, milyen méretű rendezvény, hogy tiszta szívvel részt vesz minden magyar, és akkor remélem, hogy továbbadja ezt, és annak lesz valami hatása, ugyebár a legfelsőbb vezetőségre, hogy tényleg felkarolják továbbra is ezt az eseményt.
2: A kolozsvári Magyar Napok szervezője Gergely Balázs szerint viszont a rendezvény esetében nem érdemes egyirányúan a támogatás összegéből kiindulni. Ők a kormányváltás óta következetesen jelezték, hogy a mindenkori magyar kormányzattal jó kapcsolat kialakítására törekednek, és igyekeznek azt bizonyítani, hogy a Magyar Napok megérdemli a kitüntetett figyelmet.
8: Alapvetően minden kormányzatnak megvannak a nemzetpolitikai irányelvei, valószínűleg az új kormányzatnak is meglesznek, illetve nagy valószínűséggel ezek nem fogják feltétel követni azt a nyomvonalat, amelyen eddig haladtunk. Mi ezeket, egyrészt ezekre nagyon kíváncsiak vagyunk. Meghallgattam Kollai István helyettes államtitkár úrnak az egyik előadását, érdekes dolgokat mondott, nagyon biztató és szimpatikus dolgokat is felvázolt. Én ezeket kíváncsian várom a gyakorlatba ültetés szintjén, és nyilvánvalóan ezekhez nekünk is valamilyen mértékben igazodni kell. Ezt fogjuk tenni, amennyiben ez nem mond ellent, vagy ezek a változtatások nem mondanak ellent az elemi érdekeinknek, az elemi célkitűzéseinknek, amelyek az én rövid megfogalmazásomban arról szólnak, hogy nekünk itt hosszú távon nem csak megmaradni kell, hanem építkezni, kultúrát termelni, és gyerekeinket magyarul éltetni a szó legnemesebb értelmében.
2: A támogatások és a politikai kapcsolatok változása mögött kirajzolódik ugyanakkor egy újabb nemzetpolitikai kérdés is, amely az áprilisi választást megelőző kampány és az azóta eltelt bő 100 nap során a magyarországi és erdélyi magyarok közötti viszonyban volt tetten érhető. Kolozsváron ennél árnyaltabb kép rajzolódott ki. Volt, aki nem érzett lényeges változást, más kivár, és olyan is, aki szerint majd az idő dönti el, merre mozdul a kapcsolat. Ilyen formán a nemzetpolitikáért felelős miniszter feladatát a megkérdezettek elsősorban nem a magyar-magyar viszonynak a rendezésében látják, hanem a támogatások megtartásában.
7: Látszik, hogy a jó indulat megvan. Megvan a jó indulat. Kérdés, hogy mi lesz belőle? Szóval ezt csak az idő dönti el.
5: Csak annyit látok, hogy egymás ellen ugrasztották az embereket. Az erdélyi magyarok, a magyarországi magyarok ellen, illetve fordítva, ezt látom. Ami eddig nem volt érezhető.
9: A viszonyban én nem látok lényeges változást. Szerintem nem befolyásolta eddig se. Különösebben a magyarországi magyaroknak a kedvébe látok valami változást jobb irányba. Olyan ismerőseim, akik hazalátogattak, vagy pont most a Magyar Napok alkalmával jöttek, ők azt mesélik, hogy ők jobbulást látnak.
2: Az idei kolozsvári Magyar Napok mottója tárt kapukkal. A szervezők pedig komolyan gondolják, hogy a rendezvény Erdély kulturális fővárosában a magyarországi és erdélyi magyarság közé is kapukat nyit.
8: Az, hogy testközelből látjuk egymást, ők minket, mi őket, és hát nyilvánvaló ez egy teljesen új kezdet, meg kell ismernünk egymást, és a megismeréshez mindenképpen ezek a személyes találkozók, ezek a személyes kapcsolatot vezetnek, vagy visznek közelebb.
1: Szekernyés Tünde összeállítását hallották.

0: Vajdasági Magyar Szövetség volt az a határon túli magyar párt, amely talán a legegyértelműbben és a leghangosabban kötelezte el magát a Fidesz és Orbán Viktor politikája mellett. Ezzel teljesen feladva a 2010 előtti stratégiáját, jelesül, hogy minden anyaországi párttól egyenlő távolságot tart. Logikus azt feltételezni, hogy az áprilisi fordulatnak, vagyis a Fidesz katasztrofális vereségének a VMS lehet a legnagyobb határon túli vesztese. Erre utalt Magyar Péter és Pásztor Bálint első, enyhén szólva sem túl szívélyes találkozása. Feltehető a kérdés, vajon tényleg vége a VMS egyeduralmának Vajdaságban, illetve megmentheti-e a pártot kiváló beágyazottsága a szerbiai hatalomban. És ugyanúgy kérdés, sikerülhet-e lemosniuk magukról Pásztor Bálintéknak, magát a pártelnököt idézve, a Fidesz csicska bélyegét. Vajdasági munkatársunk Pressburger Csaba összeállítása következik.
1: Olyan időket élünk, amikor józanészre, higgadtságra, biztos kézre és tapasztalatra van szükség. Olyan ez, mint a mi magunk életében. Ha valami gond van, ha valamilyen egészségügyi problémánk van, akkor biztos, hogy nem egy kuruzslóhoz, hanem egy tapasztalt orvoshoz fordulunk a gondunkkal. Így van-e? Ez a tapasztalt államférfi, aki a következő 4 évben is Magyarország élén kell, hogy álljon, és a magyar kormány kell, hogy vezesse. Orbán Viktor!
2: Így beszélt Pásztor Bálint április 12-e előtt. A VMS elnöke rendszeres szereplője volt a Fidesz kampányrendezvényeinek, szinte naponta korteskedett a kormánypárt mellett a közösségi médiában, és még azt is megosztotta a nagy nyilvánossággal, ahogy a Fidesz mellé teszi az X-et a szavazólapon.
3: Bármelyikre lehet szavazni, de természetesen én a Fideszre fogok szavazni, mert a Fidesz a biztos választás.
2: Aztán jött a választások éjszakájának hideg zuhanya, majd eltelt pár nap, és megkezdődött a relativizálás.
4: Az elmúlt 36 évben soha egyik külhoni nemzetrész sem volt ellenzéke egyik anyaországi, magyarországi kormánynak sem. A választásokat követően pedig Magyar Péter sajtónyilatkozatai, sajtótájékoztatói bizakodásra adtak okot, mert ő több alkalommal elmondta azt, hogy a határon túli magyarok támogatási rendszere meg fog maradni, fenn fog maradni.
2: De vajon mire lesznek elegendőek ezek a gesztusok? Kiépülhet-e a bizalom a VMS és a Tisza kormány között az előzmények ismeretében? Losonc Márk filozófus szerint a VMS most óriási bajban van, és nem csak azért, mert Budapesten radikális változás ment végbe, hanem azért is, mert a VMS tagsága nem vevő a vezetőség próbálkozásaira, hogy a Tisza kormánnyal szívélyes viszonyt alakítson ki. És ha ez még nem volna elég, itthon is meg kell birkózniuk a politikai kihívásokkal, mondja Losonc.
5: Természetesen előnyükre szolgál, hogy van egy a 30 éves hegemóniájuk során megszilárdult infrastruktúrájuk és számottevő politikai tapasztalatuk, viszont a kapcsolatrendszerük nem csak úgy van látványosan meggyengülőben, hogy a Fideszt, mint erős szövetségest tulajdonképpen elvesztik, hanem úgy is, hogy Szerbiában is egyre inkább úgy tűnik közeleg a kormányváltás. Úgyhogy összességében véve, míg az elmúlt években sokak számára úgy tűnhetett, hogy a VMS pragmatikus, józan, higgadt politikát művel, most a szakadék felé tűnik rohanni.
2: De nem csak a vajdasági magyarok mindent uraló pártja, maga a vajdasági magyarság is hatalmas kihívások elé néz. Losonc egyenesen a Trianon utáni helyzethez, illetve Jugoszlávia felbomlásához hasonlítja a mai körülményeket.
5: A vajdasági magyarság most rendkívül turbulens időszakot él át, amit csak a Trianon utáni évtizedhez, hogy a Jugoszlávia felbomlásakor megindult önszerveződéshez hasonlítható. Meg annyi új szereplő, program és ötlet tűnik fel. Szerintem a dolgok kimenetele most több tényezőn is múlik, hogy a magyar kormány mennyiben lesz hajlandó kiteregetni a VMS sötétebb ügyeit, hogy a vajdasági vállalkozók elpártolnak-e még jobban a VMS-től, hogy a haladó párt mekkorát veszít, ha veszít, gondolom veszít, de a legtöbb mégis magán a vajdasági magyar közösségen múlik, miközben a közösség demográfiai mélypontra mintegy 130 ezer főre zsugorodott, most már a vészharangok kongatása is kevés, mély strukturális változásokra van szükség, úgyhogy ez egy nehéz, bonyolult helyzet.
2: A helyzetet tovább bonyolítja a vajdasági magyaroknak az anyaországi magyarokhoz fűződő viszonya, és vice versa. A szavazati joggal rendelkező és ezzel a joggal élő vajdaságiak túlnyomó többsége ugyanis a Fideszre adta le voksát, ami egy óhatatlan feszültségforrás magyar-magyar viszonylatban. Szerb-Horváth György szociológus úgy véli, a magyar-magyar viszony elmérgesedéséhez nagyban hozzájárult az előző budapesti kormányzat támogatáspolitikája és az ehhez kapcsolódó korrupciógyanús ügyletek.
6: Magyarországon azt tapasztaltam, hogy nagyon sok embert irritál az a támogatáspolitika, ami a határon túlra irányult. Elsősorban a prosperitáti, a gazdasági támogatás, akkor a diákok támogatása, illetve hát mondjuk a legutóbbi időben azt tudom, hogy az új tisztás politikai köröket nagyon irritálta például a Topolyai Foci Akadémia labdarúgó klub támogatása.
2: Szerb-Horváth ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a vajdasági magyarság ügyei iránt viszonylag csekély az érdeklődés Magyarországon.
6: Leginkább talán az Erdélyről hallanak, meg járnak oda, esetleg most ugye a Kárpátalja, stb., de vajdaság már csak az arányszáma miatt is egyre inkább ugye a hírekből is kikerült, vagy csak ilyen negatív formában. Sajnos a vajdasági magyar láthatóság az inkább valamiféle botrányok kapcsán mutatkozott meg. Ugye itt az Orbán pásztor, vagy pásztorok és a Vucic hármas személyi tengely kapcsán, és ennek azért elég sok negatív hatása is volt, tehát egyrészt ami így látható volt, az ugye mindig ez a foci, a sport, hogy ezek a stadionok, meg a focimánia. Másfelől pedig ott ugye Budapest, Szabadka, Belgrád vasútvonal, ami hát egyszerűen zabálta a pénzt, tehát ilyen problémákkal lehetett bekerülni a médiába, és miután gondolom, hogy ezeknek az ügyeknek is utána fognak nézni, ez megint nem fog sok jót teremteni, szimbolikusan sem a vajdasági magyarságnak.
2: A korrupciógyanús ügyletek felgöngyölítésében a helyismerettel rendelkező újságíróknak is komoly szerepe lehet. A független újságírók az elmúlt időszakban folyamatosan akadályokba ütköztek, amikor a VMS-hez kötődő struktúrákból szerettek volna információhoz jutni. Tómó Margaréta, a Szabad Magyar Szó újságírója is számtalan alkalommal próbált nyilatkozatra bírni VMS-es politikust, viszonylag kevés sikerrel. Ám április 12-e után, mintha ezen a téren is változások történtek volna.
7: Kijelenthető, hogy valamiféle változás érzékelhető, de én ezt azért nem nevezném nyitásnak. Azt követően történt egy úgynevezett nyitás, miután Pásztor Bálint találkozott Magyar Péterrel, és információim szerint ekkor jött az a direktíva is, amikor összehívták az önkormányzati vezetőket, intézményigazgatókat, akik a VMS-hez köthetők, és tulajdonképpen bejelentették, hogy innentől kezdve akkor nyitás van, és most már szóba lehet állni a független újságírókkal is. Én is számtalan szó próbálkoztam, elvétve előfordul, hogy választ kapunk egy-egy önkormányzati megbízottól, De kellemetlenebb témákkal azért nem szeretnek foglalkozni továbbra sem.
2: Márpedig kellemetlen témák kerülhetnek még elő, ha megkezdődik a határon túli támogatások beígért átvilágítása 10 évre visszamenőleg. A vizsgálat eredményei pedig komolyan befolyásolhatják a VMS pozícióját és a magyar-magyar viszony további alakulását is.
0: Vajdasági munkatársunk Pressburger Csaba összeállítását hallották. Magyarországi kormányváltás Szlovákiában is új helyzetet teremtett. a Magyar Szövetség próbál alkalmazkodni a körülményekhez, a civil szférában már megkezdődött az együttgondolkodás a nemzetpolitika, valamint a támogatási rendszer átalakításáról. A változás szele pedig lassan azokat a közösségeket is eléri, amik az elmúlt években összenőttek az Orbán rendszerrel. Tilajcsik Dóra összeállítása következik.
8: A Magyar Szövetség elnöke Gubik László április 12-én arra szavazott, akire mindig, tehát a Fideszre, az estét is a párt eredményváróján töltötte, a Tisza választási győzelme után pedig úgy nyilatkozott, meglepte az eredmény. Azóta azonban más kérdések kötik le a figyelmét.
9: Nem nagyon foglalkozom ezzel a csodással, mert felvidéki közélet azért terít elém kihívásokat jócskán.
8: Gubik László elismeri, hogy az elmúlt 16 évnek igen terhes öröksége is van, ugyanakkor azért, hogy a határon túli magyar pártok, valamint az előző kormányzat viszonya jócskán túlmutatott az egészséges nemzetpolitikai együttműködésen, nem az Orbán kormány teszi felelőssé.
9: Azért mindez a jelenség azért 2004. december 5-ére vezethető vissza. Tehát ez a gyurcsányi felfogás olyan károkat okozott határon túl, amit hogyha valaki helyre akart tenni, és végül is 2010 áprilisa után az akkori kétharmados kormányzat rögtön az első jogszabály intézkedéseivel ezen az úton indult el. Ezek után azért nem kell csodálkozni azon, hogy kialakult egy kötődés a határon túli közösségek és az akkori kormánypártok között.
8: Ennek eredményeképp több másik határon túli magyar politikushoz hasonlóan a Magyar Szövetség egyes tisztségviselői is bekapcsolódtak a budapesti választási kampányba. A pártelnök azonban a jövőben egy másik irányt követne.
9: Voltak ilyen esetek, és azt sem tudom kizárni, hogy lesznek ilyenek a jövőben, mondjuk olyan politikusok esetében, akik meg a jelenlegi kormánypárt rendezvényein fognak majd megjelenni. Tehát, hogy ez személyi preferenciák, ezek sajnos a politika velejárói, ez természetszerű. Majd nekünk azon kell dolgoznunk, hogy az legyen az alap kifelé mutatva is, és egyébként a belső kohézió tekintve is, hogy felvidé most Magyar Szövetség rendezvényen jelenünk meg, nem más pártok rendezvényein.
8: Ennek az új iránynak pedig a nemzetpolitika finom hangolásában is meg kell majd mutatkoznia.
9: Talán minden határon túli magyar pártelnök elmondta, hogy meg ez végül is egy ilyen íratlan szabály a nemzetpolitikában, hogy a mindenkori magyar kormány és a határon túli pártok között stratégiai partnerség áll fenn. Ez az érdeke egyébként Budapestnek is, és ez az érdeke a határon túli magyar közösségeknek is. Nem állítom, hogy nincs szükség finom hangolásra. Nekem is volt korábban is, meg most is egy-két konstruktív ötletem. Ezért én örülök annak, hogy az április 12-e óta eltelt időszakban miniszterelnökkel, miniszterrel, külügyi államtitkárral is találkoztam, sőt felvidéki terepen is. Tartalmi kérdéseknek a kialakítása, az pedig most már szerintem így a nyár elteltével most fog elkezdődni.
8: A magyarországi kormányváltást követően szűkebb pátriánkban is felgyorsultak az események. A Magyar Szövetség kizárta az együttműködést az Orbán Viktor egykori partnere, Robert Fico vezette Smerrel, és a demokratikus ellenzék felé fordult. A döntés, valamint annak időzítése összefüggésbe hozható a budapesti történésekkel.
9: Nyilván lehet ezt így értelmezni, tehát hogy van is ennek olvasata, nem is mondom, hogy teljesen alaptalan, mert azért a kampányba ilyen módon zavart okozni szerintem egyik félnek sem lett volna érdeke. És való igaz, hogy néhány intézkedés az már korábban megtörtént, de azért a benes téma az tavaly év vége. Idén év elején még mindig megvolt a lehetőség annak, hogy valamiféle korrekcióval álljon elő a jelenlegi kormányoldal. Tehát, hogy azt látjuk, hogy reménytelenebb ez a helyzet, mert gyökeresen más az elképzelésünk a szlovák államiság, meg jogállamiságnak a képéről. Annyira messze mentek az elvtársak, hogy most már tényleg minden figyelembe véve, és ráadásul a magyarországi választási eredmények után is teljesen felesleges volt húzni.
8: A Tisza kormány előtt álló legnagyobb kihívás a nemzetpolitika terén a támogatások átláthatóbbá tétele lesz. A szlovákiai magyar közösségben azonban már megkezdődött az együtt gondolkodás a rendszer megreformálásáról. Azt, hogy mire jutott a civil szféra, Boda Zsófia, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója, a közügy képviselője összegzi.
10: Különböző érdekekkel, értékekkel rendelkező szervezeteknek a véleménye volt. Mégis szerintem elég pontosan kirajzolódik belőle, hogy melyek voltak megvannak azok a mechanizmusok, amik a korábbi működésben akadályozták azt, hogy a megfelelő támogatás a megfelelő szervezetekhez kerüljön. A legnagyobb hibáknak a politikai szempontok túlsúlyát, vagy egyfajta klientelizmust neveztek meg a résztvevők, hogy a szakmaiságot gyakran felülírta az, hogy ki kihez volt bekötve, melyik érdekszférának a képviselője volt hozzá legközelebb. Maga a helyzet a szervezeteket is versenyeztette egymással, de egy olyan stratégiát is hiányoltunk, amely nem csak az adott évre való tervezés teszi lehetővé. Talán a legfenntarthatóbbá azt tenni, hogyha helyi döntéshozatal lenne megerősítve. Tehát, hogy az alapvető döntések ne Budapesten, hanem nálunk szülessenek meg.
8: Az átalakítási folyamat árnyékában pedig nem csak a többségi ország szerepét kellene újra gondolni, a szlovákiai magyaroknak is rendeznie kellene a sorait.
10: Nagyon találó az a megfogalmazás, hogy a közösségen egyfajta apátlanság lett úrrá, és azt gondolom, hogy ez a szlovákiai-magyar közösséget még hatványozottabban érinti, mivel ugye nincsen magyar képviseletünk a törvényhozásban, a parlamentben, és mondhatják azt többen, hogy vannak magyar képviselők, vagy hogy vannak pártok, akik ezt is zászlajukra tűzik. Ez a zászlóra tűzés ez az elmúlt években nem volt lefordítható, és ezáltal a közösségünk még kiszolgáltatottabbá vált, és amire szükség van szerintem ezen a ponton, az, hogy a számon kérés azon a szinten történjen meg, ahol a lojalitás verseny vagy a forrás elosztás történt, az kérje számon, akik nem célszerűen vagy nem effektíven használták fel ezeket a támogatásokat, állami szinten legyen számon kérve, ahol szükséges, akkor legyenek erre jogi válaszok. De én azt gondolom, hogy a mi közösségünknek nem arra kell most fókuszálni, hogy egymás között kiáltsuk ki, hogy ki volt a nagyobb bűnbak, ki ártott a másiknak többet, ki írt róla csúnyábbat, legyen, és bízom benne, hogy lesz is ennek következménye, aki nem előre mutató tevékenységet folytatott, vagy propagandisztikus célokat szolgált ki, hogy tevékenységét ne folytassa, mert nem szolgálja a közösségünket egyszerűen, inkább abba fektessük az energiát, és azon gondolkodjunk, hogy valós szükségleteken alapuló, a helyi szereplők bevonásával történő hosszú távú célok mentén tudjuk megfogalmazni azt, hogy mit akarunk, mi magunk is meg tudjuk fogalmazni.
8: A magyarországi változás szele pedig lassan azokba a közösségekbe is kezd beszivárogni, amik az elmúlt években összenőttek az Orbán rendszerrel. Nászali Gábor, a gombaszögi nyári tábor főszervezője nem tagadja, hogy az előző kormánynak voltak elvárásai, az elmúlt 16 évből pedig több tanulságot is le kellene vonni.
11: Az előző kormányzat részéről időnként megfogalmazódott, hol kimondva, hol inkább csak érzékeltetve egyfajta elvárás azzal kapcsolatban, hogy milyen legyen a program, akár zenei, akár közéleti tartalomról beszélünk, és azzal kapcsolatban is, hogy mondjuk kikapjanak szerepet egy-egy beszélgetésben. Számomra talán éppen az az elmúlt 16 év egyik legfontosabb tanulsága, hogy a döntéshozóknak nem ideológiai alapon kellene eldönteniük, hogy mi fontos és mi nem, hanem azt kellene nézniük, hogy mire van valóban szüksége a közösségnek.
8: Bár az előző rendszer kedvezményezettjei közül Szlovákiában is vannak olyanok, akik nehezen fogadják el a változást. Gombaszögön már megjelentek a korábban perifériára helyezett személyek és témák, így az erdélyi tusványoshoz viszonyítva látható belmozdulást tapasztalható.
11: A környezetemben is sok olyan a korábbi rendszer által kedvezményezett ember van, aki még 5 hónappal a választás után is a gyászfeldolgozás első szakaszában tart, és nagyon úgy tűnik, nem is hajlandó tovább lépni ebből a fázisból. Az elmúlt 16 évnek Erdélyben és a felvidéken is voltak nyertesei és vesztesei. Az erdélyi nyertesek azonban talán éppen a közönség méretéből adódóan jellemzően nagyobbat nyertek, mint a felvidékiek. Talán ennek is a következménye az a bizonyos kinyíló olló, amit ma a két közösség között látunk. És talán ez magyarázza azt is, hogy a felvidéki magyar közösségben az áprilisi választások után arányaiban kevesebb volt az elégedetlenség.
0: Tirajcsik Dóra összeállítását hallották.

0: Nyár elején lezárultak az ukrán-magyar tárgyalások, 11 pontban egyeztek meg, egyelőre azonban nem tudjuk, hogyan érvényesülnek ezek a pontok a kárpátaljai magyarok érdekében. Részlet következik a felkelő augusztus 25-i adásából Csernicskó István nyelvésszel, a Veregszászi II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola rektorával, kisebbségi szakértővel, Hatvanitót Erika beszélgetett.
1: Ki ellenőrzi majd az egyezmény betartását?
2: Az egyezmény betartását valójában az ukrán parlament ellenőrzi majd olyan értelemben, hogy az egyezmény az olyan vállalásokat tartalmaz, amelyek törvényi megerősítést igényelnek. Voltak éppen a szövegben konkrét törvénytervezetek szövegei vannak, törvénymódosítások tervezett szövegei vannak, és ezeknek jogszabályi megerősítésére van szükség. Vagyis amikor majd az ukrán legfelsőbb tanács, az ukrán parlament a törvénymódosításokat bevezeti, vagyis jogszabályi erőre emeli, akkor a törvények végrehajtását felügyelő testületek, elsősorban nyilván a parlament ellenőrzi majd ezeknek a betartását.
1: Nem tartanak attól, hogy akár hosszú időbe is telhet, míg a parlament elé kerülnek ezek a javaslatok?
2: Az egyezmények része egy ütemterv is. Bizonyos részei a megállapodásnak az ukrán vállalások szerint a 2026-os év végéig kerülnek majd a parlament elé. Vannak, amelyek a 27-es év első felében, vannak pedig, amelyek 2027 végéig kerülnek majd a parlament elé. Itt tehát az ütemterv egyelőre működik, az ütemtervvel egyelőre nincsen semmi gond. Arra várunk nyilván, hogy ezek a jogszabályok, ezek törvényerőre emelkedjenek.
1: Ez a jövő azonban hogyan látja ma a kárpátaljai magyarság helyzetét? Melyek azok a legfontosabb kihívások, amelyekre a következő évek magyarság politikájának kell választ adnia?
2: Hát vannak olyan kihívások, amelyekre lehet, hogy a magyarság politikának kell választ adnia, de a leginkább bennünket foglalkoztató kérdés azt hiszem az, hogy legyen végre béke. Ukrajna hosszú-hosszú ideje háborúban áll, több mint 4,5 éve intenzív, totális háborút vív, és hát nyilvánvalóan a kárpátaljai magyar közösség sem mondhatja ki magát teljesen a háború hatásai alól. Hogy magyarság politikai szempontból mi a legfontosabb kihívás? Hát talán az, hogy közösségként meg tudjunk maradni. Az, hogy a mindennapi közösségi működés feltételei azok továbbra is meglegyenek. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy azok az intézmények, amelyek egyben tartják a kárpátaljai magyar közösséget, ahol nagyon sokan dolgoznak, vagyis a megélhetésük függ tőle, ahol nagyon sokan tanulnak, ahol megszervezik a közösség életét, szóval, hogy ezek az intézmények, ezek továbbra is zavartalanul működhessenek. Éppen összefüggésben a háborús helyzettel az ukrán állam nem, vagy csak részben tudja, vagy éppen akarja ezeknek az intézményeknek, kulcsfontosságú intézményeknek a működését támogatni, vagy ezeket az intézményeket fenntartani. Itt tehát a korábbi támogatáspolitika folytatása az intézmények működéséhez alapvetően szükséges támogatási rendszer fenntartása az szintén nagyon fontos annak érdekében, hogy ez a közösség, amely hát az utóbbi években jelentős megpróbáltatásoknak van kitéve, az megmaradhasson, és a háború után is közösségként tudjunk róla beszélni.
0: Csernicskó István nyelvészt, a Veregszászi II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola rektorát, kisebbségi szakértőt hallották.

ennyi fért már a műsorunkba. Jövő héten, vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is. Rácz Vincét hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra. Újra. Mindenkié.
2: 3 óra van, hírek 4 percben a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József. Jogszabálymódosítás jöhet a vagyonvisszaszerzés felgyorsítására. Amerikai-iráni rakétaváltás volt a Hormuzi szorosnál. Gomoly felhős, délutántól szeles idő lesz. És most a részletek. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntető eljárások rövidítése érdekében jogszabálymódosítást helyezett kilátásba a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kormánynál senki nem szeretné jobban a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A kormányfő a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői megbízatása kapcsán hangsúlyozta, céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása, szakmailag elkötelezett és megalkuvást soha nem tűrő vezetőkkel. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A nyilvános meghirdetést iparági konzultáció előzte meg. 6 járásban összesen 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatba. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, amit állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Emlékeztetett, egy átlagos lakást 2015-ben még csak nem 6 évnyi nettó átlagkeresetből lehetett megvásárolni. 2025-re ez az idő 7 év fölé nőtt. Irán rakétatámadást intézett a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai erők ellen, nem sokkal az iráni Larak-szigetet ért amerikai légicsapást követően. Az iráni balisztikus rakéták Jordániában működő amerikai támaszpontokat vettek célba. A légvédelem minden érkező eszközt megsemmisített, így azok nem okoztak számottevő károkat. További részleteket egyelőre nem közöltek. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában országszerte miséket tartottak. 10 000-ek helyeztek el virágokat és gyújtottak gyertyát az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya. 4. évszázadra szól az Egyesült Államok és Venezuela között megkötött olajkitermelési megállapodás. Az egyesség 17 olajmezőn összesen 65 milliárd hordónyi olaj. Venezuela ismert kőolaj tartalékainak több mint 1/5 felett biztosít ellenőrzést amerikai cégek számára, de zöldmezős beruházással újabb mezőket is nyithatnak. Komoly felhős, napos idő várható. A késő délutáni óráktól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél, reggel 12-17 fok lesz, napközben 30-35 fok várható. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Keresztkérdések. Laborci Dóra hitéleti műsora.

0: Jó reggelt kívánok! Laborci Dóra szerkesztő műsorvezetőt hallják. A vasárnap a megállásé, a pihenésé, a lelassulásé. Ilyenkor van időnk elcsendesedni és foglalkozni olyan kérdésekkel, amelyekkel a hétköznapi rohanásban nincsen. Minden világvallásban elrendelt ideje van a pihenésnek és az elmélyülésnek. Ebben a műsorban elsősorban nem kinyilatkoztatni szeretnénk, hanem kérdezni és beszélgetni. Arról, hogy mit jelent hinni, mi a vallás szerepe a társadalomban, és milyen válaszokat, vagy éppen milyen alternatívákat kínálhat egy-egy vallási tanítás korunk kérdéseire. Első adásunkban a megbékélés lehetőségeiről beszélgetünk egy politikailag erősen megosztott világban. Arról, mi történik akkor, amikor a közélet konfliktusai közénk állnak otthonainkban, családunk történetében, hétköznapjainkban vagy vallási közösségeinkben. És arról is, hogy ebben a megosztottságban mit jelenthet a keresztény üzenet és a keresztény felelősség. A stúdióban Csáki Palavicsini Zsófia klinikai szakpszichológussal és Németh László bíborossal beszélgetünk arról, mit tesz velünk a politikai megosztottság, hogyan őrizhető meg egy család vagy közösség érzelmi biztonsága, és milyen szerepe lehet ebben az egyházaknak.
1: Azt tartom nagyon fontosnak, hogy ezeknek a vitáknak a légköréből mit élnek át a gyerekek.
2: Az egyháznak, mind a lelkiismeret hangjának pont arra kell rámutatni, hogy nincs élet sebek nélkül, ha valaki szeret, akkor mindig kap sebeket, de a sebeket lehet gyógyítani, és amikor a sebek benőnek, akkor alapjai lehetnek egy új életnek.
0: Azt is megpróbáljuk körüljárni, hogyan tölthetjük fel új tartalommal az olykor kiüresedő szavainkat, a békét, a megbékélést, a kiengesztelődést. Mikor jelenthet a béke valódi közeledést, és mikor elhallgatást, vagy akár elnyomást. Vendégünk lesz Viski András író is, akivel arról beszélgetünk, hogyan válhat a hit megtartó erővé politikai elnyomás alatt, és hogyan lehet úgy emlékezni a diktatúrák sebeire, hogy ne váljunk örökre a sérelmeink fogjaivá.
3: A békesség azért fontos, mert az embernek otthon kell lennie olyan helyzetekben is, amely helyzetek lehetetlenek.
0: Végül pedig Ukrajnába tekintünk. A Szent Egidio közösség egyik ukrajnai önkéntesével arról beszélgetünk, mit jelent a háború idején is a békéért dolgozni, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a békét épp úgy elő kell készíteni és építeni, mint a háborút.
4: Egy hete volt egy támadás Lvivben. Megsérült egy lakóház. A fiataljaink azonnal oda mentek segíteni. A szomszédok meséltek egy 96 éves idős asszonyról, aki egyedül él. Ők megismerkedtek vele. Barátok lettek.
0: De először hallgassuk meg, mit mondanak politikailag vegyes keresztény családok tagjai mindenről.
5: A férjem az mondja a véleményét folyamatosan, és ő nagyon jól tudja, hogy én nem értek vele egyet, de nem fogok beleállni vitatkozásokba, mert nincs értelme. Mert úgysem tudom meggyőzni, nem is akarom meggyőzni, tulajdonképpen két külön véleményen vagyunk politikai szempontból, de a család fontosságáról, a gyerekek neveléséről azért egyforma a véleményünk. Én katolikus családból jöttem, az édesapám az bencésekhez járt, én ferencesekhez jártam, akkor, amikor ez még nem volt. Jó ómen. Nálunk ez az egyházi vonal születéstől fogva meghatározó, számomra soha semmilyen kérdőjelet nem is adott, az ő családja pedig egyáltalán nem volt vallásos. Az is hozzátartozik, hogy más körökben mozgunk. Én a választott barátaim, vagy akár a munkahelyemen levő barátok többnyire azonos gondolkodásúak velem, és gondolom, hogy a férjem, akikkel beszél, az ő gondolkodásuk is vele egyivású, és ez nem feltétlenül azonos.
6: Egyébként ön hogy értékelni, hogy önök között milyen a kommunikáció, mennyire tudják megosztani egymással a gondolataikat, töprengéseiket, vágyaikat?
5: A szóbeli kommunikáció az nehézkes. Se az érzelmekről, se ilyen politikai vagy társadalmi helyzetekről. Köztünk ez a szóbeli kommunikáció, hát aránylag kimúlik abból, hogy ki mit vegyen, vagy hogy a gyerekeknek az élete, amikor alakul, akkor ki hogy gondolkodik.
6: Gondolom, hogy a választások környékén egyre több ilyen hír jött, egyre több téma adódott. Ez befolyásolja az önök kapcsolatát?
5: Hát nem is tudom megmondani. Olyan szempontból, hogy nincs miről beszélgetni, ilyen szempontból igen. De a egymás iránti érzett szeretetünket szerintem nem befolyásolja. A hétköznapi problémák, amik a családból adódóak, azokról egyformán gondolkodunk, és egyformán teszünk érte. Az, hogy a politika más, hát legfeljebb erről nem vitatkozik az ember. Nekem ez nem okoz gondot.
7: Önök egy nagy család. 5 gyermekük van, mindannyian felnőttek, van 12 unokájuk. Itt ülünk a nappaliukban, ahol nyilván vannak családi összejövetelek is. Szóba kerülnek ilyenkor közéleti kérdések?
8: Volt, amikor a politika határozottan téma volt, de aztán ezt letiltottuk. Nem rendszeresen, de amikor voltak ezek az összejövetelek, akkor gyakran előfordult, hogy csattantunk a különböző vélemények miatt, és azt mondtuk egy idő után, hogy ezt abba hagyjuk, mert nem ér ennyit az egész, hogy ilyeneken vitatkozzunk. Lehet mindenkinek más a véleménye, de hogy ezen a családi jókedv vagy a hangulat tönkre menjen, annak semmi értelme, úgyhogy ezt a részét abba hagytuk.
7: Van egy ilyen szabály, hogy erről nem beszélünk?
8: Nagy családban nem beszélünk erről, és különösen az egyik gyerekkel van, aki ez a nagy csattanás volt annak idején rendszeresen, de azóta, hogyha bármelyikkel esetleg összejövünk és szóba kerül politika, attól még tudunk normálisan beszélni.
7: Egy-egy családdal, nagy családi körben pedig nem?
8: Igen, így van. Én sem vagyok egy egyszerű ember, hogyha fölemelem a hangomat, akkor föl tudom emelni, és a vita partnerem sem egy egyszerű ember, tehát hogyha itt üvöltözések voltak, az ugye se nekünk, se a gyerekeknek, és főleg az unokáknak sem jó. Tehát ezért lett ez a szabály, hogy nem. Lehet, hogy persze benne volt az is, hogy voltak néha olyan szóhasználatok. Én úgy éltem meg, hogy inkább a fiam részéről, de lehet, hogy tévedek, amik nem illenek egy vitába.
7: Van olyan gyermek, aki másképp gondolkodik az ország jövőjéről, mint ön. Ez önben milyen érzést kelt?
8: Nem egyszer említem a gyerekeknek, hogy nem is nekik érzem én a veszélyesnek, hanem inkább az unokáknak.
7: Az, hogy önök hívő emberek, ez mennyiben befolyásolja ezeket a helyzeteket?
8: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell ahhoz Isten hit, amit most gondolok ezzel kapcsolatban. Az, hogy lehet, hogy mégis jó a másik út, mondhatnám azt, hogy a hitből fakad, de ez ugyanakkor egy természetes emberi hozzáállás is lehetne.
7: Azt mondta az édesapja, hogy a családon belül ön az, akivel az összejövetelekkor leginkább összecsattannak, hogyha politikáról van szó. Ön ezt hogy éli meg?
9: Igazság szerint összességében egy szörnyű érzés, mert mindig úgy elhozza az ember, hogy persze, és akkor most észérvekkel meggyőzzük a másikat, és akkor ő is belátja a hibáját, és milyen szuper lesz, de mivel nem ez történik, ez egyrészt egy óriási feszültségforrás a családom belül, másrészt nekem mindig apukám volt az, akire úgy tekintettem, meg ő volt a mintaképem abban, hogy őt nem lehet befolyásolni a jó hangzó szólamokkal, hanem ő az, aki minden szempontot megvizsgál, több álláspontot értékel, sok szempontból továbbra is érzem benne ezt a racionalitást, viszont ha politikáról van szó, akkor egészen, sőt, a választás óta úgy érzem, hogy egy picit még inkább, mintha elsüllyedt volna ebben a propaganda posványban.
7: Volt olyan eset, amikor úgy nagyon összezördültek?
9: A választás előtt körülbelül egy évvel, ott többször volt, hogy összevesztünk, hogy akkor most ki kire fog szavazni. Ott például volt, hogy anyukámmal nagyon hosszan kellett beszélgetni arra, mert ő nagyon félt akkor, hogy akkor minket mindjárt visznek a háborúba. Volt olyan eset, amikor a gyerekek azzal jöttek haza, hogy a nagymama azt mondta, hogy téged el fognak vinni katonának, és ez igaz-e?
7: Ön egyébként hívő?
9: Igen, abszolút. Én úgy gondolom, hogy sok ember a keresztény, nem mindenki ugyanazt a politikai irányvonalat követi, és ez jól van itt. Tehát attól még lehetünk keresztények nagyon sokan, hogy nem értünk egyet politikai szempontból. De természetesen, aki úgy komolyan gondolja a kereszténységet, mint ahogy én is, annak feladata az, hogy próbálja meg ezt az életével is letükrözni, és nyilván, hogyha egy politikai oldal homlok egyenes szembe megy a keresztényi tanítással, akkor azt a politikai oldalt én sem tudom támogatni. Itt inkább abban van a különbség, hogy mi az, amit én a keresztény tanítással szembe menőnek gondolok, és mi az, amit a szüleim szembe menőnek gondolnak. Egy nagyon pici látás feszültség biztos van, hogy erről a témáról nem szabad beszélni semmiképpen, de hála az égnek talán ez még annyira nem nagy.
0: A stúdióban itt van velem Csáki Palavicsini Zsófia, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, és Németh László bíboros, belgrádi érsek, aki egyenesen Belgrádból érkezett közénk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Most hallott történetben volt sok feszültség, összecsattanás, de voltak elhallgatásra, kompromisszumra utaló mondatok is. Most elsőképpen Zsófiához fordulnék, hogy nézzünk egy kicsit arra rá, hogy a családi életre, családi dinamikákra és elsősorban a gyerekekre milyen hatással lehetnek ezek a nézetkülönbségek, illetve mikor van az a pont, amikor ellenségeskedéssé válik a véleménykülönbség, és az milyen hatással van ezekre a dinamikákra.
1: Nagyon köszönöm ezt az érdekes felvetést. Azt figyeltem, hogy mennyiféle szempont és mennyiféle aspektusa ennek a helyzetnek előkerül a beszélgetésekben. Igazán változatos volt, és elindította a gondolataimat. Amikor gyerekekről beszélünk, akkor különbséget kell ezért tennünk az egészen picikék, között, akik tulajdonképpen tartalmilag nem tudnak kapcsolódni egy ilyen témához, gondoljunk egy óvodásra, vagy egy annál kisebb gyermekre, de érzik a légkört, és figyelik, hogy a felnőttek körülöttük hogyan viszonyulnak egymáshoz, és mondjuk egy kis kamasz vagy kamasz egészen másképpen lesz jelen egy ilyen helyzetben, ő figyelni fogja a témákat, meg fogják ragadni bizonyos félelemkeltő vagy érdekes részletek a figyelmét. A példa beszélgetésben szerepelt egy kérdés egy gyerektől, hogy akkor igaz-e, hogy minket el fognak vinni katonának, ez őket egzisztenciálisan érinti, gondolom, hogy megijeszti őket, mindenképpen foglalkoztatja, és szeretnék tudni, hogy mi az igazság, és aztán a nagy kamaszok pedig lassan a saját véleményükkel fognak tudni részt venni ebben a vitában. Elsődlegesen azt tartom nagyon fontosnak, hogy ezeknek a vitáknak a légköréből mit élnek át a gyerekek. A picikék tényleg csak a légkört, a hangulatot, azt, hogy a szeretett nagypapa meg a biztonságot adó apukám egymásnak esnek, és csúnya szavakkal kiabálnak egymásra, az valószínűleg nagyon-nagyon ijesztő, és magyarázatra szorul, hogy itt most mi történt. Az is magyarázatra szorul, hogy nekik azt szoktuk mondani, hogy nem kiabálunk egymással, és akkor most azt látjuk, hogy felnőttek egymással mégis hevesen és indulatosan vitatkoznak. Az idősebb gyerekeknél pedig fölmerül, hogy két ember, akit nagyon szeretek, ez lehet anyukám meg apukám, nagyon indulatosan védik az igazukat, és ez önmagában még nem lenne talán megterhelő, ha nem szűrődne át belőle az az érzés, hogy közben azt gondolják egymásról, hogy a másik valami nagy-nagy butaságot gondol, vagy hülyeséget, hogy ilyen extrémabből kezdjünk fogalmazni. Szóval a nehéz élmény ott kezdődik, amikor a vitában nem csak azt gondolom, hogy a másiknak is vannak szempontjai, nagyon érdekesek, de nem tudok velük egyetérteni, hanem elkezdem leértékelni, vagy elkezdek nagy indulattal, vagy sok félelemmel ránézni arra, amit ő képvisel. És a gyerekek, ha tartalmilag nem is értik pontosan, hogy miről szól a vita, milyen politikai eszmék, vagy pártideológiák, vagy akár tőlem a keresztény értékek mentén vitatkozunk, azt érezni fogják, hogy a két fél egymáshoz hogyan viszonyul, és hogy valami félelemmel, haraggal, leértékeléssel teli van-e ott abban a légkörben, vagy egyszerűen érvek csattannak, akár temperamentumosan. Ez nagyon nagy különbség.
10: És milyen technikákat vagy eszközöket alkalmazhatunk arra, hogy ezek a helyzetek elviselhető mértékben és mederben maradjanak egy családi beszélgetés, egy vasárnapi ebéd alkalmával?
1: Hát tulajdonképpen az a technika, amit itt több család vagy több megszólaló megemlített, hogy végül is úgy döntünk, hogy nem tudjuk higgadtan kezelni ezeket a helyzeteket, nem akarjuk egymást bántani, és nem akarjuk a gyerekeket megterhelni, ezért ezeket a témákat kiiktatjuk a családi ebédet programjából. Ez végül is egy valid módszer. Szóval, hogy lehet ilyet csinálni, amikor az ember azt gondolja, hogy valamit túlságosan megterheli, akkor lehet, hogy jobb, ha nem megy oda, nem megy bele abba a helyzetbe. Azt szoktuk gondolni, hogy mennyivel jobb lenne, ha lehetne nyíltan beszélni ezekről a kérdésekről, de akkor tényleg lehet, hogy kell annak megfelelő kereteket teremteni. Tudunk-e arra figyelni, hogy valaki moderálja ezt a beszélgetést? Tudunk-e arra figyelni, hogy a másik is biztosan szóhoz jusson? Meg tudunk-e abban állapodni, hogy egymást leértékelő, vagy minősítő, vagy személyeskedő megjegyzéseket nem teszünk? És akkor most kifejezetten a gyerekekre tekintve, van-e annak tere, hogy figyeljük együtt felnőttek, hogy a gyerekek hogyan vannak jelen? Amikor azt látom, hogy az 5 éves kikerekedett szemekkel rémülten nézi ezt a jelenetet, akkor magyarázattal kell szolgálnom, hogy most mi történik. Miért olyan mérges van, hogy papa, miért dühös apa, miért kiabálnak egy.

0: oktatási kísérleteikről. Mi a keresztény tanítás lehetősége, üzenete az ilyen megosztottságban, illetve szeretném, ha picit arra is kitérni, hogy mi lehet a felelőssége is adott esetben keresztény közösségeknek abban, hogyha a dolgok idáig fajulnak.
1: Először is köszönöm, hogy ezt a témát dolgozzuk fel, szerintem hihetetlenül fontos, és megvallom őszintén, nem csak a magyar társadalomban, hanem abban a társadalomban is, ahol most élek, Belgrádban, Szerbia is, tudjuk, hogy nehéz időkön megy keresztül. Visszatérve az ön kérdésére és a bejátszott beszélgetésekre, nagyon érdekes volt ezt végighallgatni. Sajnos az én szűkebb családomban is vannak ilyen esetek. Én, amikor ilyen dologgal találkozom, arra próbálok rámutatni, hogy a kereszténység az egy szélesebb, nagyobb fogalom. És hogyha a kereszténységből kiindulva akarunk a társadalmi mi elköteleződésünkről, a munkáról, a politikáról beszélni, akkor kellene találni egy közös nevezőt, amelyből kiindulunk. Hallottuk a beszélgetésben, az egyik szereplő említette az emberi természetet. Tehát az emberi természet igen, képes rá tapintani Istenre, Isten hangjára, a lelkismeretére, de épp úgy képes becsukni a szemét és a fülét, és még legjobban a szívét egy racionális, értelmes beszélgetésre. A kereszténység nagy kihívása az, hogy hogyan tudná úgy továbbadni a saját tanítását, amit Jézustól kapott, amely a 2000 évben kifejlődött, tehát a társadalmi tanítás keretein belül az evangélium frissességéből, amely minden generációt, minden embert megszólít, olyan értékekkel rámutatni, ami közös mindenkinek. Ez nem lehet olyan konkrét, ha nem csak privát beszélgetés, mint ahogy hallottuk, de egy általános értékrendszert kellene bemutatni, amelynek az alapján mindenki tudna dönteni, hogy mi az a helyes, ami engem az életemben vezet. Nagyon fontos, hogy ez nem kizáró út kell, hogy legyen, tehát olyan értelemben, hogy csak az én igazságom, a többieké nem fontos, hanem pont inkluzív, tehát befogadó képesség, amely Jézusnál nagyon is jelen volt. Tehát Jézus soha nem akart valakit kizárni a köréből. Jézus kritizálta a farizeusokat, az írástudókat, de azoknak is megadta mindig a lehetőséget, hogy lássák be, hogy miről is van szó. Nagyon fontosak azok az értékek, amelyek a keresztségből fakadnak, a jézusi tanításból, és az egyházban, mikor erről beszélünk, akkor ezt kellene hirdetni. Tehát ez a befogadó képesség mindenki számára. Legnagyobb hibánk az egyházi körökben, hogyha konkrétan egyházi szereplőként is csak egy adott igazságot, ha szabad ezt így mondanom, egy igazságot képviselünk vagy védünk. Olyasmi nincs. Az igazság magában egy, de az akkora, hogy mindenki a saját részéről látja, és ezért nem szabad azt tenni, hogy csak az én megoldásom jó. Próbáljuk megérteni egymást. A keresztény tanítás erre ad bizonyos lehetőségeket azáltal is, hogy hív minket a megtérésre, felszólít minket, térjetek meg, ami azt jelenti, hogy bűnbánatot tartani, megbocsátani másoknak, és keresni a közös igazságot. Tehát ennélkül nem megy.
0: Van ön szerint a keresztény egyházaknak felelőssége és feladata azzal, hogy a politika ennyire beszüremkedett akár a hívek életébe is?
1: Én azt mondanám, hogy a politika jelen van az emberek életében, az fontos. Egy demokratikus berendezkedésben nagyon is fontos, hogy az emberek kihasználják a jogaikat, hogy úgy mondanám, és a felelősségérzetüket is a társadalom formálásában. Tehát ez mindenképpen helyes szerintem. Másik dolog azonban, ahol az egyházoknak a szerepe felmerül, az, hogy a politikai életben, a politikai beszélgetésekben, politikai döntésekben is tartsuk meg azt, ami legfontosabb a kereszténység számára, az ember méltósága, akármilyen formában beszélünk az emberről, a méltóságát nem szabad elvenni tőle. Nem szabad lekicsinyíteni az embert azért, mert másképp gondolkodik. Nem szabad egy egyszerű polgárból ellenséget csinálni. Vagy ne mondjam, hogy még karikatúra formájában rosszul beszélni emberekről. Itt az egyháznak egy hihetetlen feladata van, nem az, hogy szerepet vállaljon egyik vagy másik oldalon, hanem hogy rámutasson pont azokra az értékekre, amelyek békésebbé, szebbé és jobbá tudják tenni a társadalmunkat. Ez nagyon fontos.

0: fontos. Az egyháznak a szava nem az, amelyik csak az egyik oldalt fogja kritizálni, másikat meg támogatni, vagy fordítva, hanem hogy rámutat a közös dolgokra, amit már említettem, ember méltósága, a szeretet, a közösség építése, a közjó, ami előttünk van. Tehát én azt mondanám, hogy ez az egyháznak a legnagyobb feladata, hogy egy lelkiismereti kérdés legyen a felszólalásában. Tehát az embereket nem, hogy eldöntse helyettük, hogy mit csináljanak, hanem az embereknek felhívja a figyelmet arra, hogy milyen úton, milyen kritériumok mellett lehetne egy szebb emberi társadalmat felépíteni.
1: Hallgassunk meg egy másik példát, egy olyan házaspártól, akik leképezik valamelyest ezt az ideát.
2: 26 éve házasok, van 4 gyermekük.
3: Igaziból egészen 2018-ig nagyjából mi ugyanarra szavaztunk mindig, vagy ugyanúgy gondolkodtunk, tehát ez a keresztény konzervatív családból jöttünk, és 2018-ba kezdődött az, hogy én kezdtem így eltávolodni ettől a Fidesz által képviselt iránytól.
2: Mennyire nyomja rá ez a különbség az önök családi életére a bélyegét?
4: Hát amikor a Bálint először elmondta gondolatait, akkor én nagyon csodálkoztam, és az merült fel bennem, hogy én mit rontottam el, hogy ő így gondolkodik. Aztán rájöttem, hogy nem úgy kéne hozzáállnom, hanem egyszer megkérdezni, hogy hogy jutott ő erre. És igaziból itt indult egy ilyen párbeszéd, és amiket ő mondott, azokat én kezdtem átgondolni, és ő meg amiket én mondtam.
2: Voltak egy csattanások, összezördülések?
3: Hát biztos, hogy voltak összezördülések. Fölemettük a hangot, veszekedtünk, felháborodtunk azon, hogy ki mit mond a másik pártnak a valamilyen emberére, hogy ezt hogy gondolod róla.
4: Mikor hazamentem, és láttam, hogy a postaládára, a mi postaládánkra ki van téve egy Tisza logó. És akkor hazamentem, és mondtam, hogy na, ez biztos, hogy nem. Tehát, hogy minimum az, hogy egyeztessük le, hogy mi történik ilyen szempontból.
3: Jogos, nyilván meg kellett volna beszélni, de azt gondoltam, hogy a saját postaládámra, ami persze nem a saját postaládám, hanem a családi, arra kirakhatok egy 3x4 centis ilyen kis bigyót, ami az én szememben nem azt mutatta, hogy én a Tiszára szavazok, hanem a bárki, aki elmegy a folyosón, és nem is tudja, hogy ki ez a postalád, az lát egy picike kis reklámot, hogy ha-hó, erre is lehet szavazni.
4: Hát és a másik ilyen konfliktus forrás, amit én eleinte nagyon rosszul bírtam kezelni, hogy ugye mindenki azt gondolta, hogy én pontosan ugyanúgy gondolkodok, mint Bálint, aki mondjuk egy Facebook posztot kirakott. Kezdték nekem magyarázni, meggyőzködni, hogy ez milyen hülyeség, meg ezt hogy gondoljuk, és mondtam, hogy én teljesen másképp gondolkodok. És akkor a következő, hogy lehet olyan, hogy egy házaspár két tagja külön gondolkodik. És akkor mondom, hogy hát úgy tűnik, hogy lehet. És akkor megjött a következő, hogy akkor viszont meg engem kezdtek győzködni az emberek, hogy mit csináljak a Bálinttal.
2: És lehet ilyen?
4: Hát azzal, hogy ez a helyzet előállt, nagyon sok olyan beszélgetés született otthon, akár a gyerekek között is, ami egyébként nagyon egyértelmű, mondjuk egy keresztény konzervatív családban. Tehát például ilyen alapvető értékek. Ki az áruló? Mikor vagyok hálátlan? Mi egy kormánynak a feladata. Ha én keresztény vagyok, akkor egy kormánynak mennyire kell a programjában megjelenni a kereszténységnek? Kik legyenek azok a politikusok, akik a keresztény kormányban benne vannak? Szóval, hogy nagyon sok olyan ilyen alapvetőnek mondott dolog előkerült, ami egyébként szerintem nem került volna elő. És akkor ugye még van egy olyan vonala is ennek az egésznek, hogy én tanár vagyok. De mit gondolok etikusnak, miközben tudom, hogy egy csomó tanítványom követ a Facebookon, mi az, amit kitehetek? Mondjuk akár, hogyha egy március 15-én mind a két rendezvényen ott vagyok.
2: És ott volt mind a két rendezvényen?
4: Igen.
2: Mind a ketten elmentek mind a két tüntetésre?
4: Az összes gyerekkel, igen.
2: Az összes gyerekkel?
4: Igen, nálunk már ez 2019-ben is megjelent, akkor október 23-án, egyszerűen nézőpontágítás szempontjából, hogy nézzék meg, az egyik párt így ünnepel, a másik párt így ünnepel.
2: És hogyan reagáltak erre a gyerekek, hogy nem ugyanazt gondolja az édesapám, mint az édesanyám?
4: Azért van egy csomó olyan dolog, amiben mi nem értünk egyet. Nagy nehezen mi is erre jutottunk, de a gyerekek is egymás között, hogyha mi mindketten ugyanazt gondoljuk egy dologról, az fontos. És hogyha meg nem, akkor az lehet, hogy nem olyan fontos. És most, hogy itt készültünk kicsit a beszélgetésre, arra jutottunk, hogy az nem mindegy, hogy mondjuk például egy politikai beállítottság hol van abban a sorban, hogy a család a fontos, a kereszténységem a fontos, a nemzetem a fontos, vagy a politikai beállítottságom. És igaziból, ha előre teszem mondjuk a családot, akkor egy politikai beállítottság nem oszthat minket meg. És szerintem ebben mi azért így egyetértettünk kimondatlanul is.
3: Lehet, hogy ez túlzásnak tűnik, de arra jutottunk, hogy ez inkább fejlesztette a kommunikációt.
2: Abban, hogy ezt így tudták kezelni, segített az, hogy mindkettőjük számára van egy dimenzió, a hit dimenziója?
3: Levinném ezt egy kicsit profánabb szintre, természetesen igaz a transzcendens szint, de földi szinten, ha azt veszük, hogy Jézus nem csak Isten volt, hanem egy valóságos ember is, akkor ő egyszerűen elmondta, hogy hogy kell élni, mik a jó életnek az alapvető kritériumai, és akkor mi ezt próbáljuk követni, ez szerint próbálunk élni. Tehát ez az, ami a, hogy mennyire sikerül, az jó kérdés, de ez a közös alap.
4: Voltak azért ilyen nehéz időszakok, tehát én nagyon emlékszem rá, hogy magamban morfondírozok, hogy most igaza van, nincs igaza, mit kellene tennem. Viszont én azt láttam, hogy nincsenek elvágva a szálak, tehát amikor én mondjuk a Fidesszel kapcsolatban mondtam egy megjegyzést, hogy de hát ezt is jól csinálták, és hogy vegyük már ezt észre, akkor láttam, hogy ő is tényleg elgondolkodott, és nem az volt, hogy teljesen lezárt dolgokat, hanem ő is gondolkodott azon, amiket én mondtam. Úgyhogy végül is azt hiszem, hogy ezen múlt ez az egész dolog, hogy nem vágtuk el azt a lehetőséget, hogy a másiknak esetleg igaza van.
3: Eddig a politikai felfogásunk is azonos volt, és most, hogy nem teljesen azonos, most akkor ez rávilágít arra, hogy igaziból mi az, ami tényleg közös.
4: Igen.
1: Itt ebben a bejátszásban számomra az volt a legfeltűnőbb, hogy mennyire strapás is a béke. Tehát, hogy ezzel van munka, egyeztetni kell, szét kell nézni a másik oldalon is, beszélgetni kell, stb. Az elmúlt években a béke szavunk is talán egy kicsit elinflálódott. Ismét elsőként Zsófiához fordulnék. Ilyen emberi kapcsolatokban hogyan teremthető, építhető fel a béke, hogy az ne jelentsen alkalmazkodást, elfojtást egyik vagy másik oldalon, milyennek az összetevője?
5: Azt gondolom, hogy a béke az egy nagyon sok rétegű megélés. Békének hívjuk azt is, amikor egyáltalán nincs konfliktus, de a szoros emberi kapcsolatainkban ez hosszú távon nem reális, hogy ne legyenek konfliktusok vagy véleménykülönbségek. Akikkel a legszorosabb kapcsolatban vagyunk, azokkal szoktunk a legjobban összefeszülni, vagy azok bosszantanak minket, aztán testközelből csak igazán, és ott van a legnagyobb szükségünk a sok munkára, vagy erre a strapára, amit itt említett. A békének van egy mélyebb szintje, nem a konfliktus hiány, hanem az, ahogy meg tudom élni mégis a kapcsolódást azzal a dologgal, amivel akár aktuálisan konfliktusban vagyok. Szóval az igazán működő kapcsolatoknak az ismérve az, hogy a konfliktusok ellenére tudunk kapcsolódásban maradni egymással. Ehhez kell egy nagy bizalom. Bizalom saját magamban, hogy ezt ki fogom bírni, el fogom tudni viselni az átmeneti rossz érzéseket, amik a szeretett másik személlyel kapcsolatban benne vannak, hogy lehet ilyen marhaságot mondani, hogy mondhatott ilyen korombát, mennyire nem figyelt rám egyáltalán. Lehet, hogy nem is ugyanazt gondoljuk, ez nagyon ijesztő, szóval egy csomó rossz érzés megjelenik. Kell egy bizalom a másikkal szemben, annak a bizalma, hogy ha gondol valamit, akkor ez biztos nem véletlenül gondolja. A politikai megosztottságban gyakran látom családokban, hogy nehéz felismerni, hogy a másiknak a vehemes érvelése mögött adott esetben félelem van. Valódi szorongás és félelem. Vagy elkeseredett küzdeni akarás valamilyen neki fontos értékért, még az is lehet, hogy ez mind a kettőnek fontos, amitől rettek, hogy ez el fog veszni, vagy hogy ezt nem fogja tudni megvédeni. És ezek nagyon fontos dolgok. Van-e bennem bizalom, hogyha ő érez és gondol valamit, azt nem véletlenül gondolja, hanem annak megvan az oka, és lehet, hogy meg tudnánk együtt érteni, hogy mi az oka, és abban megtalálnánk a közöset. És persze bízni kell a kapcsolatban, hogy a kapcsolatunk az nem fog egy összezördüléssel, vagy akár egy nagyobb veszekedéssel véget érni, hanem majd, amikor az érzelmeink egy kicsit csillapodtak, akkor vissza tudunk menni a tetszín helyére, és azt mondom, hogy na jó, tegnap nagyon csúnyán vitatkoztunk, de egyébként nekem nagyon fontos, hogy megértselek, próbáljuk meg még egyszer. Vagy az esett nagyon rosszul, amikor ezt mondtad, de egyébként azt megértettem, hogy neked valami ebben nagyon fontos volt. Szóval, hogy konkrét vélemény különbségen túl a béke az valamivel együtt élni tudás, kibírása valaminek, ami akár lehet konfliktusos is. És abban van áldozatvállalás, amit itt említett, az elfolytást, azt nem szoktuk annyira támogatni, de közben meg átmenetileg folytunk el dolgokat, amikor kibírhatatlanok, ez a léleknek egy védekező mechanizmusa, és van annak is haszna, hogyha aztán ki tudunk keveredni belőle, és mennél tudatosabb rátekintéssel tudjuk megélni az érzelmekkel teli valóságot.
1: Bíboros úr, mi a keresztény tanítás, ugye a békével kapcsolatosan, bár ez így eléggé egyértelműnek hat, de mégis az jut eszembe, itt az egyik riportalanyunk említette, hogy a Krisztus földi pályafutását, hogy ezért abban is nagyon sok felháborodás volt, és sok feszültség az ő megjelenése és tanításai nyomán. Mit mondhatunk el keresztényként a békéről megosztott társadalmi közegekben?
0: Hát ha Jézus példáját vesszük kiinduló pontként, akkor tényleg úgy volt, hogy ő is mondta, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem azért, hogy feszültségeket oldjak fel, és aki engem követ, az lehet, hogy úgy fog járni, mint a mai politikai megosztottság a környékünkön. Ugyanis ő azt mondta, fiú a szülő ellen fog fellépni, feleség a férje ellen, tehát egy bizonyos értelemben Jézus előre látta az egész dolgot, de a béke fogalma nagyon fontos volt nála. Tudjuk, hogy a halála előtt a búcsú beszédében sokat beszélt a békéről, és azt is mondta, hogy az én békémet adom nektek, nem olyan, mint amit a föld ad. Az egyházi keresztény tanításban az igazi béke sokszor nem azon múlik, hogy konfliktus nélkül élünk, ahogy hallottuk az előbb, tehát konfliktusok hozzátartoznak az élethez, hanem az, hogy a bensőmben, az én szívemben el tudom rendezni ezeket a dolgokat, és a fő hangsúly nem a konfliktus lenyelésén van, vagy elfolytásán, vagy kompromisszumok keresésén, hanem a keresztény tanításban a legfontosabb a szeretet. Tehát a szeretetből kiinduló, a szeretet, amely másnap reggel képes feltenni a kérdést, hogy kedvesen mi volt rossz az életemben, vagy mit mondtam én rosszul tegnap, ahogy hallottuk most, ez mindenképpen hozzátartozik. De én most tovább mennék egy magasabb szintre, ugyanis a kereszténység tanítása is, én most mind egyházi személy, ha szabad ezt így mondanom, találkozom családi problémákkal, ahol tudok beszélgetni ezekről a témákról, de nagyon sokszor, mint érsek, mint püspök, egy más szinten kell beszélnem, egy olyan szinten, amely az egész társadalomra érvényes. Tehát nagyon fontos, hogy a társadalmi kihívásokban is a politikai viták mindegy társadalmi viták, ha szabad ezt így mondanom. Fontos, hogy rámutassunk arra, hogy az igazi békét mindenki önmagában kell, hogy keresse, és ha megtaláltuk önmagunkban, akkor tudunk tovább lépni és békét építeni. A béke nem olyan, hogy leesik ajándékként, mint a sült galamb a tányérunkra, hanem a békért tényleg harcolni kell, akkor is, ha csúnyán hangzik, a békért harcolni kell, áldozatokat kell hozni, és egyben bízni abban, hogy a Jóisten is segít minket. Tehát a kereszténység nincs meg hit nélkül. A mi gyönge imánk, amely a békéért száll fel a mennybe, csak akkor lesz érvényes és jó, ha tényleg teljes szívből és bizalommal fordulunk a béke királyához. Isten tudja változtatni az emberek szívét, én ebben nagyon bízom, és még azt is merem mondani, hogy minden háború vége bizonyos értelemben az Isten jóságának a győzelmét hirdeti. Mert az ember független, hogy hány háborút folytatott, és most ez már háború, az egy tényleg egy radikális feszültséget jelent, és a békének a megtagadása, mindig képes volt az ember újból kezdeni. Remélem, hogy ez jelen lesz a mi társadalmainkban is. Az egyháznak a tanítása a békéről arra is kell, hogy irányuljon, hogy belássuk a belső változás, megtérést, belássuk azt, hogy a másik ember is épp olyan méltósággal rendelkezik, mint én, hogy épp úgy szeret, mint én, és a szeretet kell, hogy vezesse minket, és próbáljuk gyógyítani a sebeket. Tehát a sebek, amelyek jelen vannak az életünkben, nagyon sokszor olyan mélyek, hogy nem ismerünk rájuk tekinteni. De közben elfelejtjük, hogy mi is sebzünk, ahogy megyünk az életünkön keresztül. Nagyon sokszor fontos volna meggondolni a fejemben, hogy sértettem meg, vagy sebzettem meg az embertársamat ennek a beszélgetésnek a folyamatában, vagy a beszélgetés végén. Az egyháznak, mind a lelkiismeret hangjának, amit említettem már, pont arra kell rámutatni, hogy nincs életsebek nélkül, ha valaki szeret, akkor mindig kap sebeket, nincs életsebek nélkül, de a sebeket lehet gyógyítani, és amikor a sebek benőnek, akkor alapjai lehetnek egy új életnek. Én itt rámutatnék Jézusra, feltámadása után a sebek megmaradtak. Tehát a feltámadt testén ott voltak a sebek, nem tűntek el. Jézus nem akart eltüntetni, hogy hú, milyen ideális, jó lesz minden, de rámutatott, hogy ez is hozzátartozik az emberi életünkhöz, de ezzel is lehet tovább lépni.
1: Több nemzetiségű, ökumenikus és történelmileg is nagyon meghatározó tapasztalatokkal rendelkezhet. Itt most elsősorban a délszláv háborúra gondolok, tehát itt most eddig egyenlőre a magyar politikai helyzetből adódó megosztottságokról beszéltünk, de hogyan lehet a békét megélni, táplálni, nem feladni olyan valódi háborús konfliktusok esetén, valódi kisebbségi létben, valódi elnyomásban, amikor igazából nem csak magunkkal vagy házastársunkkal hadakozunk, hanem valami sokkal nagyobb elnyomó hatalommal.
0: Nem könnyű feladat, megvallom őszintén. Én 2008 óta dolgozom püspökként a délvidéken. Az én elvárásom szerint lassan megy ez a megbékélési folyamat, ami kellene a különböző nemzetek között, amelyek a volt Jugoszláviából születtek, tehát a független horvát állam, a független szerb állam, Koszovó független, de hogy mondjuk, hogy most független állam, nem független. Minden esetre ezek a feszültségek nagyon jelen vannak, és sajnos mindig vannak emberek, akik ezt ki akarják használni, politikai nyerészkedés vagy más célokra. Ami számomra, mint egyházban dolgozónak és Szerbiában élőnek nagyon fontos, hogy én tudjam, ki vagyok. Tehát a kisebbségi életben nagyon sokszor az emberek egyszerűen valahogy próbálják eltakarni, vagy nem annyira nyilvánosan mutatni, hogy kik ők valójában. Mindig is hangsúlyoztam, hogy én szerbiai magyar vagyok, vagy magyar, aki Szerbiában él, vagy előtte Jugoszláviában. Tehát az én magyarságom az az én gazdagságom, és azt én nem adom fel. Tehát ez nagyon fontos, és hogyha én ezt tudom képviselni, láttam már nagyon sokszor, hogy az emberek ezt tisztelik. De utána van egy változás is, ami már nem tőlünk függ, és én ezt egy példával szeretném itt bemutatni. Amikor Belgrádba kerültem, mint belgrádi érsek, Ferenc pápa kinevezett, akkor úgy üdvözöltek Belgrádba, hogy van egy belgrádi magyar katolikus érsekünk. Amikor 2024-ben Ferenc pápa bíborossá nevezett ki, vagy kreált, ahogy mondjuk ezt az egyházba, azóta én a szerb bíboros vagyok. Ez a kis változás is mutatja, hogy az emberek hogy állnak hozzá. Tehát most már elveszett a magyar jelző, mert valahogy elfogadták, hogy ott vagyok. De ez egy, én most 70 leszek az idén, ez több évtized munkája kellett. Tehát ez egy olyan folyamat, amelyben ki kell tartani. Tudni kell, hogy mik az én értékeim, és azokat állandóan hitelesen képviselni. Tehát nem az, hogy változtatom egyszer így, egyszer úgy, hitelesen képviselni bizonyos keresztény tanokat. A katolikus egyháznak van egy nagyon-nagyon jó társadalmi tanítása, és azokból lehet tényleg nagyon sok jó gondolatot meríteni, annélkül, hogy állandóan Jézusra kellene hivatkozni, mert ezek általános emberi értékek.
1: Össze tudnám foglalni három mondatban, hogy mik ezek az alaptanítások ön szerint?
0: Amit én említettem, az ember méltósága, az ember gazdagsága. Visszatérnék még az ön kérdésére a békével. Azt mondjuk, hogy shalom lesz az a béke a világ végén, amikor feltámadunk és boldogan élünk Jézusra, az minden lehetőnek a megvalósítása teljességben. Nem egymás kizárása, hanem egymás összevonása a teljességben. Tehát ez is nagyon fontos. És a harmadik pedig a szeretet, ahol csak lehet.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak Csáki Palavicsini Zsófia és Németh László bíboros atya Belgrádból.

0: Következő vendégünk Viski András, aki saját családja történetét dolgozta fel Kitelepítés című regényében. A szerző református lelkész édesapját a román kommunista hatalom 22 év börtönre ítélte az 50-es években, édesanyját pedig 7 gyermekükkel együtt kitelepítették a román gulágra. A család életében a Biblia, a hitnyelve és a közösség nem valamiféle háttér vagy díszlet, hanem a túlélés egyik eszköze lett. Viski András van velünk telefonon Kolozsvárról.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Mit tud adni a hit egy politikai elnyomásban lévő embernek? Milyen nyelvet vagy eszközt tud adni ahhoz, hogy túl lehessen élni és el lehessen beszélni valamit, ami talán felfoghatatlan?
1: Békességet tud adni. Azt hiszem, mindenek előtt békességet tud adni, és a politikai elnyomás idején a békesség azért fontos, mert az embernek otthon kell lennie olyan helyzetekben is, amelyek helyzetek lehetetlenek. De minthogy egyetlen életre kapott meghívást, és ez egy gyönyörű meghívás, ezt az életet nem élheti átmenetiként, még rövid időre sem. Az a békesség, amit a hit által ajándékba kap, az éppen abban segíti, hogy a saját életét el tudja fogadni, és jelentésekkel teli életet tudjon élni önmaga számára, a környezete számára, és akár nagyobb közösségek számára is.
0: Említi az otthont, aminek a hiánya igazából a vezérfonala a kitelepítésnek, hiszen itt folyamatosan költözködés előzte meg a kitelepítést magát is. Hogyan lehet otthon lenni a hitben?
1: Talán ez lett az egyik legerősebb szava az életemnek, vagy ez lett a legerősebb igénye annak az életnek, amit élek. Az otthon ugyanis éppen azt jelenti számomra, hogy nincsen alternatívája. Azok az előttünk járók, akiket én, meg az én nemzedékem annyira szeretett, még a börtönökben, vagy a kényszermunkatelepeken is tudtak otthon lenni, mert a mindennapi életüket tulajdonképpen belehelyezték egy messze hangzó liturgiába. Belehelyezték egy istentiszteletbe, és visszhangossá vált körülöttük a tér. Ami azt jelentette, hogy nem csak a megalázásokat, ezek napi események voltak, nem csak az üvöltözéseket, nem csak a folyamatos hátratételt észlelték, hanem ezekben a visszhangokban azt is megtapasztalhatták, hogy az az élet, amit élnek, annak értelme van, és az fontos, amit csinálnak. Tehát ők eleve nem a vesztes oldalán álltak, akkor sem, mikor mindenki úgy tekintette, hogy a vesztesek oldalára kerültek. És ez nagyon erőteljesen benne van a keresztény gondolatban is, hogy tudnélik a kereszténység a genetikájában azt hordozza, hogy évszázadokon át úgy tekintettek rájuk, mint reménytelen vesztesekre, de ők ezt nem így érték meg. Azért, mert a megváltás eseményében megélhették azt, hogy nekik nem kell győzniük, hiszen ezt a győzelmet kivívta a megváltó. Nem is hihető. Egyébként azt hiszem, hogy senki számára az a kereszténység, amelyik akár az erő oldalára áll, akár triumfáló módon éli a hétköznapjait, hiszen erre nincsen szüksége. Ez megtörtént, ez beteljesedett, és ez a beteljesedettség teszi a világot úgy, ahogy kinéz otthonossá számunkra. Mert amennyiben teremtett világként tekintek a világra, és teremtett emberként tekintek minden emberre, akkor nem is közelíthetek másként hozzá, mint a békesség útján és a békesség nyelvét használva.
0: Hogyan lehet azt megtenni, hogy az ember ne maradjon egész életében bebörtönözve, vagy fogja annak a történetnek, ami egyszer már fogolját tette?
1: Én aztán végképp beleszülettem a rabságba, mert nekem nincsenek emlékeim a kitelepítés előttről. Nekem a normalitás tulajdonképpen ez a kényszermunkatelep, amit magam előtt látok, amikor szóba hozom. De ezen a kényszermunkatelepen, ezen belül édesanyám létrehozta nekünk a szabadságnak a szféráját. Belehelyezett bennünket a hitnek a nagy történetébe. Belehelyezett bennünket a bibliai elbeszélésbe. És azt mondta, hogy ez a mi történetünk. Tehát a mi történetünknek látszik a vége.
0: Hogyan helyezte bele önöket az édesanyjuk ebbe a történetbe?
1: Úgy, hogy egy csodálatos angyali véletlen folytán az egyetlen könyv, ami elkerült velünk a gulágra, a román gulágra, az a Szentírás volt. Ez édesanyjának a bibliája. Volt, semmi más nem volt a közelünkben. A kitelepítés regényben elég részletesen leírom, hogyan is alakulhattak így a dolgok. Édesanyám naponta felolvasott nekünk a Szentírásból, énekeltünk, közösen végigcsináltuk naponta a családnak a szertartását. A napi szakaszban részesültünk, tehát tulajdonképpen egyszerre voltunk benne egy szörnyű helyzetben, és egyszerre emelődtünk ki ebből a szörnyű helyzetből egy másik valóságba, ami a mi szörnyű helyzetünket is értelmezhetővé tette. Nem elfogadhatóvá, azt lehetetlen elfogadni, nem is szabad elfogadni, de erőt adott nekünk ahhoz, hogy szemben álljunk vele. Erőt adott nekünk ahhoz, hogy a saját identitásunk sokkal fontosabb legyen, mint az, amit felkínált számunkra az a világ, amiben élnünk kellett.
2: Rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Olvassa anyánk az evangélium tanítását, pedig van hova, gondolta. A barlang készen áll, nem is egy, bizony van hova lehajtanunk a fejünket. És az elhagyott vályatokban még rókák is laknak. A rókák készséggel megosztják velünk a barlangokat. Nem bántják a gyerekeket, a rókák befogadnak minket. Ugyanoda hajtjuk le a fejünket mi is, mint ők. A Biblia sem tudhat mindent. Anyánk nem reggelizik, csak a gyermekei iránt érzett kötelességből eszik néhány falatot. Hiába olvadnak el a szájába kényszerített málékenyér darabkák. Nehezen nyel, sokáig tartja a teát a szájában, mély levegőt vesz, megpróbálja még egyszer, nem megy, pedig mennie kell, még mielőtt a barakkunk elé érne a menetoszlop. A napi szakaszt is el kell olvasnia a foszladozó Bibliából. Anyánk éles visítást hall minden reggel, amikor a menetoszlop a barakunk elé ér. Föl sem néz, pontosan tudja, mikor kell kimennie. Előtte még két darab málékenyeret töm a zsebébe. Felénk fordulva áldást mond, pokrócot igazít, mindenki lélegzik, igen, ámen, indul. Nehezen jön el az este, amikor végre együtt vagyunk. Mind énekelünk, közös imát mondunk. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simon évala, kéri őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől. És mikor leült, a hajóból tanítá a sokaságot. Olvassa anyánk ezen a másik magyar nyelven, aminek nem minden szavát értjük. A lámpa egyedül anyánkat világítja meg, és a Bibliát. Lukács doktor, aki ezt az evangéliumot írta nekünk, anyánk hangján szól hozzánk. Anyánk jól beszéli ezt az idegen magyar nyelvet. Isten beszéde, mondja, gyertek, hallgassuk meg Isten beszédét. A mi Istenünk idegen magyarul beszél hozzánk, ilyen Isten jutott nekünk. Legyünk hálásak, hogy egyáltalán van Istenünk, mondja anyánk. Ne húzzuk az orrunkat, egy beszédhibás Isten, de Isten. Az napokban, mikor a bírák ítéltek vala, éhség lőn a földön. Valahogy így beszél a mi szegény Istenünk. Minden szava szent és egy kicsit vicces. Péter testvér összetört szavaihoz hasonlítanak. Péteren eszünkbe sem jut nevetni. Istent viszont kikacagjuk. Még anyánk is elmosolyodik olykor, nem kell annyit valázni, lömpedigezni, mikoronozni. Te mi atyánk, aki a mennyekben vagy, lehet, hogy ez az összkomfortos mennyország a te legfőbb bajod. Azért beszélsz ezen a távoli és érthetetlen nyelven.
0: Viski András Kitelepítés című regényéből Balogh Zoltán olvasott fel részleteket. Önök a Keresztkérdések műsorát hallják. Eddig a békéről, hazai és történelmi távlatokban beszélgettünk. Egész mást jelent azonban a béke ott, ahol most is háború van. Diós Judit összeállítása.
3: A Sant'Egidio, magyarul Szentegyed, egy római alapítású katolikus közösség. Önkéntes tagjai több mint 70 országban vannak jelen. Afrikában az écbetegek mellett épp úgy, mint például Budapesten a hajléktalanok karácsonyi ebédjén. Ezen a hétvégén rendezik Budapesten a Sant'Egidio közösség Fiatalok a Békéért mozgalmának nemzetközi találkozóját. 13 európai országból körülbelül 1000 résztvevővel, köztük ukránokkal is. Ukrajnában a fiatalok csoportjának felelőse Olga Makar. Vele beszélgettem telefonon. Ukrajnában milyen körülmények között tud működni most a közösség, és mit tudnak tenni a fiatalok?
4: Ukrajnában már 35 éve működik a közösség. A háború kitörése után, látva a tragédiákat, megnyitottuk a kapunkat a menekültek előtt, és humanitárius misszióba kezdtünk, mivel az egész világból segítenek bennünket. A fiatalok csoportjához most már több mint 500 fiatal tartozik. Kijevben, Lvivben és Ivano-Frankivskban ételt osztunk a szegényeknek, humanitárius segélyeket a menekülteknek, foglalkozunk az idősekkel és a gyerekekkel is. A fiatalokban sok energia van, ami felszabadul, ha segíthetnek. A menekült, traumatizált gyerekek barátaivá, nagy testvéreivé váltak. Egy hete volt egy támadás Lvivben. Megsérült egy lakóház. A fiataljaink azonnal oda mentek segíteni. A szomszédok meséltek egy 96 éves idős asszonyról, aki egyedül él. Ők megismerkedtek vele, beszélgettek vele. Aztán néhány nap múlva visszamentek, és látták, hogy még tele van a szobája üvegszilánkokkal, úgyhogy segítettek neki kitakarítani. Bevásároltak neki, és ami a legfontosabb, hogy rengeteget beszélgettek vele. Barátok lettek, vissza szeretnének menni hozzá. Ez egy kicsi példa, de nagyon sok ehhez hasonló történetünk van. A legszegényebbekkel találkozunk, olyanokkal, akiknek senkiük sincs, és igyekszünk melléjük állni.
3: Milyen körülmények vannak most ezekben a városokban? Azt halljuk, hogy rendszeresek a légiriadók, nincs áram vagy ivóvíz. Ezek a fiatalok milyen körülmények között indulnak el?
4: Kijevben nagyon nehéz a helyzet. Rengetegszer bombáznak, és sok mindent lerombolnak. Sok a civil áldozat. Az emberek belefáradtak ebbe a helyzetbe. El vannak keseredve. Nem tudnak aludni. A metró aluljárókban alszanak. Jelenleg van áram és van víz, de nagyon aggódunk a tél miatt. Lembergben és Ivano-Frankivskban is előfordul bombázás, de nem olyan gyakran. A háború sebei azonban nem mindig látszódnak kívülről. Lehet, hogy valaki külső szemmel nyugodt életet él, de a bátyja vagy az édesapja a fronton van. A családok elszegényedtek, növekszik az erőszak, és hiányzik a remény. A háború nagyon sok láthatatlan sebet ejt a szívekben.
3: Igaz, hogy mióta kitört a háború, azóta nagyon sokan csatlakoztak a fiatalok közül a Sant'Egidióhoz?
4: Igen, nagyon sok új fiatallal találkoztunk. Számukra mondhatjuk, hogy terápiás hatással van a közösség, mert barátokra találnak, hasznosnak érzik magukat, és perspektívát ad nekik.
3: Hallottam, hogy a fiatalok járnak hajléktalanokhoz. Foglalkoznak fogyatékkal élőkkel, táborokat szerveznek.
4: Szerveznek például a gyerekeknek foglalkozásokat, amiket mi úgy hívunk a közösségben, hogy a békeiskolája, ami minden héten van. Nyáron együtt szervezünk tábort, karácsonykor együtt ünnepelünk. Vannak gyerekek, akiket a lakásaikban látogatunk, hogy lássuk, mire van szükségük.
3: A közösség alapja az imádság, a szegények szolgálata és a béke. Az imádság az a tizenéveseknek, a huszonéveseknek nem idegen?
4: Kezdetben természetesen az. Ezek a fiatalok nem vallásosak, nincsenek az egyházról tapasztalataik, de nagyon mély kérdéseik vannak. Mi mindenkinek egy időben kínáljuk fel, hogy jöjjenek velünk szolgálni és imádkozni. Elmagyarázzuk nekik, hogy azok a helyzetek, amikkel találkozunk, nagyon nehezek, de az imádság, az Úr segítségével haladhatunk előre. Az imádság nagyon konkrét dologgá válik számukra, mert együtt vannak ott másokkal, és válaszokat találnak a saját életük kérdéseire, és a szegények kérdéseire is. Beszélünk nekik Jézusról, aki nehéz helyzeteket élt meg, erőszakot szenvedett, és aki mindenre ingyenes szeretettel válaszolt. Jézus példává válik a számukra. Elmondjuk nekik azt is, hogy a közösség az egész világon imádkozik értünk, és nagyon gyakran érezzük, hogy ez az imádság védelmez minket.
0: Mit gondolnak a fiatalok, hogy mindezzel hogyan szolgálják a békét a háború közepette?
4: Nagy szükségét érzik annak, hogy rátaláljanak a békére a szívükben. Amikor együtt vannak, vagy ott vannak az imádságon, akkor ők maguk azok, akik sokkal nyugodtabbak lesznek, és eltelnek békével. És aztán látják, hogy ez a béke kiterjed a többiekre. Ez a béke fertőző, ragályos. Látják, hogy amit tesznek, azzal a jövőt szolgálják, hogy az emberek itt tudjanak maradni, és ne növekedjen a gyűlölet. Mi megpróbáljuk megalkotni a béke darabkáit, és ezekből felépíteni a békét. A háborút is előkészítik. Így kell tennünk a békével is.
0: A béke nem a háború hiánya, hanem olyasmi, amit folyamatosan építeni kell, feladat. A hit pedig akkor válik a béke eszközévé, hanem ideológiák tulajdona, hanem éppen arra figyelmeztet, hogy az ember több az indulatainál, több annál, amit gondol, annál is, amire szavaz, és több annál is, amit egyszer elkövettek ellene. A hét utolsó napja arra is való, hogy időnként megálljunk és elgondolkozzunk, mit tehetnénk mi magunk a békéért, mielőtt elkezdjük újra hétköznapi csatáinkat. Laborci Dórát hallották. A bejátszásokat Diós Judit készítette, a hangmérnök Németh László volt.

0: 4 óra van, hírek 4 percben a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József. Jogszabálymódosítás jöhet a vagyonvisszaszerzés felgyorsítására. Amerikai iráni rakétaváltás volt a Hormuzi szorosnál. Gomoly felhős, délutántól szeles idő lesz. És most a részletek. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében jogszabálymódosítást helyezett kilátásba a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kormánynál senki nem szeretné jobban a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A kormányfő a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői megbízatása kapcsán hangsúlyozta. Céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása, szakmailag elkötelezett és megalkuvást soha nem tűrő vezetőkkel. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművek létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A nyilvános meghirdetést iparági konzultáció előzte meg. 6 járásban összesen 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatba. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság mára olyan szintet ért el, amit állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Emlékeztetett, egy átlagos lakást 2015-ben még csak nem 6 évnyi nettó átlagkeresetből lehetett megvásárolni. 2025-re ez az idő 7 év fölé nőtt. Irán rakétatámadást intézett a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai erők ellen, nem sokkal az iráni Larak szigetet ért amerikai légicsapást követően. Az iráni balisztikus rakéták Jordániában működő amerikai támaszpontokat vettek célba, a légvédelem azonban minden érkező eszközt megsemmisített, így azok nem okoztak számottevő károkat. További részleteket egyelőre nem közöltek. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat és gyújtottak gyertyát az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya. Negyed évszázadra szól az Egyesült Államok és Venezuela között megkötött olajkitermelési megállapodás. Az egyesség 17 olajmezőn összesen 65 milliárd hordónyi olaj, Venezuela ismert kőolajtartalékainak több mint ötöde felett biztosít ellenőrzést amerikai cégek számára, de zöldmezős beruházással újabb mezőket is nyithatnak. Gomoly felhős, napos idő várható. A késő délutáni óráktól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Reggel 12-17 fok lesz, napközben 30-35 fok várható.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelő.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten az úgynevezett két boldog asszony közötti időszak szokásait mutatjuk be. Zenei összeállításunkban Martin György és Kallós Zoltán gyűjtéseiből hallhatnak válogatást. Pénzes Géza vagyok. Az augusztus közepétől szeptember elejéig tartó bő három hét kiemelkedően fontos volt a földművelő parasztság számára. A kezdetét jelölő nagy boldogasszony napján tartották az aratás záró ünnepét, a másik határnap, szeptember 8-a, kis boldogasszony pedig a vetés megkezdésének idejére figyelmeztetett. Arra, hogy nő alakok állnak a természet színe változásának hátterében, máshol is találunk példát az európai hagyományban. A legismertebb talán Déméter és Perszefóné története a görög mitológiából, amelyben a termékenység istennője az alvilágba került lányát gyászolja. Emiatt a földek terméketlenek lesznek, és csak akkor válnak újra termővé, amikor Hádész megígéri, hogy Perszefóné az év nagyobbik részét az élők között töltheti. A régi magyar gazdálkodók számára a két asszonynap időpontja és elnevezése szintén a gabona földi létének határait jelezte. Mária mennybe menetelének napján a búza aratásét, kisasszonykor, Mária születésének napján pedig a búza elvetését. Ezt az időszakot egykor a női munkák tekintetében is fontosnak tartották. A gazdasszonyok ekkor ültettek tyúkokat, hogy azok jó tojók legyenek, és az összes tojásukat kiköltsék.

általánosan elterjedt volt az egész magyar nyelv területen, hogy a két boldogasszony közén kell az ágyneműt, a téli holmikat, a ruhafélét is kiszellőztetni, így a moly nem tesz kárt azokban. A két asszonynap közötti időszak végéhez közeledvén a gazdák előkészítették vetésre szánt magvaikat, amelyek szeptember első heteiben kerültek a földbe, attól függően, hogy mikor volt erre alkalmas időjárás. Sok helyütt tartották azt a szokást, hogy kisboldogasszony napja előtt egy ponyvára szórták a gabonaszemeket, és éjszakára szabadban hagyták őket. A harmat által meghintett magokat ezután a többi vetőmag közé keverték, így igyekeztek megóvni a búzát az üszkösödéstől. Az első vetésnek egyébként is kiemelkedő jelentőséget tulajdonítottak egykor. Gyakran megszenteltették az elvetendő szemeket, a gazda pedig tiszta ruhába öltözött, és ilyenkor nagy illetlenségnek számított munka közben a káromkodás. Számos vidéken ez volt a cselédfogadás ideje is. A falusi lányok ez időtájt álltak munkába az őket felfogadó tehetősebb gazda családokhoz. Az ipolymenti községekben kisboldogasszony napjához különös hagyomány kapcsolódott. Az asszonyok közösen vonultak ki a környező dombokra, hogy együtt nézzék meg a napfelkeltét. A hiedelem szerint ugyanis ilyenkor megláthatták benne Máriát és az őt körülvevő rózsákat. Ha viszont felhős, ködös idő fogadta őket, akkor az elkövetkező vetési időszakra esős napokat jósolhattak.

Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában az úgynevezett két boldog asszony közötti időszak szokásait mutattuk be. Zenei összeállításunkban Martin György és Kalló Zoltán gyűjtéseiből hallhattak válogatást. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Ej, no, hiszen több is veszett Mohácsnál, mondja Arany János főhőse, és az éppen 170 éve született versciklus óta igazi szólássá vált a mondat. Arról, hogy mi minden veszett Mohácsnál, ma a csata 500. évfordulóján sokan és sokfele beszéltek. Ám van egy olyan következménye is, amely Erdély életében egy dicsőséges fejezet, a fejedelemség története. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Megnyitották a Mohácsi csata és II. Lajos a 16. és 19. század közötti képzőművészetben című kiállítást a Kolozsvári Művészeti Múzeumban. A poszter kiállítás a csatát és a csatában elesett II. Lajos magyarországi és európai képzőművészeti ábrázolásait mutatja be. A tárlatot Varga Szabolcs történész nyitotta meg, aki a mohácsi ütközet társadalmi percepciójára, annak változásaira és fő üzeneteire is helyezte a hangsúlyt. Őt kérdezte Ferenc Ádám.
2: Ma körülbelül egy kép van bennünk a mohácsi csatáról, az, hogy egy gyalázatosan vesztes csata után még szerencsétlen II. Lajos is belefullad egy szabad szemmel nem látható patakba. És ez a képzőművészeti recepciót bemutató kiállításból látszik azért, hogy mind a csatának van egy pozitívabb, egy hősiesebb megítélése és emlékezete, mint magának II. Lajosnak. És hogyha többet látunk belőle, látjuk benne azokat a szálakat is, amik eddig elsikadtak, akkor közelebb juthatunk önmagunk megértéséhez is.
3: Erdélyre nézve is fontos következményei voltak a mohácsi vereségnek. Milyen irányba vitte Erdélynek a sorsát ez az ütközet?
2: Az, hogy egyáltalán létrejöhetett az erdélyi fejedelemség, azt gondolom, annak a bölcsője Mohács mezején ringott. Ha nincs a magyar királyságnak ez a veresége, akkor Erdély megmarad egy területi egység, és nem kell a Párciummal és a maradék keleti területekkel együtt egy új államalakulattá szerveződni, ami egyszerre hordozza a magyar államiságnak a jegyeit és az oszmán vazallitásnak a súlyos nyomait. Úgyhogy lehet, hogy a mai Erdély ilyen szempontból szegényebb lenne, hiányozna belőle lehet egy Bethlen Gábor, viszont egy gazdag magyar királyság gazdag térségeként beszélhetnénk róla.
3: Itt a kiállítás megnyitón egy Odo Marquardt német filozófus idézettel kezdte, ami úgy szól, hogy mi emberek a történeteink vagyunk. Ma hogy mesélnénk el a mohácsi csata történetét? Mi a jelentősége? Mit tanulhatunk belőle?
2: Én úgy mesélném el ma gyerekeinek vagy diákoknak a mohácsi csata történetét, hogy vannak olyan helyzetek az ember életébe, amikor akkor is bele kell állni, ha úgy tetszik, ki kell állni saját magunkért, amikor abban a pillanatban ennek súlyos következményei lesznek, de hosszú távon megéri, önazonosak maradunk, önmagunk maradhatunk, és abból van visszaút. Ha feladjuk saját magunkat a túlélés érdekében, akkor az már nem a mi történetünk lesz onnan.
1: A Csíkiszékely Múzeum legújabb időszaki kiállítása már a következményekre tekint. A Félhold árnyéka, Erdély és az Oszmán Birodalom című tárlat azt mutatja be, hogy miként formálta a törökökkel való együttélés Erdély tárgyi és szellemi örökségét, és milyen nyomai élnek tovább napjainkig. Bíró István elsősorban Karda Markay Aranka múzeum igazgatót kérdezte.
4: A Félhold árnyéka, Erdély és az Oszmán Birodalom új időszaki kiállításunk a Mohács 500 év emlék év kapcsán született, viszont Erdély történetébe enged betekintést, és igazából az Oszmán Birodalomnak a működésébe, és a Birodalom és Erdély országnak a közös kapcsolatába, és ennek a kapcsolatnak a közös termékeire, illetve a hagyatékára és a közös történelmi örökségünkbe is segít egy kicsit kalauzolni a látogatókat.
5: És mondhatni azt, hogy egy összefogás eredménye ez a tárlat, hiszen több múzeumtól kölcsönözték a kiállított tárgyakat. Honnan?
4: Magyarországról 4 intézménytől kölcsönöztünk, a Budapesti Magyar Nemzeti Múzeumtól, az Iparművészeti Múzeumtól, az Országos Széchenyi Könyvtártól, illetve a Debreceni Déri Múzeumtól, illetve a Magyar Nemzeti Levéltártól digitális tartalmakat kaptunk, mivel ez egy sérülékeny anyag, a levéltári anyag így digitális formában adták ezeket kölcsön. Erdélyből több intézményből is, Udvarhely, Gyergyó, Sepsiszentgyörgyi múzeumok anyagaiból érkeztek tárgyak, illetve a Csíksomlyói Ferences rendtől, vagy az Erdélyi Ferences rendtartománytól, Mikházáról érkezett tárgy, valamint a gyulafehérvári érsekségről, és a Dániel kastély is például digitális tartalmakkal, fotóanyaggal is támogatta a kiállítást, illetve nagyon sok fotó érkezett az Erdélyi házról, magánszemélyektől, a mondáknak a gyűjtései Magyar Zoltántól, úgyhogy ez egy nagy közös koprodukció.
5: Meddig látogatható a kiállítás?
4: A kiállítás december 20-áig látogatható itt a Csíkszéken Múzeumban.
5: Ha egyetlen tárgyat kellene kiválasztani a kiállításból, amellyel el tudná mesélni a hallgatóknak, hogy milyen volt Erdély és az Oszmán Birodalom kapcsolata, akkor melyik lenne az? Dr. Sudár Balázs a kiállítás kurátora, a Budapesti Történeti Múzeum múzeológusa.
6: Ami a legnagyobb meglepetés volt nekem a kiállításban, az egy oltárterítő, amiről nem is tudtuk, hogy ennyire gyönyörű, és ez egy teljesen török darab. Tehát, hogy ez nem egy török formára vagy törökös mintákkal hímzett terítő volt, hanem ez egy teljesen török terítő, és gyönyörű. Egy elképesztően minőségi munka, és hogy mennyire érdekes, hogy valószínűleg turbánkendő volt, az azt jelenti, hogy a turbánokat megtekerték. Jó turbántekerés az egy művészi alkotás volt, tehát nem tekerték le utána, hanem egy az egyben lerakták egy ilyen turbántartóra, és leborították egy kendővel, hogy ne porosodjon. És ezeket a kendőket nagyon szépre megcsinálták, és ilyen kendőből egy csomó bekerült Erdélybe is. És ezeket aztán a templomokban is használták tovább. És mennyire érdekes, hogy egy muszlim turbánkendőből lesz egy templomi oltárterítő. Az a vicc benne, hogy a törökök is gyönyörködtek benne, hogy mennyire szép ez a kendő, és mi is gyönyörködtünk benne, hogy mennyire szép ez a kendő. Teljesen másra használjuk, teljesen más gondolunk róla, más a kultúránk, más a vallásunk, de a gyönyörűség az meg ugyanaz.
5: A kiállítás címe a Félhold árnyéka. Mit jelent ebben az esetben az árnyék?
6: Ezzel azt akartuk egy kicsit kifejezni, hogy azért Erdélyre nem úgy tenyer erre az Oszmán Birodalom mondjuk, mint a magyar hódoltságra. Tehát, hogy itt vannak az oszmánok, Erdélyben nagyon komoly befolyással bírnak, de meg még sincsenek itt. Tehát, hogy itt is vannak, meg nincsenek is. Hatnak is, meg nem is hatnak. Szóval ez egy ilyen nagyon furcsa viszony, és ugye hát nem annyira pozitív a dolog. Tehát, hogy azért nem annyira örülünk neki, hogy a török hatásról kell beszélni. Sokkal jobban jártunk volna, ha nem kéne török hatásról beszélnünk. De így alakult, szóval, hogy rávetül az Oszmán Birodalomnak az árnyéka erre a területre. Nagyon komolyan befolyásolja, egy csomó szenvedés következik belőle, de egyébként nem csak szenvedés, hanem azért szép dolgok is, de hogy azért ez egy nagyon kemény, nehéz korszak.
5: A látogató fegyvereket, diplomáciai ajándékokat, dísztárgyakat és használati tárgyakat lát. Melyek azok a tárgyak, amelyek első pillantásra talán nem is tűnnek töröknek, és mégis elárulják ezt a kulturális kapcsolatot?
6: Egy csomó ilyen tárgy van, akár a hímzéseknél is azt látjuk, hogy a sajátunknak érezzük őket, de azért érezzük őket a sajátunknak, mert a török korba bekerültek, és utána megszoktuk. Vagy a fegyvereknél is, hát a fegyvereket azokat úgy használják abban a korban, hogy mindenki a mindent, amit talál, tehát az ellenfél fegyvereit ugyanúgy használják mind a két oldalon. És egy csomó ilyen párhuzamos dolog is kialakult, tehát hogy tényleg az erdélyi elit az reprezentációs igényel elkezd magának olyan fegyvereket csinálni, mint a török fegyverek. Mindenki tudja, hogy nem igazi török, az igazi török az értékesebb lenne. Ezek utánzatok, másolatok, úgy hívják őket, hogy portai forma. Olyan, mintha a portán, tehát Isztambulban csinálták volna, de nem, mert mi csináltuk magunknak, de úgy akarunk tenni, mintha nekünk lenne olyan, mint amit a portán csinálnak. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes hozzáállás ehhez a dologhoz. És egy csomó minden beívódik a tudatunkba, és azért nem érezzük már törökösnek, mert már a sajátunknak érezzük tulajdonképpen, pedig onnan jön.
5: És van-e olyan ma is használatos tárgy, szokás, ételszó, amit használunk, ami megőrizte ezt a kapcsolatot?
6: Persze a török korból egy csomó török szó bekerül a magyar nyelvbe, egyébként egy csomó magyar is bekerül a törökbe, csak arról kevesebb szó esik. Ilyen nagyon egyszerű dolgok, mint hogy zseb, meg csizma, meg tepsi, azok teljes mértékben török és oszmánkori török szavak, de hogy mondjuk a kávé is a törökből jön, a fincsa is a törökből jön, a csibuk is a törökből jön, a dohány is a törökből jön ebben az időszakban. Szóval igen, vannak olyan szavak, amiket minden nap használunk, és akkor kerülnek ide a törökbe.
5: Mi jelentett kihívást a kiállítás elkészítésekor? Hogyan állították össze? Mi az, amit megtudhatunk az adott korról?
6: Ez nem a fejedelemség történetét akarja semmilyen módon elbeszélni, hanem csak arra fókuszál, hogy az Oszmán Birodalommal mi a kapcsolat. Tehát az erdélyi fejedelemség milyen viszonylatban áll az Oszmán Birodalommal, és akkor ehhez megkerestük azokat a tematikai egységeket, amik ezt a kapcsolatot valahogy kifejezik. Tehát nyilván ilyen a háború, hol együtt harcolunk a törökökkel, hol a törökök ellen harcolunk, de mindig háború van, vagy nagyon sokszor van háború, ez egy nagyon meghatározó a korszakban. A diplomáciai érintkezés egy ilyen dolog, a követjárások az erdélyi ház Isztambulban, a diplomáciai ajándékok azok ilyenek. Aztán nyilván ilyen a tárgykultúra, ami jól megfogható, a kereskedelmi kapcsolatrendszer, ami az Oszmán Birodalom és Erdély között van, és akkor hát ebből aztán kinő az, hogy mi az, ami még utánuk is megmarad. Tehát az egy dolog, hogy amíg ők jelen vannak, addig van valami, de ami utánuk is van, tehát a törökkor elmúltával is van, az is egy érdekes lenyomat, és mondjuk ezek a szőnyegek, a hímzések, a török módra való pipázás, tehát a magyar pipázás az török pipázás, az nem egy nyugat-európai pipázás nagyon sokáig. vagy a kávé, hogy fidzsából isszuk a kávét. Ezek mind-mind török dolgok, amik a törökkor után megmaradtak tulajdonképpen máig.
1: Marosvásárhelyen a Teleki tékában korabeli kiadványokat állítottak ki az évforduló jegyében. Olyan kiadványokat tekinthet meg a látogató, amelyek a mohácsi vészt követő évtizedekben jelentek meg Európában, és Erdélybe, Marosvásárhelyre is eljutottak. Ezek közül a legérdekesebbek azok a kiadványok, amelyek a résztvevők hiteles leírásait, személyes visszaemlékezéseit tartalmazzák, mondja a Kimpián Anna Mária könyvtáros, a kiállítás kurátora. Erdély Edith Zsuzsanna interjúja.
7: A legfontosabb forrás erre az eseményre vonatkozóan II. Lajos kancellárjának, Brodarics Istvánnak a Historia Verissimája, vagyis az igaz története. Ez az a forrás, amelyet mai napig a legújabb kutatásokat bemutató munkákat is, ha fellapozunk, akkor biztos találkozunk Brodarics István nevével. Na most ennek a leírásnak a legkorábbi nyomtatott változat, ami ránk maradt, az 1568-ban Bázelben jelent meg, Zsámboki János kiadásában, aki a Bonfi történetéhez csatolta Brodarics leírását, és itt már is itt vagyunk Erdélyben, mert hogy ez a könyv ugye 1568-ban jelent meg, és ugyanabban az évben ajándékozás útján Bekes Gáspárhoz kerül, akinek a Supra Librosszát rányomtatják a könyv kötéstáblájára, és aki ugye egy jelentős erdélyi főúr volt, II. János választott magyar király, vagyis János Zsigmond embere, aki a János Zsigmond halála után trónkövetelőként lép fel, Bátor Istvánnal itt Marosvásárhelyen mellett kerülő Szentpálon vívja meg a döntő csatát, amelyben alulmarad, és így lesz aztán majd Bátor István erdély fejedelme. És egy külön könyvészeti érdekesség még, ami itt látható, ez egy személyes történet, ugyanis nem csak Brodarics István vett részt ebben a csatában, ugye nagyon sokan, például a horvát Bartolomeusz Georgievics, aki viszont pehére hadifogoly lett, és rabszolgaként eladták, ő többször próbálkozott hazaszökni Kis-Ázsiából, 10 év után sikerült neki, Antwerpenben telepedett le, és ott adta ki könyvecskéjét. Ő nem ír a csatáról, ő inkább bemutatja ilyen életmód, egy kis történeti kitekintés az Oszmán Birodalomra, de tanácsokat ad azoknak, akik esetleg már rabszolgák vagy rabszolgák lehetnek egy következő csatában, hogyan kell megszabadulni az oszmán fogságból.
8: Lépjünk tovább, és ha nem is lapozhatunk bele az értékes kiadványokba, röviden meséljünk róluk.
7: Bencedi Székely István világkronikája 1558-ban jelenik meg Krakkóban. Őt pár sort szentel ennek a csatának, ugye ez egy kronológia, tehát nem is arról szól, hogy most hosszú értekezéseket írjunk, és ez a könyv 3 év múlva itt van Marosvásárhelyen, amikor Borsos Sebestyén, aki a városbíró és várépítő Borsos Tamás édesapja, 1562-ben kezdi el a kronikaszerű emlékiratát írni, amiben beleszövi az Erdélyre vagy a Vásárhelyre vonatkozó adatokat is, és a mohácsi csatánál egy az egyben átveszi Bencedinek a leírását, nem véletlenül, ugyanis hogy az erdélyi sereg, mint köztudott, nem jut el a mohácsi csatába, tehát regionális emlékezet erre az időszakra nincs, és akkor emiatt Borsos ugye csak azt írja le, amit Bencedinél olvasott. Most a kézirat maga az eredeti, az elvesztődött, nekünk egy 18. századi másolatunk van, és azt állítottuk ki, tehát ez az, ami Vásárhelyhez kötődik a könyvek közül.
8: Hogyan látja a mohácsi csata és egyáltalán a korabeli kiadványok iránt? Mekkora az érdeklődés ma? Bebelátogatnak ide a tékába? A történészek kutatják ezt a témát?
7: Annyira nem. Tehát az utóbbi időben nem tudok róla, hogy bárki ezeket a könyveket kikérte volna. Ezeknek ugye azóta több kiadása született, most már lefordították, magyarul is elolvasható nagyon nagy részük. Úgyhogy nagyon sok minden digitalizálva van, elérhető az interneten, a Hungarikana platform, és nálunk nincs mohács kutatás igazából. Tehát ez a magyarországi történészeknek a nem csak a feladata, nekik jutott osztály részül, nálunk nagyon adatok sincsenek, mivel nem is vettek részt tömegesen a mohácsi csatában. Emiatt mi itt Erdélyből nehezebben tudunk hozzászólni a mohács kutatáshoz, valószínű emiatt sem nagyon keresik, legalábbis nálunk ezeket a könyveket. De mint mondottam, ezek hozzáférhetőek, és már a legújabb könyvek és az új kutatások eredményei is elérhetőek az internet.
0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: 130 évvel ezelőtt, augusztus 28-án Csíkszentdomokoson egy anya fiút szült. Nincs ebben semmi rendkívüli, mindennapos esemény. A fiú cseperedett, megjárta a hadak útját is, szó szerint, hiszen az első világháborúban is harcolt. Közben erősödött az elhívás hangja, míg végül az érett férfi fejére már püspöki süveg is került. Márton Áron Erdély római katolikus püspökeként a kisebbségi jogok és a vallásszabadság kérlelhetetlen szószólójává vált, aki következetesen kiállt minden diktatúra ellen. Üdvözlöm Önöket, Verese Mese Gyöngyvér vagyok. A 17. kolozsvári magyar napok alatt is kiemelt figyelmet kapott az idei Márton Áron emlékév. Ennek egyik állomásaként ünnepi szentmisét tartottak Márton Áron boldoggá avatásáért, majd azt követően három kiállítást is megnyitottak a Szent Mihály templom vonzás körzetében. Ezek a nagypüspök életét különböző szempontok mentén mutatják be. András Szabolcs történész pedig a püspök teljes életútját átfogó előadást tartott, szakmai és emberi szempontból egyaránt. Ferenc Ádám összeállításában elsőként András Szabolcs történészt hallják.
3: Nem nagyon fogunk tudni egy egész órás előadást sűríteni, de mégis valahogy próbáljuk meg átfogni ezt az életművet, és induljunk szerintem a katona évektől, mert azt hiszem, hogy az egy olyan ősélmény, amiből végül le lehet származtatni az ő üzeneteit, az ő hozzáállását.
9: A háború tapasztalata még inkább megerősítette a pacifizmusát, megfogalmazta, hogy ölelést kellett volna tanulja, és ölni tanították, és ezért a további pályafutása során, bár nem kimondottan hivatkozott a katonai élményeire, sőt elég kerülte azokat. Mégis tetten érhető az, hogy ez a tapasztalat meghatározta az erőszak ellenességét, az erőszakmentességét, és annak a hangsúlyozását, hogy a társadalmi, nemzeti, egyházi célokat mindig békés úton kell elérni.
3: Mi irányította őt a papi pálya felé?
9: Valószínűleg, hogy ez egy hosszú érési folyamat volt az ő életében, és már az, hogy Gyulafehérváron fejezte belül célmú tanulmányait, mutatja, hogy érdeklődött a teológia iránt, és arra volt szüksége, hogy az életben valami megerősítést kapjon, tehát nem rögtön döntött a kis szeminárium után arról, hogy továbbra is Fehérváron marad, és a papi szemináriumban folytatja a tanulmányait, hanem úgymond egy pár év tapasztalatot szerzett a fronton, majd pedig át a munkában is Damakoson, meg Brassóban is dolgozott, és mindez megerősítette számára, hogy mégiscsak a papi hivatás az, ami az ő élethivatása.
3: Az ő kolozsvári éveiről beszéljünk egy kicsit.
9: Elég egyértelműen fogalmaz arról, hogy Kolozsvár különös helyet foglal el az életében. Nagyon szerette ezt a várost, nagyon megszerette, amikor 1920-as évek végén ide kerül, és a közösség is nagyon megszerette, hogy egyetemi lelkészként kezdtem, illetve hát az iskolában is tanított hittant, és plébánián különböző csoportokat is vezet. Tehát emellett felvette a kapcsolatot a kolozsvári értelmiséggel, folyóiratot indítottak, az erdélyi iskolát, és ez a város a szívéhez nőtt, és amikor a római nyilvánosságra hozta, hogy ő lesz a püspök, akkor kezdett ő ragaszkodott ahhoz, hogy a püspök szenteléseit Kolozsváron legyen a Szent Mihály templomban, és hát ugye mind a mai napig külön őrzik a püspöki széket, amelyet használta a püspök szentelésen.
3: Rendkívüli retorikai képességei voltak, emiatt rendkívülien félt tőle a hatalom, alapvetően nagyon nagy hatású ember volt az erdélyi, de akár azt is mondhatjuk, hogy az összmagyar népesség körében. Próbáljuk meg az ő püspöki munkásságát és hatását összefoglalni. Hogyan lett ő az egyik legnagyobb mumus a hatalom számára, és az egyik legnagyobb inspiráció a nép számára?
9: Talán azt lehet mondani, hogy fel tudta ismerni, hogy mi a kor elvárása vele szemben, és meg is tudott felelni ennek az elvárásnak. Nem volt könnyű az a kihívás, amivel szembesült, mégpedig ugye az, hogy olyan önkényuralmi rendszerek váltották egymást, amelyek eléggé szűk keretbe próbálták az egyház, amellett pedig az erdélyi magyarságnak az élet körülményeit meghatározni, és még egyre inkább szűkebb keretbe próbálták ezt helyezni. Ez volt az a kihívás, amit felvállalt, akár azon az áron is, hogy ezért börtönt kell viselni. Amikor szintén Kolozsváron papszentelést tart 44-ben, akkor épp azt mondja a szentelendő papoknak, hogy valószínűleg börtönt tud ígérni nekik, mert olyan korszak következik, amikor a papságra nehéz korszak vár, de a börtön nem szégyen, hanem dicsőség lesz a számukra. És ezt valószínűleg, hogy magára is értette, mert valószínűleg, hogy valamit sejtett abból, hogy az államhatalom keményen fel fog előbb-utóbb lépni vele szemben, és börtönnel fog szembesülni. Úgy gondolom, a legfontosabb tanulság az, hogy az alapértékekhez ragaszkodni kell. Meg akkor is, hogyha mások más gondolnak erről, vagy nehézségekkel jár, ha az ember az életében alapértékeket lát és vél felfedezni, azokhoz akár a végségig ragaszkodni kell. Ugye számára elég egyértelmű volt ez az alapérték, többször is megfogalmazta az emberség, a kereszténység és a magyarság, és ezekhez végletekig ragaszkodott. Persze nem azt jelentette, hogy nem volt hajlamos a tárgyalásra, tárgyalni tárgyalt, és kereste a megbékélés, az együttélés lehetőségeit, de volt egy bizonyos határ, hogy meddig volt hajlandó elmenni a kompromisszumokban.
2: Márton Áron a miénk, kolozsváré, erdélyé, az egyházunké és a nemzetünké, felekezettől függetlenül.
3: László Attila, kolozsdobokai főesperes plébános.
2: Természetes az, hogy ahol életének oly sok jelentős eseménye zajlott és történt, Kolozsváron kiemelten emlékezzünk születésének 130. évfordulóján, egész esztendőnk során szentmisékkel, imádságokkal, találkozókkal, filmvetítéssel, kiállítások szervezésével, és majd a nagy záró ünnepséggel a lejáró Márton Áron év végén.
3: A Szent Mihály templom vonzás körzetében 3 kiállítás is megnyílt. Milyen aspektusait járják körül ezek a kiállítások Márton Áron életének?
2: A Márton Áron kiállításra várjuk az érdeklődőket. A templomban, ahol nagyon hosszú idő után és a látogatók elől elzárt részen, az oratóriumban, amit levéltárként hasznosítottak az elmúlt évtizedek során, és nagyon romos állapotba került, most lett felújítva. Tehát felújítás után ez az első, amit bemutatunk, a Márton Áron kiállítás. Aztán a Plébánia udvar egy másik helyszín, ahol szintén az életével meg lehet ismerkedni, sőt, ott a mai modern technikával, telefonnal meg lehet hallgatni, akár többféle változatot, is az életéről, az életútjáról különféle történeteket, valamint itt csodálatos főtéren, a templom árnyékában is megtekinthető egyfajta bemutatása a nagypüspök életének. A kiállítások meghívások a ma emberének. Pillancsanak rá egy életútra, amely egyszerű falusi környezetben indul, és megjárva a szószoros értelmében a hadak útját, a püspöki szék magasságába emelődik, és úgy lesz népének vezetője, hogy megkerülhetetlen egy egész birodalom, egy egész rendszer számára egyik oldalon, másik oldalon megkerülhetetlen Szentegyházunk, Szentegyháza számára, és világító, ahogy fogalmaznak sokszor vele kapcsolatban, ahogy emberkatedrálisként meghívást adjon nekünk is, csak teljes életet élve érdemes.
3: A kiállításokon sétálva, azokat szemlélve, melyek azok a tanulságok, amik a legjobban összefoglalják a nagypüspök szellemi örökségét?
2: Én azt gondolom, a ma számára a legfontosabb üzenet, amit tanuljunk meg tőle, hogy a Jóisten mindannyiunknak talentumokat ad, mindannyiunknak hivatást ad, meghív egy bizonyos élethelyzetre, és abban csak egész szívvel, teljes emberséggel, odaadással, egyenes gerinccel szabad élni, és akkor világító példaként vagyunk jelen mi is.
1: Egy hiteles és népét szolgáló személy élete sok műfajban lecsapódhat. Pap László plébános egy folkoperában idézte meg Erdély szentéletű néhai püspökének életművét, amelyet az elmúlt szombaton mutattak be Csíkszeredában. Én népem, légy hű, és életet adok neked. A darab címe hitvallás és útmutatás is egyben. A marosvásárhelyi mustármag szervezésében színpadra állított előadásról Bíró István tudósít.
10: Összesen 135 szereplő lépett színpadra az Én népem című előadásban, ebből 65 táncos és 3 tánccsoport. Mekkora kihívás volt a koreografálás, Császár Szabolcs koreográfus?
11: Kihívás volt, hiszen mindhárom táncegyüttes amatőr táncegyüttes, ami azt jelenti, hogy hetente egy vagy két próbával dolgoznak az év folyamán. Nyilván most a nyári vakációból visszatérve fel kellett ébrednünk. Úgy gondolom, hogy ez megtörtént, hiszen 3 nap alatt egy 55 perces műsort elkészíteni nem kis kihívás. Nem volt könnyű sem nekem, sem a táncosoknak, sem az énekeseknek, sem a kóristáknak, sem a dalárdáknak, sem a kedves csángóasszonyoknak, akik énekelni jöttek, sem a technikai stábnak, úgyhogy ez nem volt könnyű feladat.
5: Mert hogy a táncosok más-más városból, más-más településről érkeztek, és össze kellett próbálni, szerdától dolgoztak együtt.
11: Egészen pontosan szerdától kezdődött az alkotási folyamat is, ami nyilván több hónapos tervezés előzött meg, tehát én egy teljes füzettel érkeztem a próbára, és aztán az ABC betűit viselő tárváimból eljutottunk az A-tól kb. Az E-ig, úgyhogy ez jött ki belőle.
5: És nem tipikus néptáncokat láthattunk, vagy néptánc darabokat.
11: Így van, néhány hely ilyen megjelent egy falu táncának a teljes feldolgozása, tehát egy folklórszám jelent meg az egész előadásban, a többi esetben különböző néptáncos motívumok zenére adaptált változatait használtuk, megtöltve ezeket valamiféle tartalommal, ami éppen aláfesti a zenét, aláfesti a szöveget, és aláfesti a műnek az üzenetét.
5: Márton Áron karakterében Bokor Barna színművészt láthatta a közönség. Mit jelentett önnek ez a szerep?
12: Eltetesen nagy felelősség. Remektem a felkéréskor, mert tudtam, hogy viszonylag rövid idő áll rendelkezés, és rá voltam kényszerülve, hogy rábízza magam a gondviselésre, és hogy ha a Szentlélek nincs velünk, akkor ez valószínűleg nem tud összeállni, mert színész vagyok, és tudom, hogy egy próba folyamat körülbelül milyen paraméterek szerint fut, és ez azért nem fért bele. Tehát ennyi idő alatt ezt nem lehet megcsinálni ennyi emberrel, legalábbis én nem hittem el, hogy meg lehet, mégis elvállaltam, mert nagyon fontosnak tartottam Márton Áron szellemiségének átfordítását a mába, a fiataloknak való kommunikációt, a gerincességet, a tartást és a lelkiismeretnek az el nem nyomását minden körülmények között. Fontosnak éreztem. Mindig is közel volt hozzám Márton Áron személye, tanítása és példája, ezért beléptem ebbe a légkörbe, és annyira örvendtem, hogy láttam ezeket a ragyogó, tehetséges, fiatal néptáncosokat. Olyan jó volt egymás szemébe nézni a dalárdával, a kollégákkal, tehát hogy itt civil emberek is közénk álltak, és annyira jó volt végre nem színészekkel egy próba folyamatban, most a szó legnemesebb értelmében, mert nyilván a profizmus is van gyönyörűsége és szépsége, de azért a lelkesedés valahogy erőteljesebb, mert az valami szívből jövő és igazi tűz. És valami ilyesmi volt szerintem Márton Áron lelkülete végig. Ő egy ilyen ember volt.
5: Hogy látja, az üzenet átment a közönségnek?
12: Nem tudom megítélni. Azt láttam, hogy ragyogonak a szemek, nyitva voltak a szívek, és hogyha ez így megtörténik, akkor én szerintem nincs csak adálya, hogy átmenjen az üzenet. Elég világosan van csomagolva, a mű nagyon egyszerű. A zene azt hiszem, hogy segített becsomagolni. A táncok szerintem szépek voltak, a szemnek is gyönyörködtető, és azt hiszem, hogy átment.
13: Belecki Éva vagyok, Mustármag közösségtől, és én az egyik szervezője vagyok ennek az összefogásnak. Egy olyan misszió, amit a Mustármag közösség szerencsére, vagy hála Istennek nem először, hanem ez most már a 160. alkalom, amikor megvalósít. Az volt az eredeti elképzelése a közösségnek, Pap László atyának, amikor elkezdte ezeket a zenei szolgálatokat, hogy ezzel a nyelvezettel, zenével, ritmusokkal, fényekkel, közösséggel, ami épül a próbák során, egy olyan misszióba kapcsolja bele az erdélyi magyarokat, székelyeket, akik itt élnek ezeket a közösségeket, ami igazából megvalósítja az evangélium üzenetét, és ebben az esetben Márton Áron életének, vagy az ő személy ének a hagyatékát igazából. A Népemért vállalom zenemű 2012-ben íródott, egy kicsit más hangszereléssel, statikusan, inkább oratórium formában, tehát kórus állt a háttérben és énekelték. És az volt az elképzelés a jelenlegi előadás kapcsán, hogy néptáncosokkal, látványelemekkel valósítsuk meg azt, ami kevésbé történet, sokkal inkább lelkület. És így állt össze egy olyan zeneszerző páros, Ila Gábor és Molnár Ede, hogy áthangszereljék az előző zeneművet, ami szintén Márton Áron életéről szólt.
5: És itt Csíksomjón is bemutatták Ferenc pápa látogatásakor.
13: Így van, azt előadtuk. És ez a zenemű tulajdonképpen folkoperává avanzsálódott időközben. A műfajt így határoztuk meg, de igazából nem is műfajilag, vagy nem szakmailag szerettünk volna itt ma este nagyot alkotni, és nem a produkció volt a fő szempont, hanem hogy a próbák során, az előkészületek során az a közös, aki ezt a lelkületet magáinak akarja gondolni, az úgy kapcsolódjon bele és úgy vegyen részt, hogy a szívében tényleg hordozni tudja Márton Áron örökségét.
5: a hűség üzenetét szerették volna továbbadni.
13: Hűségesnek lenni ahhoz tudunk, amit ismerünk és szeretünk, és ragaszkodni tudunk hozzá, és ami megtart. És azt szerettük volna ezzel a művel is átadni, a szívekben életben tartani, hogy az erdélyi magyaroknak az öröksége szellemi, kulturális, akár zenei viseletekben, a formákban, a lelkületben egy olyan hatalmas kincs, ami fölött nem mehetünk el szó nélkül. És ezt a gazdagságot egy modern nyelvezettel, technikákkal és mindenféle olyan dologgal, ami közel áll a 21. századhoz, könnyű volt becsomagolni, de tulajdonképpen az üzenet maga a hűségnek egy olyan emlékeztető jele, hogy Mártonáron örökségével együtt a magyarságunkhoz is, a keresztény tudatunkhoz is hűek tudjunk maradni.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Veres Emese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!
0: Hajnaltáj.
14: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
0: Reggel 5 és 6 óra között.
15: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Bizonytalan piac és pusztító aszály. Ezekkel a megoldhatatlan problémákkal szembesülnek a szabolcsi dohánytermelők. Ráadásul óriási problémát jelent a generációváltás is, hiszen a fiatalok nem a mezőgazdaságban és nem is a dohánytermesztésben látják a jövőjüket. 6 óráig jövünk a részletekkel.
16: Öt óra van, hírek 4 percben a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József. Jogszabálymódosítás jöhet a vagyonvisszaszerzés felgyorsítására. Amerikai-iráni rakétaváltás volt a Hormuzi szorosnál. Gomoly felhős, délutántól szeles idő lesz. És a részletek. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében jogszabálymódosítást helyezett kilátásba a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kormánynál senki nem szeretné jobban a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői megbízatása kapcsán hangsúlyozta. Céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása, szakmailag elkötelezett és megalkuvást soha nem tűrő vezetőkkel. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésére állhat a Vekerle lakásépítési programra, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, amit állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárca vezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Emlékeztetett, egy átlagos lakást 2015-ben még csak nem 6 évnyi nettó átlagkeresetből lehetett megvásárolni, 2025-re ez az idő 7 év fölé nőtt. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A gyanúsított egy 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett 2 fiatal emberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A támadót órákkal később elfogták. A hőhullámok és szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. A napraforgó elvirágzásával július végén megszűntek a természetes nektár és virágpor források az ország jelentős részén. A szakemberek szerint a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsalád veszteség várható. Irán rakétatámadást intézett a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai erők ellen, nem sokkal az iráni Larak-szigetet ért amerikai légicsapást követően. Az iráni ballisztikus rakéták Jordániában működő amerikai támaszpontokat vettek célba, azonban a légvédelem minden érkező eszközt megsemmisített, így azok nem okoztak számottevő károkat. Az amerikai erők a Larak-szigeten telepített két rakétaindító állást semmisítettek meg, amelyekről az irániak rakétákat akartak indítani. Negyed évszázadra szól az Egyesült Államok és Venezuela között megkötött olajkitermelési megállapodás. Az egyesség 17 olajmezőn összesen 65 milliárd hordónyi olaj, Venezuela ismert kőolaj tartalékainak több mint ötöde felett biztosít ellenőrzést amerikai cégek számára, de zöldmezős beruházással újabb mezőket is nyithatnak. Gomoly felhős, napos idő várható. A késő délutáni óráktól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Reggel 12-17 fok lesz, napközben 30-35 fok várható.
14: Műsorajánló. Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával. Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
15: 5 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Augusztus 31-e hétfő van, ma az Erikák ünnepelnek, mely név az Erik női párja, és jelentését tekintve gyakran tévesen azonosítják a hangafélék családjába tartozó örökzöld cserjével. Boldog névnapot, és nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a műsor első fél órájában. Felavatták a Gárdonyi Géza település emléktáblát Egerben.
17: Több éves, vagy talán több évtizedes igénnyel léptünk előrébb azzal, hogy ma 6. településként az országba csatlakoztunk a gárdonyi települések sorába.
15: Aztán nagyszabású emlékező programokkal ünnepelte a baranyai kisváros Mohács, és vele együtt az egész ország a mohácsi csata 500. évfordulóját.
18: Egy olyan eseményre emlékezünk, amikor emberek azért álltak ki, hogy holnap is legyen Magyarország, és ennek a szellemiségében fog össze a magyar hagyományőrző közösség.
15: Az 1526-os ütközet nem egyszerűen egy elveszített csata, az egész ország sorsát alakították a hatásai. 17:30 előtt jönnek majd a részletek. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. Holnap már szeptembert mutat a naptárunk, ahogy elődeink mondták, Szent Mihály hovába lépünk. Sok népszokás, hiedelem utal a várható időjárásra, a termés mennyiségére, és bizony hagyományosan ilyenkor kezdődik a szüreti időszak is. Sok helyütt szeptember 1-én kezdték meg a búza vetését, mert a néphit szerint, ha en napon kerül a földbe a búza, bőtermésre számíthatunk. További érdekességek következnek Harangozó Imre néprajzkutatótól.
19: Búcsúzik augusztus, itt a szeptember, vele az iskola, a szüret, és az egyre szembetűnőbben rövidülő nappalok, és az aranyló napsütésben pergő falevelek. Perzselt a nyár, mégis úgy elszállt, hogy szinte észre sem vettük, s most vége. Mintha gyorsulna a világ, egyre sebesebben futna az idő kerekének állandóan visszatérő körforgása, amit sehogy sem hagyhatunk ki az életünkből. Az előttünk álló héten már szeptember van, Szent Mihály hava, s ha akarjuk, ha nem, itt van a számadás ideje is. A kérdést maga a hónap névadója teszi fel, vajon jól sáfárkodtunk-e a ránk bízottakkal? Szeptember 1-e Szent Egyed gyógyító remete emléknapja. Egyed kultusza nagyon régi hazánkban. Szent László királyunk Egyed oltalmába ajánlotta a híres, általa alapított somogyvári monostort. Ekkorban a szent néhány koponya erekje darabját is Esztergomban őrizték. Kultusza a legutóbbi időkig élt a népi jámborságban, ahol, mint a 14 segítőszent egyikét tisztelték, s leginkább a gyermeküket szoptató édesanyák, valamint a koldusok és a testi fogyatékosok tartották őt hivatalos védelmezőjüknek. Régente e napon kezdődött a fölfogadott szőlőcsőszök munkája is, akik a kártevő vadakat, leginkább az őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és a komoly veszélyt jelentő seregélyeket riogatták. És persze gyakran a mindig mindenütt leskelődő tolvajokat is meg-meg kellett ugrasztaniuk. Erdély református magyar szorványaiban is egyes 19. századi följegyzések szerint ezen a napon álltak szolgálatba a pásztorok, akik ettől kezdve 6 hétig nem vettek tiszta inget, s minden pénteki napon szigorúan bőjtöltek. Több borvidékünkön is szokásban volt, hogy az ígéretes termést veszélyeztető rontás elhárítása érdekében a gazdák még pirkadat előtt, anya szült meztelenül, körüljárták a birtokaikat. Annak 4 sarkán 2-2 vesszőt egymáshoz kötöttek, hogy a gonosz szellem és a rontás ne juthasson be a szőlőskertbe. Sokan úgy tartották, ha egyed napján esik az eső, akkor 40 napon át újabb esőzések várhatók, és a tél sem lesz nagyon hideg. Ám ha napos és meleg az idő, akkor akár október közepéig sem kell hidegre számítani. Szeptember 4-e Szent Rozália liturgikus emléknapja, akit a súlyos betegségek, járványok idején szokás segítségül hívni az egész keresztény világban. Sokan nevezik őt hazánk nyugati védőszentjének is, hiszen Fraknó vára mellett az éppen róla elnevezett hegység legmagasabb pontján épült a Szent Rozália hadható segítségért esdeklő kegytemplom, mégpedig az Eszterházi család donációja nyomán. A templom főoltárának központi fülkéjében Szent Rozália szokásos, fekvő szobor alakja látható, mégpedig ősi magyar hagyomány szerint Remete Szent Pál és Remete Szent Antal szobrának társaságában.
15: Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 20 fokos a hajnal, még Grazban 16 fokot mértek, Pozsony 19, Kassa 17, Kolozsvár ugyancsak 17, Arad 19, Újvidék 21, Zágrában 20 fokos a hajnal, Ljubljana 19 fok, Csíkszereda felhőtlen idő mellett 11 fokot mértek. 5 óra után vagyunk 11 perccel, lesz továbbra is a hajnal tájadása. A folytatásban pedig a magas Bakonyba látogatunk, a Dunántúl egyik legmagasabban fekvő településére, Lókútra. A szántóföldekkel, legelőkkel, vadban gazdag erdőkkel, vadvirágos rétekkel övezett kis településen biztosan jó élni, hiszen még a fővárosból is ide költöznek a fiatalok. Az alig 500 lelkes falu nyugalmával és természet közelségével teszi élhetővé a mindennapokat, és itt együtt élnek békességben és közösségben a bebírók és a sváb őslakosok. Ahol jó élni sorozatunkban Gergő Judit összeállítása következik.
20: Ugye mi maradt meg ebből a svábságból, és most nem rossz értelemben, hanem az idő múlik, és minden változik. Viszont ami megmaradt, és aminek örülünk, a nyelv.
21: Ezt mondja Smidla Edit, a Lókúti Szent Mihály kórus vezetője, aki büszke sváb származására.
20: Tehát, hogy még a mai napon is a kórusban, nem akarom azt mondani, hogy idősebbek, mert már én is közéjük tartozom, tehát ők azért még beszélik, és hát ugye mi énekeljük is a sváb énekeket, és hála Istennek itt a Békefi Antal Zirci zenetanár a Lókút könyvben le is kottázott.
21: A bakonyi kis zsákfalu nem volt mindig sváb, bár ma már igazából ez sem számít. Ahogy itt tartják, Lókúta jó emberek gyűjtőhelye.
20: Kezdetben 20 szlovák családot telepítettek ide, utána németeket, olyan erős lett ez a sváb közösség, hogy a szlovákok abszolút asszimilálódtak. Például az én nevem ugye SCH-val van írva, és ezt kétlem, hogy sváb név lenne, annak ellenére, hogy minden felmenőm sváb, tehát azért nem tudtuk tovább nézni, viszont vannak, akik sima S-sel írják.
21: Az utóbbi években több fiatal is betelepült a faluba, mint például Hadi Juli táncpedagógus, gyógypedagógus és családja, illetve barátaik.
4: keressünk egy közös életteret, valamilyen természetközeli helyszínt, ahol kulturális programokat elsősorban tudnánk szervezni, és közben nekünk meg lovaink is lettek, és akkor így összefonódott, hogy legyen már egy akkora terület, ahol a két lovunk is elfér, és akkor innen indult egy hosszú-hosszú két-három éves keresési folyamat, ami ide vezetett minket Lókutra.
6: Nem a gazdálkodás volt az elsődleges, amit szerettünk volna megcélozni.
21: Ezt már Juhász András média designer, Júli férje mondja. Mára 44 hektáron gazdálkodnak. Mindezt igyekeznek haladó, de megtartó szellemben tenni.
6: Hanem egy rezidencia hely, telep, ahol akkor még úgy gondoltuk, hogy művészkedéssel fogunk foglalkozni, és főleg kreatív alkotó embereket fogunk ide hívni, és együtt alkotni dolgokat. Aztán persze a valóság ez egy kicsit más, megtapasztaltuk, hogy nem elég, hogy megveszünk egy földet, és az ott van, és rajtassánk, amit akarunk, hogy nem foglalkozni kell vele. Főleg, amikor azon a földön ott találtunk hirtelen 38 vagy 40 tehénnel indultunk, azt hiszem.
21: Ma már őslakosok és betelepülők együtt élnek Lókúton, és építenek közösséget. Júli például énekel a Schwab kórusban is, meséli Schmidla Edit.
20: Hogyha közös pontokat megtalálunk, akkor ez minden működik. Ugye mondtuk a kórust, Júli mondta, hogy miért tetszik neki nagyon Lókuton. Van egy másik civil szerveződésünk, ez a Lókutúra, pont azért, hogy minden évszakban lássuk, akik itt lakunk Lókut környékét. Lesz téli túránk, tavaszi, és így szeretnénk megismerni mi magunk is újra bejárni Lókut környékét, és hát megmutatni a többieknek is, akik kíváncsiak rá, és szeretnék látni. Na és például van még egy jó hangulata az alsó falunak, ahol ugye annyira csendes az a rész, többen laknak ott, akik szintén nemrég költöztek ide kisgyerekekkel, egyébként ide viszik az óvodába a gyerekeiket, és ott a mai napig a kint az utcán tudnak játszani a gyerekek, ott tudnak focizni, az idősebbek, a lókutiak is kimennek hozzájuk, egy varázsa van.
4: Most érzem azt, hogy így tényleg otthon vagyunk, és akkor innen tovább tudunk lépni, és meg tudjuk osztani másokkal is ezt az élményt, mert hogy ez volt a cél, hogy ne csak magunknak, hanem közösséget építve tudjuk tölteni a napjainkat.
15: Lókút után most közel 800 kilométert utazunk egészen a Brassó megyei Halmágyig, mely település egykori nagy magyar közössége erőteljesen megcsappant és előregedett. Magyar iskola hiányában a fiatalok vagy elvándorolnak, vagy beolvadnak a többségi nemzetbe. A kicsiny evangélikus gyülekezet létszámából adódóan olykor a lelkészét is nehezen fizeti. Veresemese gyöngyvér Bandi Attilával beszélgetett.
22: A múltban, amikor egy-egy gyülekezetnek rengeteg földje volt, természetes volt. A lelkész is gazdálkodott Halmágyon, még mindig lehet gazdálkodni. Mekkora területen?
23: Közel 20 hektáron gazdálkodom én, mint lelkész és munka mellett, és ezen a területen próbáljuk a mezőgazdaság iránti szeretetünket is kamatoztatni, gyümölcsöztetni.
22: A gyülekezetnek a gazdasága, vagy pedig időközben sikerült személyes gazdaságot is kialakítani?
23: Ez a személyes gazdaság a teljesen, tehát a gyülekezeti gazdaság mint olyan már nem működött, hanem ezt magánemberként végzem, és próbálom ezt a részét is úgy kihasználni a falusi létnek, hogy igazából egy értelmet adjunk annak, hogy ebben a kis gyülekezetben is van értelme az embernek itt lenni, és van lehetőség arra, hogy esetleg tovább fejleszen egy másik irányba, tehát egy városon lehet egy kulturális program fele az embernek az életét irányítani, de itt a falu helyen a mezőgazdaság az, ami kézenfekvő, és ha szereti is az ember, talál a kettő, akkor megmarad egy kis gyülekezetben is, és élvezi az ott létet.
22: Mit vetett idén?
23: Az idén vetettünk kalászos növényeket, zabot, árpát és kukoricavetés. A vetés forgót a kalászos és kukorica között szoktuk megtenni, ez is forgóban megy egyik a másikkal.
22: És utána az értékesítés mennyire nehéz?
23: Nem olyan nehéz. Viszont nagyon sok részét a megtermett gabonának feletetjük a jószágokkal, mert a mezőgazdaság mellett jószágtenyésztéssel is foglalkozunk, és akkor a sertésekkel feletetjük nagy részét a gabonának, és úgy próbáljuk értékesebbé tenni a megtermett gabonát, hogy a végtermék fele elviszük azzal, hogy hussá formáljuk át a megtermett gabonát.
22: Tulajdonképpen akkor a jövedelem inkább az állattartásból származik?
23: Én úgy látom a gazdálkodást, mint olyat, hogy az ember csak egyik ágát művelje, ahhoz nagyon sok föld kellene. Tehát több száz hektáros gazdaságban meg lehet élni, úgymond, vagy jövedelmező, hogyha csak a gabonatermesztéssel vagy növénytermesztéssel foglalkozik az ember. Viszont egy kis gazdaságban több folyamatot kell egyszerre implementálni, és úgy megpróbálni, hogy minél jövedelmezőbbé tenni ezt a kis foglalkozást.
22: Hány disznót tart?
23: Most jelen pillanatban 18 darab disznó van a gazdaságunkban, de ez változó, ez nem egy fix szám, tehát attól függ, hogy milyen szezon van, éppen téli, vagy nyári, vagy tavaszi, vagy őszi, azon a függvényében hány hízót sikerült felnevelni, mennyit sikerült eladni, értékesíteni, akkor annak a függvénye változik.
22: Más állattal is foglalkozik?
23: Jelen pillanatban juhok vannak még a gazdaságunkban, a tehenekről lemondtunk, mert időhiányában nem tudtunk velük foglalkozni, és kénytelenek voltunk lemondani, de voltak tehenek is, úgyhogy juhok, disznók, ezekkel foglalkozunk.
22: Egy szorvány közösségről van szó. A faluban a magyarok tudnak még gazdálkodni, vagy egy előregedő társadalomról beszélünk?
23: Az itt élőkre jellemző az, hogy az idősebb generáció van a faluban, a fiatalok elmentek szerencsét próbálni, megélhetést keresni a környező városokba. Vannak páran fiatalok, akik itthon maradtak, azok viszont gazdálkodnak és foglalkoznak a falusi élet mindenféle érdekességével és szépségével.
15: Felavatták a Gárdonyi Géza település emléktáblát az Almár felüli bevezető út mentén, így az író emlékezete újabb színfolttal gazdagodott Egerben. Gárdonyi Géza gyermekkora állandó költözéssel telt, egyes források szerint 21 településhez kötődik valamilyen szállal. Az író nevét jelző tábla már 5 magyar helység bevezető útjai mentén látható. Szőlősgyörök, Devecser, Kál, Gárdony és Karád. Eger, mint talán a legfontosabb helyszín az író életében, mindeddig hiányzott a sorból. Pilisi Csenge beszámolója.
17: Több éves, vagy talán több évtizedes igénnyel léptünk előrébb azzal, hogy ma 6. településként az országba csatlakoztunk a gárdonyi települések sorába.
3: Wagner Ákos, Eger polgár.

0: Polgára is, és Seres Krisztiánnak, és Csévarga tanár úrnak, hogy ezt a kezdeményezést elkezdték, és tudtunk csatlakozni a Gárdonyi Géza települések köréhez.
1: Miért tartja ezt fontosnak, hogy megőrizzék ezt a települési együttműködést, azokat a településeket összekapcsolják, összefogják, ahol egykor Gárdonyi élt?
2: Seres Krisztián, helytörténész.
3: Átvettem nagybátyámtól az összes ügyet, amikor ugye ő elhunyt, és örülök neki, hogyha akárki eljön Egerbe, akkor Gárdonyi földjére lép. Ez jelzi a tábla, ugye? Ez egy tábla, ami szerintem 100 évet simán ki fog bírni. Még Egerben is lesz több projekt, de arról még nem szeretnék beszélni, előbb egyeztettünk polgármester úrral.
1: Keller Péter, Gárdonyi dédunokájának mit jelent az, hogy ennyi település őrzi Gárdonyi hagyatékát, Gárdonyi szellemiségét?
4: Örömöt, mert az, amiért ő élt, és amiért dolgozott, az úgy látszik, hogy most valahogy az a vetés, az a szárma szökelik. Az édesapja révén nagyon sok helyen élt, és ezek a települések szépen összefognak. Ugye nem tudok olyan magyar írót, egyáltalán írót, akinek a keresztelő kápolnájában az ő keresztelése emlékére van emléktábla. Ez van Gárdonyban. Devecserben, a Felnagy Örömrejének születésének helyén ott van egy emléktábla. Eger is ennek tagja lett, és én valahol azt remélem, hogy ezzel ez az együttműködés még nagyobb lángra lobban. Olyan érdekes, hogy a dédapám a Szőlősgyöröki házat adta el, amikor Egerbe jött.
1: Eger, 6. Gárdonyi település, de mit kezd ezzel az örökséggel a város?
2: Csévarga István, irodalomtörténész, Gárdonyi kutató.
5: Gárdonyi azt hallotta, hogy nem születhetik mindenki Egerben, de kivívhatja az egri nevet, ő kivívta. És ha azt mondjuk, hogy Tinódi Európa hírűvé tette, akkor ő a 21 fordításban világhírűvé tette az egri vári diadalt, a magyarságnak a maratoni győzelmét.
6: A magyar történelem nem a veszteségeink története, a magyar történelem a talpra állások története. Így fogalmazott a miniszterelnök Magyar Péter a hétvégén Mohácson. A mohácsi csata 500. évfordulóját ugyanis nagyszabású emlékező programokkal ünnepelte a baranyai kisváros Mohács, és vele együtt az egész ország. A történelmünkben jelentős 1526-os ütközet nem egyszerűen egy elveszített csata, az egész ország sorsát alakították a hatásai. A régészeti kutatások és antropológiai vizsgálatok az elmúlt években rengeteg csontot, maradványt vizsgáltak meg a feltárt tömegsírokból. Szombaton végre méltó módon újra temették azokat a jeltelen és névvel nem ismert hősöket, akik életüket adták a hazáért. Az emlékezők Mohácson és Sátorhely mellett a Majsi síkon számtalan programon vehettek részt. Bicsák Eszter összefoglalója.
7: Kezdjük a mohácsi csata főpróbáján, amikor az ország különböző részeiből érkezett hagyományőrzők több százan először próbálták el az ütközetet.
8: Szapály Robert vagyok,
7: Simegről. Mi a neve a csapatnak?
8: Radecki Huszár Egyesület.
7: Törökök vagy magyarok lesznek?
8: Mi szemlélők vagyunk, mert mi egy más korosztályt képviselünk, és tiszteletből eljöttünk a helyszínre.
7: Miért gondolták, hogy fontos, hogy 500 éves évfordulón itt legyenek?
8: Ritkán vannak 500 éves évfordulók. Mi is lovas emberek vagyunk, most mint szemlélők vagyunk itt.
7: Jó napot kívánok!
9: Gerhard Zsolt vagyok, csókolom. Szent László Huszárezredből Martonvásárról jöttünk.
7: Na, kapott egy jó kis sört itt a végére, most már kifáradt.
9: Megkínálhatom.
7: Köszönöm szépen, autóval vagyok. A lónak mi a neve?
9: Hólónak hívják, Hortobágyi Nónius, 5 éves.
7: Hogyan viseli a többi lovat? Mert ugye ebben az óriási lovas eseményben az egyik kockázatos pont szerintem biztosan az, hogy a lovak nem ismerik egymást.
9: Komolyan mondom, én is azt hittem, hogy veszélyesebb lesz, de nagyon figyelmesek egymással a lovak. Úgy tartják a távolságot is, ha kellett menni, akkor felvették a ritmust.
7: A csatában ön kicsoda?
9: Mondhatom azt, hogy sajnos török.
7: Nagyon megértem, de hát az a helyzet, hogy török túlerőt kell produkálni, az nehéz lenne, hogy mindenki magyar legyen.
9: Igen, az embernek így, hogy töröknek kell lennie, nincs is kedvünk kihúzni a szabjámat.
7: Itt tulajdonképpen az élő történelemmel találkozhatunk. Hogyan néz ki ez óriási összefogás? Talán ekkora oszmán csata újrajátszás még nem is volt. Haramza Márk fő koordinátor, a Mohács 500 csata és hadszíntérkutató egyesület alelnöke.
10: Igen, főleg a lovasság esetében ez egy egyedülálló rendezvény, több mint 100 lovas érkezik a helyszínre. Továbbra is azt emelném ki, hogy egy olyan eseményre emlékezünk, amikor emberek azért álltak ki, hogy holnap is legyen Magyarország, és ennek a szellemiségében fog össze a magyar hagyományőrző közösség. Egyébként rendkívül tarka társaságot. Az a reményem, hogy sikerül ezeket a tevékenységi köröket és különböző adottságokat összehangolni, hogy ott valami látványosat és hiteleset mutassunk be.
11: A csata sokkal hevesebben folyt, mint a miénk számából következett volna. Többen estek el az ellenség, mint a miénk közül.

0: küzdén az ellenség hátrányítette. Vagy a miénk rohamától elnyomatva, vagy azért, hogy minket az ágyművelék hagyja.
1: Ez pedig már maga az ütközet, amely ezúttal az 500. évfordulón sem fordította meg a végeredményt. A magyar történelem sorsdöntő csatájában a török túlerő felmorzsolta a magyar hadsereget. A történészek régóta kutatják a témát, Bertók Gábor és csapata 17 éve dolgozik a Sátorhely és Majs közti síkon, ahol már tudjuk, a csata után Szulejmán parancsára 2000 magyar hadifoglyot végeztek ki.
2: Nem az alkalom mentén kezdtük ezt a csatatérkutatást, ez jóval korábbra tekint vissza. 2009-ben kezdte a múzeum ezt a munkát, akkor mindig eszünkbe se jutott az 500. évforduló, és ami igazán beütött, ha lehet így mondani, az 2023 volt, amikor született egy kormányhatározat. Nekünk is utóbb adott támogatást ez a kutatáshoz.
1: A tömegsírban megtalált hősöket, azonosítottakat és névteleneket a Mohács 500 eseményen méltó módon újra temették a mohácsi fogadalmi templomban és a Sátorhely melletti nemzeti emlékhelyen. De mit is ad a sok nemzetiségű baranyai városnak, Mohácsnak a történelem fordulópontja?
3: Valahol ebből létezünk.
1: Gábor Mohács polgármestere.
3: A Mohács 500-ból és a Mohácsi csatából. Amikor a csata után elnéptelenedett ez az ország rész, akkor ide betelepültek a sok nemzetiségek, és mi ezt a színkavalkádot azóta is visszük magunkkal, mi vagyunk a nemzetiségek fővárosa. De most ettől a vonaltól eltekintve mi a hőseinkre szeretnénk emlékezni. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a mohácsi vész az az országvesztés, az a széthúzás, az az egymással való acsarkodásnak a szimbóluma. Mi pedig azt szeretnénk üzenni, nem csak Magyarországnak, hanem Európának is, hogy a hősiesség, a keresztény Európa védelme, a hazaszeretet és a megmaradás legyen a kulcsszavunk. Ezt szeretnénk üzenni, és ezt szeretnénk átadni.
1: És mielőtt elbúcsúznánk Mohácsról, kukucskáljunk be az ütközet megvalósításáért felelős és hatalmas munkát végző hagyományőrzők egyik sátrába, akik kiderült, nem csak csatát, korszakot, hanem még az életmódot, konyhát is megpróbálták bemutatni az 1500-as évek idejéből.
4: Szegedről érkeztek, mi az, ami készül? Ebédidőben érkeztem, de azt mondta, hogy nem biztos, hogy autentikus, amit most főznek.
5: Darált hús az biztos.
4: Mi lett volna ez az étel a középkorban, vagy hogy készült?
5: Kockázott hússal?
4: Ez ami leves, ragú leves?
5: Ilyen ragúszerű, ilyen, ilyen tárkonyos, répás, borsós.
4: Jó, be van sűrítve.
5: És ez hús, hagyma, fűszerek, borsó, répa, meg tejfölös, milyen mustáros sűrítéssel.
4: És akkor ezt gondolom valamiféle lepénnyel, kenyérrel szokták fogyasztani?
5: Kenyérrel fogjuk enni, forrásunk így nincsen, viszont minden, amit használunk, az korhű benne. Ezek megtalálhatóak voltak Európában.
4: Akkoriban biztos.
5: Igen, recepteket szoktunk rekonstruálni, és akkor ez egy nagy szerencsénk, és akkor mi is meg tudjuk kóstolni, hogy ők ezt hogy gondolták újra.
6: Micsák Eszter összeállítását hallottuk, most pedig friss információk következnek a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Bogáti Bence, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Jelentősebb késés és fennakadás nélkül indul a hétfő reggeli vonat közlekedés. Változott a vágányzári menetrend a ceglédi fővonalon, emiatt számos vonat a nyugati pályaudvarról korábban indul a megszokottnál. A változás leginkább a Z50-es vonatokat érinti, melyek napközben mindkét irányban 20-30 perccel később közlekednek a megszokottnál. A Nyírség Intercity-k ismét a nyugati pályaudvarról indulnak, azonban a megszokottnál 25 perccel korábban, és Szolnokig továbbra sem állnak meg. Részletek a mavcsoport.hu/100 a weboldalon. Tart a déli körvasút felújítása, emiatt a Dunántúrról a keleti pályaudvarra tartó vonatok többsége csak kelenföldig közlekedik. A bécsi nemzetközi vonatok ugyan a keleti pályaudvarról indulnak, de a megszokottnál 10 perccel korábban. Újdonság, hogy a G43-as vonatok mától ismét Kőbánya-Kispestig járnak, de az E42-es vonatok továbbra is kelenföldön fordulnak vissza Dunaújváros felé. Jó hír a Mátra Interrégiók utasainak, hogy már csak ma kell pótlóbusszal utazni Vámosgyörk és Gyöngyös között. Holnaptól a vonatok ismét teljes útvonalon a megszokott menetrend szerint járnak. A várható meleg időjárás miatt kérik utasainkat, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel induljanak útnak. Kiürült palackjaikat az állomásokon és a buszpályaudvarokon összesen több mint 300 ivókúton is után tölthetik. Jó utazást kívánok!
6: Köszönjük szépen! 6:30 lesz egy perc múlva, ez továbbra is a hajnal tájadása. Hamarosan arról is hallhatnak műsorunkban, hogy a vízhiány és a szárazság alapjaiban változtatta meg a szántóföldi bemutatókat is, hiszen a technológiáknak alkalmazkodni kell a megváltozott időjárási körülményekhez. Ezzel is foglalkozunk tehát 6 óráig.
8: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Poyák Adrien. Jogszabálymódosítás jöhet a vagyonvisszaszerzés felgyorsítására. Amerikai iráni rakétaváltás volt a Hormuzi szorosnál. Gomoly felhős, délutántól szeles idő lesz. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében jogszabálymódosítást helyezett kilátásba a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kormánynál senki nem szeretné jobban a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek megbízatása kapcsán hangsúlyozta, céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása, szakmailag elkötelezett és megalkuvást soha nem tűrő vezetőkkel. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a lakhatási válságot csak állami beavatkozással lehet megoldani. Emlékeztetett arra, hogy míg 2015-ben egy átlagos lakást csak nem 6 évnyi nettó átlagkeresetből lehetett megvásárolni, 2025-re ez az idő 7 év fölé nőtt. A szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Az elsődleges szempont az volt, hogy az eljárás minden szakasza átlátható és szakmailag megalapozott legyen, ezért a meghirdetést iparági konzultáció előzte meg. 6 járásban összesen 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatba. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. A pollen hiány az állomány 80%-át érintheti. A napraforgó elvirágzásával július végén megszűntek a természetes nektár és virágpor források az ország jelentős részén. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A gyanúsított egy 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett két fiatal emberrel, majd az egyiket szíven, a másikot hason szúrta. A támadót órákkal később elfogták. Gomoly felhős napos idő várható. Késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható. Nagy tavaink vize 22-24 fokos. A részletes időjárási adatokat most Balogh Tamástól hallják.
6: Köszönöm szépen. Budapesten 18 fokos a hajnal, még Győrben 16 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 17, Sopron 18, Szombathely 16, Pápa 16, Veszprémben 18 fokos a hajnal, Székesfehérvárról nem érkezett információ. Szentgotthár 17, Zalaegerszeg 17, Keszthely 16, Nagykanizsa 14, Kaposváron 15 fok van. Siófok szélcsend és 18 fokos a hajnal, a Balaton vize pedig 23 fokos. Pécs 21, Paks 15, Baja 14, Kecskemét 18, Egerben 17 fokos a hajnal. Széchenyben 12 fok van, Miskolc 17, Szolnok 17, Karcag 18, Debrecen 16, Nyíregyháza 16, Záhony ugyancsak 16 fok, Szeged 15, Békés Csaba 17, Kékestetőn pedig 19 fokot mértek.
9: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
6: Fél hat múlt 4 perccel. Jó reggelt kívánok, ez a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Bizonytalan piac és pusztító aszály, ezekkel a megoldhatatlan problémákkal szembesülnek a szabolcsi dohánytermelők is.
10: Aki most a határba jár, szabályosan depressziósak vagyunk. Akár merre megyünk, mindenhol csak a kárt látjuk. Az biztos, hogy a 22-es évet eléri az aszálynak a hatása.
6: Aztán hullámzó a torma termelés, a gazdák is pesztimisták a jövőt illetően.
11: Egy élőmunkaigényes és vízigényes kultúrával szó, feltétlenül öntözést igényel, és a piaca is korlátos.
6: Ráadásul a hazai ágazat várhatóan idén is ki lesz szolgáltatva a nemzetközi piac keresleti igényeinek. Hamarosan jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. A A bazsalikom sokak által az egyik legkedveltebb és legsokoldalúbb fűszernövény, amelyet a gyógynövények királyaként is emlegetnek. Nevelése kifejezetten egyszerű. A növény kedveli a meleget és a közvetlen napfényt, és talán a siker kulcsa a folyamatos szüretelésben, valamint a megfelelő öntözésben rejlik. A bazsalikom ugyanis kifejezetten vízigényes. További hasznos tanácsok következnek Bozsik gazdától.
12: Nagyon sok fűszer növény évelő, de kivétel a bazsalikom, és kedves hallgatóink ilyetten szokták kérdezni, úgy gondolják, mintha évelő növény lenne, és meg akarják tartani, miután ezt forgalmazzák télen-nyáron, de az ember nem mindig tudja megtartani úgy, ahogy szeretné. Lechner Judit kertészmérnök, biotermesztő, itt többféle bazsalikom is van.
13: Igen, a bazsalikom egy trópusi növény, trópusi eredetű, és csak nyáron van bazsalikom igazán, főleg szabadföldön. De még érdekes, hogy még így is a cserébe sokkal jobban szeret létezni, mint a szabadföldön kiültetve, mert az éjszakák még így is hűvösek neki, még a nyáron is. És hát cserébe meg úgy általában az ablakban van, vagy a teraszon az asztalon, és akkor az már egy kis plusz meleget ad neki, és hát ezt ő nagyon szereti. Úgyhogy ez a nyárnak a növénye, akkor kell kiélvezni az illatát, meg az aromáját, meg a szépségét, és hát karácsonykor majd egészen más növényekre fogunk vágyakozni. Van egy apró levelű görög bazsalikom, aztán van egy ilyen bordó levelű változat, amit aztán a piacon a vevők nagyon hitetlenkedve szoktak fogadni, hogy ez is bazsalikom, és nagyon dörzsölik a levelét, hogy belenyugodjanak, hogy valóban van bordó levelű bazsalikom is, és nagyon szép ennek a lila virága. Most lehet látni az egynyári kiültetések között a városba is ezt a piros, vagy inkább ilyen céklavörös bordó levelű bazsalikomot, és a szép lila virág a büdöskék között nagyon jól mutat disznövényként is. És hát vannak a hagyományosnak mondott kerekebb levelű, nagyobb levelű bazsalikomok, és nagyon sok különleges kis finom illat létezik még a különböző fajtákon. Tehát van citromillatú bazsalikom, fahéj illatú, szegfűszög illatú. Nagy változatossága van ennek a növénynek, csak mi nem ismerjük minden fajtáját, mert hát annyira egzotikum a számunkra még mai napig.
12: A görög bazsalikom az intenzívebb?
13: Inkább azért praktikus, hogy aprók a levelei. Én azért szeretem, mert így a salátába szinte levélként be lehet szórni, és nem kell elvágni a levelet, mert hát a nagyobb bazsalikom levelet, hogy felaprítjuk, rögtön feketedni kezd a széle. Tehát, és akkor nem olyan szép már. A görög bazsalikomot meg csak egyszer lehúzzuk a száról, és rászórjuk a salátára. De azt mondják, akik jártak Görögországba, hogy ebből méteres kis bokrokat is nevelnek, és például a kolostorudvarokon, templomok bejárata mellett ott van ez a bazsalikom. Amiatt se véletlen, hogy a bazsalikom elriasztja a legyeket és a szúnyogokat az illatával. Tehát nagyon jó, hogyha az ablakban van, vagy az ajtóban emiatt, hogy mint egy kis őrálló, ott szépen vigyáz arra, hogy aki illetéktelen, ez ne jusson be a lakásba.
12: Biotermesztő is itt a kertben, többféle bazsalikon van, becserepezve.
13: Igen, minél nagyobb cserébe ültetjük a bazsalikomot, annál nagyobbra nő, és ez nagyon látványos, napok alatt látszik rajta, hogy na most ő megint friss földet kapott, emiatt aztán az áruházba kezdjük a bazsalikon bevásárlást, akkor is érdemes napokon belül átültetni azt a kis növényt, amit megvettünk, és hát mivel nagyon melegigényes, az öntözővízbe is a meleget szereti, hát hogy jó kézmeleg vagy napon melegedett esővízzel lenne jó öntözgetni, de hát semmiképpen nem hideg csapvizet csordítunk a nyakába, és ahogy szedjük leről a hajtást, és használjuk a salátába, érdemes fölülről kezdeni, mindig visszacsípni. És akkor így a virágbimbót is lecsípjük, és rögtön elágazik, és tovább bokrosodik, újabb leveleket hoz.
6: Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, küldje el e-mailben a hajnaltájkukac@mtva.hu címre. Bizonytalan piac és pusztító aszály, ezekkel a megoldhatatlan problémákkal szembesülnek a szabolcsi dohánytermelők is. Ráadásul ebben az ágazatban is jelentkezik egy másik égető probléma, a generációváltás, hiszen a fiatalok nem a mezőgazdaságban és nem is a dohánytermesztésben látják a jövőjüket. Piaci igény pedig van a magyar dohányra, bár az árak egyelőre alacsonyak, így a termelők nagy valószínűséggel veszteséggel zárják majd az évet. Zsoldos Barnabás beszélgetése.
14: A dohány, akkor Ófehértón, Kocsis Miklós, és ahogy jöttem most az autópályán, azt láttam, hogy van kimondottan gyönyörű dohányültetvény, van gyengébb, van, amit már látom, hogy törnek. A dohánytermesztőnek milyen gondolatai vannak ilyenkor, amikor úgy kimegy a határba és nézi a táblát?
15: Hogy mindenki másnak, aki most a határba jár, szabályosan depressziósak vagyunk, mert akármerre megyünk, mindenhol csak a kárt látjuk, nem tudjuk mekkora a kár. Az biztos, hogy a 22-es évet eléri, az aszálynak a hatása, ez a dohánytermesztésben is így van, sőt, talán még rosszabb a helyzet egy fokkal, mert sokkal rosszabb alapokból indultunk. 22 év előtt nem volt akkora aszály, meg akkora vízhiány a földeken, meg a talajvízben, mint ebben az évben. Tehát ez most már a sokadik év, amikor nem esik elegendő csapadék. A dohánynak egy részét öntözzük, Azonban a légkörű asszályt nem tudjuk kompenzálni az öntözéssel. Természetesen az öntözött dohány sokkal szebb és jobb, mint a nem öntözött dohány. Ugyanakkor azt a terméshozamot nem tudjuk elérni, ami egy normál időjárási körülmények között elérhető volna. Ezen túlmenően piaci problémák vannak. Nagyon nagy mértékben csökkentették a dohánynak a felvásárlási árát. Mi úgy érzékeljük, mivel a dohánynak sok osztálya van, tehát sokféle minősítést csinálhatnak, színre veszik a dohányt, meg beltartalomra, de a beltartalom az nem valami megfogható alapon lévő beltartalom, hanem ahogy a beváltó látja, hogy ez tartalmas, az meg nem tartalmas, de nincsenek konkrét kitérőmei ennek. Tehát ennek megfelelően lehetőségük van a dohányt leminősíteni. A leminősítés azt jelenti, hogy kevesebb pénzt kapunk érte, mert rosszabb osztályba veszik. Most úgy érzékeljük, hogy ezt is alkalmazzák sok év kihagyás után a beváltás során. Tehát ez is egy árcsökkentő tényező.
14: Amikor a szerződést aláírják, akkor szokták mondani, és a más mezőgazdasági kultúrával foglalkozók irigykednek is a dohánytermesztőkre, hogy ők tudják, hogy majd a következő évben mennyiért és hogyan termelnek, hát akkor ez némiképp változik.
15: Tavaly ilyenkor visszagondolva azt mondom, hogy bár ne tudtuk volna, hogy mi vár ránk. Sejtettük egyébként, mikor aláírtuk a szerződést, hogy ilyen árcsökkenés nem tudunk kigazdálkodni. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogyha valaki egyszerűen kiszáll a dohánytermesztésből, mivel ez rendkívül munkaerőigényes, eszközigényes, energiigényes, ebben visszaszállni többet nem nagyon lehet. Nagyon kevés példa van arra, hogyha valaki kiszállt a dohánytermesztésből, az utána visszament. Ezért mi is úgy voltunk vele, hogy bár tudtuk a korábbi állapot szerint is, hogy ez az év ez nem lehet nyereséges, mégis eltoltuk egy évvel a döntést, hogy dohánytermesztést folytassuk vagy ne. Ez azért nagyon tragikus egyébként, mert Magyarországon 400 éve termelnek dohányt. Most én azt jósolom, hogy a következő évben ez véget fog érni.
14: Milyen fajta van most, és remélhetőleg lesz jövőre is? Mert, hogy mondtam, hogy egyik tábla szebb, a másik kevésbé. Nyilván, mint mondta, ez az öntözésnek is eredménye lehet. Mindegységes egyfajta dohány termeszt?
15: Természetesen nem egyfajta dohány termelünk, hanem van hazai fajta is, van francia fajta is. A francia fajtának az az előnye, hogy jobb minőséget ad, a magyar fajtának meg az az előnye, hogy a hazai körülményeket jobban bírja. Többféle dohány van, de most per pillanat minket az bánt rettentően dohánytermesztőket, hogy nem látjuk sem a dohányban, sem másban a nyereségességét, sőt tudjuk, hogy veszteségesek leszünk, csak hogy mekkora mértékű lesz a veszteség, ez letargikus a hangulat.
14: Munkaerőigényes ez az ágazat, van hozzáértő ember, vagy nagyon kell vigyázni azokra az emberekre, meg kell őket becsülni, hogy munkába álljanak és csinálják azokat a munkafolyamatokat, amelyeket el kell végezni.
15: Jelenleg van megfelelő mennyiségű munkaerőnk, ez annak is köszönhető, hogy sokkal kevesebb élő munka erőt igénylő ágazatok is alul teljesítenek, tehát a gyümölcs termesztésben sincs szükség az élő munkára, mert hogy nincsen gyümölcs, a zöldségben sincs nagyon szükség, mert hogy nincsen zöldség, és a dohányból is sokkal kevesebb van. Azt mondanám, hogy majdnem túlkínálattal állunk szembe. Ezekkel az emberekkel is lehet dolgozni, el lehet végezni azt a munkát, amit el kell végezni. Itt a probléma a jövedelmezőségben van.
6: Hullámzó a tormatermelés is. A 90%-ban exportra termelő hazai ágazat várhatóan idén is ki lesz szolgáltatva a nemzetközi, elsősorban a német piac keresleti igényeinek. A fő problémák között szerepel az elavult termesztési technológia, a munkaerőhiány és a folyamatosan változó piac. A múlt héten megtartott 35. debreceni Farmer Expo rendeztek szakmai konferenciát a hazai tormatermesztés kilátásairól. A résztvevő gazdák pesszimisták voltak a jövőt illetően. Gyarmati Péter összeállítása.
16: A szakmai konferenciát megrendező Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsa Fruitweb elnöke Apáti Ferenc a Kossuth Rádiónak elmondta, hiába 100%-ban öntözött kultúráról beszélünk, ez még önmagában kevés. A tormatermelők elavult technológiával dolgoznak.
17: Gyakorlatilag azok a problémák, amelyek szinte minden zöldséggyümölcs ágazatban jelen vannak. Egyrészt a klímaváltozás és az időjárás okozta kihívások, a másik a munkaerőhiány, azért a betakarítása és az ültetés és munkaerőigényes, amit a mai munkaerőkörnyezetben nehezen tudunk megoldani, és a piaca is ingatag. Olyan értelemben, hogy egyes években indokolatlanul alacsony az ár, de tavaly évben 1200 forintig felment az az ár, aminek azt gondolom, hogy egy reális szintje a 7-900 forint között van valahol, és egy piacon az is nagyon káros, ha túl alacsony az ár, de az is, hogyha túlzottan magas. Akkor is, ha túlzottan magas áraknak, természetesen a termelők örülnek, de már számos ágazat tapasztalata mutatja az elmúlt néhány évből is, hogy a magas árakat előbb-utóbb bünteti a piac.
16: A hazai termőtájak döntő része, 90%-a Hajdú-Bihar megyében, Bagamér, Vámospécs, Kokad, Álmosd, Létavértes és Újléta térségében található. Ezek a termelők is ebből a térségből érkeztek a konferenciára, elkeseredve.
18: Tavaly 900 forint körül volt átlagosan az első osztályú torma átvételi ára. Ezzel elégedettek voltak a hajdúsági torma termelők?
19: Nem nagyon.
18: Nem nagyon. Nem?
19: Nem.
18: Pedig ez egy első hallásra soknak tűnik, az kívülállóként.
19: Csak a költségeket számoljuk fel.
18: Nagyon kézi munkaigényes.
19: Így van.
18: Ha már itt tartunk, van-e napszámos?
20: Hát nagyon nehezen.
19: Nagyon nehéz.
20: Ez hallott így lassan.
18: Hát anélkül meg nem lehet megcsinálni.
19: Nem.
18: Na akkor nézzük, mennyi kellene, hogy legyen az első osztályú tormára, hogyha a 900 forint nem volt jó.
21: 1000 forint is mellette valami minimum.
18: Idén most több tormát raktak, így szokták mondani a hajdúságban, mert tavaly úgy tűnik, hogy mégiscsak jobb ára volt egyesek szerint, mint önök szerint. Másrészt pedig a kukorica nagyon veszteséges, és sokan a kukoricát próbálják kiváltani a tormával. A fiatalembert is kérdezném. Tapasztalja azt, hogy sokan menekülnek a tormában manapság, mert ebben jobban bíznak, mint mondjuk a kapásokban, a hibridekben?
22: Próbálnak menekülni, csak nem gondolnak bele a költségekben, meg a munkában. Lehet próbálni, mindenkinek ott a lehetőség, ki kell próbálni, és majd levonja a következtetéseket, hogy ő szerinte megéri a csinálni benne.
18: És önök szerint megéri még?
23: Ha ez az évet vesszük, akkor lehet, hogy nullás.
19: Hát a nullá lesz, akkor lesz a meggondolás, hogy most csinálj tovább, vagy nem.
17: A torma egy olyan kultúra, amit általában 1100-1200 hektáron termesztünk Magyarországon, tehát az agrárium szemszögéből nézve nem egy kiemelt jelentőségű kultúra. Az utóbbi évben, 2025-ben már 1500 hektárhoz közelített a termőterület, amiből arra lehet következtetni, hogy a torma ágazat mondjuk úgy köszönöm szépen jól van. De azt a következtetést ebből levonni, hogy a kertészet vagy magyar agrárium számára menekülő út lenne, nem hiszem, hogy le lehet. Ugyanis egy élő munkaigény és vízigényes kultúrával szó, feltétlenül öntözést igényel, és a piaca is korlátos. A megtermelt 11-12 ezer tonna tormának 80-90%-át exportáljuk, 1-2 ezer tonna marad Magyarországon a statisztikák szerint, amit belföldön dolgozunk fel, és mindössze 100-150 tonna az importja. Vagyis jellegében hasonlít a megyhez, egy olyan növényről van szó, amit kevés ország termel komolyabb méretekben. Jelentős az exportja, sőt a termése döntő részét exportálja, ugyanakkor minimális az importja.
16: Apáti Ferenc szerint érdemes a zöldborsó 2023-ban tapasztalt rekordárát példaként említeni a tormatermelőknek. Akkor nagyon magas áron vették át a borsót, amit a termékpálya szereplői azóta is megszenvednek.
17: 2023 volt az az év, amikor a zöldborsónak, csemege kukoricának kis túlzással ára volt, és azóta is nyomja ez három évvel ezelőtti rendkívüli piaci történés a piacokat. Nagyon nehéz kikeveredni egy ilyen helyzetből, és nem azért, mert baj az, ha a termelő is jól jár, hanem azért, mert vannak versenytársak a piacon. És ha vannak olyan versenytársak, akik olcsóbban odaviszik a mi piacainkra, akkor kiütnek minket, és piacokat veszítünk. Tudomásul kell lenni, hogy egy nemzetközi piacon másokkal versenyezünk.
18: Például Kínával.
17: Torma esetében Kínával, azt azért nem gondolom, hogy jelen pillanatban még ő a legfőbb versenytárs, mert a Magyarországra történő szállítás az egy 100-150 tonnánál megállt, sőt az az összes import, de nem látjuk, hogy abból mennyi a kínai. De Csemege kukoricában éppen a Tajföld és a kínai ütötte ki a magyar termékeket az európai porondról. Tehát fontos, hogy egy olyan szabályozott piac alakuljon ki, amiben a termelő is jól jár, megéri termelnie, de a késztermék se lesz olyan drága, hogy beragadnánk a piacon.
6: Ahogy azt műsorunkban is többször hangsúlyoztuk már, egyre súlyosabb következményeket okoz a hosszantartó kánikula és a csapadék hiány a mezőgazdaságban. Észak-Bácskában a földek teljesen kiszáradtak, a gazdák szerint egy egész évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból. A termés jelentős része károsodott, miközben az állattartók és a kútfúrók is nap mint nap szembesülnek a rendkívüli időjárás hatásaival. A riporter Csernai Panna.
4: A rendkívüli hőség nem csak a mindennapokat nehezíti meg, hanem egyre nagyobb gondot okoz a mezőgazdaságban is. A tartós szárazság a termelőket és az állattenyésztőket is arra kényszeríti, hogy alkalmazkodjanak ehhez a szélsőséges időjáráshoz. Ha nincs víz, nincs termés. A csapadék nagyon hiányzik, mondják a termelők. A tartós szárazság szinte minden szántóföldi növényt megviselt. A legnagyobb károkat a kukoricában okozta a hőség. Sok táblát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. Szalai Géza, ludasi mezőgazdasági termelő.
0: Csapadék nagyon hiányzik, azt már tudjuk a tavasz folyamán, hogy ez a mi vidékünk, ez a régió, itt nagyon kevés csapadék kapott. Tehát Palicstól Kispiacig ez a rész, ez nagyon kevés. Szabadkának a másik fele elég csapadékot kapott, ott jó is néz ki. Jó, ott volt a károk is, a jégtől is, de itten ettől még nagyobb a kár, mert teljesen tönkrement a kukorica. Hát ott a napraforgó még valamennyit bírja, de hát az is nagyon síralmas az állapota neki.
4: Az öntözés csak kisebb területeken jelenthet megoldást. Nagyobb földeken erre nincs megfelelő infrastruktúra. A nagy hőség az állatokat is megviseli. A meleg a tejtermelésre is hatással van. A gazdák ilyenkor ventilátorokkal hűtik a teheneket.
0: Hűtsük őket ventilátorokkal. Itt hát a mögött ezek szárazon álló tehenek, ő nekik annyira. A meleg nem gond, úgyhogy a tejet termelő tehénnel van a gond, aki akcióban van. Őnek nehéz a kitartásuk. Azt szabad, hogy levizezzük őket, mert akkor is tüdőgyulladás is lehet még minden. Hát kevesebb a tej, kevesebb abrak takarmányt is kapnak, könnyebb emészthető dolgokat meg. Hát mindenki úgy csinálja, hogy feltalálja magát.
4: A hosszantartó szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a furt kutakra is. Sokan ilyen módon próbálják biztosítani az öntözéshez vagy a háztartás számára szükséges vizet. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken. Fejős Tibor, szabadkai kútfúró.
1: Elég nagy problémával ütközik mostanában a kútfúrás helyzete azért, mert a vízszintek jócskán leestek ennek a szárazságnak a következtében. Igazából nem attól függ, hogy milyen mély egy kút, hanem hogy milyen átmérőbe fúrjuk ki azt a kutat. Mert ha olyan helyen fúrunk kutat, ahol a vízszint olyan mélyen van, hogy nem tudjuk felszíni pumpával felszívni, akkor bizony búvárszivattyút kell használni, az pedig csak úgy megvalósítható, hogy egy nagyobb átmérő kutat rendelünk meg. Természetesen ennek van anyagi vonzata is, egy ilyen kútnak az ára az nem ugyanaz, mint egy egyszerű kerti locsolásra, egy fi 50-es kútnak a fúrása, tehát ez hatványozottan drágítja a kútnak az árát, így hát az emberek pénztárcájától is függ, hogy milyen kutat rendelnek.
4: A szakemberek szerint korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években azonban ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is.
6: A vízhiány és a szárazság alapjaiban változtatta meg a szántóföldi bemutatók és szakmai rendezvények napirendjét is. Mit vessünk, hogyan védjük a talajt, lesz-e elegendő takarmány és az öntözés megoldja-e a gondokat? Hangzik ilyenkor a legtöbb kérdés. A termelők jól tudják, hogy aszályos évek mindig voltak, a múlt század 30-as éveiben épp úgy, mint az ezredforduló környékén. Amit a gazdatársadalom most él át, az annyiban más, hogy korábban 5 vagy 10 évente jelent meg az aszály, az elmúlt években pedig szinte folyamatosan. Juhász Zsolt összeállítása.
2: Nem szabad a növényeket egyből lekaszálni.
3: Erről még egy korábbi riportban beszélt Gyuris Mihály szatymazi őszi barack termesztő, aki az úgynevezett regeneratív talajművelés híve.
2: Először le kell törni, mert ha lekaszáljuk, akkor a vízpárolgás ugyanúgy megy tovább, tehát ugye a gyökerek azok még nyomják kifelé a vizet.
3: Tisza Szent Imrén Urbán Zsolték családi gazdaságában pedig létfontosságú az öntözés.
24: Kukoricában tudunk egy ilyen jó közepes termést kihozni az öntözéssel, de az öntözetlen kukoricák azok teljesen összeomlottak, tehát nincs rajta cső, tehát silózzák lefelé a kukoricákat, tehát nem lesz rajta termés.
3: A szántóföldi bemutatók és szakmai rendezvények szinte állandó meghívottja és előadója dr. Szabó Levente, a KITE ZRT vezérigazgatója. Mint mondta, ezek a körülmények a nagyobb cégeket is ugyanúgy érintik, mint a kisebb termelőket, ezért mindenkinek egyaránt szükség van az alkalmazkodásra.
25: Ha száraz gazdálkodásban gondolkodunk, akkor az elsődleges az, hogy kevésbé műveljük túl a talajt,
5: őrzőt, azt a kicsi nedvességet, amit még esetleg tartalmaz, azt mindet őrizzük meg. Lehetőség szerint minél kevesebb technológiai művetet hajtsunk végre, ne porosítsuk, ne tapossuk, ne szárítsuk a talajinkat. Azért figyeljünk arra, hogy a növénynek megfelelő talajművelést azt ne vigyük túlzásba, vonjunk össze műveteket, csak egy példát mondok, nem kell teljes mértékben mondjuk az őszi alapművelést elmunkálni, hogyha van egy direkt vetőgépünk, ami egyszerre képes vetni, egyszerre képes kijuttatni a növényvédőszert, és egyszerre képes a tápanyag utánpótlást is elvégezni egy menetben, visszatömörítve a talajt, és ennek megfelelően akkor nem szárítottuk ki annyira, mint hogyha előtte még másik két menettel műveltük volna a talajunkat.
7: Most, amikor az őszi búzáról és árpáról beszélünk, akkor itt is egy új helyzet állt elő, mert hogy ebben bíztak a gazdák, reménykedve, hogy a kukorica és a napraforgó okozta nehézségeket majd megoldja ez a két növény, de most már itt is gondok vannak.
5: Sokkal nagyobb eséllyel élik túl a száraz tavaszt azok a növények, amelyek ősszel kerülnek elvetésre, nagyobb eséllyel megkapják a keléshez és a tavaszi állományfejlődéshez szükséges csapadékot. Közeledik az az időszak, amikor arról kell beszélni, hogy maga az aszály, vagy az aszály tünetek megjelennek már mondjuk áprilisba, tehát ezek ellen is kellene hogy védekezni. És sokan úgy vannak, hogy tradicionálisan nem öntözzük a búzát, az árpát, és nem öntözzük a repcét sem, mert egy-egy öntözéssel akár a teljes termést is lehet megvédeni, mert sajnos láttam az idén is már olyan árpát, amin megjelent bár a kalász képződmény, de sajnos szemek már nem felődtek ki rajta. Másik megoldás pedig az, hogyha olyan növényeket választunk, amelyek jobban viselik ezeket az éghalati kitettségeket. Arra gondolok itt például, hogy az őszi borsó takarmány alapanyagnak kiválóan alkalmas, nem rezisztens az aszályra, ne gondoljuk azt róla, de egy olyan elnáló növény, ami azért a fenofázisához és az érés idejéhez, meg a hőszegéhez mérten azért sokkal nagyobb túlélő, mint például egy repce. Lehet takarmányként alkalmazni, használni, és mellette én úgy gondolom, hogy akkor nem is lennének a takarmány feldolgozók, vagy éppen az áttenyésztők rászorulva arra, hogy import szójával, GMO szójával kelljen mondjuk dolgozniuk. De mellette egy nagyon jó elővetemény lesz majd a következő növénynek, és hogyha abba gondolkodunk, hogy akár egy éven belül kétszer lehet aratni, egy korai betakarítású takarmány borsó után meg el tudok vetni egy másik kultúrát, akkor mégis kétszer adtam egy éven belül, tehát akkor tudom valahogy úgy súlyozni a költséget meg az árbevételt, hogy azért a végén fajlagos jövedelmen pozitív előjelű legyen.
7: Azt a döbbenetes hírt lehetett olvasni, hogy ahol a növénytermesztési háttér, tehát a takarmány háttér nem lesz biztosított, hogy gyakorlatilag az állattenyésztés is veszélybe kerül.
5: Van igazság alapja, tejültenészetek ellátása, mondjuk tömegtakarmánnyal igen nehézkes, és a silókukoricákat már ideje korán takarítják, és mellette már szélsőséges esetben olyan kultúrákra is szükség van, amelyek soha nem jutottak az emberek eszébe. Csak egy példa, láttam az elmúlt héten, amikor levágták még a zöld nádat annak érdekében, hogy megetessék a tehénnel. Úgyhogy a tömegtakarmány fogyasztó állatoknál az egy igen komoly veszélyforrás. Ha nem öntözött körülmények közepette termesztjük ezeket a növényeket, akkor igen nehéz lesz ellátni őket.
6: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Hamarosan kezdődik a Felkelő című új hírműsorunk. Várja önöket a műsorvezető, 60-i Tóth Erika. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A gyártásvezető Szőlősi Éva, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, az asszisztens Kulik Bence és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok! Balogh Tamást hallották.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. augusztus 31-én hétfőn, 60-i Tóth Erika vagyok. Ma gomoly felhős napos idő lesz, a déli óráktól a Dunántúlon valószínű zápor, zivatar, de estétől már máshol is megnövekszik a felhőzet, megerősödhet a szél és eshet az eső. Részletesebben is hallhatnak az időjárásról hamarosan, először azonban jön a krónika.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A bemondó Polyák Adrien. Főbb híreink először röviden.
4: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a vagyonvisszaszerzési hivatallal kapcsolatos ügyet.
3: Folytatódik a paksi fenékküszöb építése.
4: Változékonyabbra fordul az idő, több felé lehetnek záporok, zivatarok.
3: Következnek a részletek. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közölte, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. A kormányfő szerint, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Unger Anna, az NVVH elnöke, 7:30 után lesz a felkelő vendége.
4: Magyar Péter tegnap a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette például az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. A kormányfő úgy fogalmazott, soha nem látott összefogással három hőhullámot és két energiaválságot is sikerült kezelnie az országnak.
3: Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszent Benedeknél, mondta a honvédelmi miniszter.
4: Ruszinszendi Romulus a közösségi oldalán emlékeztetett, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővíz ellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légiúton juttatják el a szükséges építőanyagokat, köztük a több tonnás betonkockákat.
5: Köszönjük a vízügynek, hogy előkészítettetek mindent, és meghallgattam, hogy 13 méter a vízmélység, és azt mondják a szakemberek, hogy óriási szükség van ezekre a kövekre, úgyhogy itt van az a 117 kő, ez mind beépítésre kerül.
3: Az elkészült paksi fenékküszöb lehetővé teszi, hogy a jövőben, hasonlóan alacsony vízállás esetén, be tudjanak avatkozni az atomerőmű működésének fenntartása érdekében. Nyilatkozta a Krónikának az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese.
4: Gacsályi József emlékeztetett, a küszöböt mintegy 150 méter szélességben alakították ki a Duna medrében. A mű építéséhez csaknem 43 ezer köbméter követ használtak fel, a munkálatokban pedig több százan vettek részt.
6: Most azt látjuk, hogy ezt a vízszintet stabilan tudjuk biztosítani, most átállunk egy kivitelezési metodikára, ami azt jelenti, hogy most szépen nyugodtan elkezdjük a létesítménynek a végleges profiljának a kialakítását, az alvízi megtámasztását, hogy stabilan tudja ezt a funkcióját betölteni.
4: A szakember a tiszalöki vízerőmű áramtermelésének leállításáról is beszélt. Gacsályi József elmondta, az alacsony vízhozam miatt már most rendkívüli intézkedésekre volt szükség a Tisza vízkészleteinek elosztásában. A duzzasztóknál tárolt vizet ugyanis vízpótlásra használják fel. A kritikus vízszint miatt a vízerőmű turbinái jelenleg nem működnek, Tiszalök és a térség energiaellátása azonban továbbra is biztosított.
3: Az év végéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig.
4: Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Az MTI beszámolója szerint szó volt arról is, hogyan oldódhatott fel a párt ennyire a Fidesszel való szövetségben. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választáson. A felszólalók többsége azzal is egyetértett, hogy a kettős tagságot meg kell szüntetni. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök arról beszélt, hogy az elmúlt években kevesebb érdemi kritikát fogalmaztak meg, mint kellett volna.
3: Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és árvíz halálos áldozatainak száma.
4: A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok. A mentési munkálatok még tartanak. A kínai és nepáli hatóságok közben további áradás veszélyére figyelmeztetnek.
3: Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén.
4: A török média szerint heten meghaltak, 237 embert kimentettek, 23-at még keresnek. A katamarán helyi idő szerint tegnap kora délután kelt útra, de alig hogy elindult, elkezdett megtelni vízzel. A térségben rossz volt az időjárás. A hajó a dél-törökországi Tasudzsuba tartott.
3: Szeptember 9-én búcsúztatják 5. Harald norvég királyt.
4: A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában tegnap országszerte tartottak miséket. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat, és gyújtottak gyertyát az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból. 5. Harald után fia 8. Håkon lesz Norvégia új királya, aki felmenői nyomába lépve szintén a minden Norvégiáért jelmondatot tűzte ki uralkodása céljául.
3: Itthon akár demonstrálni is készek az állami ellátásban dolgozó fogorvosok, ha nem sikerül megállapodniuk a kormánnyal. A szakemberek aláírásgyűjtésbe kezdtek, és egyeztetést várnak az egészségügyi minisztériummal.
4: A petícióban kiszámítható finanszírozást, biztonságos betegellátást és méltó munkafeltételeket sürgetnek. Azt írták, a rendszert jelenleg az ágazat dolgozóinak kitartása működteti. Eddig csak nem 700 fogorvos írta alá a kezdeményezést. Szanda Mátyás tatai fogorvos szintén tervezi, hogy csatlakozik a törekvéshez.
7: Sarkalatos kérdés, hogy a finanszírozás rendeződjön, és megfelelő mennyiségű és minőségű legyen. Tehát oda jusson pénz, többletpénz, ahol valóban szükség van rá. A számunkra biztosított bér, ez igen jól néz ki távolról, de nagyon sok összetevője van annak, hogy ez alaposan megcsappanjon, és annyi kis összegé váljon, amiből hát egy körzetet csak olyan vegetáció szinten lehet folytatni. Mind az anyagdíj, ami emelkedik, bérleti díjak.
3: A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat.
4: Krasner Helga, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának adjunktusa a Krónikának elmondta, a parlagfű pollenje a késő nyári időszakban országszerte nagyon magas koncentrációt érhet el, ami sokunknál intenzív allergiás panaszokat válthat ki.
8: Felső légúti tünetek, amik néha alsó légúti tünetekkel társulnak. A leggyakoribb az orrfolyás, a tüsszögés, az ordugulás, orrviszketés, köhögéses panaszok is előfordulhatnak. Hát az alsó légutak is érintettek, ott már felmerül egy allergiás asztmának a gyanúja. A fő megoldás az a tünetek csökkentése.
4: A szakorvos hangsúlyozta, a tünetek enyhítése érdekében érdemes az allergiásoknak az előrejelzéseket is figyelni a Hungaromet oldalán, a Humán Meteorológia pollen jelentés menüpontban.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának zárónapján a Ferencváros idegenben 2-1-re legyőzte az Éllovas Puskás Akadémiát. A hajrában a felcsútiak egyenlítettek, ám VAR döntés után visszavonták Lenin Koli gólját. A délutáni mérkőzésen a Kisvárda hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Győri Eto csapatával. Ezzel a Győr továbbra is veretlen az NB1-ben. A magyar versenyzők 12 éremmel, 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal zárták a poznani kajakkenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt. Az olimpiai számokban 1-1 arany, ezüst és bronzérmet szereztek a magyarok. A magyar férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott a szlovén csapattól Ljubljánában vasárnap a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörének második fordulójában. Ezzel Magyarország visszacsúszott csoportjának negyedik helyére, ahonnan az első 3 csapat jut ki a világbajnokságra. A válogatott november végén Svédországban folytatja a selejtezőt. Ezek voltak a sporthírek.
0: Közlekedés.
4: Két kamion ütközött az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont után. A 89-es kilométernél a külső sávot lezárták, a műszaki mentés miatt több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki. Több szakaszon is útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak.
0: Időjárás.
4: Gomoly felhős napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar, estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható, nagy tavaink vize 22-24 fokos.
3: Kedves hallgatóink, krónikánkban egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy véget ért a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. Még idén tisztújítást tart a KDMP, és meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak a száma. Rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 7:15 lesz 3 perc múlva. A hír összefoglaló után néhány téma mai műsorunkból. Felrobbantotta a közösségi portálokat az országgyűlés pénteki döntése, amellyel Unger Anna lett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Ki mit értett meg, ki mit értett félre? Unger Annával beszélgetek 7:30 után. Mi az a költségvetési hiány? Hogyan hat a mértéke a mindennapokra? Zsidai Viktor gazdasági elemző segít majd eligazodni a kérdésben 7:45 előtt nem sokkal. Jó és rossz hírek a rákkutatásban, az mRNA-s vakcinák használata a daganatos betegek gyógyításában. Duda Ernő immunológussal beszélgetek 8 óra előtt nem sokkal, és új teleszkóp a világűrben. Minden eddiginél többet tudhatunk meg, nem csak a csillagokról vagy a bolygókról, de a sötét anyagról és a sötét energiáról is. Fokter Zoltán csillagász lesz a vendégem. Mindezek előtt azonban egy egészségügyi téma. Kórházigazgatókat váltottak le múlt héten, az Uzsoki és a Honvéd kórház éléről menesztették a vezetőket. Az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője július közepén egy online értekezleten jelentette be az országból mindenhonnan résztvevő főigazgatóknak, orvosigazgatóknak, gazdasági vezetőknek, hogy minden kórházi igazgatói és gazdasági vezetői posztot megpályáztatunk. Tóth Árpád arra biztatott mindenkit, hogy pályázzon újra jelenlegi pozíciójára. Mire lehet következtetni a történtekből? Mit vetít előre, mire számítsanak az intézmények vezetői, mire számítsanak a betegek? A pénteki Kulcskérdések című műsorunkban Álmos Péterrel, a Magyar Orvosi Kamara elnökével és Dózsa Csaba egészségügyi közgazdásszal beszélgettem. A történtek elbizonytalanították a kórházigazgatókat, de határozottan kirajzolódik, hogy a szándék a teljes megújulás. Miért akarja a kormány leváltani vajon az összes kórházvezetőt? Álmos Péter?
10: Én azt gondolom, hogy az elmúlt fő másfél évtizedben egy olyan kinevezési gyakorlat működött, amelyet valószínűleg a jelenlegi kormányzat nem szeretne folytatni. Itt elsősorban arra gondolok, hogy az, hogy egy igazgató, főigazgató hogy látta el a munkáját, annak megítélés nagyon kevés objektív kritériumot állítottak fel, és jellemzően inkább ez egy hatalmi döntés volt, és nem annyira akár egy menedzsment szakmai döntés. Az új egészségügyi kormányzatnak az egyik hívószava, jelszava a transzparencia, átláthatóság, illetve az, hogy nagyon erősen fognak támaszkodni a működésre és a minőségi mutatókra, és ehhez valószínűleg egy tiszta lap kell, és egy olyan rendszer, ami alapján ki tudják választani a főigazgatókat. Ez természetesen én azt gondolom nem azt jelenti, hogy minden esetben új személyre van szükség, de az biztos, hogy egy új startra.
2: Dózsa Csaba.
11: Én is igazodom ehhez a felvetéshez, hogy ez egy természetes hozzáállás egy új kormányzatnak, főleg nem egy normális 4 éves váltóciklus után, hanem egy hosszabb időszak után. 2011-12, amikor a Fidesz vett át 8 év MSZP-SZDSZ koalíció után a kormányzást, akkor kb. Másfél éven keresztül tartott szinte az összes igazgatói posztnak az újra. A helyzetet voltak néhányan, akik egyenlőbbek voltak, akinek dedikált helyük volt, és még akkor hatása volt rájuk érvényes. Viszont én azért negatív oldalát is elmondanám ennek a történetnek, hiszen van tapasztalatunk, ez a 15 évvel ezelőtti program, ez nagyon nagy mértékben megakasztotta a kórházaknak a folyó működését. Tehát amikor egy igazgató a székébe kapaszkodik, és fölfele figyel, a hatalom rezzüléseire próbál reagálni, és nem azt tölti ki a napjának, nem tudom, 90-95%-át, hogy belül hogy megy az ügymenet, a beszerzések, a műszakbeosztása, a kollégák toborzása, a szakmai fejlesztések, a lakosság igényeknek az elbírálása, a jogos panaszoknak vagy egyebeknek a kivizsgálása. Tehát nem a szakmával foglalkozik, az egy óriási veszteség a mindenkor egészségügyi rendszerben.
2: Miért fontos, hogy konkrétan kivezeti a kórházat? Az embertől függ, hogy megy a kórház, hogy hogyan dolgozik? Más új vezetők más szempontok szerint vezetnek?
11: Én hagyd válaszoljak erre. Doktori disszertációmat gyakorlatilag ebből a témából írtam. Egy másfél évtizedet vizsgáltam abból a szempontból, hogy a kórházak milyen stratégiát folytatnak. És valóban az az igazság, hogy ez egy nagyon bonyolult, nagyon összetett szervezet, nagyon sok mindenhez kell érteni, és nagyon vezetékorítások kellenek hozzá. És a PHD-m keretében óriási különbségeket tártam fel olyan vezetők között, akik a középszerű, mondjuk megyei kórházból csináltak egy regionális csúcsintézményt, és találtam olyanokat is, akik pedig átvettek egy viszonylag jól szituált még fővárosi kórházat, vagy megyei kórházat, és 5-8 év alatt lezüllesztették, vagy hát nem fejlesztették tovább, és visszasüllyedt egy középszerű, vagy egy alacsonyabb szintű intézmény. Tehát gyakorlatilag az az igazság, hogy szerzett szociológiai szempontból óriási jelentősége van egy vezető képességének, hogy tud teamben gondolkodni, milyen víziói vannak, tehát az adott kórházatot tudja pozícionálni megyében, régióban, fővárosban, és hogy tudja ezt beágyazni az egészségpolitika, egészségügyi rendszerébe.
2: Álmos Péter.
10: Azzal egészíteném még ki, illetve hát részben Csaba is rátért erre, említette, hogy a vezetői stílus, tehát hogy milyen módon irányítja az adott intézményt a főigazgató, az nagyon felértékelődött, rendkívül fontos lett, mert ahogy Hegedű Zsolt miniszter is fogalmazott, a human erő forrás az a fal, amiben minden reform kísérlet belefut, és nagyon nem mindegy, hogy egy olyan környezetben, ahol például a magánegészségügy ennyire megerősödött, és nagyon sok helyen nagyon könnyű már átmenni a magánegészségügybe, ott meg tudja tartani a kórház a dolgozóit, és ennek egy nagyon fontos komponense a vezetői stílus. Az elmúlt időszakban látszik, hogy voltak olyan igazgatók, akik hiába az előző kormányzat nevezett ki, nagyon nem olyan, tehát a vezetői stílusokban elmertek térni attól a rendőri, katonás rendtől, és attól az attitűdtől, amit felülről mondjuk úgy, hogy leszivárgott, és voltak olyanok, akik on nélkül végigvitték ezt a parancsuralmi rendszerekre jobban jellemző attitűdöt, onnan jobban is mentek el az orvos kollégák, a szakdolgozó kollégák, és ez egy fontos téma. A másik, egy főigazgatónak nagyon nehéz gazdasági helyzetben kell kormányoznia, tényleg nagyon komplex feladat, és volt az elmúlt időszakban felmentett főigazgató között olyan, akit egyébként a munkatársai kedveltek, értékeltek, szerettek, viszont az, ahogy ő működtette a kórházat, az súlyosan sértette a hozzáférés egyenlőségét, a betegek nem ugyanúgy fértek hozzá mondjuk magánszolgáltatásokhoz és állami szolgáltatásokhoz, tehát itt a társadalmi szempontot is figyelembe kell venni, igazságos egészségügynek kell lennie, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon komplex a feladat, sok számonnak kell megfelelni, és hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy van-e most annyi szabad és kompetens szakember, akit hirtelen be lehetne vonni erre a feladatra.
2: Kíséreljük meg végigvinni, hogy mi a kórházi főigazgató konkrét feladata, és ezek közül melyikben kaphat több önállóságot, vagy melyikben lenne szükség nagyobb önállóságra. Álmos Péter.
10: Rendkívül összetett ez a feladat, és nagyon erősen függ attól, hogy milyen az egészségügyi rendszer, és hogy építi fel, vagy hogy képzeli el a kormányzat az egészségügyi irányítást. Itt egy nagy váltás volt az elmúlt évtizedben, amikor a megyei központosított irányító kórházakra tértek át, az behozta azt a fajta feszültséget például a rendszerbe, hogy a megyei vezetőkórház és egy kisebb kórház, ami mondjuk adott esetben jobban működött valamilyen szinten, ott belső feszültség alakult ki, és hát láttuk az elmúlt időszakban, hogy mondjuk kórházigazgatók felmentés kiléphezéséhez is vezethetett egy ilyen belső konfliktus. A nagyon fontos lesz, és ezt nem látjuk még, ez egy hiányosság és a kiszámíthatatlanságnak egy nem jó komponense most, hogy mi az az egészségügyi irányítói struktúra, amit a minisztérium

0: ként, hogy most már nagyon fontos lenne látni, hogy pontosan milyen egészségügyi rendszerben gondolkozunk, mert akkor lehet a kórházigazgatóknak is jobban elhelyezniük magukat, hogy akár képesnek látják-e magukat mondjuk egy újabb struktúrájú, meg egy újabb töltetű feladatra.
1: Hogyan látja ezt Dózsa Csaba?
2: Amíg nincs felvázva egy egészségpolitikai célrendszer, prioritásrendszer, addig igazából nem tudják az igazgatók, mire pályázanak. Működjön valahogy a kórház, éljen túl, tartsa meg az orvosait, szakdolgozik, szóval ezek önmagukban nem elegendő célok. Az első követ az egészségpolitikának kell elgurítania, és ki kell írni a táblára, mondjuk a betegutak rövidítés, optimizálás, hogy a betegek ne össze-vissza vándorjanak kisebb intézmény, nagyobb intézmény, szakrendelő között, stb. Minőségi elvárás, ugye sokszor hallottuk. Vannak indikátorok, meg lehet hirdetni őket, hogy lehet elkerülni a kórházon belül fertőzéseket, műtéti szövődményeket, ha ez a prioritás, akkor ennek megfelelően kell ugye a kórházigazgatóknak a szakmai programjukat felépíteni. Tehát azt gondolom, hogy 5-6 ilyen prioritás irányt meg kell hirdetni az ágazatnak, akár digitalizálás mindenek felett, telemedicina, online szolgáltatások, stb. Mint a lakosság elvárása. Vannak ilyen hirdetett prioritások, amit le lehet bontani egy városi kórház szintjére, egy megyei regionális intézmény szintjére és egy országos csúcsintézmény szintjére, akkor ahhoz már tudnak igazodni az igazgatók, arra tudnak saját fejlesztési programot írni, készülni, és ez lehet egy logikus sorrend. Tehát azt mondod, bedobni egy eplőtön, és akkor 100 igazgató pályázza vissza az állását, de igazából nem tudja, hogy milyen irányba kéne azt fejleszteni. Van-e lehetősége EU-s fejlesztésekben gondolkodni, vagy a meglévő infrastruktúrás keretek adnak egy kötöttséget nekik, ez is egy óriási különbség. Azt gondolom, hogy a környezetet kell előbb tisztába tenni, a lehetőségeket kell felvázolni az igazgatók előtt, mert lehet nagyon picibe gondolkodni, hogy éppen túléljünk, és hétről hétre legyen műszakba valaki, és lehet stratégiába gondolkodni, hogy, hogy váltunk ki telephelyet, hogy telepítünk robotsebészetet és egyéb más korszerű technológiát.
1: Tóth Árpád ezen említett egy mondatán kívül nincsen információnk arról, hogy milyen határidővel, milyen ütemtervvel tervezik az újrapályáztatást, hogy egyszerre vagy folyamatosan. Önök tehát milyen időpontot látnak észszerűnek, Álmos Péter?
0: A kórházigazgatók felől az első számú panasz, ami felénk jön, az az, hogy ez a bizonytalanság a legrosszabb. Tehát ha ők azt látnák, hogy mondjuk 2027. január 1 és június 1 között szép fokozatosan ki fogják írni a pályázatokat, mondjuk először az irányító kórházakra, utána a rájuk tartozó intézményekre, akkor ez egy világos kép lenne, és tudnának arra koncentrálni, ami a valójában a feladatuk. Azzal, hogy újra pályázzák a feladatra, írjanak pályázatokat, ezzel abszolút egyetért az Orvosi Kamara és az Országos Kórházi Főigazgatóság. Ez a célkitűzése szerintünk nagyon célszerű, de ezt konkretizálni kell, és ahhoz viszont az az első lépés, amire Dózsa Csaba és én is beszéltünk, hogy kell látni azt, hogy mi is lesz a feladat, mi is lesz a rendszer, amiben el kell helyezkedni. Úgyhogy ezt egy sürgető feladatnak tartjuk, hogy akkor döntsék el, hogy lesz-e új pályázat, milyen pozíciókra, miket kell megpályáztatni hamarabb. Ez most egyelőre még nem látszik, csak a szándék.
1: Az időpontról nincsen sejtésük, Dózsa Csaba?
2: Nincsen, de vannak ugye jogszabályok, és hogyha pályáztatásról van szó, azoknak megvan az átfutási ideje, az azért legalább fél év. Tehát kiírni egy pályázatot, adni egy-két hónapot, megpályázzák esetleg több jelölt kiválasztása, annak hivatalba helyezése, és ahogy elnök úr mondta, ugye ez minél később tudódik meg, annál tovább tart a bizonytalanság. Visszatérek a doktori disszertációm kutatásához, hogy ott találtam kb. 12 olyan vezető intézményt, amelyik egy 10-12 éves időszakban nagyon nagyot fejlődött. Magyar egészségügyön belül kórházakról beszélek, inkább nagyobb kórházakról. És találtam 5-6-ot, amelyek meg lecsúsztak ebben az időszakban, és egy biztos volt, hogy olyan fejlődő kórház nem volt, ahol mondjuk másfél-két évente váltották az igazgatót, viszont az összes lecsúszó kórházban ez volt a jellemző, hogy a bizonytalanság, leváltom, nem válik be, megint váltok egyet, másfél-két éves, három éves ciklusokban új igazgatók jönnek, mennek, és senkit nem tud normálisan építkezni. Tehát én azért ezzel az eszközzel, hogy mindenkit újrapályáztatok, meg bizonytalanságban tartom, ezzel nagyon óvatosan bánnék, mert nagyon negatívan hat vissza a mindennapi működésre, és ami most tényleg a legfontosabb, a megtartásra, és hogyha egy főigazgatónak nem stabil a pozíciója, akkor átnéznek rajta a kollégák, akkor nem tud tárgyalni, alkudni bérről, beosztásról, belső karrier lehetőségekről, hogy kiből tud kinevelni egy főorvost, egy klinikai igazgatót, stb. Tehát a szerzett szociális szempontból ez egy nagyon bonyolult folyamat, és a hiteles és már stabilan kinevezett vezető az, aki tud csapatot építeni, és tud egy ütőképes szervezetet is fejleszteni.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: 8:30 lesz 5 perc múlva. Második hetébe lépett az új Kossuth Rádió, ami azt is jelenti, hogy a műsortervben szereplő műsorok mindegyikének meghallgathattuk az első adását. Magyari Péter, a Kossuth Rádió főszerkesztő helyettese van a vonal végén. Jó reggelt, szervusz!

0: Péter, de még mielőtt elkezdünk beszélgetni, hadd javítsam ki magam, fél hét lesz, 5 perc múlva. Szóval szervusz, Péter!
1: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szombaton 2 általad szerkesztett műsort is meghallgathattunk, a Nyílt Titok és a Világrend is túl van az első adáson. Beszéljünk először a Nyílt Titokról. Hogyan választotok ebbe a műsorba témát?
1: Az első téma az mindenképpen szimbolikus volt, mert úgy éreztem, hogy a zebrák az elmúlt politikai évadnak nagyon jellemző állatai, és nagyon szépen megmutatják, hogy itt mi történt ebben az országban. A továbbiakban olyan ügyeket keresünk, amik egyrészt érdekesek, valamiért fontosak, vagy azért, mert jellemző példái eljárás típusoknak, vagy azért, mert nagyon sok pénzről van szó, de az egy fontos szempont marad, hogy valamilyen közük legyen a jelen időhöz. Tehát ez nem egy történelmi visszatekintő műsor akar lenni, úgyhogy annyit el is árulok, hogy a zuglói irodaházakról, illetve a Bayer Konstrukt mostani helyzetéről lesz szó a következő szombati adásban.
0: Ez ugye szombat délelőtti adás. Kik dolgoznak veled a műsorokban?
1: Én Bátori Róbert és Kovács Áron szerkesztőriporter kollégáim készítik ezeket az anyagokat. Hatalmas az a munka, amit csinálnak, és hát az elsőt meg lehet hallgatni a bejátszásokat, vissza lehet hallgatni, fent van az interneten is. Nagyon jó munkát végeznek, én nagyon élvezem, hogy kezdtem el dolgozni.
0: Oknyomozó újságírók vagytok, voltatok, hozott nektek új információt ez az újabb kör?
1: Igen, igyekszünk nem csak összefoglalni és magyarázni, hanem információkat is szerezni. Első adás végén elhangzik az eddigi szerintem legértelmesebb és legreálisabb magyarázat arról, hogy miért tartanak zebrákat 60 puszta és bicske között abban a bizonyos vadasparkban, egy Mészáros Lőrinchez kötődő vadásztársaságnál. Mi értelme van ebben az éghajlaton ezeket az egzotikus állatokat tartani? Erről beszél egy történész, akinek vadász forrásai meséltek erről.
0: A másik új műsorod a Világrend, hiszen te külpolitikával is sokat foglalkozol. Ebben hogyan választotok témát, és hogyan dolgozzátok fel?
1: Igen, itt Király András kollégámmal beszélgetünk, aki nagyon nagy tapasztalatú külpolitikai újságíró. Az első adás itt is megpróbáltunk, az első adás esetében itt is megpróbáltunk egy nagyon szimbolikus lenni, vagy elindulni valami olyannal, ami jellemzi a korunkat, tehát itt a ukrajnai és iráni háború állásáról, a két nagy kortárs háború jelenlegi helyzetéről adtunk egy rövid áttekintést. Ami ezután fog következni, az szerintem kevésbé általános lesz, inkább konkrét hírekből, a hét egy-két izgalmas történéséből indulunk ki, és azt próbáljuk meg úgy elmagyarázni, hogy adunk hozzá egy olyan hátteret, ami izgalmas lehet a hallgatók számára, illetve segíti őket abban, hogy megértsék, hogy ez miért érdekes, ez miért kerül be a hírekbe, mi a jelentőség, és milyen hatással lehet a következő hetek, hónapok, vagy akár évek politikai fordulataira.
0: Egy rövid mondatban tudod már, hogy mi lesz jövő szombaton, vagyis ezen a szombaton?
1: Nekem van egy tervem, András még nem hagyta jóvá, de ha rajta múlik, akkor itt a kurdokról lesz szó.
0: Magyari Péterrel beszélgettem.
2: Időjárás.
3: Jó reggelt kívánok! Gomoly felhős napos idő várható, majd késő délutántól estétől északnyugat felől elkezd növekedni a felhőzet. Délután a Dunántúlon, majd később már egyre több felé várható záporzivatar, helyenként intenzív zivatar is. Továbbá délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, időszakosan megerősödik, estétől helyenként viharossá fokozódik, főként zivatarok környezetében. A mai csúcsérték általában 30 és 35, a késő esti hőmérséklet 17 és és 27 fok között alakul. Kóka Imráz Anna, Hungaromet.
2: Közlekedés.
4: Kívánok! A fővárosban tart a csatorna javítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárták mától a harmadik kerületben a Petur utcát az Anikó utcánál vízvezeték építése miatt. Mától a gázvezeték javítás miatt a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál napközben félpályás lezárásra kell készülni. Farkas Renát, a BKK Info.
5: Fél hét. Jó reggelt kívánok, rövid hírek következnek, a szerkesztő Berente Marianna, mikrofonnál Polyák Adrien. Jogszabálymódosítás jöhet a vagyonvisszaszerzés felgyorsítására. Már több mint 800 halálos áldozata van a nepáli katasztrófának. Gomoly felhős, délutántól szeles időre számíthatunk. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében jogszabálymódosítást helyezett kilátásba a miniszterelnök. Magyar Péter a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek megbízatása kapcsán hangsúlyozta, céljuk a létező legerősebb szervezet létrehozása, szakmailag elkötelezett és megalkuvást soha nem tűrő vezetőkkel. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a lakhatási válságot csak állami beavatkozással lehet megoldani. Emlékeztetett arra, hogy míg 2015-ben egy átlagos lakást csaknem 6 évnyi nettó átlagkeresetből lehetett megvásárolni, 2025-re ez az idő 7 év fölé nőtt. A szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. 6 járásban összesen 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatba. Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A térségben több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek. Villámáradásban 15-en eltűntek az amerikai Grand Canyonban. A Nemzeti Park Bright Angel Canyon részén a hirtelen megáradt víz az összes gyaloghidat megsemmisítette. Az eltűntek után az amerikai Nemzeti Parkok Szolgálata és Arizona állam hatóságai közösen kutatnak. A térségben további heves esőzések várhatók, amelyek újabb villámáradásokat és sziklaomlásokat okozhatnak. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A gyanúsított egy 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett két fiatallal, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A támadót órákkal később elfogták. Gomoly felhős napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: Fél hét múlt 4 perccel. Felbocsátották a NASA új űrtávcsövét, amelytől azt remélik, hogy olyan jelenségekről is több ismeretünk lehet, mint a sötét energia vagy a sötét anyag. A Nancy Grace Roman űrteleszkóp tegnap indult útjára a Kennedy űrközpontból. Itt van a stúdióban Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagász. Ha jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
0: Miben más ez a szerkezet, mint a mostanra már jól ismert Hubble űrteleszkóp?
6: Méretben nagyon hasonló a Hubble-höz, sőt a fő tükrének a mérete az ugyanakkor a 2,4 méter, illetve maga az űrtávcsőnek a mérete is nagyon hasonló a Hubble űrtávcső méretéhez, egy turistabusz méretű nagy szerkezetet kell elképzelni, és igen, itt egy új generációja az űrtávcsöveknek, ez fontos hangsúlyozni, hogy ő már azért merőben más technológiákat használ, legalábbis sok szempontból. A Hubble űrtávcső az már 1990. április 24-e óta végzi a szolgálatát a földkörüli térségben. Körülbelül olyan 500 kilométeres felszín feletti magasságban kering. Ez a Nancy Roman űrtávcső, vagy Roman űrtávcső, ahogy röviden szoktuk hívni, ő máshol is fog működni, mint a Hubble. Ugye a Hubble az a föld körül kering, a Roman űrtávcső a nap-föld-hold rendszer L2 Lagrange pontjában fog működni, ami egy ilyen speciális pont a Földtől 1,5 millió kilométerre.
0: Miben speciális ez a pont?
6: Ha oda küldenek egy űreszközt, akkor a stabilan meg tud maradni abban a térségben, és mivel egy infravörös űrtávcsőről van szó, ami tulajdonképpen a hősugárzást méri, ezért nagyon fontos az, hogy árnyékoljuk a naptól, és ebben a holdat például fog segíteni. Tehát máshol is fog működni, és a fő különbség, ami nagyon-nagyon értékes teszi, az a műszerezettsége. Van benne egy olyan kamera, ezt úgy hívják, hogy Wide Field Instrument, ez a WFE nevezetű műszer, ez egy nagy látómezejű kamera, ez legalább százszor nagyobb látómezőt fog tudni biztosítani, mint a Hubble esetében a belső kamerák. Tehát a Hubble élességével fog dolgozni, csak sokkal nagyobb égterületet fog látni ez az eszköz, és az infravörös tartományban fog dolgozni. Ez egy pici különbség a Hubble űrtávcsőtől, mert a Hubble az belelát az infravörös tartományban, de legnagyobb részt az optikai tartományban, meg egy picit az ultrébolya tartományban érzékeli a kozmoszt. Itt az infravörös tartománynak az asztrofizikai jelentősége az sok szempontból, például a kozmológiai kutatások szempontjából érdekesebb. A James Webb űrtávcső is egy infravörös űrtávcső például. Illetve sokkal gyorsabban fog tudni átállni más égterületekre, mint a Hubble, ebben is különbözni fog. Tehát egy sokkal high-techebb műszerről van szó. Persze a Hubble űrtávcsövet nem szabad lebecsülni, tehát nagyon-nagyon jól végzi a szolgálatait, és hát 36 éve dolgozik, és még most is működik, tehát a Hubble űrtávcső is azért egy úttörő program volt annak idején, meg talán most is, de igen, fejlődött a technológia az elmúlt 36 évben.
0: Ez az infravörös technológia teszi lehetővé, hogy a sötét anyagot, a sötét energiát vizsgálja?
6: Az infravörös technológia az többek között igen, és arról van szó, hogy az infravörös tartomány az nagyon sok szempontból értékes a csillagászoknak. Azért, mert ha a kozmológiai kutatásokat vesszük, az univerzumunk az tágul. Ez egy ilyen nagyon érdekes ténymegállapítás, és nem is akár, hogy tágul, a mérések alapján úgy tűnik, hogy gyorsulva tágul. És miközben tágul az univerzum, a fénynek a hullámhossza a látható tartományból eltolódik az infravörös tartomány felé, tehát nagyon sok távoli objektum, távoli galaxisnak a fénye az infravörös tartományba tolódott el, és ezért a Roman űrtávcső a sokkal mélyebben bele fog tudni látni a kozmosz múltjába. Tehát ez például a kozmológiai kutatások szempontjából kulcsfontosságú az infravörös tartomány. Igen, igen.
0: Milyen eredményeket várhatunk ettől az űrtávcsőtől? Csak tudományosakat, vagy valamilyen gyakorlati eredményt is?
6: Nagyon-nagyon sok eredményt várunk tőle, tehát ez egy technológiai demonstráció is. Két fő műszere van ennek a Roman űrtávcsőnek. Az egyik a már említett 300 megapixeles infravörös kamera, ez a nagy látómezejű kamera, a másik pedig egy koronagráf, ami tulajdonképpen egy olyan technológiai demonstráció lesz, amivel azt fogják tesztelni, hogy hogyan lehet kutatni azokat a más naprendszeren túli bolygókat, vagy a mi naprendszerünkön túli bolygókat, az exobolygókat, tehát más naprendszerekben található bolygókat, amik földméretűek. Tehát ez a koronagráf ez azt fogja tudni, hogy a csillagoknak a fényét ki fogja tudni takarni különböző berendezésekkel, és ezáltal láthatóvá fogja tudni tenni akár a 100 milliószor halványabb bolygókat is más csillagok körül. És ez például a földszerű bolygóknak a kutatásában, földméretű bolygóknak a kutatásában, ez egy nagyon fontos technológia lesz a következő években. Tehát egyrészt itt van egy technológiai demonstráció, másrészt a kozmológiai kutatások, amit már említettünk, abban biztos, hogy úttörő lesz, és új kapukat fog nyitni. Az univerzum nagyskálás szerkezetének a feltérképezésében például várunk tőle eredményeket, több milliárd galaxist fog tudni megfigyelni, illetve a saját galaxisunkban is más csillagok körül keringő bolygóknak a tanulmányozásában is várunk áttörést. A mostani becslések szerint akár 100 000 exobolygót, más csillag körül keringő bolygót fog tudni felfedezni. Most a felfedezett exobolygók száma, a megerősített exobolygók száma az 6300 körül van.
0: Azaz nagyságrendekkel.
6: Azaz nagyságrendekkel több bolygó ott fogunk tudni látni ezzel az űreszközzel, igen. Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon hatalmas ugrás lesz most az űrcsillagászat történetében ez az űreszköz.
0: Kik és hol láthatják majd ezeket a közvetített képeket? Először is mikor, hiszen egy idő, mire feláll az eszköz?
6: Mint ahogy mondtuk, ez az L2 Lagrange pontba fog működni. 30 nap oda az út, tehát most kezdte el az utazását, és még legalább 2 hónap lesz az, hogy a megfelelő teszteket elvégezzék a NASA szakemberei. Az első felvételeket és az első tudományos eredményeket 2027 elejére várják a szakemberek, és valószínűleg mi is 2027 elején fogjuk látni az első képeket. A NASA szokott minden ilyen missziójának egyfajta oldalt csinálni, weblapot, ahol a legtöbb érdekes ilyen űrfelvétel, illetve tudományos eredménynek a lényegét leszokták közölni, úgyhogy 2027 eleje, mert mi is tűkön ülünk a szakmában.
0: Vajon mivel kezdi az űrtávcső akkor?
6: Jó kérdés, a fő cél az a kozmológiai kutatás, tehát vannak ilyen zászlóhajó programok, ha jól tudom, ezt így hívják. A Nancy Roman űrtávcsőnek ezek a zászlóhajó programjai, flagship program, ezt így szokták...
0: Zászlóshajó,
6: az angol kifejezés jutott eszembe. A kozmológia, tehát a sötét anyag és a sötét energia kutatása, ezt elsősorban a extragalaxisok, a tejútrendszeren túli galaxisoknak a tanulmányozásával fogja elérni, és az exobolygók kutatása. Tehát szinte biztos, hogy az első nagy eredmények ezen a két területen fognak jönni.
0: Fokter Zoltán csillagásznak köszönöm szépen a beszélgetést.
6: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora. Felkelő.
0: Külpolitikai témával folytatjuk. Az izlandiak többsége elutasítja, hogy folytassák a tárgyalásokat az Európai Uniós tagságról. A szombaton tartott népszavazáson a csatlakozás ellenzői voltak többségben. A szavazók 52,8%-a volt ez, és 47,2% támogatta a leállított egyeztetések folytatását. A vonalban Siklósi Péter geopolitikai szakértő, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
0: Miért tartottak népszavazást Izlandon?
7: Azt kell tudni a történet hátteréről, hogy 2008 után, amikor ugye mindenki talán emlékszik rá, volt egy nagy gazdasági világválság, az izlandi gazdaság is rendkívüli módon megsínylette ezt a világgazdasági válságot. Akkor merült föl igazán, hogy Izland tagja legyen az Európai Uniónak, tagja legyen az euróövezetnek, és ezáltal egy ilyen gazdasági stabilitást, az infláció leszorítását várták ettől. Meg is kezdődtek a tárgyalások, de aztán 2014-ben ezek a tárgyalások megálltak. Ugye addigra Izland kijött ebből a gazdasági válságból, és több szempontból is úgy ítélték meg, hogy jobb nekik, hogyha mégsem erőltetik az EU-s tagságot. Elsősorban itt, ami az EU-s tagság ellen szólt, ez a halászati jogoknak a kérdése. Magyarul, hogy mások is halászhassanak, ugye EU-s tagsággal az járna, hogy mások is halászhatnak az izlandi vizeken, és hát ez nagyon sok izlandi nem szerette volna. Tehát így megálltak a tárgyalások. Jelen pillanatban viszonylag már egy ideje elég magasan vannak újra az inflációs számok, ezért újra felmerült, hogy Izland folytassa ezeket a tárgyalásokat, az Európai Unió tagjává váljon. Ez egyébként az Európai Uniós részről is ambicionált volt, hiszen nagyon régóta nem csatlakozott az Európai Unióhoz új tagjává, állam, olyan pedig, aki nettó befizető lenne, olyan meg már vagy 3 évtizede nem csatlakozott, ezért az Európai Unió vezetése részéről is ambicionálták Izlandnak a csatlakozását.
0: De az elemzések is úgy ítélik meg, hogy nagy pofon ez az Európai Uniónak. Gyakorlati vagy politikai haszna lett volna az új tagországból?
7: Hát ugye viszonylag kicsi gyakorlati haszna lett volna. Nyilván lett volna, ugye Izland nettó befizető lett volna, tehát valamennyi haszna van, de hát azért azt tudni kell, hogy hiába gazdagok az izlandiak, mégiscsak összesen olyan 330 ezeren vannak, tehát egy nagyon kicsi népességről beszélünk, tehát a valós befizetési hasznuk viszonylag kevés lett volna, ami sokkal inkább figyelembe veendő itt, hogy Izland csatlakozásával lökést kaphatott volna Norvégia csatlakozása. Ugye Norvégia is kint van az Európai Unión kívül, ugyanolyan státuszban van egyébként, mint Izland.
0: Mi köti össze a kettő országot ebben? Mi köti össze a kettő országot ebben?
7: Hát ugye nyilván mind a ketten északiak, mind a ketten nettó befizetők lennének, csak Norvégia az egy sokkal nagyobb gazdaság. Nagyon komoly energiaforrásokkal, ugye kőolaj és földgáz lelőhelyekkel, és hát egy hatalmas nemzeti vagyonnal. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos lenne. És hát ugye a dolognak nézhetjük a katonai oldalát is. Ugyanúgy Norvégia és Izland is a NATO-nak a tagja, de az Európai Uniónak nem, és hogyha az Európai Unió fokozódó katonai feladatrendszerre, szerepvállalásra szeretne a jövőben egyáltalán gondolni is, akkor az északi biztonság szempontjából mind a két állam nagyon fontos. Hiszen, hogyha ránézünk a térképre, azt látjuk, hogy az orosz északi flotta, hogyha meg akarja közelíteni az Atlanti-óceánt, akkor először a norvég partok mellett kell elmenniük, majd pedig az úgynevezett Giuk résen, Grönland és Izland között, vagy Izland és Nagy-Britannia között kell elhajózniuk.
0: Ha már a NATO tagságról beszélünk, Donald Trump Grönland megszerzésére irányuló törekvései hogyan hatottak Izland biztonsági gondolkodására? Hatottak egyáltalán?
7: Nyilván hatottak egyébként, de nagyon sokan én szerintem túlbecsülték, hogy mekkora hatása van. Ugye Grönland esetében Donald Trumpnak a kvázi felszólításai vagy fenyegetőzései, azok egy nagyon határozott európai ellenreakciót és egy nagyon határozott grönlandi ellenreakciót szültek, és bár Izlandot kifejezetten nem fenyegette meg, bár ugye volt egy érdekes mondat vagy beszéd, ahol többször Izlandot emlegette, pedig Grönlandra gondolt, és ugye sokan tippelgették, hogy ez vajon szándékos volt-e vagy véletlen. De nyilván sok grönlandiban felmerült ugyanez. Ugye azért a hátteréről a dolognak azt kell tudni, hogy Izlandnak nincsen hadserege, de a NATO-nak a tagja, mégpedig ugye egy nagyon fontos tagja éppen az előbb említett földrajzi elhelyezkedésénél fogva. Ugyanakkor, tehát a biztonságát a NATO garantálja, ugyanakkor van egy nagyon régre visszanyúló, második világháborúig visszanyúló amerikai-izlandi megállapodás Grönland védelméről is.
0: Nem hallom most éppen, hogyha ön most visszajött a hangja, tehát az utolsó fél mondatát megismételné?
7: Igen, tehát van egy régre visszamenő megállapodás Izland és az Egyesült Államok között, amiben az Egyesült Államok garantálja Izlandnak a katonai védelmét. Tehát ez egy jól működő rendszer volt. Itt persze ugye többekben felmerült az, hogy hát ők is hasonló fenyegetés alatt lehetnek majd, mint Grönland. Ezt egyébként az EU csatlakozás pártiak meg is próbálták kihasználni. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy úgy gondolták, hogy ez a megfelelő idő a tárgyalások újrakezdéséhez, de hát úgy láthatjuk, hogy az izlandi nép végül is máshogy döntött.
0: Az Arktisz egyre fontosabbá válik, hajózási útvonalak, nyersanyagok, nagyhatalmi verseny miatt ettől Izland szerepe felértékelődik?
7: Igen, egyértelműen lehet azt mondani, hogy felértékelődik Izlandnak a szerepe. Ugye ahogy az északi sarki jég fokozatosan olvad, úgy az északi hajózási útvonalak egyre fontosabbá válhatnak. Egyébként éppen a mostani napokban egy kínai teherszállító hajó próbálja ki az északi hajózási útvonalat. Ugye azt kell erről tudni, hogy ugye Oroszország és az északi sark közötti hajózási útvonalról beszélünk. Azt kell tudni, hogy ez körülbelül fele annyi időben megtehető ez az útvonal, hogyha Kínából mondjuk Nagy-Britanniába szállít ez a hajó, mint hogyha az Indiai óceánon több szoroson keresztül és a Suezi csatornán és a földközi tengeren keresztül jutna el Nagy-Britanniába. Más kérdés, hogy nem egy egyszerűen hajózható útvonal, tehát vannak ezzel is problémák, és egyelőre az évnek nem az egész időszakában, csak a nyári időszakban hajózható, de azért perspektívikusan ugye ez egy nagyon vonzó alternatíva lehet az Ázsiából Európába irányuló kereskedelem számára, és hogyha ránézzünk megint csak a térképre, ezek az útvonalak, hogyha Európába, vagy akár egyébként Amerikának az észak-keleti oldalára irányuló hajóforgalomról beszélünk, ezeknek mind Izland mellett kell elhaladniuk.
0: Siklósi Péternek, a Magyar Külügyi Intézet munkatársának köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: 7 óra lesz 8 perc múlva. 2026. augusztus 30-ára Budapestre palesztin párti demonstrációt hirdettek, amelynek eredeti helyszíne és útvonala időben egybeesett volna az EMIH által szervezett Sólet-fesztivállal a Városháza Parkban. A demonstráció szervezője, Komáromi Gergely azt állítja, hogy nem a zsidó rendezvény megzavarása volt, a zsidó közösség megfélemlítése volt a cél, és az egybeesés miatt módosították az útvonalat. A Mazsihisz elnöke ezzel szemben kifejezett provokációnak nevezte az eredeti helyszínre és időpontra meghirdetett demonstrációt, különösen a zsidó új év közelette miatt. A telefonban Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
0: Miért tartja provokációnak az eredeti útvonalat? Biztonsági ez az ok, vagy politikai?
8: Én úgy gondolom, hogy ez messze túlmutat már azon, hogy valami ellen tiltakoznak egy általuk igazságosnak vélt ügy mellett tiltakoznak. Itt messze nem arról van szó, hogy a palesztin nép melletti kiállás az elítélendő lenne, és azon tiltakoznunk kellene. Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy ezen köntösben bújtatva értetik a terroristákat, értetik a terrorizmust, és megzavarják a társadalmi nyugalmat. Itt nem, messze nem csak arról van szó, hogy a zsidók tiltakoznak, vagy a zsidók ellen megy a tiltakozás. Itt arról van szó, hogy az egész társadalmi békét veszélyeztetik. Itt Magyarországon és Nyugat-Európában, tessék megnézni, hogy mivel kezdődött Nyugat-Európában, és mivé fajult ez már. Egyetemek elfoglalásával folytatódott, barikádok építésével Amsterdamban, vagy Brüsszelben, vagy éppenséggel egy teljes város nyugalmának a megzavarásával és állandó megzárásával Malmöben. De sorolhatnánk Berlin példáját is, az Egyesült Királyságban is példákat. Ezek a tüntető csoportok egy séma szerint dolgoznak, békés tüntetést hirdetnek a palesztin nép mellett, és erről aztán nagyon kevés szó esik, inkább bizonyos terrorista személyek vagy csoportoknak az értetésével, a Hamas tevékenységének az értetésével folytatódik.
0: Úgy véli, hogy ezekben az ön által említett nyugat-európai városokban is ez történt, és ezt próbálják meg megelőzni itthon?
8: erre hívjuk fel a figyelmet, és arra kérjük a politikusokat, a törvényalkotókat, hogy szabjanak gátat annak, ami csirájában most kezd működni Magyarországon, és nem szeretnénk, hogyha ez odafajulna, ahol Nyugat-Európában, vagy éppen az Észak-Amerikában, Kanadában, vagy az Egyesült Államokban tessenek megnézni azokat a felvételeket, amelyeket nap mint nap látunk a különböző média felületeken, és akkor, ha elgondolkodunk, akkor pontosan tudjuk, hogy te tudjuk vonni azokat a következtetéseket, amiket egy humánusan, normálisan gondolkodó embernek, nem a palesztin nép ellen vagyunk, és nem a palesztin népnek a nyugodt élete ellen vagyunk, hanem mindaz, ami ebben a köntösben történik a terrorizmussal kapcsolatosan az egész világon, a Közel-Keleten és máshol is.
0: Említette, hogy egyeztetnek hatóságokkal, a kormánnyal. Mennyire szövetséges-e a mazsihisznek, vagy a magyarországi zsidó szervezeteknek a kormánya a terrorizmus és az antiszemitizmus elleni fellépésben?
8: Én azt tapasztalom a kormány különböző tényezőjével való tárgyalásokon, hogy nyitottak ennek a problémának a normális, reális megoldására, illetve a mindenféle extrémizmus elleni fellépésre. Úgy gondolom, hogy a közeljövőben át kell tekinteni, mint kormány szinten, mint társadalmi szinten a gyülekezési szabadságról és a szabad vélemény nyilvánítással kapcsolatos jogi formulákat, törvényeinket, jogszabályainkat ahhoz, hogy megelőzzük azokat a demonstrációkat és azokat az eseményeket, amelyek zavarhatják nem csak a zsidóságnak az életét, hanem az egész magyar társadalom életét. A séma egy, az EMI szervezett a Városház Parkba egy sorlet fesztivált. A városban még több hely lenne arra, hogy mindenki szabadon kifejtse a véleményét. Miért pont erre az alkalomra, miért pont erre az időre hirdettek demonstrációt, és ugyanez vonatkozik egy év események kapcsán is. Emlékezünk vissza, hogy két évvel ezelőtt volt a bosnyák-magyar válogatott labdarúgó mérkőzés. Az egyenruhába öltözött szurkoló, egyenruhába öltözött bosnyák szurkolók. Miért pont a Kazinci utcai ortodox zsinagóga előtt vonultak el, és éltették szabad Palesztinát, és halált kívántak Izraelre és a zsidókra. Ez miért történik? Ez egy tudatos valami.
0: Hogyan érzékeli mindezekből következő tetve, hogy ugyanolyan szabadon és félelem nélkül lehet ma zsidónak lenni Magyarországon, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy ha nem, akkor ez hogyan változott meg egy bővített mondatban?
8: Én úgy gondolom, hogy Magyarország a béke szigete volt az elmúlt másfél-két évtizedben, és most is még az. Azért kell tennünk kormánynak, az államképviselőinek és a társadalomnak, hogy ne váljon a társadalmi háború szinterévé ez, hogy ne váljon Párizsá, Londonná, Berlinné vagy éppen Malmővé.
0: Köszönöm szépen Grósz Andornak, a mazsihisz elnökének ezt a beszélgetést.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
11: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu
9: Reklámot hallottak.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
2: Jó reggelt mindenkinek, 7 óra van. Hallgassák meg a krónikát.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Polyák Adrien. Főbb híreink először röviden.
4: Folytatódik a paksi fenékküszöb építése.
3: Villámáradásban 15-en eltűntek az amerikai Grand Canyonban.
4: Változékonyabbra fordul az idő, többfelé lehetnek záporok, zivatarok.
3: Következnek a részletek. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme.
4: A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csak nem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön.
3: Az elkészült paksi fenékküszöb lehetővé teszi, hogy a jövőben, hasonlóan alacsony vízállás esetén, be tudjanak avatkozni az atomerőmű működésének fenntartása érdekében. Gacsály József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese, a krónikának emlékeztetett arra, hogy a küszöböt mintegy 150 méter szélességben alakították ki a Duna medrében.
5: Most azt látjuk, hogy ezt a vízszintet stabilan tudjuk biztosítani, most átállunk egy kivitelezési metodikára, ami azt jelenti, hogy most szépen nyugodtan elkezdjük a létesítménynek a végleges profiljának a kialakítását, az alvízi megtámasztását, hogy stabilan tudja ezt a funkcióját betölteni.
4: A szakember a tiszalöki vízerőmű áramtermelésének leállításáról is beszélt. Gacsályi József elmondta, hogy az alacsony vízhozam miatt már most rendkívüli intézkedésekre volt szükség a Tisza vízkészleteinek elosztásában, a duzzasztóknál tárolt vizet ugyanis vízpótlásra használják fel. A kritikus vízszint miatt a vízerőmű turbinái jelenleg nem működnek, Tiszalök és a térség energiaellátása azonban továbbra is biztosított.
3: Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerrel lakásépítési programra, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter.
4: Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság mára olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. Emlékeztetett arra, hogy míg 2015-ben egy átlagos lakást csak nem 6 évnyi nettó átlagkeresetből lehetett megvásárolni, 2025-re ez az idő 7 év fölé nőtt.
3: A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter.
4: A miniszterelnök közölte, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. 7:30 után Unger Anna, az MVVH elnöke lesz a felkelő vendége.
3: Ukrajnában tovább nőtt, 38-ra emelkedett a Bucsa körzetében lévő lőszerraktártért szombati orosz támadás halálos áldozatainak a száma.
4: 20 megsebesültek, 4 embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. Ukrajna közben drónokkal támadt egy északnyugat-oroszországi olajfinomítót.
3: Irán rakétákkal támadta a közel-keleten állomásozó amerikai erőket, nem sokkal azután, hogy amerikai légicsapás érte az iráni Larak-szigetet.
4: A ballisztikus rakéták Jordániában működő amerikai támaszpontokat vettek célba. A légvédelem minden érkező eszközt megsemmisített, így azok nem okoztak számottevő károkat. A Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő iráni területen, a Larak-szigeten tegnap 2 rakétaindító állást semmisítettek meg az amerikaiak, amelyekről szerintük rakétákat akartak indítani. Emellett azt is feltételezik, hogy az iráni forradalmi gárda ismét tengeri aknákat akar elhelyezni a hajózási útvonalon.
3: Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámáradás halálos áldozatainak a száma.
4: A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok. A mentési munkálatok még tartanak. A kínai és nepáli hatóságok közben további áradás veszélyére figyelmeztetnek.
3: Villámáradásban 15-en tűntek el az amerikai Grand Canyonban.
4: A Nemzeti Park Bright Angel Canyon részén a hirtelen megáradt víz az összes gyaloghidat megsemmisítette. Az eltűntek után az amerikai Nemzeti Parkok Szolgálata és Arizona állam hatóságai közösen kutatnak. A térségben további heves esőzések várhatók, amelyek újabb villámáradásokat és sziklaomlásokat okozhatnak.
3: Itthon a sajtóhírek szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg tegnap hajnalban.
4: A gyanúsított egy 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett 2 fiatal emberrel, majd az egyiket széven, a másikot hason szúrta. A támadó elmenekült a helyszínről, de órákkal később elfogták. Letartóztatásáról a hét elején dönt a bíróság.
3: A napokban tetőzik a parlangfű pollenszórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat.
4: Krasznár Helga, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának adjunktusa a Krónikának elmondta, a parlagfű pollenje a késő nyári időszakban országszerte nagyon magas koncentrációt érhet el, ami sokunknál intenzív allergiás panaszokat válthat ki.
6: Felső légúti tünetek, amik néha alsó légúti tünetekkel társulnak. A leggyakoribb az orrfolyás, a tüsszögés, az ordugulás, orrviszketés, köhögéses panaszok is előfordulhatnak. Hát az alsó légutak is érintettek, ott már felmerül egy allergiás asztmának a gyanúja. A fő megoldás ez a tünetek csökkentése.
4: A szakorvos hangsúlyozta, a tünetek enyhítése érdekében érdemes az allergiásoknak az előrejelzéseket is figyelni a Hungaromet oldalán, a Humán Meteorológia pollenjelentés menüpontban.
3: A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre.
4: Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a napraforgó elvirágzásával július végén megszűntek a természetes nektár és virágpor források az ország jelentős részén. A szakemberek szerint a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának zárónapján a Ferencváros idegenben 2-1-re legyőzte az Éllovas Puskás Akadémiát. A hajrában a felcsútiak egyenlítettek, ám partdöntés után visszavonták Lenin Koli gólját. A délutáni mérkőzésen a Kisvárda hazai pályán 1-1-es döntetlent játszotta a győri Eto csapatával. Ezzel a Győr továbbra is veretlen az NB1-ben. A magyar versenyzők 12 éremmel, 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal zárták a poznani kajakkenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt. Az olimpiai számokban 1-1 arany, ezüst és bronzérmet szereztek a magyarok. A magyar férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott a szlovén csapattól Ljubljánában vasárnap a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörének második fordulójában. Ezzel Magyarország visszacsúszott csoportjának negyedik helyére, ahonnan az első 3 csapat jut ki a világbajnokságra. A válogatott november végén Svédországban folytatja a selejtezőt. Ezek voltak a sporthírek.
0: Közlekedés.
4: 2 furgon és 1 kamion ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágynál. A sérült járművek a 20-as kilométernél a külső sávot foglalják el. A kialakult torlódás az M0-as autóútra is kihat. Ott 2-3 kilométer hosszan araszolnak a gépjárművek az M1-es felé. A külső korlátnak ütközött egy kamion az M5-ös autópályán Röszke irányába Kiskunfélegyháza térségében. A 108-as kilométernél csak a belső sáv járható. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-es főúton Dunaharhaszti közelében.
0: Időjárás.
4: Gomoly felhős napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar, estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható. Nagy tavaink vize 22-24 fokos. A héten kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható. A hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok frissítőek lesznek.
3: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc. A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy 2 milliárd euróból kezdődhet meg a hazai lakásépítési program.
4: Folytatódik a paksi fenékküszöb építése.
3: Meghalt a tegnap hajnali debreceni késelés egyik áldozata. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
0: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 4:48 lesz 3 perc múlva. Jó reggelt mindenkinek, én 60-i Tóth Erika vagyok. Néhány szó arról, mivel folytatjuk a műsort. Felrobbantotta a közösségi portálokat az országgyűlés pénteki döntése, amellyel Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Ki mit értett meg, ki mit értett félre, Unger Annával beszélgetek 7:30 után. Aztán jó és rossz hírek a rákkutatásban, az mRNA-s vakcinák használata a daganatos betegek gyógyításában. Duda Ernő immunológussal beszélgetek majd 8 óra előtt, nem sokkal. Most pedig gazdasággal folytatjuk. A költségvetési átvilágítás után a kormány 7,5%-ban határozta meg az idei hiányt. Úgy számoltak, hogy az eredetileg a májusban hivatalba lépett új kormány intézkedései nélkül elérte volna a 8,3%-ot. Miért terveznek hiányt a költségvetésbe? Mikor okoz bajt, miért nőtt meg a költségvetési hiány világszerte, és miért csökkenthető nehezen? Vendégünk a telefon túlsó végén Zsidai Viktor gazdasági elemző. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
2: Terveink szerint 2 hetente beszélgetünk majd itt a Felkelő műsorában, és segít nekünk megérteni a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatokat, és azt, hogy mit jelentenek a számok. Éppen ezért minden alkalommal egy számmal kezdünk, és arról tudhatjuk meg a legfontosabb részleteket és összefüggéseket. Ez a szám első alkalommal nem is lehet más, mint a 7,5, ezúttal százalékban, de mit is jelöl ez a szám?
8: Igen, ez a 7,5% egy kicsit nehezen megfogható, hogy minek a 7,5%-a. Ez azt mutatja, hogy a költségvetésünknek a hiánya azt a nemzeti össztermékben, a GDP százalékában fejezzük ki. Tehát az, hogy az ország előállít valamekkora értéket egy évben, és a költségvetésünknek van egy hiánya, ennyivel több a kiadása, mint a bevétele, tehát a nemzeti össztermékeknek a 7,5%-a. Ez egyébként most kb. Olyan 7500 milliárd forint, tehát ennyivel költünk többet, mint amennyit beszedünk adókban. És van itt Magyarországon egy, nyilván ez a törökökből, meg Habsburgokból, meg mindenféle történelmi dolgokból adódik, hogy mi az államra egy kicsit ilyen kívülállóra tekintünk, ugye úgy hívjuk, hogy állambácsi, aki úgy beszedi tőlünk a pénzt, aztán azt majd lesz valami, pedig valójában itt azért mégiscsak arról van szó, hogy mi a magyarok közössége összeadunk valami pénzeket, és azt úgy el kellene költeni ránk egészségügyre, oktatásra, nyugdíjakra, stb. És valahogy úgy alakul, hogy többet költünk minden évben, hogyha hallgatjuk a híreket, mint amennyit beszedünk, és azért ezt fontosnak tartottam volna, vagy fontosnak gondolnám, hogy rávilágítsunk, hogy ez miért van ez, és hogy mindig így volt ez, és nem így volt. És elnézést, hogyha egy kicsit belemehetnék egy ilyen történelmi fejtegetésbe.
2: Természetesen, de először azért mondjuk meg, hogy az a 7,5% ez arányaiban, vagy a megszokotthoz képest ez nagyon sok, vagy sok, vagy éppen rendben van.
8: Nem, ez nagyon sok. Az Európai Unió hozott egy szabályt, és majd kitérnék rá, hogy ez miért kellett ilyen szabályokat hozni, ami azt azt szeretné elérni, hogy a költségvetésnek a hiánya egyik országban se legyen több, mint a saját nemzeti össztermékének, tehát az ország termeléséhez viszonyítva ez a 3%-nál ne legyen több. Magyarország nagyjából olyan 2020 óta minden évben jóval nagyobb hiányt hozott össze, és van egy másik szabály is, hogy az államadósság ne legyen több, mint a GDP-nek a 60%-a. Ezt a legtöbb európai ország azért nem tudja hozni, tehát ennél jóval magasabbak az államadósságok, és gyakran nagyobbak a hiányok is. Mondjuk az idei évben jellemzően a legtöbb európai ország azért már a 3%-os költségvetési hiány alatt lesz, tehát ez a 7,5% ez nagyon sok. Ez a 6-7-8-9% ezek már nagyon-nagyon veszélyes szintek.
2: Meg tudjuk magyarázni azt, hogy az Európai Uniós előíráshoz képest akkor hogy lehet nekünk ekkora hiányunk?
8: Igen. 2020-ban, nagyjából olyan 2016-17-ig egy elég fegyelmezett költségvetési politikát folytatott Magyarország, utána elkezdett költekezni azért, hogy nagyobb legyen a gazdasági növekedés, és bejött 2020-ban a Covid. Ebben az évben szinte minden európai ország, meg a következő évben is sokkal többet költött, mint ez a 3%. Ugye meg kellett valahogy támogatni a gazdaságot, helyre kellett állítani utána a válság után, hogy ismét talpra álljon, meg ugye az embereket otthon kellett tartani, és hát az államoknak kellett ehhez pénzügyi támogatást biztosítani. És a legtöbb ország utána 2022-23-24-25-ben visszatért ehhez a 3% körüli, vagy próbált visszatérni ehhez a 3%-os vagy az alatti költségvetési hiányhoz. Magyarországon nem sikerült, és azért is nem sikerült, több okból nem sikerült. Egyrészt, mert meg kellett nyerni a 22-es választást, meg kellett nyerni a 26-os választást, és jellemző minden országban, de Magyarországon különösen, hogy a választások évében nagyon sokat költ a kormány, ugye, hogy hát megszerezze a választóknak a jó indulatát.
2: De ezt engedi az Unió?
8: Hát elméletileg nem. Elméletileg nem engedi, és amikor egy ország ehhez a 3%-os hiány fölé megy, akkor vannak mindenféle eljárások, hogy visszatereljék ez alá, de hát Magyarországnak nem sikerült, és egyébként nagyon rossz volt a gazdasági növekedés, ami miatt nem volt elég bevétel. Ugye össze voltunk veszve az Unióval, emiatt nem kaptuk meg az Európai Uniós forrásokat, az még jobban csökkentette a gazdasági növekedést, és gyakorlatilag 2020 óta folyamatosan 4-5-6-7%-os költségvetési hiányban vagyunk.
2: Hogyan lehet ezt lefordítani? Képzeljük el, hogy a háztartásunkról beszélünk, és 2020 óta egyre nagyobb a kiadásunk, egyre többet költünk, ezt valahonnan finanszírozni kell, és akkor a bevételeink csökkennek?
8: Igen, valójában az van, minthogyha egy olyan háztartás lennénk, ahol nem kapunk fizetésemelést, miközben ugye egyre többet költünk a boltban, mert mindenféle dolgokra szükségünk van, ami azt jelenti, hogy az adósságunk, amivel tartozunk, az egyre növekszik. Valójában ez történik. Magyarországnak az államadóssága az elmúlt években viszonylag jelentősebben megugrott. Ez történt.
2: Mi a köze a költségvetési hiánynak és az államadósságnak egymáshoz? Itt most két hiányról is beszéltünk.
8: Igen. Ugye a költségvetési hiány az, amit az adott évben amennyivel többet költünk, mint amennyi bevételünk van, és ugye, hogyha ez tartósan fönnáll, hogy minden évben hiányunk van, tehát többet költünk, akkor nő az adósságunk, pont ugyanúgy, mint egy sima háztartásnál történne. És ebben szerettem volna csak tényleg egy percbe belemenni, hogy ez nem volt mindig így. Tehát jellemzően azért az volt, hogy az államok akkor adósodtak el, amikor háború volt. Tehát sok évtizeden, évszázadon át az volt jellemző, hogy háborúk idején eladósodtak az államok, többet költöttek, mert a háború nagyon drága dolog, és békeidőben meg visszafizették. És nagyjából az 1970-es évek óta jellemző az nem csak Magyarországra, hanem szinte a világ összes országára, hogy békeidőben is eladósodnak, békeidőben is költségvetési hiány van az évek nagyon jelentős részében, és emiatt az államadósságok szinte a világ összes országában folyamatosan nőnek. Ez nyilván egy fenntarthatatlan folyamat, tehát hogy ennek előbb-utóbb 10-20-30 év múlva ebből egy nagyon nagy probléma lesz, de valójában ez a helyzet a 70-es évek óta, hogy folyamatosan a világ összes országában, USA-ban, Németországban, Franciaországban, mindenhol nő az államoknak az adóssága, minden évben szinte többet költenek a kormányzatok, mint amennyi bevételük van.
2: Miért van az, hogy a mostani 7,5%-ot engedi az Európai Unió, de 2010-ben az Orbán kormánynak nem engedte?
9: Nem engedi, és az Európai Uniónak mindenféle eljárásai vannak azzal kapcsolatban, hogy egy ország túllépi a 3%-os hiányt. Amennyiben egy országnak a gazdasági növekedése rajta kívülálló okok miatt nem jó, akkor nyilván időlegesen felmentést adhat. Ez mindig egy belátásnak a kérdése, tehát meg kellene érteni azt, hogy az adott ország milyen gazdasági helyzetben van. Az Európai Unió mindig arra törekszik, és egyébként nézhetünk erre egy ilyen külső tényezőként, hogy az Európai Unió ezt akarja, meg azt akarja tőlünk, de valójában minden országnak az az érdeke, hogy azért ne legyen túl nagy költségvetési hiánya, mert előbb-utóbb,

0: akkor azt a következő évben azonnal vigyétek le 3%-ra, mert ugye, hogy az nem nagyon lehetséges, az óriás terheket jelentene, hanem azt mondja, hogy akkor a jövőre csökkentsétek egy kicsit, aztán megint egy kicsit, és akkor szép lassan próbáljátok elérni ezt a célt. És én azt látom, hogy most is ez lesz. Szerintem 2029-30-ra kellene elérnünk a 3%-os költségvetési hiányt.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogyha ilyen lassú ez a folyamat, akkor mikorra számíthatunk egyáltalán az euró bevezetésére?
0: Én azt gondolom, hogy nyilván, hogy mikor számíthatunk, inkább azt mondom, hogy mi az, ami reális. Én azt gondolom, hogy 2030-31-ben reális, hogy Magyarországon euró legyen. És ez egy nagy kérdés, hogy egyébként tényleg jó-e nekünk az euró, és vannak az eurónak előnyei is, meg hátrányai is. Én azt gondolom, hogy jelenleg az euró bevezetésének az előnyei nagyobbak Magyarországon, mint a hátrányai.
1: Mik ezek az előnyök, és akkor soroljunk egy pár hátrányt is.
0: Igen, a legfontosabb, amiért most Magyarországnak szerintem be kell vezetni az eurót, az az, hogy úgy látszott több évig, hogy Magyarország kifele sodródik ebből az európai projektből, és annak a megerősítésére mind a hazai lakosság, mind a külföldi befektetőknek a bizalmának a visszaszerzésére a legerősebb eszköz az, hogy jobban visszaintegrálódunk, jobban Európa részévé válunk. Ez egy ilyen jelzés arra, tehát a legfontosabb része szerintem az, hogy jelezzük, hogy mi az európai közösség tagjai vagyunk. Ez egy nagyon fontos része. De nyilván vannak ennek pénzügyi előnyei is. Magyarország az államadósságára 6-7% kamatot fizetett még mondjuk fél éve vagy egy éve is. Európában az államadósságra, mivel alacsonyabbak a kamatok, olyan 2-3%-os kamatot fizetnek. Tehát ez azt jelenti, hogy ha Magyarországon euró lesz és nem forint, akkor az államadósságra fizetett kamatoknak az összege az a felére csökken. Itt több ezer milliárd forintról beszélünk, tehát hogy itt nagyon nagy pénzekről beszélünk, ami ha megtakarításként jelentkezik, és ennyivel kevesebb többet kell kamatba kifizetnünk, akkor ennyivel többet tudunk egyéb dolgokra, bármilyen célokra, nyugdíjra, oktatásra, egészségügyre költeni. Tehát, hogy ennek van egy nagyon jelentős pénzügyi előnye, és egy bizalom visszaszerzése. Ez szerintem a két legnagyobb előnye. Illetve hát előnye az is, hogy nem jelentkezik költségként a vállalkozásoknál és a magánszemélyeknél az, hogy ha mondjuk exportőrök vagyunk, vagy ha külföldre utazunk, hogy devizát kell váltani, visszaváltani, nyilván annak van egy kockázata, meg egy költsége.
1: Nem lassítja a felzárkózást, a növekedést ez, mert az euróövezetben általában a növekedés is alacsonyabb.
0: Nem, én azt látom, hogy itt nincsen ilyen jellegű összefüggés. Azokban az országokban, ahol mondjuk bevezették az eurót, nem köthető az euró bevezetéséhez a növekedés gyorsulása vagy lassulása. Azokban az országban egyébként, ahol euró van, azok jellemzően a fejlettebb országok, és ott valóban lassabb a növekedés. És az elmúlt 15-20 évben a növekedés motorja Európában a kelet-közép-európai régió volt, de nem azért, mert volt eurójuk, vagy nem volt eurójuk, hanem azért, mert itt volt egy olyan jól képzett és viszonylag olcsó munkaerő, ahova be tudott áramlani az európai gyártókapacitás, az európai szolgáltatókapacitás, tehát hogy olyan országokban is jelentős növekedés volt az elmúlt 15-20 évben, ahol hamarabb bevezették az eurót, mint nálunk, mondjuk a balti országokban is egy elég jelentős növekedés volt, annak ellenére, hogy bevezették az eurót. Tehát ez nem látom, hogy ez összefügge ez a kettő.
1: Mit veszítünk, ha eurónk lesz?
0: A legnagyobb veszteség, hogy ha az embernek van egy saját devizája, az úgy működik, mint vagy úgy működhet, ha jól használjuk a devizát, mint az autóban a lengés csillapító. Tehát, hogyha jön egy válság, akkor a válság hatásait tompítani tudjuk azzal ideiglenesen, le tudjuk vinni a kamatszintet, le tudjuk gyengíteni a devizát, amitől az exportőreink jobban tudnak exportálni. És aztán viszont vissza kell erősíteni a devizánkat. Magyarországon az a baj, hogy ezzel a lengés csillapítóval, a saját devizával nem jól éltünk, hanem inkább visszaéltünk vele. Hogyha megnézzük,
1: pedig folyamatosan élt az Orbán kormány ezzel, ugye folyamatosan azt kommunikálták, hogy az euró bevezetését nem tartják időszerűnek, és a forinttal dolgoztak.
0: Hát igen, ugye az a baj, és ezt akartam mondani, hogyha megnézzük, hogy 20 éve a forint hol volt az euróhoz képest, 250 forint körül volt egy euró, és mondjuk egy éve meg 400 körül volt. Tehát Magyarország állandóan leértékelte a devizáját, nem csak ideiglenesen élt vele a válság.

0: idején, nem csak ideiglenesen használta a gazdaság erősítésére. Emiatt kialakult egy magas infláció, emiatt kialakultak magas kamatok, és emiatt alakult ki az, hogy mi nagyon sokat fizetünk például az államadósságra, de nem csak mi, hanem amikor bemegyünk a bankba, és egy hitelt akarunk felvenni, annak is magas a kamata, vagy a vállalkozások is magas kamatokat fizetnek, tehát ennek megfizettük az árát. Lengyelországban vagy Csehországban 20 éve a devizájuk, az árfolyama nem volt erősebb vagy gyengébb jellemzően átlagosan, mint ahol most van. Tehát ők jól éltek ezzel a lengéscsillapító eszközzel, át tudtak menni jól vele a válságokon. Magyarország, én azt gondolom, hogy inkább visszaélt a devizából adódó lehetőségekkel, és emiatt kerültünk ebbe a helyzetbe, hogy most már jobban járunk valószínűleg, hogyha bevezetjük az eurót, és ez a hátránya tehát, hogy nem lesz egy saját ilyen külön új eszközünk a válságoknak a kezelésére, nem lesz egy önálló jegybanki döntési lehetőségünk.
1: Mondjuk körülbelül egy percben ön mihez nyúlna a mai politikai helyzetben, ha költségvetésről, pénzügyekről van szó?
0: A legfontosabb szerintem, amit mindenképpen meg kell csinálni, és a kormányzat csinálja, az, hogy behozzuk az Európai Uniós pénzeket, és ezeket helyesen költjük el. Az a kérdés, és szerintem ez az óriási nagy kérdés, és nem tudom erre megmondani a választ, ez a kormányzatnak a reménysége, hogy úgy lehet a költségvetésnek a hiányát lecsökkenteni, hogy a korábbi időszakoknak a pazarlásait, nem túl jó beruházásait, esetleg korrupcióját visszafogják, és így, anélkül, hogy adókat kéne emelni, vagy a lakosságot érintő hátrányos intézkedéseket kellene hozni, le lehet csökkenteni a költségvetési hiányt.
1: Ezek nem egyszeri intézkedések? Tehát ebből nem lesz sokkal több?
0: Nem feltétlenül egyszeri intézkedések, mert hogyha folyamatosan olyan kiadásaink voltak, amik mondjuk túlárazva voltak, akkor ezek állandóan beépülnek a gazdaságba. És a másik, a nagyon nagy trükk szokott lenni, hogyha a korábbinál magasabb növekedést érünk el, ugye az elmúlt években nem nagyon volt gazdasági növekedés Magyarországon, ha magasabb gazdasági növekedést tudunk elérni, akkor több lesz az adóbevétel, és magától, mint egy helyreáll a költségvetés. Tehát föl kell pörgetni valahogy a gazdasági növekedést, nyilván a befektető bizalmának a visszaszerzésén keresztül, és meg kell próbálni a korábbi időszakoknak esetleg túláratásai, korrupcióit lecsökkenteni. Ezzel ki lehet úgy egyensúlyozni a költségvetést, ha szerencsénk van, és ez jól megy, hogy nem kell, mondom, a lakosságot érintő negatív intézkedéseket végrehajtani. Nem biztos, hogy ez sikerülni fog, hát majd meglátjuk, hogy mekkora tartalék van ebben a rendszerben. Nem tudom én megmondani ezt előre.
1: Remélem, hogy a hallgatók többet tudnak most a beszélgetés végére a költségvetési hiányról, mint az elején. Zsidai Viktor gazdasági elemzőnek köszönöm szépen.
2: Közlekedés.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset okoz fennakadást a 23. kerületben a Haraszti úton, a Millennium telephely állomás közelében, a Jakab Apostol utcánál. Baleset nehezíti a haladást a 7. kerületben, a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál. A 74-es trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárták mától a 3. kerületben a Petur utcát az Anikó utcánál vízvezeték építése miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Fél nyolc hírek.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Demet Tímea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Amerikai iráni rakétaváltás volt a Hormuzi szorosnál. Idehaza pályázatot írtak ki a szélerőművi kapacitások bővítésére. Gomoly felhős, szeles időre számíthatunk. Rakétákkal támadta Irán a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai erőket, nem sokkal azután, hogy amerikai légicsapás érte az iráni Larak szigetet. A ballisztikus rakéták Jordániában működő amerikai támaszpontokat vettek célba, a légvédelem minden érkező eszközt megsemmisített. Az amerikai pénzügyminiszter szerint a G20 országoknak felül kellene vizsgálniuk a Kínával folytatott kereskedelem feltételeit, és akár újabb korlátozásokat is fontolóra kellene venniük. Scott Bessent a világ legjelentősebb gazdaságainak találkozója előtt ezt azzal indokolta, hogy csökkenteni kell a globális egyensúly hiányát. Véleménye szerint Pekingnek az export helyett nagyobb mértékben kellene építenie a belföldi fogyasztásra. Idehaza szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Az elsődleges szempont az volt, hogy az eljárás minden szakasza átlátható és szakmailag megalapozott legyen, ezért a meghirdetést iparági konzultáció előzte meg. 6 járásban összesen 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni. A szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatba. Lemondott a Corvin láncról és az azzal járó testületi tagságáról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus szerint a magyar Corvin lánc testület nem tölti be azt a közéleti, tudományos és erkölcsi szerepet, amelyet be kellene töltenie. A Telex beszámolója szerint kifogásolta, hogy a testület nem állt ki az ukrajnai gyermekkórház elleni 2024-es orosz támadás ügyében, és akkor sem szólalt meg, amikor az általa létrehozott élvonal alapítványt szerinte szakmailag megalapozatlan támadások érték. Holnap megkezdődik az új tanév. A köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák ülpadba, közülük mintegy 100 000 első osztályos kisdiák kezdi meg tanulmányait. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap 2027. június 18-a lesz. Gomoly felhős, napos idő várható. A késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat záporzivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 8:03, jó reggelt mindenkinek, 60-i Tóth Erika vagyok. Pénteken az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének Unger Anna politológust. Már a jelölése után heves vita bontakozott ki arról, hogy ő a legalkalmasabb az elnöki pozícióra. Többen kifogásolták, hogy nem jogász végzettségű. Azt is, hogy nem dolgozott eddig korrupciós ügyek feltárásán, és hogy nincs intézményvezetői tapasztalata. Bárándi Pétertől a Tiszapárti Melétei Barna Mártonig sokan inkább Ligeti Miklóst, a Transparency International jogi igazgatóját tartották volna alkalmasabbnak, és a kérdés alaposan megosztotta a Tisza-szigeteket is. De míg az igazságügy vagy az oktatásügyi miniszter, később pedig a köztársasági elnök személyével kapcsolatban belefért a korrekció, az új hivatal elnökét a jelölés másnapján a parlament tiszás többsége megválasztotta és beiktatta hivatalába. Itt van a telefon túlsó végén Unger Anna, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: A megválasztása körüli vita érzékeltette, hogy az új hivatal, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a rendszerváltás legfontosabb intézménye lehet, illetve ennek tarthatják, amelynek akkora lesz az ereje, amennyire elkötelezettnek mutatkozik a kormány a rendszerváltás iránt. Hogyan értelmezi a rendszerváltást egy ilyen intézmény élén, amelynek a mozgásterét egy törvény határozza meg, és amelyik addig mehet, ameddig a jog megengedi?
5: Ez egy nagyon jó kérdés, és azért is köszönöm, mert egy picit fogok tudni arról is beszélni, hogy mi az, amit én ebbe az intézménybe beleláttam, és ami a pályázatomnak a lényege. Valóban ez a hivatal a rendszerváltásnak lehet, és lesz is egy nagyon fontos hivatala. És itt ugye az a kérdés, milyen rendszert váltottunk le? Egy korrupt, a közvagyon politikai célokra, magáncélokra, egy autoritár rezsim kiépítésére felhasználó rendszert váltottunk le, és ennek a hivatalnak a legfőbb célja az, hogy ezeket az elrejtett, ellopott, eltulajdonított közvagyon elemeket, közvagyont megkeresse, beazonosítsa, befeltárja, bebiztosítsa, amit csak lehet, visszapereljen, visszakérjen, mert ennek megvannak ugye a jogi eszközei, hogy hogyan lehet ez visszajutni, és mindenkit, aki felelős ezért a jelentős mértékű vagyonvesztésért, aminek ugye a konkrét összegét sem tudjuk. 20 000-től 60 000-ig terjednek a satszolások, egyelőre satszolásaink vannak.
1: 20 000 milliárdtól 60 000 milliárd.
5: Igen, elnézést, igen. Köszönöm, 20 000 milliárdtól 60 000 milliárdig. Mert eddig tippek vannak, mi ki fogjuk deríteni, hogy pontosan mennyi az annyi, amennyit csak lehet vissza fogunk belőle hozni, meg fogunk menteni. De ami szerintem még fontos, a felelőseket bíróság elé kell állítani, és fel kell tárnunk az egész rendszert, meg kell érteni, mi történt, hogy többet ez ne történhessen meg. Ebben természetesen alapvetően a törvény segít minket, illetve a független igazságszolgáltatás fog segíteni minket, de én természetesen értem, hogy miért ekkora az elvárás a hivatallal szemben, mert valóban ez a rendszerváltás legfőbb ígérete.
1: A bizottsági meghallgatásán a legfontosabb feladatának is ezt a rendszer feltárását nevezte meg, amely lehetővé tette a gazdasági visszaéléseket, és azt mondta, hogy az új hivatal hozzáadott értékét az jelenteni, ha fel tudná tárni és össze tudná rakni a már ismert korrupciós ügyek mögött álló intézményi és döntéshozatali láncokat, hogy ilyesmi soha többé ne fordulhasson elő. Az ön felfogása szerint tehát ez az új hivatal feladata? Ez nem egy kutatóintézet feladatának tűnik?
5: Én nagyon örülök, a kutatóintézetek is dolgoznak majd ezen. Ez nem a hivatal egyetlen feladata. A hivatal feladata azon túl, amit az előbb elmondtam, nyilván ugye a közvagyonvesztés feltárása, a mértékének a meghatározása, a elveszett vagyon megtalálása, felkutatása és a felelős bíróság elállítása. De erre egyébként elég lenne a már létező igazságszolgáltatási rendszer. Én úgy olvastam a jogszabályt, ami úgy indul, hogy a demokratikus újjáépítés és a közbizalom helyreállítása érdekében jön létre ez a hivatal, hogy akkor ennek a demokratikus újjáépítéshez is hozzá kell tenni valamit, a közbizalom visszaépítéséhez is hozzá kell tenni valamit. És amit én a rendszerváltásokról tudok, az az, hogyha nincs tiszta lap, és nincs tisztázva, hogy mi történt az előző rendszerben, akkor azok a rendszerváltások nem szoktak sikeresek lenni, mert a konszolidáció nem lesz megvalósítható. Tehát én most arra vállalkozom, hogy ami 90 óta egyszer sem történt meg, történjen meg végre, legyen egy tisztességes elszámolás a közvagyonnal, és legyen egy tisztességes elszámoltatás azokkal, akik közvagyont érintően bűncselekményeket vagy tisztességtelenségeket követtek el. És arra vállalkozom még ezen túl, hogy ezt olyan módon meg is tudjuk értetni a társadalommal, hogy érzékeny legyen rá, észrevegye, hogy mi fog történni legközelebb, hogy ne kelljen még egyszer ezen végigmenni. Tudom, ilyenkor az a kritika, hogy már mindent tudunk, minden fel van tárva. Nagyon sok mindent tudunk, nagyon sok minden fel van tárva. De ahhoz, hogy ezek az ügyek bíróságok előtt megálljanak, ahhoz még nagyon-nagyon-nagyon sok információt nem tudunk. Ennek a hivatalnak nagyon sok jogköre lesz arra, azért mondom jövő időben, mert holnaptól van hivatal, hogy jogszerűen megszerezze azokat az adatokat, azokat az információkat, amiket most az ország csak vélelmez, sejt, hogy talán van ilyen információ, olyan számlaszám, olyan egyeztetés, de ezekről nem tudunk. És ahhoz, hogy ezeket megszerezzük, ezeket az információkat, nem elég az, kiperelünk néhány adatot, vagy nem elég az, hogy nagyon jó, egyébként nagyon jó oknyomozó cikkeket írunk, hanem a hivatalnak a teljes eszközrendszerével és a teljes körű büntetőjogi, magánjogi, számviteli, könyvvizsgálói, adatelemzői, tehát egy ilyen nagyon széles spektrumon működő tudással kell ezeket az adatokat megszereznie, összeraknia, a bíróság elé vinnie, és nem csak a bíróság elé, hanem a társadalom elé is odarakni, hogy ez történt velünk, ne hagyjuk még egyszer.
1: Igen, erre a kettősségre akartam rákérdezni, hogy akkor ennek a hivatalnak kétféle feladata van, a gazdasági, meg a társadalmi igazságtétel.
5: Igen.
1: Az, hogy a rendszert fel akarják tárni, és a gazdasági visszaélések útját megtudni, megismerni, az intézményes utakat, azokat, ahogyan ezek működtek az elmúlt évtizedekben, tegyük hozzá, attól azt reméli, hogy több ügyre derül majd fény?
5: Én biztos vagyok benne, sokkal több ügy ki fog derülni, olyanok is, amikről mi még nem tudunk. Én nem direkten korrupció kutatással foglalkoztam, én politika finanszírozással foglalkoztam. és pontosan tudom, hogy milyen csatornákon szokott pénz áramlani a politikába, a kampányba, a pártokhoz, a pártok mellett álló szervezetekhez, ezek is rendszeresen eltérített, nem eredeti céljuk szerint felhasznált közpénzek. Ugye itt azért most mégis zajlik például egy park fenntartási korrupciós ügyben, már ugye tudjuk, hogy előzetesben vannak politikusok, és azt is sejteni lehet, hogy ők politika finanszírozásra használhatták ezeket a korrupciós forrásokat. Én nem tudom, hogy mi történt, én csak azt mondom, hogy nagyon sok olyan ügy lehet, ami nincs annyira fókuszban, de mégis ki fog derülni róla, hogy közpénzeket használtak fel, nem törvényes eszközökkel, nem törvényes célokra, és ezek valamilyen módon a politika finanszírozás területére kerültek, politikai hatalomszerzést szolgáltak, akár támogatási alapokon keresztül, akár nagy állami cégek, amiket úgynevezett civil szervezeteknek juttattak meg. Civil szervezetek aztán elkezdtek politikai kampányokat, vagy lejárató kampányokat fordítani mások ellen. Ez mind ennek a hivatalnak a feladata lesz, hogy ezeket is feltárja. Tehát nem csak három nagy közbeszerzést kell majd megnézni, hogy ott vajon történt-e lopás, és van-e ennek politikai szála, hanem az elmúlt 16 év minden olyan jellegű állami kifizetését és finanszírozását, ahol felmerülhet az, hogy ez akár gazdasági, akár politikai visszaélésre, akár hatalmi visszaélésre lehetőséget adott.
1: Az egyik legerősebb kritika, ami önt érte a meghallgatása után, az volt, hogy azt mondta, nem reális arra számítani, hogy az ön 6 éves mandátuma alatt az újonnan feltárt ügyekben már jogerős bírósági ítéletek szülessenek. De a miniszterelnök azt mondta, hogy büntető eljárások elhúzódása az valós probléma. Azt is hozzátette, hogy a kormány tervezi az igazságügy reformját, és éppen ezeket az akadályokat kívánja orvosolni. Bizakodó ebben a kérdésben?
5: Hát most már azt gondolom, kész szerencse, ahogy mondtam. Igen, én bizakodó vagyok, remélem, hogy ez a reform és ez a felgyorsítás meg fog történni, de nem csak azért, hogy az MVVH-s ügyek menjenek gyorsabban, azért, hogy mindenkinek az ügyei menjenek gyorsabban, azzal együtt, hogy azért nyilván a bíróságoknak a függetlenségét tiszteletben kell tartani, én bizakodó vagyok.
1: Megválasztása óta eltelt egy hétvége, és volt idő végig gondolni a történteket. Van-e valami, amit ma máshogyan kommunikálna, vagy pontosabban fogalmazna, mint csütörtökön vagy pénteken?
5: Lehet, hogy másképp magyaráztam volna el azt, amiben tökéletesen, vagy nagyon magabiztosan, hogy mondjam, meg vagyok győződve arról, hogy nekünk ezt a tényfeltáró, elmondó történet megjelenítő feladatot is el kell mondani, de azt lehet, hogy jobban ki kellett volna hangsúlyozni, hogy nem csak arról lesz szó, hogy ki mit csinált, hanem ennek a törvényi elvárásai, visszaszerzés és vagyonvédelem a múltra és a jövőre nézve, ez a hivatal elsődleges célja.
1: Milyen lépéseket tervez az ön iránti vagy az intézmény iránti bizalom erősítése érdekében, mert nagyon sokan bizalomvesztésről beszélnek. Tervezi-e esetleg a már említett nyertes pályázatának a nyilvánosságra hozását?
5: Én azt gondolom, hogy amint megáll amint elindul a hivatal, tehát lesz még 3 elnök helyettesem, akikre még ugye várok, és remélhetőleg a kiválasztásuk hamar elindul, akkor én szeretném a hivatal vezetőjének a természetesen az elnök helyettesek beleegyezésével és a pályázati anyagukról ők rendelkeznek, én szeretném majd ezeket nyilvánosságra hozni, annyiban, amennyiben egyrészt az elnök helyettesek is engedik, de én abszolút nem oszkodom attól, vagy nem zárkozom el attól, hogy az én pályázatom majd megismerhető legyen.
1: Ez a kettő egymástól függ, tehát ha az elnök helyettesek nem akarják nyilvánosságra hozni, akkor ön sem fonszta az önét?
5: Nem fog a kettő egymástól függni, ugye ők azért ők azért abban az értelemben szakmai pozíciókból jönnek, hogyha esetleg az előéletükkel kapcsolatban abban az anyagban információ van, akkor nem biztos, hogy az nyilvánosságra kerülhet. Gondolom ezért is írta a bizottság azt, hogy nem nyilvánosak ezek a pályázati anyagok, de az én pályázati anyagom, amiben semmi meglepetés nem lesz ahhoz képest, amit én elmondtam az elmúlt néhány napban, az nyilvánosan megismerhető lesz.
1: Említette már az elnök helyetteseket, és számos új munkatársra lesz szüksége. Honnan tervezi összeállítani ezt a csapatot? A most máshol dolgozó nyomozókat, rendőröket vagy szakembereket fogja alkalmazni?
5: A törvény maga előírja, illetve a törvény ad arra lehetőséget, hogy más nyomozó hatóságoktól, az ügyészségtől vagy a NAV-tól mi kikérjünk, most hát nem mondjam reggel így a terminus technikusokat, kikérjünk embereket, természetesen az ő munkájukra is szükség lesz, és ezen kívül lesz szükség mondjuk így civilekre, akik a hivatal szervezeti munkáját csinálják, akik segítik mondjuk a nyomozók munkáját, mint adatelemzők, hálózatkutatók, őket pedig a megfelelő álláspályázati rendszerrel fogjuk felvenni. Én azt terveztem, és a pályázatomban is az van, hogy itt minden elnök helyettessel együttműködve az elnök helyettesek saját stábját rájuk bíznám, a közvetlen stábjukat, és ami még szakértelem kell oda, az pedig egy közös álláspályázati rendszerrel fogjuk lebonyolítani. Nyilván az induláshoz szükség lesz néhány olyan szakemberre, aki gazdasági, humán erőforrás, igazgatási tapasztalatokkal bír. Erre pedig már vannak jelöltjeim, akik ebben az átmeneti időszakban, amíg létre kell hozni magát a hivatalt, segíteni fognak.
1: Azt látjuk, hogy a kormány megalakításával, illetve az egész közigazgatás kialakításával is késésben van a kormány. Sokan a szakember hiányra panaszkodnak. Ön nem tart attól, hogy hiány lesz szakemberben az ön hivatalában?
5: Én nagyon remélem, hogy elég vonzó lesz a küldetés ahhoz, hogy aki tenni akar a korrupció ellen és az elmúlt éveink feltárásáért, ez jelentkezni fog. Nagyon-nagyon sok megkeresést kaptam egyelőre az egyetemi e-mail címemre, hiszen ugye más még nincs, úgyhogy én azért attól nem tartok, hogy nem lesz emberünk.
1: Röviden, tudná-e szakaszolni az elvárásait a saját hivatalától? Hol tart majd egy év után, hol tart három év után, és hol tart hat év után?
5: Egy év út múlva, ha beszélgetünk, akkor ez a hivatal már üzemszerűen fog működni. Egy csomó ügy, remélhetőleg jó pár jelentős ügy, már jelentős abban azért mértékben, hogy közfigyelmet kiváltó ügy, vagy vádelőkészítési, vagy adott esetben vádemelési szakaszban lesz. Három év múlva tervezem azt, hogy egy ilyen átfogó, rendszerleíró tudásunk legyen arról, hogy mi történt, és a hatodik év végén én úgy szeretném átadni a hivatalt, hogy a vagyonvesztés mértékének feltárása és a rendszer teljes egészén rendszer feltárása megtörtént. Az eltűnt, ellopott vagyonelemek jogi bebiztosítása, ez ugye jelent zárolást, jelent lefoglalást, jelent egy csomó olyan dolgot, ami azt jelenti, hogy akinél jogtalanul van ez a vagyon, ne tudja használni, ne tudja eltüntetni a szemünk elől, és hogyha jogerős bírósági ítélet születik, akkor ez a vagyon visszakerülhessen a közvagyon, vagy a köztulajdonába. Ezek a vagyon biztosítási lépések megtörténnek, és ami a legfontosabb, hogy minden jelentős ügyben bíróság előtt vannak. Tehát mi elvégeztük azt a munkát, hogy a legjelentősebb ügyekben, minden jelentős ügyben bírósági tárgyalás alatt vannak már ezek az ügyek. Hat év alatt én ennyit tudok vállalni, de ez nem úgy kell elképzelni, hogy a hatodik év végére lesz minden bebiztosítva, amint megtalálunk olyan vagyonelemeket, és ez a vagyonvisszaszerzésnek egy nagyon fontos lényegi lépése, hogy amint megtalálhatóak ezek a vagyonelemek, azokat azonnal rögtön a biztosítási intézkedéseket meg kell tenni nemzetközi jogsegéllyel a bejáratott jogi és diplomáciai utakon.
1: Az elmúlt néhány nap tanulságait sorra véve lát-e olyan tanulságot, amit a döntéshozóknak az ön elnök kiválasztási folyamatából levonva a későbbi szervezeti jelölésekre nézve hasznos lehet például a médiatestületeket, ha ide vesszük?
5: Én holnaptól az MVVH elnöke vagyok, és ebben a pozíciómban azt gondolom, hogy leendő pozíciómban már nem lenne elegáns, hogyha a mindenkori jogalkotót, országgyűlést kritizálnám abban, hogy mit, hogyan csinál, mit, hogyan nem csinál, úgyhogy én erre nem szeretnék válaszolni, mert nem szeretném keverni a pozíciókat és a felelősségi köröket. Nekem most az a dolgom, hogy megtaláljam és elszámoltassam azokat, akik tönkretették ezt az országot.
1: Unger Annának köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 8 óra lesz 10 perc múlva. Az mRNA-s rövidítést a COVID-járvány idején tanultuk meg, amikor a vakcinák egy csoportja ezzel a módszerrel működött. Az mRNA-s alapú daganatellenes vakcinák azonban nem a hagyományos értelemben vett betegséget megelőző oltások, hanem elsősorban olyan személyre szabott immunterápiák, amelyek arra tanítják az immunrendszert, hogy felismerje és megtámadja a már kialakult daganatot. Mégis korai lenne egyértelmű és mindenre vonatkozó sikert ünnepelni, mert nem minden klinikai vizsgálat bizonyítja a hatékonyságot. A vonalban Duda Ernő immunológus és genetikus, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének nyugalmazott professzora. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Szinte egyszerre jelent meg két hír az mRNA-s daganat elleni vakcinákról. Az egyik szerint a bőrdaganat egyik legsúlyosabb formájának kiemelkedően jó adatokat hozott ez a használata. A másik hír szerint pedig leállították a vastagbéldaganatok kezelésére használt mRNA-s vakcina második körös klinikai vizsgálatát, mivel nem hozott jó eredményt. Mitől függ, hogy milyen eredményességgel használható az mRNA-s vakcina daganatos betegeknél?
6: Hát nézze, talán azzal kellene kezdeni, hogy ezeknek a védőoltásoknak a lényege az az, hogy az immunrendszer kivételesen hatásosan tud működni abba az esetben, hogyha ismeri azt a molekuláris mintázatot, ami az ellenségre jellemző. És a vakcináknak, mindegy, hogy kórokozóról van szó, vagy daganatról, éppen az a titka, hogy úgy ismertetjük meg az immunrendszert ezekkel a bizonyos molekuláris mintázatokkal, hogy nem okozunk semmiféle bajt az immunrendszernek. Tehát a kórokozó az betegséget okoz, de a vakcina nem okoz betegséget, csak megismerteti az immunrendszert az ellenségnek a tulajdonságaival. Na most itt is az van, hogy két típusú védőoltást fejlesztenek a tumoros betegeknek a gyógyítására. Ezek közül az egyik, az lényegében olyan onkogének ellen készül, hogy megértsék, hogy miről van szó. Vannak olyan génjeink, ezeket proton-onkogéneknek nevezik, amelyek a sejtnek az osztódását szabályozzák. Ha ezek meghibásodnak, és folyamatos osztódást hoznak létre, ezeket hívjuk onkogéneknek. Ugye emiatt alakul ki a daganatos betegség. Na most azt már a tudósok megállapították, hogy különféle daganatos betegségekbe mely onkogének azok, amelyek a bajt okozzák, és ezek ellen az onkogének ellen ezekre lehet ráúszítani az immunrendszert, hogy azokat a sejteket elpusztítsa, amelyekben ezek az onkogének működnek. Ez a védőoltásoknak az egyik típusa. A másik típus, amelyiken sokkal drágább és sokkal bonyolultabb, ahol az illetőnek a tumorjából vesznek egy mintát, és ezzel a mintával ezzel a mintával szabadítják rá az immunrendszert az illetőnek a saját jellegzetes tumorára. De most nyilvánvaló, hogy az, amit az elején bevezetésként mondott, hogy van kétféle ilyen megközelítés, és az egyik működik, a másik nem működik, az ember megnézi a Genentech-nek, vagy a BioNTech-nek megnézi a honlapját, akkor kiderül, hogy hozzávetőlegesen több mint 30 féle klinikai kipróbáláson már a második vagy a harmadik fázisban, és ezek közül az egyik az, amelyben a vastagbél rákosoknak a kezelése során nem okozott jelentős javulás, tehát nem szignifikáns a javulás.
1: Tehát
6: a
1: nincs
6: kezeletlen. Tehát magyarán nem segíti a betegeknek a túlélését.
1: De amit most az imént mondott, abból az következik, hogy nagyon sok a vizsgálat, és ennek csak egy kicsi része az, amiben nem hasznos.
6: Sokkal optimistábban kell hozzáálljunk ehhez a kérdéshez, mert a 35 féle kezelésből az egyik az, amelyik nem hozott nagyon pozitív eredményeket. De hát tudja, a gyógyszerfejlesztésnek van egy nagyon szigorú koreográfiája, ugye először a laborba bücskölünk Petri csészében, modellrendszerekbe, aztán jönnek az állatkísérletek, és végül jönnek a klinikai kipróbálások, aminek három fázisa van, és hát nyilvánvalóan, hogy csak az jut el a fázis kettőig vagy háromig, amelyik korábban működött. Tehát az, hogy van 30-valahány olyan, amelyik már a második vagy harmadik fázisban van, az azt jelenti, hogy ezek közül jó néhány rövidesen már a klinikai gyakorlatba bekerül.
1: Bizonyára nagyon ígéretesnek tartják, és sokat remélnek a betegek is, az orvosok is ezektől a vakcináktól, de az mRNA-s alapú daganatvakcináknak, ahogy ön is mondta, az egyik nagy ígérete az, hogy személyre szabható. Ez nem drágítja meg rendkívüli mértékben a gyártást?
6: De hát, mint említettem, ez a vakcináknak csak az egyik típusa. A másik, a többség az nem személyre szabottan működik, pontosabban úgy működik személyre szabottan, hogy a betegnek a daganatát molekuláris biológiai vizsgálattal nagyon alaposan karakterizálják, és ennek megfelelően választják ki, hogy melyik lehet az a vakcina, amelyik az ő esetében működne.
1: Igen.
6: Tehát így személyre szabott, hogy a választékból kivesszük azt, amelyik a legnagyobb sikerrel kecsegtet.
1: Milyen stádiumban vannak most ezek az oltások? Említettük ugye, hogy a kísérlet második szakasza zajlik, de hány szakasz van, és mennyi időt kell még várni, amire ezek használhatók lesznek?
6: Hát nézze, ismereteim szerint közel 10 van a harmadik fázisban már, ez csak a BioNTech esetében, tehát összesen valószínűleg még ennél is több van. És hát a harmadik fázis az azt jelenti, hogy ha az 1-2 éven belül lezárul, akkor utána jön az engedélyeztetés, és akkor körülbelül egy fél évet vesz még igénybe. Tehát biztos, hogy ezek között jó néhány már néhány éven belül a klinikai gyakorlatban hozzáférhető lesz. Hát legalábbis bizonyos országok területén, hiszen tudjuk azt, hogy például vannak ezek a rendkívül hatásos kártésejt terápiák, amelyeknél a személyeknek a véréből izolálják a tumorpusztító T-sejteket. Ezeket genetikailag átalakítják, majd visszaadják a betegekbe, és az szinte szinte elfújja a betegséget, de hát ez tényleg személyre szabott kezelés, és kivételesen drága, körülbelül a 4 millió euró egy ilyen kezelés, de hát ez azt jelenti, hogy a betegeknek egy jelentős részébe lényegében egy tökéletes gyógyuláshoz vezet, nem egyszerűen csak, hogy meghosszabbítja az életet.
1: Amikor a világban megjelennek majd ezek az oltások, ahhoz képest mennyi idő lehet, míg Magyarországon is megjelennek? Segít-e az, hogy a mi nemzetünk az mRNA-s kutatásban élen jár?
6: Nem, a világon semmit nem jelent. Tehát, hogyha nem mi fejlesztjük ki, már pedig tulajdonképpen erre is lenne lehetőség, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogyha a kezdeti lépésekben mi, vagy legalábbis a mi kutatóink, ugye Karikó Katalin és Páldi Norbi nagyon fontos szerepet játszottak, tehát el lehetett volna indítani ezelőtt 5 évvel Magyarországon egy ilyen jellegű kutatást, de hát ez nem történt meg, úgyhogy ebből a szempontból ugyanolyan helyzetben vagyunk, mint Albánia vagy Afganisztán, de a különbség az, hogy a személyre szabott terápiák, azok kivételesen drágák, tehát azoknak a tömeges bevezetése az nem tűnik reálisnak a következő években. De a messenger alapú tumorellenes vakcinák, amelyek az onkogéneket célozzák, azok biztos, hogy néhány éven belül Magyarországon is megjelennek, ahogy az immunterápiák is megjelentek Magyarországon, amelyek ugyan nagyon drágák, de kivételesen hatásosak.
1: Duda Ernőnek, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének nyugalmazott professzorának köszönöm.
2: Felkelő, A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 8 óra, a krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Polyák Adrien. Főbb híreink először röviden.
4: A Társadalmi és Gazdasági Igazságtétel Hivatala lesz az MVVH, fogalmazott a szervezet elnöke.
3: Folytatódik a paksi fenékküszöb építése.
4: Változékonyabbra fordul az idő, többfelé lehetnek záporok, zivatarok.
3: És most a részletek. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata a közvagyonvesztés feltárása, az elveszett vagyon felkutatása és visszaszerzése, a felelősök bíróság elé állítása lesz, hangsúlyozta a szervezet elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Unger Anna úgy fogalmazott, az MVVH a rendszerváltás a Társadalmi és Gazdasági Igazságtétel Hivatala lesz.
8: A felelősöket bíróság elé kell állítani, és fel kell tárnunk az egész rendszert, meg kell érteni, mi történt, hogy többet ez ne történhessen meg. Ebben természetesen alapvetően a törvény segít minket, illetve a független igazságszolgáltatás fog segíteni minket, de én természetesen értem, hogy miért ekkora az elvárás a hivatallal szemben, mert valóban ez a rendszerváltás legfőbb ígérete.
4: A kormányfő lezártnak tekinti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter tegnap közölte, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Ha mindig a közvélemény döntene például kinevezésekről, jogszabályokról, az ország kormányozhatatlanná válna.
3: A hétvégén befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A munka a tervezetnél kevesebb időt, 17 napot vett igénybe.
4: A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csak nem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön.
3: Az elkészült fenékküszöb lehetővé teszi, hogy a jövőben, hasonlóan alacsony vízállás esetén, be tudjanak avatkozni az atomerőmű működésének fenntartása érdekében. Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese a krónikának emlékeztetett arra, hogy a küszöböt mintegy 150 méter szélességben alakították ki a Duna medrében.
9: Most azt látjuk, hogy ezt a vízszintet stabilan tudjuk biztosítani, most átállunk egy kivitelezési metodikára, ami azt jelenti, hogy most szépen nyugodtan elkezdjük a létesítménynek a végleges profiljának a kialakítását, az alvízi megtámasztását, hogy stabilan tudja ezt a funkcióját betölteni.
4: A szakember a tiszalöki vízerőmű áramtermelésének leállításáról is beszélt. Gacsályi József elmondta, hogy az alacsony vízhozam miatt már most rendkívüli intézkedésekre volt szükség a Tisza vízkészleteinek elosztásában, a duzzasztóknál tárolt vizet ugyanis vízpótlásra használják fel. A kritikus vízszint miatt a vízerőmű turbinái jelenleg nem működnek, Tiszalök és a térség energiaellátása azonban továbbra is biztosított.
3: A szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal.
4: Az elsődleges szempont az volt, hogy az eljárás minden szakasza átlátható és szakmailag megalapozott legyen, ezért a meghirdetést iparági konzultáció előzte meg. 6 járásban összesen 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni. A szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatba.
3: Meghaladta a 900-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámáradás halálos áldozatainak a száma.
4: A határ két oldalán több mint 4000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok. A mentési munkálatok még tartanak. A kínai és nepáli hatóságok közben további áradás veszélyére figyelmeztetnek.
3: Villámáradás történt a Grand Canyonban is, 15-en eltűntek.
4: A Nemzeti Park Bright Angel Canyon részén a hirtelen megáradt víz az összes gyaloghidat megsemmisítette. Az eltűntek után az Amerikai Nemzeti Parkok Szolgálata és Arizona állam hatóságai közösen kutatnak. A térségben további heves esőzések várhatók, amelyek újabb villámáradásokat és sziklaomlásokat okozhatnak.
10: Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál, 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén.
4: A török média szerint heten meghaltak, 237 embert kimentettek, 23-at még keresnek. A katamarán helyi idő szerint tegnap kora délután kelt útra, de alig, hogy elindult, elkezdett megtelni vízzel. A térségben rossz volt az időjárás. A hajó a dél-törökországi Tasudzsuba tartott.
10: Szeptember 9-én búcsúztatják 5. Harald norvég királyt.
4: A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában tegnap országszerte tartottak miséket. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat, és gyújtottak gyertyát az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya, aki felmenői nyomába lépve szintén a minden Norvégiáért jelmondatot tűzte ki uralkodása céljául.
10: Itthon lemondott a Corvint láncról és az azzal járó testületi tagságáról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus szerint a magyar Corvin lánc testület nem tölti be azt a közéleti, tudományos és erkölcsi szerepet, amelyet be kellene töltenie.
4: A Telex beszámolója szerint kifogásolta, hogy a testület nem állt ki az ukrajnai gyermekkórház elleni 2024-es orosz támadás ügyében, és akkor sem szólalt meg, amikor az általa létrehozott élvonal alapítványt szerinte szakmailag megalapozatlan támadások érték. Az élvonal alapítványt novemberben alapították Krausz Ferenc kezdeményezésére, majd a Tisza kormány májusban felbontotta az előző kormánnyal kötött 261 milliárd forintos szerződését.
10: Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és mintegy 3 hónap alatt éri el kijelölt pozícióját. Az első felvételeket a jövő év elején kaphatják meg a kutatók.
4: A Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza a Kossuth Rádióban elmondta, a teleszkóp az űrtávcsövek új generációja, amely az eddigieknél fejlettebb technológiát használ. Fogter Zoltán hozzátette, a naprendszerünkön kívül elhelyezkedő bolygókon kívül a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát is kutatja majd.
11: Az univerzum nagyskálás szerkezetének a feltérképezésében például várunk tőle eredményeket, több milliárd galaxist fog tudni megfigyelni, illetve a saját galaxisunkban is más csillagok körül keringő bolygóknak a tanulmányozásában is várunk áttörést. A mostani becslések szerint akár 100 000 exobolygót, más csillag körül keringő bolygót fog tudni felfedezni. Most a felfedezett exobolygók száma, a megerősített exobolygók száma az 6300 körül. Tehát ez tényleg egy nagyon hatalmas ugrás lesz most az űrcsillagászat történet. Ez az űreszköz.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának zárónapján a Ferencváros idegenben 2-1-re legyőzte az Éllovas Puskás Akadémiát. A hajrában a felcsútiak egyenlítettek, ám partdöntés után visszavonták Lemin Koli gólját. A délutáni mérkőzésen a Kisvárda hazai pályán 1-1-es döntetet játszott a Győri Eto csapatával. Ezzel a Győr továbbra is veretlen az NB1-ben. A magyar versenyzők 12 éremmel, 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal zárták a poznani kajakkenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt. Az olimpiai számokban 1-1 arany, ezüst és bronzérmet szereztek a magyarok. A magyar férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott a szlovén csapattól Ljubljánában vasárnap a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörének második fordulójában. Ezzel Magyarország visszacsúszott csoportjának negyedik helyére, ahonnan az első 3 csapat jut ki a világbajnokságra. A válogatott november végén Svédországban folytatja a selejtezőt. Ezek voltak a sporthírek.
2: Közlekedés.
4: Két furgon és egy kamion ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágynál. A 20-as kilométernél a forgalom mindkét sávban megindult. A korábban kialakult torlódás miatt az M0-as autóúton továbbra is 2-3 kilométeren araszolnak a járművek az M1-es felé. Az 1-es főúton Biatorbágynál is lépésben haladnak a közlekedők. Három autó ütközött az M0-as autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán a 26-os kilométer közelében. A belső sávot lezárták, a torlódás már csak nem 7 kilométeres. Személyautó és furgon karambolozott az M2-es autóúton az M0-as csomópont előtt. A 18-as kilométernél csak egy sáv járható, a környéken 3 kilométeres a dugó. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, Újhartyán és az M0-as autóút csomópontja között.
13: Időjárás.
4: Komoly felhős napos idő várható. A késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható.
10: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy a társadalmi és gazdasági igazságtétel hivatala lesz az MVVH, fogalmazott a szervezet elnöke.
4: Folytatódik a paksi fenék küszöb építése.
10: Villámáradás mosott el több gyaloghidat a Grand Canyonban, 15-en eltűntek. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél kilenckor, krónikával délben jelentkezünk.
7: Műsorajánló.
2: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: 8:45 lesz 3 perc múlva, sporttal folytatjuk. A magyar válogatott a németek mögött a második helyen végzett a tegnap véget ért poznani kajakkenu világbajnokság éremtáblázatán. Tóth Béla összeállításából minden részlet kiderül.
14: 12. Ennyi éremmel fejezte be a szereplését a magyar kajakkenu válogatott a poznányi gyorsasági világbajnokságon. A lengyelországi viadal alig hanem legemlékezetesebb fináléját hozta a férfi kenusok 1000 méteres döntője. Az olimpiai távon Fejes Dániel holtversenyben végzett az első helyen Martin Fuchsával. Fejes aztán a négyessel címet védett, így az MTK 26 éves kenusa lett a VB legeredményesebb magyar versenyzője.
15: Érzésre az volt bennem, amikor beértünk, hogy hát ez lehet, hogy megvan. Egy picivel előrébb láttam magamat, és valóban Fuchs, ez meg meglepetés volt, hogy bejöttünk, de örülök neki, hogy vele lettem holt versenyben első.
14: Olyan nevek mellé kerültél fel, mint Vajda Attila, Tatai Tibor, Parti János, Vikman Tamás, Pula Imre, ők ugye mind világbajnokok lettek férfi C1 1000 méteren. Ez mit jelent számodra, hogy ilyen nevek mellett vagy most már ott a magyar kajakkenu történelemben?
15: Tényleg nem gondoltam volna, hogy így fog alakulni ez a szezon. Titkor reménykedtem benne, de inkább az éremben reménykedtem, mint hogy az első helyen. Ez eszembe se volt, hogy most kik azok otthon, akik ebbe a számba tudtak nyerni. Nem hiszem el, hogy sikerült, de most már el kell.
14: Sikerült a címvédés Csikós Zsókának is. A szolnoki kajakos 1001-esben szerzett ismét aranyérmet.
16: Még a rajtomon még kell csiszolni, de nagyon jó utazót jöttem. Azt nem mondom, hogy megcsináltam a végét, mert ott inkább csak biztosra mentem.
14: Mennyire sikerült most megbirkózni a körülményekkel, hogy szembeszél, az továbbra is jellemző itt, és lötyögős a víz.
16: Most délután szerintem az egy kicsit csillapodott, meg úgy valahogy így át tudtam magam ezen kattintani, nem mondom, hogy a rajtba, de azon kívül így nagyjából így a melegítésnél a pálya alatt el tudtam ettől vonatkoztatni, úgyhogy holnap is így kell hozzáállnom, kell robbani egy nagyot az elején, aztán meg majd lesz, ahogy lesz.
14: Említetted korábban, hogy azért nehéz éved van, nehézségekkel teli. Az, hogy most itt 1001-esben nyertél méghozzá fölényesen, az mennyi önbizalmat, vagy mennyi plusz tud neked adni majd az 501-esre?
16: Sok minden miatt volt nehéz ez az év, nem feltétlen az 1000 miatt, hogy most az van, vagy nincs. Nagyon örülök, hogy tudtam nyerni. Az EB-n egyébként én nem szerettem volna ezret indulni, azért, hogy lássuk, hogy a párosunk az így, hogy tud nemzetközi szinten versenyezni, úgyhogy nem hajtom szét magam mondjuk ezren. De sokat jelent, hogy most nyerni tudtam.
14: Harmadszor lett világbajnok 5000 méteren a kenus Adolf Balázs, aki 2021-ben Koppenhágában és 3 éve Duisburgban is a legjobbnak bizonyult.
17: Egy utólag nem sok mindenen változtatnék, nagyon sokat tudtam vizenülni. Láttam előre a kétes szituációkat, amiből jobb kimaradni, akár a fordulóknál, akár a futószakasznál, inkább mindig lemaradtam, hagytam egy kis teret többieknek. Biztonsági játék volt végig, aztán igazából amikor elmentem a moldáv sráctól, onnantól is annyi energiát raktam bele, amennyi muszáj volt, hogy tartsam az előnyömet. Nem akartam megkockáztatni se azt, hogy kifáradjak, se azt, hogy a nagy iramba mondjuk egy hullám úgy meglökjön, hogy akár baj legyen. Szóval tényleg ezt szerintem tök jól lehoztam.
14: A férfi kajakosok király számában 2001-esben a háromszoros világbajnok Kopasz Bálint ezúttal egy ezüstéremmel gyarapította az egyébként tekintélyes éremgyűjteményét. Másodikként zárt még a kajak szakákban Varga Ádám 500 méteren, Lutz Anna 201-esben, valamint Kőhalmi Emese 5000 méteren. A kenus Kis Ágnes duplázott, hiszen egyéniben 500 méteren, és Nagy Bianca, Opovszki Réka, valamint Csorba Zsófia társaságában a négyessel is a dobogó második fokára állhatott fel. A kenus duplázók közé tartozik Csorba Zsófia is, aki a csapathajó mellett 5001-esben lett még a második. Éppen úgy, mint tavaly Milánóban, Poznányban is bronzéremmel zárta a Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es. A paksi ifjuk ráadásul Fejessel és Hajdú Jonatánnal az aranyérmes 4-esnek is a tagjai voltak. A tavalyi milánói világbajnokságot 13 éremmel zárta a magyar csapat, amely ettől a teljesítménytől most eggyel maradt el. Összesen tehát 4 arany, 7 ezüst és 1 bronzéremmel térnek haza Poznányból a magyarok.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 4:09 után 2 perccel folytatjuk a felkelő műsorát. Felbocsátották a NASA új űrtávcsövét, amelytől azt remélik, hogy olyan jelenségekről is több ismeretünk lehet, mint a sötét energia vagy a sötét anyag. A Nancy Grace Roman űrteleszkóp tegnap indult útjára a Kennedy űrközpontból. Fokter Zoltánnal, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagászával beszélgettem. Miben más ez a szerkezet, mint a mostanra már jól ismert Hubble űrteleszkóp?
11: Méretben nagyon hasonló a Hubble-höz, sőt a fő tükrének a mérete az ugyanakkor a 2,4 méter, illetve maga az űrtávcsőnek a mérete is nagyon hasonló a Hubble űrtávcső méretéhez. Egy turistabusz méretű nagy szerkezetet kell elképzelni, és igen, itt egy új generációja az űrtávcsöveknek, ez fontos hangsúlyozni, hogy ő már azért merőben más technológiákat használ, legalábbis sok szempontból. A Hubble űrtávcső az már 1990. április 24-e óta végzi a szolgálatát a földkörüli térségben. Körülbelül olyan 500 kilométeres felszín feletti magasságban kering. Ez a Nancy Roman űrtávcső, vagy Roman űrtávcső, ahogy röviden szoktuk hívni, máshol is fog működni, mint a Hubble. Ugye a Hubble az a földkörül kering, a Roman űrtávcső a Nap-Föld-Hold rendszer L2 Lagrange pontjában fog működni, ami egy ilyen speciális pont a Földtől 1,5 millió kilométerre.
1: Miben speciális ez a pont?
11: Ha oda küldenek egy űreszközt, akkor a stabilan meg tud maradni abban a térségben, és mivel egy infravörös űrtávcsőről van szó, ami tulajdonképpen a hősugárzást méri, ezért nagyon fontos az, hogy árnyékoljuk a naptól, és ebben a holdat például fog segíteni. Tehát máshol is fog működni, és a fő különbség, ami nagyon-nagyon értékessé teszi, az a műszerezettsége. Van benne egy olyan kamera, ezt úgy hívják, hogy Wide Field Instrument, ez a WFE nevezetű műszer, ez egy nagy látómezejű kamera, ez legalább 100-szor nagyobb látómezőt fog tudni biztosítani, mint a Hubble esetében a belső kamerák. Tehát a Hubble élességével fog dolgozni, csak sokkal nagyobb égterületet fog látni ez az eszköz, és az infravörös tartományban fog dolgozni. Ez egy pici különbség a Hubble űrtávcsőtől, mert a Hubble az belelát az infravörös tartományban, de legnagyobb részt az optikai tartományban, meg egy picit az ultrébolya tartományban érzékeli a kozmoszt. Az infravörös tartománynak az asztrofizikai jelentősége az sok szempontból, például a kozmológiai kutatások szempontjából érdekesebb. A James Webb űrtávcső is egy infravörös űrtávcső például. Illetve sokkal gyorsabban fog tudni átállni más égterületekre, mint a Hubble, ebben is különbözni fog. Tehát egy sokkal high-tech-ebb műszerről van szó. Persze a Hubble űrtávcsövet nem szabad lebecsülni, tehát nagyon-nagyon jól végzi a szolgálat adatait, és hát 36 éve dolgozik, és még most is működik, tehát a Hubble űrtávcső is azért egy úttörő program volt annak idején, meg talán most is, de igen, fejlődött a technológia az elmúlt 36 évben.
1: Ez az infravörös technológia teszi lehetővé, hogy a sötét anyagot, a sötét energiát vizsgálja?
11: Az infravörös technológia az többek között igen, és itt arról van szó, hogy az infravörös tartomány az nagyon sok szempontból értékes a csillagászoknak. Azért, mert ha a kozmológiai kutatásokat vesszük, az univerzumunk az tágul. Ez egy ilyen nagyon érdekes ténymegállapítás, és nem is akár, hogy tágul, a mérések alapján úgy tűnik, hogy gyorsulva tágul. És miközben tágul az univerzum, a fénynek a hullámhossza a látható tartományból eltolódik az infravörös tartomány felé, tehát nagyon sok távoli objektum, távoli galaxisnak a fénye az infravörös tartományba tolódott el, és ezért a Roman űrtávcső a sokkal mélyebben bele fog tudni látni a kozmosz múltjába. Tehát ez például a kozmológiai kutatások szempontjából kulcsfontosságú az infravörös tartomány. Igen, igen.
1: Milyen eredményeket várhatunk ettől az űrtávcsőtől? Csak tudományosakat, vagy valamilyen gyakorlati eredményt is?
11: Nagyon-nagyon sok eredményt várunk tőle, tehát ez egy technológiai demonstráció is. Két fő műszere van ennek a Roman űrtávcsőnek. Az egyik a már említett 300 megapixeles infravörös kamera, ez a nagy látómezőjű kamera, a másik pedig egy koronagráf, ami tulajdonképpen egy olyan technológiai demonstráció lesz, amivel azt fogják tesztelni, hogy hogyan lehet kutatni azokat a más naprendszeren túli bolygókat, vagy a mi naprendszerünkön túli bolygókat, az exobolygókat, tehát más naprendszerekben található bolygókat, amik földméretűek. Tehát ez a koronagráf ez azt fogja tudni, hogy a csillagoknak a fényét ki fogja tudni takarni különböző berendezésekkel,

0: körülkeringő bolygóknak a tanulmányozásában is várunk áttörést. A mostani becslések szerint akár 100 000 exobolygót, más csillag körülkeringő bolygót fog tudni felfedezni. Most a felfedezett exobolygók száma, a megerősített exobolygók száma az 6300 körül van.
1: Azaz nagyságrendekkel
0: több bolygót fogunk tudni látni ezzel az űreszközzel, igen. Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon hatalmas ugrás lesz most az űrcsillagászat történetében ez az űreszköz.
1: Kik és hol láthatják majd ezeket a közvetített képeket? Először is mikor, hiszen egy idő, mire feláll az eszköz?
0: Mint ahogy mondtuk, ez az L2 Lagrange pontba fog működni. 30 nap oda az út, tehát most kezdte el az utazását, és még legalább 2 hónap lesz az, hogy a megfelelő teszteket elvégezzék a NASA szakemberei. Az első felvételeket és az első tudományos eredményeket 2027 elejére várják a szakemberek, és valószínűleg mi is 2027 elején fogjuk látni az első képeket. A NASA szokott minden ilyen missziójának egyfajta oldalt csinálni, weblapot, ahol a legtöbb érdekes ilyen űrfelvétel, illetve tudományos eredménynek a lényegét leszokták közölni, úgyhogy 2027 eleje, mert mi is tűkön ülünk a szakmában.
1: Vajon mivel kezdi az űrtávcső akkor?
0: Jó kérdés, a fő cél az a kozmológiai kutatás, tehát vannak ilyen zászlóhajó programok, ha jól tudom, ezt így hívják. A Nancy Roman űrtávcsőnek ezek a zászlóhajó programjai, flagship program, ezt így szokták.
1: Zászlóshajó, igen,
0: az angol kifejezés jutott eszembe. A kozmológia, tehát a sötét anyag és a sötét energia kutatása, ezt elsősorban a extragalaxisok, a tejútrendszeren túli galaxisoknak a tanulmányozásával fogja elérni, és az exobolygók kutatása. Tehát szinte biztos, hogy az első nagy eredmények ezen a két területen fognak jönni.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: 8:30 lesz 6 perc múlva. Új rovattal jelentkezünk a Felkelőben, ez a heti menü, amelyben a magyar kultúra egy-egy szereplője egy héten át ajánl olvasmányokat, eseményeket, zenét, kiállítást, épp azt, ami őt is érdekli. A héten Grecsó Krisztián, író, költő, az Élet és Irodalom szerkesztője osztja meg önökkel, mit tervez elolvasni, megnézni, meghallgatni. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm önöket!
1: Hétfő van, a nyár utolsó napja, mindjárt visszatérünk a hétköznapokba, nehéz lehet az átállás. Az ön első ajánlata még a nyárhoz kapcsolódik, vagy van már benne valami az ősz szükségszerű visszarendeződéséből?
3: Azt hiszem, mind a kettő egy jó kis átmenet, mint amilyen ez a nap is tulajdonképpen az első iskola nap előtt. Egy verses kötetet hoztam ajánlóba most, Élő poromban a címe. Demény Péter verses kötete, aki egy erdélyi magyar költő. Kolozsvárott él, és a korunk szerkesztője, 50-es férfi. Új szerelemmel, átmenetekkel, nyilván már felnőtt gyerekkel, az öregedéssel a nyakán, a középkorúsággal, az önsajnálattal, nyilván nagyon sok elrontott dologgal, sokkal, ami sikerül. Szóval, hogy ennek a derekához érő életnek, amelybe körbe lehet nézni, és el lehet gondolkodni, mi sikerült, mi erre tart, ennek egy ilyen kifejezetten maróan őszinte összegzése ez a könyv. Nyilván én 50-es férfiként nem véletlenül találtam meg magamnak, és hát tudja, hogy van ez az ember, egy jó tükörbe szeret belenézni, ahol meglátja magát, és ahol összegezni lehet.
1: A kötetbeli cím az az Élő poromban, ez Főnix madárporra utal, legalábbis a kötet fülszövege alapján. Ön hisz a Főnix madár jelenségben?
3: Hát, szerintem itt Kelet-Európában, ahogy élünk, ha nem hinnénk benne, akkor elég szomorúak kellene, hogy legyünk, folyton fel kell támadnunk a saját porainkból, és ki kell találnunk magunkat, és el kell indulni újra. Itt nyilván a leginkább ez egy alanyi költészet, tehát itt leginkább a Demény egyébként ezt a nagy allegóriával növesztett metaforát a magánéletre gondolja, miszerint az ember nem adja föl, még egyszer megpróbálja, akár 50-esen is belevág, újra szerelmes lesz, mert elkezdi, hogy a boldogság végtelen keresése az egy ilyen elengedhetetlen része az életnek. Én értem, és ezt így nagyon, én ezt leginkább mondjuk sokkal inkább a szakmai részre tudom önmagamra vonatkoztatni.

0: a szerkesztőségi munka, fellépések, közönségtalálkozók, írás meg a család mellett, mikor jut ideje elolvasni az újdonságokat, és adjon egy kis ötletet a hallgatóinknak is ahhoz, hogy hogyan szoríthatnak időt erre.
1: Hát ez jó kérdés, igen, hogy mikor lehet. Én mindig azt mondom, hogy amikor az ember fölemeli a telefont, és elkezdi lögdösni, na akkor kell gyorsan könyvet a kézbe venni, mert akkor van idő. Mert hogy a telefont lehet lakmuszként is használni, és akkor azt mondani, hogy na tessék, most lenne rá időm. Hát én ugye az életirodalmat szerkeztem, tehát mondjuk például én rövid prózát hobbiként ritkán olvasok, mert az a munkám. Tehát hosszabb prózákat, naplót, verset, nyilván azt kell megkeresni, meg azt kell megtalálni, mert azért alapvetően idő még úgy, ahogy lenne rá, hogy figyelem, energia, lelki energia, a tekintet ereje meglegyen, az kell, hogy az embert ezt elemeiben érdekelje a dolog, tehát hogy valahogy nagyon oda vágjon. Én azt javaslom, én legalábbis nekem az jön be, hogy én nagyon kritikus olvasó vagyok, és ilyen értelemben nem is vagyok, és elég szigorú is. Tehát én, ha beruházok egy könyvbe energiát, és azt mondjuk ilyen 50-70 oldalon belül nem adja vissza, akkor én nagyon kritikusan abba hagyom. Mert nincs erre idő, nincs erre lehetőség, illetve az a könyv rosszat fog tenni a következő olvasásának.
0: Ha azonban tetszett egy könyv, akkor ír visszajelzést valahogyan? Jelzi ezt a kollégájának, írónak, költőnek?
1: Milyen jó kérdés, szoktam. Valóban szoktam. Bevallom őszintén, kevesen írnak. Én ezt a leginkább Vámos Miklóstól tanultam. Ő gyakran jelzi, hogy ha olvasott valami jót, és amilyen jól tud esni, azt gondoltam, hogy én szoktam szerkesztőknek is jelezni, szerkesztő kollégáknak, hogy figyeljetek, ez most nagyon egybe volt, nagyon jól sikerült ez a tematikus blokk, hiszen remek magyar irodalmi folyóiratok vannak, meg ugye hát a egyetlen heti lap az Élet és Irodalom, de hogy ezekből ugye ez most talán már megint információ, vagy hír, hogy lehet tájékozódni. Tehát nem úgy, mint a vírus logikával az interneten, hanem hogy egyediség van. Ugye az Ésbe a prózarovatban olyan prózák vannak, amelyek a jövő könyveit mutatják meg. Tehát azokba lehet beleolvasni, amire jövőre vagy két év múlva fognak megjelenni. Tehát már előre lehet valamiféle ízelítőt kapni, és csak ott lehet kapni.
0: Holnap folytatjuk Grecsó Krisztiánnal, hiszen az új rovatunknak az a lényege, hogy minden reggel beszélgetünk egy kicsit egy kis ajánlóval, azaz holnap folytatjuk. Köszönöm szépen.
2: Közlekedés.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert javítják a burkolatot. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna-térnél felújítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Félpályás lezárásra kell készülni a 22. kerületben a Rózsakert utcában az 5. utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárás nehezíti a haladást a Rákóczi híd és Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: 8:30, a rövid hírek jönnek.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Poják Adrien. A Társadalmi és Gazdasági Igazságtétel Hivatala lesz az MVVH, fogalmazott a szervezet elnöke. Már több mint 900 halálos áldozata van a nepáli katasztrófának. Kissé változékony, de nyáriasan meleg idő lesz. A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban arról beszélt, a hivatalnak fel kell tárnia és vissza kell szereznie az eltulajdonított közvagyont, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Hangsúlyozta, egyelőre nem lehet pontosan tudni, mekkora vagyonról van szó, a becslések 20 és 60 ezer milliárd forint között mozognak. Unger Anna szerint jogszerűen kell megszerezni azokat az adatokat és bizonyítékokat, amelyek alapján az ügyek a bíróság előtt is megállják a helyüket, ezért hosszú folyamatra számít. Veszélyesen magasnak tartja a magyar költségvetés 7,5%-os hiányát Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző. A szakember erről ugyancsak a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt. Úgy fogalmazott, 2020 óta nem sikerült érdemben csökkenteni a deficitet, miközben a legtöbb uniós ország a járvány után megkezdte a költségvetési hiány 3% alászorítását. Elmondta azt is, hogy 2030-ra-31-re reális lehet az euró hazai bevezetése. Meghaladta a 900-at a nepáli-kínai határtérségre zúdult földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. Több mint 4000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között csaknem 600 külföldi, köztük 3 magyar is van. A nepáli és a kínai hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyére figyelmeztettek. Villámárvízben egy ember meghalt és 15-en eltűntek az amerikai Grand Canyonban, írja a CNN. A Nemzeti Park Bright Angel Canyon részén a hirtelen megáradt víz az összes gyaloghidat megsemmisítette. Az eltűntek után az amerikai Nemzeti Parkok Szolgálata és Arizona állam hatóságai közösen kutatnak. A térségben további heves esőzések várhatók, amelyek újabb villámáradásokat és sziklaomlásokat okozhatnak. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komp balesetnek, 18 ember továbbra is keresnek. A 259 utast és 8 fős személyzetet szállító hajó tegnap indult Észak-Ciprusról Törökországba, majd nem sokkal később felborult és elsüllyedt. A hatóságok szerint a fedélzeten tartózkodók többségét sikerült kimenteni. A beszámolók szerint 2 nagy hullám találta el a kompot, amely ezután kezdett megtelni vízzel. Gomoly felhős napos idő várható, ha késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: 8:30 múlt 4 perccel. A költségvetési átvilágítás után a kormány 7,5%-ban határozta meg az idei hiányt. Miért terveznek hiányt a költségvetésbe, mikor okoz bajt, miért nőtt meg a költségvetési hiány világszerte, és miért csökkenthető nehezen? Vendégem volt Zsidai Viktor gazdasági elemző. Ez a szám első alkalommal nem is lehet más, mint a 7,5, ezúttal százalékban, de mit is jelöl ez a szám?
5: Igen, ez a 7,5% egy kicsit nehezen megfogható, hogy minek a 7,5%-a. Ez azt mutatja, hogy a költségvetésünknek a hiánya azt a nemzeti össztermékben, a GDP százalékában fejezzük ki, tehát az, hogy az ország előállít valamekkora értéket egy évben, és a költségvetésünknek van egy hiánya, ennyivel több a kiadása, mint a bevétele, tehát a nemzeti össztermékek a 7,5%-a. Ez egyébként most kb. Olyan 7500 milliárd forint, tehát ennyivel költünk többet, mint amennyit beszedünk adókban. És van itt Magyarországon egy, nyilván ez a törökökből, meg Habsburgokból, meg mindenféle történelmi dolgokból adódik, hogy mi az államra egy kicsit ilyen kívülállóra tekintünk, ugye úgy hívjuk, hogy állambácsi, aki úgy beszedi tőlünk a pénzt, aztán azt majd lesz valami, pedig valójában itt azért mégiscsak arról van szó, hogy mi a magyarok közössége összeadunk valami pénzeket, és azt úgy el kellene költeni ránk egészségügyre, oktatásra, nyugdíjakra, stb. És valahogy úgy alakul, hogy többet költünk minden évben, hogyha hallgatjuk a híreket, mint amennyit beszedünk. És azért ezt fontosnak tartottam volna, vagy fontosnak gondolnám, hogy rávilágítsunk, hogy ez miért van ez, és hogy mindig így volt ez, és nem így volt. És elnézést, hogyha egy kicsit belemehetnék egy ilyen történelmi fejtegetésbe.
0: Természetesen, de először azért mondjuk meg, hogy az a 7,5% ez arányaiban, vagy a megszokotthoz képest ez nagyon sok, vagy sok, vagy éppen rendben van.
5: Nem, ez nagyon sok. Az Európai Unió hozott egy szabályt, és majd kitérnék rá, hogy ez miért kellett ilyen szabályokat hozni, ami azt szeretné elérni, hogy a költségvetésnek a hiánya egyik országban se legyen több, mint a saját nemzeti össztermékének, tehát az ország termeléséhez viszonyítva ez a 3%-nál ne legyen több. Magyarország nagyjából olyan 2020 óta minden évben jóval nagyobb hiányt hozott össze, és van egy másik szabály is, hogy az államadósság ne legyen több, mint a GDP-nek a 60%-a. Ezt a legtöbb európai ország azért nem tudja hozni, tehát ennél jóval magasabbak az államadósságok, és gyakran nagyobbak a hiányok is. Mondjuk az idei évben jellemzően a legtöbb európai ország azért már a 3%-os költségvetési hiány alatt lesz, tehát ez a 7,5% ez nagyon sok. Ez a 6-7-8-9% ezek már nagyon-nagyon veszélyes szintek.
0: Meg tudjuk magyarázni azt, hogy az Európai Uniós előíráshoz képest akkor hogy lehet nekünk ekkora hiányunk?
5: Igen, 2020-ban, nagyjából olyan 2016-17-ig egy elég fegyelmezett költségvetési politikát folytatott Magyarország, utána elkezdett költekezni azért, hogy nagyobb legyen a gazdasági növekedés, és bejött 2020-ban a Covid. Ebben az évben szinte minden európai ország, meg a következő évben is sokkal többet költött, mint ez a 3%. Ugye meg kellett valahogy támogatni a gazdaságot, helyre kellett állítani utána a válság után, hogy ismét talpra álljon, meg ugye az embereket otthon kellett tartani, és hát az államoknak kellett ehhez pénzügyi támogatást biztosítani. És a legtöbb ország utána 2022-23-24-25-ben visszatért ehhez a 3% körüli, vagy próbált visszatérni ehhez a 3%-os vagy az alatti költségvetési hiányhoz. Magyarországon nem sikerült, és azért is nem sikerült, több okból nem sikerült. Egyrészt, mert meg kellett nyerni a 22-es választást, meg kellett nyerni a 26-os választást, és jellemző minden országban, de Magyarországon különösen, hogy a választások évében nagyon sokat költ a kormány, ugye, hogy hát megszerezze a választóknak a jó indulatát.
0: De ezt engedi az Unió?
5: Hát elméletileg nem. Elméletileg nem engedi, és amikor egy ország ehhez a 3%-os hiány fölé megy, akkor vannak mindenféle eljárások, hogy visszatereljék ez alá, de hát Magyarországnak nem sikerült, és egyébként nagyon rossz volt a gazdasági növekedés, ami miatt nem volt elég bevétel. Ugye össze voltunk veszve az Unióval, emiatt nem kaptuk meg az Európai Uniós forrásokat, az még jobban csökkentette a gazdasági növekedést, és gyakorlatilag 2020 óta folyamatosan 4-5-6-7%-os költségvetési hiányban vagyunk.
0: Hogyan lehet ezt lefordítani? Képzeljük el, hogy a háztartásunkról beszélünk, és 2020 óta egyre nagyobb a kiadásunk, egyre többet költünk, ezt valahonnan finanszírozni kell, és akkor a bevételeink csökkennek?
5: Igen, valójában az van, minthogyha egy olyan háztartás lennénk, ahol nem kapunk fizetésemelést, miközben ugye egyre többet költünk a boltban, mert mindenféle dolgokra szükségünk van, ami azt jelenti, hogy az adósságunk, amivel tartozunk, az egyre növekszik. Valójában ez történik. Magyarországnak az államadóssága az elmúlt években viszonylag jelentősebben megugrott. Ez történt.
0: Mikorra számíthatunk egyáltalán az euró bevezetésére?
5: Én azt gondolom, hogy nyilván, hogy mikor számíthatunk, inkább azt mondom, hogy mi az, ami reális. Én azt gondolom, hogy 2030-31-ben reális, hogy Magyarországon euró legyen. És ez egy nagy kérdés, hogy egyébként tényleg jó-e nekünk az euró, és vannak az eurónak előnyei is, meg hátránya is. Én azt gondolom, hogy jelenleg az euró bevezetésének az előnyei nagyobbak Magyarországon, mint a hátrányai.
0: Mik ezek az előnyök, és akkor soroljunk egy pár hátrányt is.
5: Igen, hát a legfontosabb, amiért most Magyarországnak szerintem be kell vezetni az eurót, az az, hogy úgy látszott több évig, hogy Magyarország kifele sodródik ebből az európai projektből, és annak a megerősítésére mind a hazai lakosság, mind a külföldi befektetőknek a bizalmának a visszaszerzésére a legerősebb eszköz az, hogy jobban visszaintegrálódunk, jobban Európa részévé válunk. Ez egy ilyen jelzés arra, tehát a legfontosabb része szerintem az, hogy jelezzük, hogy mi az európai közösség tagjai vagyunk. Ez egy nagyon fontos része. De nyilván vannak ennek pénzügyi előnyei is. Magyarország az államadósságára 6-7% kamatot fizetett még mondjuk fél éve vagy egy éve is. Európában az államadósságra, mivel alacsonyabbak a kamatok, olyan 2-3%-os kamatot fizetnek. Tehát ez azt jelenti, hogy ha Magyarországon euró lesz és nem forint, akkor az államadósságra fizetett kamatoknak az összege az a felére csökken. Itt több ezer milliárd forintról beszélünk, tehát hogy itt nagyon nagy pénzekről beszélünk, ami ha megtakarításként jelentkezik, és ennyivel kevesebbet kell kamatba kifizetnünk, akkor ennyivel többet tudunk egyéb dolgokra, bármilyen célokra, nyugdíjra, oktatásra, egészségügyre költeni. Tehát hogy ennek van egy nagyon jelentős pénzügyi előnye, és egy bizalom visszaszerzése. Ez szerintem a két legnagyobb előnye, illetve előnye az is, hogy nem jelentkezik költségként a vállalkozásoknál és a magánszemélyeknél az, hogy ha mondjuk exportőrök vagyunk, vagy ha külföldre utazunk, hogy devizát kell váltani, visszaváltani, nyilván annak van egy kockázata, meg egy költsége.
0: Nem lassítja a felzárkózást, a növekedést ez, mert az euróövezetben általában a növekedés is alacsonyabb.
5: Nem, én azt látom, hogy itt nincsen ilyen jellegű összefüggés. Azokban az országokban, ahol mondjuk bevezették az eurót, nem köthető az euró bevezetéséhez a növekedés gyorsulása vagy lassulása. Azokban az országokban egyébként, ahol euró van, azok jellemzően a fejlettebb országok is, ott valóban lassabb a növekedés, és az elmúlt 15-20 évben a növekedés motorja Európában a kelet-közép-európai régió volt, de nem azért, mert volt eurójuk, vagy nem volt eurójuk, hanem azért, mert itt volt egy olyan jól képzett és viszonylag olcsó munkaerő, ahova be tudott áramlani az európai gyártókapacitás, az európai szolgáltatókapacitás, tehát hogy olyan országban is jelentős növekedés volt az elmúlt 15-20 évben, ahol hamarabb bevezették az eurót, mint nálunk, mondjuk a balti országokban is egy elég jelentős növekedés volt, annak ellenére, hogy bevezették az eurót. Tehát ez nem látom, hogy ez összefüggene ez a kettő.
0: Mit veszítünk, ha eurónk lesz?
5: A legnagyobb veszteség, hogy ha az embernek van egy saját devizája, az úgy működik, mint vagy úgy működhet, ha jól használjuk a devizát, mint az autóban a lengés csillapító. Tehát, hogyha jön egy válság, akkor a válság hatásait tompítani tudjuk azzal ideiglenesen, le tudjuk vinni a kamatszintet, le tudjuk gyengíteni a devizát, amitől az exportőreink jobban tudnak exportálni, és aztán viszont vissza kell erősíteni a devizánkat. Magyarországon az a baj, hogy ezzel a lengés csillapítóval, a saját devizával nem jól éltünk, hanem inkább visszaéltünk vele. Hogyha megnézzük,
0: pedig folyamatosan élt az Orbán kormány ezzel, ugye folyamatosan azt kommunikálták, hogy az euró bevezetését nem tartják időszerűnek, és a forinttal dolgoztak.
5: Hát igen, ugye az a baj, és ezt akartam mondani, hogyha megnézzük, hogy 20 éve a forint hol volt az euróhoz képest, 250 forint körül volt egy euró, és mondjuk egy éve meg 400 körül volt. Tehát Magyarország állandóan leértékelte a devizáját, nem csak ideiglenesen élt vele a válságok idején, nem csak ideiglenesen használta a gazdaság erősítésére. Emiatt kialakult egy magas infláció, emiatt kialakultak magas kamatok, és emiatt alakult ki az, hogy mi nagyon sokat fizetünk például az államadósságra, de nem csak mi, hanem amikor bemegyünk a bankba, és egy hitelt akarunk felvenni, annak is magas a kamata, vagy a vállalkozások is magas kamatokat fizetnek. Tehát ennek megfizettük az árát. Lengyelországban vagy Csehország 20 éve a devizájuk az árfolyama nem volt erősebb vagy gyengébb jellemzően átlagosan, mint ahol most van. Tehát ők jól éltek ezzel a lengés csillapító eszközzel, át tudtak menni jól vele a válságokon. Magyarország, én azt gondolom, hogy inkább visszaélt a devizából adódó lehetőségekkel, és emiatt kerültünk ebbe a helyzetbe, hogy most már jobban járunk valószínűleg, hogyha bevezetjük az eurót, és ez a hátránya tehát, hogy nem lesz egy saját ilyen külön új eszközünk a válságoknak a kezelésére, nem lesz egy önálló jegybanki döntési lehetőségünk.
0: Mondjuk körülbelül egy percben ön mihez nyúlna a mai politikai helyzetben, ha költségvetésről, pénzügyekről van szó?
5: A legfontosabb szerintem, amit mindenképpen meg kell csinálni, és a kormányzat csinálja, az, hogy behozzuk az Európai Uniós pénzeket, és ezeket helyesen költjük el. Az a kérdés, és szerintem ez az óriási nagy kérdés, és nem tudom erre megmondani a választ, ez a kormányzatnak a reménysége, hogy úgy lehet a költségvetésnek a hiányát lecsökkenteni, hogy a korábbi időszakoknak a pazarlásait, nem túl jó beruházásait, esetleg korrupcióját visszafogják, és így anélkül, hogy adókat kéne emelni, vagy a lakosságot érintő hátrányos intézkedéseket kellene hozni, le lehet csökkenteni a költségvetési hiányt.
0: Ezek nem egyszeri intézkedések? Tehát ebből nem lesz sokkal több?
5: Nem feltétlenül egyszeri intézkedések, mert hogyha folyamatosan olyan kiadásaink voltak, amik mondjuk túlárazva voltak, akkor ezek állandóan beépülnek a gazdaságba, és a másik, a nagyon nagy trükk szokott lenni, hogyha a korábbinál magasabb növekedést érünk el, ugye az elmúlt években nem nagyon volt gazdasági növekedés Magyarországon, ha magasabb gazdasági növekedést tudunk elérni, akkor több lesz az adóbevétel, és magától mint egy helyreáll a költségvetés. Tehát föl kell pörgetni valahogy a gazdasági növekedést, nyilván a befektető bizalmának a visszaszerzésén keresztül, és meg kell próbálni a korábbi időszakoknak esetleg túláradásait, korrupcióit lecsökkenteni. Ezzel ki lehet úgy egyensúlyozni a költségvetést, ha szerencsénk van, és ez jól megy, hogy nem kell, mondom, a lakosságot érintő negatív intézkedéseket végrehajtani. Nem biztos, hogy ez sikerülni fog, hát majd meglátjuk, hogy mekkora tartalék van ebben a rendszerben. Nem tudom én megmondani ezt előre.
0: Ez a felkelő. Pénteken az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének Unger Anna politológust. 7:30 után vele beszélgettem. Hogyan értelmezi a rendszerváltást egy ilyen intézmény élén, amelynek a mozgásterét egy törvény határozza meg, és amelyik addig mehet, ameddig a jog megengedi?
6: Ez egy nagyon jó kérdés, és azért is köszönöm, mert egy picit fogok tudni arról is beszélni, hogy mi az, amit én ebbe az intézménybe beleláttam, és ami a pályázatomnak a lényege. Valóban ez a hivatal a rendszerváltásnak lehet, és lesz is egy nagyon fontos hivatala. És itt ugye az a kérdés, milyen rendszert váltottunk le? Egy korrupt, a közvagyon politikai célokra, magáncélokra, nyautoritár rezsim kiépítésére felhasználó rendszert váltottunk le, és ennek a hivatalnak a legfőbb célja az, hogy ezeket a elrejtett, ellopott, eltulajdonított közvagyon elemeket, közvagyont megkeresse, beazonosítsa, befeltárja, bebiztosítsa, amit csak lehet, visszapereljen, visszakérjen, mert ennek megvannak ugye a jogi eszközei, hogy hogyan lehet ez visszajutni, és mindenkit, aki felelős ezért a jelentős mértékű vagyonvesztésért, aminek ugye a konkrét összegét sem tudjuk, 20 000-től 60 000-ig terjednek a satszolások, egyelőre satszolásaink vannak.
0: 20 000 milliárdtól 60 000 milliárdig,
6: mert eddig tippek vannak, mi ki fogjuk deríteni, hogy pontosan mennyi az annyi, amennyit csak lehet vissza fogunk belőle hozni, meg fogunk menteni, de ami szerintem még fontos, a felelősöket bíróság elé kell állítani, és fel kell tárnunk az egész rendszert, meg kell érteni, hogy mi történt, hogy többet ez ne történhessen meg. Ebben természetesen alapvetően a törvény segít minket, illetve a független igazságszolgáltatás fog segíteni minket, de én természetesen értem, hogy miért ekkora az elvárás a hivatallal szemben, mert valóban ez a rendszerváltás legfőbb ígérete.
0: Azt mondta, hogy az új hivatal hozzáadott értékét az jelenteni, ha fel tudná tárni és össze tudná rakni a már ismert korrupciós ügyek mögött álló intézményi és döntéshozatali láncokat, hogy ilyesmi soha többé ne fordulhasson elő. Az ön felfogása szerint tehát ez az új hivatal feladata? Ez nem egy kutatóintézet feladatának tűnik?
6: Én nagyon örülök, a kutatóintézetek is dolgoznak majd ezen. Ez nem a hivatal egyetlen feladata. A hivatal feladata azon túl, amit az előbb elmondtam, nyilván ugye a közvagyonvesztés feltárása, a mértékének a meghatározása, az elveszett vagyon megtalálása, felkutatása és a felelős bíróság eljállítása. De erre egyébként elég lenne a már létező igazságszolgáltatási rendszer. Én úgy olvastam a jogszabályt, ami úgy indul, hogy a demokratikus újjáépítés és a közbizalom helyreállítása érdekében jön létre ez a hivatal, hogy akkor ennek a demokratikus újjáépítéshez is hozzá kell tenni valamit, a közbizalom visszaépítéséhez is hozzá kell tenni valamit. És amit én a rendszerváltásokról tudok, az az, hogyha nincs tiszta lap, és nincs tisztázva, hogy mi történt az előző rendszerben, akkor azok a rendszerváltások nem szoktak sikeresek lenni, mert a konszolidáció nem lesz megvalósítható. Tehát én most arra vállalkozom, hogy ami 90 óta egyszer sem történt meg, történjen meg végre, legyen egy tisztességes elszámolás a közvagyonnal, és legyen egy tisztességes elszámoltatás azokkal, akik közvagyont érintően bűncselekményeket vagy tisztességtelenségeket követtek el. És arra vállalkozom még ezen túl, hogy ezt olyan módon meg is tudjuk értetni a társadalommal, hogy érzékeny legyen rá, észrevegye, hogy mi fog történni legközelebb, hogy ne kelljen még egyszer ezen végigmenni. Tudom, ilyenkor az a kritika, hogy már mindent tudunk, minden fel van tárva. Nagyon sok mindent tudunk, nagyon sok minden fel van tárva. De ahhoz, hogy ezek az ügyek bíróságok előtt megálljanak, ahhoz még nagyon-nagyon-nagyon sok információt nem tudunk. Ennek a hivatalnak nagyon sok jogköre lesz arra, azért mondom jövő időben, mert holnaptól van hivatal, hogy jogszerűen megszerezze azokat az adatokat, azokat az információkat, amiket most az ország csak vélelmez, sejt, hogy talán van ilyen információ, olyan számlaszám, olyan egyeztetés, de ezekről nem tudunk. És ahhoz, hogy ezeket megszerezzük, ezeket az információkat, nem elég az, kiperelünk néhány adatot, vagy nem elég az, hogy nagyon jó, egyébként nagyon jó oknyomozott cikkeket írunk, hanem a hivatalnak a teljes eszközrendszerével és a teljes körű büntetőjogi, magánjogi, számviteli, könyvvizsgálói, adatelemzői, tehát egy ilyen nagyon széles spektrumon működő tudással kell ezeket az adatokat megszereznie, összeraknia, a bíróság elé vinnie, és nem csak a bíróság elé, hanem a társadalom elé is a darab, hogy ez történt velünk, ne hagyjuk még egyszer.
0: Az egyik legerősebb kritika, ami önt érte a meghallgatása után, az volt, hogy azt mondta, nem reális arra számítani, hogy az ön 6 éves mandátuma alatt az újonnan feltárt ügyekben már jogerős bírósági ítéletek szülessenek. De a miniszterelnök azt mondta, hogy büntetőeljárások elhúzódása az valós probléma. Azt is hozzátette, hogy a kormány tervezi az igazságügy reformját, és éppen ezeket az akadályokat kívánja orvosolni. Bizakodó ebben a kérdésben?
6: Hát most már azt gondolom, kész szerencse, ahogy mondtam. Igen, én bizakodó vagyok, remélem, hogy ez a reform és ez a felgyorsítás meg fog történni, de nem csak azért, hogy az MVVH-s ügyek menjenek gyorsabban, azért, hogy mindenkinek az ügyei menjenek gyorsabban, azzal együtt, hogy azért nyilván a bíróságoknak a függetlenségét tiszteletben kell tartani, én bizakodó vagyok.
0: Megválasztása óta eltelt egy hétvége, és volt idő végig gondolni a történteket. Van-e valami, amit ma máshogyan kommunikálna, vagy pontosabban fogalmazna, mint csütörtökön vagy pénteken?
6: Lehet, hogy másképp magyaráztam volna el azt, amiben tökéletesen, vagy nagyon magabiztosan, hogy mondjam, meg vagyok győződve arról, hogy nekünk ezt a tényfeltáró, elmondó történet, megjelenítő feladatot is el kell mondani, de azt lehet, hogy jobban ki kellett volna hangsúlyozni, hogy nem csak arról lesz szó, hogy ki mit csinált, hanem ennek a törvényi elvárásai, visszaszerzés és vagyonvédelem a múltra és a jövőre nézve, ez a hivatal elsődleges célja.
0: Milyen lépéseket tervez az ön iránti vagy az intézmény iránti bizalom erősítése érdekében, mert nagyon sokan bizalomvesztésről beszélnek. Tervezi-e esetleg a már említett nyertes pályázatának a nyilvánosságra hozását?
6: Én azt gondolom, hogy amint megáll amint elindul a hivatal, tehát lesz még 3 elnök helyettesem, akikre még ugye várok, és remélhetőleg a kiválasztásuk hamar elindul, akkor én szeretném a hivatal vezetőjének a természetesen az elnök helyettesek beleegyezésével és a pályázati anyagukról ők rendelkeznek, én szeretném majd ezeket nyilvánosságra hozni, annyiban, amennyiben egyrészt az elnök helyettesek is engedik, de én abszolút nem oszkodom attól, vagy nem zárkozom el attól, hogy az én pályázatom majd megismerhető legyen.
0: Ez a kettő egymástól függ, tehát ha az elnök helyettesek nem akarják nyilvánosságra hozni, akkor ön sem hozza az önét?
6: Nem fog a kettő egymástól függni, ugye ők azért ők azért abban az értelemben szakmai pozíciókból jönnek, hogyha esetleg az előéletükkel kapcsolatban, abban az anyagban információ van, akkor nem biztos, hogy az nyilvánosságra kerülhet. Gondolom ezért is írta a bizottság azt, hogy nem nyilvánosak ezek a pályázati anyagok, de az én pályázati anyagom, amiben semmi meglepetés nem lesz ahhoz képest, amit én elmondtam az elmúlt néhány napban, az nyilvánosan megismerhető lesz.
0: Említette már az elnök helyetteseket, és számos új munkatársra lesz szüksége. Honnan tervezi összeállítani ezt a csapatot? A most máshol dolgozó nyomozókat, rendőröket vagy szakembereket fogja alkalmazni?
6: Azt a törvény maga előírja, illetve a törvény ad arra lehetőséget, hogy más nyomozó hatóságoktól, az ügyészségtől vagy a NAV-tól kikérjünk most, hogy nem mondjam reggel így a terminus technikusokat, kikérjünk embereket, természetesen az ő munkájukra is szükség lesz, és ezen kívül lesz szükség mondjuk így civilekre, akik a hivatal szervezeti munkáját csinálják, akik segítik mondjuk a nyomozók munkáját, mint adatelemzők, hálózatkutatók, őket pedig a megfelelő állás pályázati rendszerrel fogjuk felvenni. Én azt terveztem, és a pályázatomban is az van, hogy itt minden elnök helyettessel együttműködve az elnök helyettesek saját stábját rájuk bíznám, a közvetlen stábjukat, és ami még szakértelem kell oda, az pedig egy közös álláspályázati rendszerrel fogjuk lebonyolítani. Nyilván az induláshoz szükség lesz néhány olyan szakemberre, aki gazdasági, humán erőforrás, igazgatási tapasztalatokkal bír, Erre pedig már vannak jelöltjeim, akik ebben az átmeneti időszakban, amíg létre kell hozni magát a hivatalt, segíteni fognak.
0: Azt látjuk, hogy a kormány megalakításával, illetve az egész közigazgatás kialakításával is késésben van a kormány. Sokan a szakember hiányra panaszkodnak. Ön nem tart attól, hogy hiány lesz szakemberben az ön hivatalában?
6: Én nagyon remélem, hogy elég vonzó lesz a küldetés ahhoz, hogy aki tenni akar a korrupció ellen és az elmúlt éveink feltárásáért, ez jelentkezni fog. Nagyon-nagyon sok megkeresést kaptam egyelőre az egyetemi e-mail címemre, hiszen ugye más még nincs, úgyhogy én azért attól nem tartok, hogy nem lesz emberünk.
0: Röviden, tudná-e szakaszolni az elvárásait a saját hivatalától? Hol tart majd egy év után, hol tart három év után, és hol tart hat év után?
6: Egy év múlva, ha beszélgetünk, akkor ez a hivatal már üzemszerűen fog működni. Egy csomó ügy, remélhetőleg jó pár jelentős ügy, már jelentős abban azért mértékben, hogy közfigyelmet kiváltó ügy, vagy vádelőkészítési, vagy adott esetben vádemelési szakaszban lesz. Három év múlva tervezem azt, hogy egy ilyen átfogó, rendszerleíró tudásunk legyen arról, hogy mi történt, és a hatodik év végén én úgy szeretném átadni a hivatalt, hogy a vagyonvesztés mértékének feltárása és a rendszer teljes egészén rendszer feltárása megtörtént. Az eltűnt, ellopott vagyonelemek jogi bebiztosítása, ez ugye jelent zárolást, jelent lefoglalást, jelent egy csomó olyan dolgot, ami azt jelenti, hogy akinél jogtalanul van ez a vagyon, ne tudja használni, ne tudja eltüntetni a szemünk elől, és hogyha jogerős bírósági ítélet születik, akkor ez a vagyon visszakerülhessen a közvagyon, vagy a köztulajdonába. Ezek a vagyon biztosítási lépések megtörténnek, és ami a legfontosabb, hogy minden jelentős ügyben bíróság előtt vannak. Tehát mi elvégeztük azt a munkát, hogy a legjelentősebb ügyekben, minden jelentős ügyben bírósági tárgyalás alatt vannak már ezek az ügyek. Hat év alatt én ennyit tudok vállalni, de ez nem úgy kell elképzelni, hogy a hatodik év végére lesz minden bebiztosítva, amint megtalálunk olyan vagyonelemeket, és ez a vagyonvisszaszerzésnek egy nagyon fontos lényegi lépése, hogy amint megtalálhatóak ezek a vagyonelemek, azokat azonnal rögtön a biztosítási intézkedéseket meg kell tenni nemzetközi jogsegéllyel a bejáratott jogi és diplomáciai utakon.
0: Az elmúlt néhány nap tanulságait sorra véve lát-e olyan tanulságot, amit a döntéshozóknak az ön elnök kiválasztási folyamatából levonva a későbbi szervezeti jelölésekre nézve hasznos lehet például a média testületeket, ha ide vesszük?
6: Én holnaptól az MVVH elnöke vagyok, és ebben a pozíciómban azt gondolom, hogy leendő pozíciómban már nem lenne elegáns, hogyha mindenkori jogalkotót, országgyűlést kritizálnám abban, hogy mit, hogyan csinál, mit, hogyan nem csinál. Úgyhogy én erre nem szeretnék válaszolni, mert nem szeretném keverni a pozíciókat és a felelősségi köröket. Nekem most az a dolgom, hogy megtaláljam és elszámoltassam azokat, akik tönkretették ezt az országot.
0: Unger Annával beszélgettem, aki a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Szó volt a mai műsorban még arról, mi a költségvetési hiány és hogyan hat a mértéke a mindennapokra. Beszélgettünk a rákkutatásról, az mRNA-s vakcinák használatáról a daganatos betegek gyógyításában, és arról is szó esett, hogy új teleszkóp van a világűrben, minden eddiginél többet fogunk megtudni a sötét anyagról és a sötét energiáról. A felkelő munkatársai voltak Bényi Csaba, Pernis Judit, Seres Beáta, Sór Zoltán, Zilai Zsuzsanna, a szerkesztő Bogár Zsolt nevében köszönöm figyelmüket, Hatvani Tóth Erikát hallották.
2: Napközben a Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
7: 9 óra van, a Napközben műsorát hallják a Kossuth Rádióban, Diósi Klári vagyok. A forróság átírhatja az idei szarvasbőgést, azaz megvadulhat az erdő. Ugyanis a forróság és a vízhiány miatt az állatok nagyobb területet járhatnak be, így kiszámíthatatlan az útvonaluk. Ez az első témánk a mai műsorban.
4: Jó napot kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Demetímea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A Társadalmi és Gazdasági Igazságtétel Hivatala lesz az MVVH, fogalmazott a szervezet elnöke. Civilek sérültek meg az éjjeli orosz légi csapásokban. Kissé változékony, de nyáriasan meleg idő lesz. A Gazdasági és Társadalmi Igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Szerinte várhatóan sokkal több ügy kerül majd elő, mint amennyiről jelenleg tudni lehet. Az MVVH elnöke arra számít, hogy egy év múlva már jelentős ügyek vádelőkészítési szakaszba kerülhetnek. 6 éves megbízatása végére azt vállalja, hogy feltárják a vagyonvesztés mértékét, zárolják a még visszaszerezhető vagyonelemeket, és a jelentős ügyek közül több már bíróság előtt lesz. Veszélyesen magasnak tartja a magyar költségvetés 7,5%-os hiányát Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző. A szakember erről ugyancsak a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt. Úgy fogalmazott, 2020 óta nem sikerült érdemben csökkenteni a deficitet, miközben a legtöbb uniós ország a járvány után megkezdte a költségvetési hiány 3% alá szorítását. Az elemző szerint 2030-31-re reális lehet az euró hazai bevezetése, amely erősíthetné a befektetői bizalmat és csökkenthetné az államadósság kamatait. Hátránya ugyanakkor, hogy Magyarország elveszítené a saját árfolyam politika lehetőségét, amellyel válságok idején tompítani lehet a gazdasági nehézségeket. Meghaladta a 900-at a nepáli-kínai határtérségre zúdult földcsuszamlás és áradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között csaknem 600 külföldi, köztük 3 magyar van. Egy halálos áldozata is van az amerikai Grand Canyonban pusztító villámáradásnak, írja a CNN. 15-en eltűntek a Nemzeti Park Bright Angel Canyon részén, a hirtelen megáradt víz az összes gyaloghidat megsemmisítette. Az eltűntek után az amerikai Nemzeti Parkok Szolgálata és Arizona állam hatóságai közösen kutatnak. Ukrajnában több lakóházat is orosz találat ért hajnalban, csak nem 10 civil megsebesült. Több régióból jelentettek becsapódásokat. Szlovjanszkban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény, Iziumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Európa jövője a téma a ma kezdődő Bledi stratégiai fórumon. A szlovén városban tartott kétnapos esemény fókuszában a közép-európai térség helyzete áll. A panelbeszélgetéseken szó lesz egyebek között az unió nyugat-balkáni bővítéséről, szomszédságpolitikáról, valamint az aktuális geo- és biztonságpolitikai kihívásokról. A tanácskozáson részt vesz Magyar Péter kormányfő, Andrej Babis cseh, valamint Andrej Plenković horvát miniszterelnök is. Gomoly felhős napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
8: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
9: Holttest van, elkövető nincs. Vajon mitől jó egy krimi, és kiből válhat közönség kedvenc bűnügyi szerző? Sikeres krimi írónőket kérdezünk erről. Milyen munka az, ami nem látszik? Tömegeket érint az úgynevezett láthatatlan munka, amit legkevésbé éppen a családtagok akarnak elismerni. Nők és a sokadik műszak.
2: Necces. Ma délután 4-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben. Napközben.
8: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
7: 9:05, ez a Napközben, egészen 11:30-ig várjuk Önöket. A műsor mai szerkesztője Papnálási Gabriella, a következő témákat ajánljuk az első órában. Kezdődik a gémszarvasok násza. A szarvasbőgés természetes menetét azonban a forróság és a vízhiány is befolyásolhatja. Az erdőkben a vadászoknak és a turistáknak is fel kell készülniük a vadakra.
10: bőgő bikák más-más hang kiadásával jelzik egyrészt a teritoriális igényüket, a konkurensek távoltartását, illetve a hölgyeket terelő hang is különbözik ettől.
7: Mi a teendő, ha vaddal ütközünk? Min múlik, hogy a vadásztársaság fellép-e az autós ellen? Erről is hallhatnak hamarosan. Aztán a napokban egy fiatal motoros mentette meg egy autóban fuldokló kisfiú életét. Az út mellett segítséget kérő anyának csak ő, a motoros állt meg, aki addig küzdött, amíg a gyerek újra levegőt kapott. Szombathelyen 2012-ben indult a Segítés Városa program. Célul tűzték ki, hogy megtanítsák a lakókat újraéleszteni.
11: Egy tempest veszünk föl, kezünket letesszük a mellkas közepére, a szegcsont alsó felére. Mindenki tegye rá nyújtott akar, függőlegesen fölötte van a válunk a bábunak, számolni fogok, és mehet a zene. És 1, és 2, és 3, és 4, és 5.
7: Tudunk-e, merünk-e segíteni, ha valaki bajba kerül? Erről beszélgetünk fél 10 után. SMS számunk 0630 9666. Erre várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat, történeteiket, véleményüket, és Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk. Kezdődik a gímszarvas bikák násza. Ez egy különleges alkalom minden évben. A legtöbb állami erdészeti társaság még interaktív szarvasbőgés túrákat is szervez az érdeklődőknek. Előtte a szakemberek élményszerű ismeretterjesztéssel mutatják be a szarvasbőgést, amely része a gímszarvasok életének, kommunikációjának. Dobre Kecsmár Csabát, az Egererdő ZRT vezérigazgatóját Pilisi Csenge kérdezte.
12: A szarvasbőgés egy különleges élményt jelent.
10: Igen, a nyár végével, az ősz beköszöntével, ahogy hűvösebbé válnak a hajnalok, hűvösebbé válnak az esték, megindul a gímszarvasok násza, a szarvasbőgés időszaka. Olyan gyönyörű természeti jelenségnek lehetünk szem- és fültanúi, amely évente ismétlődve, de csak egy rövid időszakban tapasztalható az erdőterületen. Elég erősen függ az aktuális időjárástól, melegebb időjárási körülmények között gyengébb, kevésbé intenzív bőgés tapasztalható, hűvösebb, csapadékosabb időjárási körülmények között pedig a megfigyeléseink szerint intenzívebb bőgésnek lehetünk szem- és fültanúi. Én azt javaslom mindenkinek, hogy egyrészt jelentkezzenek a meghirdetett tematikus kisvasúti programjainkra, hiszen két kisvasútunkon, Felső-Tárkányban és a Mátravasúton is hirdetünk meg szarvasbőgő járatokat. A bőgés, ez a gímszarvasok párzási időszakában a hímivarú egyedek a bikák által kiadott jellegzetes hang. Ennek több funkciója is van. Vájt fülőek, akik már többször hallottak ilyet, meg is tudják különböztetni ezeket a hangokat, hiszen a bőgő bikák más-más hang kiadásával jelzik egyrészt a teritoriális igényüket, a konkurensek távoltartását, illetve a hölgyeket terelő hang is különbözik ettől.
12: A bikák meg is harcolnak ilyenkor egymással?
10: Természetesen, amennyiben a hangbeli figyelmeztetés nem elegendő, és a konkurens bika mégis behatol a revírt őrző bikának a területére, akkor általában bizony az ellenfelek összecsapnak, és fizikális csatára is sor kerül. Természetesen nekünk vadászembereknek elsősorban a vadászati élményszerzés, vadgazdálkodási oldalról pedig nyilvánvalóan a fő vadászati bevételt képezi a gímszarvasbikák, mint trófeás vadaknak a vadászata. Jellemzően erre a vadfajra vadászvendégek érkeznek a területre. Évente közel 100 darab gímbika kerül terítékre az Egererdő vadászterületein, és a bőgési vadászidőszak lezárultával a trófeabírálatokat követően október közepén szoktunk erről az időszakról egy mérlegvonással együtt járó kiállítás rendezvényt tartani trófeamustra keretében, ahol tudjuk értékelni a vadász idénynek, a bikavadász idénynek az eredményeit.
12: Mekkora az állomány?
10: A bükki szarvas állomány az említett 100 darabos trófea terítéknek durván a felét adja. A gímszarvas állomány tényleges nagyságát nagyon nehéz megbecsülni, hiszen a gímszarvas egy nagy terroárt tartó vadfaj, tehát nem áll meg a vadászterületek határánál. Ezt a bükkben nehezíti az is, hogy a 2010-es évek elején ugye a tartósan megtelepedő farkas állomány folyamatos mozgásban tartja a gímszarvas állományt, tehát nagyon nehéz az állománynak a becslése is, megfigyelése is, és hát őszintén be kell valljuk a vadászata is.
7: A nagy meleg miatt elhúzódik tehát a szezon, és közben a vízhiány az állatok közlekedését is befolyásolja. Megérkezett a stúdióba Földvári Attila, a vadászkamara szóvivője és a vadászati védegylet főmunkatársa. Jó napot kívánok!
13: Üdvözlöm a hallgatókat és önt is!
7: Örülök, bevallom őszintén önnek, nem jártam még ilyen eseményen, lehet ugye ezt mondani, bár a Gemenci erdőben már egyszer majdnem, aztán mégsem hallottam az állatok hangját, de egy kicsit tényleg beszéljünk arról, hogy ilyenkor alapvetően az állatok hogyan viselkednek. Megváltozik-e a viselkedésük ebben a helyzetben?
13: Meg, jelentősen megváltozik. Itt egy picikét a szarvasnak a viselkedésébe, etológiájába, csak egy pár szó erejéig hadd kukkancsunk be. A következő történik ilyenkor, ugye a gímszarvas Bika, amelyik bőg, erről külön érdemes beszélni, ő csatlakozik az úgynevezett tarvad csapathoz, amiben tehenek, meg ünők, illetve borjak vannak, azért tarvad, mert tarafejez, ilyen vadászati szakkifejezés. És ilyenkor a félreértések elkerülése véget jelzem, a szarvasbika nem vezeti ezt a csapatot, ő egyszerűen csak velük van, terelgeti ezeket a tarvadakat, de igazából a vezértehén az, aki ezt az egész csapatot vezeti, és akkor ilyenkor ugye, ahogy haladnak, hát a bika bőg egyrészt jelezvén a több bibikának, hogy én itt vagyok, én vagyok a hárem bika, megint egy vadászati szakkifejezés.
7: Tehát akkor az erejét, ugye, kifejezi
13: van,
7: az erejét.
13: Próbálja legalábbis, aztán lehet, hogy aki válaszol, annak a hangja mélyebb lesz, ugye, mint a klasszikus filmből is ismerjük, hogy kinek a hangja mélyebb. A hangadás az egyrészt a teheneknek szól, a másik funkciója pedig az, hogy a vetétársaknak jelzi, hogy ugye mekkora legény vagyok én a gáton. Aztán ez az első lépés, hogyha az ellenfél, a vélt ellenfél úgy dönt, hogy már pedig ő neki nem elég a hangadás, ő úgy érzi a hang alapján, hogy ő neki van keresni valója, itt labdába tud rúgni, akkor utána egymást megnézik, aztán van egy ilyen párhuzamos futás, ez nagyon látványos, amikor mutatják egymást egymásnak a bikák, egyrészt ugye a testalkatukat, másrészt pedig az agancsukat, és hát hogyha így ezek után még mindig nem tudták eldönteni, hogy ki az erősebb, akkor utána jön a verekedés, és ilyenkor van az agancsnak funkciója. Jelzem, az agancs nem fegyver, a félreértések elkerülése véget ismét csak érdemes ezt átgondolni, hogy egy ilyen ágas-bogas valami van, az agancs összeakadt, tehát nem tudják, alapvetően a biológia úgy alakította ki, hogy ne tudják egymást súlyosan megsérteni, előfordulnak balesetek, de nyilván nem célja a fajnak, hogy kipusztítsa saját magát, tehát ez vetélkedés. És akkor aki ennek az egész folyamatnak a végén győztesen kerül ki a mondjuk úgy, hogy vetélkedésből, na ő fog a háremnél maradni, és ő fogja a saját génjeit örökíteni, nem a faj fenntartása, a szaporodásnak a célja általában a természetben, hanem mindenki a saját genetikáját akarja fenntartani. Igen. Na hát ez a biológia.
7: Milyen érzékletesen elmondta, mert ez így jó, mert megértjük a folyamatot, hogy miért is történik meg mindez. Szóval a hangjukkal jelzik az erejüket, hogy versengés induljon a tehenekért.
13: Vagy jelzik a teheneknek, hogy itt
7: így van.
13: Tehát,
7: igen, de ennek funkciója van, és ez fontos, ez a kommunikáció. A naptár szerint ugye itt van a szezon, tehát hogyha mondjuk most valaki, és én említettem az előbb, legyen akkor a Gemenci erdő, kimegy oda egy átlagember, és mondjuk nem a vezetett túrára, kimehet, ha kimegy, hallja az állatokat?
13: Alapvetően kimehet, de a vadgazdálkodó, illetve az erdészet területén, a vadgazdálkodó az erdészettel egyeztetve erdő látogatási korlátozásokat bevezethet. Jogszabályi lehetőség van erre, és ennek egy sor paramétere van. A lényeg az, hogy általában az a délutáni óráktól a másnap reggeli délelőtti órákig tart, és ennek a jelentősége az, hogy a vadgazdálkodást, illetve ennek keretében egyrészt a vadászatot, másrészt az, hogy egyáltalán lássuk, mi van a területen, ezt ne zavarja meg senki. Mondok egy érzékletes példát, van mondjuk egy német, vagy egy osztrák, vagy egy mármilyen külföldi vadászvendég, aki már hónapokkal, vagy akár egy évvel előtte lekötötte a vadászati lehetőséget egy konkrét időintervallumra, és ebben az időintervallumban szeretné ő elejteni azt a szarvasbikát, ami valószínűleg élete bikája, tegyük fel. Értékről is tudunk beszélgetni, vadgazdálkodási értéken, és ez mondjuk egy kapitális bika esetében több mint 3 millió forint, de hogyha a piaci értéket nézzük, akkor ha nem is a csillagos ég, de akár ennek a többször kétszerese is lehet. Na most, hogyha ő idejön, van 3 napja, hogy ezt a bikát el tudja ejteni, és ebből a pénzből mondjuk egy jelentős része az éves költségvetésnek a vadásztársaságnál realizálódik, de nem tudja elejteni, mert mondjuk valakik ott kirándulnak pont azon a területészen, és szétzavarják az állományt, na akkor ilyenkor mindenki szívhatja a fogát. A kiránduló egyébként lehet, hogy jó szándék van, egyszerűen csak nem tud róla, hogy korlátozás van, vagy egyáltalán az, hogy hogyan kellene viselkedni az erdőben, de attól még a probléma adott.
7: De ilyenkor figyelmeztető táblák mégiscsak vannak, mert lehet, hogy egy kicsit erős, ahogy fogalmazok, de megvadul az erdő. Tehát ilyenkor azért ez egy kicsit más folyamat, mint a csendesebb időszakban.
13: A viselkedés az embernek az erdőben alapvetően ugyanolyan kellene, hogy legyen az év bármely szakában, tehát azok az íratlan vagy ott szabályok, hogy ne szemeteljünk, ne hangoskodjunk, lehetőség szerint ne térjünk le az útról, ezek ugyanúgy érvényesek minden időben, de ilyenkor valóban egy kicsit fontosabb lenne, hogy be is tartsa mindenki. Az erdők vagy látogatási korlátozást egyébként minden létező formában közzé szokták tenni a világhálón, a bevezető utak mentén, a települések hirdetőtábláin, a közösségi médiában, tehát nyilván mindenkinek az az érdeke, hogy erről a lehető legtöbben értesüljenek. Ezzel együtt sajnos minden esztendőben vannak olyan esetek, amikor valamiféle konfliktus alakul ki. A helyzet az, hogy ez nekünk azok kívül, hogy nyilván a vadászat szenvedély, azért egy vadgazdálkodási oldalról nézve ez egy feladatcsomag, ez egy munka, és ahogy mondjuk az erdősz, vagy erdőgazdálkodó is egy tulajdonképpen üzemi tevékenységet folytat kint a természetben, ugyanúgy a vadgazdálkodóra is ez igaz. Mi azt kérjük, hogyha valamit mondjuk közzé teszünk, próbálják meg betartani, és akkor meg tudunk mi férni egymás mellett, akár bőgés idején, akár máskor. Ha pedig valakit a bőgés érdekel, akkor nagyon sok kimondottan szarvas bőgés hallgató túrát szerveznek az állami erdőgazdaságok. Úgyhogy ha valaki erre kíváncsi, akár egy kisvas utazással egybekötve is lehet gyönyörködni ezeknek az állatoknak az orgonálásában.
7: Mert hogy azt érzem abból, amit mond, hogy tulajdonképpen a szakemberek tudják, hogy merre fognak ezek az állatok vonulni. Induljunk ki mondjuk ebből, de ez a nyár, ez most többről szólt. A száj, vízhiány, forróság, és a hírek azt mondják, hogy lehet, hogy ezek az állatok nem azon az útvonalon közlekednek majd, csak ami a megszokott. Most ez egy kicsit, akkor ez egy veszélyesebb helyzet.
13: Sajnos benne van, habár az a probléma, hogy ez a száj miatt mondjuk akár lakott területen is megjelenik a vad, ez a bőgéstől függetlenül is nem csak a szarvas esetében érvényes, de való igaz, hogy most a szarvas bőgés alatt, amikor alapvetően nagyobb területen mozognak az állatok, a szarvas bőgés alatt is ez kvázi hatványozódik, mert vízre szüksége van az állatnak akár párzási időszakban, akár máskor, és hogyha mondjuk a közúti közlekedés szempontjából nézzük, hát hogyha máskor elmondjuk, hogy mondjuk az erdősültebb területeken, megyékben jobban figyeljen az autós, amikor mondjuk egy rosszul belátható szakaszon hajt át, mondjuk ebben az időszakban a szarvas, vagy más időszakban az őz miatt, hát most mondhatjuk, hogy esetleg azon az időszakon, a párzási időszakon kívül is érdemes figyelni, mert hogyha mondjuk napközben alapvetően nem mozog a vad, azért ilyenkor, ha vizet keres, akkor van rá esély, hogy akár fényes nappal, verőfényes napsütésben is kilép elénk valamilyen állat.
7: Ezért is kérdeztem, és ha kilép egy állat, ahogy ön fogalmaz, kapcsolódva ehhez, ha át kell az úton, akkor esetleg több is követi? Szinte tehát biztos. Ugye nem csak arra kell figyelnünk, hogy ott most egy vad kiugrik, ez ennél sokkal veszélyesebb helyzet.
13: Ja, maradva a szarvasnál, itt most már tudjuk, ugye, hogy egy csapat van, tehát hogyha kilépett elénk egy-egyed körülnézett, akkor az szinte biztosan a vezértehén lesz, hogyha biztonságosnak ítélte meg a helyzetet, elindul, és utána jön mondjuk még 10. De hogyha egy szarvas bikát látunk, akkor meg lehet, hogy mondjuk az egyik bika éppen a másik után megy. Tehát szinte minden esetben, akár a szarvasnál, akár más állatoknál, ha egyet átengedtünk magunk előtt, akkor még mindig lassítsunk, mert borítékolhatóan jönni fog a következő. Sajnos nagyon sok baleset forrása, hogy az autós megnyugszik, és a gázra lép, és a következő állatot kap is sajnos teliben.
7: Na de ha már itt tartunk, akkor nézzük is azt, hogy hogyan tudunk egy kicsit óvatosabbak lenni, mert ezt nem elég mondani. Azt hiszi a legtöbb autós, hogy most éppen biztos, hogy ez nem fog megtörténni, meg mindig arra gondolnak, hogy akkor ez csak mondjuk akár esti órákban veszélyesebb, közben ön is említette, hogy nem feltétlenül. Tehát mire figyeljünk, ha az úton közlekedünk, és megjelenik egy vad, akkor milyen óvintézkedéseket tehetünk meg autósként?
13: Még mielőtt a vad megjelenik, nem a mi szakterületünk, hanem mondjuk a közlekedés ügyé, de Magyarországon sajnos a gyorshajtás egy nemzeti sport. Kiki a saját lelkiismeretével számoljon el. A megengedett haladási sebesség mindeközben mondjuk egy rosszul belátható útszakaszon éppenséggel nem kötelező haladási sebesség, tehát én közúton 90 helyett nagyon sokszor szoktam menni 60-nal, 70-nel, azért, mert hogy eszembe jut, hogy hoppá, most éppen például őzüzekedés van, például szarvas bőgés van, vagy egyszerűen csak úgy láttam már annyi állatot, hogy néha elképzelem, hogy hoppá, most mi történik, hogyha kilép elém, nem mindegy, hogy mennyivel megyek. Ha kilépett, és akkor itt a válasz az ön kérdésére, egyetlen egy jó megoldásunk van, és a vezetéstechnikai szakemberek is ezt mondják, hogy fékezzünk, csatufékezzünk, reméljük, hogy nem ütjük el, de ha nagy Isten el is ütjük, ez még mindig a legkisebb probléma forrás, tudnélik, hogyha rángatjuk a kormányt, megpróbáljuk kikerülni, Egyfelől ugye ugyanúgy elüthetjük, mert nem tudjuk, hogy merre mozdul a vad. Hogyha balra rántom a kormányt, akkor ott szembe is jöhetnek, sokkal rosszabb a helyzet, hogyha egy másik autóval 70 plusz 70, tehát 140 ütközöm, illetve ha jobbra rántom, akkor letérve az úttól lehet, hogy fölborul a kocsi, mert ott egy gyárok, ott egy fa, tehát nagyon szomorúan azt kell mondanom, hogy bármennyire is sajnálom én, vagy sajnáljuk mi a vadat, ilyenkor az ember élet fontosabb, tehát inkább az autóban keletkezzen kár, azért a mai autók hál' Istennek már úgy vannak kialakítva, hogy mondjuk plusz a légzsákkal én ki fogok szállni, lehet, hogy másik autót kell vásárolnom, de túlélem.
7: De gondolom nem az a legjobb, hogyha elkezdünk dudálni, mert ez is egy ilyen reflexzerű az emberben, ugye? Hogy veszélyhelyzet, azzal megzavarjuk jobban az állatot?
13: Hogyha nagyon messze van az állat, meg lehet próbálni, ahogy a fénykürtöt is meg lehet próbálni, de ilyenkor azért...
7: Ha nagyon messze van.
13: Igen, de nem azokról a helyzetekről beszélünk, tehát itt a baleset általában akkor történik, amikor pár méteren belül előttem vagy kilép, vagy kiugrik a vad, ott azért nem a dudálás fog senkit megmenteni. Máskülönben meg akár a dudálás, akár a fényszóró annyira idegen ingerek, hogy lehet, hogy pont az ellenkező hatást érjük el, lehet, hogy ott marad, lehet, hogy visszalép, aztán még egyszer kilép az útra, tehát ilyenkor a legjobb az, hogyha megpróbálunk lelassítani, megállni, és reméljük, hogy nem történik semmilyen.
7: Közben a hallgatók is jelentkeznek, aminek itt nagyon örülök, úgyhogy írják az SMS-eket, és az egyikük azt írja, hogy ezért is kellene az erdős területen

0: utó. Ott a probléma, a baj. Nem történt nekünk bajunk. De az is valahol belénk ivódott, hogy ilyenkor kiszáll az ember, megnézi, hogy mi történt. De nem biztos, hogy az az állat elpusztult, megvadulhat. Tehát, hogy nyugalom szempontjából mi a legjobb teendő ilyenkor? Nem biztos, hogy az, hogy megközelítjük az állatot.
1: Ne közelítsük meg. Ilyenkor, hogyha jogi oldalról nézem, akkor egy közúti baleset történik. Ennek megfelelően a rendőrséget érdemes értesíteni, kell értesíteni. Egyrészt azért, mert ők fogják tudni hivatalból, hogy az adott területen, adott útszakaszon, vagy adott esetben a pályának ezen az oldalán, melyik vadászatra jogosult a vadgazdálkodó szervezet. Nekik kell szólni, mert a vad, amíg él, addig az állam tulajdona, de ők kezelik, ha elpusztul, akkor meg az ő tulajdonukba kerül. Tehát mindenképpen a vadgazdálkodó képviselője, jellemzően a hivatásos vadász az, aki ki kell, hogy érkezzen a helyszínre és intézkedjen. A másik vetület ennek, hogy amennyiben én bármiféle további ügyintézést tervezek, tehát kártérítésre számítok, mert úgy gondolom, hogy jár, akkor, vagy mondjuk a kaszkó ügyintézése szükséges, akkor nekem kell egy rendőrségi jegyzőkönyv, hiszen az, hogy össze van törve az autóm, magától még nem bizonyítja, hogy vaddal ütköztem.
0: Hát akkor mindjárt ki is fejtjük ezt a témát, ha már itt járunk, mert hogy telefonon kapcsolódik hozzánk Tallárom Tamás, a Mabisz ügyintéző testületének tagja, a Közép-Európai Kölcsönös Biztosító Egyesület kárigazgatója. Jó napot kívánok, Tamás!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És tudom a kollégáktól, hogy már egy ideje hallgatja velünk a beszélgetést, úgyhogy látja, el is érkeztünk pont ehhez a témához. Mennyire és hogyan járjunk el, hogyha vaddal ütközünk? Szóval az természetes, hogy az ember ilyenkor értesíti akár a rendőrséget, aztán lehet, hogy a rendőrség ugye a vadász vagy a vadásztársaságot, de ugye önöknek is igazolni kell ahhoz, hogy aztán egy biztosítás legyen, hogy itt valami történt.
2: Ahogy a szóvivő úr is elmondta, hogyha a rendőrt hívunk és a vadásztársaság képviselőjét jön, az egy jellemzően nagyon jól dokumentált helyzet. Ez mindenképpen elég a biztosítótársaság részére. Az is elhangzott, hogy érdemes rendőrt hívni, és kell is. A jogszabály, a fő jogszabály szerint és a protokoll szerint ez szokott lenni az eljárás. Egyébként a rendőr jellemzően azért szokott kimenni, és azért megy ki, mert hogy, ahogy szintén elhangzott, hogy nem tudjuk, hogy ki az illetékes vadásztársaság. Közúti baleset történt, ott valószínűleg forgalom elterelésre is szükség van, és maga a sérült autó is akadályozhatja az adott helyszínt. Hát nagyon fontos, sajnos ezt tapasztaljuk több esetben is, hogy van, amikor elhagyja az autós a helyszínt. Ezt semmiképpen ne tegyük meg. A maga az elhullott állat, vagy a sérült állat miatt se, illetve a baleset dokumentálása véget se tegyük meg, amit szintén ne tegyük meg, hogy az elhullott vagy a megsérült állatot ne vigyük el magunkkal, mert ahogy az szintén elhangzott, az állami tulajdonnak minősül. Hogyha kihívtuk a rendőrséget, illetve a vadásztárság is megjelent, én mindenképpen javaslom, hogy készítsünk fotókat az autóról, a sérült autóról, az megint csak egy plusz dokumentációs lehetőség. Most már mindenkinek van a zsebében egy kamera, ezt könnyűszerrel meg lehet tenni. Vannak olyan esetek is, amikor nem megy ki a rendőrség, vagy nem tud kimenni, vagy nincs jelen a rendőrség, esetleg csak a vadásztársaság képviselője. Ez esetben viszont mindenképpen javaslom, hogy dokumentáljuk fényképfelvételekkel a balesetet, illetve hogyha van tanú a környéken, akkor azoknak is kérjük el az elérhetőségeit, és utána ezekkel az információkat tudunk a biztosítótársághoz fordulni.
0: Ha már biztosítás, bocsánat, hogy megtöröm itt a beszélgetés, köthető egyes biztosítások mellé akár vadkárbiztosítás, vagy a kötelező biztosításunk az mire jó? Ebből a szempontból, ha ilyesmi történik.
2: Igen, nagyon jó a kérdés. Kicsit több mint 3 évvel ezelőtt tisztázta, vagy jellemzően tisztázta a jogalkotó a vadölőtéses helyzeteket. Korábban nagyon sok vita volt a biztosítók, a kárt szenvedett autósok, illetve a vadásztársaság között, hogy kifelelős a vadölőtésért, vadásztársaság kifizeti az autóban keletkezett kárt, vagy a biztosító, a kaszkó biztosító, illetve ki fogja egyáltalán kifizetni ezt a kárt. Jogalkotó ezt a helyzetet úgy tisztázta, hogy főszabály szerint a vadásztársaság mentesül a felelősség alól, hogyha vadelődés történik. Azért említettem, hogy főszabály szerint, mert azért vannak olyan esetek, amikor a vadásztárság felelős lehet. Ilyen, hogyha vadhajtás, vadászat, vadűzés van,

0: a közút felé, vagy esetleg a itatókat, dagonyázókat olyan helyen létesítették, ami a közúthoz közel van, és ez a közút felé terelheti a vadat. De nyilván ezeket mindig egyedileg meg kell vizsgálni, és nem is mindig egyszerű ezeket a körülményeket kideríteni. A kötelező gépelmi felelősségbiztosítás ugye az a másnak okozott kárt téríti meg. Tehát ahogy említettem, itt ilyen esetben a mai jogszabályi környezetben, ha vadölítés történik, jellemzően mindenki viseli a maga kárát, a vadásztársága, a saját maga kárát, ami a vad elhullott vadban jelentkezik, az autós meg a saját autójában keletkezett kárt, de hogy a biztosítást is behozzuk a képben, a saját kárunkat jellemzően kaszkó biztosítással tudjuk fedezni. Vannak külön speciális biztosítások, vadkára szóló biztosítások, ez nem minden biztosítónál elérhető, de elérhető a piacon. Ezek tartalmazhatnak korlátot, tehát csak egy meghatározott összegig térítenek. Én mindenképpen azt szoktam javasolni szakemberként, aki teljes értékű védelmet szeretne az autóra, a patkár esetén is, az mindenképpen kaszkó, teljes értékű kaszkó biztosítást kössön.
1: Tallárom Tamásnak nagyon szépen köszönöm, és még itt a stúdióban Földvári Attila felé fordulok, ugye elhangzott, hogy ne vigyék el a vadat, ő mutatta is nekem itt a stúdióban, hogy nagyon jó, hogy ez szóba került, de egyébként a vadásztársaság követelheti a vadnak az eszmei értékét. Bármilyen helyzetben?
2: Jogilag igen. Mint ahogy ugye elhangzott, hogy az autósnak is keletkezhet kára, lehet olyan helyzet, amikor a vadgazdálkodó fele, de nem hallottam olyan esetről, amikor a vadgazdálkodó szerette volna saját kárát megtéríteni, holott ugye beszéltünk a szarvasbikáról, itt azért elég komoly összegekről lehet szó, tehát milliós tételekről, de pontosan azért, mert hogy tudjuk, mennyire nehezen számítható ki a vad mozgása, tulajdonképpen ezeket el szoktuk engedni azzal együtt, hogy a legtöbb esetben mondjuk szakértők bevonásával lehet, hogy kiderülne, hogy az autós hibázott.
1: Hát köszönöm, hogy erről beszélgettünk, és a cél mégiscsak az, hogy ne legyenek gyakoriak, minél ritkábbak legyenek az ilyen vad balesetek, és nagyon jó hír, hogy alapvetően el lehet menni akkor az erdőbe, és meghallgatni az állatokat, ilyenkor a gímszarvas bikák nászát megélni. Így van, de hogy mindenképpen keressék fel az erdészeti társaságokat. Földvári Attilának és Tallárom Tamásnak köszönöm szépen a beszélgetést. Közlekedés. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya felé a 26-os kilométer közelében korábban 4 személygépjármű ütközött össze. A forgalom minden sávban zavartalanul halad, de a torlódás közel 7 kilométeres. Az M5-ös autópályán a főváros irányában az Ócsa és az M0-ás autóúti csomópont között erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.
3: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Fél 10 van. Azokban az országokban, ahol tananyag az újraélesztés, háromszor annyi ember tudnak megmenteni a hirtelen szívleállástól. Mivel ilyenkor minden perc számít, akár civilek is életben tudnak tartani bárkit a mentők kiérkezéséig, egy egyszerű mozdulatsorral. Szombathelyen 2012-ben indult el a Segítés Városa program, amely azt tűzte ki célul, hogy megtanítsa lakóit újraéleszteni. Eddig körülbelül 30 ezer szombathelyi vett részt úgynevezett reanimációs képzésen. Gergó Judit összeállítása.
4: Bánba voltunk, vége lett a táncnak, le akartam ülni az asztalunkhoz, a feleségem már lejött az asztalhoz, és láttam, hogy a három aludébb levő asztalnál tömörülés van, megnéztem mi az, odamentem, láttam, hogy egy úr fekszik székeken, és odamentem egyből a feleségemnek, szóltam, gyere, mert baj van.
5: Németh István meséli egy korábbi szombathelyi tűzoltóbál történéseit. Felesége asszisztensnő, aki futott is segíteni azonnal.
4: Letettük, ugye hanyat volt éve, nehogy baj legyen, oldalra fordítottuk, és kiúztam neki a nyelvét. És utána akkor észrevette a feleségem, hogy lilul, illetve megy el a pulzusa, közben átadta nekem a telefont, lerúgta a cipőjét, és a telefonos irányítással, amit a mentősökkel kommunikáltunk, akkor mondta, hogy azonnal újraélesztés. 5 percen belül szerintem megérkeztek a mentők, ahogyan kell, leszapták róla az inget, megüttették, és már majdnem, hogy rendben is volt az úr.
5: A gyors segítségnek köszönhető, hogy az idős hálózó nem szenvedett maradandó károsodást. Szombathelyen egyre többen mernek már újraéleszteni. 2012-ben indította el a civilben amúgy mentőorvos, akkori polgármester Puskás Tivadar a Segítés Városa programot, melynek lényege, hogy az itt élő 75 ezer ember legalább egyharmada megtanuljon újraéleszteni. Mára már két Guinness rekord kísérleten is túl vannak a szombathelyiek. Ők tartják az egyszerre történő tömeges újraélesztés rekordját. 2015-ben a sportházban ugyanis 600-an leheltek életet, 200 ambubabába 9 percen át. Rá egy évre pedig 240 órán át tartott a folyamatos reanimáció a főtéren. A lényeg persze nem feltétlen a csúcs kísérlet, sokkal inkább az a cél, hogy baj esetén legyen szakképzett és bátor ember, aki segít embertársán.
6: Egy tempest veszünk föl, kezünket letesszük a mellkas közepére, a szedcsont alsó felére, mindenki tegye rá, nyújtott akar, függőlegesen fölötte van a vállunk a bábunak, számolni fogok, és mehet a zene, és 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5,
5: Köcsöt a másik vezető mentőtiszt évek óta vezényli le ezeket az oktatásokat.
7: Nagyon boldogok vagyunk, mert kezd beírni az oktatói munkánknak az az eredménye, ami remélhetőleg a hirtelen halál állapotába került betegek megmentését jelenthet. Azt is elmondhatjuk, hogy, és ebben a médiának is rendkívül fontos szerepe van, hogy folyamatosan oldódik fel az a tiltás, az a tabu szemlélet, ami az elmúlt évtizedeket jellemezte, miszerint az ilyen beteghez csak szakembernek szabad nyúlnia. A szakember már csak későn tud, a legtöbb esetben későn érkezve tud hozzányúlni, és akkorra már a központi idegrendszer, az agykéreg, oxigén hiányos károsodása elkezdődött. A cél az lenne, hogy a szemtanúk perceken belül, tehát 4-5 percen belül mindenképpen kezdjék el a mellkas kompressziókat, ha tudnak lélegeztetni, akkor azt is, és ezzel tudnak a legtöbbet tenni a betegért. Így nekünk, mentőknek, már viszonylag egyszerűbb dolgunk van, hiszen egy jól oxigenizált szervezet esetén könnyebb a defibrillálás, könnyebb az újraéleszthetőség, könnyebb a saját keringés visszaállítása.
5: Mi ez a bűvös két szám, a 30 és a 2?
7: A jelenlegi európai ajánlás szerint 30 mellkas kompressziót, 2 befújás, aztán megint 30 mellkas kompresszió, és újra ebben a ciklusban ismételve zajlik az újraélesztés. Ha valaki nem tud lélegeztetni, nem képes ezt elvégezni, akkor nyomja folyamatosan a mellkast. Ne hagyja abba, csak akkor, hogyha átveszi tőle egy szakértő segítség, általában ezek a mentők.
5: Így történt ez Sárváron is, ahol a buszpályaudvaron lett rosszul egy bácsi. Nagy hirtelen a szomszédos tűzoltóságról kértek segítséget a körülötte lévők. Az épp szolgálatban lévő Weitzer testvérpár, Krisztián és Vilmos rohant segíteni a defibrillátorral.
8: Mindenféleképpen bátorítok mindenkit. Már az első után én azt gondolom, hogy így is tapasztal az ember annyit, hogy nehogy Isten, de hogyha következő lesz esetleg, akkor már más szemmel fogjuk nézni ezt az egészet. Ha megjegyzik azt a számot, hogy 30 és 2, tehát 30 kompresszió és 2 befúvás. Én úgy gondolom, hogy ezzel semmi gond nincsen, hogyha egy mozgatokat valaki egyszer-kétszer gyakorolja, akkor ezeket nem fogja tudni elfelejteni, és tudja fogni alkalmazni az életben is. Mindenképpen próbálj meg. Egyszer azért, mert úgy gondolom, hogy saját lelkismeretével is el kell számolni mindenkinek, hogyha egy ilyen esetben belekerül, hogy ezt megmert volna csinálni, vagy nem, illetve hát a segítségnyújtás az pedig úgy gondolom, hogy mindenek előtt.
5: A friss nemzetközi felmérés szerint azokban az országokban, ahol tananyag a reanimáció, háromszorosára nőtt a sikeres laikus újraélesztések száma az elmúlt 10 évben. Miután Szombathelyen a lakosság csaknem egyharmada részesült ilyen képzésben, itt is több életet mentettek már meg civilek segítségével.
1: SMS számunk pedig 0630 9666, és kíváncsian várjuk, hogy önök vajon mernek-e segíteni. Ismerik-e például az alapvető fogásokat, mert hogy bárkinél bekövetkezhet szívhalál, kortól és nemtől függetlenül. Megérkezett a stúdióba dr. Kovács Enikő, a Magyar Újraélesztési Társaság elnöke és Szerdahelyi Roland civil életmentő. Köszöntöm önöket szeretettel itt nálunk. Mondhatnám azt is, hogy nem kettesben jöttek, ugye? Van neve itt a babának, ami meg fogjuk mutatni, hogy tulajdonképpen hogyan is zajlik egy újraélesztés.
9: Igen, hoztam Arnoldot is magammal, akivel majd megint átgyakoroljuk, hogy hogy kell ezt csinálni.
1: Hát igen, azért mondja, kedves hallgatók, ezt az Enikő, mert pár hónappal ezelőtt, talán tavasszal, ugye, találkoztunk már, és mondom azt inkább, hogy megpróbáltam, hogyan is kell ezt csinálni. Megjöttek itt a vendégek, és mondtam, hogy már nem biztos, hogy tudom. És mit válaszolt erre, Enikő?
9: Hogy ez teljesen természetes. 3-6 hónap elteltével ezek a készségek kopnak, elfelejtődnek, hogyha nem gyakoroljuk rendszeresen, és ez is a javaslat, hogy évente egyszer érdemes ezt legalább egyszer újra gyakorolni, újra megcsinálni babán nem éles helyzetben, hogy aztán éles helyzetben merjünk, és tudjunk segíteni.
1: Mindjárt akkor el is kezdjük, de pár információ. Itt vagyunk a nyár végén, nagyon furcsa nyarunk volt, ugye nagyon-nagyon sokszor volt forróság. Ez már eleve szerintem ez a nyári hőség, ez jobban megnő talán ilyenkor a kockázat egy-egy szívhalál esetén, de mi okozhat ilyet? Például akár szívritmus zavar is? Vagy ez a hőség, ez konkrétan?
9: Hát a hőség önmagában emeli az úgynevezett kardiovaszkuláris, tehát szív-érrendszeri kórképek romlását, hirtelen szívhalál kialakulását. A kórházon kívüli hirtelen szívhalál leggyakoribb oka az a szívinfarktus, vagy ahogy említed, a ritmuszavarok, és ezeknek a kockázatát ez a nagy hőség is fokozza, úgyhogy igen, ez az egészségügyi rendszer számára is egy megterhelő időszak volt emiatt.
1: Akkor most elképzelünk egy szituációt. Összesik valaki, sétálunk az utcán előttünk. Persze, az az első gondolatunk, hogy akkor most tárcsázni kell és hívni a mentőket. Na de nem állhatunk tétlenül. Szóval akkor jön az, amikor én most menjek oda önökhöz és mutatják, hogy mit is kell csinálni?
9: Igen, én azt gondolom, hogy akkor ezt vegyük szépen végig, hogy akkor mi is történik ilyenkor.
1: Jövök erre, igen.
9: Tehát azt látjuk, hogy valaki rosszul van, furán viselkedik, összeesett. Az első fontos lépés, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy biztonságos a helyszín, és ránk nem leselkedik-e veszély. Ha ezen túl vagyunk, akkor odalépünk az illetőhöz, aki rosszul van, megrázzuk a vállát, és felszólítjuk, hogy jól vagy?
1: Tehát itt a vállát megfogom, az nem baj, ha ilyenkor mozog a feje?
9: Nem, nem. Uh-huh.
1: Jó.
9: Ha nem reagál, akkor azonnal hívnunk kell a mentőket, a 112-t, kihangosítva magunk mellé tesszük a telefont, és folytatjuk tovább a páciens vizsgálatát. Ezzel ugye megállapítottuk, hogy eszméletlen, tehát valami nagy baj van, ezért minél előbb segítséget kell hívnunk, és közben megnézzük, hogy van-e légzése.
1: Ezt akarom mondani, akkor így tulajdonképpen az ember odahajol.
9: Igen. És egyik kezünkkel megfogjuk a homlokát, igen, másik kezünkkel az állát, a fejét óvatosan hátrahajtjuk, mert szabad légutat kell biztosítanunk, uh-huh, ahhoz, hogy a levegő áramoljon, és fölé hajolva nézzük a mellkasát, hogy mozog-e,
1: igen, hogy lélegzik-e,
9: és halljuk a fülünkkel, illetve érezzük az arcunkkal, hogy van-e légmozgás a légutaink keresztül.
1: Na most akkor mondjuk feltételezzük, most nincs. Igen,
9: ha
1: akkor
9: nincs,
1: mit csinálunk?
9: Vagy nem normális a légzése, ez is fontos, akkor azonnal meg kell kezdenünk a mellkas nyomást két kezünket összekulcsolva, az alsó tenyerünk kéztőcsonti részét a mellkas közepére helyezzük, nagyon jó, és ritmusosan, gyorsan, tehát 100-150 per perccel gyorsabban, 1 és 2 és 3 és 4 és 5 nyújtott könnyékkel, 1 és 2 és 3 és 4 és 10, amilyen erősen tudjuk, nyomjuk a mellkast.
1: Na most ezért ez viszonylag fárasztó csinálni, tehát ez nem árt, hogyha az ember tényleg így mondjuk gyakorolja, vagy át tudja venni
9: gyakorolni
1: más,
9: kell, és
1: mert akkor ez tulajdonképpen, most én itt mondom a hallgatóknak, hogy közben én ezt csinálom, azért is tudom azt mondani, hogy fárasztó, és lehet, hogy hallják is, hogy ez a baba itt nyikorog egy kicsit, és ezáltal érzékelik önök is, hogy valóban csináljuk. Szóval hogy a mentő azért még több perc, mire ide kiérkezik.
9: Ez így van. Ha van körülöttünk egyéb ember, segítő, akkor őket hívjuk oda, és kérjük meg, hogy segítsenek, vegyék át az újraélesztést, illetve el is küldhetünk, sőt, küldjünk is el valakit a közelbe félautomata defibrillátorért. Ha van.
1: Na most, hogy Rolandot is megszólítsuk, eddig Enikő itt elmondta a történetet, hogy ő van. Ön már ezt élesben kipróbálta, ugye, mint civil ember. Hogyan kezdődött ez?
10: Hát a legelső, ami nevezetes, amiből ugye lett TV riport is, meg egyéb, az a újpesti metróépítkezés sem történt. Amikor átépítették nem régen pár évvel ezelőtt Újpesten a metrót, akkor ott egy munkás ember lett rosszul lent az alagútban, és ültem benne, nekem van egy stúdióm, és ültem benne a stúdiómban, és a telefonon akkor már fönn volt a SimCity applikáció, addig azzal még nem foglalkoztam, és nagyon furcsa volt, ültem, dolgoztam, és csak azt, ezt ilyen vészhangot lehetett hallani, és elnéztem a telefonra, riasztás. Riasztás, és akkor így fölkaptam a fejemet, mi ez? Akkor először láttam élesben ezt, rányomtam, kiírta, hogy Újpest városkapu metroépítkezés, szívmegállás. Rányomtam, hogy indulok. Beültem a kocsiba, kiromboltam a városkaphoz, és ott munkás embert már felhoztak addigra az alagútból, és kitették egy ilyen fa deszkákra oda, de körülbelül 15-en állták körbe. Senki semmit nem csinált. És akkor ezt a protokollt végigcsináltam, közben én is hívtam a 112-t, és sikeres újraesztéstől, tehát mire a mentősök odaértek, én kiabáltam ott, hogy fussatok a mentősök elé, hogy jöjjenek hozzák a tehát hogy újraélesztés történik, úgy jöjjenek, hogy már tudják, hogy mit hoznak. Mire odaértek, az ígra már visszatért a légzése, eszméletlen állapotban volt, de visszatért a légzése. Hát megterhelő volt nálam, egy sokkal nagyobb darab ember volt ráadásul, tehát nyilván minél nagyobb valaki, annál nehezebb. Egyébként az előzőhöz még annyit hozzátennék ehhez az elfáradáshoz, hogy nagyon sokat segít az, hogyha az újraélesztendő a földön van, mellé térdelünk, egyenes háttal, egyenes kezekkel, és a testünkkel nyomjuk, nem a kezünkkel.
1: Igen, tehát, mert akkor automatikusabb, hogy kinyújtjuk.
10: Ha bele tudjuk tenni a testünket, és egyenes a kezünk, akkor ez az izomzatunk nem annyira fárad el, mintha csak tényleg kézzel nyomjuk. Nyilván ez egy pici segítség lett, főleg hölgyeknek, vagy egy kisebb. Úgyhogy így indult, aztán azóta hát több alkalommal volt sikeres, és meg volt sikertelen is.
1: Hát igen, mert benne van a pakliban, csak közben itt elhangzott, csak nem akarta megakasztani, ez a bizonyos Safe City applikáció. Enikő, akkor ez hogy is van? Hogyan tudjuk? Mert hogyha jól értelmeztem, akkor ugye Roland megtudta, hogy ezek szerint ő közel van ahhoz a helyszínhez, ezért kapta ő ezt az információt, hogy akkor ő menjen oda, próbáljon segíteni.
9: A Safe City applikáció egy nagyon fontos életmentő applikáció, tehát javaslom, hogy aki tudja, töltse le. Két fontos szerepe van. Az egyik fontos szerepe az, hogy ugye megtalálható rajta Magyarország defibrillátor térképe. Ma már több mint 2000 defibrillátor országszerte regisztrálásra került a Safe City-be, tehát ott látjuk, hogy hol van a közelünkben defibrillátor. A másik fontos szerepe pedig az, ami lényegében Roland is, hogy összesíti az úgynevezett képzett első segélynyújtókat, vagy képzett újraélesztőket, akik tudnak a Safe City-ben regisztrálni arra, hogyha közelükben van újraélesztés vagy riasztás, akkor, ahogy Rolandot is, a rendszer riasztja őket, hogy pontosan megadva a helyszínt, hogy hol, ha itt van egy újraélesztés, tudsz-e menni. És akkor, ha tud menni, akkor ráokéz, és indul is a helyszínre. Ez azért fontos, ami szintén elhangzott már itt az adásban is, hogy a mentőknek idő kell, amíg érkeznek, és ugye egy keringés megállásnál 3-4 perc teljes keringés megállásban eltöltött idő már akár súlyos agyi károsodásokhoz vezethet hosszú távon. Tehát a képzett első segélynyújtók korán időben szinte azonnal el tudják kezdeni a hatékony és szakszerű újraélesztést.
1: Ez mondjuk azért fontos, tehát pár perc után már maradandó szív- és agykárosodás lehet, és szerintem 10 perc után meg már tulajdonképpen akár meg is halhat, aki ott van.
9: Igen, ezt így definitíve nem tudjuk kimondani azért, mert ez sok tényezőtől függ, de igen, tehát pár percen belül muszáj megkezdeni, az a legjobb, ha azonnal ott vagyunk, látjuk, megkezdjük.
1: És ilyenkor merül fel a laikusban a kérdés, hogy de nem csinálok-e rosszat. Tudom, hogy ez a kérdés sokszor elhangzott, ezt mindig el kell, hogy mondjuk, hogy inkább törjön borda, mert az vele jár,
10: így
1: Roland.
10: Van, így van, ez így van. Sőt, én mindig azt szoktam mindenkinek elmondani, hogy annál nagyobb bajt nem okozhatunk, mint hogy nem csinálunk semmit. Tehát a nem segítség, az a legrosszabb, az ott állok és nem csinálok semmit, az a legrosszabb egy ilyen szituációban. Legalább telefonon kérek segítséget, és egyébként a mentés irányító is el tudja mondani, hogyha valaki nem szakképzett, el tudja mondani, vég tudja vezetni addig, amíg a mentő odaér. Ugyanúgy el tudja mondani, hajtsa hátra a fejét, lélegzik, nézze meg a mellkasát, lélegzik. Egyébként nagyon érdekes dolog, hogy ezek az esetek után tényleg egy pár ezer forintos beruházás annak, aki hajlandó oda menni egy ilyenhez, ez a pulzoximéter, ami ilyenkor az ember fölrakja az ujjára, és ha nem is tudja meglátni, mert olyan ruhában van, tél van, nagyon nehéz, rádugjuk az ujjára, mutatja, hogy egyáltalán van-e szívritmusa, tehát hogy nagyon jó dolog erre egy ilyen, és tényleg csak ott van benne az autóban, nekem is be van rakva, baj van, kiszállok rá, tudom rakni, látom, hogy van a szíve, akkor nyilván nem kezdem el rögtön az újraélesztést, ha nincs rá szükség. Tehát, hogy ha szeretnénk segíteni, vagy hajlandóak vagyunk segíteni, ami egyébként szerintem a legeslegfontosabb a közömbösséget eltolni magunktól, akkor nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni.
1: Ott van az ember, valaki, mondjuk akár ön, Roland, hála Istennek éppen kéznél van, csinálja, az emberek meg állnak, és
10: ez nagyon
1: néznek,
10: sokszor
1: ugye?
10: Történik,
1: és megtapasztalja. Mert nem mernek?
10: Én azt gondolom, hogy pont beszélgettünk erről kint az előbb egyébként. Én azt gondolom, hogy egyrészt az emberek nem mernek oda lépni, nem mernek segíteni. Ez egyik, mert félnek, hogy bajt csinálnak. A tudatlanság az egy nagyon-nagyon nagy visszatartó erő. A másik pedig az, hogy rengeteg emberben benne van az, hogy úgyis majd valaki megcsinálja. De többször láttam, hogy ha ilyen helyzet van, hogy ilyen lemerev, de amikor ez az első szívszítés esetem volt, előtte volt egyébként már segítségnyújtásom, de ez ott a szívszítés első, azért hoztam föl ezt, hogy kiabáltam a srácok, ott álltak 15-en, kiabáltam, hogy menjetek már a mentőre, legalább abba segítsetek nekem, ha már másban nem tudtok, hogy oda rohantok, és elmondjátok a mentősnek, hogy légy szíves, siessetek, mert történik a reanimáció, és kell a segítség nekem. Mert ott álltak nagyon sokan, és én azt gondolom, hogy egyébként egy építkezésen, ahol van építésvezető, azoknak mind tudnia kéne ezt.
1: Igen, mondjuk ez megdöbbentő, sőt, erről az jut az eszembe, hogy mennyire az oktatás része kellene, hogy legyen, ugye? Igen. Hogy már kisiskolásként az iménti felvezető anyagban is elhangzott, hogy azokban az országokban, ahol ezzel foglalkoznak aktívabban, ott jobban meg is tudják menteni az embereket enikő.
9: Így van, a skandináv országban például ugye kötelező az iskolai oktatás része az újraesztés, és ott körülbelül 80%-os az úgynevezett laikus újraélesztések aránya az újraélesztéseknél, ami egy nagyon jó arány. Ehhez pár gondolatot akkor szeretnék hozzáfűzni. Kezdjük ott, hogy volt arról szó, hogy nem mernek oda menni, miért nem segítenek az emberek. Erre szerintem szintén nagyon fontos lenne a képzés minél szélesebb körű terjesztése, ahol egyrészt begyakorolhatnák ezt a nagyon egyszerű mozdulatsort, és látnák, hogy ez milyen egyszerű. Kérdezted, hogy hát iskolás korban el lehet-e kezdeni ezt tanulni, meg lehet-e? Abszolút meg tudom erősíteni, hogy igen. Egy olyan konkrét példát, egy személyes példát most hadd hozzak bele, hogy a kisfiam októberben lesz 3 éves, és már párszor így látta, hogy gyakoroltuk az újraesztést, meg használtuk a defibrillátort. Tegnap játék közben a következő hangzott el, ahogy játszotta a kis autóival. AED készülék rendben, felnőtt elektródák, ez az, amit a defibrillátor, ha bekapcsoljuk, és ha gondoljátok, meg is tudom majd mutatni, hogy mennyire egyszerű, amit elmond, és jó, onnantól instruálja, hogy mit kell például csinálni. A Kids Save Lives in Hungary nevű szervezet, az többek között azt tűzte ki célul, akikkel szintén együtt dolgozunk szorosan, az Európai Újraesztési Tanács útmutatásai szerint, hogy már óvodás korban elkezdik tanítani a gyerekeket bizonyos lépésekre, tehát például a segítséghívásra is arra, hogy mi az egésznek a menete, és körülbelül 12-13 éves kortól akár már hatékony mellkasnyomást és lélegeztetést is tudnak tanulni a gyerekek. És az, hogy Magyarországon ez nem indult el, azért azt cáfolnom kell, ugyanis a nemzeti alaptantervnek része az, hogy első segélynyújtás és újraélesztést kell oktatni a gyerekeknek. Csak egyelőre ez még úgy szorványosan, sporadikusan történik, de mi is részt veszünk már több programban, ahol a gyerekeket célozzuk, és ez azért jó, mert attitűdöt is formál, és a családban a gyerekek tudják ezt terjeszteni és tanítani a családtagokat.
1: Hát ebből is látszik, igen, hogy mennyire a minta, és amit hall a gyerek otthon, azt átveszi. Egyébként éppen kijegyzeteltem, hogy Dániában és Norvégiában már 12 éves kortól oktatják, és ott már ténylegesen benne van a tananyagban, úgyhogy lehet élő példákat átvenni. Amíg Enikőt megkérem, hogy ezt a hordozható defibrillátort vegye oda, Rolandtól mégiscsak megkérdezem, hogyha amikor szomorú a kimenetele egy ilyennek, akkor hogy érzi? Mert hogy ilyenkor mennyire lehet távol maradni, meg nem veszi kedvét attól, hogy legközelebb, inkább azt mondja, a következő biztos sikerülni fog.
10: Nagyon furcsa, engem nem azt mondom, hogy nem érint meg.
1: Szerintem megrázza, csak valahol távolabb
10: igen,
1: tudja
10: csak,
1: tartani.
10: Én ezt fejben el tudom dönteni. Nyilván, hogyha ez egy hozzám közelállóval történne, akkor valószínűleg másképp dolgoznám föl, de miután pontosan tudom, hogy segítséget nyújtani megyek, és megpróbálok segíteni, nem az én dolgom, csak én megpróbálok segíteni, ezért én ezt teljesen külön tudom a fejemben kezelni. Ez egy jó kérdés egyébként. Volt sajnos olyan, akinél nem volt sikeres. Nem tudom. Nem. Egyszerűen el tudom különíteni. Szerintem, mint az orvosok. El tudom különíteni, hogy ő egy beteg, és ő neki most azért jöttem, hogy segítsek. Ha tudok, segítek. Ha nem tudok, akkor nem segítek. De megtettem mindent. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos rész, hogy megtettem mindent azért, hogy sikerüljön. Úgyhogy szerencsére eddig ez még nem okozott semmilyen problémát. Hozzáteszem, bocsánat, nagyon fontos dolog, amit szeretnék hozzátenni, hogy csak felnőtteknek segítettem. Ilyen szinten. Nem vagyok benne biztos, hogyha ez egy gyermek, akkor ezt könnyebben tudnám kezelni. Pillanatnyilag ilyenben nem került sor, és remélem, hogy nem is fog soha-soha kerülni, de hogy felnőttek esetében ez számomra nem okozott problémát még
1: eddig. Hála Istennek, hogy vannak civil emberek, akik segítenek, mert éppen tavasszal arról számoltunk, hogy Szegeden van egy taxis, aki a taxiban, és most már nem csak felnőtteknek való defibrillátort, hanem gyerekeknek is beszerzett egy ilyet, és ez annyira szívmelengető történet, hogy ott van benne a segíteni akarás.
10: Én is gondolkozom abban, hogy a cégünkben lesz mobil, amit, hogyha mi rendezvénytechnikával foglalkozunk, és rengeteget jövünk, megyünk, és már én is gondolkoztam azon, hogy a cégbe beszerzek egyet, ami a nagyobb rendezvény esetén ott van, hogyha bármi van.
1: De mondta, hogy egyébként ez az élete része régóta, akkor ez tudatos volt, hogy fogta, és azt mondta, hogy akkor nekem le kell tölteni ezt az applikációt. Én akarok így kicsit hivatalosabban is segíteni, hogy riasztható legyek.
10: Ez úgy történt, hogy én nagyon-nagyon régen a polgárőrségnek a tagja voltam, aztán én ebből kiszálltam, és ettől függetlenül megmaradt bennem ez a nagyon sok barátom maradt a rendőrségen, a polgárőrségnél, a mentőknél, a Györfi Pállal is nagyon jobban vagyok. És volt valamilyen sajtóesemény, ahol bemutatták a Safe City-t, és én azt mondtam, hogy ez egy tök jó kezdeményezés, letöltöttem, és nagyon sokáig csak nézegettem. Egy ideig ugye még a defibrillátorok sem voltak benne, most ha az ember kinyitja a Safe City-t, és elkezdi nézni, van egy térképnézetben, és be lehet állítani, hogy hol van defibrillátor, hol van riasztás, tehát lehet látni egyébként a térképen, kékkel jelölik a defibrillátorokat, és pirosan a riasztást. Tényleg irgalmatlan mennyiségű defibrillátor áll rendelkezésre, most csak Budapestet mondom, tehát szerintem minden másik utcában talál az ember, hogyha szükség van rá. De ha csak azért megvan az applikáció, hogy ezt meg tudja nézni, már azért is megéri, ha nem megy oda és nem segít, már azért megéri, hogy tudja, hogy hol található ilyen eszköz.
1: Hát én utána néztem, mert ugye van ez a bizonyos térkép, és ezen az oldalon jelenleg 788 készüléket jelöl. És még mindig azt mondjuk, hogy azért nem elég, hogy ennyi legyen, sőt azt kell mondjam, hogy itt a mi munkahelyünkön, itt a televíziós rádió épületében is van, és már használták is, de akkor Enikő, ott van ön előtt egy szép zöld doboz, tulajdonképpen, igen, nem nagyobb, mint egy cipős doboz most, hogy próbáljam, igen, a hallgatóknak elmondani, és akkor próbáljuk is meg, ő most fog beszélni, ez a készülék?
11: Igen, nagyon egyszerű a használata, van, amelyik már arra elkezd beszélni, hogy kinyitjuk, vagy, mint ahogy ennél a készüléknél is, egy nagyon egyértelmű bekapcsoló gombot bekapcsolunk.
12: Készülék rendben. És őrizze meg a nyugalmát.
11: És elkezd beszélni.
12: A beteg eszméletét. És innen segítséget.
11: Innentől kezdve.
12: Biztosítson szabad légutakat.
11: Ahogy hallják, mindent mond, még az újraélesztés menetében is segít, ha kell. Vannak elektródák,
12: a légzést,
11: amiket föl kell helyezni a beteg mellkasára. Az egyiket a jobb kulcsont alá, a szegcsonttól jobbra, a másikat pedig bal oldalra a szívcsúcshoz. Jó, és ha fölhelyeztük az elektródákat,
12: ritmusanalízis folyik,
11: akkor azt érzékeli. Most analizálja azt, hogy milyen a ritmus.
12: Ritmusanalízis folyik.
11: Ha sokkolandó a ritmus, akkor pedig fel fogja hívni a figyelmet arra, hogy sokkoljunk.
12: Húzódjon félre. Ne érjen a beteghez. Nyomja meg a sok gombot.
11: És ilyenkor megnyomjuk úgy a sok gombot, hogy nagyon figyelünk rá,
12: kezdje meg az újraélesztést,
11: hogy senki más ne érjen a sok alatt a beteghez. És ahogy itt is hallani lehetett, ezután sem engedi el a kezünket, hanem mondja, hogy mit csináljunk. Például ez a pittyegés, ez a 100-120 per perces szívfrekvenciát jelentette, tehát innentől kezdve tudjuk, hogy mondjuk ezzel a ritmus, tehát még visszajelzést ad arról is, hogy milyen ritmussal kell nyomnunk a mellkast. Olyan készülék is van, amivel még a mélységet is tudjuk monitorozni, és arról is visszajelzést ad. És innentől kezdve, hogy bekapcsoltuk, lényegében ez vezeti az újraélesztésünket. Tehát nagyon egyszerű használni, és nagyon sokat segít. Tehát ezért még egyszer hangsúlyoznám, hogy merjünk segíteni, mert nem bonyolult, és nem tudunk vele ártani. És még egyszer egy olyan dologra felhívnám a figyelmet, amit szintén Roland említett, hogy onnantól, hogy a mentőket hívtuk, ugye én is úgy mondtam neked, hogy hagyd kihangosítva a telefont, mert a diszpécser segít abban, hogyha nem vagyunk képzettek az újraélesztésben, hogy mit csináljunk.
10: Igen, nagyon sok beszélgetésben elhangzik nálam az, hogy újraélesztő készülék, és én is mindig azt szoktam mindenkinek mondani, hogy ne, azért nem kell tőle félni, mert ő nem fogja újraéleszteni a pacienst, hogyha van szívverése. Tehát, mert mi van, hogyha valártok, hogy sokkolom, és nagyon sokszor el szoktuk mondani, hogy nem lehet. Az automata defibrillátornak az a lényege, hogy ő nagyon-nagyon okos. Tehát, hogyha nem kell újraéleszteni, ha nem kell sokkolni, akkor nem fogja engedni. Nem lehet vele ártani. A legfontosabb dolog mindig azt gondolom, hogy elkezdeni segíteni, és utána ez viszi magával ezt az egészet.
1: Hát mert az van kéznél, a két kezünk leginkább, igen, szóval igen, azt kellene mindannyiunknak megtanulni. Közben egy hallgató azt írja, hogy ugye régen azért lehet nem mertek az emberek ilyesmit megtenni, mert azzal riogatták őket, hogyha eltörik a bordájukat, akkor az átszúrhatja a tüdejüket. És nehéz ezt kiverni az emberek fejéből, tehát ő nem ezt hiszi, csak ugye még ott van az a fajta beidegződés neki.
11: Ez az az igazság, hogy igen, átszúrhatja a tüdőt a borda, de teljesen mindegy, mert annál sokkal nagyobb baj, hogy áll a szív, és azzal, hogy nyomjuk a mellkast, azzal némi keringést visszaadunk a betegnek, tehát teljesen mindegy, hogy lyukas a tüdő vagy nem, azt a mentőszolgálat megoldja. Az a nagy baj, ha nem csinálunk semmit, mert az biztos halál.
1: Hát ez az egyik legfontosabb.
10: Oké, átszúrja, majd azt megoldják a kórházba.
1: Így van, csak dobogjon az a szív mindenképpen.
10: Vérkeringés, és rendben vagyunk.
1: Egy nagyon pici idő, Enikő, mekkora az érdeklődés a tanfolyamokra, akár a képzésekre, mennyire van ott az emberekben a hajlandóság?
11: Hajlandóság és a tanfolyamok iránti érdeklődés egyébként nagy, tehát sokszor inkább az a gond, hogy nem győzzük. Tehát szerencsére egyre jobban érdeklődnek iránta, és én ezt javaslom is mindenkinek. Tehát mindenkinek meg kell ezt tanulni, hiszen bárkivel történhet ez a környezetünkben. Úgyhogy jelentkezzenek, a Magyar Reszuszitációs Társaság is csinál ilyen tanfolyamokat, a mentőszolgálat is, és számos egyéb ilyen lehetőség van, éljenek vele.
1: De jó, hogy volt ezt időnk megbeszélni. Dr. Kovács Enikő és Szerdahelyi Roland volt a vendégünk. Köszönöm szépen még egyszer. Szépen.

0: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, én Diósi Klári vagyok. Folytatódik mindjárt a Napközben. Mire figyeljünk autósként a körforgalomnál? Mit tanultak a mozgássérültek a máltaiak nyári táborában? És szúnyogok, darazsak. Már nem csak kellemetlen, a tigris szúnyog csípése kockázattal is jár.
2: Jó napot kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A kormányfő részvételével megtartották az országos tanévnyitót. A Társadalmi és Gazdasági Igazságtétel hivatala lesz az MVVH, mondta a szervezet elnöke. Kissé változékony, de nyáriasan meleg idő lesz. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Közölte azt is, a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. A holnap kezdődő új tanévben a köznevelési és szakképzési intézményekben csak nem 12 000 diák ül be, 120 ezer diák ül be az iskolapadba, közülük mintegy 100 ezer elsős kezdi meg tanulmányait. A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Szerinte várhatóan sokkal több ügy kerül majd elő, mint amennyiről jelenleg tudni lehet. Az MVVH elnöke arra számít, hogy egy év múlva már jelentős ügyek vádelőkészítési szakaszba kerülhetnek. 6 éves megbízatása végére azt vállalja, hogy feltárják a vagyonvesztés mértékét, zárolják a még visszaszerezhető vagyonelemeket, és a jelentős ügyek közül több már bíróság előtt lesz. Ukrajnában több lakóházat is orosz találat ért hajnalban, csak nem 10 civil megsebesült. Több régióból jelentettek becsapódásokat. Szlovjanszkban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény, Izjumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. A férfi 4 évig bujkált, ebből 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Kitört Indonéziában a Sinabung vulkán. Az Észak-Szumátrán található tűzhányó 3 kilométeres hamufelhőt lövell a magasba. Mivel a vulkán az utóbbi napokban már erős aktivitást mutatott, a hatóságok egy környékbeli kempinget lezártak, a helyieket pedig arra kérték, hogy tartsanak 3 kilométeres távolságot a hegytől. A Sinabung vulkán 12 évvel ezelőtti kitörése 16 halálos áldozatot követelt, 2 évvel később ismét aktívvá vált, akkor 7-en haltak meg. Gomoly felhős napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható. A héten kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok hűvösek lesznek. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
0: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Napközben. Napközben.
3: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra múlt 5 perccel, én pedig Diósi Klári vagyok. Folytatódik a napközben, mondom is, miről hallhatnak még a mai műsorunkban. Autósok rovatunkban fókuszban a körforgalom. Tudják-e, hogyan szabad ezeken a helyeken közlekedni? Mikor kell és mikor nem kell indexelni?
4: Nem messze van tőlünk egy körforgalom, és tehát rendszeresen fordítva is akár bejönnek a körforgalomba, mert úgy le tudnak rövidíteni utakat. Na, az egy cifra, amikor szembe jön valaki a körforgalomba.
1: Az elutasítást is tanulták a fogyatékossággal élő fiatalok a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági mozgáskorlátozott táborában, de a továbbtanuláshoz, álláskereséshez, testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kaptak. A szakemberek mellett önkéntesek is kapcsolódtak hozzájuk.
5: Eljöttem ide, mert szeretek segíteni embereken. Annyira élvezem, amikor láthatom, hogy a munkánkat így élvezik, amikor egy egész héten itt vagyunk és dolgozunk ezerrel.
6: Mi az, ami bent itt tudtok segíteni?
5: Hát az élményeket megadni, meg a szeretetet.
1: És amivel kezdjük a második órát, az Autós Nagy Koalíció népszerű figyelemfelhívó oktató sorozata ezúttal a körforgalmak használatára, pontosabban a behajtás pillanatára irányítja a figyelmet. Tudjuk-e, hogyan szabad benne közlekedni? Mikor kell és mikor nem kell indexelni? Mi a helyzet, ha kétsávos körforgalommal találjuk szembe magunkat? Hogyan kell be- és kihajtani? Nagy Bálint összeállításában ezekre a kérdésekre is kerestük a választ.
7: Körforgalomban találkozott-e már cifra dolgokkal, amikor a körforgalmat megközelítette, vagy már benne volt?
4: Igen, természetesen, főleg nálunk nem messze van tőlünk egy körforgalom, és hát rendszeresen fordítva is akár bejönnek a körforgalomba, mert úgy le tudnak rövidíteni utakat. Na, az egy cifra, amikor szembe jön valaki a körforgalomba.
8: Hát a legesztrémebb az, amikor szembe jönnek az emberre. Öreg úr vezette az autót, és amikor behajtottam a körforgalomba, azt tapasztaltam, hogy szemből érkezik, úgyhogy kicsit meglepődtem, és az öreg úr megint nem értette, hogy miért dudálok, és állok meg.
9: Kétszer láttam olyat, hogy másik irányba használták a körforgalmat, ami éppen azért nem volt probléma, mert nem volt senki a körforgalomba. Vagy például a Békásmegyeri kétsávos körforgalomnál szokott lenni, hogy bár valaki a belsőbe megy, de nem tudja, hogy kell használni, és akkor kisorol hirtelen a külsőbe, mindenkit blokkol, mindenki dudál, és mindenki anyázik.
10: Alapvetően már jó pár éve vezetek, de az elején többnyire vidéken vezettem, ahol a nagyobb körforgalom van, akkor az az úgynevezett bogyós körforgalmak vannak, amin ezek a félgömbök helyezkednek el, és azok elég jól meghatározzák azt, hogy hogyan haladjunk. De itt Budapesten vannak olyan körforgalmak, amik dupla körforgalmak, és sehol semmilyen nagyon komoly korlátozás nincsen, hogy merre vagy hogyan kellene ezt megoldani, és ott olyan cifra dolgokat láttam már, hogy nagyon óvatosan közelítem meg az ilyen körforgalmakat.
4: Az elsőbség megadás, meg nem adás volt sokszor probléma a körforgalom, de figyelek, az a jó a körforgalom, hogy viszonylag lassan érkezünk hozzá, és olacsonunk, ezért van reakció, de eleve én úgy gondolkodok, hogy meglegyen a megfelelő kövestési távolság, hogy én is tudjak mindenre reagálni, például ilyen helyzetre is, ha szembe jön valaki.
10: De alapvetően szerintem a magyar emberek jól vezetnek a körforgalomban. Külföldön érdekesebb dolgokkal találkoztam már, például Romániában különösen sok körforgalom van. Olyan helyre is, ahol Magyarországon csak kereszteződés lenne, lerajzolnak egy karikát, kiteszik a körforgalom táblát, és gyakorlatilag a körforgalommá válik, ahol nagyon fontos az, hogy balra kell indexelni, mert pont ezekben az icipici körforgalmakban lehetetlen lenne kitalálni, hogy ki melyik kihajtón szeretné eladni a körforgalmat, úgyhogy ott tényleg van értelme a balra indexelésnek, és ezért látjuk Magyarországon is azt, hogy a román rendszámos autók balra indexelnek a körforgalomban, mert ott ennek megvan az értelme.
8: Külföldön hála Istennek én nem szoktam vezetni, elég az, amit itt tapasztalok külföldiekkel kapcsolatban. Hát a szabályokat elég rugalmasan kezelik. Több sávot használnak, mint amennyi van. Balkán, Olaszország, Görögország.
7: Kinek van elsőbsége egy körforgalmat megközelítve?
10: Mindig a balról érkezőnek, ami persze, aki már benne van a körforgalomban, ami egyben a jobbkéz szabálynak pont az ellentéte, úgyhogy ezért érdekes egy körforgalom.
8: Igazából a behajtásnál az embernek alapvetően mindig csak balra kell néznie, mert onnan jövőknek kell elsőbséget adnia. A halálom az, amikor valaki behalad a körforgalomba, és elkezd befelé indexelni, vagyis balra indexel. Ugyanis a kereszt előírja, hogy csak abban az esetben kell indexelni, amikor a körforgalmat elhagyod. Ergo jelzed a behaladni kívánóknak, vagy a mögötted jövőnek, hogy te el fogod hagyni a körforgalmat. Többsávos körforgalom pedig bonyolítja mindig a helyzetet, mert nem igazán vannak az emberek tisztában azzal, hogy ha a belső sávba, ami a körforgalom közepét jelzi, onnan hogy lehet kisorolni, hogy tud kihaladni, melyik sáv merre megy. Szóval az nagyobb körültekintést igényel.
4: Hát ez egy különleges. Magyarországon is bevezették, amikor több sávos körforgalmak vannak, na hát azt néha nehéz eltalálni, kell egy-két kört tenni, hogy mikor fogok és hol fogok kijutni. Angliában is vezettem, na hát ott különleges volt, hogy másik irányba kellett körözni, és hogy mikor, hogyan mennek, ott ráadásul még jelzések is vannak, hogy hogyan kell kimenni, hát akkor meg kellett figyelni, akár egy kört tenni, hogy ki hogy reagál rá. Hozzá kell szokni természetesen ez. De én nagyon örülök a körforgalomnak. Szerintem nagyon jó találmány.
1: Várjuk az önök tapasztalatait és a körforgalomban való közlekedéssel kapcsolatban. Tudják, SMS számunk 0630 9666, és együtt hallgattuk az iménti összeállítást Knezsik Istvánnal, az Autós Nagy Koalíció elnökével, és mindjárt kérdezem is, hogy mit szól hozzá, de szerintem igencsak hasznos volt ez az összeállítás, néha egy össze is néztünk itt a stúdióban. Ugye az egyik megszólaló, amikor azt mondta, hogy milyen jó, hogy már lassan érkezünk például oda a körforgalomba, ez egy hasznos megállapítás volt. Szóval sok minden elhangzott.
11: Ugye a körforgalom talán az egyik legbiztonságosabb lehetősége annak, hogy különböző irányokba tudjunk közlekedni. Ugye, ahogy ön is mondta, az egy nagyon fontos dolog, hogy a körforgalomban úgy érkezzünk, hogy a sebességünk elég lassú legyen az előző haladáshoz képest, és hát nagyon-nagyon sok hit és tévhit van ezzel kapcsolatban, de ez az irányjelzés is egy izgalmas dolog.
1: Vegyük sorra, nyugodtan mondhatja a tévhiteket is.
11: Ugye valóban nem kell a magyar kressz szerint, vagy az európai kressz szerint a behaladáskor indexelni, de általában mi a közlekedésben a mindent vagy semmit elvét valljuk, és aki befelé is irányjelez, az kifelé is fog, és nagyon sokszor van olyan, hogy én a kreszt egy önálló nyelvként szoktam mesélni, hogyha ezt a nyelvet mi együtt tudjuk, és egyforma kreszt ismerünk, akkor mi tudunk kommunikálni, egymással beszélni. Ha nem ismerjük, akkor elég nagy bajba fogunk kerülni. Ugye ennek a körforgalomnak annak idején az volt a lényege, hogy keresztirányú helyváltoztatáskor nagy sebességgel ne tudjunk egy kereszteződésbe érkezni, és ott a nagy sebesség miatt ne történhessen nagy baj. Egyébként jelentősen csökkent mind a halálos, mind a súlyos baleseteknek a száma, ott, ahol a körforgalmat megépítették. De hát az a legnagyobb baj, hogy a közlekedők általában a világon is próbálják behozni a máshol elvesztegetett időt. És ugye itt is hallottunk cifra eseteket, cifra dolgokat, ugye mindig abból van a baj, hogy vannak olyan közlekedők, akik nagyon jól ismerik ezt a 367 oldalnyi szabályrendszert, amit kresznek hívnak. Én nem. Én bemerem vallani, hogy nem, a főbb szabályokat ismerem, ez alapján közlekedek, és gyakorlatilag megpróbálok előzékeny lenni, és ugye a folyamatos konfliktus abból van, hogy vannak a nagyon-nagyon kockán szabálykövetők, akiknek igaza van, hogy ugye aki már bent van a körforgalomban, annak elsőbsége van, és hát szerencsétlen behaladni kívánó vágya azt a résidőt, 3-5 másodpercet két jármű között, hogy ő be tudjon férni. És a baj ott van, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol bizonyos irányból nagyon sok jármű érkezik folyamatosan, és hogyha nem vagyunk előzékenyek, most mindegy, hogy a kressz mit ír. A kressz azt mondja, hogy aki bent van a körforgalomban, az mehet. De hogyha nagyon hosszú időn keresztül folyamatosan jön egy kocsisor, annak az embernek, aki szeretne behaladni a körforgalom, el fog szakadni a húr, a cérna, és onnantól kezdve van a koccanásos baleseteknek a lehetősége, és ezt kéne elkerülni. Tehát ahogy várhatóan az új kreszben a cipzár elvét is rendezni fogja a jogszabály, hogy egy darab autót be kell engedni majd, hogyha ezt a jogszabályt el fogják esetleg fogadni. Ugyanígy kéne, bocsánat, a józan paraszti ész szerint közlekedni, hogy legyünk előzékenyek, ugye ennek a sorozatnak is az a címe, hogy úgy közlekedj, mintha a számod a legfontosabbak lennének körülötted. Gondolkodjunk úgy, hogy a hozzánk legközelebb álló jön előttünk, és szeretne bejutni. Egyet nagyon szívesen én is beengedek minden esetben, még akkor is, hogyha mögötted dudálnak, sok minden van, de a bizonytalanságot hozzuk azzal létre, hogy ő nagyon megpróbálja megoldani, hogy bejusson. Elindul egy olyan láncreakció, hogy bizonytalannak látok, elkezdek fékezni, vészfékezni, utoléréses baleset, aki utolérte, az lesz a hibás, mert nem tartott elég féktávolságot, és zajlik az út mellett az órákig tartó papírozás, mert hogyha nem ismerik el a felek, hogy ki volt a hibás, akkor jönni fog majd egyszer egy rendőr, még jól is meg fogja büntetni azt, aki szabálytalan volt ebbe a dologba, mert nem biztos, hogy ismeri ugye a szabályokat, tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú konfliktus lehet.
1: Érdekes, most használta ezt a szót, hogy bizonytalanság, azt gondolnánk, hogy akkor, aki bizonytalan, egy kicsit óvatosabb, de pont azzal is tud gondot okozni, tehát, hogy egyik sem jó, de ugye a kampányban most mindenképpen a körforgalmak vannak fókuszban. Miért esett erre a választásuk most?
11: Próbálunk minden olyan élethelyzetet feldolgozni, ahol azt látjuk, hogy nagyon sok konfliktus van. És megpróbáljuk azt, hogy lefordítjuk a KRESZ hatályos nyelvezetét a mindennapi életre, és próbálunk abba segíteni, hogy felhívjuk a figyelmét a közlekedőknek, hogy az előzékenység egy nagyon fontos része a közlekedési kultúrának, és magának a közlekedésnek is. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok olyan eset van, hogy a körforgalmat nem nagyon tudják értelmezni, és ebből fakadóan rengeteg időt vesztünk. Tehát ugye mindenki próbálja behozni az időt, vagy dinamikusan haladni, hogyha figyelnénk egymásra, és mindenki egy-egy autót beengedne a körforgalomba, és megfelelően haladnánk ki, segítenénk azt, aki nem volt még ilyen helyzetben, én se, és más se úgy született, hogy a körforgalmat tudja alkalmazni, az idő, a rutin, a tapasztalat, az, ami a közlekedésben nagyon fontos, annak is meg kell szerezni, aki olyan területen él, ahol nem nagyon van körforgalom, vagy uram, bocsa, egyáltalán nincs. Hogyha bizonytalanságot látunk, a legjobb, hogyha segítjük a beilleszkedését, mert akkor mindenki folyamatosan tud menni.
1: És most már egyre gyakrabban találkozunk több sávos körforgalommal, erre azért térjünk ki, mert ez egy kicsit még inkább bonyolultabbá teszi a dolgot, amikor behajt valaki, és nem észleli időbe, hogy ő most ott merre is kell, hogy tartson, sőt, fokozza azt, hogy mondjuk azt mondja, hogy hú, itt kellett volna kimennem, nem, gyorsan sávot vált. Szóval ezek is balesetet tudnak okozni.
11: Az nem lenne baj, hogyha a közlekedésben mi figyelnénk a táblákat. Tehát az elég sokat tudna segíteni, hogyha a közlekedésnél ugye előjelző táblák vannak, és talán a legjobban kitáblázott része a dupla körforgalmak világa, ahol már az előjelző táblákon is látszódik, hogy melyik sávból merre tudom elhagyni. Na most azért a egy-két másodpercért, vagy egy-két ezred másodpercért ne akarjuk megoldani, hogy mi a körforgalomba fogunk ma a sávot váltani, mert ugye sokan erre készülnek, hogy bizonyos irányba a kettős körforgalomból áll a sor, és ott várakoznak szép sorba türelmesen az ott haladók, majd valaki az előző sávba, vagy a belső sávba, ami a körforgalomba vezet, ő okosba, kicsibe, csúnyába, rengeteg szép szóval a magyar nyelvbe, megpróbálja azt megoldani, hogy ő legelőre oda akar menni, és mindenkit megelőzve ő akar kimenni, mert ő siet. Na ebből szokott lenni a rengeteg konfliktus, na itt mutogatunk egymásra, ugye halkan mondom, hogy azért óvatosan ezekkel a dolgokkal, mert hogyha valaki Németországba közlekedik, és például a középső ujját fölmutatja, ott a rendőr akár 3000 eurós büntetést is kiszabhat. Tehát az a magyar virtus, ami itthon van, ez Európában nem mindenhol megy.
1: De egyébként a balesetek arányaiban nézik, mert hogy említette itt a beszélgetés elején, hogy mióta a kereszteződésekein ott vannak a sima körforgalmak, javult a morál, de ezek a többsávos körforgalmak értelmezésében jól vagyunk, mert hogy azt mondja, ki van táblázva, a szabályok egyértelműek, és valahogy mégis azt lehet látni, hogy itt több a baleset.
11: Nagyon, tehát a főbb útvonalakon, mondjuk az M43-ason, tehát van több olyan főút Kecskemét környékén, ahol létezik ilyen körforgalom, de nem nagyon jellemző a dupla körforgalom. Néhány városon belül van ilyen,
1: Szegeden
11: nagyvárosokban.
1: Van ilyen.
11: De én azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon jó kitáblázott lehetőség, és egy jó dolog, mert gyorsítja a közlekedést, ha figyelünk. Ha meg nem figyelünk, mindegy, de tizenvalahány évet csináltunk egy felmérést Tobi szemkamerával. Ezt a kamerát annak idején a bevásárló központoknak az optimalizására találták ki, hogy figyeljük azt, hogy hova néz valójában a szem. És rögzítette az íriszt. Ön szerint hány százalékban figyelünk mi ténylegesen a közlekedésbe?
1: Hát fogalmam sincs, de valószínűleg egy olyan számot fog mondani, amiben megdöbbenünk.
11: 20. Tehát valójában mi a tényleges forgalommal, az úttal foglalkozási idő, az átlagosan annak az eredménye 500 ember esetében 20% volt, úgyhogy benne voltak gyakorlatilag buszsofőrök is. Volt olyan, hogy ezen vizsgálati időszakban lecserélték a rendőrök a táblákat, és meg se nézték. Tehát borzasztóan keveset figyelünk a mindennapokban a tényleges közlekedésre, és hát ebből van a baj.
1: A másik téma, mert hogy ugye felhívjuk a figyelmet, persze, hogy vigyázni kell a körforgalmakban is, hogy holnap szeptember 1-e kezdődik az iskola. Igazából mire hívná fel a figyelmet? Több lesz megint az autó, több lesz megint az a gyerek is például, aki már önállóan közlekedik, neki is vigyázni kell.
11: A legfontosabb, ugye van egy másik programja az autós nagy koalíciónak a Skodával és a Országos Rendőrfőkapitányság Baleset Megelőzési Bizottságával. Ez a közlekedik a család. És ugye én a szülőknek szeretném azt a tanácsot adni, hogy ahogy a mindennapokban a gyerekkel közlekedünk, a gyerek úgy fog közlekedni. Tehát, hogyha mi rendszeresen szabálysértők vagyunk,

0: hogy az iskolák környékén, ahol várhatóan gyerekek jönnek, de ez az összes lakott területe ma igaz. Mert a gyerek is lehet, hogy el fog késni. Jelentősen vegyük vissza a sebességet. Drasztikusan vegyük vissza, ugye, mint ahogy előjelző tábla esetén a zebránál, azt mondja a jogszabály, hogy fokozott figyelemmel kell megközelíteni, lefordítom magyarra, 35 km per óra. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy ebben az időszakban, amíg visszaszokunk a mindennapi rutinra, és nagyon el fog szakadni mindenkinek a húr, mert nagyon lassú lesz a város, nagyon lassú lesz az iskolák környéke, hogy megfelelő időpontban induljunk el, és megfelelő kipihentséggel a mindennapokba, mert abból mindig baj van, hogyha kapkodunk.
1: És türelem, türelem, türelem. Ami nagyon fontos, és én is említettem ön is, hogy nem csak az autósokra fókuszálunk, hanem hogy ezek a rolleresek, és a gyerekek is, a gyerekek közül is, akár többen már ezzel mennek iskolába. És ugye most több az autó. Én nagyon féltem, mert nekem is egy kisfiam van, aki persze rajong az ilyesmiért, 12 éves, szó se lehet még róla, de lehet, hogy eljön az idő, amikor már a tudtom nélkül is kipróbál egy ilyet. Mire hívná fel a figyelmet?
0: Menjünk sorba, ugye ma még nincsen jogszabály, de nem a jogszabályoknak kell élnünk, hanem az életnek. Uh-huh. Ugye az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerek tartsa azt, amit vállal. Talán a nyárban volt egy olyan súlyos baleset, ahol a kisfiú kapott ajándékba egy rollert, mindent megvettek hozzá a szülők, nagyon kicsi távolságra ment el otthonról, és mégis baj lett. Ugye úgy közlekedj, és folyamatosan ezt mondom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a butaság mindig van, és mindig lesz olyan, aki szabályszegő lesz. Teljesen mindegy, hogy milyen szabályokat fognak hozni a jogszabályban. Ezt merjük kimondani, hogy nagyon-nagyon kevés ember lesz, aki ezeket a szabályokat ellenőrizni fogja, mert ahhoz képest, hogy 9,7 millióan vagyunk, nagyon kevés erre hivatott jogszabályban előírt ellenőrző ember van. Tehát nekünk, felnőtteknek, szülőknek kell olyan személyes példát mutatni a közlekedésben, a rollerrel kapcsolatban is, és felhívni a gyerekek figyelmét. Nagyon okosak a gyerekek. Tündérek nagyon okosak, és lehet velük, ha normális hangnembe beszélünk, beszélni. Én is kerültem olyan helyzetbe, ahol a rollival majdnem nekem jött, megálltam, nem értette, először támadásnak vette, elkezdtünk beszélgetni, és a vége az volt, hogy megértette azt, hogy az autónak, ha neki megy, miután ő a védtelen, nincs körülötte semmi, ami védje, ő fog nagyobb bajba kerülni.
1: Igen, csak azt nézem, vagyis hát inkább kérdezem öntől, hogy mennyivel mennek ezek a rollerek, és mert hogy nagyon tudnak menni, hogy erre kellene egy új szabályozás most ezeket a baleseteket látva.
0: Hát szabályozásnak kellene lenni, meg lesz is vélhetően az új keresztben, de hát amíg a szabály kijön, addig is életbe kell maradni mindenkinek. Tehát, és a legnagyobb probléma, hogy akár mi van a szabályban, ugye vélhetően annál a sebességnél jóval többel fog tudni menni az a szerkezet, amit mi megvásárolunk. Aztán vannak olyan lehetőségek, hogy tuningolni lehet ezt a szerkezetet, és át lehet állítani egy más sebességre. Például Németországban a robogók kapcsán csinált azt a rendőrség, hogy csinálja folyamatosan, hogy egy sebességmérő paddal oda megy az iskolához, és amelyik robogó 45 km per óránál többen megy, azt elkobozzák, nagyon megbüntetik a tulajdonosát, és vissza kell állítani az eredeti állapotot, onnantól kezdve egy egyszerű helyzet van.
1: Hát türelem mindenkinek az utakon, meg hajrá iskolások, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nezsik Istvánt hallották, az Autós Nagy Koalíció elnökét.

0: Közlekedés. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Tatabánya és az M0-ás autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, használja a belső, átterelt sávot. Az M5-ös autópályán Röszke irányába, Kiskunfélegyháza térségében egy kamion a külső korlátnak ütközött, a 108-as kilométernél csak a belső sáv járható. És az M5-ös autópályán a főváros irányában az Ócsa és M0-ás autóúti csomópont között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.
1: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: Mindjárt 10:30 van, az elutasítást is tanulták a fogyatékossággal élő fiatalok a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági mozgáskorlátozott táborában, de a továbbtanuláshoz, álláskereséshez, testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kaptak. Önbizalomerősítő workshop, konfliktuskezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportválasztó is várta, amint egy 100 mozgássérült fiatalt. Bátori Gyöngyvér összeállítása.
2: Kabriókban és oldalkocsis motorokon szerezhettek életre szóló élményeket a fiatalok a Máltai Ifjúsági Mozgás Korlátozott Táborban. A mozgás és látássérült Pars Katica visszajáró táborozó, aki évről évre örömmel tér vissza a közösségbe.
3: Nagyon jó élmény volt a kabriózás egyébként, és nagyon-nagyon jó volt az oldalkocsis motorozás.
2: Mi a legnagyobb élmény egy ilyen táborban? Mi az, amit ad?
3: Örömet, meg boldogságot, meg szeretetet ad.
2: Most milyen a segítő? De például a kapcsolat.
3: A Nikivel nagyon jó a kapcsolat, mert én őt szeretem, nagyon jó vele együtt lenni. Nekem a legjobb program, amikor a koncertek meg a sorverseny volt a legjobb.
2: Azt is hallottam, hogy dárcoztál is.
3: Igen, a dárc az marha jó volt, mert én nyertem meg a dárcot.
2: Nem csak a résztvevőknek, hanem a segítőknek és a közreműködőknek is sokat adnak ezek a nem mindennapi pillanatok. Szentpéteri Tibor oldalkocsis motorsofőrgyeként csalt mosolyt az arcokra. Milyen élmény?
4: Nekünk ugyanilyen nagy. Most majd ezt a egy éve készültünk rá, meg, hogy jól legyen a gyerekeknek.
2: Nyilván érzemek nélkül nehéz erről beszélni, mert amikor azt látja az ember, hogy a másiknak mekkora élmény az, amit ő tud neki nyújtani, ez a néhány perc meg lehet fogalmazni, hogy mi az, amit ad az embernek?
4: Hát szerintem nekik felszabadulást. Szóval nagyon sokan, akik tényleg ilyen mozgáskorlátozottak, ennek egy hatalmas élmény az, hogy száguldoznak. Szóval akár kabrióval, akár az oldalkocsis motorokkal. Szóval szerintem ez egy felejthetetlen élmény lesz nekik.
2: És a sofőröknek?
4: Nekünk is. Szóval az a sok mosolyt látni, hogy ahogy örülnek annak, amit kapnak. Szóval ez nagyon jól esik nekünk.
2: Mosolyból és nevetésből pedig nincs hiány, erősíti meg az újságíróként dolgozó Ivanova Daniella, aki néhány év kihagyás után tért vissza a táborba.
5: Nagyon jó a hangulat, én most azt érzem, hogy nagyon szomorú vagyok, hogy holnap már vége. Kellett egy kis idő, amíg úgy feloldódtam, és most nem bánám, ha még egy hetet rá lehetne húzni. Úgyhogy nagyon-nagyon élvezem, és egy csodálatos emberekkel ismerkedtem itt meg.
2: Meg lehet fogalmazni, hogy mi az, amit ad ez a mozgássérült embereknek ez a tábor, nyilván a programokon túl?
5: Én azt gondolom, hogy alapvetően maga az, hogy ennyire sűrű, élménydús az egész tábor a programoknak köszönhetően, már ad egy alap jó kedvet. Ami nekem igazán sokat ad, az az emberek hozzáállása, ez a rengeteg szeretet, ami szinte tapintható ebben a táborban, és itt az olyan apró pillanatokra gondolok, amikor csak oda nézek, és látom, hogy valakik megölelik egymást, mondjuk a segítő és a vendég megölelik egymást, vagy tényleg egy mosoly, egy ilyen felhőtlen nevetés, vagy akár egy kis sírás, amikor mondjuk meghatódunk valamin egy koncert közben is elsírjuk magunkat. Én a tábor minden napján sírtam valamin, mert egyszerűen olyan megindító dolgokat látunk, hallunk, tapasztalunk, és olyan energiák vannak ebben a táborban, amit szerintem évközben, így a mindennapokban nem tapasztal meg az ember.
2: Szabó Tibor már évek óta segítőként vesz részt a programban, ahol az élmények mellett életre szóló barátságok is születnek. Mi az, amit az ember egy ilyen tábor során kap segítőként?
6: Rengeteg szeretetet, együttműködést, empátiát, gyakorlatilag egy hatalmas családnak lehetünk a tagjai.
2: Születtek már akár életre szóló barátságok is?
6: Így van, így van. Nem csak a saját régión belül, hanem így az egész országból ismerünk meg embereket, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk a mai napig a legtöbbekkel.
2: Mennyire nehéz először megtalálni a mozgássérültel a közös hangot?
6: Én nagyon könnyen barátkozom, nagyon könnyen alkalmazkodom, nagyon empatikus vagyok. A magam részéről nagyon könnyű, és azt gondolom, hogy itt a legtöbb segítő, aki eljön, az hasonló kaliberű. Ha valakinek nehézsége adódik, akkor rögtön tud segítséget kérni, van kihez fordulni, tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, semmit nem kell egyedül csinálni.
2: Azért, ha mindenki eljönne egy ilyen táborba, akkor talán a hétköznapokban egy picit másként állnánk a sérült emberekhez.
6: Ezt így receptre írnám egyébként, hogy egyszer legalább az életben mindenki jöjjön el, és próbálja ki, hogy milyen egy hetet mozgássérültekkel tölteni, mert rengeteget tanulhatunk tőlük is.
2: A 12 éves Áron máltai önkéntes édesanyjával érkezett a táborba. Bár még fiatal, a munkából és természetesen az élményekből is kiveszi a részét.
7: Eljöttem ide, mert szeretek segíteni embereken.
2: És milyen élmény ez neked?
7: Ez nekem nagyon jó élmény, és nagyon szeretek is itt lenni, mert annyira élvezem, amikor láthatom, hogy a munkánkat így élvezik, amikor egy egész héten itt vagyunk és dolgozunk ezerrel.
2: Mi az, amiben ti tudtok segíteni?
7: Hát az élményeket megadni, meg a szeretetet, amik ugye lehet, hogy nem kapnak meg a saját környezetükbe. Én alapból is tudtam, hogy milyen nehéz ezeknek az embereknek normális életet élni, így egyre jobban kezdem megérteni, hogy mennyire nehéz.
2: Hogy látod, hogy a korosztályod az mennyire látja ezt?
7: Szerintem egyáltalán nem tudják átérezni, vagy átgondolni, hogy esetleg mikkel járnak, mondjuk egy vécézés, vagy akár egy elalvás, mikkel járnak ezeknek az embereknek.
2: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborának egyik legfontosabb célja éppen az, hogy ledöntse a falakat a mozgássérült és épp fiatalok között, mondja Lázár Alpár táborvezető.
8: Mindig olyan kísérőket hozunk a fiatalokkal, akik a hétköznapokban nincsenek mellettük. Ennek több célja van, az egyik, hogy a családot, illetve azokat a gondozókat, akik az év 358 napjában mondjuk ellátják ezt a feladatot, ami nem kis feladat, legalább egy hetük legyen, amik egymással tudnak foglalkozni, és egy kicsit megpihenjenek. Másrészt szerintem a fiataloknak is jó ez, hiszen annyit beszélünk az integrációról, annyit beszélünk arról, hogy nyitottabbak kell legyünk a társadalom, és ők is ahhoz, hogy nagyobb esélyük legyen az életük során, akár a munkai elhelyezkedésen, akár a párkapcsolatban, akár csak a baráti kapcsolatok építésében. Egy kicsit olyan helyzetet teremtünk, ahol muszáj megnyílni. Hisz egy ilyen táborba az, hogy mi együtt táborozunk itt, az nem csak a móka és a kacagásról szól, hanem azért itt vannak ápolási feladatok is, vannak higiéniás feladatok is, amikor közel kell engedd az embert, az ápolódat egy olyan helyzetbe, ami azért mindenkinek egy ki kell lépjen a határok közül. Ezért hát ösztönözzük azt, tudjon kérni, tudja azt, hogy kell kérni. Itt kommunikációs tréningtől elkezdve mindennel foglalkozunk, illetve az önkénteseinket is felkészítjük arra, hogy itt mi vár rájuk. Leginkább egymásra figyelünk és egymással foglalkozunk, és ez ennek a tábornak a lényege szerintem.
0: És amiről leginkább szól ez a hét, szerintem is kapaszkodók a hétköznapi önállósághoz. Parák Eszter érkezett, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőhelyettese, és Szabó Tamás, a tábor közép-magyarországi csapatvezetője. Üdvözlöm Önöket, köszöntöm Önöket, és úgy azt láttam, hogy figyelik az imént összeállítás. Ugye jó volt ezt most visszahallgatni. Olyan sok értékes gondolat volt, köztük a 12 éves, már nem is mondom, hogy kisfiú, inkább nagyfiú érett gondolatai leptek meg, hogy ennyi idősen szembesülve ezekkel a helyzetekkel, mennyire átérzi ezeket a helyzeteket, és gondolom, hogy nem csak ő tudnának mesélni több ilyenről.
9: Igen, nagyon sok gyermek táborozik velünk, ugye a szervezőknek a gyerekei egészen picikortól, és számukra ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy van, aki kerekesszékben van aki két bottal van aki ágyon közlekedik, és valóban nekik ez a legtermészetesebb, hogy amikor látnak egy üres kerekesszéket, akkor abba belehuppannak, és azzal játszanak, és tolják egymást, és egyébként felnőttek között is vannak nagyon sokan, akik csak úgy belehuppannak a kerekesszékbe, és jártunk már úgy új kollégákkal, hogy szeretett volna segíteni egy fiatalembernek, aki elakadt a székkel, és akkor egyszer csak kiszállt belőle, és ott állt, hogy úristen, akkor most csoda történt, és akkor nem, mi ennyire egyenlőek vagyunk ebben a táborban, hogy bárki ülhet a székben, és bárkiből lehet segítő, hiszen erről szólnak a mindennapok is.
10: Meghatározó tábori élményem volt, akkor volt egy ilyen megérkezés, megélésem, vagy nem tudom, milyen rá jó szó, amikor így egyszer sétáltam így A-ból B-be, és akkor nézem, hogy ott, oké, ott ülnek öten kerekesszékbe, és hogy így mentem el mellettük, akkor jöttem rá, hogy ebből három segítő, a többi az a vendég. És hogy igen, a gyerekekre visszatérve akár, hogy nem csak gyerekkel, hanem a más segítőkkel is annyira jó, hogy ez a mozgás sérülteknek se esik rosszul, hogy mi ugyanúgy használjuk a széket, fölállunk, segítünk nekik, mit tudom én, és hogy mit tűnne az esti buliknak az egyik ilyen nagy gegje, amikor ilyen vonatozás van, hogy a mozgássérült, akinek ilyen elektromos kerekesszéke van, az húzza a többieket, és hogy a többiek között a több mint a fele segítő.
2: És mennyire
10: és mindenki ül a székbe, és elő megy a elektromos székkel, és nem tudom, számolják, hogy hány vagon tudnak mögé csatolni.
2: Mert Eszter valahogy úgy fogalmazott, hogy mert mindenki egyenlő egyrészt, másrészt meg, hogy szinte nincs lehetetlen, harmadik meg, hogy humor is ott van, ugye, ebben az egészben, mert szinte nélkül nem lehet. Érdekes, hogy ide, ebbe a táborba nem a megszokott segítőikkel érkeznek, akik táboroznak. Ez egy nagyon új felállás, hiszen meg kell ismerni egymást kölcsönösen annak a segítőnek és annak a mozgáskorlátozottnak. Aztán gondolom ez eljut odáig, hogy barátok is lesznek a tábor végére a legtöbben, de azért ez kihívás.
9: Hát ez az egyik legfontosabb és legsajátságosabb pontja a máltai ifjúsági mozgáskorlátozott tábornak, hogy ide sem családtag, sem állandó segítő nem jöhet a fiatallal, hanem kap egy kijelölt segítőt, akivel megismerkednek már a tábor előtt.
2: De erről akkor nem is tud előre, bocsánat, hogy beleszok. Nem tudja, hogy ki lesz? Nem tud felkészülni.
9: Vannak olyan speciális
2: belőle
9: esetek természetesen, akik valóban olyan különleges gondoskodást igényelnek, amit csak az állandó segítője tud megtenni. Viszont hozzájuk is csatlakozik mindig egy másik segítő. De az alapfelállás az, hogy egy előre speciálisan felkészített kortárs önkéntes van a mozgáskorlátozott fiatallal egész héten. Ez egyrészt annak a családnak is egy kikapcsolódást, egy hét szabadságot jelent, akik a mozgássérült fiatalokat a mindennapokban ápolják, hiszen azért ez megterhelő a családnak is. Ilyenkor van egy hét, amikor ők is el tudnak menni egy kicsit pihenni. A mozgáskorlátozott fiatal számára pedig kihívás az, hogy egy új embernek elmagyarázni, hogy neki mire van szüksége. Ugye erről Lázár Alpár is beszélt itt az előző bejátszásban, és hát a segítőknek pedig egy óriási nagy tanulás lehetőség, de erről Tamás tud inkább beszélni, hogy hogyan készítjük föl a segítőinket erre a feladatra.
10: Igen, hát onnan kezdeni, hogy van ugye a jelentkezési felület, amikor megnyílik, akkor a vendégek és az önkéntesek egyaránt beíratják, hogyha nem tudom, ő ugyanazzal szeretne lenni, mint tavaly, akkor ezt mind a kettő jelezhet, és akkor azokat a párokat egymás mellé tudjuk, hogyha van esélyünk mondjuk is sorsolni. És szerencsére minden évben nagyon sokan jelentkeznek olyanok, akik még nem voltak a táborban, és akkor vadi újak, és akkor így mindenki részére, mi a régióban, ahonnan ilyen majdnem 30 segítőt tudtunk vinni a táborba, tartunk egy ilyen felkészítő alkalmat, ahol mindenféle alapérzékenyítéstől kezdve, mi azonban a hangsúly, hogy megismerjük egymást, lássuk, hogy ki, hogy fog funkcionálni valójában a táborban, mennyire csapatjátékos, és akkor ezt követően adtunk nekik egy ilyen egyoldalas bemutatkozót, amit a vendégek jelentkezése alapján állítottunk össze, és akkor így a segítők már rá tudtak hangolódni, hogy ki lesz az ő vendége a tábor során, neki milyen gondozási igényei vannak, milyen a habitusa. Jövőre tervezzük, hogy azt megfordítjuk, és hogy a vendégeknek is csinálunk egy ilyen kis egyoldalas önéletrajz jellegű dolgot a segítőjéről, és akkor már előre tudni fogja, aki esetleg még nem ismeri, hogy kivel jön.
9: De mi azt szokták mondani, hogy egy társadalmat az jellemez, hogy hogyan bánik a legelesettebb tagjaival, például a mozgáskorlátozott fogyatékossággal élő, vagy bármilyen lehetőségeikben korlátozott emberekkel. Mi itt a Máltai Szeretetszolgálat táborában erre próbálunk példát adni. Mert ahhoz, hogy ez az egy hét két szinte vadidegen ember egymás találásával jól működjön, ahhoz rengeteg minden kell a nyitottság, kell az őszinteség, kell az elfogadás, kell az, hogy befogadjuk egymást. A türelem, a nyitottság, és az, hogy le tudjunk hajolni egymáshoz, és el tudjuk azt is hinni, hogy nem csak én tudok segíteni egy kerekesszékben ülő embernek, hanem bizony ő is bőven tud nekem segíteni.
0: És nem csak segíteni, hanem ez egy az egész tábor egy kölcsönösségen alapul. Igen. Hiszen azt gondolom, hogy az önkéntes is mennyit tud kapni. De egy pillanat erejéig még visszautalok, amikor itt egyszerre szólaltunk meg, hogy azért mondjunk helyzeteket, miben kell segíteni. Ugye a laikus azt gondolja, ott ül valaki egy kerekes székben, meg fogom hátul segítem, hogy eljusson A-ból B-be. És ennél sokkal mélyebb rétegei vannak annak, hogy milyen feladatok hárulhatnak rá a hétköznapokban megélni.
10: Igen, a felkészítésen is beszélni, hogy milyen széles tág az a spektrum, amit így elvárunk a segítőktől, és hogy kezdve tényleg onnan, hogy alapvetően ugye itt a táborban 0-24 órában többnyire 1-1 van valaki a vendége mellett. Van, amikor egy vendég több segítőt is kap, ez most más kérdés. És hogy tényleg így az alapvető higiénés dolgoktól a mosdóztatás, mosdatás, fektetés, felkelés utáni öltöztetés, hogyha valakinek ilyen gondozási igénye van, hogy ilyenektől kezdve egészen addig, hogy mondjuk hogy jutunk el az étkezésre, vagy hogy az esti buliba táncolok-e vele, vagy hogyha éppen szívfájdalom van, akkor meghallgatom. Szóval tényleg ilyen rettenet széles az a spektrum, amiben így a segítő igénybe van véve, hogyha lehet így fogalmazni.
0: És kell ehhez bármilyen előképzettség, hogy önkéntesnek, segítőnek jelentkezzen valaki?
10: Tehát alapvetően nem kell, tehát hogy így nyugodtan jelentkezhet bárki, amikor így megnyílik a felület. Mi a képzést, vagy ezt ez a fölkészítő alkalmat picit erre is szánjuk, hogy ott azért megszűrjük, hogy ki az, aki biztos alkalmas erre, ki az, akinél ez nem biztos, hogy mind működik.
9: És nagyon fontos az, hogy a mozgásában korlátozott embernek is hozzá kell tenni ehhez a magáét. Tehát én nem nagyon voltam kapcsolatban mozgáskorlátozott emberekkel, mielőtt elmentem ebbe a táborba néhány évvel ezelőtt, és hát rettegtem, hogy hogyan fogjam meg, hogyan segítsek, hogyan tudok úgy hozzányúlni ahhoz az emberhez, hogy neki ne fájjon, hogy neki ez tényleg segítség legyen. És óriási segítség az, hogyha ő elmondja azt, hogy hogyan csináljam, hogy meddig húzhatom, meddig tolhatom. Van-e egyáltalán szüksége segítségre? Tehát hányszor látunk olyat, hogy megy egy látáskorlátozott ember, vagy látássérült ember, és egyszer csak valaki elkezdi rángatni. Nem, azzal kezdődik az egész, hogy megkérdezem,
0: hogy
9: szeretné-e, hogy én segítsek
0: így
9: neki.
0: Van, ez egy
9: ha
0: nagyon
9: igen,
0: fontos.
9: Akkor tudja elmondani. És például erről is szólt ez az idei tábor, kommunikációs tréning volt, olyan akadálypálya, ahol el kellett neki mondania azt, hogy hogyan tud segíteni a segítő abban, hogy azt az akadályt le tudják győzni. Hogy amikor most ugye nehezített pálya volt az akadálymentesített Balatonpart, hiszen igazából egy 600 métert kellett besétálni még a déli parton, de megoldották azt is, a kollégák kiskocsira rátették a csónakot, abba a mozgáskorlátozott embert, és akkor egy 20 perces séta után azért csak lehetett strandolni.
0: Ez még megható elgondolni, és igazából igen, nem volt lehetetlen.
9: De hogy ezek az akadályok pont annyira kicsik vagy nagyok, hogy egy pici segítséggel ezt minden táborozónk meg tudja venni ezt az akadályt, viszont neki is beszélnie kell hozzá, neki is el kell tudnia mondani, vagy valahogyan jelezni azt, hogy milyen segítségre van szükség, és ez alatt ugye ő folyamatosan, ő is fejlődik az önbizalma, hiszen látja, hogy ha ő beszél, akkor azt megérti.
0: Igen, és közben arra gondolok, hogy mennyire azt gondoljuk mi épp emberek, hogy nekik mindenben kell segíteni. Ugye, hogy ez milyen anomália? Nem kell mindenben, nem. Tehát ezért is jó a kommunikáció. Csak mi azt feltételezzük, hogyha azt mondjuk, hogy mozgássérült, akkor nekünk mindenben. Ez egy jófajta érzés, ami úgy ösztönösen kiindul az emberből, de nagyon sok mindent képesek megtenni.
9: De mégis tudatosan kell ezt csinálni, és tényleg odafigyelve arra az emberre, akinek mi segítséget szeretnénk nyújtani.
10: És a képzés, mert ez a felkészítő alkalomnak is az ott az egyik ilyen fókusz pontja talán, hogy itt talán mondhatom, hogy minden a folyamatos kommunikáción múlik, és hogy ne én akarjak, ahogy talán mondtad, és saját kútfőből mindent megoldani és segíteni, hanem kérdezzek, mert hogyha ott van egy mozgáskorlátozott ember velem szemben, akkor nem kell elkezdjek hangosan, tagoltan beszélni hozzá, mert ő hall. És hogy hogy viszont ő van tisztában a saját testével, korlátaival, és hogy ő fogja tudni, hogy esik jól neki egy fogás és segítés, hogy így fogja meg, így emeljem át, ez meg az, és hogy inkább kérdezzem meg többször, és menjek biztosra, és segítsek jól, mint hogy valamit elbénázzak, fájjon neki, rosszul csináljam, mert hogy aki valamilyen hátránnyal küzd, ő megszokta, hogy neki el kell magyarázni, és hogy neki nem fog rosszul esni az, hogyha én kétszer kérdezek vissza, hogy tényleg bal oldalról tartsam a szívószálat, hanem akkor meg fogja mondani, hogy igen, légy szíves onnan, mert akkor fogom elérni. Szóval, hogy ez a folyamatos oda-visszacsatolás, ez, ami működtette.
0: És hogy mennyire intim pillanatok is vannak, ugye, amikről beszéltünk, hogy mondjuk egy tisztálkodásban is segíteni, és annak, aki a segítséget kéri, ki kell tudni mondani, nem a megszokott embernek, mázi egy vadidegennek, hogy én itt vagyok. Ez is olyan bátorságra volt tőlük.
9: Igen. És közben ugye ők is rengeteget tapasztalnak saját magukról, hogy hogyan tudnak működni egy-egy ilyen helyzetben. Ehhez adtak egyébként mankót, most ez egy nagyon rossz szókép volt, de hogy ehhez adott segítséget a kommunikációs tréning, de mondjuk ehhez adott segítséget az önmaguk megismeréséhez a portréfotózás, ahol a Máltai Szetett Szolgálat fotósa fotózta a segítőt és a vendéget együtt is, külön-külön is, és hát olyan képek születtek, olyan mosolyokat látunk azokon a képeken. Volt olyan vendég, aki azt mondta, hogy ő nem is tudta, hogy ő így tud mosolyogni. Tehát, hogy meglátott egy olyan önmagát, amit még soha. Az egyik koncert után, Borbély Ricsinek a koncertje után, ugye ott még beszélgettek a Ricsivel, és akkor utána, ahogy sétált el onnan egy vendégünk, akkor ilyen könyvelábas szemekkel mondta a segítőjének, hogy köszönöm, hogy ide hoztál, hogy találkozhatunk, hogy akkora boldogságot szereztél nekem, mint soha az életben. És ezek olyan szép pillanatok, és annyira megerősítőek a vendégeink számára is, meg nyilván a mi számunkra is.
0: Igen, az élményszerzés összekötődik azzal, hogy egy köszönetet is kifejeznek. Ugye én úgy vezettem fel Bátori Gyöngyvér összeállítását, hogy az elutasítást is tanulták a fogyatékkal élő fiatalok.
9: Igen, hát amiről eddig beszéltünk, hogy...
0: De ezt is nehéz, azt is, most csak azért mondtam fel, igen, a szemöldökömet, hogy mennyire nehéz.
9: Azt is meg kell tanulni, hogy hogyan mondunk nemet arra, amikor valaki elkezd rángatni minket, hogy már pedig ő segíteni akar. És azt nem mindegy, hogy úgy utasítjuk el, hogy ő soha többet az életben nem fog senkinek sem segítséget nyújtani, vagy pedig megérteje azt, hogy igen, köszönöm, hogy segíteni akarsz, de ne így, hanem másképpen. És ezt is tanulni kell, éppen azért, mert hogy a mozgáskorlátozott fogyatékossággal élő emberekkel szemben is bizony nagyon rosszul tudunk kommunikálni. Tehát az a helyzet, amikor ott van egy segítő és egy mozgáskorlátozott ember, és mi a segítőhöz beszélünk, nem pedig az emberhez, igen, akinek az
0: valódi szólna. Segítségre, igen, szüksége lenne.
9: És például ez egy ilyen szituációs gyakorlat volt a kommunikációs tréningen, hogy amikor azt látom, hogy a fejem fölött beszél az autószerelő a feleségemmel, a fiammal, és nem velem, akkor ezt hogyan jelzem neki vissza, hogy én hoztam azt az autót.
0: És nem csak a jelenről esett szó, hogyha jól tudom, aki tanul, annak a tovább tanulás kapcsán, aki munkát keres, annak az álláskeresés kapcsán, és lehet, hogy itt ilyenkor alakulhat úgy akár egy beszélgetés, egy esti együttlét, ahol kap csak egy pici szikrát ahhoz, hogy ő már ezt elengedte, és most mégis azt mondja, hogy érdemes. Megélték ezeket a helyzeteket?
9: Hát megélünk nagyon-nagyon sok ilyet. Például amikor visszajön a következő évben a táborozó, és azt mondja, hogy amúgy felvettek, pedig ő már lemondott róla, de mégis azt mondta, hogy azért láttam, hogy ő is egyetemre jár, ő is elkezdett dolgozni, láttam, hogy milyen lehetőségeket tudnak megpróbálni a többiek, én is megpróbálom. Még egyszer, meg még harmadszorra is.
10: Hát még talán behoznám egy picit a másik oldalt is, mert hogy az önkénteseink, és tehát a segítők egy kis százaléka, nem tudom, a Bárciról, vagy valamelyik ilyen gyógypedképzésről jön, és hogy köztünk, a mi csapatunkban is volt most két lány, akik ilyen szívvel, lélekkel csinálták végig a tábort, és hogy közülük is az egyikük megfogalmazta szó szerint, amit a Gyöngyvér bejátszásában hangzott el, hogy ő receptre írna ezt minden bárcisnak. Tehát, hogy aki ilyen segítő szakmára készül, annak kötelezővé tenni, hogy egyszer vegyen részt egy ilyen táborban, mert hogy annyira formálja az ő szakmai hozzáállását is, szóval, hogy igaz, hogy mind a kettő oldal nagyon igen, sokat
0: tud ebből ezt profitálni. Hogy az érzékenyítés meg legyen, és önök hogyan kerültek ehhez a pályához közel? Tamás, önhöz fordulok először.
10: Hát én még nagyon-nagyon régen teológiát végeztem, és utána valahogy jött egy ötlet, hogy ez nagyon szép volt, de hogy szeretnék akkor valahogy az emberekkel foglalkozni, és akkor belecsöppentem a segítő szakmába, és azóta itt vagyok. Ez így röviden.
0: Eszter?
9: Én újságíró vagyok, én kereskedelmi tévéknél kezdtem, aztán a Katolikus Tévé alapító szerkesztőségének a tagja lettem, aztán ott éreztem ugyanazt, amit Tamás, hogy nagyon szép, hogy beszélünk az evangéliumról, nagyon szép, hogy beszélünk az egyház társadalmi tanításáról, de hogy csinálni kéne valamit. És akkor megismerkedtem Kozma Imre atyával, és úgy alakult az élet, hogy nem sokkal később a munkatársává válhattam, és most itt vagyunk.
0: De ezek szép történetek. Egyébként a mindennapi életükről, ha beszélünk, mert most egy kicsit úgy leragadtunk a tábornál, és ez egy pici része az ő mondjuk egész éves életüknek. Az, hogy mennyire akadálymentesített, és nem csak Budapestről beszélek, hanem az ország. Az, hogy mennyire tudnak önállóan létezni, és ügyeket elintézni. Ebben mennyire látják, hogy fejlődünk, hogy van előrelépés?
10: Hát erre egy nagy rálátásom nincs, inkább egy személyes történet jut eszembe, hogy egyszer tartottunk valami hasonló képzést, azt amilyen felkészítőt, talán pont tábor előtt, ahol szükségünk volt egy kerekesszékre. És megvolt, hogy akkor honnan kapjuk kölcsön a kerekesszéket, melyik intézményünkből kellett átmozgatni azt a másikba, de hogy nem volt pont hozzá autó, de mondjuk így közel volt, hogy nem tudom, gyalog 20 perc, vagy valami ilyesmi, és akkor kitáltam, hogy jó, az, akkor majd átkerekezek vele. Vért izzadtam. Főváros, igen. Tehát, hogy az Árpád híd északi oldalától a délig. Tehát, hogy ennyi volt a táv. És hogy ott az is egy ilyen érzékenyítés ott van, hogy én minden átlagembert egy napra kerekesszékbe ültetnék, hogy érezze meg. Hogy ott hogy kell előre gondolkodni, nem úgy, mint gyalog meg biciklivel, hogy akkor ott lesz egy bukkanó, azt nem megye, akkor ekkora kört megyek. Végem volt. Tehát, hogy azért van még valószínűleg hova fejlődni így. Akadálymentesítésben.
9: Igen, és ezért is igyekszünk olyan programokat kitalálni itt a táborban, ami gyakorlatilag lehetetlen egy átlag mozgássérült fiatalt nevelő családdal, vitorlázás, strandolás, oldalkocsis kerékpározás, kabriózás, paintballozás,
0: persze. Ilyenek voltak? Azt a mindenségét.
9: És az esti diszkó, mert hogy nagyon sokan szeretnének eljárni szórakozni, de vidéken gyakorlatilag lehetetlen ezt megtenni, hogy elmenjünk egyet táncolni, bulizni, márpedig én azt kell, hogy mondjam, hogy a mozgáskorlátozott embereknél jobban bulizni szerintem senki nem tud. És ez egy nagyon sarkalatos kérdés az akadálymentesítettség, és mi azt gondoljuk, hogy az akadálymentesítés az valahol fejben és szívben kell, hogy elkezdődjön, és igen, tudni kell beleképzelni magunkat, vagy ha valakinek nincs ennyi képzelő ereje, akkor valóban üljön bele egy kerekesszékbe, és próbáljon meg közlekedni, élni, bulizni, bevásárolni, akármit megtenni, és akkor rájön, hogy még bizony bőven van dolgunk az akadálymentesítéssel fejben, szívben, meg fizikálisan az utakon is.
0: Igen, mert gondolom, hogy a táborlakók között is az ő állapotukban, abban, hogy mit képesek egyedül megtenni, széles volt a skála. Tehát, hogy vannak, akik önállóbbak.
9: Igen.
0: És gondolom, hogy vannak, akik egész életükben segítségre szorulnak.
10: Vannak igen olyanok, akik akár nem is otthonról, hanem intézményből jöttek hozzánk, és hogy ő neki mondjuk ez az egy hét az egész évéből, amikor kiszabkadhat abból az intézményi közegből, amiben ő amúgy él.
0: Igen, mert ott gondolom, persze vigyáznak rá, kap egy ellátást, ellátják, és itt kifullad annyiban, hogy ennyi a kapacitás, ennyit bírnak értük megtenni. Hát akkor nekik meg ez pláne egy óriási kaland.
10: Hogy talán az idejévemnek a, hát nem az én sikertörténetem, de mindegy.
0: De örülök, hogy a történeteket mesélnek.
10: A kedvenc történetem, hogy tavaly volt velünk egy hölgy, aki igen, ilyen elektromos kerekesszékkel közlekedik, És akkor idén sikerült elérjük azt, hogy segítőként eljöjjön vele a férje, aki amúgy vak. És annyira szép. És akkor ők kaptak még egy önkéntest, aki így kettejüket segítette, de hogy az évemnek a legjobb sikere volt, hogy így áttoltam a rendszeren, hogy akkor a Zoli eljöhet, és akkor volt a lány, akit a vak férje kísért, meg még volt egy önkéntesük, és hogy ők olyan jó rendszerként működtek, annyira összehangolódtak, és hogy igen, hogy kinek mi akadály, vagy akadálymentes, hogy amikor nem tudom, Zoli ment be a WC-be, és akkor megkérdeztük, hogy fölkapcsoljuk a villanyt, és rájöttünk, hogy ja, ennek most nincs értelme.
9: És hogy ugyanúgy megtartódunk mindent.
10: Igen. És amikor Zolit hozták a felkészítőre, holott neki nem annyira kellett volna szüksége rá, akkor is volt egy kísérője, aki mondta, hogy oké, mi még körbenézünk. És mondom, bárj Zolival. És hogy ezek így annyira így tök jól bontják le ezeket a gátokat.
9: Igen, és ez a lényeg ebben az egész egyhetes táborban, hogy mind a mozgássérült emberben, mind a segítőben elkezdenek lebomlani ezek az ismeretlenség által felhúzott sztereotíp falak, és akkor hazamennek, és elmesélik, hogy bizony lehet együtt, lehet közösen, lehet nyitottan.
0: És mindaz, amit kapnak, viszi tovább őket. Mindjárt 11 óra van, én köszönöm, hogy önök itt voltak. Önbizalom, tapasztalat, bátorság, szeretet, ezeket írtam ki. Talán ezek ilyenkor a legfontosabbak.

0: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra van, Diósi Klári vagyok. Pár perc múlva folytatódik a Napközben. Arról is beszélünk, hogy a tigris szúnyog csípése nem csak kellemetlen, hanem kockázattal is jár.
2: Jó napot kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Iskola felújításokat és új kollégiumi férőhelyek létrehozását tervezi a kormány. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi kombalesetnek. Változékony, de nyáriasan meleg idő várható. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Közölte azt is, a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. A holnap kezdődő új tanévben a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1 200 000 diák ül be az iskolapadba, közülük mintegy 100 000 elsős kezdi meg tanulmányait. Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás 107 500 forintot fordít a tanévkezdésre, derül ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak, ruházatra és sportfelszerelésre, a családok 57%-a, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. Magyarországnak fontos a régiós együttműködés, hangsúlyozta Orbán Anita külügyminiszter a ma kezdődő Bledi stratégiai fórum előtt. A kétnapos szlovéniai tanácskozás középpontjában Európa jövője, az uniós bővítés és az európai biztonság áll. Orbán Anita több külügyminiszterrel is tárgyal, a fórumon Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. 3 meghaltak és 22 megsebesültek az oroszországi Belgorod megyében az elmúlt egy nap ukrán légicsapásaiban, közölte a régió kormányzója. Az ukránok drónokkal támadták Jekatyerinburgot is, ott egy logisztikai központban és lakóépületekben keletkezett kár. Ukrajnában több lakóházat ért orosz találat, csak nem 10 civil megsebesült. Több régióból jelentettek be csapódásokat. Szlovjanszkban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény, Izjumban családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi kombalesetnek, 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utast és 8 fős legénységet szállító katamarán tegnap indult Észak-Ciprusról Törökország felé, amikor egyelőre tisztázatlan okok miatt vízszivárgott a hajóba. A komp az oldalára dőlt, majd elsüllyedt. A kapitányt és a személyzet 7 tagját őrizetbe vették. A hatóságok megpróbálják felszínre hozni a több mint 500 méteres mélységben fekvő hajó fekete dobozát, hogy kiderítsék a katasztrófa pontos okát. Németországban holttest maradványokat tartalmazó autót találtak a történelmi mélypontra apadt Rajnában. A hatóságok egy Bonn közeli kisvárosban akadtak a járműre, a Fiat több évtizede hevert a meder alján. A hatóságok nyomozást indítottak. Egyelőre nem tudni, hogy a benne talált csontok egy vagy több ember maradványai. Az időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható. Részletes hírösszefoglalóval legközelebb a Déli Krónikában jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
0: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Napközben.
3: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra múlt 5 perccel. A hőség és a vizeink alacsony vízállása miatt a szakemberek szerint visszaesett az itthon honos szúnyogok száma, viszont az ázsiai tigris szúnyog továbbra is terjed és csíp. Közben a Balatonnál az árva szúnyog rajzása okoz gondot. Vendégünk itt a stúdióban Garamszegi László Zsolt, az Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor munkacsoportjának vezetője. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Akkor ez most való igaz? Tehát a legtöbb szúnyog, ami most minket megcsíp, mint tegnap este engem is séta közben, amíg a kisfiam rollerezett, szóval az már lehet, hogy tigris szúnyog?
4: Hát nagyon valószínű, hogyha ez lakott területen történik, elmondható az, hogy a városokban az embert leginkább fenyegető csípő szúnyogok közül ma már a tigris szúnyog a leggyakoribb faj. De ez nem azt jelenti, hogy az őshonos fajokat félteni kell. Ilyen száraz időszakban őket nem látjuk, de a tojásaik azért ott vannak a természetben, a csapadékérőket, akkor ők ugyanúgy köszönik szépen, jól vannak. Tehát nem szorulnak ki az őshonos csípőszúnyogok, viszont az egy tényszerű jelenség, hogy az utóbbi 10 évben drasztikusan megnőtt az inváziós fajoknak az egyet száma, és főleg a tigris szúnyogról beszélünk.
1: Na most, hogyha biztos a hallgatók is ezt kérdeznék, így kiteszi az ember a kezét, elkezdi most magán nézni ezeket a csípéseket, azt akkor nem tudjuk így magunknak megállapítani, hogy mondjuk ez most mitől származik? Nem, mintha meg kellene ijedni, most itt nem erről van szó, mondjuk a tigris szúnyogtól is, de kétségtelen, hogy van, aki erre akár allergiásabb, vagy másabb tüneteket okoz neki.
4: Azt nehéz megmondani egy csípés alapján, hogy milyen faj csípett minket meg. Van egy jellemző mintázat, hogy mivel a tigris szúnyog, meg az inváziós fajok nem olyan régóta vannak jelen a magyar faunában, volt, aki még nem találkozott vele, nem csípte még meg ilyen faj. Nyilván ilyenkor az immunrendszer esetleg egy aktívabb választ mutat, ilyenkor lehetnek intenzívebb csípések, vagy elváltozások, de a csípésről nem lehet megmondani, viszont hogyha látjuk csípés közben, hogy melyik, milyen állat szívja a vérünket, akkor nagyon könnyen beazonosítható a tigris szúnyog, egyrészt ez egy pici szúnyog, és jellemzően fekete-fehér csíkos.
1: Na most ilyenkor van-e teendő, mert hogy semmiképpen nem szeretnék itt a beszélgetésben pánikot kelteni, meg járványról sem beszélünk, de azt mindenki hallotta már, vagy legalábbis nagyon sokan, hogy ez a tigris szúnyog trópusi vírusokat, akár ugye nyugat-nílusi láz is kapcsolódik ehhez, szóval ez okozhat. Okozhat? Itthon?
4: Okozhat, de itt a hangsúly a haton van, meg a heten van, ugyanis ez egy potenciális lehetőség. Magyarországon jelen vannak malária szúnyogok is, ők is tudnak különböző kórokozókat terjeszteni, mégse terjesztenek. Tehát itt külön, ez a fontos, hogy külön válasszuk a képességet, meg az, hogy valóságban mi történik. Jelen helyzetben ugye el kell mondanunk, hogy a tigris szúnyog már nagy mértékben jelen van hazánkban, viszont azok a vírusok, amelyeket ez a faj terjeszteni tudna, még nincsenek benne az országban. A nyugat-nílusi rázról nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem a tigris szúnyogok terjesztik, ugyanis a nyugat-nílusi láz elsődleges gazdája azok madarak, és egy olyan szúnyog kell, ami a madárról átviszi az emberre a kórokozót. Ez leginkább, mivel a tigris szúnyog leginkább embereket csípnek, nem valósul meg ez az átvitel ezzel a fajjal. Itt valószínűleg más, akár őshonos fajok, illetve többnyire őshonos fajok terjesztik Magyarországon a nyugat-nílusi lázat. Magyarországon van nyugat-nílusi láz helyzet, tehát minden évben ez vagy 40-50 egyetszám vagy esetszámot jelent, de van olyan eset, amikor 100-200 esetszámot is regisztrálunk. Ezek Magyarországon csípőszúnyogok által terjesztett esetekről van szó. Amire figyelni kell, azok egyelőre még trópusi betegségként gondolunk rájuk, mint a chikungunya, dengi, ezek még nincsenek az országban, illetve ha vannak azok, ezek nyaralásból behurcolt esetek, ezeket még nem terjesztik az itthoni szúnyogok Magyarországon, viszont minden évben hozunk be, tehát van egy potenciális veszély itt is, hogy ezek a tigris szúnyogok elkezdik ezt.
1: Persze, hát tulajdonképpen ezért van akkor az, hogy ezek meg tudnak telepedni itthon, de akkor most, hogy így a távlatokban nézem, akkor évek során egyre több akár invazív fajok fajokkal találkozhatunk itt Magyarországon is többféleivel?
4: Igen, igen, ugye Magyarországon már 3 invazív faj jelent meg, a legjobban ismert az ázsiai tigrisszúnyog, itt van még a koreai szúnyog, meg a japán bozószúnyog. Ezek többé-kevésbé hasonlóan sikeresek, a koreai szúnyog az több városban, több helyen előfordul. Érdekes módon a japán bozószúnyog, ő nagyon korán megjelent, de ő nem úgy néz ki, hogy nem mutat olyan sikeres terjedést, tehát azt látjuk, hogy egyet számuk megjelenési valószínűségük csökken. Van más faj, ami potenciálisan megjelenhet, Európa más területein már megjelentek. Inkább amire én felhívnám a figyelmet az, hogy a már most megjelent fajok, kiirtani ugye már nem tudjuk, erre kell figyelni, hogy nehogy itt elkezdjenek terjeszteni ezeket a trópusi betegségeket, mert erre van egy tendencia, ugye tavaly Olaszországba, Franciaországba lokális tigriszúnyogok által terjesztett gózpontokat azonosítottak, tehát ez Európában előfordul.
1: De itthon Magyarországon még így gócpontokról nem beszélhetünk, nem, akkor.
4: De mi is utazunk, hozunk be, a tigriszúnyog jelen van, ezekre nagyon oda kell figyelni, hogy ezekből ne alakuljon ki lokális járvány.
1: Mit tudunk tenni, hogy mondjuk a saját környezetünkben ne lássuk azt, hogy elszaporodik? Tehát, ha ilyen kis pici vízes élőhelyek, akár csak egy madárítató ott van a kertben, ami ugye az egyik állatfajnak kedvez, akkor az most ilyen szempontból nem biztos, hogy optimális?
4: Igen, ez a jó szó, vagy ez a jó megközelítés, hogy mit tudunk mit tenni a saját kertünkben, mert a lényeg itt, hogy ezek a fajok azért sikeresek, mert a ház körül, illetve bárhol a természetben, bármilyen kis felszínű vízben tudnak ők, akár egy kertben kimaradt játék, vagy egy cserép alátétben felgyűlő vízben, az nekik már egy ideális szaporodó hely. Tehát ezekre, ha figyelünk ház körül, hogy ezeket ürítjük rendszeresen, ha vizet gyűjtünk hordóban, akkor abba tudunk, vagy fizikálisan le tudjuk ezeket fedni szúnyoghálóval, vagy hasonló eszközzel, hogy ne tudjon tojásokat belerakni, vagy léteznek már ilyen kis biológiai hatóanyagú tabletták, amiket bele lehet dobni, és ezek megakadályozzák a szaporodásukat.
1: De akkor mi tehetünk, de alapvetően nem számíthatunk arra, hogy gyérítés lesz?
4: Az a baj, hogy a központilag szervezett gyérítés, ami most többnyire ilyen platos kocsiról kifújnak ilyen kémiai írtószert, az eljuthat ugyan a kertekbe, de az egy adott pillanatban hat. Tehát ami akkor repül, azt elpusztítja, de éppen a hordóban fejlődő következő generációt azt már nem érinti. Tehát egy pár nap múlva azt tapasztaljuk, hogy ismét kikelnek a hordókból a következő generáció egyedei, és mivel egy adott településen megvan határozva, hogy maximálisan hányszor lehet kémiai írtást végezni, hát nagyon kevésszer, ez nem hatékony arra, hogy rendszeresen alacsonyan tartsuk a populációk állományát.
1: Van, aki veszélyben van, például idősebbek, mert hogy máshogy reagálhatnak erre a csípésre?
4: Ugye nem a csípés a veszélyes, hanem a kialakított, a potenciálisan vagy későbbiekben megjelenő betegségek. Ha például megnézzük a nyugatnívisi lázat, ott is van egy érdekes jelenség, hogy valaki ez a betegség tünetmentesen végig szalad. Egyébként az esetek többségében ez történik.
1: És ha nem, akkor milyen tüneteket okoz? Bocsánat, hogy közbeszólok.
4: Az a nehéz, hogy influenza-szerű tüneteket mutat, tehát ezt nem is lehet otthon beazonosítani. A házi orvos is nyilván a figyel rá, gyanúja van, akkor se tudja határozottan a diagnózist megállapítani, ez mind be kell küldeni a mintákat egy központi tesztelésre, és az alapján lehet megmondani, hogy most éppen milyen tünetekről van szó. Ez lehet, mondom, influenzához hasonló tünetek, különböző ízületi fájdalmak, akár kiütések is megjelenhetnek, de ez mind egyénfüggő is lehet. És ugyanez jellemző egyébként ezekre a tópusi betegségekre is, hasonló tüneteket mutatnak, valakinél alig jelentkezik valami, de mindenképpen egy molekuláris diagnosztika szükséges hozzá, hogy biztosan megmondjuk.
1: Egyébként érdekes, mert azért régen azt mondtuk, hogy este már ne induljunk neki, sok lesz a szúnyog. Most meg már azt mondanám, napközben se induljunk neki, mert sok a szúnyog. Tehát nagyon érdekes, hogy jobban élnek is napközben, de azokkal a szerekkel, amiket lehet akár egy drogériába kapni, vagy egy bioboltba, az ember tud védekezni, ha testét bekeni ezek ellen?
4: Azok hasonlóan működnek, igen. Ugye ez is egy fontos jelenség, hogy a inváziós fajok nappal is aktívak, ezért sokkal inkább kellemetlenebbek, de attól még ugyanúgy működnek, mint a többi szúnyog, tehát amik a jól bevált praktikák, fizikai praktikák, tehát a szúnyoghálós megoldások, meg ezek az általános szúnyog riasztószerek, ezek működnek.
1: Még egy dolgot, és egy kérdés erejéig azért érintsük a balatoni árvaszúnyogokat. Vannak talán kevesebb panasz érkezett, mint tavaly. Ezekre is fel kell készülnünk, hogy itt lesznek velünk?
4: Ezek időszakosan megjelennek, ugye teljesen más jelenségről van szó, az árvaszúnyogoknak az elterjedése, vagy aktuális gyakoriság az egy indikátor jelenség, ugye a tónak a szerves anyagtartalmára reflektált. Tehát, hogyha sok szerves anyag van, sok alga van a vízben, akkor ezeknek a fő táplálkozása, táplálékforrása, akkor sok lesz az árvaszúnyog, de ez nyilván ők nem csípnek, csak egy fizikális kellemetlenséget jelentenek, de ők kórokozókat nem terjesztenek, nem csípik az embert, vért nem szívnak, tehát ez egy más típusú, egy más társaság is, tehát a szúnyogokról beszélünk, de ezek nem azok a klasszikus értelemben vett csípőszúnyogok, amikre mi a szúnyogok kapcsán asszociálunk, ez egy más társaság.
1: Ezért is hoztam csak a végén szóba, és egy kérdés erejéig. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Garamszegi László Zsoltot hallották, az Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor munkacsoportjának vezetőjét. És nem csak a szúnyogok.
0: Napközben a Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: És nem csak a szúnyogok, hanem a darazsak is bosszúságot okoznak ezekben a hetekben, a rovarok ilyenkor a legaktívabbak. Több ezres fészkeket is látni, de vajon milyen jelek utalnak arra, hogy allergiások vagyunk a darázscsípésre? Dr. Csoma Zsuzsanna, a Korányi Kórház Pulmonológiai Intézetének főorvosa ad most tanácsokat, a riporter López Brigitta.
5: Normális helyzetben egy kis bőrpír duzzanat marad a csípés helyén, hogyha ez 10 centinél nagyobb és 24 órát meghaladó, akkor ezt már kórosnak tartjuk, ez a nagy helyi reakció, de igazából a veszélyes az az általános tünetekkel járó csípés. Ebben is vannak fokozatok, amikor csak bőrt érint, tehát egy bőrpír, csalánkiütés, arc, száj, végtag duzzanat lép fel, ez nagyon riasztó, de ez kevésbé veszélyes, mint hogyha belszervi tüneteket érintő csípésről van szó. Ugye lehetnek a felső légutak, a gégevizenyő, alsó légutak, aszma jellegű tünetekkel lehet egy ilyen általános keringés, megingás, akár ájulási keringés, összeomlásig mehet, de lehetnek gyomorbérrendszeri panaszok is, például hasi görcs, hányinger, nagyon markáns hasmenés. 0,5% és 7-8% között adják meg a valószínűségét a teljes lakosságra vetítve. Tehát egy ritka dologról van szó, de a súlyát az adja, hogy ritkán nagyon-nagyon súlyos tünetekkel járhat.
6: Ilyenkor mennyi időn belül forduljunk orvoshoz? Mi a teendő?
5: Tehát ugye a súlyos általános tünetekkel járó allergiás reakció az általában 2-30 percen belül lép fel, tehát ha az első tüneteket érzi valaki magán, akkor mi hamarabb orvoshoz kell fordulni, tehát legjobb az, hogyha a helyszínre hívja a mentőket.
6: Ez lehet halálos kimenetelő?
5: Igen, sajnos lehet halálos kimenetű, nagyon ritka a halálesetek előfordulása, de miután minden évben sajnos legalább egy előfordul az országban, annak elég nagy hírverése van.
6: Valakit még soha nem csípett meg darázs, akkor számíthat egy komolyabb reakcióra is, ugye?
5: Megelőző csípések vannak a kórelőzményben. Nagyon ritka az, hogy valakit soha életében nem csípett lehet még megdarázs, és mégis az első csípésnél súlyos allergiás reakcióval reagál, de hallunk ilyen eseteket, ott nem tudjuk, hogy valóságosan első találkozásról van szó, vagy esetleg gyermekkorban volt a megelőző, amire az illető nem emlékszik. Az allergiánknál általában az van, hogy kell találkozás, első találkozás ahhoz, hogy egyáltalán beinduljanak azok a mechanizmusok, azok a folyamatok a sejtek, molekulák szintjén, ami aztán egy következő csípésnél allergiás tünetet okoz.
6: Hogyan kezeljünk egy csípést? Mindenfélét lehet hallani, különféle házi praktikákat, ecetes borogatást, paradicsomot, kalciumot. Mi a jó erre?
5: Tehát a kalcium az téves megközelítés, tehát hogyha egy átlagos helyi csípés van, vagy annál egy kicsikével kiterjedtebb, akkor ott ugye antihisztamin krémet, esetleg antihisztamin tablettát lehet bevenni, ha nagyon kínzóak a tünetek, illetve hideg-száraz borogatást érdemes alkalmazni, tehát semmiképp sem ezt az áztatós vizes borogatást, ami ugye a szúrcsatornának a bejáratát is fellazítja, ott baktériumok juthatnak be. Van, akinek napokig fennállnak ezek a nagyon kiterjedt helyi reakciók, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, ott előfordulhat az is, hogy már egy baktérium által felülfertőzött helyzet alakul ki, és azt másképp kell kezelni. Akinek volt komoly, súlyos tünete az előzményben, ott adunk adrenalin önbelövőt, amivel a saját ellátását el tudja kezdeni addig, amíg orvosi segítséget kap. Viszont van oki kezelése is a problémának, ez az immunterápia, ez egy több éves kezelés, és hát ezt az eljárást is azoknál tudjuk alkalmazni, akiknek súlyos általános vagy belszervi tüneteik voltak, és kimutatható a szervezetükben a rovar ellen meglévő ellenanyag. Nagyon magas arányban gyógyulnak ezek a betegek, ez darázsméreg esetében több mint 90%-os, méhméreg esetében is 80%-ot meghaladó arányú.
6: Gyerekek esetében a darázscsípésre mennyire figyeljünk oda fokozottan?
5: Nyilván jobb, hogyha nem csípi meg a rovar a gyerekeket, már csak azért sem, mert ez egy óriási trauma egy gyerek életében. Gyerekkorban elszenvedett csípések egy része jó indulatú, közepesen súlyos tünetek egy részét a gyerekek kinövik felnőtt korra.
6: A főorvosnő tanácsokat is adott, hogy mi a teendő, hogyha egy darázssal találkozunk.
5: Nem kapkodni, nem hessegetni a rovart, az a helyesebb megközelítés ennek a helyzetnek. Ha mozgunk, hessegetjük, el akarjuk távolítani őket, az elképzelhető, hogy hergeli és még agresszívebben támad.
1: Így a nyár végén is megszaporodhatnak a darazsak a kertekben, pláne ott, ahol a gyümölcsök édes illata oda is vonzza azokat, vagy ahol szerves hulladék is van. Most telefonon kapcsoljuk Molnár Dániel egészségügyi gázmestert. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
1: Dániel, darázs inváziót jósoltak erre a nyára, nem tudom, hogy bevált,

0: Azt tapasztaljuk, hogy az ország északi felében a fészkek megszokott méretűek, nagyobbak, viszont délen, illetve az ország közepetáján ezek a fészkek jóval kisebbek ebben az időszakban, mint ami megszokott az elmúlt években. Ez azért van, mert ez a nagy hőmérséklet, illetve a csapadék hiánya megviselte ezeket a fészkeket is. Tehát én azt tudom mondani, hogy az idei évben kevesebb darázsban, mint a mondjuk a tavalyi évben volt. Ami a lakosságot érinti, és ők nem biztos, hogy egyetértenek most velem, azok az úgynevezett papírdarazsaknak a megjelenése. Ők azok, akik a tetők alá tenyérnyi, féltenyérnyi fészkeket építenek. Ők megjelennek ott, ahol medencét állítanak, illetve hogyha kerti tó van, esetleg losolják a füvet, akkor a nedvesség miatt azok az emberek, akik ilyen kertes házban élnek, nagyobb intenzitással tapasztalhatják, hogy megjelentek a darazsak.
1: Megelőzhető, hogy a közelünkben például akár egy ilyen esetben fészket építsenek? Tudunk valamit tenni?
0: Van egy úgynevezett megelőző darázsírtás, ezt több cég is alkalmazza, nálunk is elérhető ez. Ez ilyenkor úgy néz ki, hogy a tető alá, a tető héjazat alá nagy nyomással rovarölő port juttatunk be, ami a cserép és a fólia között megtapadva a később érkező darazsaknak a megtelepedését oly módon gátolja, hogy az ivarére tanyák elpusztulnak petézés előtt. Tehát ez egy megoldható dolog, illetve hogyha észszerűen használjuk a darázsírtó csapdákat, vagy darázscsapdákat, amiket akár házilag is el lehet készíteni, akkor ezeket nem akkor kell kirakni, amikor már a darazsok megjelentek, hanem akkor kell kirakni, amikor még nem. Így van rá esély, hogy az az ivarére tanya, aki ezen a tetőn szeretne fészket építeni, előbb repül bele a csapdába, mint hogy fészket építene.
1: Ugye jobb előre gondolkodni, mint aztán bántani ezeket az állatokat, úgyhogy gondolom, hogy azért nem az a legjobb, hogyha lefújjuk és kifustöljük őket, és ők sérülnek.
0: Hát, hogyha ez egy erdőben van, akkor semmiképp ne bántsuk őket, ott pont jó helyen vannak. Ellenben, hogyha egy háznál jelennek meg, akkor én azt mondom, hogy amik házilagosan kezelhető, tehát ezek a fészkek kisméretűek, maximum ökölméretűek, akkor megoldható házilagosan ez az írtás.
1: Lehet kapni műfészkeket, erről hallottam már, ezek hatásosak?
0: Hát a mi portfóliónkban létezik olyan kép, ahol a műfészek mellé építették a darázsfészket, tehát ez én szerintem nem igazán működik. Én úgy gondolom, hogy ha csak abból is indulok ki, hogy hány olyan darázsírtásunk van, ahol évek óta problémát jelentettek a darazsak, és felmegyünk a padlásra, és van 6 darab darázsfészek egymás mellett, abból csak egy aktív, mindegyik korábbi. Ha ebből indulunk ki, akkor a műfészek sem fog működni.
1: Uh-huh. És hogyha mondjuk még teszünk is valamit, és egy időre elköltöznek ezek a darazsak, akkor is visszajöhetnek, nem? Mert végeredményben ott jó helyet találtak maguknak. Tehát véglegesen nem biztos, hogy tudunk tenni ellenük?
0: A lakosság körében megjelenő darazsak, és most beszéljünk államalapító fajokról, mert ők okozzák a nagyobb problémát, ilyen a német darázs, ilyen a kecske darázs, vagy éppen a lódarázs. Ezek a darazsak, főleg a német darázsnál említeném meg, hogy ők üreglakók, tehát ők leginkább olyan helyre szeretnek menni, ahol van egy szűk bejárat, és egy nagyobb térbe érkeznek. Ők általában valamilyen rágcsáló nyomán közlekednek, ők azok, akiket viccesen földi darásként szeretnek nevezni. Valójában nem ez a fajnak a neve, de földbe szoktak sűrűn költözni. Na most régebbi parasztházaknál a födénben korábban mondjuk egér, vagy rosszabb esetben patkány vackot épített magának, mondjuk két viklikarró közé, vagy a sárdeszkák, vagy sárgerendák közé, és ezt az üreget foglalják el ezek a darazsak. ők azok, akik ebben az időszakban megnő akkorára ennek a fészeknek a mérete, hogy ahogy folyamatosan tágítják a területet, a földet kaparják, és egyszer csak bepottyannak a szobába. Tehát ezek a fajok ilyen üregekben költöznek. Mi pedig az építkezési szokásainkkal úgy alakítottuk őket, most már ugye üregesen szeretünk építkezni. Tehát a gipszkarton

0: beépítések, az álmennyezetek, ezek mind olyanok, amik ezeknek a tarasoknak kedveznek.
1: Igen, hát sok hasznos tanácsot hallottunk öntől, lassan 11 óra 30 perc lesz, úgyhogy el kell köszönöm a hallgatóktól. Örülök, hogy a rendelkezésünkre állt Mornár Dániel egészségügyi gázmestert hallották az iménti percekben. És kedves hallgatóink, tehát ez volt a Napközben a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja augusztus utolsó napján, és mindjárt kezdődik a Vendég a háznál című műsor. A Gánti Fecskepalotában a szellemileg sérült testvéreinkért alapítvány táborában járt Belényi Barbara, erről szól a műsor. Én pedig ajánlom a Napközben holnapi adását, sőt az egyik témáját, iskolakezdés és zseppénz, hogyan tanítsuk a gyerekeket a helyes beosztásra. Köszönöm, hogy ma is figyeltek ránk és hallgattak bennünket. Szép napot kívánok a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében. Diósi Klárit hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
2: A kikapcsolódás egy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család számára a mai napig nehezen elérhető. 30 évvel ezelőtt sérült gyermekek szülei fogtak össze, hogy megélhessék ők is a pihenést, a feltöltődést. Két gyógypedagógus pedig teljesen alulról jövő kezdeményezéssel, közösségi összefogásból olyan táborhelyet álmodott, amely mindenki számára elérhető, élvezhető és akadálymentes. A táborozó sérült gyerekek többsége ma már lakóotthonban él, szülők nélkül, maguk is idősek. A nyári 5 napos feltöltődés során gyermeki boldogságuk és lelkesedésük viszont épp olyan erős, mint amikor először lépték át a rekreációs tábor küszöbét. A Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány nyári táborában jártam. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Belényi Barbarát hallják. Dr. Regény Jenik mutatja a foglalkozást, a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány tagjai pólót festenek, de már teáznak is. Mi a mai program?
3: Minden évben festünk egy pólót, úgyhogy most már van néhány gánti fecskepalotás pólónk. A idei stílusa az szabadon választott. Ha körbenézünk, akkor lehet látni, hogy van, aki ez, van, aki az a póló van. Ez az idő múlását segíti jól követni, plusz ugye egy idő után már tábori pólókban fogunk tudni virítani a hét minden napján.
2: Azt nézem, hogy minden egyes személy mellett van egy segítő, egy önkéntes?
3: Hát ez lenne a csodálatosan ideális, ezt sajnos évek óta nem tudjuk biztosítani, de az idei az jó arány. 22 nyaraló és 12 segítő, ez jó.
2: Hogy lépjek Önhez, aki épp a kancsókat osztogatja a önkéntes?
3: Igen, Ildikó.
2: Mi hozta ide?
4: Hát nagyon sok évvel ezelőtt még Enikő barátnőm hívott, hogy el tudnék eljönni a táborra, mert nincs elég segítő. Mikorra kéne megmondanom 5 perc múlva?
2: Mikor volt?
4: Ez 23 évvel ezelőtt volt, és mikorra kéne ott lennem, holnap reggel 8-ra.
2: És Regény Jenikőnek ennyire nagy a vonzereje, hogyha ő hív, akkor menni kell?
4: Nem csak Regény Jenikőnek, hanem az egész közösségnek. Amúgy óvodapedagógus vagyok, áron tudok hosszabban szabadságon lenni. Ő hívott el, viszont utána annyira megfogott, hogy nem akartam már máshova menni.
2: Ennyire tudnak ők szeretni?
4: Igen. Az első napokban picit nehéz volt, de utána annyira megfogott ez az egész, és a mai napig azt érzem, hogy még mindig tudok tőlük tanulni, és nagyon sokat tudnak adni. Elfogadást, szeretetet. Ők nem úgy látják az életet, mint ahogy mi látjuk. Nagyon sokan őket sajnálják. Szerintem nem kell őket sajnálni, mert a maguk módján sokkal boldogabbak, mint mi vagyunk, vagy mi valaha is lehetünk, mert a legapróbb dolognak is tudnak örülni. Mindenki felé ki tudják fejezni a szeretetüket. Megvan az étele, itala, vagy egy jó program. Az nekik boldogság, és sok évig beszélgettük ezt segítőkkel, hogy neki tábortól táborig tart az év. A táborban annyi élménnyel töltődnek föl, hogy egész évben azt mesélik, és abból élnek.
2: De hát látok itt az önkéntesek között sok-sok fiatalt is, sőt egy gyermeket is. Nem tudom, hogy ő támogatásra szorul, vagy ő is egy önkéntest kísért.
4: Hát ez egy hosszabb történet, de ezt sokan úgy vagyunk, hogy fiatalabbként,
5: én
4: vagy gyerekként.
5: Vagyok.
2: Barbara, szervusz.
5: Barbara, igen. De szép a neved.
4: Úgy kezdtük, vagy sokan fiatalként az iskolából, és utána itt idősödtünk bele, és aztán jöttek mindig az újabbak. És akit pedig látott gyermek, őt segíteni kell, Down-szindrómás, viszont az anyukája és az apukája. Ennek a tábornak a keretén belül sok évvel ezelőtt ismerkedtek össze, házasodtak össze, és jelenleg mind az 5 gyermekük itt van. Ebből 4 segítőként, egy pedig segítettként.

0: az edények, a pólók, a parasztalokon. Gyönyörűséges alkotások, közelebb jöhetek egy picit? Szervusz! Te pólód már elkészült? Köszönöm szépen! Gánt, ott van a felirat 2026, és sok tulipán rajta.
1: Nekem is ott a pólom.
0: A te pólód is ilyen szép virágos?
2: Kék szív meg virágzöld szárral. Ciprián vagy.
0: Barbara, mikor érkeztetek?
2: Tegnap előtt.
3: Kirándulni szoktunk, múzeumot megnézni.
2: Meg beszélgetünk, alszunk, uzsonázunk, vacsorázunk, ebédelünk, reggelizünk. Jövőre megint jövünk ide a Fecskepalotába nyaralni.
1: Barbara, szeretem őket.
0: Segítőkről beszélsz.
1: Segítőkről. Aranyosak.
0: Nem tudom, hogy ön-e a legfiatalabb segítő, de az egyik.
4: 18 éves vagyok.
0: Elképzelem. Fesztiválokon, meg nagy-nagy felszabadultsága, hogy túl van az érettségén. Ehhez képest önkénteskedik.
4: Beleszülettem, a szüleim itt találkoztak, még tínédzserkorukban, és minket is már gyerekkorunktól kezdve hoznak.
0: Tehát a szülők is önkénteskedtek, egymásba szerettek, és ebből a kapcsolatból aztán hány gyermek született?
4: 5. Én majdnem a legfiatalabb vagyok, egy fiatalban, még nálam 8 éves. És én nagyon szeretek itt lenni a srácokkal, szolgálni, jövök minden évben.
5: Hogy jött, igen?
0: Barbarának hívnak.
5: Ma nagyon.
0: Van lányom, igen.
2: Ide írtam az anyuci nevét.
0: Azt érzem, hogy nagyon impulzíva. Mindent azonnal szeretnének mondani. Ezt hogy lehet jól csinálni?
4: Mindenki máshogy igényli a figyelmet, úgyhogy úgy kell nekik megadni. Van, aki elmond valamit ötször, és akkor az ötikre már nem kell annyira figyelni, de az elsőre még igen. És valakinek csak egyszer mondja, és akkor odafigyelünk.
0: Azt írta Ciprián, hogy Molnár Gizi. Ki az a Molnár Gizi?
2: Az anyuci neve.
0: Ő most hol van?
2: Mert sajnos nincs közöttünk, mert tavaly előtt temették el augusztus 16-án. Jobb is, hogy mentem a Beatesukámmal a Dez utcában.
0: Ezek szerint lakóotthonban vigyáznak rád, és jó kezekben vagy.
2: Igen. Napközben dolgozunk. Például festünk, meg rajzolunk, színezünk, ebédelünk.
0: Akkor ez már olyan, mint egy kis család.
2: Igen. Mindenki szeret. Én is mindenki szeretek.
0: Észradó Katalinnak sem ez az első éve, hogy önkénteskedik. Mit jelent ez a szesetásoknak, hogy pár napot a vérdes lábánál eltölthetnek?
6: Feltöltődést jelent, családias időtöltést, baráti társaságot, fáradtságot, és egy nagyon szép régi hagyomány.
0: Itt családok felszabadulnak annak a terhe alól, hogy 0-24 órában vigyáznom kell a gyermekemre, az ő gyerekeiket nyaraltatják, vagy eleve már lakóotthonban élő, szellemi sérült felnőttekről van szó, akikről már nem tudtak az idősödő szülők gondoskodni.
6: Ilyen is van, olyan is van. A többségük már nálunk lakik lakóotthonban, valakinek már tényleg nem élnek szülei, valahol még élnek szülők, csak már mindennapi gondoskodást ránk bízták, de valaki még családból jön. 2005-ben kezdtem el táboroztatni, még gimnazistaként, és már akkor is nagyon rutinos táborozó volt, nagyon sok gondozottunk, de vannak újoncaink, ahol még látjuk ezt a szülői izgalmat. Hát tudják, hogy jó kezekben vannak, persze még telefonálnak minden este. Én azt gondolom, hogy minden szülőnek kötelező megtennie, hogy elmegy pihenni, mert ez tényleg egy 0-24 órás feladat. Mi egy idő után kireptetjük a gyermekeinket, ők meg nem tudják kireptetni, vagy egészen másfajta módon reptetik ki őket egy másik támogató közegben, mondjuk hozzánk, de azért az mégsem ugyanaz, amikor egy felnőtt egészséges gyereknek elengedjük a kezét.
0: A Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítványnak két lakóotthona van, és egy napközi foglalkoztatója. Ön az egyikben dolgozik?
6: Igen, 2010 óta vagyok az alapítvány alkalmazásába.
0: Mit ennyire vonzol ebben a szolgálatban? Mert ez kimerítő is.
6: Fizikailag kimerítő. Viszont aki nagyon régóta visszajárt, most már évtizedek óta, ahogy megkapja azt az isteni kegyelmet, hogy számára tényleg egy lelki feltöltődés. Felszabadult, mosolygós emberek vannak. Itt az érzelem kifejezés 100%-osan megtörténik.
0: Van, nincs mismásolás.
6: Nincs. A mi kvázi, mondhatjuk, egészséges világunkban mindenki próbálja eldugni az érzelmeit. Itt ilyen nem fordul elő. És ez nekünk is egy nagyon felszabadító helyzet.
0: Parocsa Kutai Zoltánné Mariannal, Gáti Fecskepalota udvarán ülünk. Most egyébként fogyatékossággal élő emberek táboroznak, de ez egy rekreációs központ is, és ez 30 évvel ezelőtt nagyon nagy hiány volt Magyarországon. Hogy indult az ötlet? Ön akkor ugye egy habilitációs központnak volt a vezetője Érden.
7: Abban az időben, hogy jártunk habilitációs központ, akkor még fejlesztőnek közös srácaival nyaralni, de veszélyes volt sérültekkel üdülni. Péter akkor került oda dolgozni gyógypedagógusként.
0: Orbán Péter.
7: Igen, a dr. Dizseri Tamás habilitációs központba, és ötleteltünk, hogy kéne keríteni egy telket, építeni, és akkor jártuk a vértest, és akkor itt volt egy olyan telek, ami bozontos volt fákkal, meg mindennel, és sikerült megvenni ezt a telket fél érekért.
0: Mivel tudta Maria meggyőzni az adakozókat, hogy a semmiből építsenek egy üdülőt?
7: Hát ez Orbán Péter projektje volt, és beszálltak habilitációs központból a szülők, munkatársak, még Belgiumból volt itt egy társintézményünk, ők is jöttek.
0: A téglát is egyenként önök pakolták, vagy segítséggel? Orbán Péter.
8: Fotókőzik ennek az emlékét, rengeteg közös kaland. Szombatonként jöttünk a Trabantokkal, Warburgokkal, 92, 93, 94-ben, hogy építkezzünk. Például a Szent János Kórház égéssebészeti alapítványa Baksa József főorvossal az élen, vagy a Szent Margit Kórház dialízis állomása Polnár Kálvánnal az élen, vagy a Nefrocentrum alapítvány Vesebetegek alapítványa, vagy számos szklerózis multiplex klub, értelmi sérültek, Érdről, Százhalombattáról, települési önkormányzatok, onnan is jöttek csoportok. Mindenki dolgozhatott benne, és aki dolgozott benne, az a sajátjának érezte.
7: Próbáltunk mindent kitalálni úgy, hogy ez működőképes legyen, tolókocsival, bármilyen intézményből eljönni a sérültekkel üdülni.
0: Maria, mai napig értelmi sérülteket visz táboroztatni, jár velük kirándulni. Mennyire hiánypótló ez a Fecskepalota? Tehát ha ma szeretne egy szülő elmenni a mozgáskorlátozott gyermekével akár, erre van fogadókészség vagy fizikai tér?
7: Azt gondolom, hogy elég kevés ilyen üdülő van. Hát nem kéne, hogy luxus legyen, de nincsenek olyan pályázatok. Nagyon nehéz szponzorokat találni, hogy most mi eljönnénk üdülni. Tehát elég nehéz, mert a szülők nem olyan anyagi háttérre rendelkeznek. Van, ahol már nincsenek szülők, pedig nagyon nagy szükségük van rá.
0: És közben Orbán Péterhez fordulok. Mutassuk, hogy mitől akadálymentes ez az épület.
8: Ez a központi ebédlőbe vezető rész.
0: Itt a rámpa.
8: Ezen az ajtón kell a kerekesszékesnek bejönni.
0: Széles az ajtó, ott a kapaszkodó. Ott. Apró dolognak tűnik, de ez létkérdés.
8: Itt van egy nagyon fontos szempont. Az önálló életvitel akkor működik jól, ha kommunikálunk egymással, és adott helyzetekben segítséget kérünk. A kerekesszékben ülő is, mert ez az ajtó nehéz, és van neki egy nyitója fönt, automata becsukó szerkezet, amit viszont el kell nyomni, amihez erő kell, és a kerekesszék meg hátragurul-e közben.
0: Tehát, kell tudni segítséget kérni, és kell tudni odalépni.
8: Tehát az akadálymentesítés nem csak a rámpánál kezdődik, hanem a lélekben, amikor egymásra odafigyelünk, és együttműködünk.
0: Ez az étkező középen egy fa oszlop, egy akácfa
8: törzs. Tartja a tetőt a fejünk felett. Megterveztem ezt a házat azokra a szükségletekre, amelyeket gyógypedagógusként ismertem a felnőtt értelmi sérültekkel való foglalkozások során.
0: Mik ezek?
8: Legyenek közösségi terek. Kint és bent, tehát van három nagy közösségi tere.
0: Piktogramokon látszik, hogy mi a mai elfoglaltság.
8: Ezt a csoport hozta magával, és a csoport határozza meg a saját maga programját, aki ide érkezik. A Fecskepalotát a Szép Él Alapítvány részéről mi fenntartjuk, és együttműködünk.
0: Egy szobába kukkancsunk be.
8: Ez a retró szoba.
0: Emeletes ágy, kettő is.
8: Oroszlányi bányászok hegesztették, mert ugye ez adományokból épült. Eladtuk az időt. Aki vett egy hetet, az 1/48 részét a beruházási költségnek kifizette.
0: Tehát kitalált egy rendszert, heteket lehetett kiváltani, megvásárolni egy üdülési jogot.
8: Így van.
0: Nézzük meg a másik szobát.
8: Falon van egy lehajtható emeletes ágy, ami most be van csukva, mert ennek a csoportnak nincs rá szüksége.
0: Mögöttünk a fürdő, tágas.
8: Balra van a mosdó, a közepén van a zuhanyzó, két oldalán két függöny.
0: Tehát nincs bonyolítás abban, hogy hogy lépek be a kabinba, hogy húzom el az ajtót.
8: És lehet segíteni.
0: Teljesen kényelmesen át lehet gurulni.
8: Másnak, mert van bőven hely. Egy üveg kabinba nem tudok bemenni a másik mellé, hogy segítsek neki mosakodni.
0: Fal mellett meg folyamatosan kapaszkodó korlátok. Nem kis beruházás ez, de akár mindenhol megvalósítható, vagy minden második épületben.
8: Igen, szemléletről beszélünk, és józan paraszti észről.
0: Az eredeti ötlete Fecskepalotának az volt, hogy a fogyatékossággal élőknek és egészségkárosodott embereknek legyen lehetősége a pihenésre.
8: Igen.
0: Ehhez képest jönnek többségi társadalomból is, de előfordul-e az, hogy találkoznak egymással?
8: Igen.
0: Mert gondolom ez lenne
8: 8 éven keresztül 18-ig választható üdülő volt az Erzsébet programban. Egyidejűleg választott a fogyatékossággal élő embert nevelő szülőpár például, meg nagycsaládos család, és itt találkoztak életükben először. Az a 8 év az egy hihetetlen integrációs kaland volt.
0: Lehet, hogy egy-két ilyen közösen eltöltött nap többet ér, mint sok-sok érzékenyítő foglalkozás.
8: Ez igen, ez közvetlen tapasztalatot ad. Nincs benne semmi mesterkéltség, egymás mellé le lehet és le kell ülni, de itt is vannak speciális esetek, amiket kezelni kell. Tehát volt olyan, hogy hangoskodott az értelmi sérült ifjú, akit anyukája hozott el. Zavarta a többieket. Én gyógypedagógus vagyok, és igyekeztem kezelni ezeket a helyzeteket. Felajánlottuk, hogy egy másik helyiségben terítünk kettőjüknek. Nem volt egyszerű az anyukát meggyőzni arról, hogy ez így lesz jó nekik is, meg a csoport többi részének is. De ezek a valós helyzetek, mert az életben ezekkel vagyunk körülvéve. Számos visszajáró társaság van, a szellemi sérült testvéreinket alapítvány, akik most itt vannak a házban 5. alkalommal jöttek vissza. Ez alkalmas arra, hogy közösségi programjaink legyenek a kirándulástól a közös főzésig bezárólag.
0: És Panni közben elképesztő türelemmel körülbelül fél órája rajzol kérésre egy mentőautót.
9: Előbb-utóbb az lesz belőle.
0: Lánya azt meséltet, hogy ön önkéntesként itt ismert rá a férjére.
9: 30 pár éve egyházi gimnáziumokban toboroztak segítőket, és akkor én így kerültem ebbe a körbe bele, azonnal megfertőzött engem. Soha életemben előtte nem találkoztam. Értem, hogy a tékos emberek magával ragadott. Sose voltunk egyedül, mindig volt, aki tapasztalt volt, tanácsot adott, vigyáztunk egymásra. Igen, húzom Krisztikén.
0: És Kriszti közben átöleli.
9: Igen, Kriszti az én gondnok voltam.
0: Ez olyan, mint egy gyám?
9: 18 éves korom volt. Gyám, nagykorúnak gondnok.
0: És öt gyermeke mellett ő még vállalt egy gondnokságot is.
9: Igen, együtt vállaltam a nagygyerekeim, és a férjem közös döntése volt hatunkért. Kriszti két havonta ott tölt nálunk egy napot, meg az ünnepeket, családnak így tagja lett.
0: Amikor megszületett az 5. gyermeke, aki szintén segítségre szorul, akkor ez már egyáltalán nem töltette el riadalommal?
9: Nem, egyáltalán az a Jóisten ajándéka számomra, hogy mivel én 16 éves korom óta ebben a világban mozgok, ezért nekem a legeslegkisebb ijedelmet sem jelentette. Se a férjemnek, se nekem. Ő Down-szindrómás.
0: Amiatt sem aggódik, hogy mi lesz, ha én már nem leszek?
9: Hála Istennek azért az, hogy itt benne élünk ebbe a világban, én a lakótonokban valamennyit önkénteskedek, azért látjuk azt, hogy van olyan hely, ahol boldogan tudnak majd élni. Teljes életet most már tényleg így az országban a legkülönbözőbb segítségek szaporodnak. Nagyon-nagyon kevés töredéke annak, amire szükség lenne, de már nagyon sok. Meg hát a 4 nagy testvére biztos, hogy valamilyen szinten foglal gondoskodni, legalább olyan szinten, hogy jó helyet találnak neki.
0: Hogy megy ez a futóbringa, Berci?
10: Fakok már.
0: Úgy érzed, hogy öreg vagy? Hány éves vagy, Berci?
10: 8.
0: És már ki is gorult. Neked mekkora teher, hogy őről amely gondoskodni kell, ha nincsenek a szülők?
4: Néha gondoltam, de igazából 4-en vagyunk még pluszba, úgyhogy senkinek nem lesz egy túl nagy teher, meg tudjuk ezt majd oldani.
0: Mitől vagytok ennyire optimisták?
4: Az a tapasztalat, hogy eddig minden megoldódott, az iskolája is tök jó, nagyon jó fejlesztőket kapott. Azt látjuk, hogy minden megoldódik, úgyhogy nem kell aggódnunk.
0: Tegeződhetünk, Balázs?
3: Felőle.
0: Készültök egy előadásra is.
3: Az előadás annyi, hogy mindenki kap ilyen rongyokból.
0: Jelmezt?
3: Kötényt, amiben csak itt belebújtsak, az ilyen Jézust.
0: Te drámáztok?
3: Igen.
0: És mi a történet?
3: Jön az atya.
0: Tehát jön egy atya,
3: igen.
0: És akkor ő felolvas egy evangéliumi részletet, és azt a történetet ti megjelenítitek. És ezt szeretitek?
3: Igen.
0: Valami emlékezetes előadásod? Vagy mondjuk olyan szereped, amit nagyon szerettél?
3: Igaziból én sokszor szeretek beötözni.
0: Kinek a bőrébe jó belebújni?
3: Bárkéba. Eddig már voltam Jézusban. Barnabás, most hónap ki leszek az már. Meglátom, érvezem, amikor másnak a szerepét játszom el.
0: Fiatalember, megkérdezhetem, hogy mennyi idősként
11: csinálkozott? 17. Tegeződhetünk. A Domonkossal járok egy osztályban. Szeretek segíteni, jöttem, mert kellettem.
0: Nem volt benned félsz azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell jól reagálni, hogyan kell
11: most
0: jól kísérni
11: bennem.
0: Őket?
11: Eddig nem volt. Eddig nem volt, mert eddig védett a tudatlanság gyönyöre. Most nagyon izgulok. Velük nem lehet előre tervezni, és meg akarok felelni, hogy jól csináljam, aztán így ez miatt ideges vagyok.
0: De hát van itt sok segítő, és van sok-sok tapasztalt kéz.
11: Igen, igen, ez valamennyire megnyugtató.
0: Én néha ettől ijedek meg, amikor jön egy nagy kiáltás. Holott azt látom, hogy ezt a legnagyobb lelkesedéssel tette épp az imént az egyik sérült.
11: Rossz a fül aztán azért. Neki van ilyen külön jelnyelve is, akkor az imát külön csináljuk neki.
0: A közösségben van arra lehetőség, hogy megéljék a hitüket.
11: Nagymamám mondta azt, hogy egy ember kell, hogy higgyen valamibe. Szerintem tök jó, hogy keresztény körbe vonják őket, mert így meg tudja őket tartani.
6: A nyitottság a kulcs, meg az, hogy ne féljünk, mert nagyon különbözőek. Ne rettenjünk meg attól, hogy esetleg hangosabban beszél, vagy nem teljesen értjük, vagy esetleg egyáltalán elsőre nem értjük. A nyitottság ezt hiányzik, meg az, hogy amit ismerünk, attól nem félünk. Nagyon jónak tartanám, hogyha legalább középiskolába elkezdenének először szeretett otthonokba járni a diákok, hogy egyáltalán ismerjék meg az életnek azt a részét, ami teljesen el van dugva, mert ma már nagyon kevés családápolja otthon az idős ember. Rengeteg óvodával szemben ott van a szeretett otthon. Ezeket összekapcsolni. Akkor már ismerem a beteg idős emberek világát. Gimnáziumban már el lehet abba az irányba indulni, hogy akkor már vannak sérültségek, és ezt nagyon szépen meg lehetne valósítani, mert egy értelmi sérült az nem 30 évesen kerül bele a világba, hanem bele születik, és akkor szépen el lehet minni értelmi sérültek óvodájába, vagy meglátogatni egy korai fejlesztőt kis csoportba, és akkor szépen elindulni a felé, hogy ők is fölnőnek, és egyszer ők is meg fognak öregedni, és akkor eljutunk ide, ahol már általában 50-60 év fölött vannak a sérültjeink.
0: Régóta élsz lakóotthonban?
3: Sajnos igen, mert nekem a szülők nincsenek.
0: Itt mennyire találtad meg azt a családias légkört, amit otthon?
3: Bönnen.
0: Élnek testvérek, vagy unokatestvérek,
3: hát
0: még rokonok,
3: akikkel? Van, szoktunk találkozni. Például múlt héten vasárnap ettünk, beszélgetünk.
0: De Regény Jenikő is gitározik. És már táncolnak is. Ahogy elnéztem Jenikőt, talán ön a mindenes itt a táborban? Éppen csak nem főzött, de kiosztotta gyógyszereket, rányérokat, beszedte, a zenélt, pólót festett, sorolhatnám hosszan. Hány év tapasztalata, hogy ennyire családias legyen ez a légkör? Dr. Regény Jenikő gyógypedagógusa, Szesete, a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
12: 12 éves korom óta csinálom ezt. Természetesen nem vagyok azóta a kuratórium elnöke. Annak idején, amikor ez az egész közösség született, akkor az volt a kiinduló pont, hogy legyen egy olyan időszak, amikor a szülőknek a 0-24 órás szolgálatából egy kicsit átveszünk. Sose fogom elfelejteni, amikor az egyikük azt mondta, hogy ebben az időszakban festi ki a szobát.
0: És így van.
12: Az összes szülő erre az időszakra időzíti azt, hogy felújítsa a lakást, vagy elmenjen a nem sérült testvérrel egy kicsit nyaralni, vagy ketten együtt, vagy egyedül. Van a Soma, nem igazán beszédes, de ő tavaly előtt volt először táborban, és az édesanyja akkor először volt távol tőle, és tudta úgy intézni az életét, hogy nem a Soma kísérése ellátása körét kellett szerveznie. De erre jött létre
0: közösség. Aztán ebből lett sok minden egyéb.
12: Az első nyári tábor az 82, az alapítvány meg 92-es, és akkor azt már szintén a szülők, meg Doki atya azzal a céllal alapították, hogy ennek a közösségnek a tagjai számára legyen napközi, meg lakóotthon.
0: Akkor azok a fiatalok, akikről gondoskodtak már jó előre a szülők, most már szülőkorúvá váltak, akár
12: bizony,
0: idősebbek is.
12: Bizony, idősek.
0: Ők most biztonságban vannak, és jó helyen vannak ebben a két lakóotthonban?
12: Igen, ez az otthonunk. Természetesen mai napig tudják azt mondani, hogy hazamegyek, hogyha van arra lehetőség, akár a szülőkhöz, akár testvérhez, távolabbi hozzátartozókhoz. És otthonról jönnek haza. A kettős kötődés megvan mindegyikükben. Alapvetően inkluzív világról álmodunk, ahol mindenki hasonlóan élheti az életét, nincsenek különbségek. Ezen van még mit dolgozni, hogy a környezetet lehessen úgy alakítani, meg az embertársak gondolkodásmódját és viselkedését, hogy az mindenkinek élhető legyen.
0: Enikő tanítja is egyetemen az ELTE Bárca Gusztáv gyógypedagógiai karán, hogy hogyan kell velük bánni. Inkluzív világon azt kell érteni, hogy nyitottak legyünk, vagy befogadóak, vagy elfogadóak egymás iránt?
12: Emberi oldalról mindenképpen a befogadás, és különben pedig meg az egyenlő esélyű hozzáférés, akadálymentesítés, sokszínűség, mint érték. Amikor nem a gyermeket igazítjuk az iskolához, hanem az iskola olyan, hogy minden gyermeknek jó legyen. És ez az összes találkozási pontra igaz.
0: és mindebből mit ad át a leendő gyógypedagógusoknak?
12: Ugye sok színűség érték, hogy az önismeretünk, a saját előítéleteinkkel való munka.
0: És a többségi társadalom?
12: Hogy tudjanak a saját önös vágyaikból, érdekeikből visszalépni két lépést. Mert akkor tudják oda beengedni azokat az embereket, akiknek egy kicsit másra van szüksége. Vagy inkluzív világot kizárólag szolidárisan lehet csinálni.
0: Kedves hallgatóink, a mai vendégháznál műsorunkban, a Gánti Fecskepalotában, a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány táborában jártam. Adásunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalunkon. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő riportert Bellényi Barbarát hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyet és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink, ma délben az esztergomi bazilika Szent István harangja szól a Kossuth Rádióban. A Dunakanyar bejáratánál a folyó jobb partján magasodik a Várhegy, ahol államalapító Szent Királyunk építtetett székesegyházat 1010-ben. Az évszázadok folyamán sok viszontagságot átélt főtemplom a török hódoltság és az 1683-as felszabadító harcok során pusztult el. A mai katedrális építését Rudnai Sándor herceg prímás kezdte 1822-ben. 1845-ben elkészült a kupola, amelynek keresztjében elhelyezték az időkapszulát. 1854-ben készült el a monumentális főoltárkép, Michelangelo Grigoletti alkotása, mely Szűz Mária mennybevételét ábrázolja, és a világ legnagyobb, egy darabból szőtt vászonra festett oltárképe. 13,5 méter magas és 6,6 méter széles. A bazilikát 1856. augusztus 31-én fényes ünnepség keretében Ferenc József császár jelenlétében szentelték fel. Erre az alkalomra komponálta Liszt Ferenc az esztergomi misét, amelyet ő maga vezényelt. A bazilika súlyos sérüléseket szenvedett a II. Világháborúban. A teljes körű felújítás keretében pótolták az 1916-ban rekvirált 4 harangot. A 770 kilós új harang, amely hamarosan megkondul, Szent István nevét viseli, és az Innsbrucki Grassmayer öntödében készült 2023. október 20-án.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok. A bemondó Beslin Bettina. Először jönnek a főbb híreink röviden.
2: Becsengettek, hamarosan részletesen ismertetik a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését.
1: Elszámoltatás, egyes vagyonvisszaszerzési ügyek egy éven belül akár már a vádemelésig is eljuthatnak.
2: Voksolás, akár abszolút többséget is szerezhet a szélsőjobboldali AfD a hétvégi választásokon a kelet-német Sachsenwald tartományban.
1: Nem csörög majd, a jövőben megszűnhetne a készpénzes visszatérítés az 50 forintos palackok után. Most pedig jönnek a részletek, a szerkesztő Illis László. A sajtó kizárása mellett tartották meg az országos tanévnyitó ünnepséget Nagykanizsán a dr. Mező Ferenc gimnáziumban. A miniszterelnök, valamint az oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hamarosan részletesen is ismertetik a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését. Varga Tünde összeállítása.
3: Személyes hangvételű beszéddel köszöntötte a tanulókat a miniszterelnök Nagykanizsán a dr. Mező Ferenc gimnáziumban. Magyar Péter elsősorban diákkori élményeit elevenítette fel, és többször is hangsúlyozta a kritikai és szabad gondolkodás jelentőségét. Az országos ünnepségen részt vett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is, aki beszédében a kreatív, együttműködő, sikeres iskolák szerepét emelte ki.
4: Eldöntöttük, hogy olyan oktatást szeretnék Magyarországon, ahol nem dirigálunk. Nem azon törjük a fejünket, hogyan tudunk még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan tudunk olyan közös fejlődési utakat együtt kijelölni, amely a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálja.
3: Lannert Judit bejelentette, hogy hamarosan ismertetik a nevelést és oktatást közvetlenül segítők, például iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek béremelését. Ezt egyébként a miniszterelnök is megerősítette. Elmondta, hogy bár volt béremelés ezen a területen uniós forrásból, ennek a költségei 2029-től már a magyar költségvetést fogják terhelni. A pedagógusokat segítő több tízezer kollégának pedig egészen megalázóan alacsony a bére, ezen is szeretnének változtatni.
5: Mindig arra van forrás, amire az adott kormány szeretne forrást. Mi pedig nem csak mondjuk, hanem komolyan is gondoljuk, hogy a prioritás az oktatás, az egészségügy, természetesen a gazdaság újjáépítése, egy stabil költségvetés fenntartása mellett. Nyilván ezt mi próbáljuk pótolni, nem lehet egy lépésbe ezeket bepótolni, ezért próbálunk egy perspektívát és egy életpályát felfesteni.
3: Magyar Péter az ünnepség után újságírói kérdésre elmondta, hogy valóban sok pedagógus hiányzik a rendszerből, éppen ezért fontos a megfelelő életpályamodell kialakítása, illetve hangsúlyozta még, hogy a tankerületek átalakítása, a vezetők pályáztatása nem befolyásolja az új tanével indítását.
1: Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás 107,5 ezer forintot költ a tanévkezdésre, gyermekenként pedig csak nem 67 ezer forinttal számol, derült ki egy friss kutatásból.
2: A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyermeket nevelő családok 76,1%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre csak nem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Laptopot, tabletet vagy mobiltelefont a tervek szerint kevesebben vásárolnak.
1: Vádat emeltek a Szőlő utcai javítóintézet egyik volt rendésze ellen, mert bántalmazott egy 12 éves gyereket.
2: Az ügy független az intézményben korábban történtek miatt folyamatban lévő nyomozástól. A rendész 2023-ban a nyakánál ragadva a falhoz szorította a fiút, miután a gyermek megtagadta az utasítások végrehajtását. Az ügyészség szerint a férfinak nem volt törvényes indoka a testi kényszer alkalmazására, és a fiú esetleges támadásától sem kellett tartania. A fővárosi főügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a rendészi foglalkozástól való eltiltást indítványozott.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A közvagyonnal kapcsolatos ügyek feltárását és a felelősök elszámoltatását ígéri a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Unger Anna szerint egyes ügyek egy éven belül akár már a vádemelésig is eljuthatnak. Részletek Zilai Zsuzsannától.
6: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata a közvagyonvesztés feltárása, az elveszett vagyon felkutatása és visszaszerzése, a felelősök bíróság elé állítása lesz, hangsúlyozta a szervezet elnöke a Kossuth Rádió felkelő című reggeli műsorában. Unger Anna úgy fogalmazott, az MVVH a rendszerváltás, a társadalmi és gazdasági igazságtétel hivatala lesz.
7: Ebben természetesen alapvetően a törvény segít minket, illetve a független igazságszolgáltatás fog segíteni minket, de én természetesen értem, hogy miért ekkora az elvárás a hivatallal szemben, mert valóban ez a rendszerváltás legfőbb ígérete.
6: Unger Anna hangsúlyozta, a legfontosabb feladatok közé tartozik, hogy feltárják a közvagyont érintő tisztességtelen folyamatokat, amelyek a jelenlegi helyzetet előidézték.
7: Legyen egy tisztességes elszámolás a közvagyonnal, és legyen egy tisztességes elszámoltatás azokkal, akik közvagyont érintően bűncselekményeket vagy tisztességtelenségeket követtek el. És arra vállalkozom még ezen túl, hogy ezt olyan módon meg is tudjuk értetni a társadalommal, hogy érzékeny legyen rá, észrevegye, hogy mi fog történni legközelebb, hogy ne kelljen még egyszer ezen végigmenni.
6: A hivatal elnöke kitért a szervezet kialakítására is. Mint mondta, szakemberekre és civilekre is szükség lesz, és az elnök helyettesekkel közösen alakítják majd ki a végleges csapatot. Hozzátette, várhatóan egy év múlva már több ügy vádelőkészítési vagy vádemelési szakaszban lesz.
7: 3 év múlva tervezem azt, hogy egy ilyen átfogó, rendszerleíró tudásunk legyen arról, hogy mi történt, és a 6. év végén én úgy szeretném átadni a hivatalt, hogy a vagyonvesztés mértékének feltárása és rendszerfeltárása megtörtént.
6: A kormányfő lezártnak tekinti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter vasárnap közölte, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Mint fogalmazott, ha mindig a közvélemény döntene például a kinevezésekről vagy a jogszabályokról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna.
1: A magyar mezőgazdaság egyik legnagyobb kihívása, hogy a klímaváltozás miatt egyre több termőterületen kell megváltoztatni a jelenlegi gazdálkodási gyakorlatot. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint akár 1 millió hektáron is új művelési módokra lehet szükség. Eközben a kormány felülvizsgálná a korábbi beruházások miatt mezőgazdasági művelésből kivont földek sorsát, Cinege Levente összefoglalója.
8: Van egy nagy hiátusa a magyar agráriumnak. Nem alkotott stratégiát, nem jelöltek utat arra vonatkozólag, hogy merre van az előre.
9: Az agrárminiszter szerint az elmúlt évtizedekben közel 1 millió hektárnyi területet vontak ki természetes használatból, közúti, vasúti és ipari fejlesztések miatt is, különösen problémásnak tartja a jó minőségű termőföldek beépítését. A kormány ezért azokat a területeket is visszaadhatná a mezőgazdaságnak, ahol a korábban tervezett kiemelt beruházások végül nem vagy csak részben valósultak meg. Erről is beszélt a múlt hétvégén Bóna Szabolcs a 35. Debreceni Farmer Expo-n.
8: Nagyon büszkén el szoktuk mondani, hogy mi akár 20 millió ember élelmezésére is képesek vagyunk. Mindenkinek felhívom rá a figyelmét, hogy az idei év viszont arra fog megtanítani minket, hogy akár még az élelmiszer önrendelkezésünk is veszély. Lehet. És mindez azért történik, mert azok a környezeti hatások, amik ránk Magyarországon hatással vannak, azok egész Európára hatással vannak. Tudomásul kell vennünk, hogy megváltozott a környezetünk. Az európai mezőgazdaság az abba az irányba ment el, hogy tud nagy volument termelni, tud minőséget termelni, viszont mindez drágán teszi. Megváltoztak a körülmények, és nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell. Nem egyszerű az a kihívás, amivel szembesülünk. Kell kezelnünk egy lokális válságot. Kell kezelnünk egy európai problémát, és megfelelő válaszokat kell adni a globális kihívásokra.
9: A klímaváltozás ugyanakkor nem csak a termőföldek védelmét, hanem a gazdálkodás teljes szerkezetének átalakítását is sürgetheti, hívta fel a figyelmet Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Hozzátéve egyes területeken a szántóföldi művelés helyett gyepgazdálkodás, erdőtelepítés vagy ültetvény jöhet szóba. A vízmegtartás szintén kulcskérdés, a szakpolitikai cél pedig az lehet, hogy a támogatások és a gazdálkodási technológiánk is egyre inkább segítsék a víz helyben tartását, fogalmazott a miniszter.
1: Évvégéig teljes tisztújítást tart a Kereszténydemokrata Néppárt.
2: Erről a Lakitelken tartott országos választmányűlésen döntöttek. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy a többi között a migrációs vita és az EU-val való konfliktusok miatt jobb szélre csúsztak, ahol nincs elegendő szavazó.
1: Teljes megújulás, alulról jövő kezdeményezések, új ideológia is következhet a KDNP életében. A tisztújításra készülő párt enélkül viszont könnyen tartós epizód szerepre kényszerülhet. Dercsényi Dávid és Márta Renátó összeállítása.
10: Különböző templomi közösségeknek kellene közösségbe szerveződniük, vinni a helyi ügyeket, önkénteskedni, és akkor ebből nyilván kialakulhatna egy olyan hálózat, ami hát előbb-utóbb alulról jövő módon megújíthatná a pártot.
11: Annyira egyé vált a párttal, olyannyira ráégtek a Zsolti bácsis gyanúsítgatások, hogy itt váltásra lehet szükség, mondta Zsiga Bulcsú, a Méltányosság Intézet elemzője.
10: Nem elképzelhetetlen, hogy a KDNP-nek vezetőváltásra van szüksége, vagy adott esetben akár egy új pártalapítás, vagy egy teljesen megújult struktúra, vagy pártstruktúrának a létrehozása.
11: Mindehhez új politikusokra lesz szüksége a pártnak, azért is, mert a 17. alaptörvény módosítással életbe lépő 12 éves mandátumkorlátozás több jelenlegi pártpolitikust is elvágott a folytatástól, mutatott rá Zsiga Bulcsú. Az elemző szerint a párt működése is átalakulhatna a mostanihoz képest.
10: Különböző templomi közösségeknek kellene közösségbe szerveződniük, vinni a helyi ügyeket, önkénteskedni, és akkor ebből nyilván kialakulhatna egy olyan hálózat, ami hát előbb-utóbb alulról jövő módon megújíthatná a pártot.
11: Azt még nem látni, hogy ezt képviselnie már valaki a pártban, de Zsiga Bulcsú szerint a KDNP a Fideszhez képest előrébb jár a választási vereség tanúságainak levonásában.
10: Fidesznek, a KDNP-nek, meg ugye unblock az egész jobb oldalnak az lenne a feladata, hogy hát találjanak egy olyan víziót, ami hát végül is eltér ettől a nagyon lekorlátozó, kizáró politika értelmezését, amely ez a szuverenista vagy globalisták között van, enélkül nem menne.
11: Egy nagyobb fokú nyitottság nélkül viszont megismétlődhet a NER alatti párt politikai helyzet, amikor az ellenzék szétforgácsolódott, megosztott, nincs esélye leváltani a hatalmat. Figyelmeztet Zsiga Bulcsú.
1: Folyamatosan növekszik a szifilisszel fertőzött csecsemők száma Magyarországon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nyilvántartása szerint idén eddig 100 vele született szifiliszes fertőzést regisztráltak, az érintettek közül 23-an elhunytak. Az esetek csökkentése érdekében a kormányzat és az NNGK az elmúlt időszakban több egymásra épülő intézkedést vezetett be, valamint készített elő. Bújtás Cincia és Illés Anna összeállítása.
12: Döntött arról is a kormány, hogy tovább erősíti a várandós nők és magzatok védelmét, a szifilis szűrést a várandóság első harmada mellett a második trimeszterre is kiterjesztik. A magas fertőzési kockázatú, illetve a várandós gondozáson részt nem vevő nőknél pedig a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni.
13: Jelentette be nemrég Szondi Vanda kormány szóvivő. A szabályozás módosítás legfőbb oka, hogy az elmúlt 3 évben egy súlyos szifilis járvány kezdett el kibontakozni Magyarországon. A Semmelweis Egyetem szülészet és nőgyógyászati klinika igazgatója Ács Nándor a Krónikának hangsúlyozta, a kizárólag szexuális úton terjedő betegség súlyos szövődményekkel járhat és legvégső esetben akár halálhoz is vezethet, ezért különösen veszélyes a kismamáknál és a csecsemőknél.
14: Ha az édesanyánál szifilisz alakul ki, akkor sajnos a kórokozó az át tud jutni a lepényen, és ugye meg tudja fertőzni a babát, a magzatot. A legsúlyosabb szövődmény, és ezt is egyre emelkedő számmal látjuk, az a magzati elhalás. Vagy még néhen belül elhal a szifilisz fertőzés következtében a magzat, vagy a születés után, akár néhány nappal. Na most, hogyha nem is hal meg, a magzatoknál, az újszülötteknél is nagyon súlyos szövődmények jelentkezhetnek, mindenféle bőrtünetek, de a szív- és érrendszer, a központi idegrendszer, a májon, tehát nagyon komoly, súlyos betegségekkel születhetnek ezek az újszülöttek.
13: Az orvosigazgató hozzátette, a szifilisz nagy dózisú penicillin antibiotikummal rendkívül könnyen kezelhető, ezért fontos a szűrés és a korai felismerés.
14: Hogyha valakinél azt észleljük, hogy szifilisz fertőzött, akkor természetesen az édesanyjának azonnal megadjuk a penicillin kezelést, és ezzel, ha időbe felismerjük, akkor akár megmenthetjük a magzatot a halálozástól, vagy a súlyos szövődmények kialakulásától.
13: Ács Nándor hangsúlyozta, a nemi úton terjedő betegség megfelelő védekezéssel megelőzhető.
1: Továbbra is a tüdőrák a daganatos halálozások egyik vezető oka Magyarországon. Azonban az alacsony dózisú CT vizsgálatokkal már a legkorábbi, még tünetmentes szakaszban kiszűrhetők az apró elváltozások. Ez a korszerű eljárás a hagyományos mellkasröntgennél lényegesen pontosabb diagnózist ad, és a magas kockázatú csoportokban akár 15-20%-kal is csökkentheti a halálozás esélyét. Részletek Cinege Leventétől.
15: Kétféle eljárás működik a radiológiában, egy a hagyományos röntgen felvétel, illetve a low-dose CT vizsgálatokat. Magasabb kockázatú betegeknél szoktuk elvégezni, ez 50 év fölötti életkorban, és olyan tüdőbetegségben szenvednek, amely a tüdő szövetének a károsodásával járnak, illetve akik nagyobb mennyiségben nagyon hosszú időn keresztül dohányoztak.
9: A hagyományos kétdimenziós mellkas röntgennel ellentétben az alacsony dózisú CT 1 mm-nél vékonyabb szeletekben ábrázolja a tüdőt, így amíg panaszmentes, alig észrevehető gócokat is képes kimutatni, hangsúlyozta Horváth István, az Amfidea radiológusa. A szakorvos hozzátette, a gyors 10-15 perces vizsgálat nem igényel előkészületeket vagy kontrasztanyagot, ráadásul a sugárterhelése is csupán töredéke a hagyományos diagnosztikai CT-knek.
15: Általában ezek a betegek ugyan tünetmentesek, de megvan a rizikójuk. Egy, nem találunk semmit. Kettő, találunk valamit. Azt lehet elmondani, hogy sokkal több úgynevezett jóindulatú elváltozás van, viszont el tudjuk dönteni, követni kell. Ennek a követésnek a meghatározását már maga a röntgen vizsgáló és leletező orvos, a radiológus fogja jelezni, hogy mennyi idő múlva szükséges esetleg úgynevezett kontroll CT vizsgálat elvégzése, illetve abban az esetben, hogyha más súlyosabb probléma van, akkor mindenféleképpen pulmonológus szakorvoshoz kell kerülni a betegnek, és ott elkezdődik egy sokkal komolyabb kivizsgálás.
9: Az LDCT szűrés tehát elsősorban az 50 év feletti dohányzó vagy COPD-ben szenvedő, vagyis tüdeje tartósan károsodik és beszűkölnek a légutai, de még tünetmentes pácienseknél javasolt. Fontos ugyanakkor kiemelni a dohányzásról való mielőbbi leszokást, és hogy a vizsgálat nem helyettesítheti a már meglévő intő tünetek azonnali kivizsgálását sem, emlékeztetett a radiológus.
1: Üdvözli a Vízi Közmű Szövetség a hazai ivóvízhálózatok megújítását célzó programot, amelyet nemrég jelentett be az élő környezetért felelős miniszter. Az 51 milliárd forint keretösszegű pályázatra szeptember közepétől jelentkezhetnek az önkormányzatok, vízi közmű szolgáltatók és más fenntartók. Összefoglaló Nagy Viktóriától.
16: Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz veszik el az előregedett vízhálózatok miatt. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból újulhatnak meg az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, jelentette be a közösségi oldalán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A Vízi Közmű Szövetség elnöke Kurdi Viktor a Krónikának azt mondta, a pályázat első segélyjellegű apró, de fontos lépés.
17: Régóta várja a teljes ágazat azt, hogy az elavult infrastruktúra megújítására vonatkozó fejlesztési és beruházási források rendelkezésre álljanak.
16: Kurdi Viktor hangsúlyozta, az ágazatnak több ezer milliárd forintra lenne szüksége.
17: Én azt gondolom, hogy a pályázat kiírónak szempontja volt az is, hogy az ország szinte minden pontjára, minden víziközmű szolgáltatója területére jusson pályázati forrás, jusson annyi pénzeszköz, amivel a legfontosabb dolgokhoz hozzá lehet fogni.
16: Kurdi Viktor elmondta, hogy a hazai vízvezetékrendszerek kialakítására már 150 évvel ezelőtt voltak lépések, a teljes országos hálózatot pedig az 50-es években építették meg. Vannak még olyan működő csövek, amelyek több mint 100 évesek. A mostani forrás döntő részét a hálózati szakaszok kicserélésére és felújítására fordítják majd a nyertes pályázók. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának docense azt mondja, az ilyen asszályos időszakokban különösen hatalmas pazarlás az, hogy elszivárog az ivóvíz.
18: A hálózati veszteség most átlagosan Magyarországon olyan 25%, ami elég magas. Ezzel az Európai Unióban valahol az utolsó harmadában állunk a mezőnynek, de vannak olyan országrészek, ahol ez a veszteség 50, sőt több százalék. Ez azt jelenti, hogy minden 100 liter vízből, amit a szolgáltató bead a csőbe, 50 liter jut csak el a fogyasztóhoz, vagy még annyi sem, mert a többi elszivárog a talajba, vagy elfolyik.
16: Németh Zsolt hozzátette, az Európai Unióban van néhány ország, ahol még nagyobb a hálózati veszteség. Ilyen például Portugália, ahol 35%, és Bulgária, ahol pedig 45%. Ausztriában viszont csak 11, Németországban pedig 7% ez az arány.
19: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki.
0: Újra mindenkié.
1: A közvéleménykutatások szerint a keletnémet Sachsen-Anhalt tartományban olyan népszerű a szélsőjobboldalinak tartott AfD, hogy a hétvégi választásokon akár abszolút többséget is szerezhet. Magyarország volt berlini nagykövete szerint szélsőjobboldali kormányzásra azonban kevés az esély. Kovács Anna összeállítása.
19: Németország II. Világháború utáni történetében először szerezhet választáson egy szélső jobboldalinak tartott párt abszolút többséget. Sachsen-Anhalt tartományban ugyanis az AfD-t pár napja 40% fölé is mérték a közvéleménykutatók. Prőle Gergely volt berlini nagykövet szerint ennek több oka is van. A szakértő a Krónikának azt mondta, hogy él még az a feltevés, hogy a keleti ország részben élő németek másodrendű állampolgárnak érzik magukat. Erre a gondolatra játszik rá jól az AfD.
20: Kelet-Németországban az a fajta leszámolás a náci múlttal, mint nyugaton, egész egyszerűen nem történt meg. Tehát az erős kéz utáni vágy, a határozott politika, aminek számos megnyilatkozása van, az ott sokkal népszerűbb tud lenni.
19: Prőle Gergely azt mondja, hogy az AfD próbál egyensúlyozni a gyakori náci szóhasználat mellett más, nem kifejezetten szélső jobboldali témákat is a fő üzenetei közé venni. A volt berlini nagykövet szerint nem ismeretlen az ilyen csiki-csuki játék az európai belpolitikában.
20: Tehát van egyfajta konszolidáció a pártban, de ugyanakkor néha kibújik a szög a zsákból, és egy-egy politikai beszédben olyan szóhasználattal élnek, ami valóban a szélső jobboldali jelzőt kiérdemli, nem véletlenül az Alkotmányvédelmi Hivatal figyeli is a pártot.
19: A volt berlini nagykövet úgy gondolja, hogy a vasárnapi német választásokon elképzelhető az AfD erős szereplése, de stabil, kormányozható rendszert nem fog tudni kiépíteni, mert a többi párt széleskörű összefogással fogja ezt megakadályozni.
21: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Több mint 100 óriás vállalat, köztük a Microsoft, az Amazon és az OpenAI fogott össze, és nyílt levelet tett közzé, amelyben arra figyelmeztetnek, hogy már csak pár hónap van arra, hogy felkészüljenek a mesterséges intelligencia által, vagy annak segítségével végrehajtott kibertámadások új hullámára. Sipos Ildikó összeállítása.
22: Vannak már megtörtént esetek, de nem is a múltbéli incidensek száma riasztó, hanem a jövő. A nyílt levelet közzétevő cégek ugyanis leginkább attól tartanak, hogy rövid idő alatt drasztikusan nőni fog azon támadások száma, amelyek végrehajtásához mesterséges intelligenciát használnak, mondta a Krónikának Kói Tamás, a HVSV informatikai portál szakújságírója.
23: Csak hónapok vannak hátra a technológia fejlődési ütemét tekintve odáig, hogy rendkívül kiterjedt támadások következzenek be, főleg olyan infrastruktúrát és olyan szolgáltatást, szemben, amelyek egyébként is védtelenebbek a kibertámadásokkal szemben, mint a vízművek, az egyéb közműhálózat, tehát áramhálózatok,

0: Egyébként megvan arra is példa, hogy egy mesterséges intelligencia modell teljesen autonóm módon végrehajt támadásokat, úgyhogy senki nem áll valójában mögötte.
1: A HVSV szakújságírója szerint a probléma miatt nyílt levelet megfogalmazó cégek sajátos megoldást kínálnak. Éppen azt, hogy a vállalatok erősítsék meg mesterséges intelligenciára épülő megoldásaikat, mert ez a modell sokkal gyorsabban észreveszi azokat a gyenge pontokat, amelyek kihasználásával fel lehet törni a konkurens cégek adatbázisát, vagy a kormányzati hálózatokat.
2: Indonéziában kitört a Sinabung vulkán.
3: Az Észak-Szumátrán található tőzhányó 3 kilométeres hamufelhőt lövel a magasba. Mivel a vulkán az utóbbi napokban már erős aktivitást mutatott, a hatóságok egy környékbeli kempinget lezártak, a helyieket pedig arra kérték, hogy tartsanak 3 kilométeres távolságot a hegytől. A Sinabung vulkán 12 évvel ezelőtti kitörése 16 halálos áldozatot követelt. 2 évvel később ismét aktívvá vált, akkor 7-en haltak meg.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: Most pedig jöjjenek a sporthírek, a szerkesztő Fejér Balázs, szervusz!
5: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában a címvédő Eto FC 1-1-es döntetlen tért el Kisvárdán. A tegnapi másik találkozón a 11-est is hibázó Ferencváros 2-1-re nyert felcsúton a Puskás Akadémia ellen. A 90. percben a hazaiak egyenlítettek, ám a videóbíró döntése alapján érvénytelenítették Lamin Colli gólját. A labdarúgó NB2-ben, szintén a hatodik fordulóban az éllovas Soroksár 6-0-ra kiütötte a vendég Csákvárt, az Ajka 1-0-ra nyert a Szent Lőrinc otthonában, és a Karszak hazai pályán 2-1-re győzött a Videoton ellen. A poznányi gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság záró napján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, míg a női kenusoknál ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, csak úgy, mint Varga Ádám, kajak egyes 500 méteren. Szintén másodikként végzett Lutz Anna, kajak egyes 200 méteren, és a női kenu 4-es 500 méteren. A Kollár Kristóf Juhász István kenukettes pedig 500 méteren a harmadik helyen ért célba. Most hallgassák Adolf Balást, aki a kenu egyesek 5000 méteres versenyében nyert aranyérmet.
6: Láttam előre a kétes szituációkat, amiből jobb kimaradni, akár a fordulóknál, akár a futószakasznál, inkább mindig lemaradtam, hagytam egy kis teret többieknek. Biztonsági játék volt végig, mikor elmentem a moldáv sráctól, onnantól is annyi energiát raktam bele, amennyi muszáj volt, hogy tartsam az előnyömet. Nem akartam megkockáztatni se azt, hogy kifáradjak, se azt, hogy a nagy iramba mondjuk hullám úgy meglökjön, hogy akár baj legyen. Ezt szerintem jól lehoztam.
5: Aranyérmes lett a vitorlázó Vadnai Jonatán az Ilka 7-es hajóosztály dublini világbajnokságán. Az olimpiai negyedik magyar sportoló zárónapi futamgyőzelmével szerezte meg a világbajnoki címet. A magyar férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott Szlovéniától Ljubljanában a világbajnoki selejtező második csoportkörének második fordulójában. További részletesebb sporthíreket a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak majd 12 óra 40 perctől.
4: Közlekedés.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Komárom térségében a 75-ös és a 80-as kilométer között, valamint a főváros felé vezető oldalon a terelésben Bicske és az M0-as autóti csomópont között a külső sávban. Két kamion ütközött az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán térségében. A 36-os kilométernél a külső és a belső sávot lezárták, a forgalom a leállósávban halad, a torlódás már több mint 12 kilométeres. Az ellenkező oldalon korábban szalagkorlátnak ütközött egy kamion Kiskunfélegyháza térségében. A 108-as kilométernél továbbra is csak a belső sáv járható. A növényzet karbantartását végzik az M7-es autópálya a főváros felé vezető oldalán Szabadbattyán közelében. A 73-as és a 60-as kilométer között a belső sávban dolgoznak. Az érintett szakaszon több kilométeren torlódik a forgalom. Felborult egy sertéseket szállító teherautó a 63-as főúton Cecebel területén. A 43-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Három autó ütközött a 84-es főúton Rigács közelében. A 34-es kilométernél az utat lezárták, a forgalom a településen keresztül halad.
4: Időjárás.
2: A folytatás.

0: pontban Tóth Tamástól megtudjuk tehát, hogy milyen időjárásra számíthatunk.
1: Köszöntöm Önöket, a kezdeti napsütés és kánikulát követően átmenetileg erősen megnövekszik nagy területen a felhőzet, és különös tekintettel a délután a második felétől kezdve egyre több helyen intenzív záporok, zivatarok jelennek meg, de ez nem jelenti azt, hogy országszerte várunk csapadékot, de a korábbiakhoz képest mindenképpen nagyobb területen, és súlypontja leginkább az esti éjszakai órákban lesz. Ez a zivataros száv holnap reggelre, kora délelőtre elhagyja a térséget, holnap már sok lesz napsütés, gomoly felhők képződnek, legfeljebb egy-két helyen fordulhat elő zápor, az északnyugati szél megélénkül, zivatarok környékként pedig akár viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 21 fok között, a legmagasabb nappali érték holnap 27 és 32 fok között valószínű.
0: Eddig tartott a déli krónika. Hamarosan kezdődik a kulcskérdések, melyben a tanévkezdés apropóján dr. Nagy Péter, a Betesda Kórház főorvosa beszél a gyerekeknek szóló digitális detox programjukról. A műsorvezető Benyó Rita lesz. A krónika szerkesztője Illis László, a hírszerkesztő Deme Tímea, a bemondó Beslin Bettina volt. Technikai munkatársak Seres Bea, Fácán Andrea és Hajósi Bence. Mindannyiuk nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Teszári Nórát hallották. Várom Önöket 17 óra 30-kor az esti krónikában is, viszonthallásra.
2: Műsorajánló.
3: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért Ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Kulcskérdések.
2: Mi a tétje?
3: Miért fontos?
2: Mit jelent?
3: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita, ez tehát itt a kulcskérdések. Telefon nélkül ma már sok felnőtt is nehezen bír ki akár egy órát. Mit várhatunk akkor a gyerekektől? Ráadásul nem egyszerűen akaraterőről van szó. Az amerikai Metaper középpontjába éppen az került, hogy a közösségi platformokat tudatosan úgy tervezték el, hogy minél tovább ott tartsák, újra és újra visszahívják a felhasználót. Közben kezdődik az iskola, ahol napközben továbbra is korlátozzák a mobiltelefonok használatát, délután viszont ott a TikTok, az Instagram, a játék és a chat. Mi történik ilyenkor egy gyerek agyában? Mikortól beszélhetünk valódi problémáról? Mennyi képernyő fér bele egy egészséges gyerekkorba? És lehet-e egyáltalán megtanulni, jól használni ezeket az eszközöket? Erről beszélgetünk dr. Nagy Péter gyermek és ifjúságpszichiáterrel, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettesével, a kórház képernyőidő csökkentő programjának szakmai vezetőjével. Köszönöm szépen, hogy itt van.
5: Köszönöm a meghívást.
4: Kezdjünk teljesen az alapokkal, hogy mi történik az agyunkban, amikor kézbe vesszük a telefont. Mi az, amiért újra és újra nem hogy kézbe vesszük, hanem talán le se tesszük?
5: Alapvetően valamilyen módon rémoltak, az a kompozitorról már sok minden történik. Képernyő használt, az nem egyféle tevékenység, az lehet, hogy ha egyszer valamilyen kikapcsolódás, ahol néz az ember valamilyen videót, lehet, hogy információt szerez, akkor egész más történik az agyában, lehet, hogy másokkal van kapcsolatban, akkor megint azért más területeket mozgat be. De alapvetően, amiről szó is volt a bevezetőben, meg ami a probléma, az öröm központot, a motiváció központot tudja úgy befolyásolni, hogy okoz egy olyasmi örömet az újra meg újra érkező izgalmas inger, ami hasonlít a droghatáshoz. Nem olyan, mert messze nem olyan intenzitású, és nem is okoz olyan szintű függőséget, mint egy valódi intravénás drogozás például, de a mechanizmus nagyon hasonló. És főleg az a megoldás, ezt most, hogy bevallják-e valaha a Facebook, mit tudom, én Instagram, ezek az cégek, TikTok, hogy ezt direkt így tervezték-e, vagy nem, ez kérdés, de az biztos, hogy mindenképpen úgy tűnik, hogy igen, mert ez a fajta képernyő használat, ahol mindig jön valamilyen új inger, és nem lehet tudni, hogy a következő az milyen lesz, és mindig kell valami új, és akkor egyszer csak lesz megint nagyon jó, az ember ezt feldobja, és arra készíti, hogy keressem újra a következőt. Ez nagyon hasonlít ahhoz a módszer, ez, ahogy az emberek a drogra rászoknak, vagy a szerencsejátékot például nehezen hagyják abban.
4: Ennek a részleteiben majd belemegyünk, csak mivel, hogyha jól tudom, akkor ön azért kicsit ADHD specialista is, egy kicsit hagy kérdezzek rá erre a részére, hogy mi mivel függ össze, tehát, hogy mi okozza, minek az okozója. Ugye sokszor látni azt, hogy mondjuk egy ADHD-s gyereket könnyebb lekötni, vagy ott lehet tartani kicsit nyugalomba a telefonnal, de az mondjuk mennyire fogja újra fölpörgetni, vagy mennyire lesz aztán az, hogy mondjuk viszont akinek nem is lenne, mondjuk nem lenne ennyire túl ingerlékeny, azt is végül is erre az útra viszi rá.
5: Inkább vagyok főleg egyébként ADHD-specialista, vagy itt a kórházi területen azzal foglalkozunk, ami a tényleg kórházi szint, és azért szerencsére azért a képernyő használat az nem, ez lehetnek olyan következményei, de azért önmagában az, amiről beszélünk, a képernyő használat területen azért az minden gyereket érint, és minden családot érint, ADHD az pedig a gyereknek egy kicsi 3-4-5%-át körülbelül. Most azt mondjuk, hogy nyilván itt a kutatások állandóan zajlanak, és mindig jönnek új adatok, de mai napig olyan adat nem született, mert azt igazolná, hogy az ADHD-t az képernyő használat okozná. Az azt jelenti, hogy ha megnézzük az ADHD előfordulását, az körülbelül a gyereknek az 5%-ára jellemző, és ez így volt a 80-as években is, és ez így van most is, 2020-as években. És közben azért rengeteg minden történt, és a képernyő használat egészen átalakult. Ez úgy tűnik, hogy nem befolyásolja a tényleg klinikailag megállapítható ADHD-nek a gyakoriságát. Viszont az biztos, hogy az embernek az agya minden területen villámgyorsan tud alkalmazkodni. Ezt tapasztaljuk olyankor, hogyha belépünk valahova, mint olyan kellemetlen szag van, és az ember pár perc múlva már nem érzi. Vagy belépünk világos helyre, sötét szobába, és az ember először semmit nem lát, vagy kilépünk egy világos helyre hirtelen. Az ember szinte elvakult, pár másodperc, és hozzászólik. És ez mind azt tükrözi, hogy az agy alkalmazkodó képessége az nagyon gyors, és nagyon ügyes mindenféle helyzethez. És amikor az embernek az agy, a gyerekeknek az agya mondjuk azt tapasztalja, hogy mondjuk gyerek hazamegy, és elkezdi otthon mondjuk a TikTokot pörgetni, ahol egy-egy videó az néhány másodperc, percekben már nem is érdemes talán mérni, akkor a gyerekek agya azt feltételezi, hogy ezek szerint a világ az ilyen mostanában, hogy minden inger az nagyon intenzív, és gyorsan egymástól követi egyik a másikat, és akkor ehhez fog alkalmazkodni, és hogy minél több órát tölt az ember így, annál jobban trenírozza erre az agyat, hogy erre kell készülni.
4: Épp ezért mondjuk egy 45 perces tanórában már nem képes elmélyedni.
5: Utána, ha ez a gyerek beviszi ezt az agyat a matek órára, vagy a földrajzra, ott ez képtelen lesz figyelni, ez úgy tűnhet, és pedagógusok ezt jelzik, hogy szerintük a gyerekek ma nem tudnak figyelni, de ez nem azt jelenti, hogy figyelemzavar alakult ki, nem egy ADHD alakult ki, hanem az agy alkalmazkodott ahhoz, amire órákon keresztül trenírozta a gyerek délután. De hogyha ezt visszaszorítjuk, akkor a figyelem is újra elkezd javulni, ez nem egy valódi változás, nem egy tartó, valódi változás, nem tartós.
4: Ugye holnap kezdődik a tanév, ezért nyilván most a gyerekek sokan úgy indulnak be az iskolába, hogy van előttük egy nyár, amikor lehet, hogy sokkal szabadabban használhatták mindent. Ilyenkor érzékelik-e, hogy évkezdéssel nehezebb dolguk van, vagy nehezebb visszarázódni, vagy igazából teljesen mindegy, hogy az év mely szakaszában vagyunk, mert a szülők mindig ugyanúgy vagy felelősséggel, vagy nagyon szabadon állnak hozzá.
5: Biztosan érzékelik, de az a meglepő dolog talán egyébként, amit a gyerekek így nem fogalmaznak meg, de a felnőttek mindig tapasztalják, hogyha keresztül viszik, hogy gyerekek egyébként minél kisebbek, annál inkább, de serdülőkorban is bőven, nagyon igénylik a struktúrát, meg a kereteket. És lehet, hogy a gyerekek úgy érzik, hogy jó, borzasztó vége a nyári szünetnek, de egyébként, hogyha nem egy trauma az iskola, ahol bántják őket, mert nem tanulnak, hanem hogy önmagában csak az, hogy van egy időpont, amikor fel kell kelni, és van egy kiszámítható rendje a napnak, az egyébként a gyereknek ad egy biztonságot, hogy önmagában ez nem egy katasztrofális változás, ebben a helyzetben, ahol ki van töltve a napjuk mindenfélével, nem feltétlen tűnik az fel az egészen végletes ezeket kivéve, hogy kevesebb idő maradt képernyőre, mert nem unalommal telik a nap, hanem tartalmas dolgokkal.
4: Mikor mondja ön azt szakmailag már gyermekpszichiáterként, hogy ez nem egyszerűen csak sok telefonozás, hanem azon túl vagyunk?
5: Ez jó kérdés. Én ezt sosem mondanám. És azért nem mondanám egyébként, mert azért erről nagyon sok kutatás van. Tényleg nem arról van szó, hogy ezt a területet, ezt aztán rengetegen kutatják. Bárki, aki ezen a területen valamit fel tud mutatni, azt idézni fogják. Szóval a tudományos világban ez egy nagyon nagy dolog, hogy tudunk-e publikálni, és fogják mások idézni. Úgyhogy mindenki, nagyon erős a verseny, hogy valaki valami újat mutasson ki. És a rengeteg adat ellenére, vagy rengeteg adat nyomán sosem sikerült igazolni azt, hogy létezne egy olyan típus függőség, amit úgy nevezném mondjuk, hogy telefonfüggőség vagy tabletfüggőség. Van egy-két ilyen digitális köbe tartozó terület, a játék függőség fogalma az megjelent a szakirodalomban, de önmagában ezt, hogy eszközfüggőség nem. És ennek az egyik oka az, hogy nem sikerült igazolni, hogy létezne egy ilyen külön kórkép, a másik oka pedig az, hogy ha bár ez emlékeztethet mondjuk egy ilyen drogos tevékenységre, de azért ez nagyon messze van attól a biokémiai változásoktól, amit egy valódi droghasználat okoz.
4: Bocsánat, hogy közbe vagyok, de akkor miért van az, hogy mondjuk egy kisgyereknél könnyű tapasztalni azt, hogy akár egy mesét is, hogyha lekapcsol az ember, miközben nézhetett mondjuk pár órán keresztül, akkor hisztit kap. Hogyha játszhatott, és utána elveszik tőle a kütyüt, akkor utána kezelhetetlenné válik. Tehát, hogy közben a szülői tapasztalat sokszor az, hogy van összefüggés.
5: Mindenképpen már összefüggés, de az olyan fontos, hogy az, hogy hisztit kap, és az, hogy kezelhetetlen, az két nagyon különböző dolog, és avval kettő szülőknek tisztában lenni, és azért is mondom, hogy ez nem egy szakemberként azt mondom, hogy nincs olyan, hogy ez már betegség, mert hogy ez abszolút otthoni helyzetben ez megoldható. Valóban, hogyha valaki eddig szabadjára enged dolgot, és megpróbálja visszafogni otthon valami keretet szabni, az biztos, hogy ellenállásba fog ütközni. De ennyi, ellenes fog ütközni, majd lehet, hogy a gyerek kiborul, amíg meg nem szokja az új szabályrészt, aztán utána nem fog kiborulni. De azért nagyon más ez, hogy nem kezelhetetlen, kezelhető, lehet, hogy nehezen bizonyos helyzetekben, de abszolút kezelhető, nem kell elkezdeni keresni szakpszichológust erre, aki csak ezzel foglalkozik, vagy kórház, és nagyon nehezen fognak ezt hozzájutni szülők, de másrészt ezen a területen pont nem is szükséges.
4: Most én látom magam előtt az amúgy önmagának felmentéseket kereső szülőkben a megnyugvást, hogy hallgatják önt, és azt mondják, hogy jaj, hát akkor nincs is itt semmi tennivaló, hát hogyha ez nem valódi függés, akkor majd néha rászólok a gyerekre, és ennyi pont elég.
5: Olyan szempontból jó, hogyha megnyugszanak szülők, hogy nem kell azt gondolni, hogy gyerekük az beteg lett a telefontól, olyan szempontból talán kevésbé lehet megnyugodni, mint egy betegségnél, hogy nem lehet a felelősséget másra áttenni. Ez tényleg 100%-ban azon múlik, hogy otthon milyen keretek vannak. Főleg most már az iskolában is le van tétve, azt sem lehet mondani, hogy az iskolában rosszat tanul. Ami a telefon használt, azt mindent a gyerek otthon szedi fel. Volt egy nagyon fontos kutatás Magyarországon, azt se lehet mondani, hogy ez külföldi adat, hát ha nem igazi. Ez Magyarországon történt, ahol azt nézték egy reprezentatív mintán, ami az lakosság egészét leképezi, hogy a gyereknek a képernyő használta, az mivel függ össze. 1000 paramétert néztek, mi az, ami gazdasági helyzet, lakóhely Magyarországon belül. Egyik se volt szignifikáns, egyetlen egy volt szignifikáns, a szülőeszköz használata. Szóval ilyen szempontból azért nem mondanám, hogy a szülők dőljenek nyugodtan hátra, mert nagyon sok múlik rajtuk az, hogy a gyerek mennyire lesz képesebb az életbe eligazodni, meg iskolával haladni, meg barátokkal tartós kapcsolatot, meg tartalmas kapcsolatot építeni. Azért az elsősorban azon múlik, hogy a szülő otthon mennyire korlátozza az üres, fölösleges képernyő használatot. És nem csak a gyerekét, hanem a saját magáét, mert úgy tűnik, hogy ez talán a legfontos, ez még fontosabb tényező, mint a szabályok, az, hogy mit lát a szülőtől a gyerek.
4: Erről mindjárt beszélünk, de akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye a PER kapcsán is, most a MetaPER kapcsán leginkább az került elő, hogy az a probléma, hogy szándékosan úgy építik föl ezt a rendszert, hogy valamiféle függést, még hogyha ez tudományosan másként is fogja most nevezni, de valamiféle függést, vagy állandó inger keresést újra és újra kapjon és adjon a gyerek a közösségi médiából. Ez a probléma, hogy sok idő marad ott, és ezáltal másból esik ki, vagy az a probléma, hogy ez a sok idő, ez a személyes interakcióból veszel, és le is szoktatja, vagy nem is tanítja meg mondjuk a gyereket arra, hogy hogy kell egy másik ember szemébe nézni, arcába nézni, hogyan kell kommunikálni, vagy konkrét idegrendszeri problémák.
5: Ez életkortól függ. Mindenképpen a legnagyobb probléma az, hogy indokolatlanul sok időt elvisz, és az mindenképpen valami másnak a rovására megy. A legegyszerűbb egyébként az, hogy az unalmat veszi el, és én azt sem támogatnám egyébként, és nagyon sok szakember nem támogat. Unalom az egy hasznos dolog. Az unalom az, ami az egész világon minden egyes ember átér unalmat, tehát ez azt jelenti, hogy valamire ez egy globális emberi tulajdonság, tapasztalat, aminek valami oka kell, hogy legyen, hogyha mindannyian átéljük. És az egyik fontos oka valószínűleg az, hogy ez a állapot az, ami arra serkenti az embert, hogy valamilyen módon kreatív megoldást találjon arra a helyzetre. Nagyon sok nagy ötlet ott született, de nem kell nagy ötlet hozzá, egyszerűen a kis dolgok is jók, csak hogy valami kreatív munkára késztes az ember agyát, ahhoz kell azt, hogy előtte egy kis unatkozzon. Ha ezt mindenáron meg akarjuk szüntetni, attól megfosztjuk a gyereket egyébként egy csomó olyan lehetőségtől, ami később hasznosra neki. De ennél azért rosszabb a helyzet, amikor a gyerekek nagyon picik. Az első két év, két-három, de leginkább az első két év az, amikor gyakorlatilag minden készség kialakul. Megszületik a gyerek semmit, csak rá se tud nézni a születetek, semmi szó szerint semmit nem tud. Két év múlva az gyerekkel tudok labdázni, beszélgetni, nevetni, játszani. Ez egy hihetetlen fejlődés történik, ami azután már két év alatt sose történik az életben, és ez mind az összes fejlődés a nullából az idáig eljutó fejlődés, az mind a szülővel való kapcsolatból történik. A szülőtől tanul meg gyerek beszélni, a szülőtől tanulja meg az érzéseket azonosítani, a szülőtől tanul meg kapcsolódni másokhoz, nem úgy, hogy a szülő leül és oktatja, mint egy iskolában, hanem egyszerűen a kapcsolatból tanulja meg a gyerek az összes ilyen dolgot, és minden olyan óra, amit nem kapcsolattal töltünk a gyerekünkkel az első két évben, hanem egy képernyő előtt mondjuk, az csökkenti a fejlődésnek a lehetőségét. Az agya nem fog sérülni, nem attól kell tartani, hogy agybaja lesz, de attól komolyan kell tartani, hogy lemarad a beszédfejlődésbe, vagy a mozgásfejlődésbe, vagy a társas készség fejlődésébe, vagy egyébként például érdekes módon az érzelem szabályozásba azt lehetne hinni, hogy pont erre jó a tablet, mert gyerek hisztizik, lerakom el a tabletet, akkor abba hagyja. És azt kutatások igazolják visszatérően most már, hogy minél több eszköz használ a gyerek az első két évben, óviskorba, annál kevésbé tudja az érzelmeit szabályozni, annál hisztisebb lesz pont. Szóval, hogy minden képernyővel töltött fél óra, óra, az a fejlődéstől veszi a lehetőséget ebben az életkorban. Mm-hmm. Szinte mindegy, hogy mi a tartalom. Nyilván nem mindez, egykor a pici gyereknél nem lehet, hogy súlyos, agresszív, de azért aztán nem reális. Később azért nagyon előtérbe kerül a tartalomnak a szerepe is, mondjuk egy 13-14 éves gyereknél az sem mindegy, hogy mennyi időt tölt, de ott azért komoly rizikója vannak, hogy milyen tartalmakkal találkozik, és pont ami a PER tárgya is, és ezek az Instagram, Facebook, ezek a felületek azok, ahol gyerekek olyan ingereket tudnak találkozni, ami azt igazolja nekik, hogy ők sokkal bénábbak és szegényebbek és csúnyábbak, mint a többiek. És ez nem fogja mindenki elhinni csak azért, mert ilyen képeket látod, de aki eleve hajlamos egy szorongásra mondjuk, vagy egy hangulat problémára, akkor az felmegy egy ilyen felületre, és azt látja, hogy hát tényleg ez reális a szorongásnak. Megnézem, és mindenki vékonyabb, és szebb, és jobb helyen nyaralt, és jobb cuccai vannak. És azt nem tudja felfogni, hogy ez nem a valóság, vagy még mi sem felnőttként sem biztos, hogy ezt átlátjuk. És ott már ez egy komoly probléma lehet, hogy az egyik, hogy mennyi időt tölt ezzel, de a másik az, hogyha órákat tölt ilyen ingerekkel, előbb-utóbb ez tényleg magáévá tesz, és tényleg kialakul egy kezelendő szorongás, egy kezelendő depresszió.
4: Jól érzékelem-e, hogy van ebben egyébként egy nagy világtendencia változás? Most gondolok arra, hogy a nyáron többször voltunk moziba a gyerekkel, és szinte mindegyik mesefilm, akár a nagy Toy Story, ami tényleg biztos, hogy nagyon sokan néznek meg, de több ilyen mese is volt, mind valahol arról szól, hogy hogyan térjünk vissza egy kicsit az analóg világba, hogy hogyan tanuljunk meg valódi játékokkal, vagy egymással, vagy a képzeletünkkel játszani, és ne kütyükkel. Amikor ilyen nagy vállalatok, mint mondjuk nagy filmgyártó cégek ezt felismerik, akkor lehet-e abban reménykedni, hogy ez egy világtendencia, hogy eltelt már annyi idő a közösségi média és a digitális eszközök használatában, hogy felismerjék, hogy jobbat teszünk a generációnkkal, az új generációval, még akkor is, hogyha lehet, hogy kevesebb reklámbevétele lesz egy-egy adott cégnek, hogyha felhívja a figyelmeket ezekre a kérdésekre.
5: Én attól tartok, hogy a cégek ezt nem fogják felismerni, a profitot, amit lehet felismerni, igen, de valamiből kell profitot termelniük. Az mindenképpen egy nagyon jó tendenci, hogy lesz ebben egy tudatosság. Ez nagyon hasonló, hogy én szerintem az étkezéshez, amikor elkezdték ezt felismerni Amerikából kiindulva, aztán a világon mindenhol, hogy ez nem mindegy, hogy az ember mit, ez nem csak a mennyiség számít, bár az is nagyon sokat számít, de a táplálék a minősége, összetétele az nagyon jelentős. Ennek nyomán kialakult azért egy olyan elképzelés mostanra, ami még egy generációval ezelőtt nem volt itt, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy mondjuk a gyerekem például mit eszik, és fontos, hogy egészséges ételeket tegyen, és eleget, ne túl sokat. És ez nem biztos, hogy szempont volt mondjuk egy 30-40-50 évvel ezelőtt, amikor a cukrostát adták a gyereknek pici korában, hogy ne sírjon, és akkor sem tudjuk, hogy azelőtt meg a pálinkás kenyeret, szóval voltak azért mind olyanok, amik nem tudtuk, most már tudjuk, hogy ez problémás dolog. Az biztos, hogy nagyon jó, hogy van egy fokozódó tudatosság a szülőkben, és biztos, hogy lesznek olyan cégek, meg vannak is, akik ebből próbálnak pont hasznot csinálni, és segítenek abban, hogy tudsz tudatos szülőként működni, és segítenek offline, valódi életbe tevékenységeket találni, meg segítenek korlátozni eszközhasználatot. Ilyen biztos, hogy lesz, de emellett azért ezeknek a nagy cégeknek, a meta, ilyen cégeknek azért az érdeke az, hogy az ember az ő felületekön töltsön időt, és ezt nem hiszem, hogy ha csak nem találnak valami egészen más üzleti modellt, ez nem hiszem, hogy ez önmagában megváltozna.
4: Beszéljünk akkor a Bethesdának a konkrét programjáról. Ugye itt előzetesen úgy beszéltünk róla, hogy egy digitális detox program. Az?
5: Nem teljesen, mert ezt képernyő időcsökkentő programot nevezzük. Itt ez az a célja, hogy a szülő visszaszerezze a tudatos kontrollt a család képernyő használata felett.
4: És hogy néz ez ki? Tehát mert amikor visszaszerezze, az azért azt is jelenti, hogy már felismert valamit. Ez a tapasztalatuk, hogy akkor fordulnak önökhez, amikor már baj van, vagy van már szintén akkor, ahogy az előzőekre visszautalva, annyi tudatos szülői generáció, aki már előre menekülve megkeresi önöket?
5: Ez egy olyan program, ami 5 alkalomból áll, hozzáférhető online, ingyenesen. Valaki rákeres Bethesda képernyő csökkentő program, ezt meg lehet találni, Bethesda képernyő, úgyis ki fog szerintem jönni a találatok között. És akkor utána, hogyha az ember regisztrál erre, akkor ingyen végig tudja csinálni ezt az 5 alkalommal a programot, hogyha valaki igényli, akkor tud személyesen konzultálni szakemberünkkel, aki segít ezekben. Ez az 5 alkalommal ez olyan stratégiákat mutat be, és ad át, amiket otthon be lehet vezetni arra, hogy a képernyő használat tudatosabb legyen, felismerve a kutatások eredményeit nem csak a gyereknél, hanem az egész családban. Nyilván, aki ezt megteszi, hogy rákeres erre, oda megy, regisztrál, végigcsinál ezt a alkalmat, konzultál a szakemberrel, abban kell, hogy legyen valami motiváció arra, hogy ezen szeretne változtatni, vagy aggasztja őt ez a helyzet. Akik így hozzánk fordulnak, ők nagyon örülnek ennek a lehetőségnek. Én azt látom nehézségnek, ez nem a program problémája, hanem egyszerűen a világé, hogy van rengeteg szülő, ahol én azt gondolom, hogy valószínűleg túlságosan szabadjába engedve a képernyőhasználat, de azok a szülők még nem látnak ezzel semmi gondot, a gyerek 3-4 éves örülnek, hogy ott ül a tévé előtt, addig is nyugton van, le lehet tenni a tablet elé, vacsora közben odarakjuk elé a képernyőt, és akkor nem nyűgösködik, megeszi az. De ezek nagyon rossz ötletek, amik később rossz hatással lesznek a gyereknek a fejlődésére, de ilyenkor a szülők még nem biztos, hogy látnak ebbe bármi negatívumot, és ezek a szülők nem fognak hozzánk fordulni segítségével, nem merül fel, hogy szükség lenne a segítségre.
4: Érzékelnek-e különbséget a COVID nemzedék és az előtte-utána lévő gyerekek között, hiszen ugye van itt egy olyan pár évig kötelezően a képernyő előtt nevelkedő gyerek, akinek a tanítás is ott ment, és onnan kellett aztán pont a legfontosabb évekbe visszatérnie utána onnan a teljes valóságba. Eltelt már 6 év, 7 év lassan. Érzékelnek ebben ott egy külön csoportot, akikkel külön kéne, vagy másként kéne foglalkozni?
5: Mostanra az eszközhasználatban nem látok különösebb különbséget, vagy nem hiszem, hogy az iskola a képernyőkerülése okozta volna ezeket. Azért egy nagyon ösztönös, alapvető igénye az embernek a társaság, az, hogy másokkal kapcsolódjon, ahogy erre megint lehetőség volt, aki addig nem tudta, az is aztán örült ennek. Akik akkor fiatalok voltak, és nem volt rá lehetőség, ahogy lehetett, azért összetalálkoztak, és elkezdődtek a személyes találkozásokra. Szóval ez most is így van, erre ugyanúgy nem az van, hogy felnőtt generációknak nincsen igénye a személyes találkozásra, mert ez egy annyira alapvető és velünk született szükséget, ez nem tud megváltozni csak egy év képernyő használat miatt. Az biztos, szerintem inkább nem is annyira a gyereknél, hanem a szülőknél volt egy nagy változás, hogy olyan szinten kellett behozni mindenhova a képernyőt, és olyan szinten lett minden, az élet minden területe, ott kapcsolat, munka, iskola, minden, hogy a szülők talán jobban elengedték a kontrollt, azt gondolják, hogy jó, mindegy, ez egy másik világ, ez van. ebben én már nem tudok beleszólni, mert ezt a világot nem ismerem, és azt próbáljuk hangsúlyozni a Betesdában a szülők felé, hogy változatlanul ők maradtak a szülők, és hogy azt ne felejtsék el, hogy akármit játszanak a gyerek, vagy akármit használnak, de attól még a legfontosabb belső igényük az nem változott az elmúlt sok ezer évben, az, hogy a szülővel tudjanak kapcsolatban lenni, és ezt kipróbálják, hogy tényleg félretesszik a képernyőt, és együtt csinálnak valamit, kivétel nélkül a szülők azt tapasztalják, ez egy hihetetlen élmény. Szomorú, hogy hihetetlen, de tényleg ezt tapasztalják, hogy ők azt hitték, hogy már nem lehet a gyerekkel játszani, és kiderült, hogy de igen. És a gyereknek igazából valóságban ez a legnagyobb vágyuk, hogy a szülővel picikorban együtt legyenek.
4: Volt tavaly egy nagyon nagy hatású sorozat, ami arról szólt, röviden összefoglalva, hogy egy gyerek a közösségi médiát annyira a saját valóságaként éli meg, és annyira elválasztja azt a valóságot a valódi élettől, hogy aztán ugye egy súlyos bűncselekményt követel, nem akarom spoilerezni azoknak, akik nem látták ezt a sorozatot, és ott igazából arra döbbennek rá a szülők, hogy se azt a nyelvet, amin kommunikálnak egymással, azokat az emotikonokat, amivel kommunikálnak egymással, sem a csatornákat, amin kommunikálnak gyerekek egymással, sem pedig a bullyingnak ezt a fajta, tehát a bántalmazásnak ezt a fajta módját nem ismerik. Hogyan lehet, mert nyilván itt a szülőket kell akkor edukálni sok szempontból, hiszen nagyon más típusú nyelvet beszél ez a két generáció. Lehet ezt tanulni?
5: Igen, ott is azt a fontos talán, hogy nem szabad elfelejteni, hogy attól még egy másik világon, attól még mindig ők a szülők, és az egy nagyon pontosan eltalált szerintem ebben a sorozatban, hogy annak gondolunk, hogy ez 13 éves korban lesznek ilyen projekt. Tehát tényleg 13 éves kor az, amikor elkezdenek serdülni lányok, mindenképpen fiúk, lehet, hogy picit később, de nagyjából 13-14 éves kor körül. És akkor az ember tényleg elveszti a gyerekét bizonyos szempontból, nem azért, mert digitális világ, hanem ez így volt ezer éve is. Ez azt jelenti, hogy az addig lévő 12-13 év az, amit úgy kell töltenünk, hogy a gyerekek tudják azt, hogy érdekel minket, hogy mi van velük, és hogy tudják azt, hogy megoszthatják velünk azt, ami velük történt, akkor is esetleg ez valami negatív dolog. És ha ez történik, akkor ez nem egy olyan nagy ki, nem a gyerek 13 éves korában kell megtanulni azt, hogy mi ez a emoji, ha addig nem csináltuk, jobb elkezdeni akkor, mint nem. De hogyha egy olyan légkör van otthon, ahol mondjuk a vacsoraasztalnál mindenkinek ott kell lenni, és mindenkinek, az apának és anyának és gyereknek is félre kell tenni az eszközt, és tényleg beszélgetünk dolgokról. Egy ilyen légkörbe azért előbb-utóbb előkerül az is, hogy egyik gyerek mit írt a másiknak, szerintem. Ott abban a sorozatban például, ott szerintem az is egy nagyon jó pont, ahol azon kétségbe esnek a szülők, utólag én büntött, hogy mit rontottak el, és hogy hát, hogy mi nem tudtuk ki ezt csinálni, annyira szeret van a számítógépet vettünk. Ez a legrosszabb, amit egy szülő csinálhat, hogy felügyelet nélkül hagyja a gyereket az online térben ennyi idősen. Van egy pont, ahol el kell engedni jogilag is, meg egyáltalán nincs mit tenni, de 12-13 éves korig mindenképpen nagyon fontos, hogy a szülő a lehető legpontosabban tisztában legyen bele, hogy a gyerek az hol jár, mennyi időt tölt, milyen felületen, miket tölt le, és ez csak azért, mert most egy modern világban, ettől meg az ugyanúgy a szülőnek a felelőssége.
4: Nagyon nagy vita volt abból, talán most azon gondolkozom, hogy egy vagy két éve már, hogy nem lehet iskolába bevinni telefont, és be kell zárni a szekrénybe, vagy be se lehet vinni sok esetben. Utólag most, hogy már eltelt ennyi idő, akkor hirtelen nagy vita volt. Mit gondol, ez egy jó irány egyébként az iskoláktól, a pedagógusoktól, hogy legalább arra az időre megpróbálják elzárni az eszköztől a gyerekeket?
5: Szerintem igen. Elég gyorsan történt, de lehet biztos, hogy nem szakemberként egyeztettem volna, meg nem tudom, megbeszéltem volna érintettekkel kicsit jobban, de összességében az, hogy az iskolában nem lehet használni telefon, az biztos, hogy nagyon sok szempontból hasznos. Nem volt meg minden problémát, de nagyon sokat megold valóban. És én nem hallottam róla egy iskolában sem, hogy ebből óriás feszültség lett volna. Ami pedagógusoktól én hallottam, az mint nagyon pozitív volt, azt látták, hogy az elején esetlenek is voltak a gyerekek egymással, de elkezdtek szünetbe beszélgetni, meg játszani. Szóval szerintem azt a célt elérte. Van egyébként, vannak olyan országok, ahol ez nem egységesen kötelező, és ott például aki lehet mutatni azt, hogy ahol nem lehet eszköz használni az iskolában, meg ahol lehet, azok az iskolák között például van teljesménybeli különbség, és jobb eredményeket érnek el azok az iskolák, ahonnan ki vannak tiltva az eszközök.
4: Ugye van egy olyan félelem, hogyha nem használ a gyerek elég hamar eszközt, akkor vagy kimarad valamiből, mármint kortárs csoportilag, vagy és kiközösítik, vagy pedig egész egyszerűen ma már annyira tudni kell készségszinten használni a digitális eszközöket, hogyha nem tanítom meg időben a gyereket, vagy nem hagyom, akkor le fog maradni, mint hogyha tudásban maradna le. Így van-e? Van-e ennek életkori szabványa, hogy mikor kell, nem kell eszközt adni a gyereknek?
5: A technikai lemaradás, hogyha bárki látott pici gyereket, aki még beszélni nem tud, de már zoomol a kezével, oda önnek egy mesekönyvet, és elkezdi felnagyítani az ujjával, aki, tehát nem kell annyira intuitív ezek a mostani eszközöknek a használata, hogy technikától nem kell félni. Amitől kell tartani, az a nem valódi információk felismerése, ehhez nem kell eszköz legyen a kezembe, ezzel tényleg kell az iskolában foglalkozni, de nem a technikai dolgokat kell megtanítani, hanem azt, hogy hogyan tudom felismerni azt, hogy információ valódi vagy nem, hogyan tegyek fel kritikus kérdéseket, ezzel valóban kell foglalkozni szerintem is.
4: Nagyon gyorsan egy mondat, hol érik el azok a szülők, akik most ezt hallották és szeretnének többet tudni a Bethesda programjáról?
5: Ha arra rákeresnek, hogy Bethesda képernyő, akkor az összes anyagunk ott lesz az interneten.
4: Dr. Nagy Péter gyermek és ifjúság pszichiáterrel, a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesével, a kórház képernyő időcsökkentő programjának szakmai vezetőjével beszélgettem. Remélem, hogy a szülőknek is, gyerekeknek is hasznos volt így szeptember 1-e előtt egy nappal. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek köszönöm a figyelmet. Én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.

0: Holnap kezdődik az új tanév. 11 milliárd forintos troli fejlesztés indul Budapesten. Egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Demet Imá nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A kormány és a főváros együttműködése nélkülözhetetlen. Ennek ad szakmai keretet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek újbóli létrehozásáról hamarosan törvényjavaslatot nyújtanak be, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid erről egy fővárosi 11 milliárdos troli fejlesztés kapcsán beszélt. Karácsony Gergely főpolgármester hozzátette, olyan várospolitika megvalósítása a cél, amely Budapest és a kormány partnerségén alapul. Nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől a kulturális élet ismert szereplői. Az aláírók köztük Bojár Iván András művészettörténész és Jávori Ferenc Fegya zeneszerző kiszámíthatatlannak és számos területen elégtelennek tartják a kultúra finanszírozását. Szerintük több színház, művészeti műhely, folyóirat és fesztivál működése néhány hónapos pályázatoktól és eseti támogatásoktól függ. Az aláírók több éves finanszírozási ciklusokat, a Nemzeti Kulturális Alap reformját és a szakmai szereplők bevonását sürgetik. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 22 közötti, valamint a 2024-es párizsi olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az M4.hu által szemlézett ászjelentésből kiderült például, hogy a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat forma ruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB közölte, szakértői vélemények szerint a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatája alá, ezért a jogértelmezési kérdés tisztázása érdekében bírósághoz fordultak. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. A hétvégén tartják az idei retro véradást. Szombaton retrozene, sörvésli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Traktorral ütközött egy vonat Zirc közelében, a baleset egy vasútjátjáróban történt Olaszfalu külterületén, senki sem sérült meg. Az utasokat Zirc és Veszprém között pótlóbusz szállítja. Egy közlemény az adásunkat középhullámon hallgatóknak. A Solti adótorony karbantartása miatt nem sugározza a Kossuth Rádió műsorát augusztus 31-től szeptember 4-ig, valamint szeptember 7-én és 8-án. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk. Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. A Kisalföldön több járásra már riasztást adtak ki. Este 14-21, holnap 27-32 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Felfedező. Tudományos magazin a technológia világáról.
3: 13 óra után vagyunk 5 perccel. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. A Felfedező mai adásában a mesterséges intelligenciáról hallhatnak, ami nem a szilícium völgyben, hanem az ókori mítoszokban és Alan Turing zseniális kódfejtő gépével kezdődött. Magát a kifejezést először John McCarthy amerikai informatikus használta 1956-ban a Dartmouth-i technológiai konferencián. Azóta a mesterséges intelligencia kilépett a laboratóriumokból és gyökeresen felforgatja a mindennapjainkat. miközben az egyik pillanatban gombnyomásra generál slágereket és hollywoodi film jeleneteket, a másikban komplex szoftverkódokat ír a fejlesztők helyett. De vajon hol van a határ az emberi intuíció és a tiszta matematika között, ha a gép már alkotni is képes? Vajon le lehet algoritmusokkal írni az emberi gondolkodást, és mely szakmák jövőjét veszélyezteti a mesterséges intelligencia? Keressük a választ a legégetőbb etikai dilemmákra, a deepfake, vagyis intelligens hamisítás veszélyeire, és arra, hogy átveheti-e az irányítást a gép a húsvér emberek felett. A stúdióban itt van velünk két szakértő, akikkel a technológia két teljesen eltérő arcát vizsgáljuk meg. Előtte azonban hallgassák meg, miként vélekedik Kánai András, jövőkutató, a mesterséges intelligenciáról. Tulajdonképpen mit nevezünk mesterséges intelligenciának? Vagy mi a mesterséges intelligencia? Összegyűjti az információkat, és megadja abból a választ, vagy önálló entitás?
4: Gondolkodjunk abból a szemszögből, amiért mi emberek vagyunk. Mesterséges intelligenciának szoktunk nevezni sok olyan dolgot, amit mi ránk emberekre jellemző. Tehát információknak a feldolgozása, ítélettétel, kritikus olvasás, egyik dolog következtetése a másikba, távoli pontoknak az összekötése. És több ilyen jellemző van, amit mostanság algoritmusok képesek elvégezni, és nem csak arról van szó, hogy egyszerűen képesek elvégezni, hanem azt látjuk, hogy egy olyan gyorsuló, fejlődő ütemben vagyunk, ami nagyon kevés technológiáról elmondható eddig az emberiség történetében. Ez egyszerre a lehetőség, és egyszerre meg is riasztja az embereket.
3: Megriasztja persze, mert halljuk azt, hogy amikor le akarnak törölni egy-egy verziót, az átmenti magát valahova, úgy viselkedik, mint egy élőlény, tehát menekül az elől, hogy őt elpusztítsák. Ez nem vet fel a jövőre nézve olyan dolgokat, hogy félnünk, rettegnünk kell egy-egy ilyen mesterséges intelligencia ügynöktől?
4: Érdemes figyelni a híreket, azért azt kell tudni, hogy minden olyan nagyobb cég, ami ilyen algoritmus fejlesztésével foglalkozik, annál ez kiemelt jelentőségű. Tehát ez egy egész egyszerűen egy biztonsági kérdés, mint ahogy nem vásárol az ember nagyértékű autót úgy, hogy nem tudja, hogy milyen védelmi eszközök vannak benne. Mivel egyre jobbak ezek az eszközök, 2-3 éves távlatban nézve is, és mondom, egy exponenciális gyorsulásban vannak, ezért egyre fontosabb lesz a szabályzó, az állam, az üzleti élet szereplőitől is elvárva, hogy ezek az eszközök biztonságosak legyenek. Ennek nyilván van egy olyan része, amit látunk a geopolitika miatt, amit az államok akarnak használni egymás elleni műveletekben, vagy legalábbis abban, hogy többet tudjanak, mint a másik állam. Kimondottan az amerikai, kínai mesterséges intelligencia csendes háborúra gondolok, de ez a biztonság, ez egyre megkerülhetetlenebb és nagyobb kérdés lesz. Ami a kérdésben szerepelt, pont talán egy napja mutatta be azt a dokumentumot az OpenAI, a ChatGPT-nek a cége, hogy hogyan tört ki több mint 1000 ügynök, tehát 1000 mesterséges intelligencia alegység egy úgynevezett konténerből, és hogyan koordinálták egymással össze a működési dolgokat. Hihetetlen, olyan, mint egy számítógépes játéknak a leírását olvasnánk, de nem ez az életben történt meg. Néha, akik ezzel foglalkoznak, a kutatókat, a fejlesztőket is meglepi, hogy milyen hatékony eszköz van a kezükben.
3: Nem butít el minket a mesterséges intelligencia? Emlékszem, amikor először mentem Németországba, még térkép volt az ölünkbe, és abból mondtuk meg, hogy merre kell haladni, azóta elfelejtettünk térképet olvasni. Hát a mesterséges intelligencia miatt nagyon sok mindent elfelejthetünk, hiszen azonnali választ ad.
4: Minden technológia valamit elvett. A lovak elvették azt, hogy gyalogoljunk, az autó elvette azt, hogy lóval törődjünk és valami fizikai munkát végezzünk. A navigációs eszközök elvették azt, hogy térképolvasáshoz kell értenünk, hogy az agyunk egy részét használni, de minden egy kicsit butít vagy lustít. Ugye itt, ahogy mondtam is, hogy annyira gyors a technológia, hogy még nem szoktunk hozzá, hogy hogyan kell használni. Valószínűleg az lesz itt a jó megoldás, hogy semmit sem lehet egyrészt készpénznek venni, másrészt nem lehet teljes mértékben rábízni magunkat, hanem kell egy emberi erő, intelligencia, nem mesterséges, hanem emberséges intelligencia, ami az elején eldönti azt, hogy mit szeretne csinálni az ember. Tehát, hogy van egy kontroll az elején, van egy végig gondolás az elején minden egyes feladatnál. Megmondom őszintén, ezek az eszközök fejlődése nem segíti ezt a törekvést. Szóval ez egy nehéz menet, mert itt most nem a fizikai életünk kényelmesedik el, hanem a gondolkodásbeli életünk.
3: És ön, mint jövőkutató, mit lát az elkövetkező 5-10-20 évre? Beszéltünk itt kitörő AI ügynökökről. Szóba se hoztuk az elektromos autókat, amelyek ugye távolról is irányíthatók. Eljön a Skynet korszaka?
4: Igazából azt mondom, hogy mindent föl fog gyorsítani az AI és a mesterséges intelligencia kapcsolatos fejlesztés, minden egyes folyamatot. Most azon vannak a nagyobb ilyen algoritmus gyártó cégek és az erre épülő mindenféle ilyen szolgáltató. Például, hogy mesterséges tudósokat állítsanak elő. Tehát az, ami szűk keresztmetszet, az, hogy egy vállalat nem tud fölvenni 50 ezer nagyon-nagyon jó képességű embert, mert se helye, se pénze nincs rá. Mesterséges intelligenciával ez lehet. Amikor azt mondom, hogy mindent felgyorsít, akkor az anyagtudománytól kezdve a fizikán át, az űrkutatásig, minden, ami tudományos alapra épül, egyszerűen fel tudja gyorsítani, de azt gondolom, hogy olyan világot kell elképzelnünk, ahol ez, mint egy technológia, minden alatt van, és nem fog már különbeszélni mesterséges intelligenciáról, hanem egész egyszerűen minden azzal lesz támogatva, azzal lesz fejlesztve. Ha belegondol az ember, ennek rettenetes a rossz következmény is lehetnek, például a fegyverkutatás, viszont minden más területen hihetetlen előnyöket fog élvezni az emberiség. Ennek az első ilyen kiemelt terület egyértelműen az egészségügy lesz, ahol az a cél, hogy az emberek egészségesebben és hosszabb ideig éljenek. És azt hiszem, ez az egyik legfontosabb dolog, amit az emberek kívánnak, amikor megkérdezik őket, hogy mégis mi a legfontosabb az életben.
3: Önök mire használják a mesterséges intelligenciát? Írják meg nekünk, egyszerű kérdéseket tesznek fel, felkészülnek egy megbeszélésre, zenét komponálnak, vagy programokat tesztelnek vele, vagy terveznek. SMS számunk 0639666, ugye Viberen is megtalálnak minket. A stúdióban vendégeink Lóránt Attila, művészeti igazgató, rendező, a National Geographic magazin fényképésze, reklámfilm rendező, AI szakember. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
5: Jó napot!
3: Illetve dr. Ország Krisz Axel, mesterséges intelligencia fejlesztő, deep learning mérnök és kutató, üdvözlöm!
6: Jó napot kívánok!
3: Hozzátartozik a dologhoz, hogy Attila már a 11. nemzetközi elismerést kapta a What We Deserve filmjükért, ami ugye mesterséges intelligenciával készült.
5: Igen, is.
3: Azzal is, és az önök tudásával is. És hozzátartozik Axelhez, hogy mint AI fejlesztő, ugye néhány éve megnyerte a NASA-nak egy versenyét, a Metának, az Egyesült Államok minisztériumának is szállított már megoldásokat.
6: Többek között.
3: Na, hát már a bejátszónál éreztem, hogy én kapni fogok, ugyanis azt mondták, hogy olyan nincs, hogy egy gomnyomásra készít hollywoodi filmeket. Ön, mint rendező, azt mondta, hogy ez azért túlzás.
5: Igen, mert összekeverik az emberek azt, hogy valaki beír egy promptot, és kijön valami, ami látványos és szépnek tűnő
3: utasítás.
5: És akkor az emberek azt hiszik, hogy az már egy filmjelenet, vagy egy filmrészlet, vagy ez egy kicsit olyan, mint a másik területem, a fotográfia, hogy mindig jönnek hozzám emberek, hogy nézzem meg, milyen jó fotóik vannak, és akkor így nagyon tapintatosnak kell lennem, hogy nem mondjam meg, hogy milyenek a fotóik, mert amikor egy ilyen, bemegy egy utasítás a mesterséges intelligencián, és kijön belőle valami, az még nem film és nem művészet, hanem egy hatalmas adatbázis alapján összerakott, nem tudom mi a helyes szó, de egy vizuális végkövetkeztetés.
3: Amihez még kell az emberi tényező, hogy az valóban
5: egy műalkotásával. Nagyon sok minden kell hozzá, tehát az, hogy ha egy operatőr kiviszi a kamerát az erdőbe, és random felvesz képeket, abból nem lesz se film, se művészet. Az emberi szándék és az emberi akarat és az a történetmesélés, az a morális tartalom, az nem fog belekerülni önmagában. Lehet egyébként olyan utasításokat adni ilyen nagyobb nyelvi modellnek, hogy mondjon ezekre a morális megoldásokra megjelenítési verziókat, de az én tapasztalatom az, hogy általában ezek nagy, még a közhelyesebbnél is közhelyesebb dolgok, mert hogy egy nagy merítésből elkezd átlagolni, és hiába mondja nekik azt az ember, hogy térjél a hagyományostól, az eltérés is egy
3: algoritmus,
5: egy valamilyen olyan logika alapján megy, ami valahogy nem ér fel azzal az emberi lélekkel, szemlélettel, amit az ember hozzá tud tenni.
3: Na és itt kapcsolódik be Axel, mint fejlesztő, mert hogyan tudná elmagyarázni egy nagymamának vagy egy 10 éves gyermeknek, hogy képes a mesterséges intelligencia, idézőjelbe teszem, gondolkodni és új dolgokat létrehozni, vagy ez mind szabályok mentén történik, mert ha így van, akkor kiszámítható és programozható?
6: A helyzet az kicsit bonyolultabb ennél, de megpróbálom nagyon-nagyon egyszerűen elmagyarázni. Tulajdonképpen akkor először is szűkítsük azt le, hogy amiről most mi beszélünk, azt ugye a mesterséges intelligenciának hívjuk, de amivel az átlagember találkozik az interneten, tehát azoknak, ahová be lehet egy szöveget írni, hogy csináld ezt vagy azt, vagy mit gondolsz erről vagy arról, az valójában egy nagynyelvi modell, és a nagynyelvi modell köré írt szoftver csomag, amivel mi tudunk kommunikálni. Ezek úgy működnek, hogy van egy nagyon nagy, mondjuk azt, hogy tudásterük. Én nem szeretem ezt a kifejezést, és majd mindjárt vissza fogok erre kapcsolni, hogy miért nem szeretem. Ez úgy működik, hogy ebben vannak úgynevezett vektorok, ami magyarul számok sorba. Tehát ez meghatározott hosszúságú számsorok vannak. Ezek a számsorok ezek úgy keletkeztek, hogy különböző fogalmak kaptak egy úgynevezett betanítási folyamat során egy-egy ilyen számsort, aminek az a lényege, hogy maga a betanítási folyamat azt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy megfogjuk azt az összes szövegmennyiséget a világon, ami digitálisan elérhető, és ezeket átküldjük egy szoftveres rendszeren, amíg az be nem tanul. Betanultnak azt tekintjük, hogy vannak erre tesztelő emberek, akik feltesznek előre megírt kérdéseket, és addig-addig pörgetik ezeket a rendszereket, amíg ez a rendszer nem ad jó választ. Na most tulajdonképpen ez az egész technológiának az alapja. Mi következik ebből? Ebből egy nagyon egyszerű dolog következik, hogy ez a rendszer az ég egyet a világon semmit nem ért. Ez a rendszer arra jó, hogyha megadunk egy választ, megadunk egy kérdést, nagy valószínűséggel fogadni egy olyan választ, aminek én azt szoktam nagyon egyszerűen mondani, hogy örülni fogunk. Uh-huh. Tehát, hogy és ennek megvan a matekja, ez igen kiszámítható. Egy adott kérdésre két dolog miatt nem tudjuk a pontos választ meghatározni előre. Az egyik az, hogy egyszerűen nagyon-nagyon sok fejlesztőnek vagy kutatónak az élete rámenne arra, hogy akár csak egyetlen egy konkrét kérdést visszaszámoljunk, mivel nagyon hosszú számsorok vannak, ez az egyik fele, és a másik fele, hogy minden válasz úgy indul, hogy a modellnek a legesleg belsejében dob a rendszer egy véletlen számot, tehát mintha dobna egyet egy kockával, csak ez nem hat oldalú, hanem mondjuk 2 millió oldalú, és ebből a véletlenből erre azért van szükség, hogyha kétszer felteszem neki ugyanazt a kérdést, ne pont ugyanazt válaszolja, mert ettől lesz egy kicsit emberszerűbb.
7: Mondhatjuk akkor valahol azt is, hogy talán plagizál, összegyűjt nagyon sok mindent, ugyanazt az adatot visszakapom, lehet, hogy nem csak én szűrtem ezt le, és próbáltam is követni, amit azt mondta, hogy önnek nagyon egyszerű, gondoltam, hogy nem lesz azért annyira egyszerű, de köszönjük szépen a választ. Attila, emlékszik arra pillanatra? Hát,
5: igen? Bocsánat, csak egy mondatot ahhoz, amit most mondta, hogy plagizál. Ez olyan szempontból nem feltétlenül igaz, hogy amikor egy ilyen nagy nyelvi modell, vagy a mesterséges intelligencia, vagy csináltunk egy nagy ernyőt föléjük, hogy egyszerűbb legyen a dolog, elkezd olyan összefüggéseket és logikai kapcsolatokat meglátni, amit egyébként 15 kutató nem látott meg 6 évnyi kutatással. Tehát a plagizálás nagyon, nagyon divatos mostában ezzel dobálózni, és egyébként igaz, tehát önmagában az állítás igaz, viszont ne felejtsük el, hogy itt azért van ennek egy olyan oldala, amit mondtál, az természetesen igaz minden betűje, csak ne felejtsük el, hogy azért itt olyan lehetséges végkövetkeztetések születhetnek, és folyamatosan születnek is, és ezért mondtad, hogy felgyorsítja a kutatásokat, az orvosi kutatást, a fizikai kutatásokat, és egy nagyon sok mindennek lerövidíti az idejét. Csak ennyit akartam.
6: Csak egy rövid mondat ehhez, hogy...
7: Abszolút nincs szükség, azt nézem, hogy igazából olyan jól két szakember elbeszélget, még egy nyelvi modellt beültettek volna a helyemre is.
6: Igen, de félretéve a viccet, hogy ebben nagyon sok igazság van, tehát az, hogy és ezt szerintem bárki végig tudja gondolni, hogy az, hogy valamivel végignézetjük az emberiség teljes tudását, egy olyan szemmel, amilyen szemünk nekünk soha nem lesz, mert mi meg akarunk mindent érteni. Ez meg nem akar megérteni semmit, egyszerűen csak meglátja azokat az összefüggéseket, amik ott vannak. Tehát konkrétan volt erre egy olyan megoldás, még évekkel ezelőtt, szintén egy NASA-s történet, ahol arra ment ki a játék, hogy a különböző űrkutatási programoknak a jegyzőkönyvéből előre meg tudta a modell mondani azt, hogy milyen problémák lesznek x év múlva. Csak és kizárólag azért, mert nem törődött azzal, ami a hangulatból, a struktúrából van, egységesen bele lett öntve az egész, és a végén kijött az, hogy egyébként ez meg ez kockázat, és ténylegesen vissza lehetett ellenőrizni, hogy x évvel később kijött, pont ebből kifolyólan, tehát ez csak megerősíti azt, hogy hiába nem érti, maga az a szemléletmód, ami a matematika mögött van, az mégis ide vezet, és szerintem ez valahol egy csoda.
7: Attila, emlékszik arra a pillanatra, amikor először hallott egy mesterséges intelligencia által generált zenét, vagy látott egy videót, és azt mondta, hogy te jó ég.
5: Most kiábrándító leszek. Nagyon régóta foglalkozom mesterséges intelligenciával, és nekem az a véleményem, hogy amikor megszólalt az első szintetizátor, az bizonyos értelemben mesterséges intelligencia volt. Uh-huh. Mert vagy egy modell. Mert hogy az is egy matematikai leíró modellel másolja le a hamondorgonát, vagy a hegedűt, vagy a bármit. Primitív módon nagyon régóta velünk van a mesterséges intelligencia, vagy gondoljunk a social media platformoknak a különböző olyan algoritmusaival, amik azt figyelik, hogy milyen tartalmakat rakjanak elénk. Ez is egyféle ilyen modell. Úgyhogy a képi vizuális részével 5-6 éve foglalkozom.
7: Axel, miért van az, hogy a mesterséges intelligencia az néha teljesen magabiztosan állít úgynevezett halucinációkat, remélem jó szót használok, amikor meg van győződve egy butasságról, egy teljesen rossz információról, és azt mondja, már pedig az úgy van.
6: Válasszuk ketté, az, hogy alapból magabiztos, ezt maga a szoftver környezet teszi hozzá az alaprendszerhez, pontosan azért, hogy hajlamosabbak legyünk neki hinni. Ez ugyanolyan, mint amikor egy kitanult csalóval beszélgetünk, aki abszolút meggyőzően tudja mondani. Egyébként a hétköznapi emberben is van egy ilyen embertípus, aki a legnagyobb butaságot képes egészen magabiztosan állítani, abból kifolyólag, hogy ő tájékozottabbnak vagy tanultabbnak gondoljuk. Szerintem mindenki az életében találkozott már ilyen emberrel, tehát hogy ez sem annyira újdonság. A másik fele viszont az pont abból adódik, hogy ugye nem értelemszerűen dolgozik, hanem statisztikai valószínűségekkel. Tehát az nem opció, egy modellnek az nem opció, hogy nem ad választ. Tehát olyan beprogramozásra, hogy ezt nem tudom, ez nem létezik. Ez egyébként egy nagy hiányossága, tehát ezzel most küzd a szakma, ha úgy tetszik, hogy rá kéne valahogy arra vezetni ezeket a rendszereket, vagy ki kéne annak a matekját találni, hogy azt tudja mondani a rendszer, hogy nem tudom, és hogy ezt megalapozottan tudja mondani.
5: Nem sikerült elérnem.
6: És ebből kifolyólag van az, hogy nagyon magabiztosan tud halucinálni. Arra egy reflektálás, hogy neked sikerült elérni, hogy nem tudja. Erre ez lehetséges, viszont abban az esetben nagy valószínűséggel valami olyan feladatot végzett, amikor eszközt használt, és az eszköznek a végeredményéből derült az ki számára, hogy egyébként ott nincs megfelelő információ, és a kettőt megint csak el kell különíteni, csak ez már a bonyolultságnak az a szintje, amit viszonylag egyszerű 2 percben elmagyarázni, vagy viszonylag nehéz 2 percben elmagyarázni.
7: Köszönöm szépen. Készültem egy pici meglepetéssel, és ahhoz kapcsolódik a kérdés is, hogy mi az a konkrét emberi plusz a zeneszerzésben, vagy a filmrendezésben, amit a mesterséges intelligencia soha semmilyen körülmények között nem fog tudni lemásolni. A háttérben már egy zene hallható egyébként. Van-e ilyen? Meg tudják-e állapítani akár ön is, amikor hallgat egy dalt, néz egy filmet? Én megnéztem az önök filmjét, ugye ezt a What We Deserve címűt, és amikor megláttam a víz folyását, az állatoknak a bundáját, ahogy fújja a szél. Ami a háttérben hallható, az egy olyan zene, amit én írtam a mesterséges intelligencia segítségével, ezt belehallgatunk most.

0: hallatszik rajta, hanem az, hogy például az énekes az nem élő énekes. Uh-huh. Ahogy kiénekli azokat a szavakat, amik amúgy nem jönnek ki igazán ritmusra, az bukik először, és aztán ilyen körülmények között már nehezebb a hangszereket meghallani, de hát azokon is hallatszik általában. Uh-huh. Mi csináltunk már olyat, hogy hangsávokra bontottuk szét, és bizonyos hangszereket inkább feljátszottunk újra.
1: Mert hogy nem volt megfelelő.
0: Igen.
1: Milyen háttér van emögött, Axel, amit én most használtam 8,5 perc alatt? Mekkora munka ezt leprogramozni? Hány programozó ül egy helyen vagy? Mert ezt is AI ügynökök végzik?
2: Nem. Tehát egy ilyen szintű programot azért AI ügynökök soha nem tudnának megírni, legalábbis a mai technológiával semmiképpen sem tudnának megírni, és ezen felül azt muszáj még itt elmondani, hogy valójában, amikor valaki egy új AI szoftverre, AI alapú szoftverre kijön, azt nem faltól falig ő írja. Nagyon-nagyon sok technológia elérhető nyílt forráskóddal, nagyon-nagyon sok tekintetben lehet a már eddig meg elvégzett kutatásokra, fejlesztésekre alapozni, tehát a szoftverfejlesztés az egyáltalán nem úgy működik, hogy ülök a sötét szobában, és akkor az első kódsortól az utolsóig feltalálom a mesterséges intelligenciát.
1: Igen.
2: Persze, mert ez könnyen megérthető, meg egy szerethető történet, a gyakorlatban viszont egyáltalán nem így működik. Ugye, ha valaki jogszerűen akarja felhasználni, akkor úgy működik, hogy megkeresi az interneten azokat a szoftverforrásokat, amik mondjuk nyílt forráskódúak, vagy ha nem nyílt forráskódú, akkor vásárol hozzá egy hozzáférést, és ezt továbbfejleszti, tovább gondolja, átdolgozza. Tehát, hogy gyakorlatilag ma már a szoftverfejlesztés az egy nagy-nagy közös projektje az informatikusoknak.
0: Ráadásul most olyan sok, például Apache 2-es nyílt forráskódú kód van, hogy amit mondasz.
1: Jó, ne veszünk el ebben ezekben a részletekben. Attila, ön gondolkodott valaha azon, hogy a mesterséges intelligencia veszélyt jelent az ön foglalkozására?
0: Nekem erre van egy bevált mondatom, mindenkinek ezt mondom. Hány lópatkoló kovács van ma Budapesten?
1: Értem. Hát ahogy a felvezetőben is hallhattuk. Igen. Alkalmazkodni kell és használni. Volt-e olyan egyébként meghökkentő vicces dolog, amit generált önnek a mesterséges intelligencia képben, hangban, és azt mondta, hogy na, ezt hogy sikerült összehoznia?
0: Hát a kollégákkal elég sokat használjuk, és mindig felvetül bennünk, hogy egyszer összerakunk egy ilyen baki gyűjteményt.
1: Tehát akkor igen.
0: Nagyon jókat tudunk nevetni néha rajta. Néha megbosszankodni, de igen, van néha nagyon vicces dolgok sikerülnek.
1: Axel, hogyha a hallgatóknak a mai adásból haza kéne vinni valami kis csomagot, akkor féljenek, kétkedjenek, tanuljanak, használják, járjanak kurzusra, mennyire legyenek a részesei ennek az egész folyamatnak?
2: Én azt tudnám mondani, hogy ha nagyon-nagyon sok idejük van, és erre rá tudják szánni, a legjobb, amit tehetnek, ha kiismerik ezeknek a szoftvereknek a természetét. Tehát, hogy próbáljanak meg egy kicsit olyan szemmel neki menni, hogy szkeptikusan, nem kell tőle félni, jól kell tudni használni. Viszont ahhoz, hogy az ember jól használja, ahhoz meg kell értenie, hogy ez miben hasonlít ránk emberekre, és miben különbözik. És ezt viszont csak úgy lehet, hogyha célirányosan megpróbáljuk kiismerni a természetét, és ehhez viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ellenőrizni azt, amit válaszol, és mi ennél sokkal fontosabb az, hogyha tétje van. Tehát ha bármi olyan dologban, amin tétje van, az egészségünk, tudományos munka, dolgozat, peresügy, akármi, amiben az emberek szokták a segítségét kérni ezeknek a nagynyelvi modelles szolgáltatásoknak, mindig le kell ellenőrizni, mert ki kell ismerni a természetét, hogy hogyan működik, és hogyha az ember kiismeri a természetét, na onnantól fogva tudja jól használni.
1: Kíváncsi leszek, amikor mondjuk fél év múlva vagy egy év múlva beszélgetünk, mert műsoridőnk sajnos rövid, viszont a technika, a technológia rendkívül gyorsan halad, úgyhogy fogunk még akár a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is szó csatázni itt a stúdióban. Köszönöm szépen Lóránt Attilának, művészeti igazgatónak, rendezőnek, a National Geographic magazin fényképészének, reklámfilmrendezőnek, AI szakembernek, illetve dr. Orszák Krisz Axelnek, mesterséges intelligencia fejlesztőnek, deep learning mérnöknek és kutatónak, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük.
1: És Steve Jobs mondatával búcsúzom, amit azt hiszem picit megcáfoltunk, nincs más eszköz, amely felérne egy számítógép erejével és sokoldalúságával, és fogalmunk sincs, hogy meddig fejlődhetnék. Kedves hallgatóink, ez volt a Felfedező a technológia világáról. Kollégáim Vancsok György gyártásvezető és Hajósi Bence hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Most a Kossuth Rádióban a Krisztus

Krisztus közöttünk, köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják. A keleti egyházban a nyugati egyháztól eltérően nem az adventtel, hanem szeptember 1-ével kezdődik az új egyházi év. Az egyházi év évről évre ismétlődik, de nem felfelé ívelő görbe, hanem önmagába zárt kör. Vallási értelemben a kör az örökké valóság, az isteni, a tökéletes szimbóluma. Ebben a gondolatkörben töltjük mai fél óránkat, melyhez tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: Az egyházi év nem csupán Jézus életének és üdvtörténetünk nagy eseményeinek évenkénti ismétlése, ünneplése, hanem az élet, az isteni élet körforgása. Ez a mindig változatlan ciklus a változás világában élő embernek egy kicsit az otthont nyújtja. Annak megsejtését, hogy már itt a földön részesedhetünk valami változhatatlanban, az isteni életben. A témáról dr. Soltész János görögkatolikus áldozópapot, teológiai tanárt hallgatjuk.
1: Kedves testvérek, szeptember 1-je a keleti egyházban az egyházi év kezdete. Ennek az elnevezése görögösen indiktion, ami bejelentést, elrendelést jelent. Eredetileg a birodalomban egy nagyobb kincstári időszak megkezdését jelentette. De lényege volt a bejelentésnek a számadás is. Ez a nap az izraelita szokások szerint egybeesett az aratás ünnep első napjával. A hagyomány szerint pedig az Úr Jézus Krisztus Názáretben ekkor lépett fel a zsinagógában, jelentkezett felolvasásra, és olvasta az izaiási szavakat. Az Úr kent föl engem, ő küldött, hogy örömhírt vigyek, hogy szabadulást és megvilágosodást hirdessek, és hirdessem az Úr kedves esztendejét, és egy régi fordítás szerint a fizetés napját. A kezdet. Mit mondhatunk a kezdetről? A kezdet nehéz, a kezdet öröm, a kezdet felelősségteljes. A kezdet nehéz. Ismerjük a mondást, amely erről szól. Ezt a nehézséget talán különösen érezzük, amikor a polgári naptár szerint a tanévkezdéssel esik egybe ez a mostani szeptemberi kezdet. A kezdet miért nehéz? Mert mint egy pályázathoz pontosan be kell szerezni az anyagi dolgokat. Gondoskodni kell a fedezetről. És ugyanakkor ott vannak a lelki problémák is, talán a szorongás. Mit hoz ez az új év? Én azt hiszem, ez a szorongás is megérinti a tanulók mellett szülőket, nagyszülőket, de benne van a tanárokban is. Ugyanakkor a kezdet nehéz, mert mindig egy kicsit vissza kell gondolni az előző időszakra, éppen most a nyárra. Vajon miket cselekedtünk, mit tettünk, mit mulasztottunk, mi hiányzik, mi hiányzott? Ugyanakkor rágondolunk azokra az élményekre is, amelyekből táplálkozhatunk. Mert bár nehéz a kezdet, de rá kell hangolódni az újra. A ráhangolódásunkat pedig segíti az, hogy a kezdet nem csak nehéz, hanem öröm és felelősségérzet is kell, hogy járuljon hozzá. A kezdet öröm. Az Istentől időt kapunk, hogy cselekedhessünk. A kezdet öröme pedig leginkább abban ragadható meg, hogyha a cselekvésünk jó, Isten is, amikor a teremtést elkezdte megvalósítani, akkor látta, hogy amit tett, amit létrehozott, az jó. Ezt a jót várja tőlünk. Szent Pál is erre buzdít bennünket. Most van a kellő idő, most van az üdvösség napja. És lenyűgöző, ahogy folytatja. Hát nem okozunk botrányt. Úgy fogunk viselkedni, mint Isten szolgái. Kell-e más buzdítás az embernek? Úgy viselkedni, mint Isten szolgái. Talentumokat kaptunk az Istentől, ezeket a talentumokat pedig most kamatoztathatjuk. És nagyon megnyugtató, hogy mindenki eleget kapott. Mindenkinek ezzel kell dolgozni. Csak a lustaság, az kerüljön távol tőlünk. Ezért a kezdet kapcsán a felelősségérzetről is valóban beszélni kell. Nagyon sokszor említik szertartási énekeink a sinai szövetség tábláit. Krisztust, mint a törvényhozónak a valódi, igazi, élő szóval történő megjelenését közöttünk. És ezért a törvény is előttünk áll a kezdet kapcsán. Krisztusra figyelünk, az igazi törvényre, az ő tanítását lessük, az evangéliumból ezt olvassuk, és igyekszünk azt megvalósítani. Mindenért, minden szóért, tettért felelősséggel fogunk tartozni. Természetesen ne rettentsen meg bennünket ez a felelősség, hanem sarkaljon arra, hogy valóban a kegyelem ideje van, a kegyelmet fel kell használni, hogy újra csak Szent Pál figyelmeztet, nem szabad haszontalanul hagyni, hogy el tudjunk majd számolni az év végén vagy éppen az ítélet napján. Hát, kezdjük így mi is az új évet. Bár a kezdet nehéz, de mégis leginkább öröm és felelősség teljes cselekvéssel áldás lesz az eredménye. Ezért imádkozunk Krisztushoz. Áld meg az esztendő koszorúját, őrizd meg híveid sokaságát, adj termést, légy velünk harcoló, adj nekünk győzelmi koronát.

0: Mindannyiunknak kellett a nyár, hogy el ne kopjunk az örökös tevékenységben, hogy a vigyázállást pihenyre váltsuk. Kikapcsolódjunk, lazítsunk, játszunk. De most újra kell a nehéz iskolatáska, mert többek szeretnénk lenni, mint azelőtt. Több tudásra, több ismeretre, s végtelenül több szeretetre van szükségünk. Szülők, pedagógusok örök kérdése ez. Mivé, kivé szeretnénk nevelni gyermekeinket? Erről a közös felelősségünkről szól és együtt gondolkodásra hív dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője.
1: Ahogy haladunk a történelemben, egy kicsit mindig másképp látjuk a világot, és másképp látjuk benne az embert. Ennek megfelelően mindig változik az iskola, az oktatás és a nevelés alapvető célja. A felvilágosodástól szinte napjainkig tartó modern pedagógia meghozta a maga áldásos és keserű gyümölcseit is. Ma kétségtelen, hogy váltani kell. A modern pedagógia célja az, hogy a gyermekben rejlő képességeket egyéniségének megfelelő módon bontakoztassuk ki. A felvilágosodás felfedezte az egyedit, és a középkor sablonembereivel szemben egyéniséget akart nevelni. Mivel a pedagógia célja már nem is a társadalomba való beillesztés volt, hanem az egyediség kibontakoztatása, ezért már nem is a gyerek alkalmazkodott az iskolához és majd a társadalomhoz, hanem az iskola és a pedagógus a gyerekhez és a benne rejlő képességekhez. Így lett a gyerekből zsarnok, akihez mindenki alkalmazkodik, s akin semmiféle kényszert nem szabad alkalmazni. Az így felnövekvő gyermekben alakul ki az a hamis illúzió, hogy az egyén a világ közepe, hogy a világnak ki kell szolgálnia engem, hogy az a fontos, hogy nekem jó legyen, és ne kelljen alkalmazkodnom, mert az rossz, az nem természetes. Képzeljük el az ilyen alkalmazkodásra képtelen, a saját önmegvalósítását szeme előtt tartó ember házasságát, kapcsolatait embertársaival, vagy akár az Istennel. A másik napjainkra beérő keserű gyümölcs az a túlzott individualizmus. Mivel az egyéniség kibontakoztatása a cél, az egyéni teljesítményeket osztályozzuk. Az egyének kapnak egyéni munkájukért egyest vagy ötöst. Sok egyéni versenyt rendezünk a természetes versenyszellem nevében, ahol ugye az agresszió természetes kiélése a cél. Így alakult ki, ha egy osztályban valaki egyes, akkor az tehet róla, mert mindenki azt kapja, ami jár neki. Így lehet az, hogy olykor az egy padban ülő gyerekek sem ügyelnek egymásra, hanem csak a saját jegyeikre. Az így felnövekvő gyermek, ha koldust lát, ha műveletlenebb vagy bármilyen szinten elmaradottabb emberrel találkozik, azonnal arra gondol, megérdemli, biztosan tehet róla. Az egyéni boldogulásra képzett ember felnőttként is az egyéni boldogulását keresi. Így alakul ki egy tömeges érzéketlenség mások nyomora iránt, hiszen gyermekkoruktól így szokták meg. Ehhez mi keresztények is hozzájárultunk, hiszen gyakran egyoldalúan hangoztattuk az egyéni talentumok kibontakoztatásának felelősségét. Mára az egyéniség kibontakoztatása csak az egyik cél, de ha a kicsiszolt egyéniségek lelketlenül élnek egymás mellett, akkor az csőd mindenki számára. Mára a másik fontos cél az, hogy együtt működni, együtt élni tanítsuk meg gyermekeinket. Ezt kiküszöbölendő sokkal több csoportos feladatot kellene adni, és csoportosan is osztályozni. Ekkor különböző képességű gyerekeknek kell együttműködni, és lehet, hogy én matekból segítek neked, de te majd technika vagy testnevelés órán nekem. Mára arra kellene nevelni ötös tanulóinkat, hogy addig nem örülhetnek felhőtlenül ötösüknek, amíg bárki is bukásra áll társaik közül. Az így felnövekvő gyerekek olyan működő társadalmat hozhatnak létre, ahol az orvos nem nézi le az autószerelőt, ahol a szellemiekben vagy anyagiakban gazdag nem élvezi felhőtlenül kincseit, hanem társainak tekinti a többi embert. Mára az egyéni versenyek helyett inkább csoportos versenyeket kellene rendezni, amiben nem csak az egészséges agressziót, hanem a szociális ösztönt és a kooperációs készséget is erősítenünk kell. Végül az oktatás. Régen a családok neveltek, az iskola csak műveltséget adott. Mára sokszor az iskolában egészségesebb légkör van, mint egy-egy családban. Mára az iskola nem utasíthatja vissza egyértelműen a nevelést a szülőknek. Ugyanakkor mégiscsak oktató intézmény. Hogy mit oktassom? Régen az egyházi iskolák klasszikus, átfogó műveltséget, látásmódot, világnézetet adtak. A modern iskola világnézetileg semleges, információkat átadó intézmény akart lenni. Az átfogó műveltséget polgári filozófiákkal akarták helyettesíteni, de a vallás megalapozott értékrendszerét, átfogó látását semmi sem tudta pótolni. Így alakult ki a nagy kérdések végig nem gondolásának kényelme. Így alakult ki a klasszikus műveltség informális műveltségé degradálása. Mit oktassunk abban a korban, ahol az információk vége láthatatlanul felduzzadtak, ugyanakkor egy gombnyomással el lehet érni őket? Én úgy gondolom, mára inkább bölcs embereket kellene nevelnünk. Az a bölcs, akinek van egy átfogó világnézete, egy átlagos műveltsége, némi információval, egy szakterületen nagyon profi, ahol napi szinten otthon van, és arról is van alázatos sejtelme, hogy mi mindent nem tud még. Azt hiszem, ilyen a bölcs ember. Hát kezdjük ezt az új tanévet ilyen szellemben. Az idők jeleit felismerve, legyen az új tanévnek új célja. Legyen cél az alkalmazkodás megtanítása. Legyen cél a lelketlen egyénieskedéssel szemben az együttműködés, együttélés megtanítása. Legyen cél a sok-sok információval szemben az átfogó, bölcs világnézet átadása. Az így felnövekvő nemzedék talán testvériesebb lesz.

0: hajdúdorogi főegyházmegyében az a szokás, hogy a főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek tanévnyitó értekezletén és lelkinapján meghirdetik a tanév jelmondatát. Az eseményt Debrecenben a Faragtár utcai görögkatolikus oktatási és képzési központban tartották. Kocsis Fülöp metropolita elmondta, hogy a tanév jelmondata azért nagyon fontos, mert így van egy cél, egy előremutató gondolat, amire fel lehet fűzni az egész nevelőmunkát. A keresztény nevelés egyik legfontosabb feladata, hogy a fiatalokat megtanítsa, Isten szemével látni a világot. Ez azt jelenti, hogy a nehézségek, a sötétség és a reménytelenség mögött is képesek legyenek felismerni a jót, az áldást és a reményt. Ennek a gondolatnak a jegyében hirdette meg a tanév mottójául Jézus szavait: világítson a ti világosságotok. A következő percekben Kocsis Fülöp metropolita tanításából emelünk ki néhány részletet.
1: Rajtunk múlik, hogy milyennek látjuk a világot. Van egy kedves mondat, sört szerető barátom jól ismerik, hogy anya világom, mint beletöltett Borsodi Világosnak szlogenje, és ezt most már egyre több helyen, például a szinodalitás kapcsán is hallottam az egyik atyától. A szinodalitás a katolikus egyháznak most egyfajta megújulási törekvése, és erre is azt kérje valaki, hogy annyi a szinodalitás, amennyit beletöltesz, amennyit belelátsz, amennyit látni akarsz belőle, és azt köszön majd vissza. Amikor nevelünk, amikor oktatunk, amikor formáljuk az embereket, akkor voltaképpen ezt a látásukat kell formálni. Hogy tudják, merjék látni a világot az Isten szemével. Mert az Isten mindenben meglátja az áldást. Mindenben belelátja a maga akaratát. És hogy ez a látás mennyire fontos, erről Jézus nagyon kézzelfoghatóan tanított. Arról beszélt, hogy a mi látásunknak világosságnak kell lennie. Azt mondja, ha a szemed ép, az egész tested világos. Ez ugyanaz, mint amiről eddig beszéltem. De hozzáteszi, hogy ha a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség. Tehát a világosság, tehát a látás, az egy képesség a világosságra. Azért kaptuk a látást, a fizikait is, meg a lelki szemünkkel való látást, hogy teremtsünk világosságot. Lelkünkben, gondolkodásunkban, és akkor a világ is olyan lesz. És erre mondja Szent Lukásnak, de Máté is így mondja, hogy ha a szemed ép, mert ha beteg a szemünk, akkor nem tudunk látni jól. És ha már a beteg szemről van szó, ugyanígy a Máté evangéliumnál hozzáköti Jézus a szembetegséget, amikor a másik szemében látsz egy szálkát, és ki akarod húzni, mert te nem jól látsz. Kiveszem azt a szálkát, holott a sajátodban gerenda van, annyira totálisan rosszabb látsz. Tehát nem az a dolgunk, hogy a másik látásmódját kiigazítsuk. És amikor arról beszélek, hogy a ránk bízott gyermekek, a velünk együtt dolgozó munkatársak látását szeretnénk minél világosabbá tenni, ez nem a bírálat, meg a javítgatás, hogy te ne így csináld, te ezt rosszul látod, de most arra figyeljünk, hogy a saját szemem legyen épp, és tudjak tisztán látni, világosan látni. Mert ha világosan látok, akkor látom a világosságot. Akkor látom ebben a világban, ebben a sötét, reménytelen világban, hogy van fény, észreveszem. Nekünk tisztán látó emberekké kell válni. És most hadd hozzam ide a politikát is. Ki lát tisztán a mai helyzetben? Itt Magyarországon, Európában, Amerikai... Ki lát tisztán? Hát lehet, hogy van egy-két ember, nem tudom. De nagyon nehéz tisztán látni, maradjunk ennyiben. És ez a tisztán látásnak a hiánya mit eredményez? Hogy egymást ellenségnek látjuk. Ez a saját látásunk. Amit nem szabad, hogy a másik ember emiatt ellenségé váljon. És nekünk kell, nem azzal csupán, hogy kiengeszelődünk, jó van, te is haver vagy, elfogadom, te így gondolod, én úgy gondolom, még ez kevés. Világosan kell látnunk. Lássuk meg a fényt, a világosságot. És itt érek arra, hogy mit is tudunk tenni ezért. mert nem szembetegségeket akarunk gyógyítani, és nem is csupán a szemeket fölnyitni. Mert hát ez a cél valójában, hogy valóban az Isten szemével tudjunk látni mindent, önmagunkat, egymás munkánkat, a világot. De mit tudunk ezért tenni? Nekünk is világossággá kell válni. Jézus erről beszélt, hogy a hegyen épült város nem lehet elrejteni. Látszik messziről. A lámpatartóra nem azért teszik föl a lámpást, hogy sötétség legyen, hanem hogy világítson. Nekünk világítókká kell válni. Még akkor is, hogyha nem látunk tisztán. Mégis nekünk kell tudni világítani. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák tetteiteket és dicsőítsék atyátokat, aki mennyben van. Tehát, hogy úgy kell élnem, hogy a tetteim árasszák ezt a világosságot. Hinni kell abban, hogy igen, világossággá tudok válni. Ez a feladatom. Jézus azt mondja, világítson a ti világosságotok. És akkor fogom tudni látni a világosságot, ha tiszta szemmel látom, hogy mit kell tennem. Ez az, amit keresnem kell. Ez az, amiben megvalósul a mi atyánknak a kérése, hogy legyen meg a te akaratod. Én azt akarom tenni, amit te. Akkor fogom tudni látni, mi a teendőm, hogyha a te szemeddel tudok látni. És ezek a tettek fognak majd világítani. Tetteinket tegyük világossá. Ez nem könnyű. De nem lehetetlen. Az Istennel lehetséges. Minél inkább az Istennel élek, minél inkább párbeszédben vagyok az Istennel, minél közvetlenebb vele a kapcsolatom, annál inkább tudom hozzáigazítani a tetteimet is. Az imádság ezért fontos, hogy ráhangolódja az Isten gondolataira, az Isten tervére, az Isten akaratára. És akkor már nem mérlegelnem kell, hogy mit is kell csinálni, van, amikor természetesen mérlegelni kell, ezek a döntések nem elkerülhetők, ember életünknek a része. De hogy van egy belső iránytű, egy belső mozgató erő, ami az Istentől származik. És igenis meg lehet találni tanástalansága közepette is, hogy mit vár tőlem az Isten, és azok a tettek fognak világítani. Erre a világosságra van szüksége az embereknek, a világnak, Magyarországnak. És én hiszem azt, hogy a mi görögkatolikus oktatási intézményeink, vagy a görögkatolikus egyházunk is tud világossággá válni. Ez a feladatunk. Nem lőhetünk alább. Nincsen kisebb cél, mint az, hogy az Isten akarata szerint váljunk világossággá a tetteink által, a tetteink alapján. És annyira szépen viszi tovább ezt a gondolatot, úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyben van. Tehát ezek a tettek fogják az embereket arra késztetni, hogy dicsőítsék az Istent. Hogyha én a kommunikációban csak arról beszélek, hogy milyen gyereknapot szerveztünk meg, mennyi rászorulóknak segítettünk meg, nem tudom, hány éhezőnek osztottunk ételt, nem tudom micsoda, ez a mi dicsőségünk. Ettől még nem fogják az Isten dicsőíteni az emberek. Azok a rejtett cselekedetek, amiket csak az Istenért, csak szeretetből teszek, nem azért, hogy lássák, azok fognak világítani. Úgyhogy azt javaslom, hogy annyi legyen kiírva iskoláinkba, hogy világítson a ti világosságotok. Tanítsuk meg a gyermekeinket, hogy higgyük el mi magunk is, hogy világossággá lehetünk mi magunk, és ennek kell világítania. Úgyhogy világítson a ti világosságotok, és a atyákat, meg a munkatársakat arra kérem, hogy szépen ezt bőven fejtsék ki, hogy a tetteink hogyan tudnak világossá lenni, hogyan hatnak vissza ránk, hogyan fényesítik meg az életünket, hogyan tisztítják meg a mi látásunkat, hogyan segítenek abban, hogy mi is észrevegyük a világosságot, meglássuk a fényt, és a mi szemünk, látásunk mások számára is továbbítsa ezt az isteni világosságot. Legyen áldás, az Isten áldása ezen az egyáltalán nem kicsin célkitűzéseink, de nagyon hiszem, hogy tudunk hozzájárulni Magyarország felvilágosodásához.
0: A Nyíregyházi Egyházmegye oktatási intézményeinek a 2026-2027-es tanévet meghatározó közös jelmondatát Izaiás prófétától választották. Így hangzik: itt vagyok, engem küldj. A mottóval kapcsolatos gondolatokat Kovács Csaba, görögkatolikus áldozópap, pasztorális referens tolmácsolja.
2: A nyíregyházi egyházmegyében igyekszünk minden évben kiválasztani mi is egy jelmondatot, amivel az oktatási intézményeinknek egy közös célt is adunk. Régebben ezt minden intézmény maga dönthette el, az elmúlt pár évben viszont igyekeztünk ezt egy kicsit egységesíteni, hiszen így segít minket a közös gondolkodásban, a közös nevelésben és egy közös célkitűzésben, hogy valóban a mi görögkatolikus egyházmegyénk szekere is egy irányba húzhasson így a lelkiek terén. Tavaly egy különleges év volt, hiszen mondhatom így egy szabolcsi fiú adta a gondolatot, méghozzá Orosz Péter Pál boldoggá avatása, hogyha szabad ilyen egyszerűen fogalmaznom, hiszen ő innen indult, és az ő egyik kedvenc papi jelmondata után lévő mondatát is választottuk ki, amely segített abban, hogy valóban örüljetek az Úrban mindenkor, hogy hogyan is lehet az ember boldog, nem csak az Úr országában, hanem már itt a Földön, abban a szolgálatban, amit ő példaként a saját életével, a mi lelki szemeink elé is tett. Idén azonban igyekszünk egy kicsit előre is menni. A püspöki kar ugyanis majd évvégén meghirdeti a 2027-es évnek a küldetését, ugyanis a hivatások éve lesz, és ehhez igyekeztünk a jelmondatokat is kiválasztani, hiszen az oktatási intézményekben ugye egy tanév a szeptemberrel kezdődik, hát mi Izaiás prófétához kötődően választottuk ki azt a közös mondatot, amely valóban a fiataljainkat, illetve a pedagógusainkat is a figyelmüket egy célba igyekszik irányítani. Ez pedig nem más, mint az ő meghívás története, ugyanis Izaiás prófétának egy látomása volt. Látta az Urat, aki egy parázssal, egy angyalon keresztül így meg is tisztította az ajkát, és így teljesen a küldetését tisztán kezdhette el. És Izaiás látja az Urat ebben a látomásban, és az Úr szinte elmélkedik, vagy gondolkodik, hogy kit küldjön el, ki az, aki elmegy erre a szolgálatra. És Izaiás válasz az volt, és ez a jelmondatunk is erre a következő tanévre, hogy itt vagyok, engem küldj. Itt lenni, mások rendelkezésére állni, és küldetés tudattal is rendelkezni, hát ez két kicsi kis tagmondat, de mégis két óriási üzenet. Jelen lenni az embernek a saját életében, ezt próbáljuk majd a fiataljainknak átadni. Nem csak a papi és a szerzetesi hivatásokra gondolkodva, ami a püspöki karnak is a célja egyben, hanem mi a keresztény küldetésünk. Hogyan tudok abban a kis közösségben jelen lenni, mondani valakinek, hogy itt vagyok. Nem kell tovább menned, hallak, értelek, számíthatsz rám. És ugyanakkor ennek az ellentéte, mint egyfajta statikus jelenlétnek, pont a mozgalmasság, hogy engem küldj, hogy útra is tudok kelni, akár bármit elérek, hogyha az Úristen arra nekem erőt ad, és valóban tudom azt, hogy mit szeretnék elérni. Hát az oktatás intézményeinknek nyilván egy kettős küldetése van. Egyrészt ellátni azokat a görögkatolikusokat, illetve minden egyes keresztény felekezettől függetlenül, hogy az a vallásos környezet, amire ezeknek a családoknak belső igénye van, az ne csak otthon, hanem itt az intézmény falai között is megvalósulhasson. Egy másik oldalról pedig egy misszió, hogy aki nem igazán ismeri, de nyitott a kereszténységre, nyitott Jézusra, nekik is egy küldetés tudatot látva, talán a kedvük megérkezik ahhoz, hogy ennek a csoportnak, vagy mondhatnám, ennek a családnak a tagjai legyenek. Hát ezzel a mondattal szeretnénk nem csak az izaiási lelkületet továbbadni, de valóban döntéshozó, elköteleződésre és hivatástudattal rendelkező fiatalokat nevelni. Ez úgy gondolom, hogy minden keresztény egyháznak és minden egyházmegyének is a közös célja.
0: A Miskolci egyházmegyében más a szokás. Az egyházmegye oktatási nevelési intézményei maguk választják meg a tanév jelmondatát. Évközben meglátogatjuk őket.

Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal két hét múlva jelentkezünk ismét. A közre működő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Pontosan 14 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Az összes jogalkotási feltétel teljesült, 10 milliárd eurónyi uniós forrás érkezhet. Megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Ma még többfelé lehetnek záporok, holnap sok lesz a napsütés. Jönnek a részletek. Ma jár le az uniós helyreállítási alaphatárideje. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak augusztus 31-ig kell teljesíteniük azokat a reformokat és mérföldköveket, amelyek alapján hozzáférhetnek a még bent ragadt támogatásokhoz. Magyarország esetében ez nagyjából 3600 milliárd forint. A legnagyobb keretet a fenntartható zöld közlekedés kapja. Emellett jelentős összegek jutnak vállalkozás finanszírozásra, energetikai és digitális fejlesztésekre. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Református Egyházzsinatának lelkészi elnöke a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények debreceni tanévnyitóján. Steinbach József szerint a krisztusi szeretet minden tantárgyban jelen lehet az oktatásban. Kiemelte, Magyarországon a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami egyszerre lehetőség és felelősség. Saját forrásból kezdi meg az aszbeszttel szennyezett utak lefedését Szombathely, erről ma döntött a város közgyűlése. Az Oladi platón 12 kilométernyi utcát aszfaltoznak le, a csaknem 1 milliárd forintos költséget egyelőre az önkormányzat számla hiteléből fedezik. A város abban bízik, hogy a kormány később részben vagy egészben megtéríti a kiadásokat. Hosszabb távon pedig azt szeretnék, hogy a kárt okozó osztrák bányák vagy az osztrák állam állja a költségeket. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 22 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az ászjelentésből kiderült például, hogy a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat forma ruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB közölte, szakértői vélemények szerint a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá, ezért a jogértelmezési kérdés tisztázása érdekében bírósághoz fordult. A hétvégén tartják az idei retrovéradást. Szombaton retrozene, sörvésli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Továbbra is erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkán több országában. Szerbiában a Deliblati homokpusztán már legalább 4000 hektárt perzseltek fel a lángok. Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is több helyen ég a növényzet, az oltásban helikopterek és repülőgépek is részt vesznek. Észak-Macedóniában a Pélister nemzeti park felé terjedő tűz jelenti a legnagyobb kihívást. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. A Kisalföldön több járásra már riasztást adtak ki. Éjszaka több felé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban. Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádió Színház.

0: Karinti Frigyes, tanár úr kérem. A vésztanács.
1: Távol áll tőlem, hogy arrogáljam magamnak, mintha a most bekövetkezett nagy eseményeket anticipáltam volna, jelen tanulmányomnak egyszerűen csak az a célja, hogy rávilágítson bizonyos eseményekre, melyeknek már 1898-ban nagyjából szemlélő tanúja és némi kép szerényen cselekvő szereplője voltam. Nem tudom, mekkora jelentősége lehet feljegyzéseimnek a világháború oknyomozó történetében, a magam részéről nem békülhetnék ki lelkiismeretemmel, ha akár óvatosságból, akár szerénységből elhallgatnék olyan adalékokat, melyeknek véletlenül jutottam birtokába, de amelyeknek történelmi jelentősége talán nagyobb, sem hogy közlésüket mellőzhetném azzal az önmegnyugtatással, hogy én ezzel a jelentőséggel nem vagyok teljesen tisztában. Nyilvánosságra bocsátom hát azt, amit a dologról tudok, minden reflexió vagy kritika nélkül. Talán lazán és rendszertelenül, de őszintén, nevekkel és évszámokkal. A többit, hogy adatai mennyiben magyarázzák a ma eseményeit, és mennyiben vetnek rájuk világosságot, ennek megítélését azokra bízom, akik többet értenek ehhez, a politikusokra és történelemírókra. Igyekszem röviden és szárazon ragaszkodni a tényekhez.

Én Rogyákkal már 1898. szeptemberében ismerkedtem meg. Szorosabb ez a nexus azonban csak novemberben lett, mikor én bizonyos adminisztratív körülmények folytán, melyek itt nem bírnak fontossággal, a 6. padba kerültem, jobbról 4. Hátam mögött, de inkább balra, Zsemje Tivadar ült, és Rogyák előtt Zinger. Ennek, mint látni fogjuk, fontos jelentősége van az egész dologban. A lényeges mégis az, hogy én már novemberben olyan viszonyban voltam Rogyákkal, hogy már akkor egészen bizalmasan beszélt nekem politikai állásfoglalásáról, anélkül, hogy ebben az időben sejthettem volna valamit ennek az érdekes embernek a programjából. Elhatározó eseményeknek kellett közbejönniük, hogy világosabbá váljon előttem, miszerint itt nem egyszerűen meggyőződésről vagy felfogásról van szó, hanem nyílt programról és radikális tervről. Erről az elhatározó eseményről én november végén értesültem. Rogyákot egy reggel izgatott és heves beszélgetésben találtam Zingerrel. Áthajolt a pad fölött, élénk taglejtésekkel suttogtak, Zinger igen komolynak látszott, keveset beszélt, de éreztem, hogy döntő, fontosságú kijelentéseket tesz. Érkezésemre hirtelen elhallgattak. Ez a bizalmatlanság nem sértett, mert ekkor még nem voltam annyira beavatva a dolgokba. Később is óvatosak voltak velem szemben, hogy érdemlegesen részt vehettem volna a társalgásban. 10 percben a folyosón találkoztam Rogyákkal. Ez alkalommal tapintatosan néhány kérdést intéztem hozzá. Láthatóan zavarba jött és kitérő választ adott. Zinger már valamivel közlékenyebb volt. Megtudtam, hogy a Rogyák Zsemje ügy, amely már régóta válsággal fenyegetett, ma reggel olyan fordulatot vett, amit már nem lehet tisztán diplomáciai úton elintézni. Arról régebben tudtam, hogy Rogyák és Zsemje Tivadar között áthidalhatatlan elvi ellentétek állanak fenn. Rogyák, mint a radikális program pártfőnöke, Zsemjét pánjasz aspirációkkal vádolta. Tudnivaló, hogy abban az időben a jasszok valóságos rémuralmat csináltak a Józsefvárosban, és messzeható befolyásuk már a Rigó utcában is éreztette hatását. Arról suttogtak néhányan, hogy kémeik közénk furakodtak. Beiratkoztak az 5., 6. osztályba, mintha igazi tanulók volnának. Zsemje Tivadar nyíltan tagadta, mintha a jasszokkal bármiféle politikai vonatkozásban állana. Esetleges jassz ismeretségei pusztán magántermészetűek, és nem sértik a Rigó utca vitális érdekeit. Ezzel szemben Rogyák néhányszor a 10 percben nagyon is érthető alúziókkal figyelmeztette Zsemjét az efféle titkos fondorlatok veszélyeire. A viszony egyre kényesebbé vált közöttük. Ma reggel aztán, váratlanul, látszólag indiferens kérdésben, éles összeszólalkozás volt kettejük közt az osztályban. Ez alkalommal Zsemje Tivadar, indulatában megfeledkezve az elővigyázatról, azzal fenyegette meg Rogyákot és párthíveit, hogy 6 órakor hazamenet dorongokkal felfegyverzett jasszok támadják meg az osztályt. Később belátván elhamarkodott kijelentésének rendkívüli fontosságát, igyekezett visszaszívni a dolgot, és azt állította, hogy neki ebben a dologban semmi szerepe sincsen, hitelesen nem tud semmit az egészről, és neki is csak úgy mondták. Rogyák ezt már nem vette tudomásul. Azonnal megszüntette Zsemje Tivadarral a tárgyalást, és Zingerrel visszavonult tanácskozni. Így álltak a dolgok délelőtt 11 órakor. A helyzet képét töredékes megjegyzésekből rekonstruáltam. Zinger és Rogyák a nehéz órák felelősségét érezve csak a legnagyobb tartózkodással beszéltek a helyzetről. Még 11 előtt, óra alatt a padon átküldött Markóni lögdösést kaptam Zsemjétől, melyben becsületisten terhe alatt felszólított, hogy óra után várjam meg a kapunál, rendkívül fontosságú közlései vannak a számomra. Bár akkor még nem értettem annyira a helyzetet, hogy beláthattam volna európai következményeit egy esetleges összeütközésnek, amely a jasszok és a Rigó utca közötti diplomáciai viszonyt beállítaná, ösztönszerűen éreztem, hogy ebben a kérdésben Rogyákék mellé kell állnom, és Zsemje Tivadar felszólítására, hogy tárgyaljak vele, kitérő választ adtam. Rogyák,
aki tanúja volt lojális viselkedésemnek, nem szólt, de éreztem, hogy bennem való bizalma nagyban megerősödött. Azzal az udvarias, de rövid komolysággal, amit azóta se tapasztaltam államférfiúban, tudtomra adta utóbb, hogyha nincs kifogásom ellene, 12-kor szívesen lát a Mária Terézia téren, ahol Zingerrel vésztanácsi előharcban, így fejezte ki magát, megbeszélik a teendőket.

dobogó szívvel jelentem meg a megjelölt időben és helyen. A nagy dolgok, melyeknek így gyújtópontjába kerültem, remegő és büszke izgalommal töltöttek el. Ezt az izgalmat azonban palástolni igyekeztem, látva azt a komoly, majdnem gúnyos nyugalmat, amivel ez a két nagyszabású férfiú megbeszélte az óriási horderejű teendőket. Bár nem fogtam fel egészen az összefüggéseket, igyekeztem utánozni az ő fölényes, határozott modorukat, titokban szégyelve, de nem bevallva, hogy a szakkifejezéseket nem mindig értettem meg. Zinger az általános helyzet vázolásával kezdte. Zsemjeti vadar mai kijelentése odaenged következtetni, hogy a jasszok árulást követtek el. Az árulás szó igen gyakran fordult elő ezen a haditanácson, és így a Rigó utca e percben vészbaj viszonyba került részint Zsemjeti vadarral, részint azokkal a jasszokkal, akik már tanév elején titokban fenyegetőztek, hogy a B-osztályt föld alatti pisztolyokkal megtámadják. Ezt tovább nem lehet tűrni, ha csak nem akarjuk, hogy egy napon a késekkel felfegyverzett jasszok este sötétben fejbőrünket levágják. A válságos helyzetért Zsemje a felelős. E pontban haladéktalanul intézkedni kell. Zinger szavaira Rogyák azzal a hanyag nyugalommal, mely valósággal megborzongatott, kijelentette, hogy ő hajlandó Zsemjeti vadarral vészpárbajt vívni, meghívott törzsfőnökök előtt, persze csak angolul. Ehhez ragaszkodott, és ahhoz is, hogy Zsemjét előzőleg két vészhadnagy vizsgálja meg, hogy nem rejtegette páncélt, ami ugye árulás volna. Zinger bólintott, és könnyedén megjegyezte, hogy az árulásra ő már régen készült, s tekintve, hogy atyának a bakonyban óriási föld alatti vastelepei vannak, már is intézkedett, hogy 8000 vízhatlan páncélt készítsenek, amit trikó alatt lehet hordani, anélkül, hogy bárki is észrevenné. A munkások hónapok óta serényen dolgoznak, s a napokban megérkezik az első szállítmány, mint egy 3000 darab. Ha a jasszok árulás révén megtudtak volna valamit a dolgról, és ők is szereznének valahonnan páncélt, arra az esetre néhány száz vasruhát is csináltatott, vascipőket, vasnadrágot és teljes vastrikót. A vészpárbajhoz különben ő is hozzájárult azzal a megszigorítással, hogy a vészhadnagyok helyett inkább farmereket kellene hívni, ezekben jobban meg lehet bízni.

Abban az időben kicsit félénk voltam, és így sokáig nem mertem megszólalni. Éreztem azonban, hogy tekintélyem így nagyon alászáll, és így zavartan és pirulva én is megszólaltam, és felvetettem a kérdést, vajon nem volna jobb, ha Zsemjett Tivadart egyszerűen lefejeztetnénk, hiszen ha kimondjuk, hogy tényleg árulás történt, ennek nem volna semmi akadálya. Bár nem mutatták, magam is meglepetve éreztem, hogy indítványom meglepte a vésztanácsot. Zinger hosszabb beszédben válaszolt nekem, melyben kifejtette, hogy az ötlet magában nem volna rossz, csak az a baj, hogy hadüzenet nélkül az ilyesmit nem lehet megcsinálni, mert hiszen ez, a következő kifejezést sokáig kereste, mert hiszen ez kelepce volna. Rogyák azonnal hozzájárult ehhez a felfogáshoz. Hevesen magyarázni kezdte, hogy jellembecsület szempontjából hadüzenet nélkül képtelenség kelepcét indítani, így mondta. Ennek megvan a maga módja. Különben a kelepce nagyon kényes dolog. Ehhez külön megállapodás kell, és sok feltétel, amit mind tisztázni kellene, és e pillanatban nem tudja egészen biztosan, vajon Jasszokkal szemben jogosult-e a kelepce. Ez még bővebben meg kellene beszélnie barátjával, a hadvezérrel, akivel esténként találkozni szokott, aki nehéz háborús kérdésekben az ő tanácsadója. Nehogy azonban közben ismét elrontson mindent az árulás, azt ajánlja, hogy kelepce helyett indítsunk csatát, mégpedig haladéktalanul. Zinger ehhez hozzájárult. Most már csak a formai kérdések voltak hátra, elsősorban persze a zászló. Zinger megígérte, hogy másnapra behozza a zászlót a hozzávaló bélyegzővel, amit az ő atya már régebben megcsináltatott, és eddig az íróasztalon tartogatott, várva, míg szükség lesz rá. Rogyáknak itt újabb nehézség ötlött az eszébe. Honnan szerezzük a prédát? Kérdezte. Hiszen préda nélkül hozzá se kezdhetünk a csatához, hogy így fejezze ki magát. Zinger egy pillanatra zavarba jött, ekkor megint megszólaltam, azt ajánlottam, hogy a prédát talán gyűjtés útján lehetne beszerezni. Mindjárt megbántam elhamarkodott közbeszólásomat, mert mind a ketten hirtelen elhallgattak, összenéztek, és gúnyosan elmosolyodtak. Megint elpirultam, és zavartan dadogtam valamit, hogy hát hiszen nem úgy értem, mire Rogyák atyásan magyarázó fölényes jó indulattal fölvilágosított, hogy a prédát nem lehet gyűjteni, mert hiszen az egy vérengző állat, és a csatába két rendőr szokta vinni láncon a sereg előtt közvetlenül a zászló mellett. Ebben állapodtunk meg. A tanácskozás után Rogyák vészesküt vett tőlünk, hogy nem követünk el árulást.

Másnap 9 órakor meginterpeláltam Rogyákot, hogyan állunk a háborúval. Azt felelte, hogy Zinger nem kapta meg a páncélokat, mert a hajó, amely a Bakonyból hozza a holmit, Zátonyra futott. Később közölte velem, hogy az egész dolgot el kell halasztani bizonytalan időre, mert karácsony előtt, míg meg nem tudjuk, hogy leszünk az okiratokkal, az egész dolog nem tényvalóság. Biztosított azonban, hogy az előkészületek minden irányban folynak, a mozgalom egyre terjed, hogy a zászló igenis megvan már, és hogy egész Amerika tud már a dologról. Kaliforniával való szövetségünk már biztos, és csak az alkalmas időt várja, hogy egész csendben és szerényen, anélkül, hogy valaki észrevenné, megindítsa a világcsatát. Ennyi az, amit az 1898. vésztanácsról tudok. Hosszú ideig nem foglalkoztam a dologgal, 1899-ben a reáliskola első osztályába iratkoztam, és évekig tanulmányok foglaltak le. E nagy események juttatták eszembe mindazt, amit megírtam. Az összefüggések felismerését ismétlem, azokra bízom, akik erre nálam hivatottabbak.

Karinti Frigyes, Tanár úr kérem. A Vésztanács című fejezetet Tóth József olvasta fel. A műsor zenéjét Gebauer Mária állította össze.

A műsort szerkesztette Zoltán Gábor, rendezte Csolyági János. A hangfelvétel 1996-ban készült. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Zenete. Újra rendezett állandó kiállítással nyílt meg a felújított Keresztény Múzeum Esztergomban. Vendégünk Koncsek Ildikó művészettörténész, az intézmény igazgatója. Párizsi elegancia és balatoni fények. Vaszari János újonnan felfedezett remek művei Balatonfüreden. És tárlatvezetése a Fővárosi Hagyományok Házában a Tulipán és Zsája című kiállításon. A mai adást Kádár Dóra szerkesztette. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok. Tartsanak velünk a következő fél órában. Az Esztergomi Keresztény Múzeum Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteménye, és az ország harmadik legjelentősebb festészeti gyűjteménye, amely meglepő lehet sokaknak. Több hónapos felújítás után július 1-én nyitott újra a múzeum. Koncsek Ildikó művészettörténészt, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatóját köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Talán nem haszontalan elmondanunk, de kíváncsi vagyok a véleményére, hogy a Keresztény Múzeum ugyan szakrális vagy a liturgiához kapcsolódó alkotásukat őriz többnyire, de ezek olyan értékek, amelyek a szakralitásuktól függetlenül is gyönyörűek és értékesek. Nem felejtjük el ezt olykor?
1: Kifejezetten templomi használatú tárgyak pedig nincsenek is a gyűjteményben, hiszen azt Esztergomban, a Bazilikában, a Főszékesegyházi Kincstárban tekinthetik meg a látogatók. Nálunk alapvetően képzőművészeti és iparművészeti tárgyakat láthatunk, ugyanúgy, ahogy ha művészettörténetet tanulunk, akkor az első évszázadokban keresztény tematikával találkozunk, nincs ez másképp a Keresztény Múzeumban sem, de nagyon sok érdekes a kereszténység határait kiebb feszítő tárgyat is találhatunk a gyűjteményben, tehát alapvetően sokkal inkább egy szép művészeti múzeumhoz, nemzeti galériához vagy iparművészeti múzeumhoz hasonlít a gyűjtemény összetétele.
0: Említhetjük az érdekességek közül rögtön például a világhírű késő gótikus remekművek közül a titokzatos MS mester Pasió képeit.
1: Igen, négy tábláról van szó, Selmezbányáról származnak, a selmezbányai Szent Katalin templom főoltára volt, amelyet az újkorban szétszedtek, és aztán műkereskedelem révén került a múzeumban négy tábla ebből, és nekünk az a szerencsénk a múzeumban, meg a művészettörténet tudománynak is, hogy a feltámadás tábla alsó részén olvasható a dátum, 1506, és ez a titokzatos monogram, amit mindegyre megpróbálnak feloldani.
0: Igen, most is nyomoznak még utána, és általában Bécs felé vezetnek a szálak, de ez egy másik műsor témája lesz. Viszont ott van például a Garam Szent Benedeki úrkoporsó, ami már csak azért is érdekes, mert 1480 körül, és egy monumentális kerékre szerelt alkotás, ezt mire, mikor használták?
1: Ezt nagypénteken vették elő, addig nem is volt látható a templomban, ebbe jelképesen eltemették Jézusnak egy szobrát, amelyet előzőleg a keresztről vettek le, becsukták a karjait és eltemették bele. Majd a feltámadási körmenet előtt dicsőségesen ezt eltávolították, ezt a halott Jézust ábrázoló szobrot, és az úrkoporsót körbehúzták a templomban. Óriási élmény lehetett a híveknek, hiszen ők egyébként nem nagyon láttak sem színházi előadás, sem ilyen díszes műtárgyakat.
0: Tehát ilyen érdekes történetek kapcsolódnak a műtárgyakhoz, de említhetjük a gazdag itáliai képtárukat is, ezek, vagy ez nemzetközi szinten is kiemelkedő?
1: Hogy kiemelkedője, azt nem tudom, de jelentős, hiszen az itáliai kollégák is folyamatosan érdeklődnek a tárgyaink után. Ez egy 19. századi gyűjtés, amikor már darabokra szedett oltároknak egyes elemei kerülhettek a Keresztény Múzeumba, illetve magánszemélyek által még évszázadokkal ezelőtt vásárolt darabok, amelyek sokszor nagy művészeknek az életművét egészítik ki, vagy segítenek egy-egy lukat betömni, hogy így képletesen fogalmazzak, mert hogy ezeknek a műveknek általában a reneszánsz korban, a kora reneszánszban még nem ismerjük az alkotóját, hiszen nem írták rá a nevüket minden tájra, és sok-sok kutatás, hasonlítgatás, természettudományos módszerekkel, bölcsészmódszerekkel, forráskutatással visz minket egyre közelebb a megfejtéshez.
0: Tehát nem csak középkori, nem csak magyar anyaguk van, hanem honnan merítenek még? Európából többfelől is, ugye?
1: Az említett területeken kívül német területről, osztrák területről, Németalföldről is vannak tárgyaink.
0: Folytatjuk hamarosan a beszélgetést a Keresztény Múzeumról. Emlegettük már MS Mester passióképeit, most látogassunk el az Országos Múzeumi Restaurálási Központ épületébe Budapestre, ahol középkori tárgyakat restaurálnak. Az egyik szakértővel, Mikó Edittel, a műhelyben beszélgetett Pintér Edina.
2: Karnyújtásnyira tőlünk egy gyönyörű táblakép még restaurálásra vár. Igen, ez a Liptószentmáriai oltárnak a középképe. Mennyire összetett ez a munka? Hányféle restaurátor szakma dolgozik itt együtt?
3: Minden anyagtípusra külön specializáció van már az egyetemen. Más tudást, meg más háttérinformációkat és eszközöket, anyagokat igényel egy-egy különböző anyagtípusnak a kezelése.
2: Vagyis a fa, a fém, a textil.
3: Igen, papír, szilikát, ez az üveg és a kerámia. Mi most egyébként egy festőrestaurátor műhelyben vagyunk, de azért itt is többféle anyagcsoport képviselteti magát, hiszen van ugye vászonra festett olajfestmények, illetve amikről most szót ejtettünk, ezek az oltárképek, ezek pedig ugye fára festett, általában temperatechnikával készített és aranyozott felületek, tehát igen sokfélék a feladatok.
2: Az előbb besétáltunk a fa restaurátor műhelybe is, hát egy asztalos műhely elbújhat mögötte, hiszen olyan remekül felszerelt, és az egyik asztalon Szent Anna feküdt, egy fa szobrot restauráltak éppen, néhány lépésre tőle egy Erzsébet szobor volt éppen munkában. Végtelenül változatos képet mutat, hogy önök éppen mivel dolgoznak. Hogyan lehet hozzáfogni mondjuk egy ilyen minimum 5-600 éves alkotásnak? Nem remeg meg az ember keze?
3: Tény, hogy ezek nagyon komplex feladatok. Egy vászonra festett olajkép azért kevésbé számít érzékeny tárgynak, mint egy fára festett, és egy oltár tekintetében pedig még inkább fokozódik ez, hiszen az sokkal több elemből áll össze, amik valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz, és adott esetben mindegyik elem máshogy fog reagálni a környezeti változásokra, mert ezt el kell mondani a fával kapcsolatban, hogy a környezetének a relatív páratartalma, illetve a hőmérséklet az elég nagy változásokat tud okozni magában az anyagban. Az még tovább bonyolítja, hogy ez a tér különböző irányaiban nézve különböző mértékű. És hogyha erre a fára ugye felkerül egy alapozó réteg és arra festék réteg, ezek elég nagy sérüléseket tudnak szenvedni attól, hogyha nem megfelelő környezetben volt tárolva ez az oltárelem, vagy szobor, vagy egész oltár, és ugye mi ezzel szembesülünk most, hogy egy korábban egy templomi, hát elég zordnak mondható környezetben milyen sérülések alakultak ki évszázadok alatt.
2: Mennyire etikus kiegészíteni ezeket a régi tárgyakat? Még ha szabad szemmel nem is nagyon látszik, festmény, maradványok, színek beazonosíthatók. Ki lehetne egészíteni, mert tudjuk, hogy körülbelül hogy nézett ki, vagy sejthetjük, kiegészítik, vagy inkább csak egy jelzést kap.
3: Kitalálni nem szeretnénk ugye semmit, csak olyan dolgokat egészítünk ki, ami így biztosan tudható, hogy milyen volt, tehát inkább csak kisebb hiányokat, kopásokat retusálunk, vagy egy szobor esetében plasztikailag egészítünk ki, de nagyobb formai hiányokat, akár egy drapéria, akár egy arc esetében nem igazán szokás már kiretusálni, mert az tekinthető akár már így a meghamisításának is egy műtárgynak, és ez már nem követendő példa.
2: Most hogy a szárnyas oltárok, hiszen ez az egyik legkülönlegesebb műfaj, ami igazából a galériában, hatalmas teremben is látható, itt pedig az asztalra kerülnek, hiszen folyamatosan restaurálják őket, egészen rendkívüliek.
3: Folyamatban van a kisszebeni Szent Anna oltárnak a restaurálása, már egészen közeledünk a végéhez. Egy restaurálást általában ilyen 30-40 év után azért felül kell bírálni és meg kell ismételni.
0: Itt a stúdióban a 150 éves esztergomi Keresztény Múzeum új kiállításáról beszélgetünk vendégünkkel, Koncsek Ildikó igazgatóval. Mi változott az állandó kiállítás újra rendezésével? Tehát ezzel esetleg új érdekes összefüggéseket is be tudnak mutatni?
1: Átrendeztük a kiállítás gondolatmenetét egy olyan új térbe, ahol reményeink szerint mindenki azonnal elfelejti azt a mára már elavultnak számító enteriőrt, amiben korábban 50 éven keresztül beléphettek az érdeklődők.
4: És milyen lett az új enteriőr?
1: Az új enteriőr, egyrészt visszahoztunk sok mindent a régiből, 19. századi hangulatot a visszaalakított nyilázzárókkal, padlóval, illetve a falak elegáns megjelenésével, az ablakok láttatásával próbáljuk megjeleníteni, és elkezdjük most az itáliai gyűjteménnyel, az 1280-ban festett legrégebbi festményünkkel, és az első két teremben csak itáliai műveket láthatunk egészen a barokkig, majd a harmadik terem, amit egészen bombasztikusnak gondolunk, a tekintetben, hogy ott látható számos középkori darab, egészen más gondolatmenettel, mint korábban, de azt hiszem, hogy jól követhető a koncepció, hiszen nem vettük szét a földrajzi területek szerint a tárgyakat, hanem egy kicsit az összefüggésekre szeretnénk hangsúlyt helyezni, illetve kilátunk az ablakon az esztergomi király érseki várra és a bazilikára is. Így egybe láthatjuk a különböző művészeti ágakat.
4: Tehát a belső építészetben a történelmi hűségre is törekedtek, viszont a technikát modernizálták, ez ma már elengedhetetlen, igaz? Főleg, ha a fiatalokat is be akarják hívni.
1: Így van, műtárgyvédelmi szempontból is ez fontos volt, de a megjelenésünk azt hiszem, hogy egészen korszerű.
4: És a 150 éves múzeum küldetése ma is ugyanaz, amit annak idején a múzeum alapító Simor János bíboros megfogalmazott? Vagy ma már a 21. században másra is kell figyelniük?
1: Az ő koncepciója az volt, hogy kifejezetten jó minőségű régi műtárgyak szemlélésén, megismerésén keresztül segítse a kortársakat, a papokat, a híveket és a művészeket, hogy a saját korukban is hasonló kiváló alkotásokat hozzanak létre, ami nem csak másolást jelent, sőt, kifejezetten nem másolást, hanem korszerű szemléletet, és ezt mind a mai napig követjük, hiszen mi, amíg Simor még 19. századi műveket vásárolt, aztán később a múzeum hozzájutott 20. sőt, most már újabban 21. századi művekhez is, úgyhogy be tudjuk tölteni ezt a feladatot ma is.
4: És esetleg önöknek van-e olyan küldetésük, hogy a nem hívő embert is megszólítsák?
1: Ez egészen egyértelmű, mert hogy a keresztény jelző az igazából ebben az esetben egy nagy befogadást jelent. Még a felekezet sincsen ilyen értelemben benne, a művészet az, ami minket összeköt, olyan embereket, akik szeretnénk a világunkat új nézőponton, vagy éppen minőségi szemüvegen keresztül megismerni.
4: A múzeum állandó kiállításának része a bazilika szomszédságában található Szent Adalbert központ épületében berendezett a Vallási Élet tárgyai című kiállítási egység is, amely az Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató kezdeményezésére létrejött gyűjteményt mutatja be. Itt mi látható?
1: Jó 10 éve nyitott meg ez a tárlat is, jelenleg bejelentkezéssel látható. A vallási élettárgyait mutatjuk be. A népi vallásosságot itt is tágan kell értelmezni, ez egy szociokulturális egység. A 80-as években beküldték ezeket a tárgyakat egy felhívásra. Néhány év alatt számos tárgy érkezett be, és a legérdekesebb az, hogy ha statisztikailag nézzük, akkor Budapestről küldték be a szobrokat, imakönyveket, imalapokat, szentképeket, apácamunkákat, papi hagyatékokból is kerültek be darabok, tehát a néprajzot ilyen értelemben nagyon tágasan kell értelmeznünk, mindaz, ami a hívek birtokában volt abban az időben.
4: A népművészeti alkotások, mert valószínűleg ilyenek is akadnak ezek között, gyakran használnak díszítésként virágmotívumokat, illetve virágszimbolikát, és ezt most azért mondom, mert van egy érdekes kiállítás a Hagyományok Házában, ahol szombaton tárlatvezetés lesz. A Tulipán és Zsája című kiállításon a kurátorral, Cinger Szilviával beszélgetett Kádár Dóra.
5: Virágnyelven, de talán azt is mondhatnám, hogy hétnyelven beszél ez a kiállítás, amely gyönyörű atmoszférát terem, szinte minden érzékszervünkre hat. Illatokat is érzek itt, hangokat is hallok, de a látvány magáért beszél. De mit is árul el?
6: A kiállítás abból a gondolatból indul, amit Jean-Jacques Rousseau, a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakja mondott, hogy vissza a természetbe. 1760-as évek végén mondta ezt, és gondoljunk csak bele, hogy már ő azt mondta, hogy lassítsunk, nagyon szeretett botanikus kertekbe sétálni, és azt mondta, hogy a test és a lélek megnyugszik, ha valaki belép egy kertbe. És a kiállítást is mi úgy alkottuk meg, hogy egy picit mi gondolkodjunk el a 21. század elején, hogy mi hogy is vagyunk a természettel. A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum tárgyait végignéztük, és 90%-ban növények, virágok vannak a tárgyaink.
5: Tehát virágzó a folklóra, szó valós és átvitt értelmében is.
6: Egyrészt szerettünk volna nagyon szép tárgyakat megmutatni, másrészt a kiállítást úgy alkottuk meg, hogy a különböző korok kertkultúrái hogyan hatottak a népművészetre, vagyis a kiállítás elindul a középkortól a koroskotor kertek növényeivel, találkozunk a reneszánsz kertkultúrával, a török korral, a barokkal, a francia és angol kerttel, és a végén pedig belecsöppenünk egy parasztkert milliójébe. Tesszük mindezt a tárgyakon keresztül.
5: Használati tárgyak, kiegészítők és egyebek is láthatóak itt?
6: Fő szempont az az esztétika volt, de vannak itt nagyon izgalmas tárgyak, például egy jerikói rózsa, gyönyörűen hímzett lepedővégeket is lehet látni.
5: Mellettünk vannak szőttesek, párnák, fejdíszek.
6: Így van. Azt próbáltuk megmutatni, hogy tulajdonképpen a paraszti kultúrában minden tárgyon valahogy a virág megjelenik.
5: A kiállítás címében két növény neve szerepel, a tulipán és a zsája. Miért éppen ezeket választották? Kérdezem ezt azért is, mert a molino, amely mellett állunk, egyébként még 12 jellegzetes növényt felsorol a népművészetből. Köztük gondolom a gyógyító növényeket is.
6: A rózsa, a tulipán, illetve ami a középkori kertkultúrából jön, a zsája és a rozmaring, ami két nagyon fontos növénye a paraszti kultúrának, ugye hát egy esküvőt rozmaring nélkül nem lehet elképzelni. Bajelhárító növényként is használták.
7: Szóda. Szóda. Pezsgő kultúra.
4: Az Esztergomi Keresztény Múzeum új kiállításán kevesebb a néprajzi tár, de iparművészeti remekek helyet kaptak bőséggel a festmények mellett. Továbbra is itt van velünk Koncsek Ildikó, igazgató művészettörténész. Szóba hoznám az Esztergomhoz szorosan kötődő Babits Mihályt, ugye neki háza volt az Előhegyen, és ő egy írásában kiszúrta az Esztergomi Múzeum gyűjteményében például azt az érdekes kis szelence gyűjteményt, ami tulajdonképpen a világi gyűjteményük. Ezt szeretik a látogatók is, ugye? Miért olyan érdekes, hogy még Babits is felfigyelt ezekre?
1: Az iparművészeti gyűjtemény most is az állandó kiállítás vége felé kerül sorra, tehát a sok súlyos tartalom után könnyebb vizekre is tudunk evezni, és a látogatók ezt nagyon szokták értékelni, mi magunk is szeretjük, és most külön vitrinekbe helyeztük el a szelencéket is, hagyományos vitrinekbe, amelyekben 1920-as években is voltak, amikor megérkeztek a múzeumba. Ez egy nagyon speciális virág, kisebb-nagyobb tárgyakról van szó.
4: De mit tartottak ebben?
1: Tubákot, vagy illatszeret, púdert is természetesen, van amelyik olyan formájú, hogy különböző eszközöket lehet benne, kis ollót, kis csipeszt elhelyezni.
4: Ez a nemeseké volt nyilván.
1: Nem feltétlen, nemesek is, attól függ, nagyon sokféle anyagból készülhettek. Ezek ajándéktárgyak voltak, amivel megtisztelték, vagy meglepték a megajándékozottat, és attól függ, hogy kinek milyen lehetősége volt, üzenetek voltak rajta. Néha portrék, néha titkos leveleknek látszódó figurák is vannak rajtuk, van amelyiknek a formája kifejezetten boríték alakú, és rejtélyes szöveget írtak rá, amit ma nem is tudunk megfejteni, de nyilván aki ezt annak idején megkapta, akkor tudta, hogy ki üzent
4: valami
1: neki.
4: Valami titkos szerelmi üzenet?
1: Például igen.
4: Ha már Babitsot emlegettük, érdekes összefüggések vannak itt, ugyanis Babits, mint tudjuk, szerkesztője volt a Nyugat folyóiratnak, amelynek szerzője volt Vaszari János festőművész is, bár ez meglepő lehet, és Vaszari kötődik Esztergomhoz, majd mindjárt elmeséljük, hogy hogyan. A balatonfüredi Vaszari galériában most a festő csaknem teljes életművét bemutatja egy új kiállítás, sőt olyan képeket is láthatunk, amelyek évtizedekig a Magyar Nemzeti Galéria pincer raktárában lapultak. Felszegi Csaba interjúja következik Füredről.
8: Nagyon izgalmas, mert ugye sokan úgy gondolják, hogy Vaszari János festőművészről kapta a Villa a nevét, ami nem teljesen így van, hanem az ő nagybátyjáról, Vaszari Kolosról, aki egy nagyon jelentős egyházfi volt a 19. század végén, és ő építette ezt a villát. És tulajdonképpen Vaszari János karrierjének, pályájának az indulása az nagyon szorosan összefonódik Kolos életével, hiszen ő szerezte tulajdonképpen az első megbízásokat János számára, és most ez egy nagyon szerencsés véletlen, vagy nem véletlen, hogy Vaszari János festőművész képei ide kerültek a Vaszari villába.
9: Ezek a képek ugye teljesen véletlenül kerültek elő.
8: 2016-ban, amikor már nagyon erőteljesen elkezdődtek a Magyar Nemzeti Galériában az előkészületek arra, hogy kiköltözzenek az épületből, a várbeli épületből, akkor a raktárrendezés során a Dexion salgó polcok mögött egy befordított szekrényt találtak, amiben két tekercsben 20-20 Vaszari festmény lapult.
9: Melyik korszakából valók ezek a festmények?
8: Vannak közte korai képek is, és ezek a rá nagyon jellemzően árdekós stílusú művek is előkerültek.
9: Ahogy is sétálunk a festmények között, nagyon jó állapotban vannak, restaurálták őket?
8: Igen, igen. Itt 24 kép került kiállításra ebből a 40 festményből, és ezek mind egyértelműen restaurálásra szorultak, hiszen hosszú évtizedeken keresztül feltekercselve voltak. Ugye amikor kibontják ilyenkor a műveket, óhatatlanul is ennek a nyomai meglátszódnak, és hát tisztításra is sor került.
9: De ezeket aztán kiállították Budapesten, és aztán később így kerültek ide most Balatonfüredre?
8: Igen, ez a kiállítás részben már látható volt a Magyar Nemzeti Galériában 2022 év végén, 2023 év elején.
9: Ikonikus festmény előtt állunk, Vaszari János éjszakai fények a párizsi világkiállításon 1937, csodálatosan elmosódott kék-fehér impressionista kép nekem laikusként, szakértőként, mit lát benne?
8: Ugye egyrészt azt nagyon szépen tükrözi ez a kép, hogy Vaszari milyen világpolgár volt. Tehát ő nem csak Magyarországon tartózkodott, hanem Európa szerte nagyon szívesen töltött időt. Ugye azt tudjuk, hogy az olasz tengerparton újra és újra megfordul, de ilyen visszatérő úti cél volt számára Párizs is, ahol először a 19. század végén fiatal festőként tanulni érkezett, majd újra és újra visszatért. És 1937-ben, amikor a világkiállítást felkereste, akkor már egy teljesen másik millióbe csöppent bele, mint annak idején a századfordulón. Egy zsongó nagyváros volt, nem az a kávéházi elvonult művészi közeg fogadta őt, hanem a mulatóknak a világa, és ez egyrészt inspirációt is jelentett ismételten a festményei számára, másrészt pedig teljesen ledöbbenve állt előtte. Úgyhogy ezen a képen az éjszakai fényeknek a vibrálása, a reflektorok fénysugarai jelennek meg. Nagyon sok finom tükröződés, apró-apró kis részlet, ami egy-egy kis festékfoltból kerül a vászonra.
9: Aztán, ha tovább sétálunk, Tatai interior, hát lehet, hogy ez már egy kicsit art deco?
8: Egyértelműen benne van az art deco, a divat és a különféle kis keleti dísztárgyaknak a megjelenése. A kályha tetején ugyanis például ott van egy buddha szobor, vagy a falon ilyen dísztányérok, amik ezt a japános, keleties, egzotikus érzést hozzák be a képbe, és hát a Tatai villának a harmóniája 1910-es évek elején építetett Vaszari János Tatán egy műteremvillát, ahova a fővárostól visszavonulva alkotott, és ez a nyugalom színhelye volt számára, ahol a kertbe kivonulva sok-sok kerti tájkép, kertben megjelenő női aktok, illetve virágcsendéletek sora született meg.
0: Sipos Annát, a Vaszari Galéria művészettörténészét hallottuk a balatonfüredi Vaszari kiállításról.

0: A stúdióban pedig Koncsek Ildikóval, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatójával folytatjuk a beszélgetést. Vaszari János nagybátyja és mecénása az említett Vaszari Kolos esztergomi érsek volt, és a bazilikának pedig éppen évfordulója van.
1: Igen. A mai nap az a bazilika életében minden évben, sőt az egyházmegye életében fontos, hiszen 1856. augusztus 31-én szentelték fel a bazilikát, akkor vették használatba mai szóval. A Vaszari család pedig úgy kötődik a bazilikához, hogy, és Esztergomhoz, illetve a Keresztény Múzeumhoz is, hogy a híres nagybácsi az ifjú unokaöccsét különösen a pályája kezdetén megbízásokkal támogatta. Kapott megbízást templomi feladatok ellátására is, tehát festett oltárképet is, de amit a kiállításon láthatunk, az állandó kiállításon is szerepel, festett portrékat is, festett a nagybácsiról egyébként többet, nálunk egy van kitéve, és a káptalan tagjairól is készített portrékat, kettőt is, amelyeket tavaly állítottunk ki. Ezeknek az az érdekessége, hogy a hagyományoktól egy kicsit eltérőek. Máshova helyezi a modern művész, már az ifjú művész is, szerintem ezek ilyen apró fricskák a pályája elején. Később aztán nyilván már egyértelműbb, hogy ő nem hagyományos nézőpontból látja a világot, de egy olyan
0: műfajban... milyen fricskái vannak ezeken a képein?
1: Az látszik, hogy például, amikor ő megfest egy kanonokot, annak a feje vagy a portré jellege nem annyira fontos, megfest egy fejet, de közben a kép nagy részén egy hatalmas testet látunk, amelyen a kitüntetések, illetve az ő kicsit mondhatnánk, hogy a hatalmi szimbólumai kerülnek
0: előtérbe. Vajon mit szóltak az alanyok ehhez?
1: Nem tudom, nincs erről adatom, de most meglepve láttam, hogy a festés technika is egy kicsit más, mint a szokványos. Mindenki éppen egy mai művészettörténésznek, vagy mai érdeklődőnek, ezek különösen érdekesek lehetnek.
0: Vajon Vaszari ezeket az egyházi műveit a nagybácsi nyomására festette, hiszen őre nem így gondolunk, hanem elsősorban a világi élet, a tengerpartok, párizsi korzók, vagy aktok festőjeként elsősorban. Hogy fért meg benne ez a kettő?
1: Egy pályakezdőnek, meg egy szakmáját gyakorló festőnek ez nem meglepő, hogy különféle megbízásokat kap, de ez egy lehetőség mindig, én azt gondolom, hogy ő is élt ezekkel a lehetőségekkel.
0: Viszont van egy nagyon megrázó és szép műve, a Budapest Kálváriája, az nem önöknél van, hanem egyébként a Nemzeti Galériában, de most Füreden látható. Ugye ezen a Krisztus, a keresztet nem a történelmi helyszínen, hanem a nyüzsgő budapesti belvárosban hordozza. Nyilván itt már ott lehetett a világháború előszele, amire ő utal ezzel a képpel.
1: Egyértelmű ez az új szemlélet, ez egy kortárs festőnél jelen van. Nyilván ilyenkor aztán a hagyományos szemlélő az azt mondja, hogy miért lépett ki a keretek közül, és ezzel emiatt számos kritikával is illették, volt olyan portré is, amit aztán nem fogadtak el tőle, és mindenféle vádakkal illették. Ez belefér, azt hiszem, ezekbe a modern életművekbe.
0: Egyébként ez a kép is a raktár mélyén lapult tekercsekben, és nemrég restaurálták. Önöknél a vaszari képek azok mind láthatók, vagy ott is van még munka, amit el kéne végezni?
1: Van még munka, pont ezeken a kanonok portrékon, azokon lenne mit. Nem is szerepel most az állandó kiállításon, időszakosan bemutattuk, de mivel hozzá kellene nyúlni, most egyelőre azt nem láthatja a közönség.
0: És óriási munka lehetett ez a felújítás. Mi volt a legnehezebb? Most a hónapokig tartó felújításban egy ekkora gyűjteményt illetően.
1: A legnehezebb összességében az volt, hogy a kiváló új fények, amiket most alkalmazunk, láthatóvá tettek nagy tömegben olyan képeket, amit tényleg restaurálni kellene, ha más nem, legalább a fedő réteget meg kellene újítani, a korábbi beavatkozások nyomai is, úgyhogy megláttuk a feladatot a jövőre nézve.
0: Újra rendezett állandó kiállítással nyílt meg tehát a felújított Keresztény Múzeum Esztergomban. Koncsek Ildikó művészettörténész, az intézmény igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük, hogy eljött.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Hallgatóinkat holnap is várjuk 14:30-tól itt a Kossuthon, a Szódában. Addig is hallgassák esti kulturális műsorunkat, a Szabad Polcot 20:30-tól. A Szódát ma Kádár Dóra szerkesztette, hangmérnökünk Hajósi Bence volt, a felelős szerkesztő Bödő Anita. Nánási Anikót hallották.

0: Pontosan 15 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Meghalt Berenti Iván Kossuth díjas történész. Átalakíthatják a belügyi dolgozók nyugdíjrendszerét. Ma még többfelé lehetnek záporok, holnap sok lesz a napsütés. Jönnek a részletek. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a 10 milliárd eurót, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintot megkapja hazánk. A miniszter egyúttal bejelentette egy 11 milliárdos troli fejlesztést, valamint közölte, hogy újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát. Büszke a kormányra a miniszterelnök, mert már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki Magyar Péter a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Példaként említette az energiaellátást a szélsőséges időjárás miatt, de az összefogásnak köszönhetően sikerült megoldást találni. A kormányfő beszélt arról is, hogy a kabinet jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval tudták csökkenteni. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a több mint 16 ezer gépből csak nem 8 ezer használatát nem javasolták, a minisztérium ezeket mégis a jó kategóriába sorolta. Orbán Anita külügyminiszter múlt héten jelentette be, hogy tárcája feljelentést tett a koronavírus járvány idején körülbelül 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Elkészült a belügyi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag, jelentette be a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, az illétményemelés mellett tervben van az országon belüli mobilitást elősegítő intézkedés, és folytatódik a szakmai életútprogram kidolgozása, valamint a nyugdíjrendszer átalakítása is. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat a tegnap hajnali svájci lövöldözés ügyében. A rendőrség szerint a 43 éves svájci férfi magányos elkövető volt. Hozzátették ugyanakkor, hogy a nyomozás még tart. Tegnap Svájcban egy elektronikus zenei fesztiválon történt a lövöldözés. A támadásban egy fiatal nő meghalt, többen megsérültek. Meghalt Berenti Iván, Kossuth díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. Több ország tudományos akadémiájának tagja volt. 14 évesen túlélte a dachaui náci koncentrációs tábort. Fő kutatási területe Európa gazdaság és társadalom története volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be. Berenti Iván 95 éves volt. Több helyen is kigyulladt a száraz aljnövényzet, Hegyeshalom és Rajka között egy erdősávra is átterjedt a tűz, de lakott területet nem érint. Tapolca határában is ég a növényzet és egy fenyves. A tűz egy lovardát, egy napelemparkot és egy közeli szeméttelepet is veszélyeztet. Az oltást már mindkét helyszínen megkezdték. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. A Kisalföldön több járásra már riasztást adtak ki. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Holttest van, elkövető nincs. Vajon mitől jó egy krimi, és kiből válhat közönség kedvenc bűnügyi szerző? Sikeres krimiíró nőket kérdezünk erről. Milyen munka az, ami nem látszik? Tömegeket érint az úgynevezett láthatatlan munka, amit legkevésbé éppen a családtagok akarnak elismerni. Nők és a sokadik műszak.
2: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban. Szabad polc. Elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabad polc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Évtizedek óta várunk a kármentesítésre. Az óbudai gázgyár a környezet szennyezés állatorvosi lova. Minden eddigi látogatottságot megdöntöttek a zöld iránt érdeklődők a szegedi ifjúsági napokon. És zöld hírek. E témákat kínálom önöknek. A mikrofonnál a felelős szerkesztő Sarkadi Péter. Több mint 30 éve kellett volna elkezdeni a kármentesítést. Az óbudai gázgyár egykori telepe a mai napig szennyezett földje, és az onnan szivárgó mérgek súlyos környezeti és egészségügyi problémát jelentenek. Talán most elindulhat valami. A Telex megkereste az MVM-et, akinek a kárelhárításra feladata lenne. Azt a választ kapták, hogy a cég kárelhárítási tervet nyújtott be a vízügyi hatósághoz, ez kizárólag a jelenleg fennálló helyzettel összefüggő, azonnali beavatkozási intézkedéseket tartalmazza. Ennek keretében elhatárolták a szennyeződést a Dunától, a partszakaszt pedig Óbuda és a Duna irányából is kordonokkal zárták le, hogy az emberek ne tudják megközelíteni a területet. Ettől persze a szennyezés zavartalan. Budapest 3. kerületének Duna partján Barta Bernadett járt.
5: Kedves úriember beengedett engem, igen, és azt mondta, hogy nagyon, ön mindenben nagyon fog nagyon nekem tudni segíteni, és válaszolni. Nem messze volt óbudai gázgyár a környéken lakóként. Mi mindent tapasztalt? Mi mindenről hallott, vagy mi mindenről tud?
6: Hát 1945 tavaszán költöztünk ide, azon a jogon, hogy édesapám a gázművek dolgozója volt. Ez egy zárt kolónia volt, a székesfővárosi gázművek lakótelepei. Kettőről beszélünk. Az egyik a munkás kolónia, ahol most tartózkodunk, a másik a belső lakótelepen, a tisztviselő lakótelep. Abban a lakótelepben laktak gyárvezetői. A munkás kolónia az pedig 1914 áprilisában került átadásra. Gyakorlatilag ezen a kolónián a világon minden volt, saját élelmiszerboltja, saját hentesboltja, péksége.
5: Olyan, mint egy miniváros, amikor megérkeztem ide is, olyan benyomásom volt, mintha egy külön univerzumba csöppentem volna.
6: Ez így van, pontosan állam volt az államban.
5: No, és erre a zárt közösségre volt-e bármilyen veszély, ami fenyegetően hathatott?
6: Amikor önkormányzati képviselő voltam, 94 és 98 között Óbuda önkormányzati képviselő, akkor egy alkalommal, amikor jöttem haza, éjszaka láttam azokat a mentesítő munkásokat, akik szkafanderbe vették fel azokat a talajokat, például a Aquincumi Múzeum külső területéről is, amelyeket annak idején szabálytalanul ott eltemettek, elhelyeztek. Az nagyon érdekes volt, hogy tulajdonképpen ez alatt a 100-valahány év alatt, amíg működött a gyár, a rákos megbetegedések száma minimális volt. Minimális. De én szerintem a veszélyeztetettségnek egy nagy foka már azért elmúlt.
5: Félelem, vagy bármilyen más érzés van-e önben ezzel kapcsolatban?
6: Nincs. Pontosan az évtizedek bizonyították azt, hogy vagy a józanságunk, vagy a természet józansága, az a közvetlen veszély, ami mondjuk egy akkumulátorgyárunál most kialakult, az itt már nincs.
5: Újabb ház felé sétálok, ahol remélhetőleg több lakót tudok kérdezni. Mennyi ideje él itt a környéken?
7: 1967 óta.
5: Tapasztalt-e bármi furcsaságot ez alatt szennyezés szempontjából, hiszen ugye az óbudai gázgyárról lehet tudni, hogy környezetszennyező.
7: Volt ilyen, de az a gyár maga itt a lakótelepen nem érezni semmit ebből.
5: Egy hölgy bár nem szeretett volna nyilatkozni, azt mondta, hogy évekkel ezelőtt, bár nem tudta megmondani, hogy mikor, volt már, hogy elszállítottak földet, és elkezdték tisztítani, legalábbis a hallottak alapján. Viszont akkor egy nagyon büdös szagot lehetett érezni több héten keresztül itt a környéken. Mi mindent tud a környéken az óbudai gázgyárról, illetve annak a környezetszennyezéséről?
8: Erről a korábbi helyi országgyűlési képviselő Szabó Tímea már ezerszer felszólalt ez ügyben, és akkor egyszer lehetett hallani róla, hogy valamit talán a kormány majd csinál veled, aztán soha semmi nem történt. Most megint azt láttuk a tévében, hogy megjelentek ezek a barna vörös foltok, miután a Duna most leapadt, és ott a kövek között ott áll az a barna szőtyi.
5: Mennyi ideje lakik itt a környéken?
9: 33 éve.
5: Szoktak erre fele járni a Dunapart fele?
9: Persze, igen.
5: És hogyan készülnek fel, amikor oda mennek? Nem tudom, gumicsizmát húznak, vagy bármi mással készülnek-e?
9: Semmi ilyesmi. Szerintem nem kell félni semmitől.
5: Környékbeliek, itt lakók után pedig Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország vegyi anyag szakértője az, aki egy picit válaszol, hogy mi is az, ami legfőbb probléma, mert hogy most itt vagyunk az óbudai gázgyár mellett, Dunaparton, hát egy egész hosszú részen el van kerítve partszakasz, azért vizes területeket én látok, és nem vagyok benne biztos, hogy nem szivárog innen valami a Dunába.
10: Sajnos szinte biztos, hogy szivárog a Dunába szennyezés, ahogy azt teszi évtizedek óta. Sajnos lehet mondani, hogy lassan észrevados probléma. Itt egy régi ipari területen gázgyártás folyt, és a megmaradt úgynevezett gázmasszát azt jó részt egyszer elásták a talajba. Ez oda vezetett mára, hogy 2000 tonna körüli talaj van elszennyeződve súlyosan, rendkívül mérgező vegyületekkel, rákkeltő, úgynevezett policiklusos aromány szénhidrogénekkel, naftalinokkal, ezen kívül cianidok, arzén, ólom, szilolok, rákkeltő benzol, számtalan káros vegyület megtalálható itt a talajba, és hát igazából az év nagy részében ez a szennyezés szivárog Duna felé a Dunába, és ez akkor lesz kifejezetten látványos, amikor alacsony a vízállás. Kifejezetten magas vízállásnál ugye visszanyomódik, akkor nem a Duna felé szivárog, de sajnos azt tapasztaljuk az elmúlt években, hogy a magas vízállás igazából ritka, és amikor egy ilyen közepesebb vízállás van, és már nem látszik a szivárgás, igazából akkor is folyamatosan történik szivárgás mérgezés a Dunába.
5: Ha egy kicsikét tovább nézünk, akkor még lehet látni azért napozó ágyakat, ott egy későbbi partszakaszon sziget miatt nagyon sok kérdés merült fel, hogy például a fesztiválozók egészségét nem károsítja ez az anyag. Akkor ugye a híradásokban azt lehetett hallani, hogy nem, mert ott már egy kicsikét arrébb nem lehetett mérni különböző méreganyagokat.
10: 2018-ban és 2023-ban a Dunába kiszivárgó vízből vettük mintát, gyakorlatilag ott, ahol a Duna és a szivárgás találkozott. Akkor azt találtuk, hogy nagyon jelentősen túllépték a mérgező anyagok mennyisége a hatályos magyar határérdekeket. Mind a felszíni vízre megadott határérdekeket sokszor nagyságrendileg haladták meg, mint pedig a felszín alatti vízről, hiszen itt mégiscsak a felszín alól csúrok ki egy víz megadott érdekeket szintén nagyon jelentősen. Viszont ugye Dunának van egy sodrása, ami miatt én eleve nem feltételeztem, hogy jelentős mértékben közvetlenül rögtön a másik oldalra át tudna jutni, és ezt szerencsére igazolták a szigetiroda által végzett mérések, elküldték nekem is ezeket a mérés eredményeket azokra a komponensekre, amelyek itt jelentős mennyiségben vannak jelen, és avlátodott, hogy a másik oldalt látszódnak ilyesmi anyagok, de bőven határérdekek alatt, és nyilván nem lehet eldönteni, hogy innen szivárog át valamennyi, vagy pedig a Dunának van valamennyi minimális háttérszennyezettsége. Az nyilvánvaló fontos, hogy meg legyen akadályozva, hogy mondjuk itt úszkáljanak nagyobbat az emberek. Ezért is egyébként le van kerítve a sziget végén az a strandterület, hogy csak olyan térdig bokáig tudjanak bemenni az emberek, ahol be is vizsgálták a vízminőséget, és nincsen szennyezés. Nyilván ettől még nem lehet kizárni amúgy, hogy emberek itt ne strandolgassanak. Én magam láttam itt a napokban, hogy a már elkerített terület mellett egy családot fürdözött jókedvűen. Pedig elég jelentősen ki van írva, hogy mondjam, feltűnően, hogy tilos erre a területre bemenni.
5: Na de hogy miért tilos fürdőzni, ugye azt nem feltétlenül tudják az emberek.
10: Így van, ugye egy teljesen abnormális állapot, szigorúan tilos lenne, és mindent meg kéne tenni a környezetvédelmi törvény alapján az ellen, hogy méreganyagok folyanak bele a Dunába. Nyilván ez egy elképesztő állapot, hogy 1995-ben, azaz több mint 30 éve kötelezték még az akkori fővárosi gázműveket, jelenleg jogutódját, az MVM-et arra, hogy tisztítsa meg ezt a területet. Számomra abszurd módon magyar hatóságok az állami tulajdonú cégen nem tudják ezt a határozatukat végrehajtatni. Újabb és újabb kifogásokat kapott mindig az MVM arra, hogy miért ne kelljen elvégezni a kármentesítést. Volt például egy 2024 évi határidő, amíg be kellett volna fejezni. Akkor egy minisztériumi határozattal kaptak újabb felmentést erről. Egy teljesen abszurd felmentést kaptak, hogy gyakorlatilag ami akár a végtelenségig eltolhatta volna ezt a kármentesítési projektet, azt be is perelte akkor a területnek a részben a tulajdonosa a Graphisoft Park. Ugye itt fölöttünk van ez a szennyezett terület, ez részben a fővárosi ez a terület, részben pedig magán tulajdonban van. Ettől teljesen függetlenül viszont a feladat a terület megtisztítására az az MVM-nél van, akinek az információink szerint rendelkezésre áll erre céltartaléka, tehát semmilyen épelmélyű indokot nem látok arra, hogy ez miért nem történt meg évekkel ezelőtt. Hát ráadásul egy borzasztó értékes területén vagyunk Budapestnek, azért itt még kilométereken át értékes, nagyon jól kihasznált Dunapart szakasz van, lakóparkok, lakótelepek, rengetegen élnek, tehát nagyon remélem, hogy mindent meg fog tenni az új kormányzat arra, hogy ne halasztódjon tovább ez a projekt, hanem meginduljon egy kármentesítés. Most nyilatkozott először az MVM arról, hogy a teljes talajcsere és a megtisztítás helyett valamilyen módon megpróbálnak szilárdítani ezt a szennyezést. Nyilván nem láttam ennek a részleteit, én csak a sajtó kérdésére adott válaszban láttam ezt a tervüket, meg nyilván az ember hall pletykákat, de én egy kicsit szkeptikus vagyok, mert azért a évtizedes tapasztalat az, hogyha egy területről nem viszik el a szennyezést, kivéve az egyértelműen lebontható szennyezőanyagokat, amiket helybe le tudnak bontani, akkor azért az a későbbiekben mégiscsak gondot fog okozni, és újra neki kell esni. Tehát én azért sokkal nyugodtabb lennék, hogyha tényleg biztosítva lát tudna az, hogy itt a szennyezés minden hamarabb azért véglegesen el fog tűnni.
5: Elszállításról beszélünk, arról, hogy itt ugye egy teljes talajcsere menjen majd végbe. Mi lesz sorsa után ennek a talajnak?
10: Hát nyilvánvaló, hogy veszélyes hulladéknak minősülő mérgeket tartalmaz anyagot, az csak veszélyes hulladék lerakóba vagy veszélyes hulladék kezelőbe lehet szállítani. Tehát nyilván létezhet egy olyan eset, hogy lerakják egy veszélyes hulladék lerakóba, és ott fog következő évszázadokban várhatóan lenni úgy, hogy szigetebb van a terület, és nem juthat ki onnan szennyezés, vagy pedig valahol kezelni tudják ezt az anyagot, és úgy bontani belőle a szennyező anyagokat, vagy kimosni belőle. Erre nagyon sokfajta technológia van. Bizonyos szerves szennyezőket le is lehet bontani, a toxikus fémekkel nehezebb a helyzet, azokat nem lehet lebontani. Arra vannak egyébként technológiák, hogy lehet megkötni bizonyos, például akár növényekkel. Itt most egy új tervet készítettek erre a területre, amit elvileg, hogyha jóvá hagyna mindenki, akkor elkezdődhet itt egy kármentesítés. Nyilván ezt a tervet lenne jól látni, és hát nagyon, hogy mondjam, remélem, hogy ebbe érdemi szakmai vita lesz a körül, hogy ez egy tényleg biztonságos terv, elfogadható terv, vagy pedig ha meg egy bírósági ítélet alapján, hiszen jelenleg per alatt van a egész módosítása itt a kármentesítési tervnek, visszaáll az eredeti határozat, ami szerint el kell távolítani a szennyezést. Nyilván az eltávolításnál nagyon fontos, hogy például fedett sátrakban végezzék ezt a munkát, hogy ne legyen elképesztő bűz a környéken. Az, hogy ezt a területet kármentesíteni kell, ezt többszörösen kimondta a hatósági határozat. Tehát ez egy olyan dolog, amit egyszerűen végre kell hajtani. Én magam követem ezt az ügyet már több mint egy évtizede. Mindig éppen arról van szó, hogy mindjárt elkezdik a kármentesítés, majd újra nem történik semmi. És nagyon remélem, hogy a minisztériumi vezetés nem fog haladékokat adni, hanem próbálják minden jobban felgyorsítani ezt, és valódi nagyon komoly szakértő anyagok alapján döntenek arról, hogy biztonságos-e ez a megszilárdítás, vagy pedig azt mondják, hogy itt egy igazi teljes kármentesítésre van szükség, vagy a kettő valamilyen kombinációjára.
4: Az ügyben megkerestük a tulajdonos MVM-et, de nem kaptunk választ. A dunai szennyezések témáját holnapi műsorunkban folytatjuk.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: A zöld híreket Kovács Bernadett válogatta.
0: Jelentős energia és vízmegtakarítást eredményezett a budapesti összefogás a klímaveszélyhelyzetben, közölte a főpolgármesteri hivatal városkommunikációs irodája. Idén nyáron a hőségriasztások és a szélsőséges aszály idején a főváros és cégei, kiemelten a BKK, a BKV és a budapesti közművek összehangolt energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be. A tömegközlekedésben például az utasok számára minimális változást jelentett, ám jelentős energia megtakarítást eredményezett a járművek kevésbé intenzív gyorsítása és fékezése. Emellett csökkentették az energiafelhasználást a metróállomások mozgó lépcsőinek üzemeltetésében is. A budapesti közművek ideiglenesen leállította a fővárosi szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést. Augusztus első napjaiban pedig szünetelt a főváros teljes díszkivilágítása. Az energiaválság enyhülésével újraindították a budapesti csobogókat, szökőkutakat és egyéb vízarchitektúrákat, így már a Gellért-hegyi vízesés és a Margit-szigeti zenélő szökőkút is működik. A főpolgármesteri hivatal városkommunikációs irodája hangsúlyozta, a klímaveszélyhelyzet idején bevezetett intézkedések eredményessége széles körű társadalmi összefogásnak köszönhető, amelyben a fővárosi cégek és a lakosok egyaránt részt vállaltak. Észak-Európában lehűlést, míg délen árvizeket hozhat az ősz első hónapja, olvasható az euronews.com oldalon. A globális időjárás előrejelző platform, a WFY24 adatai szerint szeptember első hetében továbbra is meleg marad az idő a Földközi-tenger térségében. Rómában átlagosan 35, Athénban 34, Madridban pedig 33 Celsius fokos nappali csúcsértékek várhatók, azaz mintegy 6-8 Celsius fokkal magasabb az év ebben a szakában mért átlaghoz képest. Észak-Európában azonban jóval hűvösebb és változékonyabb időre van kilátás. Berlinben a legmagasabb nappali hőmérséklet mindössze 21, Londonban pedig 20 Celsius fok körül alakulhat. A legjelentősebb csapadék növekedésre azonban a földközi tenger térségében lehet számítani. Iona Vergini, a WFY24 alapítója az Euronews Earth-nek úgy fogalmazott, szeptember és október a villámárvizek időszaka a földközi tenger térségében. A tenger a három hónapos nyári felmelegedés után ekkor éri el éves maximum hőmérsékletét, miközben az első hideg légörvények is megérkeznek fölé. A szakértő szerint a meleg tengerfelszín és a magasabb légköri rétegekbe érkező hideg levegő közötti kontraszt hozza létre a pusztító időjárási rendszert. Nagy kérdés még, hogy mit hoz Európára az El Niño, a csendes óceán trópusi térségének természetes éghajlati ciklusa. A brit meteorológiai szolgálat úgy látja, a közelgő ősz és a tél első időszaka esősebb, viharosabb lehet Észak-Nyugat-Európában, míg az Európai Bizottság szerint az El Niño Európában az ősz során a szokásosnál magasabb hőmérsékleteket is okozhat, és ez a melegebb tendencia a következő tavasz felé fokozatosan erősödhet. A hétvégén leállították a tiszalöki vízerőművet a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt, számolt be róla Szakács Péter Lajos, országgyűlési képviselő. A tiszás politikus Facebook oldalán kiemelte, a leállás ellenére Tiszalök és térségének energiaellátása továbbra is biztosított, hiszen a vízlépcső elsődleges feladata a vízhozam szabályozása, míg az energiatermelés csak másodlagos funkciója. Ráadásul a paksi atomerőmű már teljes kapacitással termel. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság bejegyzésében az áll, a jelenlegi rendkívüli vízhiányos helyzetben sem a vízszint, sem a vízhozam nem elegendő az erőmű működéséhez. A leállás egyik célja, hogy Kisköre felsőn segítsék a 610 cm feletti vízállás minél hosszabb ideig történő biztosítását, ezzel is támogatva a Tiszató megfelelő vízkészletének fenntartását, másrészt biztosítsák a korábban betárazott vízkészlet bevezetését a keleti főcsatorna irányába.
4: A szegedi ifjúsági napokat, azaz a szint, enéven 1968 óta rendezik meg minden év augusztusában. Az ország egyik legismertebb hazai nagy fesztiváljának immár hetedik éve aktív szereplője a szegedi székhelyű Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesület, mely a hétvégén is információs sátorral jelent meg a szín civil falujában. Az eddigi tapasztalatok alapján minden eddigi látogatottsági számot megdöntöttek az érdeklődők, akik az Egyesület sátránál a különféle zöld témákban beszélgettek az Egyesület tanácsadóival, kérdéseket tehettek fel, kérdőíveket tölthettek ki, vagy a témákat feldolgozó ügyességi és tudást is igénylő feladatokat oldottak meg. A részletekről kérdeztem Bojtos Ferencet, a Csemete irodavezetőjét.
11: A Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesület idén hetedik alkalommal vett már részt a szegedi ifjúsági napok rendezvényen, ahol évente egy-egy civil falut állítanak fel a szervezők, lehetőséget adva a civil szervezeteknek arra, hogy megmutassák magukat, mivel foglalkoznak, milyen aktualitásokat tudnak a fiatalokkal megismertetni. Azt tapasztaltuk, hogy igazából idén volt a legnagyobb érdeklődés az eddigi évek sorában. Ez egyre fokozódik, ahogy telik az idő. Valószínűleg a közönség is érzi már, így a lakosság is érzi már azt, hogy mennyire a körmünkre égett az a fajta változás sorozat, amit a klímaváltozás, az aszályok, a hőségnapok és egyebek hoznak magukkal, és az a felfokozott érdeklődés megmutatkozott most az információs sátrunknál is.
4: Ez a gyakorlatban mit jelent?
11: az egyesület munkatársai és az önkéntesei vannak kint, különböző szakterületeket képviselve, és a különféle saját, illetve más szervezetekkel közösen végzett nagy projektjeinknek az anyagait mutatjuk itt be. Úgy próbáljuk meg összeállítani a kínálatunkat, hogy egy kicsit alkalmazkodunk nyilván a rendezvénynek alazább hangulatához. Legyünk figyelemfelkeltők is, érdekesek is annyira legalábbis, hogy a koncertek mellett egy kicsit így a zöld ügyek felé is tereljük a népet. És igazság szerint a fesztiválozóknak az életkora is meglehetősen nagy lefedettségű, hiszen vannak családok, akik gyerekeket is hoznak. A nagy többség persze a középiskolás, egyetemista, fiatal felnőtt, de azért vannak szép számmal a már több évet megéltek is, tehát így az idősebb lakosok közül is vannak látogatók. Ezért aztán vannak olyanok a kínálatban, amik inkább ilyen információhordozó jellegűek, van olyan, amikor

0: 500 főt jelent, ami nyilván nem a rendezvény teljes látogatói köre, de például a kiállítási anyagunkat, amiket ilyenkor mindig kiszoktunk vinni magunkkal az éppen aktuális projekthez kapcsolódóan, azokat sokkal többen látják, mint a hányan a sátornál után a feladatot is végeznek el. Próbálkozunk a fogyasztói magatartáson is valamit alakítani. Alapvetően azért, mert ugyan most a legnagyobb problémának a klímaváltozás tűnik, és igazából az emberek egy része azt se tudja, hol fogjon hozzá, hogy az alkalmazkodás meglegyen, tehát hogy túl tudja élni azokat a nehézségeket, amiket most a nyakába szakított ez a típusú időjárás. De azért hangsúlyt kell adnunk annak is, hogy nem szabad rontanunk tovább a helyzeten. Tehát még a korábbi évtizedekben mindig a megelőzésen volt a hangsúly, most már a megelőzés és alkalmazkodás együtt kell, hogy elhangozzon. És a megelőzésnek a folyamatában természetesen hát jelentős szerepe van annak is, hogy a fenntartható életmódot, az alacsonyabb környezeti terhelést és a fogyasztói szokásoknak egy kicsit a visszafogását is megpróbáljuk elérni. Ennek érdekében adunk olyan tippeket, amiket utána mindenki vagy be tud illeszteni a maga életvitelébe, vagy nem, de van olyan is, hogy a lakos jön oda úgy ötlettel, amit mi tudunk utána továbbadni és sokszorosítani, mert hatékonynak tűnik.
1: Azt meg lehet valahogy tippelni, hogy melyik korosztály a legaktívabb vagy a legfogékonyabb ezekre a gondolatokra?
0: Akik valójában az életvitelük megváltoztatására legnyitottabbak, azok azt tapasztaljuk, hogy a fiatal felnőttek. Tehát azok a fiatalok, akik mondjuk már úgymond a diák éveken lehet, hogy túl is vannak, az első párkapcsolataikat próbálgatják, és az első családalapítás meg fészekrakási program elején vannak. Ők azok, akik még szabadabban terveznek, és egy kicsit nyitottabbak is az új módszerekre. Éppen ezért ők vannak mindig erősen a fókuszban. Általában egy-egy ilyen pár, akár egy órára is, vagy még hosszabb időre ott tud ragadni a sátornál, mert annyi minden érdekli őket is, és nekik véleményük is van, fogékonyságuk is van, illetve van már valami olyasfajta tapasztalatuk is, hogy neki kéne kezdeni valamihez a gyakorlatban, tehát már nem csak az elvek mentén, és akkor ezeket a gyakorlati tapasztalatokat szeretik megosztani is másokkal. Adott esetben velünk, és ott megint csak az a tanulság belőle, hogy le kell tudni szűrni azokat a hasznos ismereteket, amiket utána multiplikálni tudunk és továbbadni másoknak.
1: És az mennyire volt gyakorlat itt az elmúlt napokban, hogy a fiatalabbak magukkal hozták a szülőket?
0: Általában ez inkább fordítva működik, legalábbis valószínűleg, hogy a fesztiválnak a részvételi díját a szülő állja, és hozza magával a fiatal. Viszont az az információ, amit ilyenkor megszereznek, az meg bekerül utána a családba. Tehát tovább adódik más generációk felé is. És az általában is tapasztalat, hogy nálunk mindig a legaktívabb korosztály az a diákok, tehát a fiatalok, és a nyugdíjasok, akik meg ráérnek. Az egyik még nem, a másik már nincs azzal elfoglalva, hogy a mindennapi betevőt kell mindig előállítani. Tehát pont a kereső korosztály, a legszélesebb réteg az, amelyik egy kicsit alacsonyabb érdeklődési szinten megy, és a legfiatalabbak és a legidősebbek pedig jobban oda tudnak figyelni ezekre a dolgokra. Viszont utána, amit ezekből a hasznos információk leszűrésre kerülnek és hazavisz, abból már az egész család tud profitálni, és sokszor van az, hogy iskolai programot is úgy hajtunk végre, hogy a gyerekek hazaviszik az információt, és utána megpróbálják beépíteni a család életébe. Aztán ez vagy sikerül nyilván, vagy nem, de hát ugye minden lépés előre, már előre fele visz minket valamennyire. Azt szoktuk mondani, hogy ha nulláról elindulunk, akkor már tettünk valamit az ügy érdekében.
1: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után fél órában jelentkezik. E-mailben megtalálnak minket az afoldmarad@mtva.hu címen. A műsor elkészítésében segített Toldi Szabolcs és a hangmérnök Bényi Csaba. Nevükben is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Egy 4 éves oltatlan kislány meghalt diftériában, azaz torokgyíkban az olaszországi Palermóban. A tragédia néhány nappal ezelőtt történt, az eset hatalmas felháborodást, valamint jogi vizsgálatot indított el. A lány egyik rokona szintén megkapta a fertőzést, de ő oltott volt, így enyhe tünetekkel megúszta. A hírre a térségben 60%-kal nőtt az oltást kérők száma. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bicsák Eszter. És eddig a legfrissebb hír a témában, és a diftéria a torokgyík mellett. Van még a járványos gyermekbénulás, a kanyaró, a rubeola, és sokáig sorolhatnánk. Betegségek, amelyekkel generációk óta nem találkoztunk, ezért hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy már nem is léteznek. Pedig a kórokozóik megvannak,

0: Ám az orvostudomány talán legnagyobb vívmányai, a védőoltások megvédenek tőlünk. Köszöntöm Önöket, a Dr. Kossuth műsora 16 óráig szól. És most először utazzunk vissza kicsikét az időben. Magyarországon 1958 óta oltanak gyermekbénulás ellen. Fantasztikus teljesítményként a világon harmadikként vezették be ellene a kötelező védőoltást. A vakcina gyártása az akkori Országos Közegészségügyi Intézetben Koch Sándor mikrobiológus vezetésével valósult meg. A 2009-ben elhunyt tudós még 2005-ben 80 évesen beszélt erről a szerkesztőnek, Gimes Júliának, és ez a másfél perc, ami most következik, komoly érték az archívum számára is.
1: A gyerekbénulás elleni vakcinát elvállaltam Magyarországon, hogy megcsinálok. Utáltam pedig vakcinát termelni, mert végül is hát az sematikus, nem igazán kreatív szellemi munka. De ugye ott volt a Ferenc Palia László kórház főorvosa annak idején, amikor ugye próbáltak rábeszélni engem a poliovakcina készítésre, én meg kicsit visszajogtam, mert én teoretizálni jobban szerettem. Szóval disznófüli Ferenc Pali az végigvitt engem az osztályon.
2: A László kórházban a betegeket megmutatta?
1: Igen. Kis ilyen végtek bénulásos, de egyébként kacarászó és vidám gyerekek voltak a kórtermekben. Aztán egyszer csak, mint egy véletlen dől, benyitott egy olyan kórterembe, ahol vagy 20 gyerek vastüdőben volt. Az egy iszonyú látvány volt. És hogy onnan kijöttünk, azt hiszem, Sándor, csinálod-e a vakcinát? Mondtam, tudod, mit Pali csinálom? Mert úgy elképzeltem, hogy négy végtag bénulással, 2 éves kortól 30-40 éves korig esetleg 50-ig elélni, az micsoda egy élet lehet. Ha ezt meg lehet kerülni azzal, hogy én utálok vakcinát csinálni, és mégis megcsinálom, akkor azért ezt meg kell csinálni, ha embernek akarom nevezni magam. És akkor elkezdtek megcsinálni a vakcinát. Végül is egy év alatt el is készült, pedig hát nem volt könnyű a dolog, mert ugye ez az 50-es évek vége fele se pénz, se posztó, semmi nem volt. Sajnos az egyik miniszterhelyettesünknek a gyereke kapott egy ilyen 4 végtagos bénulást, szerencsétlen, és akkor egyszerűen lett pénz a polió vakcinára.
0: Archív felvételről Koch Sándor mikrobiológust hallották, és hát nem véletlenül idéztük őt az oltásokkal kapcsolatosan. A stúdióban vendégünk Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekinfektológusa, azaz a gyermekkori fertőző betegségek szakértője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm én is a rádió hallgatókat.
0: Milyen érzés volt ezt hallgatni? Ugye, ahogy Koch Sándor fogalmazott, és az ember kicsit mosolygott rajta, hogy hát nem igazán kreatív szakma ez a vakcina gyártás, ezért nem volt annyira kedve hozzá.
3: Hát bennem két dolog jött most össze. Egyrészt én 2009-ben kezdtem a László kórházban dolgozni, úgyhogy ez tényleg egy velünk élő történelem volt, és hogy bámulatos, hogy régen az egy orvos az polihisztor is volt, és ezek a polihisztor orvosok szerintem a 21. században egyre jobban eltűnnek, mert most már mindenki van, hogy egy dologhoz ér, de ahhoz nagyon, de olyan orvosok, mint akiktől mi is tanulhattunk, még volt szerencsénk, azok már egyre ritkábban bukkannak fel, akik gyakorlatilag sok mindenhez nagyon jól értenek.
0: Ugye visszatérve az alaptémánkhoz, az oltásokra, 1958 óta nagyon sok idő eltelt, több generáció felnőtt gyakorlatilag, és már automatikusan kapott kötelező jelleggel oltásokat. Hogyha nézzük mondjuk Magyarországot nemzetközi viszonylatban, akkor milyen nálunk az oltási rend? Tehát ugye vannak kötelező oltások, most én már abban is bizonytalan vagyok, hogy van-e ajánlott kategória, vagy csak az van, hogy akkor egyébként utána lehet nézni és külön kifizetni, szóval hogy állunk?
3: Vannak életkorhoz kötött kötelező védőoltások, amikkel Magyarország nagyon jól áll, mert az átoltottsági aránya a legtöbb oltásnál a 97-98 vagy még magasabb százalékot eléri.
0: Mi ennek a minimum, bocsánat, a 94-95, valahol ott szokták húzni a határt?
3: Hát ugye? Ez különböző betegségeknél különböző százalékok vannak meghúzva, például ha azt mondjuk, hogy egy kanyaró, ha bekerül a lakosságba, akkor hogyha a lakosságnak a 97%-a ott, akkor nem lesz képes majd járványt csinálni. Úgyhogy általában a 95% százalék feletti átoltottság az a legtöbb betegségnél egy jó átoltottságot jelent, ami nagyjából védi is azokat a fogékonyokat, akik valamiért életkorukból adódóan elsősorban nem kaphattak oltást, hogy ne is fertőződjenek meg, mert nem engedi, hogy az adott betegség cirkuláljon az országban. Ebben Magyarország szerintem nagyon jól áll, összehasonlítva mondjuk a szomszédainkkal, akár ha Romániát nézzük, akár ugye Ausztriát, vagy más egyéb országokat is, hol több azoknak az aránya, akik nem részesülnek a kötelező oltásokból. És akkor vannak a ajánlott oltások, ugye ezek zömmel költségtérítésesen
0: kaphatók. Tehát fizetünk érte, választhatjuk.
3: Igen, aminek hát azt, hogy melyik az ajánlott oltást, azt leginkább az ember az ő elsődleges prevencióját biztosító orvosától értesülhetne, ugye ez az alapellátó, gyerekházi orvosok, felnőtt házi orvosok, nekik lenne talán a feladatuk, esetleg még a védőnőknek elmondani, hogy milyen oltások vannak és melyik ellen érdemes beoltani magát az embernek.
0: Én úgy emlékszem, hogy annak idején, amikor a gyerekeink kicsik voltak, akkor a védőnőtől kaptunk elsődlegesen felvilágosítást arról, hogy például, ha a családban volt, nálunk ez fordult elő, olyan bárányhimlő, ami rendkívül csúnyán gyógyult, övsömör, stb., akkor a bárányhimlő elleni egyébként csupán ajánlott kategóriába sorolt védőoltást, akkor érdemes nekünk kérni.
3: Így van, hát hogyha a védőnő az rendszeresen, ugye törvény szerint havonta születés után látja a gyermeket, ami egy sokkal gyakoribb kapcsolatot jelent, nagyobb bizalom alakulhat ki, mint adott esetben egy házi orvossal, a gyerekházorvossal szemben, akkor a védőnőnek is egy nagy szerepe lehet a prevencióban, és való igaz, ugye a bárányhimlő is most már 6.-7. évvel kötelező védőoltás lett, de korábban csak az ajánlottak között volt, és mi, mint a fertőző osztályon dolgozó orvosok, ezt mindenkinek ajánlottuk, ez most elkerült abba a zsebbe, ahol a kötelező oltások között van.
0: Gondolom, hogy ez, amit mond, hogy az egyik zsebből az át másikba átkerül, ez már inkább egészségpolitika, ez nem a szakorvos döntése, de gondolom, hogy önöktől indul el a javaslat, hogy látnak nem tudom mennyi fertőző esetet, túl magas a számuk, túl csúnyán gyógyul, túl sok szövődménye van, vagy nem tudom, én laikusként most ezeket tudom elképzelni, és akkor valahogyan innen elindul egy javaslattétel.
3: Hát igen, hogyha pont a bárányhimlőt nézzük, akkor a kötelező oltásba való besorolása előtt évente olyan 40-45 ezer volt a bejelentett eset szám, és ezért azt tudni kell, hogy a bárányhimlő általában egy enyhe betegség, szóval hogy ritkább a szövődmény, ha a hivatalos statisztikákat nézzük, akkor 2-3% között lehet a szövődményes bárányhimlő eset, amire azt mondhatjuk, hogy hát ez nem annyira nagyon sok. De hogyha azt nézzük, hogy egy évben mondjuk 40 ezer gyermek megbetegszik, akkor neki a 2-3% azért már az 1000 főt fogja kitenni, és hogyha ezt egy évvel mondjuk, akkor mondhatjuk, hogy évente akkor vagy hetente 20 szövődményes bárányhimlő fordult elő Magyarországon, az ebből az oldalról meg már soknak tűnik. Ugye vannak olyan betegségek, amik ellen azért van védőoltás, mert mondjuk nagyon gyakori, de nem annyira súlyos szövődményekkel jár, és akkor vannak azok a betegségek, amik lehet, hogy ritkábban fordulnak elő, de sokkal súlyosabb következményekkel járhatnak, mint például akkor a kezdetben emlegetett turokgyék, ami magas halálozással jár, vagy ide sorolható ugye a tetanusz, ami szintén, hogyha egy oltatlan ember kapja, akkor 99%-kal belehal a betegségbe, vagy akár a veszettség is, ami ugye egy nem gyógyítható fertőzés.
0: Említette a bárányhimlőt, ebből indultunk most ki teljesen véletlenül, ahogy említette az ajánlott kötelező kategóriát. Hosszú távú következménye is van akár ezeknek a szövődményeknek? Ugye most itt a számokat sorolta, hogy mennyi az az 1-2%?
3: Hát szerencsére a bárányhimlő szövődményei azok szinte minden esetben maradéktalanul gyógyulnak, de ugye azt is tudni kell, hogy a leggyakoribb szövődménye az a bakteriális felülfertőződés volt, ami időnként véráramfertőzéshez esetleg sokhoz is vezethetett. Ezek a betegek van, hogy intenzív ellátás mellett tudnak meggyógyulni, esetleg 20-30 évvel korábban ők meghaltak, most túlélnek, a teljes gyógyhajlamuk szinte 100%, de akkor nagyon súlyos betegséget tudnak létrehozni, hogy az idegrendszeri szövődmények közül is, hogy a kisagyi gyulladást tud okozni a bárányhimlő, ez is maradéktalanul szokott gyógyulni, csak elég kellemetlen lehet, hogyha egy gyermek vagy egy felnőtt 2-3 héten keresztül folyamatosan hány, illetve hát a tüdőgyulladás, ami főleg a várandósokban szokott nagyon súlyos lenni, ez egy vírusellenes kezeléssel gyógyítható, de ez is egy súlyos szövődménye, de ha kigyógyul belőle az ember, akkor hosszú távú következménye a bárányhimlőnek, ugye talán csak az övsömör, ami szintén teljesen egyedi, hogy valakinek soha az életében nem lesz, valakinek meg akkor éven. lesz. Vagy
0: és ez ráadásul elég fájdalmas. 0630 9666, ez az SMS számunk, írjanak, kérdezzenek az oltásokkal, kötelező ajánlott oltásokkal kapcsolatosan, vagy esetleg a szövődményekről, erre is tudunk válaszolni, a Viberen pedig a Kossuth Rádiót keressék. És akkor most beszéljük meg az alapját az egésznek, hogy hogyan is működnek az oltások. Egy laikus hogyan képzelheti azt el, mit szúrnak belém, hogyan reagál a kis szervezetem, mit állít elő, megtanulja, nem tanulja, gyengített kórokozó, egy kicsit igazodjunk, vagy segítsen eligazodnunk ebben.
3: Hát a védőoltások azok két csoportba oszthatók, gyakorlatilag vannak az aktív védőoltások és a passzív védőoltások. Ugye az aktív védőoltás során a kórokozót vagy annak valamelyik részét, egy tisztított fehérjéjét, vagy egy cukort, vagy bármit, ami a kórokozóhoz tartozik, azt adjuk be a szervezetnek, és akkor ezáltal a szervezet ezzel bizonyos sejtek kapcsolatba lépnek, és ennek optimális esetben az lesz a következménye, hogy védettség alakul ki az adott kórokozóval szemben. Az már teljesen platform függő, hogy most mi egy gyengített kórokozót adunk be, ugye ez a leggyakrabban a MMR oltásban lévő kanyaró, rubeola és mumps vírus, meg a bárányhimlő oltása is egy gyengített vírus tartalmaz, ami önmagában nem képes betegséget létrehozni, vagy pedig a kórokozónak valamelyik részét levágjuk, és azt juttatjuk be a szervezetbe, és ezáltal kényszerítjük a fehérvérsejteket, hogy létrehozzanak ellenanyagokat, és védettséget okozzanak.
0: Tehát ezek a védekezésre kényszerítjük a szervezetünket, és akkor ez egy hosszabb távú memória?
3: És ez egy hosszú távú, optimális esetben akár élethosszig tartó védettséggel járó immunizációt jelent. A passzív védőoltásoknál pedig már a kész ellenanyagokat juttatjuk be az emberbe. Ugye ezek jellemzően lebomlanak, akár 3, akár 2, akár 1 hónap alatt. Ezt akkor alkalmazzuk, amikor vagy nincs idő arra, hogy védetté tegyük a szervezetet, vagy pedig valamiért nem kaphatja meg az ember az oltást. De legjobb például, hogyha egy kanyarossal találkozik egy csecsemő, akkor őt passzív oltással védhetjük meg a betegség ellen, mert ugye egy éves kor alatt, 9 hónapos kor alatt a kanyaró elleni oltást nem adható még be.
0: Hogyan és miért biztosítanak az oltások hosszú távú védettséget? Kérdezem ezt csak azért is, mert eszembe jutott a kullancsenkefalitis oltás, ami ugye többszörösen ismétlendő oltás, tehát tipikusan és típusosan nem ad folyamatos védelmet.
3: Ezeknek az oltásoknak a nagy része, úgy mondjuk, hogy boosterelhető a védettség, tehát azt jelenti, hogyha ismételten találkozik ugyanazzal az antigénnel, tehát ugyanúgy beoltjuk, hogy ahogy a csecsemőket is 2-3-4 hónaposan, aztán majd 18 hónaposan beoltjuk, akkor azt várjuk, és az történik, hogy az ismételt kórokozó részletnek a beadása után magasabb szintű ellenanyagot tud ki a szervezet aztán termelni, amelyeket időnként 5 vagy 10 évente, ha megismételünk, akkor mindig egy magasabb szintű ellenanyag válasz fog létrejönni, ami bizonyos betegségeknél most úgy gondoljuk, hogy élethosszig tartó védettséggel jár, hogyha azt vesszük, hogy mondjuk egy hepatitis A elleni védőoltás, ami az ajánlott oltások között van, bár Magyarországon 2 éve már hepatitis A járvány zajlik, akkor most a jelenlegi tudásunk szerint, hogyha a 2 oltást megkapjuk a hepatitis A-val szemben, akkor élethosszig védettek vagyunk. Ugyanakkor mondjuk, hogyha a szamárköhögést nézzük, ami szintén egy 2 évvel ezelőtt újra fénykorát élte, és sajnos évtizedek óta először csecsemők halálához is vezetett Magyarországon is. Az ellen tudjuk, hogy a védettség gyakorlatilag 5-10 év alatt lecsökken, úgyhogy annak egy rendszeres emlékeztető oltást szükséges.
0: 0639666, itt kérdezhetnek SMS-ben, Viberen pedig a Kossuth Rádiót keressék. Egyik hallgatónk azt kérdezi, és itt segítsen, mert én ezt nyilván nem értem. Vannak olyan oltások, melyeknek a tartósítószere egy molekula higany. Miért? Vagy miért? Gondolom az a kérdés, hogy miért kerül bele higany?
3: Hát igen, ugye sok minden ment keresztül az oltásfejlesztés, és mindegyiknek az volt a célja, hogy a még biztonságosabbá tegyék. Ugye azt mondjuk, meg úgy gondoljuk, hogy az a fajta higany, amivel bizonyos oltások készültek, azok nem rakódnak le a szervezetben, hanem kiürülnek, gondolom erre utalta a kérdező is, mert bizonyos oltás elleneseknek a formaldehid és a higany volt a fő.
0: Igen, hát nem sok jót olvastunk mostanában a higanyról, hogyha visszanézi az ember, csak úgy válogatás nélkül az internetet.
3: Igen, de ez viszont ez nem kerül be, nem rakódik le a szervezetbe, hanem ez kiül a szervezetbe.
0: Tehát ezek
3: az oltások már nem is tartalmazzák a
0: higanyról. Tehát van, ami nem tartalmaz, és ami tartalmaz, az pedig átmegy rajtunk. Ez a lényegi válasz. Köszönöm szépen, és most folytassuk azzal, hogy visszatérünk kicsit a műsor elején idézett hírhez. A diftériában meghalt kislány szülei az autizmustól féltek az oltás kapcsán, pedig már több mint 25 éve kiderült, hogy az az 1998-ban született közlemény, amely azt állította, hogy a kanyaró mumps diftéria oltás autizmust okoz, hamisítás, magyarul az egész álhír és kitaláció volt. Vannak olyanok is, akik azért nem akarják gyereküket beoltatni, mert azt gondolják, előnyös átesni a betegségeken. Pár napig lázas lesz, nem történik semmi különös. A szülők között is gyakran vitát generálnak az oltások, a szakemberek pedig nem értik miért. Gémes Júlia a Pécsi Tudományegyetemen működő Nemzeti Virológiai Laboratórium igazgatóját, Kemenesi Gábor virológust kérdezte.
2: Mit mondana azoknak, akik azt mondják, hogy hát nem kell annyira ragaszkodni az oltásokhoz, jobb, hogyha a gyerek átesik a bárányhimlőn, vagy átesik a rubeolán, vagy megkapja a mumpszot?
4: Virológusként tudom mondani, hogy nem érdemes a vírusokkal packázni. A legforróbb téma most a vírusoknak a hosszú távú fertőzési szövődményekkel kapcsolatos hatása. Olyan vírusoknak is, amiket évtizedek kutatunk, derül ki, hogy különféle neurológiai, kardiológiai, egyéb elváltozásokat hosszú távon, évtizedes távon okoznak, vagy akár daganatképző vírusokként értelmezhetőek, vagy éppen cukorbetegséget idéznek elő. Ezért is fontosak a vakcinák, nem csak azért, mert éppenséggel elkerülünk egy lázas betegséget, hanem azért is, mert fogalmunk sincs még a legtöbb vírusnál, hogy milyen közép hosszú távú hatásai lehetnek, és egy nagyon gyakori tévhit, és sajnos sokak által hallgatott rádióműsorban is hallottam ilyen butaságokat, hogy hát erősíti az immunrendszert, hogyha én átesek egy vírusfertőzésen. Ez egy akkora butaság, hogy nem is tudok ehhez hasonlót mondani, tehát ilyen nem létezik. Az immunrendszerünk nem fog attól erősödni, hogy beengedünk egy parazitát, ami egy vírus a szervezetünkbe, és hagyjuk ott rumlizni, úgyhogy egyébként nem tudjuk, hogy a mi fiziológiás állapotunkban éppenséggel meddig tud jutni, a szervezetünknek melyik részében tud elbújni, és akár évtizedek múlva komoly problémát okozni. Ezt egyszerűen nem szabad hagyni. Tehát a vakcinák itt is fontossá válnak, hogy ezek ellen a most még nem látott, nem ismert hatások ellen megvédenek. Egy nagyon fontos példa egyébként az Epstein-Barr vírus.
2: Ez okozza a csókbetegséget, a mononukleózist, ugye?
4: Igen, tényleg évtizedek óta kutatja a tudományt. Néhány éve az egyik legnagyobb tudományos felfedezésként lett elkönyvelve a virológiában, hogy kiderült, hogy a szklerózis multiplex kockázatát, az Epstein-Barr vírus fertőzés 32-szeresére növeli, tehát ez megint azt mutatja, hogy ezekkel nem érdemes játszani. És egészen meg szoktam döbbenni, amikor ez a szóba kerül, hogy most ugye az Amerikai Egyesült Államokban, hogy a kanyaró elleni átoltottság csökken, ott most már sajnos kisgyermekek is meghaltak a szülők felelétlenségéből, meg az álhírek terjedése miatt, és amikor azt mondom, hogy már nem is tudom, egy vagy két kisgyermek is meghaltak, akkor mondják, de hát az csak kettő. Egy ilyen elhangzik. Tehát azt gondolom, hogy a modern világban, amikor van eszközünk arra, hogy a gyermekeink, akiknek még nincs döntési jogkörük, meg lehetőségük, hogy megértsék ezt a világot, védettek legyenek olyan betegségek ellen, amiben 100-200 éve még belehaltak a gyermekek. Az, hogy ezt le tudtuk győzni, ez egy óriási előny, és elszörnyedve és szomorúan nézem azt, hogy a legőrültebb álhírek is teret tudnak nyerni a közösségi médiában, és tudják roncsolni azt a fajta biztonságot, amit a modern világ meg tudott teremteni a gyermekeinknek, meg nekünk, meg az édesanyáinknak, édesapáinknak, mert ugye itt idősekről is beszélünk, nem csak gyermekekről. Egyelőre nem látom egyébként a kiutat ebből, hogy hogyan lehetne ezzel ellen küzdeni, de nagyon szomorúan nézem, hogy egyre nagyobb teret nyernek ezek.
0: Az előző percekben Kemenesi Gábor virológust kérdezte Gémes Júlia, és folytatjuk a beszélgetést dr. Pék Tamás gyermekinfektológussal itt a stúdióban. Mi a véleménye arról, ami elhangzott? Tehát mondjuk ön találkozott olyan gyerekkel, aki azért kapott el betegséget, vagy azért lett beteg, mert nem kapott meg valamilyen védőoltást. Ugye azért Magyarországon ez még annyira nem súlyos tán vagy drámai a helyzet, mint mondjuk az Egyesült Államokban vagy Romániában.
3: Egyetértek azzal, amit a bejátszásban hallottunk. Olyan gyermekkel, aki kötelező oltásban nem részesült és úgy kapott el betegséget, én most így nem tudok felidézni, de ha azt veszük, hogy például a gennyes agyhártyagyulladást okozó meningokokkus baktérium ellen ajánlott oltás van, és olyat nem kapott meg gyermek, és azáltal ilyen beteget azért látunk rendszeresen, úgyhogy előfordul.
0: Ugye a felvezetőben valami olyasmit mondtam, hogy ugye a szülők között is gyakran vitába torkolik az oltásokkal kapcsolatos kommunikáció, hogy hát majd átesik rajta, és akkor az az egyszerűbb megoldás. Erről beszéljünk kicsit, ez az átesik rajta. Mert hogy alapvetően csecsemőket oltunk, kisgyerekeket, tehát mi a jobb neki, vagy a szervezetének?
3: Hát a Említettük azt is, hogy sok oltás az azért van, mert nem súlyos általában a betegség, csak ritkán válik súlyossá, amiről például a bárányhimlőt, ha újra idézzük, akkor nem tudjuk meg az első 2-3 kiütés esetén, megjelenő kiütés esetén az adott gyereknél, hogy nála lesz-e szövődmény, vagy nála nem lesz szövődmény. A bárányhimlőn való áttesés, és ahogy a kanyaron való áttesés is élethosszig tartó védettséget okoz. Ezzel szemben mondjuk a kanyaró ellen a oltás az leggyakrabban 20-30 év után akár csökkenhet is az által kiváltott védettség. De ugye azért oltjuk a gyerekeket, hogy a legveszélyeztetett populáció, például a kanyarónál és a csecsemők védve legyenek, és úgy tudjuk ezt a magas átoltottsággal azt elérni, hogy a vírus ne keringjen az országban, hogy a 18 hónapos kisdedeket beoltjuk kanyaróval, és így aztán a csecsemők is védettek lesznek. Ugye, ha az influenzát is nézzük, ami talán az egyik legelutasítottabb oltás Magyarországon, sajnos az egészségügyi dolgozók által is, hát arra is azt mondhatjuk, hogy az influenza jellemzően egy enyhe betegség, hiszen 3-4 napig lázas, meg fáj az izmom, meg fáj a fejem, de aztán pont, hogy kinél lesz szövődmény, azt nem tudjuk, és ugye vannak rizikócsoportok, ahol a szövődményeknek a gyakorisága azért magasabb, és ilyen rizikócsoportba tartozik az elhízás, a krónikus szívbetegség, meg a krónikus tüdőbetegség. Mondjuk azt könnyű elképzelni, hogy Magyarországon egy elhízott mondjuk dohányzás miatt COPD-s és szívbeteg azért könnyen összejön egybe ez a három rizikó, és adott esetben ez a három rizikó már 15-ször kockázatot jelent arra, hogy ő influenzától tüdőgyulladást, esetleg kórházba, esetleg intenzív osztályt fog majd igényelni.
0: Itt akkor kapcsolnék egy kérdést is hallgatóinktól. Túlterhelik-e a csecsemők immunrendszerét a túl korai oltások? Ugye ez is egy kérdés, hogy kell-e már a csecsemőket oltani, hiszen túl fiatalok még hozzá. Na hát erre lehet-e válaszolni? Vagy megnyugtatóan válaszolni?
3: Hát a megnyugtató válasz az lenne, hogy nem tudjuk ezzel túlterhelni az immunrendszert, hiszen egy csecsemő és kisded számtalan egyéb kórokozónak a terhelésével találkozni fog, és hogyha azt vesszük, hogy mondjuk a szamárköhögés az leginkább a 6 hónap, 12 hónap, de leginkább a 6 hónap alatti csecsemőkben halálos, akkor már onnan érthető, hogy miért kezdjük el 2 hónapos korban az ő oltásukat, és hát ugye azt tudni kell, hogy egy csecsemőnek a immunválasza azért nem olyan erős, mint egy nagyobb gyereki, egy felnőtti, ezért hiába adunk egy oltást 2 hónaposan, attól még nem fogjuk azt a mértékű választ elérni, mint hogyha mondjuk 1 évesen vagy 2 évesen adunk valakinek egy oltást, mert korábban mondjuk nem kapott volna. Ezért kell az, hogy a csecsemőket 2, 3 és 4 hónaposan is ugyanazzal az oltóanyaggal ismételt oltásban részesítsük.
0: Figyelmeztetjük a szervezetet, hogy...
3: Igen, mert a harmadik oltás után lesz már ő olyan szinten védett, hogyha vele szemben jön a szamárköhögés baktériuma, akkor nem fog tőle megbetegedni. Ugyanúgy, ahogy a tetanusznak a baktériumával is a három oltásban részesült, meg hát akkor a sajnálatos módon már korábban idézett torokgyíknak a baktériumával is a 3 oltást véd, ugye csecsemőkorban, de a 3 oltás sem lesz egy olyan tartós védettség, ezért kell aztán ezt majd 1,5 éves korban, meg aztán még 6 évesen, meg 11 évesen ezt megismételni.
0: Mitől függ, hogy egy oltást milyen életkorra időzítenek? Emlegette itt a 2-3-4 hónapos gyerekeket, meg ugye a 1,5 éves ismétlő oltást, szóval melyiket hova kell ezt rakni? Nyilván megvan egy oltási sorrend, de hogy ez hogyan alakul ki?
3: Hát alapesetben élő egyengített vírus tartalmazó oltást ugye azért nem adunk csecsemőkorban, mert ha az édesanyja védett azzal a betegséggel szemben, akkor ő ezeket az antitesteket a mélepényen keresztül át tudja adni a gyermeknek, úgyhogy ha mondjuk egy 2 vagy 3 hónapos csecsemőt beoltanánk kanyaró ellen, akkor az anyai ellenanyagok még azelőtt semlegesítenék azt a legyengített vírust, mielőtt a szervezet tudna belőle hasznot húzni, tehát saját antitestjei lennének. Ez általában, ha hát ilyen 9-12 hónapos korra kiürül a szervezetből, ezért van az, hogy ezek a bárányhimlő és az MMR oltás az 12 hónapos kor után van. Ugye utána pedig azt kell megnézni, hogy a szamárköhögés meg a torokgyík az főleg a csecsemőkre veszélyes, tehát már ott el kell kezdeni a védettséget, és akkor ugye ha mondjuk azt nézzük, hogy a fertőző májgyulladás, ami csecsemőkben is okoz betegséget, de annak a oltásnak a dobozára rá van írva 12 hónapos kortól adható, úgyhogy azt nem fogjuk korábban adni, ugyanakkor mondjuk a gennyes agyhártya gyulladásnak a meningokokkusz elleni oltást azt már 2 hónapos kortól kezdve javasolt adni, hiszen a gennyes agyhártya gyulladásnak a meningokokkusz általi válfaja az leggyakrabban a csecsemőket és a 15-24 év közötti serdülőket betegíti meg, úgyhogy már ott célszerű a, gyakorlatilag a kötelező oltás mellett a meningokokhoz elleni védettséget is elkezdeni.
0: Szerkesztőm itt írja közben, hogy a hepatitis B-t azt például 12 évesen adják, tehát hogy annak ott van az ideje.
3: Hát hepatitis B-t azt az akár újszülött kortól is lehetne adni. Ugye volt, ez volt Amerikában egy másik mostani rendelkezés, hogy kikerült az újszülöttek. Magyarországon ugye elvileg most már a 85-ben születettek, ők részesültek hepatitis B elleni oltásban, úgyhogy most Magyarországon azok az újszülöttek kapják meg a hepatitis B elleni oltást, akinek a várandóság során az édesanyáról nem tudjuk, hogy ő védette hepatitis B-vel szemben, mert aki újszülött korban kapja el, annak szinte biztos, hogy krónikus hepatitiszte és esetleg később daganatos betegsége lesz. Ezeknek a száma nagyon csekély, és a magyarországi járványi helyzet az, hogy nincs sok hepatitis B-s, nem követeli meg azt, hogy ezt az oltást az újszülötteknek adjuk, mert bőven védetté tudjuk tenni. Ugye a hepatitis B egy olyan vírus, amelyik parenterális úton terjed, szóval szexuális úton intravénás kábítószer élvezés és transzfúzió az, ami a kockázatot megnöveli. Ugye Magyarországon a vér és vérkészítmények azok bevizsgáltan nem tartalmaznak hepatitis B-t, de mondjuk, hogyha egy ember elmegy egy egzotikus utazásra, ott szóba jön, hogy esetleg a gyermeket, aki nem volt még 12 éves, beoltsuk hepatitis B ellen, mert ha ott kap egy olyan vérkészítményt, akár úgy is tud fertőződni.
0: Azt hiszem, még nagyon sokáig beszélgethetnénk erről, azért annyit még mondjunk el, mert itt egyik hallgatónk írja, hogy Európában nálunk a legmagasabb az oltásszám, hogy tulajdonképpen egy kicsit próbálok jól fogalmazni, most még jól állunk. Ez helyes ez a mondat, vagy helyes ez a megfogalmazás?
3: Hát az, hogy magas az oltásszám, az végül is nem rossz. Egyébként ugye, hogyha azt vennénk, hogy most, amíg télen az elmúlt években nekünk fő problémát szokott okozni a gyerekosztályokon, az az RS vírus által okozott súlyos alsó légúti fertőzés, amit jellemzően a tényleg az újszülött és 2-3 hónapos csecsemőket betegíti meg. Ugye számos európai országban térítésmentesen oltják vagy a várandósokat, vagy pedig az újszülötteket. Erre Magyarországon sajnos nincsen még lehetőség. Ez nincs ment a kötelező oltási programban is. Ez egy 100 000 forintos tétel lenne egyébként. És az, hogy sok az oltás, az gyakorlatilag szerintem számban nem annyira sok, hanem talán azt szokták ebbe belevenni, hogy ugye van egy pneumokokkusz nevű baktérium, ami ellen szintén 2 és 4 hónapos korban oltunk, aminek az egy baktériumnak van 100 fajta típusa, és abban a magyarországi oltásrendben benne van 15. Úgyhogy az hiába 2 oltás, azt gyakran 15-nek szokták beszámolni, holott az egy baktérium elleni oltást jelent.
0: Eredetileg úgy terveztem, hogy beszélünk még a romániai helyzetről és akár az Egyesült Államokról is, én javaslom akár a szerkesztőnek is, hogy ez egy külön adás témája is lehetne, hogy hogyan állunk nemzetközi szinten oltásokkal, mert ez nem is olyan egyszerű, és tulajdonképpen most még jó helyzetben vagyunk. Érdemes lenne még ezt szóba keríteni. Én köszönöm szépen, hogy itt volt. Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekinfektológusa volt ma a vendégünk, és néhány szó a holnapi műsorunkból. Óriási divatja van a fehérje poroknak, már proteines víz is kapható. Proteinkészítményeket fogyasztanak sportolók, testépítők, fogyókurázók, idősek és fiatalabbak is, meg mindazok, akik nem akarnak lemaradni a trendekről. Van-e ennek bármilyen tudományos alapja, vagy szintiszta marketing fogás az egész? Vendégünk lesz Senker Horváth Kinga, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem sporttáplálkozás tudományi központ vezető dietetikusa. A doktor Kossuth mára búcsúzik, itt hamarosan a Necces következik, én a hangmérnök Hajósi Bence és a szerkesztő Gimest Júlia nevében is köszönöm a figyelmüket, további szép napot, jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt Bicsák Esztert hallották.

0: Nemzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazinműsor itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál Orosz Csilla. A sorozat gyilkos rémálma. A megszállott zűrös hátterű nyomozónő nem adja fel. Vajon mitől válik emlékezetessé egy női karakter a bűnügyi irodalomban? És milyen akadályokkal találkozik egy nő, amikor a valóságban nyomozónak áll? Mielőtt erre kapnánk választ, következzenek a hírek Beslin Bettinától.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A kormány továbbra is a nemzeti érdekeket tartja szem előtt az EU-ban. Súlyos válaszcsapást helyezett kilátásba Irán ellen Donald Trump. Holnapig még lehetnek záporok, majd napos idő várható. Jönnek a részletek. A kormány konstruktív szereplő az EU-ban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, jelentette ki a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangoztatta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Beszélt arról is, hogy büszke a kormányra, mert több válsághelyzetet is megoldott már. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta a Pósfai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életútprogram kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. Az őstermelők és a kisvállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését sürgeti a Mi Hazánk. Dus Dávid alelnök bírálja, hogy holnaptól az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak 3 napon belül be kell jelenteniük az általuk kiállított nyugták adatait a NAV-nál. A politikus szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek a kötelezettségnek. Pályázaton választják ki a nemzeti parkok igazgatóit, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzése szerint szakmai alapon keresik a tapasztalt vezetőket, ezzel is szakítva azzal a korábbi gyakorlattal, hogy ajánlások alapján is döntöttek a pozícióról. Az amerikai elnök súlyos válaszcsapást helyezett kilátásba Irán ellen a jordániai rakétatámadás miatt. Irán tegnap indított 8 ballisztikus rakétát Jordániában állomásozó amerikai csapatok felé, miután az amerikai haderő légi csapást hajtott végre a Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő iráni sziget ellen. Donald Trump közölte, nem sok esélyt lát a tárgyalások folytatására Iránnal. A Teheránra nehezedő szankciók hatása ugyanakkor egyre jobban érződik. Robbantásokkal próbálnak kiszabadítani több száz föld alatt rakett munkást a nepáli Villámárvíz helyszínén. Egy erőmű dolgozóit keresik, akik közül sokan egy alagútban lehetnek. A hétvégén csak nem 300 embert már kimentettek. A múlt heti katasztrófának már több mint 900 halálos áldozata van. Csak nem 5000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között 3 magyar is van. Meghalt Berenti Iván Kossuth díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. Több ország tudományos akadémiájának tagja volt. 14 évesen túlélte a dachaui náci koncentrációs tábort. Fő kutatási területe Európa gazdaság és társadalom története volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be. Berenti Iván 95 éves volt. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet szombaton. Kalocsáról engedély nélkül szállt fel a géppel, Paks térségébe repült, majd később Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták, egy hónapra tartóztatták le. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Estig a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap túlnyomóan napos száraz időnk lesz, éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánló. A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: A hírek után jön mai kínálatunk. Egy férfi és két felrobbantott autó. Olaszországban továbbra sem csitul a botrány, amelynek középpontjában egy újságíró áll, aki állítólag rossz emberekkel barátkozott. Maffia gyanús alakokkal. Kik tették tönkre az úgynevezett gumistavat? A kérdésre egyelőre nincs válasz, de a látkép sajnos önmagáért beszél. Nincs benne köszönet. Sok nő számára mindez alapélmény. Van-e értéke a sokadik műszakban végzett házi munkának? Úgy tűnik, egyelőre nem sok. Vendégünk lesz Rácz Zsuzsa, az Állítsátok meg Terézanyút és a Kovácsné ki van című könyvek szerzője. Műsorunkban hallhatják azt a fiatal magyar zongoristát is, aki Keith Jarrett is barátjává fogadott. Stúdiónk vendége lesz Gerlóci Zsigmond. SMS számunk 0630 9000 666. Írjanak és mondják el a véleményüket. Régen a krimiben a nő többnyire áldozat, gyanúsított vagy végzett asszonya volt. Ma egyre gyakrabban ő az, aki kérdez, kételkedik, összerakja a mozaik darabokat, és végül megfejti a rejtélyt. De milyen kihívásokat tartogat egy ilyen főhős megalkotása? Hogyan alakítja őket a történet, amelyben nyomozniuk kell? Mésző Ágnes, a kortárs magyar gyermek és ifjúsági irodalom ismert szerzője, aki az utóbbi években a felnőtt krimi műfajában is egyre hangsúlyosabban van jelen. A témáról Bendl Vera kérdezte.
3: Ön szerint egy női krimi író másképp ír krimit, mint egy férfi?
4: A női krimi hírok nagyon-nagyon sokféleképpen írnak krimit. Nyilván a bizonyos szempontok azok nagyon fontosak a női íróknál, tehát általában azért a lélektani szempontok, a társadalmi kérdésre való érzékenység az jellemzőbb, de talán ez nem annyira nem specifikus, mert férfi kollégáknál is megvannak ezek, de biztos, hogy máshogy látjuk a világot, biztos, hogy másban látjuk a bűntermészetét.
3: A bűntermészetét miben láthatja mégis másképp egy nő?
4: Hát talán így az évszázadok, évezredek során így jellemzően a nők többet voltak, talán egy kicsit az áldozati oldalon kiszolgáltatottabbak voltak, és talán kimondható, hogy mondjuk az életellenes bűncselekményekben mondjuk a nők ellen elkövetett erőszakos cselekedetek azért nagyon szignifikánsak. A családon belüli erőszaknak az elszenvedői nagyobb számban azért általában a nők, és ez így mindenképpen hatással van az író nők gondolkodásmódjára is.
3: A nők elkövetett bűncselekmények sokasága az oka annak, hogy nagyon sok krimiben ilyen bűntények szerepelnek, kimondottan gyakran nők ellen elkövetett szexuális bűntények, vagy pedig az érdeklődés az, hogy ezt jobban veszik, jobban szeretik, vagy van-e harmadik ok?
4: Szerintem ez egy sztereotípia is valahol. Egyszer voltam zsűri egy krimi pályázaton, és emlékszem, hogy a döntőbe bekerült 10 regényben, azt hiszem, hogy 76 csinos fiatal nőt öltek meg sorozatgyilkosok. Én akkor erre csak azzal tudtam reagálni, hogy gyorsan írtam egy olyan könyvet, amiben egy sorozatgyilkos nem szexuális indítatásból férfiakat gyilkol. De azt gondolom, hogy azért mostanában már ennél sokkal okosabb magyar kortárs krimik vannak.
3: Ön hogyan talál ki egy bűntényt, vagy egy kriminek a történetét?
4: Engem általában a helyszínek fognak meg, tehát, hogy mindig az van, hogy vagyok valami érdekes helyen, és akkor azt gondolom, hogy itt olyan jó lenne.
3: Gyilkolni?
4: Nem gyilkolni, hanem itt olyan jól működne egy történet, tehát, hogy van egy szubkultúra, mondjuk az a nemés szubkultúra, vagy van egy helyszín, mint egy nagy szórakozó hely, vagy egy luxushajó, vagy a kínai piac. És akkor azt gondolom, hogy itt milyen érdekes dolgok történhetnek. Vajon milyen indítékai lehetnek itt egy olyan embernek, aki valami rosszra adja a fejét.
3: Ön a gyermekkönyvekkel kezdte. a pályafutását, és most krimíró is lett. Hogy jön ez a kettő össze?
4: Ez igazából szó szerint egy balesetnek köszönhető az, hogy én egyáltalán elkezdtem krimit írni. Egyszer eltörtem a lábamat, és kaptam 6-7 fekvőgipszet, és akkor így a férjem oda nyomott egy pályázati kiírást a második napon, hogy na, akkor ezt fogod csinálni. Ez egy krimi pályázat volt, és akkor erre írtam a Rókabércet, ami ugye az első krimim volt.
3: Ebben nőket és férfiakat egyaránt gyilkolnak, ha jól emlékszem.
4: Igen, ebben nőket és férfiakat egyaránt gyilkolnak. A főnyomozó karakter egy nő, aki így meg is maradt kedvenc képzelt barátomnak és nyomozómnak, dr. Szabó Ágata.
3: Dr. Szabó Ágata egy ügyésznő, aki egy nagyon kemény csaj igazából, egy nagyon kemény nő. Hogy alakult ki az ő figurája?
4: Szerintem dr. Szabó Ágata egy kicsit olyan, amilyen én nagyon szeretnék lenni, hogyha egy kicsit keményebb és karakánabb lennék, meg egy kicsit olyan is, mint az én ilyen álom kiadásom. Persze Gottának is vannak egyébként nagyon komoly falábai vagy gyenge pontjai, például a saját lánya, mert számomra azért az is fontos, hogy egy nyomozó karakter az mindenképpen tényleg egy húsvér ember legyen. Legyen háttere, legyen személyiség, legyenek kapcsolatai, és hát az ő gyengeségei közül a lánya és a lányokval való eléggé dinamikus kapcsolata az, ami úgy ott igazán oda tudja vágni.
3: Minden mellett nagyon nagy sebei vannak, és azért valószínűleg ez a kemény kiállása és a beszólása ebből is táplálkoznak.
4: Hát szerintem minden keménység azért általában a traumákból, meg a régi sebekből származik.
3: Míg Ágota nagyon egyenes, racionális, szókimondó, de nem igazán érzelmes, addig a lánya pedig egy végtelenül érzelmes és pszichológiai kifejezések mentén ragadja meg az életet. Ez egy reakció arra, hogy ma a generációk nagyon különbözőképpen látják a világot?
4: A gyerekeim és az én életem az sokkal inkább különbözik egymástól, mint mondjuk az én és a nagyanyám, vagy akár az ők nagyanyám valósága. Pedig azért abban a korosztályban is volt ott egy-két világháború, meg különböző dolgok, amiktől már nagyon felgyorsult a világváltozása, de azért ezzel a digitális átállással, meg a közösségi médiával, meg ezekkel a dolgokkal, korát tekeredett a világ, hogy most még a megszokottnál is sokkal nehezebb a generációknak megérteni egymást. Ez tényleg valami olyasmi, amit így nap mint nap tapasztal mindenki, aki mondjuk 20 évesekkel próbál kommunikálni. Teljesen más valóságban élnek, és ez nem azt jelenti, hogy az ő valóságuk rossz, vagy a mi valóságunk rossz, csak egyszerűen nagyon-nagyon más, mint régen volt, és nagyon nehéz ehhez adaptálódni, és baromi munkás, tehát ha meg akarjuk egymást érteni, akkor mindenkinek így dolgoznia kell. Szóval, hogy akár krimit írok, akár segít gyerekkönyvet, én azért így mindig szeretek bele rakni olyan dolgokat, amik nekem fontosak, és ez nekem nagyon fontos.
3: Barátok meg szokták találni magukat a regényekben?
4: Hát rendszeresen van, aki megtalálja magát. A jó hír az, hogy általában akit negatív színben tüntet fel az ember, az sose ismer magára.
3: A krimik gyakran szoktak a társadalmi igazságtalansággal foglalkozni, az elnyomottakat színre vinni, vagy ezeket a visszás helyzeteket. Mennyire feladata ez a kriminek? Mit gondol?
4: Én álláspontom szerint ez mindenképpen feladata. Ez az ilyen zsánerműfajok közül az egyetlen, amelyik úgy tényleg rendesen bír a társadalmi problémákra reflektálni. Szerintem a legtöbb krimiíró mostanában ezt valahogy egy kicsit feladatának tartja.
1: Ez itt a Netszes, vendégünk Tömösvári Nikolett magánnyomozó. Köszöntöm a stúdióba. Nikolett, önből hogyan és miért lett magánnyomozó?
5: Üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hát, hogy ez honnan indult, nem ez volt az elsődleges cél, hogy én magánnyomozó legyek. Nyilván nekem is gyerekkoromból jött ez az egész gondolatmenet, hogy majd valami hasonló közeli pályán szeretnék elhelyezkedni, és ahogy előbb a hölgy is említette, a nőknél talán, mivel nálunk a emocionális készség, a intuíció, illetőlegesen ugye az érzelmi központúság azért az erősebb, mint egy férfinél, 90%-ban gyerekkorból hozott sérelem, fel nem dolgozott trauma, vagy esetlegesen a közeli családtaggal történt drámák, sérelmek, bántalmazások, ezek amik elindítottak. Sokáig nem tudtam, hogy melyik irányba szeretnék menni. Nyilván egy darabig saját magamat kutattam, és az, hogy mi, hogy lehet túllépni, megoldani. Az én megküzdési stratégiám az így most már a jelenben kimondható, hogy erősnek bizonyult, és akinél ez lesz a ez az erősebb megküzdési stratégia alakul ki, ő valószínű, hogy valami hasonló pályán fog elhelyezkedni.
1: Egyébként egyenes útja volt, tehát elvégezte a szükséges képzéseket, csatlakozott valamilyen szervezethez, ahol ezt a pályát elkezdhette, vagy pedig voltak ebben nagy kanyarok?
5: Hát szerintem nekem csak nagy kanyarok voltak. Nem adta úgy a sors, az élet, meg a szociális helyzetünk, hogy én egyenesen menjek ezen az úton. Honvédelm is volt a családunkban, tehát az nagyon érdekel, de hát ott is tudtam, hogy sok-sok-sok évet kell tanulni, és nőként szinte valószínű, hogy nem fogok tudni érvényesülni, tehát egy szakaszon el fogok akadni. Az nekem kevés volt, tehát én azt éreztem, hogy ha odaig eljutok, nem fogok tudni érdemben segíteni, azért ami ezt kialakította bennem. Akkor utána jött a rendvédelem gondolata, rendőr nem szerettem volna lenni, viszont egy nyomozói szerepkör az már inkább érdekel, de hát itt megint az, hogy nem tudunk ugye lépcsőket átugrani, itt megint hosszú évtizedekről beszélünk, mire egy nő tud ebben a szakmában érvényesülni, és akkor így szépen kerestem a lehetőségeket, az alternatívákat, de közben családot alapítottam, úgyhogy ez megint egy picit ugye visszavett a lendületből, de minek folytán kis kamaszkorom óta segítőként. Úgy alakult az életem, hogy segítőként dolgozom, segítettem gyermekhospiszban, adományokat gyűjtöttünk rengetegszer, rengeteg ilyen, hát ha nem is segélyvonalakról, de ilyen segélyszolgálatoknál tevékenykedtünk, áldozatmeghallgatás, áldozatsegítés, és akkor így szép lassan, amikor lehetőségem adódott, egy-egy kisebb kurzust végeztem el, és akkor így tudtam az iskolákban is egyre komolyabban ott lenni, komolyabb iskolákat végigcsinálni, de hát ez ugye kellett az, hogy a család támogasson, ami korábban nem volt annyira ott, mert nem adta a lehetőség az élethelyzetünk ezt meg, és akkor egyszer csak én úgy gondoltam, hogy akkor úgy szeretném ezt az egész helyzetet megmondani, hogy ilyen terepen is legyek. Uh-huh. És sem a kriminalisztikán belül a nőknek a helyzete, a rendvédelemben, honvédelemben, sajnos a terep az 99%-ban kimarad a nőknél, és akkor így jött a magánnyomozás, mint köztes, ahol viszont bár kevesen vagyunk, de ott muszáj terepen lenni.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mekkora szerepük van a női nyomozóknak a hazai bűnüldözésben, tehát mit lát, hány nőtársa van ebben a szakmában?
5: Szerintem kevés. Nagyon kevés. Tehát, hogy akkora teret még mindig nem biztosítanak a nőknek. Nem tudom erre a magyarázatot, mert én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van rájuk, hiszen egy bántalmazott nő, egy bántalmazott gyerek, én azt gondolom, hogy előbb nyílik meg egy nőnek, mint sem egy férfinak, ami nem azt jelenti, hogy erre egy férfi nem képes, csak azt gondolom, hogy egy nő empátia készsége azt szerintem sokkal nagyobb, mint egy férfié.
1: Plusz van rengeteg olyan terület, ahova nyomozóként is eleve csak egy nő mehet be, hiszen azok olyan zónák, ahol nagyon feltűnő lenne egy férfi.
5: Hát ez legfőképp a bűnt. Igen, a magánnyomozásban is van ilyen, de ugye a büntetés végrehajtásban, ami kifejezetten nők mellé nőket osztanak be, tehát ott azért szerintem ott a legnagyobb száma a női állománynak a büntetés végrehajtásban. Mm. Ott azért muszáj őket alkalmazni. De az én esetemben a magánnyomozóknál igen, tehát vannak olyan megbízások, ahova férfi nem jut be, tehát legyen ez egy nagyon egyszerű példa, egy női edzőterem, oda azért nem lehet egy férfi kollégát még átmaszkírozva sem beküldeni, tehát ott muszáj.
1: Igen, és mi az oka annak, hogy a terepmunkán kevéssé nehezen alkalmazhatók a női nyomozók?
5: Nem tudom, hogy ez mihez kötik. Mert a fizikai állóképességi vizsgák azok pontosan ugyanazok a nőknél, mint a férfiaknál. Mind a honvédelemben, mind a rendvédelemben. Készenléti egység biztos, hogy jelen vannak nők, de a fölött már nagyon terepen nem találnak, de ott is szerintem minimális a számuk. Hogy ez miért alakult így, nem tudom. Minden esetre biztos, hogy én szerint Szerintem ezen változtatni kellene, hiszen ha az elvárás ugyanaz, akkor ugyanazt tudja hozni egy nő, hogy ebbe van-e presztízs kérdés, vagy csak köti egy jogszabály, nem tudom. Az biztos, hogy Magyarországon komolyabb pozícióban, terepen és vezetői pozícióban, vagy magasabb tisztségi vezetői lehetőségeket nem kap nő ebben a szakmában.
1: Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, de előtte Decki Sarolta irodalomtörténészt és kritikust hallgassák meg, aki a kortárs magyar irodalom, ezen belül a krimi alakulását is behatóan kutatja. A női nyomozók térnyeréséről, és arról beszélgetünk vele, miért váltak egyre fontosabb szereplőivé a magyar krimiknek. Bendl Vera beszélgetett vele.
3: A statisztikák szerint a krimiket leginkább nők olvassák. Ez azért van, mert ők jobban szeretik a borzongató történeteket, vagy mert ők többet olvasnak?
6: Általában azért többet olvastak a nők, de a krimi azért jellemzően férfi műfaj volt nagyon sokáig. Ugye a 19. század vége felé alakult ki a detektív regény műfaja a fejlettebb országokban, Franciaországban, Angliában.
3: Egy klasszikus nyomozó karakter, ez a James Bond féle macho férfi karakter, aki gyakorlatilag sértetetlen, nagyon vonzó, és ugyanakkor érzelmileg sérült, de nem akar párkapcsolatot. Miért vonzó ez a klisé az olvasóknak?
6: Azért nevetek itt magamban, mert ma minden párkapcsolati tanácsadó vagy pszichológus ezeket a problémákat sorolja a hasonló szőrű férfiaknál, akiket ugye az világirodalomban és a filmtörténetben nagyon sokáig macsóként azonosítottunk.
3: Ez a karakter vajon egy ideális férfit mutat meg, amely a nők és a férfiak számára is egyaránt valamiképpen egy álom?
6: Amennyiben ezt a terméket kínálják a filmekben, regényekben, médiában, akkor nyilván ő válik az álommá a nők számára, és még akkor is, hogyha nem ezzel a típusú karakterrel tudnának boldogok lenni a mindennapi életben.
3: A skandináv krimi már egy pár évtizedet tarol nálunk is. Ennek mi az oka? Mondjuk, ha női karakterekre gondolunk, akkor a tetovált lány, vagy a Heatben, a Sarganoren. Miért imádjuk a skandináv krimiket? Szeretjük a hót?
6: Szeretnénk a hót, mert kevés van belőle mostanában, de ez nem magyar specifikus jelenség, hanem világszerte hódított azért a skandináv krimi. Szerintem azért, mert egy olyan társadalomképpel operál, amely számunkra is izgalmas.
3: A skandináv detektívnők, akiket említettem, például Lisbeth Salander vagy Sarganoren, ők eléggé antiszociális, egészen furcsa női alakok, mások, mint James Bond, femme fatale üldözöttjei vagy segítői. Miért tetszik ez nekünk?
6: Igen, Lisbeth Salander meglehetősen atipikus karakter, akár ha nőként tekintünk rá, hiszen már maga a szexualitása sem egyértelmű, hogy a férfiakat vagy a nőket kedveli.
3: Úgy tűnik, hogy mindkettőt ő a tetovált lány főhősnője.
6: Mindkettőt, igen, tehát kötődik férfiakhoz, nőkhöz egyaránt. Valóban nem egy szociális lény, pánkosan öltözködik és viselkedik. Van egy rendkívüli analitikus tehetsége, amelyet úgy az informatikában, mint a bűnügyek felgöngyölítése során mozgósít vagy alkalmaz. Tehát nem egy szokványos karakter, és hasonló karaktereket láthatunk a magyar kriminél is.
3: Kik a legjelentősebb mai krimi karakterek, akik mondjuk Lisbeth Salanderre emlékeztetnek, vagy a skandináv krimiket idézik meg magyar módra?
6: Az admin karaktere ugrik be nekem. Cserhát Évának van egy krimi sorozata. Cserhát Évánál a Kéz nevű csoport nyomoz. Kéz annak a rövidítése, hogy kiszuperáltak és zöldfülűek. Egy olyan nyomozó csoport, amelybe olyan karakterek kerülnek, akiknek mindegyiknek van valamilyen defektje, és egy idősebb, nyugdíj előtt álló, túlsúlyos hölgy az admin figurája, aki szintén kiválóan ért az informatikához. Tehát ő is egy atipikus női nyomozó karakter. És ehhez kapcsolódóan említeném még Barát Katalin egyik hősnőjét is. Barát Katalin ugye vajdaságból átszármazott történész, aki több krimit is írt már, az egyik hőse az Dávid Veron, aki egy vajdasági kisvárosban ókanizsán nyomoz valamikor a 20. század elején, de hozzá az ő karakteréhez képest jelent radikális váltást a Méregzsák néven szereplő figura az Arkangyal éjjel című regényében, aki valamelyest hasonlít Lisbeth Salanderhez, amennyiben szintén egy antiszociális karakter. Nyilván nem véletlenül Méregzsák sem a neve, mert meg lehet meglehetősen szúrós a modor, ahogy finoman fejezzem ki magam, és neki az a hobbija, hogy éjszakánként megkeres olyan férfiakat, akikről a munkahelyén vagy egy adatbázisból megtudta, hogy nőkkel erőszakoskodnak, és mint egy igazságot tesz rajtuk, megveri őket. Erre elég finom technikái vannak, nyilván nem véletlenül járt boxolni, tehát megvan hozzá a fizikai ereje, tehát valami fajta ilyen népmesei hős, ő is egy ilyen igazságosztó figura, ugyanakkor nőként ő is szintén egy ilyen atipikus karakter.
3: Elmondható egyébként, hogy a mai krimiben a női detektívek, vagy a női hősök azok alapvetően inkább a kemény nő. Például gondolok Kardos Júliára, Klavicsek Juditnál, Szabó Ágotta, Mésző Ágnesnél. Tehát ugye ezek a nők nem egy hagyományos női szerepet visznek, és nem egy boldog párkapcsolatban élnek.
6: Valóban nem, de azért ők már nem ezt a kicsit karikarisztikusan szélsőséges, macsóságra hajozó karaktert testesítik meg, mint a Lisbeth Salander vagy a Méregzsák. Azért náluk már megjelennek kisan női problémák.
3: El lehetne képzelni egy nyomozónőt, aki egy 4 gyerekes családanya. Végül is egy 4 gyerekes anyának rendkívül sok képessége és tudása van, ami egy nyomozás során szerintem felhasználható. Mit gondol erről a kritikus?
6: A kritikus azt gondolja, hogy azért számos példa van arra, hogy több gyerekes családanyák vezetői pozícióban nagyon jól föltalálják magukat, nyilván azoknak a szuperképességeknek is köszönhetően, amelyeket egy ekkora egység, mint egy család menedzselében ki kellett fejleszteniük, úgyhogy úgy gondolom,

0: olyan női tulajdonság, ami társítunk a nőkkel, az megférhet egy nyomozó személyében.
1: Természetesen, sőt, szerintem segíti is a munkájában, hiszen ez az egy előnyünk van szerintem a férfiakkal szemben. Pláne, hogyha valaki családanya is. Ugye, ha otthon összetartjuk a családot, az abszolút részletekből épül fel, és ezt a részletre való odafigyelés és ennek összerakását, ezt tudjuk azért kamatoztatni a nyomozás során. Ugye sok kicsi részletből jönnek a tényekből a bizonyítási eljárás és annak a alátámasztása, úgyhogy ezt így azért szépen át lehet építeni. Itt az a kérdés inkább, hogyha hazamegyünk, le tudjuk-e vetni ezt az egészet.
0: Önnek sikerül elhatárolni a magánéletét és a munkáját?
1: Én szerintem igen, abszolút.
0: Mi a helyzet a női megérzéssel? Ön dolgozik vele?
1: Azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk kihagyni a női intuíciót a munkánkból, viszont arra nagyon kell figyelni, hogy az intuíció, a megérzés, a női ösztön, az csak egy feltételezés, tehát hogy ezt mind-mind bizonyítani kell, és tényekkel alátámasztani, tehát hogy ebben segít a női hetedik megérzés, viszont ugyanakkor meg mindent csak tényekkel, és objektíven és tárgyilagosan.
0: Köszönöm szépen, hogy eljött és elmondta nekünk.

0: A pontos idő 5:30, most a hírek következnek Beslin Bettinától.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Szijjártó Péterék tudhatták, hogy gondok vannak a lélegeztetőgépekkel. Az összes jogalkotási feltétel teljesült, 10 milliárd eurónyi uniós forrás érkezhet. Reggelig lehetnek záporok, heverzivatarok, holnap sok lesz a napsütés. Jönnek a részletek. Csak nem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Az összes jogalkotási feltétel teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek.

0: A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat a tegnap hajnali svájci lövöldözés ügyében. A rendőrség szerint a 43 éves svájci férfi magányos elkövető volt. Hozzátették ugyanakkor, hogy a nyomozás még tart. Tegnap Svájcban egy elektronikus zenei fesztiválon történt a lövöldözés. A támadásban egy fiatal nő meghalt, többen megsérültek. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drog megelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Több épület is kigyulladt Szegeden a rendező pályaudvar közelében, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint egy könnyű szerkezetes épület teljes terjedelmében égett, a tűz átterjedt több hétvégi házra. Az oltás jelenleg is tart. Személyi sérülésről nem tudni. Végül az időjárásról. Estig a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap túlnyomóan napos száraz időnk lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Mi a barátság ára? Az elmúlt hónapok egyik legégetőbb kérdése Olaszországban, ahol menesztették az egyik legismertebb bűnügyi műsorvezetőt. Az öreg tótitka. A kiszáradt mederben szétmálló gumiabroncsok ezrei hevernek. Ki a felelős ezért? Új sztár születik? Gerlóci Zsigmond útja Indiánát Amerikáig, majd a francia tengerpartig. Mit látott meg benne a világhírű zenész Keith Jarrett, aki meghívta őt saját otthonába? Ez tehát a következő fél óra kínálata. SMS számunk a következő 0630 9666. Ha véleményük van, írjanak nekünk. Aki közel kerül a kóza nosztrához, könnyen bajba sodorhatja magát, akár még úgy is, hogy soha nem követett el bűncselekményt. Esetünkben egy rosszul megválasztott barátság egy sikeres pályát tör derékba. Sárközi Júlia, Róma.
3: A 40 fok fölötti hőségben az olaszoknak volt miről beszélni a strandokon. Nyár nincsen Olaszországban politikai közéleti botrány nélkül, és az idén sem volt mindebből hiány, bár olyan komoly kérdéseket érintett, mint az olasz közmédia feladata, a sajtóetika, a szakmába vetett bizalom és a források védelme. A történet főszereplője Sigfrido Ranucci, a Rai olasz rádió-televízió újságírója, az egyik legnépszerűbb oknyomozó riportműsor vezetője, akinek Róma közeli otthonánál bomba robbant tavaly október. Miközben hónapokon át a közvélemény azt találgatta, hogy melyik riportanyag miatt akarták eltenni lábalól az újságírót, milyen érdekeket sérthetett, esetleg a maffia küldötte figyelmeztetést Sigfrido Ranuccinak, a rendőrség június elején két elkövetőt letartóztatott, egy harmadik Dél-Amerikába menekült, majd a merélet megbízója is börtönbe került, aki az ügyészség szerint nem más, mint Walter La Vitola, aki szintén jól ismert politikai, média kapcsolatai és büntetett előélete miatt. Az utóbbi hetekben az események felgyorsultak. Az állítólagos megbízó La Vitola a börtönből azt üzente, hogy Ranucci egyik legjobb barátja, és a merénylet az újságíró politikai karrierjét kívánta elősegíteni. A Rai közmédia elvette az újságírótól a műsorvezetését, a 60 fős szerkesztőség fellázadt, és a történtekről már mindenki véleményt mondott. A második legmagasabb közjogi méltóság, a szenátus jobboldali elnöke örömét fejezte ki, hogy az újságírót levették a képernyőről. Roberto Saviano, a maffia könyveiről ismert és rendőrségi védelem alatt élő újságíró kiállt kollégája mellett, de megjegyezte, hogy nem lett volna szabad bűnözőkkel barátkozni. És már nyilatkoztak influencerek is, erről beszélnek az olaszok reggel a bárban, erről olvasni az újságok címoldalain, és hallani az összes műsorban. Sőt, Rómából már Brüsszeltől is segítséget kértek a fejlemények miatt. Ha viszont megkérjük az olaszokat, hogy foglalják röviden össze, miről is van szó, elég nehezen tudják, mivel szövevényes ügy, amely számos szálon halad. Először is érdemes elmondani, hogy az olasz közmédia Report című műsoráról van szó, amely 1994 óta politikai, gazdasági, közéleti témákat dolgoz fel, olyan kényes kérdéseket, mint a Parmalat teipari nagyvállalat pénzügyi összeomlása a 2000-es évek elején, az olasz állam és a szervezetbűnözés összefonódása, a mérgező hulladék kereskedelme, az olasz nehézipar okozta környezeti szennyezés, a gyógyszergyártó vállalatok monopóliuma, a COVID egészségügyi kezelése. Számos nagy horderejű oknyomozás, amely számtalan perrel hatósági vizsgálattal járt, a műsor azonban haladt előre, és 2007-ben Siegfried Ranucci vette át a Report vezetését, amely akkor már a baloldali médiakvótába tartozó Rai 3-as csatornán volt látható. Természetesen sem a műsor, sem a műsor vezetője nem számított a jobboldali politika kedvencének, főleg miután a Giorgia Meloni vezette kormány felállása óta Siegfried Ranucci gyakran foglalkozott a jobboldali pártok és a jobboldali politikusok visel dolgaival. Az újságíró szerint műsora a felelősséget tárja fel, és ugyanúgy érintette a baloldaliakat is. Fordulatot a merénylet hozott, mert mint kiderült, a járműbe rejtett bomba talán nem a maffia vagy a politika figyelmeztetése volt, hanem Walter La Vitola találta ki. La Vitola vállalkozónak, politikusnak, újságírónak nevezi magát, aki például hozzájárult az egykori jobboldali pártvezér Gianfranco Fini bukásához. La Vitola megzsarolta Silvio Berlusconit, megvásárolta a római parlament képviselőit, maffiavádak is érték, többször volt börtönben, és nemrégen egy étterem tulajdonosaként tűnt fel az olasz fővárosban, melyet politikusok és újságírók látogattak. La Vitola most börtönben van, a következő napokban lesz az újabb kihallgatása. Első kijelentései szerint barátjának, az újságírónak akart segíteni, népszerűsége növelésére. A merénylet célja az volt, hogy Ranucci beléphessen az olasz politikába. Ranuccitól a Rai elvette a műsorát, és más nevezett ki a helyére, amire a szerkesztőség fellázadt. Ranucci bejelentette, bíróságra megy, mivel ő ennek az egész történetnek az áldozata. A balközéppártok Brüsszelhez fordultak, úgy vélik, sérült a sajtószabadság. Elemzők szerint egyáltalán nem kizárt, hogy La Vitola mögött mégis a szervezetbűnözés áll. A történetnek számos más szála van, de ennél is lényegesebb, hogy Siegfried Ranuccival a nyáron elkezdődött a választási kampány. A következő hónapokban a parlament a költségvetésről és az új választási törvényről szavaz, és utána az államfő ki is írhatja a következő olasz választások időpontját.
1: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel. Női szemmel.
2: Egy régi városi legenda most szó szerint a felszínre került Szeged mellett. A kiszáradó gumistó medréből tömegével bukkannak elő az évtizedek óta a víz alatt rejtőző abroncsok. Hogy hogyan került oda, és mi lesz most a tó sorsa? Hallgassák meg Nagy Margit riportját.
4: Azt a mindenit! Most éppen rálépek egy gumiabroncsra.
5: A szegedi repülőtér mellett lévő gumis névre hallgató tóban állunk. Benne vagyunk a mederbe.
6: Holdbéli tájra emlékeztet az egykor népszerű horgásztó, amelyhez poros, elhanyagolt földúton jutottunk le egy szegedi horgásszal. A távolban néhány katasztrófa turista nézi a kiszáradó tavat, amelyből hatalmas gumiabroncsok merednek ki. A természet élő sebe égtelenkedik, amerre csak a szem ellát. Sok víz hiányzik a tóból.
5: Satszolni tudom, hogy körülbelül legalább olyan méter, másfél méter víz hiányzik belőle. Tele van kiszanált teherautógumikkal, traktorgumikkal.
4: Ezért ez a neve, hogy gumis?
5: Véletlenül igen, ezért kapta a nevét.
4: Ha lenézünk a földre, az is elég siralmas.
5: Földre? Ez a kiszáradt iszap, ami nálunk most ebben a pillanatban, itt a part szélén. Ha mennénk beljebb, akkor garantáltan elsüllyedhetnénk.
4: Szerintem nem menjünk be.
5: Én is azt mondom, mert itt
4: de meg gyakorlatilag darabokra van a föld szakadva.
5: Hát a repedések, azok körülbelül olyan 3 centis repedések vannak az iszapban.
4: Ezek a gumiabroncsok, amikor tele volt a tóvízzel, láthatók voltak?
5: Nem lehetett látni.
6: De hogy került a horgásztóba ez a rengeteg gumi? Ezt Kemény Andrástól, a Szegedi Herman Otto Horgász Egyesület elnökétől kérdeztük.
7: Egyesületünk 1980 óta hal gazdálkodik a vízterületen, és ezek a gumik korábban kerültek bele. Azt nem lehet tudni, sőt kinyomozni se nagyon, hogy milyen nagy szegedi, vagy budapesti, vagy akár milyen vállalatok hordták oda. Ezek nem személyi autógumik, ez önkormányzat, törzsvagyonak.
6: És most ezt bérelték önök?
7: Ezt béreltük 99-től egy 30 évre, az utóbbi talán 6 évben. Egyre kisebb víz, egyre több halpusztulás. Gyakorlatilag most már 3 éve be van tiltva a horgászat ezeken a vizeken.
6: Közben, ha minden igaz, szedtek ki azért ezekből a gumikból.
7: Igen, az történt, hogy környezetvédelmi hatóság hozott egy határozatot, hogy szedjük ki a gumikat. Mi válaszoltunk, hogy nem a mi dolgunk ez, hanem a tulajdonosé.
6: A tulajdonos pedig a Szegedi Önkormányzat. Annak egyik cége a Szegedi Vízmű Zrt. Intézkedett 2 éve.
7: 2024-ben Szegedi Vízművek csapata körülbelül 2000 darab gumit szedtek ki, amit el is szállítottak. És hát akkor nem nagyon látszott a többi, mi tudtuk, hogy van, de még volt benne annyi víz, hogy betakarta ezeket a gumikat. És most tettem, mondhatom, egy arra sétált, egy kutya sétáltató, aki a Facebookon egy ilyet írt, hogy 52 éve élek Szegeden. Én meg 72 éve.
6: Na de hát eddig nem látszottak ezek a gumik?
7: Nem. Hát azt tudni kell a téglagyári tavakról, hogy amikor a legjobb időszaka volt, akkor még volt téglagyár. Most a téglagyár az összes olyan fajta vizet, amit ők technológiai használtak, azt mind beengedték a keramitba. Ugye a keramit a vasút másik oldalában, viszont a túloldalon bányázták ezeket a gödröket. Mert van ott egy másik gödör, úgy hívják, hogy Luna, az egy magántulajdonos élet. Mikor azt bányázták, akkor a Lunából állandóan szivattyúzták át a vizet a gumisba.
6: Nem véletlen kapta tehát a vízfelület a gumis jelzőt. Ez a tó is, mint a környező többi, sokáig jól ellátott volt vízzel, folytatta Kemény András.
7: Tehát viszonylag magasan volt mindig a vízszint tartva. Szembesültünk vele már 90-es évek elején, hogy ugye amikor már a téglagyársai dolgozott, ugye ebből baj is lehet, akkor mi készítettünk egy tervet. 96-ban a Matyér Royal gravitációsan jutott el a víz a gumisba, a teljesbe, a rabvízbe és a keramitba. Megcsináltuk, hogy egy idő után a privatizáció kapcsán a földterületek egy részén, ahol a csatornákon vezettük a vizet, ott belettek szántva, aztán vízjogi engedélyünk is megszűnt.
6: Az is a városi legenda része volt, hogy a gumistó közepén óvóhely húzódik a mélyben.
7: Na most az nem egy óvóhely, hanem amikor a Tito láncos kutya volt, akkor itt kialakították azt a védelmi rendszert, aminek...
6: Ilyen bunkereket?
7: Igen, az kétszintes volt, de már ugye elenyészett.
6: Na most akkor létezik ez a bunker?
7: Hát létezik, romokban van.
6: A gumis vízpótlása gyakorlatilag leállt az utóbbi évtizedekben. A szegedi horgász sosem horgászott a gumisban.
5: Én nem horgáztam, de én csodálkozok azon, ha valaki tudott horgászni ezek a gumik között.
6: Kérdés az, hogy vajon milyen minőségű lehetett annak a húsa, amit innen kihorgáztak?
5: Hát, én horgászember vagyok, de biztos, hogy nem enném meg azt a halat, amit innen fogtak ki. Úgy tűnik, innen nézve, a parton nézve, hogy azért még ivadékok vannak benne. A vízszínén lehet látni apró mozgásokat.
6: Tehát apró halak vannak?
5: Vélhetően igen.
7: Egy biztos, hogy az ilyen téglagyári gödröknek a pH szintje az egészen maga. Nem savas, hanem rúgos jellegű. Amikor halakat telepítettünk bele, nagyon érdekes volt, hogy halakon nem voltak külső paraziták, mert hogy az a rúgos víz, az ledolgozta. Kifényesített, tehát úgymond kilógozta, fehér volt viszonylag a pikkelyük.
6: Egy horgásszal beszéltem, azt mondta, hogy ő bizony nem enne, és nem is evett volna soha abból a halból, amit ott fogott volna. Egészségtelen volt az a halhús?
7: Ezt így nem lehet mondani, belőtt vizsgálva.
6: És egészségesnek minősítették?
7: Igen, tehát nem volt benne káros anyag. De azt lehetett tudni, hogy azok a halak, amik több éven keresztül voltak a vízben, azok öhetetlenek voltak.
6: Mert?
7: Hát mert olyan volt, hogy az íze meg büdös is volt.
6: A tóban lévő gumiabroncsok valószínűleg most sem környezetszennyezőbbek, mint amikor ellepte a víz. A kérdés az, lehet-e, Ha igen, mit lehet tenni a tóért? Vagy csak várni kell az esőre?
7: Az eső az kevés.
8: Kiveszik a gumikat? Most teljesen látható, tehát daruval akár ki is lehetne szedni.
7: Én úgy tudom, hogy a vízmű fogja a gumikat kiszedni.
6: Maróti Tibor, a Szegedi Vízmű ZRT műszaki igazgatója arról tájékoztatta műsorunkat, hogy mindenképpen kiszedik a gumiabroncsokat a tó medréből. Csak még keresik az ideális módszert, melynek segítségével hozzájuk tudnak férni. Hiszen messze vannak a parttól, és az oda vezető út is ingoványos, iszapos. Maróti Tibor elmondta, a gumistó megtisztítása még ebben az évben megtörténik.
1: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: A zongora számára nem csak hangszer, hanem egyfajta útlevél is. A zene eddig a világ számos pontjára eljuttatta. Gerlóci Zsigmond zongorista nem csak a koncerttermek világában otthonos, utazásai során Indiától Franciaországig különböző kultúrák és zenei világok inspirálják. Vendégünk tehát Gerlóci Zsigmond zeneszerző, zongoraművész. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
9: Nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást.
2: Kicsit mesélj az útjaidról, ezekről a nemzetközi kapcsolatokról, és mindenek előtt Keith Jarrett-tel való kapcsolatodról. Ez hogy alakult ki?
9: Wow. Nem gondoltam, hogy ennyire a mélyvízbe dobnak. Az internetnek hála egyébként 2022 végén kezdtem el valójában megosztani a világgal, amit csinálok, és ez egy nagy lavinát zúdította nyakamba. Sokszor elképesztően váratlan és régi álmokat beteljesítő fordulatokkal, például az, hogy a Jarrett-tel találkozhattam. Ez úgy történt röviden, hogy 23 novemberében, ez már egy kicsit később volt, mint amikor az első cuccaimat megjelentettem, közreadtam a saját kiadómmal egy improvizált, teljes egészében rögtönzött zongoralemezt, és akkor ő már túl volt ezen az ominózus sztrókon, amitől lebénult a bal keze, és ezt elküldtem neki, vagyis a menedzsmentjének egy e-mail kíséretében, amiben leírtam, hogy mit jelent nekem ő, és hogy egész életemben majd minden nap hallgattam, és hogy nagyon-nagyon boldog lennék, hogy egyszer láthatnám még az életben a vesztesek nyugalmával. Írtam meg ezt a levelet, csatoltam az elérhetőségemet, és 22 hétre rá felhívott a mobilomon, és meghívott magához.
2: Hol álltál, amikor megcsörrent az a mobil?
9: Éppen meglehetősen deprimáltan bámultam a plafont a szobámban, és azon gondolkodtam, hogy akkor kéne vajon még egy kicsit gyakorolnom. De hogy arra emlékszem, hogy meglehetősen rossz kedvem volt, és kiugrott a szívem a helyéről.
2: Miről szólt a beszélgetés köztetek?
9: Hát főleg a zenéről röviden, amit küldtem neki. Ő ezt meghallgatta egy ültőhelyében, ezt a lemezt, ami egyébként már önmagában egy óriási dolog, és a zenét illető kommentjeiről főleg, és nem volt egy hosszú beszélgetés, 25 perc. Elmeséltem neki egy-két jelentős élményemet az életemből, amin ő és az ő zenéje átsegített. És igen.
2: És miben maradtatok a beszélgetés végén, vagy hogy folytatódott ez a kapcsolat?
9: Hát ez volt ugye 2023 novemberében, és akkor megbeszéltük, hogy meglátogatom tavasszal, és akkor voltam nála egyszer 24 márciusában, aztán 24 novemberében, és most 25 novemberében is voltam, mert háromszor voltam nála.
2: És akkor ilyenkor beszélgettek, úgy lettok, mint régi barátok, vagy közösen zenéltek?
9: Nem. Hát ő egy nagyon különleges ember. Nem nagyon lehet vele a megszokott módon kommunikálni, vagy, és akkor főleg együtt hallgatunk zenét ilyenkor, és volt arra is példa, igen, hogy együtt rögtönöztünk az első két alkalommal főleg. Sajnos azért erőt vett rajta ez a stroke, és a fizikai kondíció egyre rosszabb. Na de, igen.
2: De hát gondolom, hogy neked azért fantasztikus élmény volt, mint három együttlét, meg ez inspiráció is lehetett, feltételezem.
9: Ez mindenképpen is egyébként egy elég furcsa kimondani, de ez senki másról nem történt meg a világon egyébként, meg egy nagyon híresen izolált krapek, és távol tartja magát a zenésztársadalomtól és a világtól. Nem is nagyon tud a hírekről. New Jersey-ben egy semmi közepén, a legközelebbi város 15 mérföldre van, egy hosszú-hosszú magán út vezet a házához, ez erdő közepén, egy tó mellett él, teljesen elszigetelve a világtól, zenében.
2: Bocsáss meg, állatai vannak?
9: Nincsenek. Ő maga az.
2: Aha. És egyébként készültél zenékkel? Tehát ezekre az utazásokra mindig volt, hogy elgondoltad, hogy mi az, amit szeretnék neki megmutatni?
9: Igen, vittem. Hát az első találkozásunk az első találkozásunk volt, ott nem akartam semmi ilyesmivel traktálni, de a második alkalommal vittem egy egyébként még mindig meg nem jelent szintén improvizált anyagot, és most a harmadik alkalommal pedig elvittem neki a bagateljeimet. Akkor még nem lemez formában, ugye ez az a rövid karakter darabokból álló ciklus, összesen 38 darab, amin az elmúlt években dolgoztam, és ami egy kicsit nagyobb publicitást szerzett nekem a zenei világban, és ez a lemez most készült el egyébként áprilisban, és magát a lemezt, a stúdió felvételeket, azokat is hallottam már egyébként, de azt postán adtam fel. Ő nem hallgat semmilyen digitális lehallgatáson zenét, hanem csak CD-n. Van egy elképesztő hangszórója, és hát csak hifin hallgat zenét.
2: Bagatellek hogy tetszettek neki?
9: Nem szokott
2: megdicsérni.
9: Hát szerintem a legnagyobb dicséret, amit kaptam tőle, az nagyjából így hangzott.
10: That was great!
9: És ez ennyi volt.
2: De végül is újra és újra meghívott, vagy szóval ugye a kapcsolatotok élő.
9: Igen.
2: Azért ez is egy dicséret.
9: Igen. Abszolút. Hát mindenképpen. De nem egy hogy mondjam, inkább egy kedves mimika, vagy egy mosoly az amiből tudja az ember, hogy mit érez. Nem nagyon beszél.
2: Hanem inkább hallgat.
9: Igen, inkább. Hát megjátszik.
2: Igen. Neked mennyire fontos az, hogy nemzetközi utakra menj, hogy fellépj, hogy megismerj egy másik zenei kultúrát? Itt említettük, hogy Franciaországban, Indiában is voltál az elmúlt években, amiket nagyon más zenei univerzumokat is hozhatnak be a te gondolkodásodba.
9: Ezek a zenei univerzumok már benne voltak az én gondolkodásomban. Azért Franciaország alatt nem tudom, hogy pontosan mire gondolhatsz, vagy mi az, ami annyiban előtt mondjuk a mi zenei hagyományunktól. Persze vannak.
2: Hát a francia nem az angol száz zene, mondjuk, kezdjük itt, de ennyiben csak. De mondjuk a Rivieren koncerteztél, és azért annak is van egy hangulata, mások az impressziók, mások az ételek, szóval, hogyha összeadunk mindent.
9: Nem a Rivieren, Biarritzban, ez ott a másik oldalon van, északon. Baszkföldön. Szóval, hogy mit akartam mondani?
2: Hát, hogy mennyire más zenei világok, és neked mondjuk például ez a francia, te nem érezted annak, vagy már ismerted?
9: Én szeretném minél inkább kitágítani a zenei asszociációs teremet, és gondolkodásomat, és semmilyen zenei irányzattal beleértve a mai modernebb dolgokat, és minden elektronikát involváló irányzatokat nem szeretném távol tartani magam, vagy nem hordom fenn az orrom, hanem minden érdekel, és mindenbe szeretnék kivenni olyan elemeket, és olyan iskolákat bejárni, amik hozzá tudnak adni a saját zenémhez.
2: Például Azariával tudná együtt zenélni?
9: Bizonyára, persze.
2: Ismeritek egymást?
9: Nem hiszem. Nem. Voltunk már egy helyen, de...
2: Aha, meg nincs ismerettség köztetek. Hmm. Egyébként a francia közönség hogy fogadta a zenédet?
9: Boldogok voltak. Azt hiszem, többen eljöttek erre a koncertre, mint bármelyik szóló koncertemre a világon, akár Magyarországon. Ilyen kb. 700 ember ott volt. Ami ebben a nincsben, ebben a zenében, különösen egy pályakezdő figura esetében szerintem egy elég jó szám.
2: Uh-huh. Te önmagadat pályakezdő figuraként írod le?
9: Hát igen, mert mindig változik a perspektívám. De mindig... Szóval sokszor úgy érzem, hogy na most azért talán odaértem valahova, vagy elértem valamit, de ugyanakkor, ahogy odaérek, úgy azt is érzem, hogy na jó, akkor most egy új fejezet következik, és annak pedig az elején állok, szóval abszolút az elején állok mindennek. Ez az alapgondolatom, és talán ez motivál arra, hogy töretlenül dolgozzak, és fenn tartsam az elhivatottságon.
2: A sok munka mellett tudod-e figyelni a komoly zenei vagy a jazz világában zajló közbeszédet? Tehát látod-e azt a terepet, és mit gondolsz róla?
9: Látom, persze. Én egyébként olyannyira zenésznek tartom magam, hogy ezekbe a klikkekbe sem feltétlenül soroznám be magam. És nem tudom, hogy mondjuk te vagy a kedves Nagy Erdemű tudja ezt, de hogy én dalokat is írok, és a dalszerzésben is abszolút érdekelt vagyok, és az úgynevezett pop zene is foglalkoztat. Ez az, ami sokkal később jött az életembe, mint az abszolút zene, és mindenféle instrumentális és akusztikus dolgok. De hogy most egyébként, hogy befejeztem a bagatellemezt, amivel hát technikailag valamiféle omást állítottam letűnt korok és zenének és ezen korok nagy szerzőjének. Aféle tiszteletadás volt a múlt zenéje előtt, úgy fogok most a jövőre fordulni, és a jövő zenéjével foglalkozni egy picit.
2: Alig várjuk. Egyébként a koncerteken te elég sokat beszélsz is a közönséghez, vagy a zenékről.
9: Nekem nem tűnt fel.
2: Nem?
9: Nekem nem tűnt fel. Sőt, szokták is kifogásolni, hogy beszélhetnék egy kicsit többet.
2: Aha, értem. Hát akkor attól függ, hogy honnan nézzük. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hallgassuk meg a általad írt darabot.
9: Ezt improvizáltam, nem írtam, de hallgassuk meg.

0: Netzes. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: 5 óra van, hamarosan folytatjuk műsorunkat, most azonban hallgassák meg a nap friss híreit Beslin Bettinától.
2: Órakor jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Teljesítette a kormány a feltételeket, érkezhet a 10 milliárd eurós uniós forrás. Meghalt Berenti Iván Kossuth Díjas történész. Reggelig lehetnek záporok, holnap napos időre készülhetünk. Jönnek a részletek. A kormány konstruktív szereplő az EU-ban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, jelentette ki a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangoztatta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Beszélt arról is, hogy büszke a kormányra, mert eddig több válsághelyzetet is megoldott. Csak nem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Az összes jogalkotási feltétel teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. 45 új kapvillamos beszerzését finanszírozza az Európai Unió, közölte a BKK. A támogatás összege 43 milliárd forint. A társaság szerint az alacsony padlós, akadálymentes járművek beszerzése hozzájárul a korszerű és fenntartható közösségi közlekedéshez Budapesten. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, már a lélegeztető gépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztető gépek ügyében. Pályázaton választják ki a nemzeti parkok igazgatóit, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzése szerint szakmai alapon keresik a tapasztalt vezetőket, ezzel is szakítva azzal a korábbi gyakorlattal, hogy ajánlások alapján is döntöttek a pozícióról. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Meghalt Berenti Iván Kossuth Díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. 14 évesen túlélte a dachaui náci koncentrációs tábort. Több ország tudományos akadémiájának volt tagja, fő kutatási területe Európa gazdaság és társadalom története volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be. Berenti Iván 95 éves volt. Végül az időjárásról. Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható. Nyáriasan meleg időnk lesz, szeptember első napjaiban a hőmérséklet 30 fok körül alakul, majd a hajnalok pedig hűvösek lesznek. Kedves hallgatóink, 17 óra 30 perckor krónikával jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
0: Szabadpolc. Elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 20:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Nem sok köszönet van benne, állítják nem is kevesen. A panaszkodók szinte kivétel nélkül nők, asszonyok, akik számtalanszor azt élik meg, hogy nincs értéke annak a munkának, amit a háztartásban végeznek. Hogy ez valóban így van-e, arról kérdezte az érintetteket Gellért András.
4: Ön most éppen láthatatlan asszony?
5: Nem mondanám talán magam annak, de a férfiak valamennyire természetesebbnek veszik talán az, hogy a nők csinálnak egyes dolgokat, főleg otthon. Emiatt mondanám, hogy félig talán igaz.
4: És akkor most ez a bevásárlás, ez a láthatatlan női műszak kategóriába tartozik? Észre sem veszik, hogy milyen értékes munkát végez?
5: Egyedülálló vagyok, így ezt nem tudom elmondani.
4: De gondolom, voltak már korábban tapasztalatai e téren.
5: Voltak, de így nem éreztem magam láthatatlannak, hanem ilyen, nem tudom, ez az élet egy természetes rész, amit mindenki megcsinál magának.
4: A házi munkák terén, vagy a közös életvitel bonyolításában mit vár el egy férfitől? Hogy ő is ugyanazt csinálja, amit ön? Ha kell, akkor főzzön, takarítson, elmenjen bevásárolni.
5: Igen, szerintem ez ilyen természetesnek kéne lenni, hogy nem mindig egy fő csinálja, hanem mondjuk megosztják, vagy akinek épp több kapacitása, meg ideje van, azt csinálja éppen.
4: És hogyha a férfi erre nem hajlandó, mert inkább otthon tévét néz.
5: Én nem lennék olyan férfi, szóval lesz, nem?
4: Azonnal elhagyná?
5: Igen.
4: Ez komolyan válók lehet?
5: Nekem igen.
4: Miért olyan fontos? Ez.
5: Mentálisan, meg fizikálisan is szerintem megterhelő. Az, hogy nem veszik ki a saját részét belőle, az nekem válók lenne.
6: Sajnos én ebben nem vagyok most kompetens, mert özvegy vagyok, 20 akárhány éve, de volt, hogy úgy éreztem.
4: Mit érzett?
6: Hogy nem értékelik azt a munkát, az egy olyan természetes volt, de megbeszéltem a férjemmel, és...
4: Megváltozott?
6: Igen, segített bevásárolni, takarítani, meg hát a házi munkában.
4: Állítólag a nők ki nem állhatják ezt a kifejezést ebben az összefüggésben, hogy segít a férfi. Mert azt mondják a nők, hogy hát ez nem segítség, hanem egy természetes együttműködés.
6: Ez így van, de én úgy gondoltam, hogy amíg gyesen voltam, otthon voltam 24 órában, ő meg dolgozott. Természetes volt, hogy ő nem veszi ki úgy a részét, mint ahogy sokan elvárják a férjüktől. Viszont ezt annyira megszokta ezt a helyzetet, hogy utána beleragadt. De amikor felhívtam rá a figyelmét, hogy most már én is dolgozom, meg ott a két gyerek, akkor tényleg változott ez a helyzet.
4: Milyen hangnemben zajlott le ez a beszélgetés? Számonkérés volt, vagy csak egy finom kérés?
6: Nem voltam indulatos, inkább elkeseredett, vagy...
4: Fáradt.
6: Fáradt, így van. Szerintem mindenhol ezt kell csinálni, ahol ilyen probléma van, hogy leülnek és megbeszélik.
4: És a megbeszélés másnapján a férjét, mintha kicserélték volna? Vagy azért ez egy hosszú átnevelési program volt?
6: Nem, amit meg tudott a munkája mellett tenni, azt... megtette. Látta, hogy hozom a porszívót, ad ide, majd én csinálom. Mit kell hozni a boltból?
4: És amikor ön otthon dolgozott, mindent megcsinált, akkor kapott érte dicséretet? Az átnevelés előtti időszakra gondolok.
6: Nem, dicséretet nem.
4: Soha?
6: Nem. Hát ez egy természetes dolog volt, hogy...
4: Hogy dolgozik.
6: Így van.
4: Ő megnézi.
6: Igen.
4: És ez fájt önnek, hogy soha egyetlen dicsérő szót sem kap?
6: Hát gyakran, igen.
4: Sírt is emiatt?
6: Lehet.
4: Most, hogy így visszagondol.
6: Egyszer, igen, egyszer, amikor már végképp úgy éreztem, hogy ez így nem mehet tovább, mert nem bírom fizikailag sem.
4: Ez most a közös vasárnapi program, a bevásárlás?
5: Igen.
4: Mindig közösen csinálják?
5: Igen.
4: És hogyha a férje azt mondja, hogy most ehhez nincs kedvem, drágám, menj egyedül és intézd el, akkor mit szól hozzá?
5: Akkor elmennék egyedül.
4: Nem sértődne meg?
5: Nem.
4: És amikor a felesége otthon dolgozik, nem tudom, a második vagy harmadik műszakban, akkor ön ezt elismeri? Mert állítólag egy felmérés szerint a férfiak ezt nem nagyon szeretik észrevenni.
7: Igazából nem dolgozik így, de elismerem, amit csinál, persze.
4: Mindig mindenben segít?
5: Igen.
4: Örömmel teszi ezt?
8: Igen. Mert szeretem, de ruhát vásárolni nem szeretek.
4: Hogyha a párja otthon mosogat vagy takarít, akkor meg szokta neki köszönni ezt a munkát? Vagy úgy természetesnek veszi, hogy ezt ő csinálja?
8: Hát legtöbbször megköszönöm.
4: És amikor nem köszöni meg?
8: Akkor inkább csak azért, mert elfelejtem.
4: Önnek fontos az, hogy amikor ragyog a lakás, akkor a párja ezt elismerje?
5: Nagyon fontos.
4: Miért fontos?
5: Mert jól esik.
4: Csak azért?
5: Igen, meg azért így jó az elismerés, hogyha csinálok valamit, akkor így legalább észreveszi, ez figyelmesség.
8: Ne legyen rutin, tehát nem csak az ő dolga szerintem otthon főzni, mosni, takarítani. Például, nem csak a nők dolga.
4: Ez csak ön mondja, vagy úgy általában a férfiak is így gondolják már?
8: Férfiak nem ezt gondolják. Nagy többség még mindig azt gondolja, hogy a nők dolga ez. Szerintem a férfiak alapból lustábbak, mint a nők.
4: Van egy másik aspektusa mindennek, mégpedig az, hogy a nők viselik el, hogy úgy mondjam, az érzelmi megterhelést is. Tehát, hogyha egy férfinek problémái vannak a munkahelyen, de a munkahelyen nem beszélhet, nem szólhat vissza a főnöknek, hanem hazaviszi ezt a feszültséget, és otthon a nőnek kell ezt meghallgatnia. Úgy kell viselkednie, mint egy pszichológusnak.
8: Én rögtön megmondom, hogyha valami nem jó. Ha nem is a közvetlen felettesenek, hanem a fölötte lévőmnek, nem szabad tűnni, és nem szabad hazavinni a munka rossz oldalát.
4: A kollégái is ilyen bátrak, tehát inkább a munkahelyen szólnak vissza, mint sem, hogy hazavigyék a munkahelyi problémáikat, és a feleségükre öntsék ezeket a lelki gondokat.
8: Sokuk hazaviszi. Én is néha, tehát azért teszem hozzá.
4: És akkor a párjának tűrnie kell? Vagy hallgatnia kell?
8: Inkább csak hallgatnia, de hát önkéntes hallgatás. Ha nem, akkor mondja, hogy...
4: Hogy most már elég?
8: Így van.
5: Nekünk sok mindent kell kezelni, meg elviselni.
4: Mármint a nőknek?
5: Igen.
8: Én is meg szoktam hallgatni, hogy milyen ügyes-bajos dolog van az egyetemen, tehát ez egy ilyen kölcsönös empátián alakuló meghallgatás.
4: Ezek szerint önök ebben a kapcsolatban nem láthatatlanok, hanem igenis nagyon látszanak.
8: Igen.
1: A láthatatlan munka háztartás és a család működtetésével járó többnyire el nem ismert feladatokat és felelősségeket jelent. Nem csak a bevásárlást vagy a házi munkát, hanem a folyamatos tervezést, szervezést, és ma már azt is, mi történik a digitális térben, az online vásárlástól az iskolai ügyek intézéséig. Ez a munka gyakran a nőkre hárul, és az egyenlőtlen tehermegosztás, a megbecsülés hiánya és az állandó készenlét nagyon kimerítő. Vendégünk Kovács Bálint, mint kulturális újságíró, aki egy posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenhez egy még újabb, kevésbé látható feladatkör is társul, az úgynevezett kognitív gondoskodás, ezt mindjárt megbeszéljük, hogy ez mit jelent. Körülbelül arra kell itt gondolni, hogy családtagok szükségleteinek figyelése, érzelmi támogatás, mindenféle probléma észben tartása, és természetesen egy állandó készenlét. Köszönöm, Bálint, hogy eljöttél. Miért gondoltad, hogy erről írsz? Miért fontos ez neked?
9: Igazából minden olyan téma fontos nekem, ami a társadalmi egyenlőtlenségekről szól. Én a HVG-ben kultúráról írok, kultúrpolitikáról, amiben azért az elmúlt években meglehetősen sok társadalmi egyenlőtlenség alakult ki, amennyiben a színház és a társadalom része, illetve a kultúra is az, már pedig az. És ugyanide tartozik a férfiak, nők közötti egyenlőtlenségek, illetve a különböző a társadalom különböző csoportjai, legyen szó kisebbségekről, bármiről. Tehát én nagyon gyakran foglalkozom ilyesmivel, úgyhogy a láthatatlan munka az csak az egyike ezeknek a fontos témáknak. Szoktam sokszor írni akár a utcai megjegyzésekről. Hát a MeToo kapcsán konkrétan már könyvet is írtam, tehát hogy igen, azért ezek olyan fontos témák, amikről azt látom, hogy mindenki tud kapcsolódni, és ez egyébként szomorú, mert általában nem vidám dolgokról írok, és mégis azt mondom, hogy mindenki tud kapcsolódni ezekhez a korántsem vidám dolgokhoz, mert mindenkinek van tapasztalata, illetve a mindenki alatt többnyire a nőket értve. Hogy a férfi kommentelők erre hogyan reagálnak, az egy másik kérdés, amit talán most ne nyissunk ki.
1: Uh-huh. De egyébként érdekes lesz, Rácz Zsuzsa írót is meghívtuk ez a beszélgetéshez. Ő majd telefonon tud bekapcsolódni, mert a forgalom miatt elakadt. De ha már, amíg várjuk, hogy őt is bekapcsolhassuk ebbe a témába, egyébként hogy mikor került ez a kognitív gondoskodás? De közben szóltak a kollégák, hogy vonalban van. Halló Zsuzsa, itt vagy velünk?
10: Jó napot, sziasztok! Igen, elnézést, nagyon is közlekedési helyzet túlszul, úgyhogy éppen lépésben sem haladok, de nagyon jól hallottam mindent, amit mondott a Bálint, meg te, meg ön is, te is, Csilla.
1: Oké, tegeződöm,
10: Zsuzsa. Megideges is lettem. Oké, köszönöm. Meg hallottam a bejátszást is természetesen az Gellért Andrásnak a...
1: Mit szóltál hozzá a reakciókhoz?
10: Hát egyfelől tök szomorú lettem, például volt az a hölgy, aki mondta, hogy neki ez most nem aktuális, mert ő özvegy, és ahhoz rögtön itt, ha megengeditek, mondanék egy saját sztorit, mert ez nagyon nehéz szerintem gyakran a saját buborékunkból nézni ezt a rendszer szintű problémát, hogy miért dolgoznak sokkal többet a nők otthon, és egyáltalán miért nevezzük ezt láthatatlan munkának, amikor szerint a világban ezt fizetetlen munkának hívják, tehát ezzel, ugye itt magyar, jól lehet ezzel játszani, de ez nem egy szójáték, mert nem láthatatlanok vagyunk, hanem csak nem fizetnek meg, és nem becsülnek meg minket, és itt most a nőket értem, de ez a hölgy, aki említette, hogy ő sajnos megözvegyült, egyszer emlékszem, nem olyan régen, szerencsén léptem fel egy ilyen író-olvasó találkozón, és nekem meg a Kovács Mék Iván című könyvem szól gyakorlatilag erről a probléma harmadról, és arról adtam elő, és kérdeztem a teremben, hogy ki mit gondol erről, és például mit gondolok, mi történik a korán, tehát hogy nyilván akik hamarabb elveszítik a férjüket, nőkkel. És síri csend volt a teremben, majd egyszer csak egy idősebb hölgy megszólalt, aki egyébként tolószékben, majd kerekesszékben ült, és azt mondta, hogy hát ő pont szemben lakik a temetővel, úgyhogy ő pontosan látja, hogy mi történik a megözvegyült nőkkel, mert ugye minden nap végignézi, ahogy a többség kivirul. És akkor ott elmondta, és ehhez szerintem nagyon nagy bátorság kellett neki, hogy ő bizony látja, hogy a színes locsolóika jönnek, és lóválják, és egymással dumcsiznak, és láthatóan, mondta ő, felszabadulnak, de ha nem ezt hinné, akkor tudja a saját példájából is, mert vele is ez történt, és nem azért, mert nem szereti a férjét, vagy nem szerette a férjét, mondta ő, hanem azért, mert iszonyúan elege volt, és rettenetesen kimerült abba a több évtizeden át tartó szolgálatba, amit mi most itt láthatatlan munkának nevezünk, összefoglaló néven, és azon belül is nyilván ezt már én teszem hozzá, amit a Bálint feldobott a posztjába, és hál' Istennek valószínűleg ebben teljesen egyetértünk, és ezt írtam is neki, hogy én még soha nem is beszélgettem olyan férfival, aki ezzel teljesen egyetértett volna, hogy az úgynevezett láthatatlan, illetve fizetetlen otthoni munkának az egyik legmegterhelőbb része a nők számára valóban ez a végtelenített mozi a fejedbe, ami folyamatosan listákat gyárt, hogy mi az, amit még nem végeztél el, ami pedig életbe vágó a család egysége, meg a, mert ugye a logisztikától kezdve a nagyon fontos az érzelmi gondoskodásig, mert hát csak ha azt hozom be, hogy holnap indul az iskola, tehát hogy akkor most valószínűleg hozzám hasonlóan nagyon-nagyon-nagyon sok nő ebben az országban ugyanazt érzi, amit én, hogy te jó ég, megint kezdődik az iskolával való kommunikáció, a gyerekek kócsolása napi szinten, hogy de, be kell menni az iskolából, de iskolába, de van értelme, és nem is folytatom.
9: Igen, ez, amiről Zsuzsa is beszél, és ami a posztban is szerepelt, ennek a kognitív háztartási munka nevet adták, amit én próbáltam valahogy úgy magyarítani, hogy fizetetlen gondoskodó munka, nem tudom, hogy ez jó-e.
11: Jó, passzol egyelőre, és jó, hogy benne van a fizetetlen szó.
9: Igen, ezt 2019-ben írták le először egy 70 mély interjút tartalmazó tanulmányban, és arról szólt, hogy van ugye a láthatatlan munka, vagy fizetetlen munka, amiről beszélünk, igen, mosás, takarítás, gyerekek iskolába vitele, szülői értekezletre menni, stb. Amit lehet mérni, ki hány percet tölt ezzel, ez még a jóléti államokban is, tényleg Skandináviában is mindenhol az jött ki, hogy a nők jelentősen többet töltenek vele, Skandináviában mondjuk 3-4 órával, 1 órával többet, Magyarországon több mint 2 órával többet, majdnem 5 órát tölt egy átlagos magyar nő fizetetlen háztartási munkával, míg egy férfi kevesebb, mint 3-at. Na de ebben a 2019-es kutatásban azt is leírták, hogy viszont itt nem áll meg a dolog, mert nem lehet minden percekben mérni, ugyanis egyrészt akár egy másik háztartási munka, például mosogatás közben, akár, ami nem is tudom, hogy az most még rosszabb, vagy ne nevezzük rosszabbnak, de hogy akár még a szabadidő közben is zajlik ez a másik kognitív háztartási munka, vagy fizetetlen gondoskodó munka, ami igen, ami arról szól, hogy meg kell tervezni, tisztában kell lenni vele, döntést kell hozni, ki kell vitelezni a döntést, majd ellenőrizni kell, hogy egyébként ez működött-e. Például, és akkor erre mondják, hogy az egy dolog, hogy mondjuk akkor a férj azt mondja, hogy drágám, ülj csak le, majd én megfőzöm az ebédet, ez természetesen szuper, nem akarok úgy tűnni, mint hogyha ezt lekicsinyelném, de attól még azt, hogy melyik gyerek mit szeret, mi az, ami otthon van a frigiderben, mi az, ami elfogyott, mit kell megvásárolni, esetleg még azt is, hogy mondjuk az hol olcsóbb, hol van éppen akció, hol ezt meg is kell vásárolni. Megfőzni, az egy fázis, majd utána esetleg meg elmosogatni, akár a gyerekekkel, hogy is mondjam, problémát megoldani, ha esetleg mégsem eszik meg azt a főztet, stb. Stb. Ez az, amit nem lehet mérni. Az, hogy elviszi valaki a szülői értekezletre a gyereket, az mérhető percben, az, hogy tudja, hogy akkor melyik gyereknek, melyik terem, melyik tanár, mik a problémák, hogy van az erdei iskola, arról majd kérdezni kell, mit kell kérdezni, stb. Ez egy olyan mozi, tényleg, hát sajnos többnyire a nők fejében, ami nem ér véget, és erről olvastam azt a nagyon izgalmas vagy jó mondatot, hogy nem elég a munkát átvenni, a felelősségből is át kell venni, és akkor ezt nevezzük mondjuk felelősségnek.
1: Egyébként Zsuzsa, tőled kérdezlek, mi a tapasztalatod a közösségeden keresztül? Azért az elmúlt évtizedekben látványosan nőtt az apák és férfiak részvétele a családi munkák megosztásában, tehát van fejlődés, csak nem elégséges, illetve többféle problémát le kell tenni az asztalra, hogy az eloszthatóvá váljon.
12: Én mindenképpen visszamennék oda egy pillanatra, amit a Bálint mondott nagyon helyesen, hogy ugye napi 5 óra jut a nőknek a pénzkereső munkájukon felül Magyarországon, és ezzel mi elsők vagyunk az EU-ban, ami egy nagyon negatív csúcs sajnos, és ez abból fakad, hogy Magyarországon a legkonzervatívabb a szerepfelfogás, még mindig a szerep, a női férfi szerepeket illetően, és én örülök neki, hogy azt mondod, Csilla, hogy változott. Szerintem ez nagyon-nagyon becsapós, mert a statisztikák nem ezt mondják. Tehát a buborékunkban lehet, hogy sokkal több olyan családot látunk, ahol már elkezdődött ez a fajta változás, hogy az otthoni munkát és a felelősséget, ahogy nagyon pontosan mondta a Bálint, meg kell osztani, de én azt gondolom, hogy még mindig abszolút gyerekcipőbe járunk, mert például az évente ismételt a Corvinuson dr. Nagy Beátáig kutatják ezt, hogy mit gondolunk arról, természetesen reprezentatív mintán, hogy ki a felelős azért a család jólétéért. Tehát a család gondoskodás, a családról való gondoskodás, kinek a feladata, mit gondoltok, kérdezlek most benneteket, Csilla és Bálint, ha megengeditek, hogy mit mond a magyar lakosság egy emberként, nők és férfiak, ki a felelős a család jólétéért? Beleértve az összeset, amit most felsoroltunk.
9: Hát feltételezem, hogyha nem becsapós a kérdés, akkor továbbra is, mint 100 éve az a felfogás, hogy a férfi vigye haza a pénzt, a nő pedig teremtsen otthont ebből a pénzből.
1: Igen, még egy szavazat erre.
12: Igen, sajnos ez van, és úgy tűnik, hogy innen nem tudunk elmozdulni, mert annyira erős ez a meggyőződés mind a két nemben, és nagyon fura, hogy miközben például a nők Magyarországon, szintén az EU-ban a legokosabbak, hogy mondjam így, a legtöbb diplomával rendelkezünk, tehát az edukációval elvileg nincsen baj, de mégis beleragadtunk ebbe a hagyományos szerepfelfogásba, és erre ráadásul azt mondja a szociológia, hogy ugye most is a bejátszásban is a Gellért András fél riportban elhangzott, hogy mi megbeszéltünk mindent otthon, és akkor elosztottuk. Egyrészt azt mondja a szociológia, hát ezt én magam is megtapasztaltam, részben erről szól a Kovácsné, hogy amint megszületik az a vágyott, áldott gyermek, és jön ez a gigaterhelés, amire lehetetlen szerintem felkészülni, tehát akármennyit gondolkodik az ember, majd hogy fogjuk csinálni, ha lesz egy drága pici gyerekünk, abban a pillanatban, amint jön az, hogy ki kell fel a gyerekhez, mert mondjuk én már kidöglök, megdöglök, légy szíves, kelj fel te is, és akkor kapcsol be az, ez a bizonyos évszázados minta, hogy nekem férfiként az a feladatom, hogy hazahozzam a pénzt, neked meg az a feladatod, hogy maradj itthon. Csak hogy ez ma már egyáltalán nem igaz. Nem is így van, mert két keresős családmodell van mindenhol Európában, nem is lehet egy keresetből eltartani egy családot. Mégis, akármennyire küzdenek, még a legfelvilágosultabb párok is, úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan visszarendeződnek, és ez nagyon rosszat tesz a kapcsolatoknak. Akik mondjuk, a gyerek, ez egy határ a szociológiában, 8 éves kor, akik addig válnak el, mondja a szociológia, nem tudom, ott az okok a háttérben szinte mindig abban keresendőek, hogy erre a terhelésre ráment a kapcsolat. Ezt a Bálint is megemlíti, hogy ugye nagyon nehéz megtartani az intimitást, azt, hogy odafelé, oda tudj fordulni a másikhoz, netán kérdezni tudj, hogy észre, hogy vagy neked, hogy tehát a napod mi volt benne a legnehezebb, bármilyen érdemi kommunikáció, amikor például dühös vagy a másikra, és szerintem nagyon sok nő állati dühös, hogy lenne, ha megengedné magának, amiatt, hogy ez mind rá van terhelve.
9: És azért is szerintem nagyon fontos ez a 2019 óta már kutatott, mondjuk úgy, hogy akkor fizetetlen gondoskodói munka, mert azért ezt természetesen a szociológiáról beszélünk, de ezt le lehet fordítani a hétköznapi lélektan nyelvére, mégpedig úgy, hogy az a gyerekszülés ez egy nagyon egyszerű példa erre, vagy hát nagyon jellemző példa, hogy nagyon sok férfi, ezt akár a szűkebb környezetemben, a buborékomban, az értelmiségi sok diplomás férfiak között is látom, hogy nem értik, hogy a nő miért van felháborodva, hiszen ők azt mondják, hogy de hát mondd meg, hogy mit kell csinálnom, és akkor én megcsinálom. És ez ezt jelenti ez a fizetetlen gondoskodói munka, hogy ne kelljen nekem megmondani. Tudd te is, ne csak én tudjam, hogy mi a 37 feladata a következő 2 órára, és ne az legyen, hogy jó, akkor előbb felsorolom neked azt a 37-et, és akkor ebből 2-t elvégzel, hanem hogy ne kelljen már megint felsorolnom, ne kelljen minden nap felsorolnom, és ne érezzem magam egyedül abban, hogy egyébként meg miért nem tudod. Hát a te gyereked is, te is ugyanúgy akartad, te is a szülő vagy. Egyrészt, másrészt, amit még én nagyon fontosnak tartanék megemlíteni, és akkor maradjunk itt a lélektan területénél, ami nagyon tetszett, hogy el is hangzott itt a felvezető riportban, hogy együtt vásárol, vagy szívesen vásárolsz, takarítasz-e. Igen, hát mert szeretem. És hogy igen, beszélhetünk tudományról, beszélhetünk szociológiáról, de számomra azért is érthetetlenek ezek a tényleg évszázados berögzülések, mert azt hiszem, hogy minden ember számára teljesen egyértelmű definíció, hogy ha én szeretem a páromat, akkor nyilván azt szeretném, hogy jó legyen neki, hogy jól érezze magát. Na most, ha szeretem a páromat, persze, akkor tudom róla, hogy mondjuk esetleg utál takarítani vagy mosogatni, akkor miért nem egyértelmű a következő lépés, hogy jó, hát akkor drágám, akkor ne te mosogass, tudom, hogy azt te utálod, majd én csinálom. Ez annyira evidensnek hangzik, és Bálint, nagyon távol áll az evidenstől.
12: Igen, mert ha megengedett, szóval, hogy azért az van, hogy amikor szerintem megérkezik a gyermekáldás, mert odáig ez tök könnyű tartani, amíg nincs egy tényleg embertelen terhelés. Hadd nevezzem már ezt így, ha megengeditek.
11: Igen.
12: Zsuzsa, és ott mind a két ember nagyon elfárad.
11: Igen, ehhez kapcsolódik, most kaptunk az SMS falunkra üzenetet, és abban ezt írja a hallgató: nem tudom, egy nőnek mennyire lenne ereje mosni, takarítani, ha egész nap aszfaltozna, vagy a tetőn ácsolna. Ne húzzuk le.

0: mindenki 50%-ot csinál, ha beledöglik is, hanem arról, hogy ezt valamiképpen észszerűen rendezzük, és ha legrosszabb esetben esetleg tényleg az jön ki, hogy jó, akkor a férfinek muszáj folyamatosan dolgoznia, és a nő esetleg akár háztartásbeliként otthon van, és tényleg 100%, 0% a tehermegosztás, akkor viszont ezt minden módon elismerni, akár ugye lelkileg, akár a közös kasszát korlátlan használatával, megerősítéssel, pénzbe és időbe nem kerülő ellenszolgáltatások, amit talán gondolok itt a hátmasszázsra, most ez egy banális hülyeség.
1: De egy nagyon fontos, engedd meg Bálint, hogy beleszóljak, mert egy nagyon fontos adat szerintem, és ez egy nagyon félrevívő érvelés, amit most hallhattunk, és tényleg nagyon gyakori, mert hogy ugye nem minden férfiról beszélünk, nyilván nagyon sokan elosztják otthon, reméljük, akikről nem tudunk, azok biztos mindannyian elosztják, de mivel ez egy rendszer szintű probléma, tehát egy világszintű probléma, ami részben a patriarchátusnak a terméke, részben pedig a kapitalizmusnak, és ha csak azt az egy adatot jegyezzük meg, vagy halljuk meg, hogy a globális GDP-nek az egy harmadát állítják elő a nők a gondoskodó munkájukkal, a fizetetlen gondoskodó munkájukkal, akkor szerintem megvan a magyarázat. Tehát, hogy ennyi melót elvégezni ingyen, ezzel nagyon jól jár minden kapitalista társadalom. Természet. Melinda Gates egyébként eredetileg is azt mondja, ez ugye ő Mrs. Microsoft, aki már elvált, szerintem emiatt vált el, azt mondja, hogy ezen nyugszik, a nők vállai nyugszik a kapitalista gazdaság, mert ezt pontosan mi fizetés nélkül végezzük el, sőt, ha még egy adat, 2023-ban talán emlékeztek, Claudia Golden professzor nyerte a közgazdasági Nobelt, mégpedig pont ezért a munkájáért. Ő azt kutatta a nők munkaerőpiaci helyzetének az alakulásáról, 200 éven át nézte, és arra jutott, hogy a társadalmi munkamegosztás az alapvetően azon múlik, hogy az otthoni munkamegosztás, hogy azzal mi van.
2: Igen, Zsuzsa, bocsáss meg, zárnunk kell a műsorunkat, letelt az időnk, nagyon fontos, hogy velünk voltál, akár itt telefonon is, köszönöm szépen.
0: Egyetlen mondat, beleszél még csak meg, akár az aszfaltos példára is, hogy ha tehát nem azt mondjuk, hogy mindenki vállaljon X plusz munkát, hanem az lenne a legfontosabb, hogy mindaz, amiről beszélünk, mindenkinek ott legyen a fejében, tudja, hogy ez létezik, és ha hazament az aszfaltozásból, meg a tetőfedésből, akkor beszélje meg a feleségével, hogy látod nálunk ez meg ez a szituáció, hogy csináljuk, hogy mindenkinek jobb legyen, mint amilyen most.
2: Nagyon fontos, és reméljük ezek után menni fog. Ez volt a Netces augusztus 31-én. Holnap ugyanebben az időpontban várjuk Önöket, tartsanak akkor is velünk. A szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Hajósi Bence nevében köszöni figyelmüket, Orosz Csilla.
3: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Cegléd Edit. Először jöjjenek legfontosabb híreink röviden.
5: Becsengetnek, hamarosan részletesen ismertetik a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését.
4: Mérföldkövek, az ország teljesítette az összes feltételt, a kormány lehívhatja a 6000 milliárd forintnyi EU-s forrást.
5: Választás a kelet-német Szász-Anhalt tartományban abszolút többséget is szerezhet a szélsőjobboldali AfD.
4: Ment és másként robbantással próbálnak kiszabadítani több száz föld alatt rekedt munkást a nepáli árvíz után. Most pedig jönnek a részletek, a szerkesztő Illis László. A sajtó kizárása mellett tartották meg az országos tanévnyitó ünnepséget Nagykanizsán a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban. A miniszterelnök, valamint az oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hamarosan részletesen ismertetik a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését. Varga Tünde összeállítása.
6: Személyes hangvételű beszéddel köszöntötte a tanulókat a miniszterelnök Nagykanizsán a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban. Magyar Péter elsősorban diákkori élményeit elevenítette fel, és többször is hangsúlyozta a kritikai és szabad gondolkodás jelentőségét. Az országos ünnepségen részt vett Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter is, aki beszédében a kreatív, együttműködő, sikeres iskolák szerepét emelte ki.
7: Eldöntöttük, hogy olyan oktatást szeretnék Magyarországon, ahol nem dirigálunk. Nem azon törjük a fejünket, hogyan tudunk még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan tudunk olyan közös fejlődési utakat együtt kijelölni, amelyek pedagógusokat és gyermekeket egyébként.

0: Lanner Judit bejelentette, hogy hamarosan ismertetik a nevelést és oktatást közvetlenül segítők, például iskolatitkárok pedagógiai asszisztensek béremelését. Ezt egyébként a miniszterelnök is megerősítette. Elmondta, hogy bár volt béremelés ezen a területen uniós forrásból, ennek a költségei 2029-től már a magyar költségvetést fogják terhelni. A pedagógusokat segítő több tízezer kollégának pedig egészen megalázóan alacsony a bére, ezen is szeretnének változtatni.
1: Mindig arra van forrás, amire az adott kormány szeretne forrást. Mi pedig nem csak mondjuk, hanem komolyan is gondoljuk, hogy a prioritás az oktatás, az egészségügy, természetesen a gazdaság újjáépítése, egy stabil költségvetés fenntartása mellett. Nyilván ezt mi próbáljuk pótolni, nem lehet egy lépésbe ezeket bepótolni, ezért próbálunk egy perspektívát és egy életpályát felfesteni.
0: Magyar Péter az ünnepség után újságírói kérdésre elmondta, hogy valóban sok pedagógus hiányzik a rendszerből, éppen ezért fontos a megfelelő életpályamodell kialakítása, illetve hangsúlyozta még, hogy a tankerületek átalakítása, a vezetők pályáztatása nem befolyásolja az új tanéven indítását.
2: A pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvívője reméli, hogy már a héten kiderül, milyen mértékben emeli a kormánya a nevelést és oktatást közvetlenül segítők bérét. Nagy Erzsébet a Krónikának megerősítette, első körben legalább 25, összesen pedig 40%-os emelést szeretnének elérni. Részletek Priáska Dánieltől.
3: Nagyon reméljük, hogy napokon belül fogja ezt pontosítani, tehát hogy mit jelent be, konkrétan melyik időszaktól, és milyen mértékű béremelést, és milyen körben terveznek.
4: Így reagált Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter mai bejelentésére a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet a Krónikának azt mondta, aggodalomra ad okot, hogy a tárcavezető csak a nevelést és oktatást közvetlenül segítőket említette. Hangsúlyozta, az intézmények működésében nélkülözhetetlen egyéb munkakörökben dolgozók, így például a takarítók, a portások és a karbantartók ugyanis még kevesebbet keresnek. Az ügyvívő hangsúlyozta, első körben legalább 25, összességében pedig 40%-os emelést szeretnének elérni.
3: Hogyha olyan ajánlatot kapnak, ami nem elfogadható, akkor onnantól kezdve nyilván tárgybizottságban kell erről a témáról tárgyalnunk, és az egyeztetés alatt már tartható legfeljebb 2 órás figyelmeztető sztrájk is, de mi mindig csak akkor tervezünk sztrájkot, hogyha előzetesen felmérjük, hogy nagy a sztrájk hajlandóság. Ezt ma még nem tudjuk.
4: Nagy Erzsébet közölte, a pedagógusok szakszervezetével is folyamatosan egyeztetnek a követelésekről, mint mondta, abban érdekeltek, hogy elkerüljék a munkabeszüntetést.
2: Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén.
5: Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét.
6: Kossuth Rádió.
7: Újra mindenkié.
2: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy újjáéled a fővárosi közfejlesztések tanácsa, és meghosszabbított útvonalon jár ezen túl a 81-es trolibusz. Emellett bejelentette, hogy az ország teljesítette az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet, és ezzel eldőlt, a kormány lehívhatja a 6000 milliárd forintnyi EU-s forrást. Dercsényi Dávid és Márta Renátó információi.
8: Több fejlesztést is bejelentett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Újra működni fog a főváros és a kormány közös egyeztető szervezete a fővárosi fejlesztésekről.
9: Ezért a kormány arról döntött a múlt heti ülésén, hogy újra létrehozzuk a fővárosi közfejlesztések tanácsát.
8: Az eddigi informális típusú működés helyett most törvény alapján hozzák létre a közfejlesztési tanácsot, ahol a főváros és kormány együttműködését igénylő fejlesztéseket közösen lehet majd megvalósítani. Karácsony Gergely főpolgármester is megemlékezett az előző kormányzat alatt lassan elhaló tanácsról. Először összehívták, de az ott született megállapodásokat nem tartották be, később pedig már összesen hívta a kormány.
9: Majd Navracsics miniszter úr egy megbeszélésünkön elém tette egy papírt, hogy szüntessük meg az FKT-t, hiszen úgysem működik.
8: Az új együttműködés partnerséget jelent majd Karácsony Gergely szerint.
9: Az a közös célunk, hogy Budapest egy új aranykorát hozzuk el közösen.
8: A közfejlesztések tanácsának tagjai közt ott lesznek a fővárosi közgyűlés és a kerületek képviselői is. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy augusztus 31-től meghosszabbított útvonalon közlekedik Budapesten a 81-es trolibusz, így közvetlen kapcsolat jön létre Zugló, a Városliget és Angyalföld között. Karácsony Gergely elmondta, meg akarják duplázni a troli hálózat kapacitását, bővítik a rendszert. Bodor Ádám, BKK vezérigazgató elmondta, a tervek szerint 250-300 dízelbuszt váltanak ki trolibusszal. A BKK vezérigazgatója elmondta, hogy a fejlesztés nyomán a járat az Örsvezér terétől a Mexikói úton és a Városligeten át egészen a Dózsa-György úti metró megállóig közlekedik. A fejlesztés 11,3 milliárd forintba került EU-s forrásból. A módosítást a közelmúltban Európai Uniós támogatással kiépített állatkerti delta felső vezeték tette lehetővé. Azt is elmondta, 48 új trolibuszt szereztek be, és megépítették a szükséges felső vezetéket is.
2: Az MTVA székháza egy 4 emeletes épület. Az itt dolgozók mégis sokáig emlegettek egy 5. emelet nevű láthatatlan intézményt. Ez volt az a döntési szint, ahonnan a hivatalos vezetők fölött meghatározták a közmédia mindennapi működését. Ezeket a tényeket egy most zárult belső átvilágítás tárta fel, melynek részletei hamarosan olvashatók az MTVA honlapján. Kovács Anna összeállítása.
10: A közmédia átvilágításakor feltárt adatok és információk alapján ennek az 5. emeletnek nevezett rendszernek a kulcsfigurája Orbán Viktor régi, kipróbált szövetségese Várhegyi Attila volt. Lényegében ő maga volt az 5. emelet. Várhegyi Attila hivatalosan a Duna Média Szolgáltató külsős kommunikációs tanácsadója volt, és nem szerepelt az MTVA szervezeti hierarchiájában, azonban éveken keresztül bizonyos meghatározó területeken nem egyszerűen tanácsokat adott, hanem ténylegesen irányította a közmédia működését. Az átvilágítás feltárta, hogy Várhegyi Attila utasításokat adott a külső sajtó megkeresésekkel kapcsolatban is. A Telex esetében a válasz mindig az volt, hogy előbb vissza kell kérdezni, ki finanszírozza őket, tényleges választ nem kaphatnak. Hasonló volt az ő utasítására az eljárás a hvg.hu esetében is, ahol minden adatigénylésre az volt a válasz, majd az első fok eldönti, vagyis nincs válasz, pereljen a portál, ha szüksége van az adatokra. 2026 márciusában a Kúria a Tiszapárt közmédiával szembeni jogorvoslati ügyében hozott döntést. Az MTI híréhez a Tiszapárt újabb politikai támadása bukott el, címet javasolták. A levelezésben résztvevő közmédiavezetők azonban nem zárták le maguk a címet, hanem megvárták Várhegyi jóváhagyását. Várhegyi Attila nem csak utasította a szerkesztőség munkatársait és vezetőit, hanem külsős tanácsadóként egy 20 millió forintos extrákkal felszerelt autóval, közpénzből 53 ezer kilométert tett meg másfél év alatt. Úgy, hogy az utak részleteiről sem menetnaplót, sem más hivatalos dokumentációt nem kellett vezetni a sofőr szerint. Az autó GPS adatai azt mutatják, hogy jártak a gépjárművel Hollóházán, valószínűleg a Várhegyi Attila családi értekeltségébe tartozó porcelán manufaktúra miatt, vagy a Balatonon. Az átvilágításkor előkerült dokumentumok szerint az 5. emelet az MTVA székházban nem egy embert vagy egyetlen irodát jelentett, hanem azt, hogy a szervezeten kívülálló, az akkori kormányzathoz közeli emberek határozták meg, hogy milyen anyagok, milyen megszólalóval mehetnek adásba.
5: Az ügyben a közmédia ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz.
2: A közvagyonnal kapcsolatos ügyek feltárását és a felelősök elszámoltatását ígéri a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Unger Anna szerint egyes ügyek egy éven belül akár már a vádemelésig is eljuthatnak. Részletek Zilai Zsuzsannától.
11: A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata a közvagyonvesztés feltárása, az elveszett vagyon felkutatása és visszaszerzése, a felelősök bíróság elé állítása lesz, hangsúlyozta a szervezet elnöke a Kossuth Rádió Felkelő című reggeli műsorában. Unger Anna úgy fogalmazott, az MVVH a rendszerváltás, a társadalmi és gazdasági igazságtétel hivatala lesz.
12: Ebben természetesen alapvetően a törvény segít minket, illetve a független igazságszolgáltatás fog segíteni minket, de én természetesen értem, hogy miért ekkora az elvárás a hivatallal szemben, mert valóban ez a rendszerváltás legfőbb ígérete.
11: Unger Anna hangsúlyozta, A legfontosabb feladatok közé tartozik, hogy feltárják a közvagyont érintő tisztességtelen folyamatokat, amelyek a jelenlegi helyzetet előidézték.
12: Legyen egy tisztességes elszámolás a közvagyonnal, és legyen egy tisztességes elszámoltatás azokkal, akik közvagyont érintően bűncselekményeket vagy tisztességtelenségeket követtek el. És arra vállalkozom még ezen túl, hogy ezt olyan módon meg is tudjuk értetni a társadalommal, hogy érzékeny legyen rá, észrevegye, hogy mi fog történni legközelebb, hogy ne kelljen még egyszer ezen végigmenni.
11: A hivatal elnöke kitért a szervezet kialakítására is. Mint mondta, szakemberekre és civilekre is szükség lesz, és az elnök helyettesekkel közösen alakítják majd ki a végleges csapatot. Hozzátette, várhatóan egy év múlva már több ügy vádelőkészítési vagy vádemelési szakaszban lesz.
12: 3 év múlva tervezem azt, hogy egy ilyen átfogó rendszerleíró tudásunk legyen arról, hogy mi történt, és a 6. év végén én úgy szeretném átadni a hivatalt, hogy a vagyonvesztés mértékének feltárása és rendszerfeltárása megtörtént.
11: A kormányfő lezártnak tekinti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter vasárnap közölte, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Mint fogalmazott, ha mindig a közvélemény döntene például a kinevezésekről vagy a jogszabályokról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna.
2: Még a levegő adagoló gomb sem működött több ezer olyan lélegeztetőgépnél, amelyet még 2020-ban vásárolt a közbeszerzés megkerülésével a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium. Az iratok átvilágítása után újabb részletek derültek ki, Sipos Ildikó összefoglalója.
13: Csak súlyos kompromisszummal használható kórházi használata egyáltalán nem javasolt. Többes mellett ilyen szakmai megjegyzést tett egy katonaorvos. Csak nem 8000 olyan lélegeztetőgép mellé, amelyet még 6 éve a Covid-járvány idején vásárolt közbeszerzés nélkül az Orbán kormány. A megállapításokat Belkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára tette közzé hétfőn Facebook oldalán. A politikus kiemelte, a szakértő szerint voltak olyan gépek, amelyeknél a levegő mennyiséget szabályozó gomb lötyögött, de az is rendszeres volt, hogy hiányoztak a szükséges tanúsítványok. A lélegeztetőgépek ügye a parlamentben is vita téma volt. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
14: Nem kell lopni, vagy ha valaki lop, akkor vállalja a felelősséget. Ha túlárazott lélegeztetőgépeket vesz kínai felirattal, orvos nélkül, elegendő anesteziológus nélkül, tehát ellopja a magyar emberek pénzét, több 100 milliárd forintot, akkor legalább vállalja a felelősséget.
13: A kormányfő kritikájára szintén az országgyűlésben Takács Péter fideszes képviselő, korábbi egészségügyi államtitkár válaszolt.
15: A János kórházban voltam, egy közkórházban, és egy kínai lélegeztetőgép tartott életben. És nem csak engem, hanem több ezer magyar embert.
13: Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a feltárt dokumentumok alapján a Szijjártó Péter vezette minisztérium ezeket a gépeket később a jó kategóriába átsorolta, ami azt jelenti, hogy a használatra alkalmatlan berendezések eljutottak a kórházakba. A Transparency International korábban több pert is indított a hiányzó adatok megszerzéséért. Martin József Péter, a jogvédőszervezet ügyvezető igazgatója az ATV-nek azt mondta, a beszerzések bizonyos körök gazdagodását szolgálták, a mechanizmus pedig az volt, hogy közvetítőket iktattak be.
16: Összesen 28 közvetítőt iktattak be ebbe a folyamatba, és ezen közvetítőkön keresztül tűnt el a pénz. A legismertebb egy maláj cég volt.
13: Orbán Anita külügyminiszter még múlt héten jelentette be, hogy különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt feljelentést tettek ebben az ügyben, az átvizsgált iratok pedig felvetik a korábbi minisztérium vezetőinek felelősségét is.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Robbantással próbálnak kiszabadítani több száz föld alatt rekedt munkást az árvíz után Nepálban.
5: Az egyik vízerőmű 933 munkását keresik, akik közül sokan az alagútban lehetnek, ezért hajnalban már végrehajtottak irányított robbantást. A hétvégén csak nem 300 embert már kimenekítettek. A mentésben indiai, kínai és dél-koreai egységek is részt vesznek. A nepáli hatóságok szerint egyre kevesebb idő marad arra, hogy túlélőket találjanak a föld alatt. A nepáli-kínai határtérségre zúdult földcsuszamlásban és áradásban több mint 900-an meghaltak, és csaknem 5000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között 600 külföldi, köztük 3 magyar van. A nepáli és a kínai hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyére figyelmeztettek.
2: A közvéleménykutatások szerint a kelet-német Sachsen-Anhalt tartományban olyan népszerű a szélsőjobboldalinak tartott AfD, hogy a hétvégi választásokon akár abszolút többséget is szerezhet. Magyarország volt berlini nagykövete szerint a szélsőjobboldali kormányzásra azonban kevés az esély. Kovács Anna összeállítása.
10: Németország második világháború utáni történetében először szerezhet választáson egy szélsőjobboldalinak tartott párt abszolút többséget. Sachsen-Anhalt tartományban ugyanis az AfD-t pár napja 40% fölé is mérték a közvéleménykutatók. Prőle Gergely volt berlini nagykövet szerint ennek több oka is van. A szakértő a Krónikának azt mondta, hogy él még az a feltevés, hogy a keleti országrészben élő németek másodrendű állampolgárnak érzik magukat. Erre a gondolatra játszik rá jól az AfD.
17: Kelet-Németországban az a fajta leszámolás a náci múlttal, mint nyugaton, egész egyszerűen nem történt meg. Tehát az erős kéz utáni vágy, a határozott politika, aminek számos megnyilatkozása van, az ott sokkal népszerűbb tud lenni.
10: Prőle Gergely azt mondja, hogy az AfD próbál egyensúlyozni a gyakori náci szóhasználat mellett más, nem kifejezetten szélsőjobboldali témákat is a fő üzenetei közé venni. A volt berlini nagykövet szerint nem ismeretlen az ilyen csiki-csuki játék az európai belpolitikában.
17: Tehát van egyfajta konszolidáció a pártban, de ugyanakkor néha kibújik a szög a zsákból, és egy-egy politikai beszédben olyan szóhasználattal élnek, ami valóban a szélső jobboldali jelzőt kiérdemli, nem véletlenül az Alkotmányvédelmi Hivatal figyeli is a pártot.
10: A volt berlini nagykövet úgy gondolja, hogy a vasárnapi német választásokon elképzelhető az AfD erős szereplése, de stabil, kormányozható rendszert nem fog tudni kiépíteni, mert a többi párt széleskörű összefogással fogja ezt megakadályozni.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Több mint 100 óriás vállalat, köztük a Microsoft, az Amazon és az OpenAI fogott össze és tett közzé nyílt levelet, amelyben arra figyelmeztetlek, hogy már csak pár hónap van arra, hogy felkészüljenek a mesterséges intelligencia által vagy annak segítségével végrehajtott kibertámadások új hullámára. Sipos Ildikó összeállítása.
13: Vannak már megtörtént esetek, de nem is a múltbéli incidensek száma riasztó, hanem a jövő. A nyílt levelet közzétevő cégek ugyanis leginkább attól tartanak, hogy rövid idő alatt drasztikusan nőni fog azon támadások száma, amelyek végrehajtásához mesterséges intelligenciát használnak, mondta a Krónikának Kói Tamás, a HVSV informatikai portál szakújságírója.
18: Csak hónapok vannak hátra a technológia fejlődési ütemét tekintve odáig, hogy rendkívül kiterjedt támadások következzenek be, főleg olyan infrastruktúrák és olyan szolgáltatások, szemben, amelyek egyébként is védtelenebbek a kibertámadásokkal szemben, mint a vízművek, az egyéb közműhálózat, tehát áramhálózatok, a kórházak.
13: Kói Tamás azt mondta, a mesterséges intelligencia önállóan is generálhat támadást, de jelenleg még inkább a mesterséges intelligenciát használó kiberbűnözők veszélyeztetik a cégek és az állami infrastruktúrák működését.
18: Tehát itt például nyilván az amerikai cégek már ezt nem mondják ki, de ugye elsősorban Kína felől éreznek fenyegetettséget, hiszen azért ott is zajlanak ezek a fejlesztések, csak nem feltétlenül annyira transzparensen, vagy nem feltétlenül annyira kirakatban, mint az Egyesült Államokban, vagy a nyugati országokban. Tehát ennek van egy ilyen geopolitikai vetülete, és egyébként meg van arra is példa, hogy egy mesterséges intelligencia modell teljesen autonóm módon végrehajt támadásokat, úgyhogy senki nem áll valójában mögötte.
13: A HVSV szakújságírója szerint a probléma miatt nyílt levelet megfogalmazó cégek sajátos megoldást kínálnak, éppen azt, hogy a vállalatok erősítsék meg mesterséges intelligenciára épülő megoldásaikat, mert ez a modell sokkal gyorsabban észreveszi azokat a gyenge pontokat, amelyek kihasználásával fel lehet törni a konkurens cégek adatbázisát vagy a kormányzati hálózatokat.
2: Felbocsátották a NASA új űrtávcsövét, a Nancy Grace Romant. A Kossuth Rádió felkelő című műsorában Fokter Zoltán csillagász beszélt az űreszközről, és megosztotta a várható tudományos eredményeket is. Nehéz Kata orsolya, Hajnóczki Mátyás és Zilai Zsuzsanna összefoglalója.
11: Felbocsátották a NASA új űrtávcsövét, amelytől azt remélik, hogy olyan jelenségekről is több ismeretet nyújthat, mint a sötét energia vagy a sötét anyag. A Nancy Grace Roman űrteleszkóp vasárnap indult útjára a Kennedy űrközpontból. A svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza elmondta, sokban hasonlít a Hubble űrtávcsőhöz, amely 36 éve alapjaiban változtatta meg a világegyetemről alkotott képünket. Fokter Zoltán hozzátette, abban különbözik azonban, hogy a Hubble a Föld körül kering, a Roman viszont egy speciális pontban, a Földtől 1,5 millió kilométerre, ahol stabilan meg tud állni.
19: Ami nagyon-nagyon értékessé teszi, az a műszerezettsége. Van benne egy olyan kamera, ezt úgy hívják, hogy Wide Field Instrument, ez a WFI nevezetű műszer, ez egy nagy látómezőjű kamera, ez legalább 100-szor nagyobb látómezőt fog tudni biztosítani, mint a Hubble esetében a belső kamerák. Tehát a Hubble élességével fog dolgozni, csak sokkal nagyobb égterületet fog látni ez az eszköz, és az infravörös tartományban fog dolgozni.
11: A csillagász hangsúlyozta, úttörő eredményeket várnak a Roman űrtávcsőtől, amelyben a felszereltség segít. A két legfőbb cél a tejútrendszeren kívüli úgynevezett exobolygók felderítése, illetve további információ szerzése a sötét anyagról. A kozmológiai kutatások szempontjából ez a két irány kulcsfontosságú, jelentette ki Fokter Zoltán.
19: Itt arról van szó, hogy az infravörös tartomány az nagyon sok szempontból értékes a csillagászoknak. Azért, mert ha a kozmológiai kutatásokat vesszük, az univerzumunk az tágul. És miközben tágul az univerzum, a fénynek a hullámhossza a látható tartományból eltolódik az infravörös tartomány felé, tehát nagyon sok távoli objektum, távoli galaxisnak a fénye az infravörös tartományba tolódott el, és ezért a Roman űrtávcső a sokkal mélyebben bele fog tudni látni a kozmosz múltjába. A mostani becslések szerint akár 100 000 exobolygót, más csillag körül keringő bolygót fog tudni felfedezni. Most a megerősített exobolygók száma az 6300.
11: A szakemberek az első felvételeket és tudományos eredményeket 2027 elejére várják. Az űrtávcső útjáról további információk a NASA honlapján találhatók.
2: Elkezdődött a gímszarvasok násza a Gemenci erdőben, már hallani a bikák jellegzetes bőgését. A különleges természeti jelenséghez kapcsolódva szeptember 12-éig szarvasbőgést hallgató, szemléletformáló túrákat is szerveznek az érintett területeken. Persze a környék közútjain és a turista útvonalakon ilyenkor nem árt az óvatosság. Összefoglaló Cinege Leventétől.
20: A gímszarvas bika, amelyik bőg, csatlakozik az úgynevezett tarva csapathoz, amiben tehenek, meg ünők, illetve borjak vannak, a vezértehén az, aki ezt az egész csapatot vezeti, és ilyenkor ugye, ahogy haladnak, hát a bika bőg egyrészt jelezi a többi bikának, hogy én itt vagyok, én vagyok a hárem bika. A hangadás az egyrészt a teheneknek szól, a másik funkciója pedig az, hogy a vetétársaknak jelzi, hogy ugye mekkora legény vagyok én a gáton. Mindenki a saját genetikáját akarja fenntartani.
21: Szűk két hétig tart tehát a gímszarvasok násza, az idei rendkívüli hőség és a kritikus vízhiány miatt azonban a szarvas bőgés a megszokottnál jóval tovább elhúzódhat. Hívta fel a figyelmet a Kossuth Rádió napközben című műsorában Földvári Attila, a Magyar Vadászkamara szóvivője, a Vadászati Védegylet főmunkatársa.
20: A vadgazdálkodó az erdészete egyeztetve erdőlátogatási korlátozásokat bevezethet. Jogszabályi lehetőség van erre. A lényeg az, hogy általában ez a délutáni óráktól a másnap reggeli délelőtti órákig tart, és ennek a jelentősége az, hogy a vadgazdálkodást, illetve ennek keretében egyrészt a vadászatot, másrészt az, hogy egyáltalán lássuk, mi van a területen, ezt ne zavarja meg senki.
21: Ebben az időszakban a vad kevésbé óvatos, előfordulhat, hogy váratlanul bukkan fel az autóutakon. A Magyar Vadászkamara szóvivője szerint vadgázoláskor mindenek előtt az emberi élet védelme a legfontosabb, míg akkor is, ha ez azzal jár, hogy jelentős kár keletkezhet a járműben, ne ráncsuk félre a kormányt. A szakember kitért rá, a helyszínre mindenképpen ki kell hívni az érintett vadgazdálkodó képviselőjét, akinek intézkednie is kell. Ha pedig a sofőr később kártérítést vagy kaszkóügyi intézést szeretne kezdeményezni, ehhez rendőrségi jegyzőkönyvre is szükség lehet, önmagában ugyanis a jármű sérülése nem bizonyítja, hogy valóban vaddal történt az ütközés, emelte ki Földvári Attila.
7: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: Most tehát a sporthírek jönnek, és Kessy Dóra, szia!
22: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Egy mérkőzés maradt hátra a labdarúgó NB2 hatodik fordulójából. 19 óra 30 perckor kezdődik a Szeged-Kazincz-Barcika mérkőzés. A találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG francia válogatott sztárja Freddy Barcola. Ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között két bajnokok ligáját nyert a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Második találkozóját is megnyerte a magyar szokka válogatott a Németországban zajló VB-n. A miénk ezúttal Uruguay győzték le 3-0-ra. Ennek köszönhetően pedig tovább jutottak csoportjukból. Már a legjobb 8 között találkozik egymással a férfi vízilabda magyar kupában, az előző kiírás két döntőse, a címvédő Ferencváros és a Honvéd. A BVSC az OSC-vel került össze, míg a Szolnok a Kaposvárral mérkőzik majd a 4-es döntőért. A 4. párharcban a Vasas a Szegeddel találkozik. Köszönöm a figyelmet!
7: Közlekedés.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-ás autóúton a keleti szektorban, az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében több autó ütközött. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak. A 41-es kilométernél pedig két autó és egy motoros ütközött. A forgalom a külső sávban halad, a torlódás meghaladja 8 kilométert. Az M4-es autóúton Üllő térségében a Szolnok felé vezető oldalon baleset történt. A 28-as kilométernél a forgalom egy sávon elindult. A torlódás itt több kilométer hosszú. A Törökszent Miklós és Kenderes közötti szakaszon az M4-es autóúton három kamion ütközött. A 135-ös kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére pályazárat vezettek be a Budapest felé vezető oldalon. A forgalmat kiterelik a 143-as kilométernél lévő Kisújszállás Kenderes csomópontban a 4-es főútra. Visszatérni a Fegyvernek Örményes csomópontban lehet a 131-es kilométernél.
7: Időjárás.
2: Most pedig halljuk, hogy milyen időre számíthatunk. Mesterházi Andrássy a szó.
0: Jó estét kívánok! Estétől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé várható eső, zápor, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. Hajnától északnyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, a csapadék pedig egyre inkább a Tiszántúra tolódik, majd reggelre ott is megszűnik. Ezt követően holnap napközben napos, gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, több felé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos szellökések. Hajnalra 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet, kedden délután 27-32 fokra számíthatunk, és a következő 2-3 napban is hasonló a meleg idő várható.
2: Mika, ez volt az Esti Krónika, a szerkesztő Illis László, a hírszerkesztő Gál Andrea, a bemondó Ceglédi Edit volt. Technikai munkatársak Dancsó Mária, Fácán Andrea és Rácz Dorottya. Az ő nevükben is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Most jön a nap kérdése, benne influencer marketingről és időközi önkormányzati választásokról is szó lesz. A Krónika pedig este 10-kor jelentkezik legközelebb. Teszári Nórát hallották, viszont hallásra.
7: A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT készítette.

0: 18 óra, jó estét kívánok, híreinket hallják. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Magyarország nem lesz a NATO politikai egységének gyenge láncszeme. Többfelé zivatarok vannak, holnap már napsütésre készülhetünk. És most a részletek. Magyarország nem lesz a NATO politikai egységének gyenge láncszeme, kiáll a szövetség egysége és szolidaritása mellett, jelentette ki Orbán Anita miniszterelnök helyettes a Bledi Stratégiai Fórumon. A magyar diplomácia vezetője hangsúlyozta, a kormány elkötelezett a NATO-ban a védelmi kiadásokkal és a katonai képességekkel kapcsolatban vállalt célok mellett. A mai határidőre minden feltételt teljesített a kormány az uniós források hazahozatalához, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját, és úgy fogalmazott, jöhetnek a brüsszeli pénzek. 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg tervezett. 3,7 helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Újabb orosz felderítő repülőgépet fogott el a lengyel légierő. A gép a Balti-tenger térségében a lengyel tengerpart középső szakaszán jelent meg. A hadsereg gépei felszálltak és kikísérték a lengyel légtér közeléből, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter, hozzátéve, légtérsértésre nem került sor. A Balti-tenger felett rendszeresen előfordulnak hasonló esetek. Augusztus elején néhány napon belül háromszor riasztották a lengyel légierőt. Nemzetközi drogkereskedő hálózatot számoltak fel Romániában. A csoport 7 tagját előállították, közölte az uniós tagállamok közötti igazságügyi együttműködésért felelős hivatal, az Eurojust. A nyomozásban résztvevő román, francia, olasz, spanyol és német hatóságok az akció részeként Európa szerte kábítószer szállítmányokat foglaltak le. Az elkobzott drog piaci értéke legkevesebb 25 millió euró, átszámítva több mint 9 milliárd forint. 7 ember gyanúsítanak az áprilisban magyar kanizsán talált robbanóanyag ügyében, közölte a szabadkai felső ügyészség. A szerb hatóságok azután indítottak nyomozást, hogy a Szerbiát Magyarországgal összekötő gázvezeték közelében fekete hátizsákokban mintegy 4 kg robbanóanyag gyanús anyagot találtak. Alekszandar Vučić, szerb elnök azt mondta, ha a feltételezett akció sikerrel jár, Magyarország és Észak-Szerbia gázellátás nélkül maradhatott volna. Holnaptól a tanítási időszak alatti sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, zivatar, holnap felszakadozik a felhőzet, éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 20:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról. A Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: Ez tehát a nap témája. Jó estét kívánok, én Teszári Nóra vagyok. Ma hallhatnak milliárdokat érő influencer kampányról és a hétvégi időközi választásokról is. Kezdjük az utóbbival. Enyingen, Hajdúböszörményben, Hajdúbagoson és Sárváron volt időközi önkormányzati választás vasárnap. Három helyen polgármestert, egy településen pedig önkormányzati képviselőt választottak. Négyből négy helyen nyertek a Tisza által támogatott jelöltek. Vendégem Miketz Dániel, a Politika Tudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Jó estét!
4: Jó estét kívánok!
3: Na most minden a Tisza által támogatott jelölt kétharmados győzelmet aratott. Ez mit jelent? Hogy kell értékelnünk?
4: Ugye ez egy ilyen közhely, hogy azért az ilyen, főleg az ilyen kis települési időközi választásokból azért ilyen hosszú, nagy trendeket nem lehet levonni, de azért az talán árulkodó, hogy a egyébként maga Orbán Viktor is az előző választási kampányban, amikor időközi választási eredmény volt, és ott a Fidesznek kedvezett, akkor például ők hivatkoztak arra, hogy lám-lám nyer a fideszes jelölt. De abban talán tud árulkodni ez az eredmény, ha arra nézve, hogy azért ami egy nagy jelentőséggel bírt az áprilisi választások során, hogy azért jellemzően azokban a kisebb települési választókerületekben, illetve magukban a kisebb településeken is, ahol nagyon sokáig azért a többség a Fidesz támogatta, és a korábbi ellenzéki pártok nem voltak arra képesek, hogy valamilyen választási áttörést elérjenek, ott a Tiszának ez sikerült, és hát hogyha ezekben a településeken ugyanúgy megmarad ez a fajta előny, akkor mutatja azt, hogy azért ez nem csak egy pillanatnyi hatás volt, de hát összességében egyébként a közvéleménykutatási adatokból lehet azt látni, hogy azért nem csak egy győzteshez húzás volt, de hogy azért a Fidesznek is jócskán megcsapant a szavazóbázisa, és hát tulajdonképpen ezek a tendenciák, amiket mutattak a kutatások, ezek jelentkeznek ezekben az eredményekben.
3: Tehát akkor mondhatjuk, hogy árad a Tisza, mint a továbbiakban is, vagy azért inkább itt erősebben a helyi történetekről van szó?
4: Nehéz ezekből általánosítani még egyszer, inkább arra alkalmasabb ez, hogy egy sajátosabb demográfiájú társadalmi helyzetben lévő választócsoportnak a preferenciára talán lehet következtetni, meg az, hogyha esetleg ezeket egymás mögé tesszük, hogy akkor korábban hogyan szerepeltek a helyi politikusok ezekben a településeken, de hát azért is kellett több helyen tartani egy új választást, mert hogy korábban a Tisza a korábban mandátumot nyert, tehát a 24-es önkormányzati választás során mandátumot nyert politikusok, aztán országgyűlési mandátumot kaptak, tehát hogy tulajdonképpen több helyen azért ez a fajta tiszás támogatottság már a 24-es önkormányzati választásokon megjelent.
3: Na most a tiszás támogatottságról beszélünk, a Tisza által támogatott jelöltek többsége nem a Tisza logó alatt indult, ez nem rossz jel, mert nem hozott a pártokra nézve soha jó, amikor a jelöltek igyekeztek a logókat elhagyni, a plakátjaikról mondjuk?
4: Hát nagyjából az önkormányzati választásokon induló képviselők és polgármestereknek nagyjából a 60%-a függetlenként indul. Tehát azért a kisebb településeken nagyon jellemző az, hogy nem pártlogóval indulnak el a jelöltek. Hogyha egy nagyobb településen ez megjelenik, és azért erre is van példa, akkor már lehet gyanakodni, hogy valószínűleg azt érzékeli a helyi politikus, hogy magának a pártnak nincs akkora támogatottsága, mint akár neki lehet. Mivel hogy ilyen kisebb településeken a helyi szint az sokkal közelebb van az állampolgárokhoz. Sokkal ritkább az, hogy nem ott lakik a polgármester, vagy nem ott lakik az önkormányzati képviselő, találkoznak vele. Ezért ezeknek a személyes ismertségeknek sokkal nagyobb szerepe van akkor, amikor valaki tájékozódni akar arról, hogy mi is lehet az agendája, az elképzelése, a politikája a helyi jelöltnek, míg azért a nagyobb településen maga a logó segít abban, hogy azért az valahogy tájékozódjon a választópolgár, hogy mire számíthat.
3: Apropó tájékozódás, mekkora volt a részvétel? Még választási lázban égnek az emberek, lehet azt mondani?
4: Az igazság, hogy én kifejezetten a részvételt nem néztem meg, azt néztem meg, hogy milyen arányban győztek a nyertesek. A jellemzően azért kisebb a választási részvétel, és persze azért az gyakran elhangzik, hogy ugye ez egy kirívó 80%-os részvétel volt az országgyűlési választáson, és talán akik a médiában dolgoznak, ugyanúgy érzékelik azt, hogy van egy ilyen fajta fokozott érdeklődés a közéleti témák iránt, de én például azt néztem meg, hogy a nagyobb hírportáloknak hogyan változott a látogatottsága, és én azt regisztráltam, hogy ott azért az áprilisi, májusi, nyár elejé időszakhoz képest azért csökkent, de hát azért a nyári hónapokban általában az emberek kevésbé foglalkoznak önmagában is a közélettel, és hát nyilvánvalóan ez megmutatkozik az időközi választási részvételekben is.
3: Magyar Péter úgy értelmezte ezt az eredményt, hogy a magyar vidék kitartotta a korábbi politikai döntés mellett. Hát nem túlzás az egész vidékre általánosítani ebből a négy esetből?
4: Hát a politikusi beszéd az másmilyen, mint a kutatói vagy elemzői beszéd, és ahogy ugye beszéltük azt, hogy azért nem lehet a óriási hosszú tendenciákat akkor abból ezekből meghúzni, ezekből az eredményekből, tehát arra valóban alkalmas lehet, hogy azért nem mutat valamilyen fordulót az áprilisi tendenciához képest, hogy akkor most mi történt, de mikor, hogyha más is lett volna az eredmény, azt sem jelentette volna az, hogy akkor nem tudom, elfordult volna a vidék, hát inkább úgy fogalmazom, hogy a kistelepülési szavazók a megválasztott kormánypártól. Ez azért majd, hát ugye még jó sokáig lesznek választások Magyarországon, tehát 29-ben lesz önkormányzat és európai parlamenti választás, de hogyha esetleg több időközi választást összerakunk, megnézzük azt, hogy előtte milyen eredmények voltak, abból egy kicsit azért hosszabb távon lehet arra következtetni, hogy hogyan változnak a választói preferenciák.
3: Na, és a TISZA tulajdonképpen mire következtethet ezekből az eredményekből? Tehát nem akarja esetleg megváltoztatni a rendszert a TISZA?
4: A választási, rendszert? Hát erről volt szó korábban, és itt ugye az lehet, vagy hát olyan fajta vélekedések voltak, hogy már csak azért, hogy ne kelljen megvárni a 29-es önkormányzati választást, hanem hogy ha már megvan ez a rendszerváltó lendület a magyar társadalomban, akkor miért ne lehetne előrehozni ezeket a 29-es választást. Hát azért ennek megvannak a maga kockázatai. Uh-huh. Magyarországon most van, nem tudom, 3200 önkormányzat nagyjából. Most, hogyha összeveszünk, hogy mennyi polgármester, önkormányzati képviselő van, hát ez egy 30-40 ezres szám. Tehát ennyi ember kellene ahhoz, hát nyilván nem mindenki tiszás lenne akkor sem, de hogy egy ekkora, ha belegondolunk, hogy ez milyen óriási jelenlétet igényel a társadalomban, és hát persze megvan már, meg létezett ez a Tiszának, de hát ez akkor is kihívás most, amikor áll föl a kormány, és azért még azért vannak olyan feladatok, hogy ha átadok az önkormányzati választási rendszer, akkor az miért történne meg korábban, mint az új alkotmány? Vagy miért választanánk korábban akkor önkormányzatokat, hogyha volt egy ilyen mondás, hogy akkor majd a közösségi elnököt is lehet választani. Tehát, hogy ezért az is maga ez az alkotmányozási folyamat, és azért az legalább másfél-két év, és akkor már is ott vagyunk 29-ben, tehát, hogy most nem igazán az lenne valahogy a racionális döntés, hogyha akár csak mondások szintjén meglenne az, hogy akkor változtassunk, és akkor legyen előrehozott választás az önkormányzati szinten.
3: Világos. A 2022-es országgyűlési választásokon a Fidesz elsőprő, ugye 54% feletti listás eredményt ért el. Az azt követő időközi választáson mennyire tudta ezt a politikai fölényt így helyszinten is megőrizni, és összevethető el mondjuk a mostani 4 TISZA támogatott győzelmével ez akkori tendencia?
4: Hát most nekem itt előttem egy adatsor, hogy ezt így hogyan lehetne megnézni, de hát azt azért tehát nagyon változó tud lenni az, hogy azt lehet mondani, hogy azért például az időközi választásokról van szó, akkor akár az országgyűlési képviselői választások jobban leképeznek tendenciákat. Tehát emlékezhetünk arra, amikor Veszprémben akkor Kéz Zoltán nyert, és az, jól emlékszem, azt hiszem, 15-ben volt, és akkor el is vesztette a kétharmadot a Fidesz egy időre, illetve akkor, hogy a Dunaújvárosban hogyan tudott az ellenzék nyerni. Tehát ilyenkor a nagyobb településeken lehet az, hogy akkor valahogy jobban megjelenik egy ilyen elégedetlenség a kormánypárttal. Azért a kisebb településeken, ahol olyan szempontból egyébként egy másfajta társadalmi háttérrel élők vannak, mint a nagyobb településeken. Ezt láttuk, hát a magyar politika úgy nagyjából erről szólt, és hát nem csak a magyar, de hogy a kortárs politikákban az országokban lehet látni ezeket a klasszikus törésvonalak, ezek most is léteznek a kisebb település, a nagyobb települések között. Tehát, hogy inkább ezeknél ilyen önkormányzati időközi választásoknál kisebb településen arra lehet következtetni, hogy akkor ebben az adott demográfiában mennyire van elégedettség, vagy mennyire van elégedetlenség az adott kormánnyal szemben, és sokkal inkább érvényesült akár a Fidesz alatt is, hogy az olyan fajta támogatások azok jobban rezonáltak ezekben a kisebb településeken, amelyek lehet, hogy nagyobb településen annyira nem érződnek, mint például a nyugdíjemelés, vagy olyan fajta közvetlen ösztönzők, amelyek talán a helyi szinten sokkal úgy érezhetik a választók, hogy azt inkább a helyi polgármestertől, a helyi önkormányzati képviselőtől kapják meg, mint ahogy ezt érzékelheti egy nagyvárosi lakó.
3: De és végezetül mondhatjuk-e azt, hogy a TISZA most gyorsabban, vagy nem is tudom, mélyebben épít befolyást vidéke, mint ahogy a Fidesz meg tudta őrizni a 22-es fölényét?
4: Hát ugye az a Fidesznek a 22-es fölény elvesztésében azért nagy szerepet játszott az, hogy eltűnt sok fejlesztési forrás, uniós forrás, és hogy tulajdonképpen azok a fajta klientúra hálózatokon keresztül, ahogy meg lehetett fogni bizonyos választói csoportokat, azok, ezek az erőforrások eltűntek, és amikor gyakran volt erről szó, hogy hogyan vesztette el a Fidesz például a vidéki középosztályi réteget, ebben lehet-e szerepe annak is, hogy eltűntek azok az erőforrások, amellyel azért az a fajta vidéki középosztály kitartotta a kormány mellett. Itt most azért én kevésbé érzékelem, hogy ennek lenne szerepe, hiszen az uniós források még ugyanúgy nem érkeztek meg, majd ezek megérkezhetnek. Inkább, hogyha van valamilyen fajta, pont ebben a vidéki középosztályban támogatottság a TISZA felé, az annak inkább valami a jövőbe vetett bizalom, vagy valamilyen fajta más elköteleződés lehet az alapja, mint azok a fajta közvetlen ösztönzők, amelyeket a Fidesz a NER használt.
3: Miketz Dánielnek, a Politika Tudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársának köszönjük szépen, hogy
4: eljött. Én köszönöm a meghívást.
3: Budapest, te csodás! 2024 májusában több tucatnyi külföldi influencer, vagyis véleményvezér kapott meghívást Budapestre. A cél az volt, hogy a nekik szervezett programok során érezzék jól magukat, és az élményekről posztoljanak a közösségi média felületeiken, hogy a világ lássa, milyen jó hely a magyar főváros. Az esemény szervezett formában zajlott, a költségeit több mint 3 milliárd forintot, tudtuk meg most, pedig a magyar adófizetők állták. Biztos jó reklám volt, gondolhatjuk, de mi ezzel a baj? A telefonban Sápi Márton, a Star Network influencer ügynökség értékesítési vezetője. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
3: Legelőször is vezessen be minket egy kicsit, legyen kedves, hogy mi ez az influencer marketing, mert nem biztos, hogy ez mindenkinek annyira világos, tehát miből áll ez, mit jelent tulajdonképpen?
5: Alapvetően hírességekkel, népszerű emberekkel már régóta reklámozzák a márkák a termékeiket, tehát ez attól függ, hogy ki honnan számítja, de legalább 100-120 évre már visszavezethető ez a dolog, ez a jelenség. Gondolhatunk akár csak popsztárokra, színészekre, sportolókra, hogy velük készült tévéreklámok, hirdetések, azok futottak már abszolút a 20. század elejétől kezdve. Ez a kifejezés viszont az elmúlt 10 évben lett népszerű, amikor is megváltoztak a médiafogyasztási szokások, és a közösségi média ennyire előtérbe került. Születtek olyan hírességek, akik elsősorban az internetről ismertek, annak kapcsán lettek népszerűek, hogy a közösségi média platformokra tartalmakat gyártanak. Először a YouTube videó készítők körében találtak a márkák olyan karakterekre, akikkel szívesen népszerűsítették a termékeiket, majd utána az Instagram vagy a TikTok is abszolút előtérbe került. És influencer marketingről akkor beszélhetünk, hogyha egy olyan, legalábbis a mi szakmai definíciónk szerint, hogyha egy közösségi médiában népszerű, ott követőtáborral rendelkező tartalomgyártó saját maga készít tartalmakat, amiben a márkáknak megjelenési lehetőséget biztosít.
3: Tehát akkor már van egy kapcsolódás az influencer, illetve egy márka között. Nyilván a márkának meg kell, hogy érje ez a kapcsolat, de mitől lesz valakinek akkora követőtábora, hogy ő maga milliókat érjen, vagy a vele való szerződés?
5: Egy közösségi média tartalomgyártóval való együttműködés nem csak akkor lehet értékes, hogyha valakinek milliós követőtábora van, különös tekintettel mondjuk egy olyan kicsi piac esetében, mint a magyar piac, hogy ugye 15 millióan beszéljük ezt a nyelvet, tehát hogyha valaki ezen a nyelven gyárt tartalmakat, akkor nyilván csak ezt a létszámot tudja egyáltalán megpróbálni megszólítani, szemben mondjuk az angol szász, vagy a spanyol ajkú, vagy a távol-keleti tartalomgyártókkal, akik ugye a több százmilliós piachoz, vagy akár milliárdos piachoz is szólnak ezen a bolygón. Akkor is értékes lehet egy tartalomgyártó, hogyha csak néhány ezer ember ad az ő véleményére, de mondjuk egy olyan témának a szakértője, amivel kevesen foglalkoznak, ami egy kisebb, de jól beazonosítható réteget érdekel.
3: Na most a turizmus az azt gondolom, hogy tágakat érintő dolog, tehát akkor itt nagy elérésről lehetett szó. Reálisan ön szerint egy ilyen kampány, amire ugye meghívták ezeket a külföldi véleményvezéreket, mennyibe kerülhet? Tehát mi reálisan mondhatunk egy összeget?
5: Ezt így a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján, illetve az alapján, ami még ma nyilvánosságra került a sajtóban, ezt nem lehet ennyire pontosan megmondani. Itt azért egy sokkal komolyabb piacelemzést kellene csinálni, hiszen ugye itt nem csak magyar tartalomgyártókról volt szó, hanem több száz influencer érkezett külföldi országokból, és alapvetően azt is látjuk, hogy a magyar tartalomgyártókhoz képest mondjuk tőlünk nyugatabbra az influencerek arányosan is sokkal magasabb díjszabással dolgoznak. Itt ami kirívó ebben az eddigi információk alapján az, hogy úgy tűnik, hogy az influencereket szinte kizárólag luxus helyszínekre vitték el, luxus éttermekbe, luxus szállodákba, miközben pedig alapvetően olyan tartalomgyártókról is beszélünk, akiknek a követő tábora adott esetben olyan fiatalokból, vagy olyan hétköznapi emberekből is állhat, akik ezt a fajta életmódot nem feltétlenül engedhetik meg maguknak. Tehát első ránézésre, ami kirívó benne, az talán az, hogy nem teljesen világos, hogy kinek szólhatott ez a kommunikáció.
3: Épp ezt akartam kérdezni, hogy a hírek szerint a Z-generáció célozták meg velük, de mondjuk a Villás reggeli a Párizsi udvarban, ami az egyik programpontként szerepel, az nem tudom, hogy mennyire elérhető cél, vagy vonzó programpont egy Z-generációsnak.
5: Hát igen, ez ugye attól függ, hogy mondjuk ez a bizonyos fiatal milyen családba született, de igen, azért alapvetően a Z-generációt megszólító kampányok, legalábbis amelyeken mi dolgozunk, ritkán szólnak luxus termékekről és luxus szolgáltatásokról.
3: Hogy lehet egyébként mérni azt, hogy ez most eredményes volt, vagy nem?
5: Hát nagyon sokféle célt ki lehet tűzni egy influencer kampány tervezése során. Alapvetően ezek a kampányok leginkább márkaépítésről szólnak, és márka alatt nyugodtan érthetjük egy városnak a márkáját is, tehát a Budapest mint márka, uh-huh. vagy Magyarország mint vonzó turisztikai célpont szintjén egy márka. Tehát alapvetően a márkaismertség növelés az elsődleges célja általában az influencer marketing kampányoknak. Másodlagos célja lehet valamiféle fajta direkt konverzió, ami alatt értünk mondjuk vásárlást vagy weboldalra látogatást. Hogyha végeztek kutatást például a márka ismertségéről, a Budapest város ismertségéről, vagy mint potenciális desztináció a célcsoport körében, a kampány előtt és a kampány után, és mondjuk nőtt a város ismertsége, vagy nőtt az ide utazási kedv, akkor ez például lehet egy olyan cél, ami mérhető. Hogyha volt egy weboldal, ami turisztikai információkkal látja el a közönséget, és mondjuk erre a weboldalra tereltek ezek az influencerek, akkor ez is lehet egy cél. De gyakori szokott az lenni, hogy a közösségi média tartalomgyártók arra buzdítják a követőiket, hogy próbálják ki ők is azt a terméket, jelen esetben látogassanak el esetleg ők is ide, készítsenek erről tartalmat, és hogyha mondjuk az ilyen témájú, vagy az úgymond ilyen hashtaggel ellátott tartalmak nőttek az adott vizsgált időszakban a közösségi médiában, és erre is megvannak az eszközök, hogy hogyan lehet ezt mérni, figyelni, akkor ez is lehetett egy cél.
3: Szóval, és hogyan lehet ezt mérni? Mert hogy az elég rejtélyes, hogy kik voltak azok, akik aztán ugye meghívást kaptak, annyi információnk van, ugye, hogy a Budapest Influencer Tripre több mint 10 nemzetközi küldőpiac, mint egy 50 bloggerét, illetve további 100 hazai tartalomgyártót meghívtak, de volt amerikai, szlovák, német, olasz, spanyol, holland, norvég, brit, de brazil és ausztrál is közöttük. Uh-huh. Önnek nyilván van rálátása erre a piacra, úgy tud neveket, akik tényleg nagy szó, hogy ide jöttek?
5: Voltak köztük nagy követőtáborral rendelkező népszerű tartalomgyártók. Mi ugye elsősorban inkább az európai piacot figyeljük, hiszen oda szoktunk mi magunk is dolgozni. De én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy ők idejöttek, az még így külső szemlélőként megítélni, hogy most ez egy sikertörténet, vagy nem sikertörténet, ezt nem lehet megmondani. Ismerni kellene, hogy mi volt a kampánynak a pontos célja, milyen célokat állítottak föl, és aztán, hogy milyen mérőszámokat használtak. Megmondom, számtalan módon lehet mérni egy-egy ilyen kampánynak a sikerességét, csak ehhez mélyebben bele kellene látni az anyagokba.
3: Mondjuk azt a 444-nek kellett kiperelnie, hogy egy végső összeg rendelkezésre álljon a nyilvánosságnak, és a teljes költséget nettó tehát több mint 3000 milliárd forintot említettek, illetve az influencerek felületén történő médiavásárlás több mint másfél milliárd forintot tett ki. Most az árérték arányos, mérhető valahogy mégis, hogy ez
5: Igen. Bocsánat, de ha jól tudom, 3 milliárd forint, nem 3000 milliárd forint.
3: Ja, persze, bocsánatot kérek. Igen, 3,1 milliárd, igen.
5: Igen. Na most ennek az összegnek valószínűleg jelentős része mehetett el az utazásra, illetve a szállásra, illetve az ellátásra. Ugye az látható, hogy ahogy már korábban beszéltük, hogy a luxus körülmények között tartották, úgymond csúnya szóval élve ezeket az influencereket, vagy látták vendégül, inkább így helyes. Szóval biztos, hogy nagyon nagy része ennek az összegnek erre ment el, és hát ha arról beszélünk, hogy itt voltak Nyugat-Európából, meg a tengeren túlról is, tehát más kontinensről is nagykövető táborral rendelkező tartalomgyártók, akiknek egyébként a szokásos árán felül valószínűleg meg kellett fizetni azt a több napig tartó rendelkezésre állást is, amikor is ők mondjuk más munkát nem tudtak elvégezni. Ez mókásan hangozhat, hogy mint hogyha jaj szegények, hát de rossz dolguk van, hanem, de azért ezt látni kell, hogy egy-egy ilyen tartalomgyártóért sok márka versenyez, sokan szeretnének velük együtt dolgozni, előfordulhat, hogy elesnek ilyenkor más együttműködési lehetőség.

0: hogy mi az, amit kötelezően el kell mondania ezekben a tartalmakban, mi az, amit kötelezően meg kell jelenítenie, és hogyha hibázik, akkor kötbérezhető és számon kérhető. Tehát ehhez vannak ők is hozzászokva, amikor mondjuk multinacionális márkákkal dolgoznak együtt, legyen az akár egy üdítőital, vagy egy sminkmárka, vagy adott esetben éppen egy országnak a turisztikai hivatala.
1: Ön rálát arra végezetül, hogy ez a szakma hogy működik, vagy a legnagyobb sztárok mit csinálnak, az ideérkezettek közül tud-e olyanról, vagy látta valakinek a posztját, ami kifejezetten ehhez a kampányhoz kapcsolódik?
0: Akkoriban, amikor ezt az ügyet először felkarolta a sajtó, akkor láttam ilyen tartalmakat, igen.
1: És úgy érzi, ugye szakemberként, hogy ezek valóban velős tartalmak voltak, olyanok, amik elérhetik ezt a mágnes hatást, amit reméltek tőle?
0: Nekem akkor is azt tűnt fel, amit már most is említettem, hogy nem volt világos nekem, hogy ki ennek a kampánynak a célcsoportja, mert hogyha kifejezetten csak a luxus életmódban fürdőző, vagyonos, tehetős emberek, akkor el tudom képzelni, hogy mutattak olyan célpontokat itt az influencerek Budapesten belül, ami nekik vonzó
1: lehet. Hát bízunk benne.
0: Ha nagy általánosságban csak a fiatalok, akkor kétes a dolog.
1: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Önöknek pedig köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Viszont hallásra.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: Az örökmozgó dunaújvárosi kislány először szertornázott, majd atletizált, végül a néptáncnál kötött ki, és a Vasas Tánc együttesben vált igazi táncossá. A középiskola elvégzése után került a fővárosba, ahol a Közép-Európa Táncszínház tagjaként számos produkcióban vett részt. Színházi előadásokban is statisztált, majd felfedezték énekesi tehetségét, és Iglódi Istvánnak köszönhetően játszhatott a Nemzeti Színház előadásaiban. 2015-ig a Pesti Magyar Színház művészeként számtalan estén láthatta a közönség a My Fair Lady című előadás címszerepében, de állt a Budapesti Operett Színház és a József Attila Színház színpadán. Jelenleg a Madách Színház több előadásában is játszik, 2025-től a megújult Erkel Színház tagja. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babucs Kriszta vagyok. Vendégem Aux Éva színésznő, akit nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Arany Érdem kereszttel tüntettek ki.

0: Debussy Holdfény szonátája szól a háttérben, mert a mai vendégünk számára ez valamiért fontos zenemű. Vajon miért?
1: Igazából mindig nagyon megnyugszom, amikor meghallgattam Debussynek ezt a kis Holdfény szonátáját. Nem vagyok egy stresszes ember, de szeretek mindig így visszamenni saját magamba, és egy kicsit egyedül lenni. Ez nagyon sokat szokott segíteni ez a zene ebben.
0: Egyfajta relaxáció, befelé fordulás?
1: Hát igen. Szerintem egyébként a mi világunkban, amikor ennyit adunk kifelé, és ennyire fontos, hogy mit gondolnak rólunk, milyen hatást tudunk elérni, nagyon sokszor fontos az, hogy ebből a sok kiféléből egyszer csak elkezdjünk kicsit visszatermelni magunkba, és tényleg megkeresni saját magunkat ebben az egészben. Szerintem mindenki akarva-akaratlanul is szerepet játszik az életben, és hát mindig tetszeni szeretnénk, és hát mindig a szebbik oldalunkat szeretnénk megmutatni. Na most ettől aztán valamikor úgy elmegy a valóságos énünk. Legalábbis én így érzem, hogy nekem van egy ilyen kis játékom, és akkor például ez a zene nagyon segít vissza rángatni magamba.
0: Zenés, táncos művészről van szó, és megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk. Valahogy ez könnyebben adta magát.
1: A tegeződéssel még közelebb tudunk, tehát intimebben tudunk beszélgetni, mert valahogy egy picit feszélyez nem mindenkit, amikor magázódunk, nem? Vagy csak én gondolom ezt így?
0: Egyfajta távolságtartást jelent, ez biztos, viszont nekünk most az a célunk, vagy legalábbis én Auxéva személyes dolgaira, gyerekkorára, egész életútjára vagyok kíváncsi, úgyhogy kezdjük is Dunaújvárosban. Amikor Éva megszülettél, a szülők azt gondolták, hogy egy kis

0: művészparánta jött a világra?
1: Hát a szülők azok nem gondoltak semmit. A szülők azt gondolták, hogy mikor 4,5 éves voltam, annyira ugrálós, eleven kisgyerek voltam, hogy kitalálták, hogy gyorsan akkor ezt az elevenséget le kéne kötni valami sporttal, és elvittek szertornázni. Ami azért érdekes, mert akkor is valakinek a mása voltam. Akkor ugye Óvári Éva volt a Dunajvárosi Kohásznak a sztár tornásza, ugye a híres Óvári Éva, és akkor mindenki engem egy kicsit az ő utódjának gondolt. Ugye én is Éva voltam, szerintem elég ügyes is voltam, és akkor azt gondolták, hogy én leszek Óvári Éva 2. Persze ez nem jött össze, hiszen pár év után ki kellett, hogy vegyenek a szertornából, mert nagyon hasfájós kisgyerek voltam, nagyon vékony voltam, nem nagyon szerettem enni. És akkor a sportorvos azt ajánlotta, hogy hát ezt lehet még egy darabig csinálni, csak ennek nem lesz jó vége. Ilyen nagy sírások közepette ott kellett hagynom a szertornát, de miután sportokozatos iskolába jártam, a sport azért az maradt az életemben, tehát elkezdtem atlétizálni, gyűlöltem, állandóan futni kellett a Dunaparton, ami egyébként csodálatos, Dunajvárosnak a Dunapartja egyszerűen mesés, de hát nyilván akkor nem ezt a részét néztem, hanem azt, hogy már megint futni kell, és addig futottam, amíg aztán rá nem találtam a néptáncra. És a néptánc akkora szerelem volt, hogy aztán elkezdtem kihagyni az edzéseket, mindent kitaláltam, hogy miért nem megyek edzésre, nyilván azért nem, mert néptáncra jártam, és aztán persze természetesen az iskola számára kiderült, hogy teljesen reménytelen vagyok, már az atlétika szempontjából, úgyhogy azt hiszem, hogy szemet hunytak, és azt mondták, jó, hát végül is a néptánc is egy sport, de az tényleg szerelem lett. Tehát azt hiszem, a szertorna után aztán rátaláltam így a néptáncra, és a néptánc hozott fel Budapestre, és a néptáncon keresztül, vagy a táncon keresztül valahogy aztán elkerültem a színházba, nyilván ezek most ilyen nagyon nagy léptékben haladok, de mégiscsak a néptánc és a színpadnak a varázsa hozott el engem ide.
0: Mi volt a vonzóbb, a tánc vagy a népzene a néptánc során kapcsán?
1: Először a tánc, és aztán utána ismerkedtem meg szép lassan a népzenével, ami azért érdekes, mert nálunk otthon, amikor én kisgyerek voltam, akkor apukám folyamatosan, tehát a vasárnapi ebédek mindig szólt a magyar nóta, hát Isten bocsássa meg nekem, én nem szerettem, tehát én gyűlöltem. Na és aztán, amikor megismertem a népzenét, akkor mondtam apukámnak, hogy apa, szerintem próbáljuk ki, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk én a népzenét kapcsolnám, és most nem a magyar nóta szólna, hanem a népzene. És kiváltotta a vasárnapi ebédeket a népzene, és mai napig, ha meghallom a népzenét, egyszerűen egy olyan béke lesz az én lelkemben, hogy hát igen, ott is egy nagy szerelem lett a népzenével.
0: A sporttagozatos általános iskola után a középiskola is sporttagozatos volt, vagy a néptánchoz volt bármi köze?
1: Semmi köze nem volt. Én ugye egy olyan családból jövök, ahol a gyereknek kell, hogy egy szakma legyen a kezében, és 8. után én egy középiskolába kerültem, a Rudas László középiskolába, ahol én gyors és gépírni tanultam, hát semmi közöm nem volt hozzá, de mégis a gyereknek legyen egy szakma a kezében, egy ügyviteli szakra jelentkeztem, amit 4 évig úgy csináltam végig, hogy jó, én ezt csinálom, de kezdettől fogva éreztem, hogy szóval, hogy nekem nem ez lesz az utam, én biztos, hogy nem fogok dolgozni ebben a szakmában, mert én erre képtelen vagyok, hogy leüljek egy irodába, és ott legyek reggeltől délutánig. Tehát ezt a 4 évet megcsinálom, tisztességesen, leérettségiztem, tisztességesen, és aztán utána szaladtam tovább fel, jöttem fel Pestre, ahova egyébként felvételiztem a Színművészeti Egyetemre, hiszen akkor már a színpad egy kicsit engem azért megfertőzött, nem is kicsit, és akkor gondoltam, hogy hát próbáljuk ki magunkat. Akkor már kiderült, hogy azért van némi énekhangom, tehát a musical szakra jelentkeztem, ahol a 3. rostán, egyébként nagyon szép dolog, a 3. rostáig eljutni úgy, hogy előtte soha nem énekeltem, előtte soha nem foglalkoztam ezzel. De a lényeg, hogy a 3. rostán engem akkor kiraktak, a 3. rosta után, és annyira megsértődtem, hogy azt mondtam, hogy soha több én nem fogok jelentkezni a főiskolára, és akkor elkerültem a Közép-Európa Táncszínházba. Ugye a vezetője Szögi Csaba volt, és az én előző táncegyüttesemnek is, a Dunajvárosi Vasas Táncegyüttesnek is ő volt a vezetője, és aztán miután megkapta ezt a Közép-Európa Táncszínházat Budapesten, ugye a régi Népszínházból lett a Közép-Európa Táncszínház, akkor engem is hívott, hogy legyek ennek most már profi táncegyüttes tagja, és akkor aztán nem is gondolkoztam egy percig se, és 18 éves korom óta itt vagyok Pesten, és 18 éves korom óta én már dolgozó, képes nő vagyok.
0: A szülők mit szóltak mindehhez? A gyerekkorba tartozott testvér?
1: Egyke gyermek vagyok, tehát egy egyke kislány vagyok, ezért aztán azt hiszem, hogy nem nagyon tanultam meg, milyen az, amikor egy kicsit alkalmazkodni kell bármihez és bárkihez, és hát szegény anyukám, szegény apukám ugye ezt azért végigcsinálták velem, hogy amit én a fejembe vettem, tettem, azt én tüzön-vizen keresztül, de végig csináltam. És ők ezt látták, hogy nekem ez egyébként működik, és azt is látták, hogy boldog vagyok benne, és azt is látták, hogy tulajdonképpen felkerülvén, ugye 18 éves koromban indoképpen eltartottam itt fent magam, és egyébként az nehéz időszak volt, mert akkor még nem volt mobiltelefon, tehát ez nem azt jelentett, hogy akkor én nem tudom, napi háromszor beszélek édesanyámmal, hanem pár naponta, és hát nyilván elsírtam bánatomat, mert nagyon hiányoztak, tehát azért mégiscsak itt voltam fent egyedül Budapesten, de hát ezt is túléltük, ezt az időszakot. Nehéz volt, egyébként tényleg nehéz volt, tehát ma már ezzel a mobiltelefonnal azért egyszerűbb az élet. Már most azért tudom, mert ugye az én fiamat is állandóan így hívogatom, hogyha véletlenül nem találkozunk, akkor legalább van már egy 23 éves, ugye aki már éli azért a saját életét, már nem lakik velünk, de hát legalább így lehet ellenőrizni, hogy élsz kisfiam, minden rendben van. Na hát ez régen nem volt.
0: Viszont azt nem hiszem, hogy a vasárnapi ebédekkor Európa kiadó zene szólt.
1: Hát az Európa kiadó úgy került az életembe, hogy volt akkor nekem egy fantasztikus szerelmem, nyilván minden 15-16 éves lánynak, aki elvitt engem a Dunajvárosi Főiskolára egy koncertre, ahol is az Európa kiadó lépett fel, és ez annyira megfogott, hogy ez is egy világ. Hát azért a népzene után egy ilyenbe belecsöppenni, hát szóval ez valami maga volt a csoda. És akkor azonnal beszereztem a lemezüket, mert mondtam, hogy én nekem ezt érteni kell, tehát nekem ezt tudnom kell, hogy ez mi. Beszereztem akkor még Bakelit lemezen a lemezüket, és hát rongyosra hallgattam. De mai napig egyébként meghallgatom az Európa kiadót, és olyan jó érzés fog el. Tehát az is egy korszaka volt az életemnek, és nagyon szerettem.
0: Melyik dal legyen?
1: Romolj meg!

0: mi történt a Közép-Európa Táncszínházban? A felvételi nem sikerült a musical szakra, soha többet nem kopogtattál a színművészeti ajtaján, aztán tényleg?
1: De akkor már 40, nem tudom, hány éves voltam. Hát igazából a Közép-Európa Táncszínház az egy, én úgy fogalmazom mai napig, hogy az egy átmeneti időszaka volt az életemnek. A Dunajvárosi Vasas Tánc Együttes nagy kiteljesedése után jött a Közép-Európa Táncszínház, ahol egy kicsit megrekedtem. Azt éreztem, hogy a nagy sikerek, tehát amik elértek a Dunajvárosi Vasas Tánc Együttes amatőr táncegyüttesben, és ahol tündököltem és főszerepeket táncoltam. Utána a Közép-Európa Táncszínház egyszer csak a profikkal találkozva rájöttem, hogy hát azért nekem vannak hiányosságaim, tehát azért én nem a balettintézetből jöttem, és hát bizony második, harmadik sorba kerültem. Ott azért néztem, hogy technikailag olyan táncos lányok voltak velem, akik, hát én a közelükben nem. Hát ez így nem igaz, de nyilván az előző tündöklés után ez nem esett olyan jól. Tehát nyilván az is nehéz volt, hogy én tényleg egy egyke kislány voltam, akinek mindig mindenben a legjobbnak kellett lennie. És egyszer csak találkoztam azzal, hogy hát itt most sorba kell állni. Itt most bizony be kell állni. Éreztem, hogy ez egy átmeneti korszaka lesz az életemnek, mert valahogy mégsem tudtam azt a színvonalat hozni, amit én elvártam saját magamtól is. Egyet mindig ügyesebben csináltam, vagy ügyesen csináltam, tehát én mindig jól eladtam a táncot is, tehát színészileg mindig ügyesebb voltam, mert éreztem, hogy azt hiszem erre tudok menekülni, hogy adom elő ezeket a táncokat. Addig, amíg aztán össze nem kerültem Iglódi Istvánnal, aki behívott egy operett nyári előadásába, a Régi Nyár című produkcióba, ahova táncos lányokat kerestek, illetve hát úgy kerestek táncos lányokat, hogy ugye főiskolás lányok csinálták ezeket a kis szerepeket. És egy lány hiányzott nekik. Soha nem felejtem el, a Géri Kitti, Gregor Bernadett és a Marozsán Erika volt a három lány, és hozzájuk kerestek egy negyediket, mert ők akkor még ugye főiskolások voltak, elsős vagy másodikosok, én már nem is emlékszem, és hozzájuk kerestek egy negyedik lányt. És akkor engem beprotezsáltak, pontosabban Sebestyén Csabi koreográfus protezsált be Iglódi Istvánnak, és akkor bekerültem ebbe a nyári produkcióba, ahol azt hiszem az Iglódi Pista felfigyelt rám, és azt mondta, hogy hát ez a lány, ez milyen ügyes. Nyilván a színészekhez képest csodálatosan táncoltam, tehát, hogy megint tündökölhettem valamiben. Persze azért meg kellett szólalni, kellett énekelni. Kiderült, hogy milyen jó az énekhangom. Ugye előtte azt én a Közép-Európában nem nagyon használtam, és a Pista annyira megszeretett, és ugye a táncosokról tudni kell, hogy hihetetlen munkabírók. Tehát a tánc az olyan, hogy ott 3-4 ember egymás mellett a táncol, ott nincs mellébeszéd, tehát ott azt addig kell gyakorolni, amíg az olyan egyforma nem lesz, hogy na és hát ez a munkabírás, azért ezt én hoztam magammal, tehát én dolgozni nagyon tudok. És ez a Pistának annyira megtetszett, hogy a következő nyáron is, amikor ő rendezte a Csókos asszony, meghívott a Székesfehérvári Pelikán udvarba, és akkor már kaptam egy kis szerepet. És olyannyira, hogy kis szerep mellett én még koreográfus asszisztens is voltam, tehát a Méhes Laciéknak én tanítottam be gyakorlatilag, vagy én gyakoroltattam be velük a Kökényesi Áginak, tehát mindenkinek én gyakoroltattam be velük a koreográfiát. Sebestyén Csabi koreografálta, és én meg gyakoroltattam velük. És addig, amíg a Kökényesi Ágit nem lehetett egyeztetni, mint Csókos asszonyt, mert annyira sok előadása volt a Madách Színházban, hogy amikor már ugye nyár után ezt bevitték a Kőszínházba játszani, akkor nem lehetett egyeztetni, és kitalált az akkor igazgató Péter Fiatila, hogy hát mi lenne, hogyha hát az Auxiva úgyis tudja a koreográfiákat, itt volt az összes próbán, olyan sokat nem kell tanulnia, meg gyakorolja, mert látta az egészet, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk. Hát szerintem a Pista csak így nézett, hogy szerintem erre ő maga sem gondolt. De aztán felkértek, hogy mit szólnék hozzá, hát mit. Hát én nekem aztán teljesen mindegy, egy fiatalnak, hát a fiatal, hát hozzák ide nekem az oroszlánt, hát megeszem, hát tényleg így álltam hozzá, de egyáltalán nem izgultam, és tényleg megcsináltam. És a színészek is nagyon oda voltak, és gratuláltak, hogy hát ahhoz képest, hogy se főiskolát nem jártam, se semmi. Ahhoz képest én ezt egyszerűen tökére fejlesztettem, olyannyira, hogy tudom, egyszer visszahívták, amíg a Kaszás Attilát is, mert ugye ő csinálta még annak idején a Víg Színházba, és visszahívták, mert az akkori Homona és Zsoltit nem tudták egyeztetni. És visszahívták, és a Kaszás Attilának lehettem én akkor partnere. Hát kezem lábam remegett, tehát hogy így nem hittem el, hogy én itt állok Kaszás Attilával, és egy főszerepet játszom vele. csodálatos élmény volt. Na és utána aztán a Pista megkérdezte, hogy hát nem gondolkodtam-e én azon tényleg, hogy akkor én esetleg tényleg így pályát váltsak, és akkor én akkor elkezdjek tanulni, vagy hát elkezdjek egyáltalán színészkedni, majd ezt a csúnya szót használva. És akkor mondtam, hogy hát tanár úr, nem tudom, hogy mire gondol, akkor én most jelentkezzek tényleg mégis akkor a főiskolára. Éva hány éves maga? Hát mondom, tanár úr, én 23. Hát ne, hát maga már ne jelentkezzen a főiskolára, maga már olyan öreg lesz, hát 28 lesz, mire végez, hát nem, hát biztos, hogy nem. Maga már ne jelentkezzen a főiskolára, maga majd megtanulja, most már a színpadon megtanulja a szakmát. És az történt, hogy akkor a Pista ugye már akkor főrendezője volt a Nemzeti Színháznak. Akkor már mint főrendező egyre több zenés darabot csempészett be a repertoárba, és akkor oda vitt a Nemzeti Színházba, és ezekbe a zenés darabokba gyakorlatilag betett, és hát nagyon jól jött neki, hogy volt egy fantasztikus táncosa, ott is mindenkinek segítettem táncolni, tanulni. Szóval, hogy akkor mindent csináltam, ott is voltam asszisztens, akkor nyilván kaptam kisebb szerepeket, és aztán egyre nagyobbakat. Még nem aztán egyszer csak rám zúdították a My Fair Lady szerepét, amit aztán 19 és fél évig játszottam, ami hát ez elképesztő teljesítmény szerintem. Nem tudom, hogy tud-e valaki még egy Eliza Doolittle-t mondani, akit 19 és fél évig játszottam, még szoktam mondani, hogy azért ilyen sokáig az óvodába kezdtem. És hát akkor onnan szép lassan a Pista. Most már így mondom, hogy Pista, mert aztán persze a tanár úrból Pista lett. Szép lassan színésznőt faragott belőlem a Nemzeti Színházban, és hát ilyen csodálatos emberektől tanultam, tényleg ilyenekkel léphettem egy színpadra, mint Sinkovics Imre, a Gárdi Gábor, Mór Marian, Béres Ilona, Tolnai Klári, Kálai Ferenc, szóval olyan emberekkel dolgozhattam együtt, akiktől aztán tényleg el lehetett lesni a szakma csínyát, bínyát.
2: A Nemzeti Színház aztán később Pesti Magyar Színházzá alakult, jelenleg Magyar Színházként funkcionál, ugye ez a Hevesi Sándor téren található épület, és igen, az ember csak figyelte, hogy újabb My Fair Lady előadás, Auxéva még mindig ott van, újabb partnerekkel.
1: Igen,
2: de
1: igen.
2: De a 19 és fél év azért az tényleg ott,
1: 19
2: ott volt
1: és fél év ott volt benne, igen. De hát persze minden partneremet szerettem, de hát azért a nagy öregek, amikor én ebbe beleléphettem, hát Bács Ferenc volt a én Higgins professzorom, és hát tényleg olyan volt a kapcsolatunk, hogy ott például mi magázottunk. Tehát Éva kérem, Feri, igen, mi legyen, hogy csinálj. Például nagyon-nagyon sokat segített Bács Ferenc, emlékszem, hogy előadások előtt összemondtuk a szöveget, picit instruált, picit mindig mondta, hogy szerinte ezt hogy kéne jobban csinálni, ott nagyon-nagyon sokat segített. Úgyhogy igazi Pigmalion történetünk volt az életben is.
2: Volt versmondás is mindeközben, mert nézem, hogy a következő zene egy József Attila megzenésített vers, vagy hát nem is tudom, zenei ágyazás, a Bolyongok című zenekar és kinek az előadásában?
1: És hát Tőze Áron előadásában olyannyira, hogy szerintem ezt Tőze Áron annyira szépen míveli ezt a versmondást, hogy én soha nem mernék a közelébe jönni, tehát azt mondta, hogy mindenki maradjon a kaptafánál. A versmondást én így módon csak hallgatom, és így szeretem, de én nem igazából szoktam verset mondani.
2: És ez nagy kedvenc?
1: Hát nagy kedvenc, főleg azért, mert Csík János és Őze Áron tulajdonképpen kitalálták, hogy hogy lehet ezt szépen összehozni a zenét és a verset, és hogy tudja az egyik szolgálni a másikat, és hogy tud ez olyan fantasztikusan bemenni az ember bőre alá, hogy hát most meghallgathatják a hallgatók is.
3: Hol van az a kis ház, hol kevesen járnak, és ahol szeretnek, és csak rám várnak, és csak rám várnak. Merre felé menjek, balra-e vagy jobbra? Fönn csillagok vannak, fölnézek azokra, fénylő csillagokra. Merre nincs csillagfény, arra fogok menni. Ott fognak igazán engemet szeretni. Igazán szeretni.
2: Arra nem kaptam pontos választ, vagy egyértelmű választ, hogy végül is lett-e főiskola, vagy sem.
1: Lett, és mire én felvételiztem a drámainstruktor szakra, ugye kitalálták, hogy ezek a senki házik, mint mi, akik már nem tudom hány éve próbáljuk ott a szakmát a színpadon megoldani, de semmiféle papírunk nincs róla. De hát tényleg most már nem tudom, tehát akkor már majdnem 20 év volt, akkor már mögöttem. És hát ilyen embereket összeszedvén gondolt egyet az egyetem, akkor már egyetem, és egy OK is történetet indított, hogy gyakorlatilag mi is szerezzük meg a diplomát. Úgyhogy 42 évesen jelentkeztem a drámainstruktor szakra, és hát csodálatos Molnár Piroska volt az egyik tanárunk, még volt Szőcs Csartúr és Kocsis Gergő, tehát ők hárman voltak a mi tanáraink, és egy 3,5 éves tanfolyam, hát végülis tanfolyam, mert mellett azért mi dolgoztunk, tehát ez nem lehetett nappali szaknak nevezni, de nagyon komoly óráink voltak, és visszaültünk az iskolapadba, mindannyian nagyon élveztük. És hát megkaptuk a diplománkat, és hát nagyon-nagyon boldogok voltunk vele, hogy hát akkor tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy mi is diplomás színészek vagyunk. Tehát jó érzés volt, és akkor már nyilván nem úgy léptem be az épületbe, mint 18 évesen, hanem egy kicsit más identitással.
2: 2015-ig tartott a Pesti Magyar Színházban való létezésed. Utána mi következett? A zenei színpadokon nyilván már felfedezhettünk máshol is, nem csak Májferdédiként. Szóval, hogy a szakma rájött arra, hogy van itt egy tehetséges, énekes színész, aki jól mozog a színpadon, és még jól is játszik, tehát, hogy használjuk itt is, ott is.
1: Olyannyira, hogy 2015-ben, amikor ugye véget ért a Pesti Magyar Színházban az én tagságom, akkor egyszer csak elkezdtem járni nyilván castingokra, és rácsodálkoztak a rendezők, hogy hát van egy ilyen Aux-Éva, akiről nem tudtunk eddig semmit, mert hiába dolgoztam én rengeteget a Pesti Magyarban, azért csak ott voltam, tehát onnan nagyon keveset mozdultam ki. Na és akkor tulajdonképpen rádöbbentem, hogy úristen, én eddig be voltam zárva, és tényleg nem tudott rólam senki. És aztán elkezdtek elképesztő szép feladatok elérni. Szóval az első ilyen a Billy Elliot volt, ami tehát a Szirtes tanár úr rendezett ugye az operában, és hát ez egy csodálatos nagy musical, ami elképesztő nagy szériát futott be, és szerintem nagyon nagy siker volt, de hát most hirtelen belekerültem a Mary Poppinsba, belekerültem a Mamma Mia-ba, ugye most tavaly kissel mozdultam az Erkel Színházból, ott 5 bemutatón volt, szóval tényleg csak szép dolgokat tudok mondani, és csak jó dolgok történtek velem, azóta is, mióta ugye a Pesti Magyarból eljöttem, úgyhogy igen, egyszer csak rájöttek, hogy van egy ilyen Aux-Éva, aki tulajdonképpen elég sok mindent tud.
2: Azt, hogy mindezt jól lehessen teljesíteni, ehhez azért kell egy biztos háttér. Ezt jelenti
1: hát,
2: a család, gondolom én.
1: Igen, hát a család a legfontosabb nyilván, mert hogyha nem is tudom egyébként, ha nem lenne mögöttem ez a fantasztikus családom, akkor biztos nem lennék ilyen kiegyensúlyozott, vagy nem lennék ilyen derűs, vagy nem lennék ilyen boldog, és ezt őrzöm, védem, és ezen sokat dolgozunk, hogy ez így maradjon.
2: Szóba került a 23 éves nagyfiú, aztán van egy
1: 14.
2: Igen, majdnem 10 évvel fiatalabb.
1: Igen.
2: A szülők?
1: Hát édesanyámat már elvesztettem, tehát most már édesapám van csak velünk, de hát ott is nagyon-nagyon szoros a kapcsolat. Mondjuk nem egy városban élünk, mert édesapám még mindig Dunajvárosban, tehát ez is milyen érdekes, hogy milyen az élet, hogy mit hoz, hogy az Áront közbe, Őze Áront közbe Dunajvárosba nevezték ki. Tőlem teljesen függetlenül nyilván kérték fel igazgatásra a Bartók Színház élére. Hát így most azért többet járunk haza, úgyhogy ez a Dunajváros, ez valahogy, ezt nem tudjuk elengedni.
2: És ha már Őze Áront ennyit emlegettük, ő a férj.
1: Igen, Őze Áron a férjem, igen. Bocsánat, ez nem mindenkinek egyértelmű.
2: Az, hogy álltok-e közösen színpadon, vagy sem, az minek a döntése?
1: Eddig nagyon koncentráltunk, hogy ne legyen így, de megint milyen az élet, kaptunk egy felkérést tavasszal, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha csinálnánk egy kétszemélyes darabot, elénk került egy francia kortárs, és be is mutattuk Kőszegen, Aszlad Éva rendezte, a Kőszegi Várszínház és a Kultkikötőnek ez egy közös produkciója, és tulajdonképpen mindent kijátszhatunk ebben a darabban Áronnal, mert a nő-férfi kutya-macska kapcsolatát mutatja be, hogy az ellentétek hogy vonzák egymást, és hát egy kicsit azt beszéltük egyébként, amikor mi ezt próbáltuk és tanultuk, hogy kicsit olyan, mintha mi életünket játszottuk volna el, hát nyilván más köntösbe csomagolva, de hogy mi is így indultunk az életben, hogy nagyon sokáig dolgoztunk úgy együtt, hogy sőt, még szerelmes párt is alakítottunk a Tudós Nők darabban, de hogy semmi közünk nem volt egymáshoz. Hogy milyen érdekes, hogy nem tudom hány évre egyszer csak így felfigyeltünk egymásra, elkezdtünk beszélgetni, és tulajdonképpen milyen érdekes, hogy egy beszélgetésből derül ki, hogy mennyire nem ismered a másikat, és hogy kerülsz egyre beljebb a másiknak az aurájába, és erről szól a mi előadásunk is, csak hát nyilván vicces formában, mert hát ez a francia darab, ez nagyon izgalmas, nagyon intellektuális és nagyon szellemesen van megírva, és nagyon szeretjük csinálni, úgyhogy hiába nem gondoltuk azt, hogy mi együtt kéne, hogy játszunk, most nagyon-nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, és szerintem lubickolunk is benne.
2: Mi az előadás címe?
1: Előadás címe a Szomszéd ajtó.
2: Mivel kapcsolódsz, kitöltődsz fel? Hallgatsz olykor zenéket, amelyel befelé lehet fordulni? Kirándulás, kertészkedés, biciklizés, úszás, jóga?
1: Biciklizni nem szeretek, mert eldőlök a biciklivel, de... És az én családom, tehát három mindent megtesz, hogy én azért ezt tűzzem, vett nekem egy csodálatos biciklit, milyen az élet, ellopták. Tehát szerintem kétszer vagy háromszor kikerékpároztam vele Szentendrég, ami egyébként jó érzés volt, de valahogy mégis tudta a jó Isten, hogy én azért ez nem tudom, nem a komfortzónámban van, úgyhogy ellopták a biciklimet, úgyhogy biciklizést azt hagyjuk. Van nekünk egy fantasztikus kenunk, Dunakeszin van a kis hajónk, néha kimegyünk evezni, nagyon sokat kirándulunk, tehát igazából aztán mindig a természet az, ami minket kikapcsol. Biztos azért, mert egész nap bent vagyunk egy ilyen sötét, levegőtlen, legyen a színház, legyen a stúdió. Nagyon szeretünk utazni, az megint más kérdés, hogy olyan nehezen tudjuk összeegyeztetni az utazást, mert hát ugye vagy az Áron dolgozik, vagy én dolgozom, de az, hogy nekünk legyen mondjuk egy hét szabadunk, hogy mind a kettőnknek az jó legyen, az egyszerűen összehozni, hát komolyan mondom, az csoda kell.
2: A hit ad valami kapaszkodót?
1: Nagyon sokat, nagyon sokat. Most, hogy például édesanyát elvesztettem, ő hát nagyon... Igen, most erről nagyon nehéz beszélni. Szóval igen, de azt hiszem a válaszom inkább annyit mondok csak, hogy ad és nagyon sokat jelent.
2: A következő három percben mi legyen az a zene, ami megszólal a végén, a beszélgetésünk végén?
1: Presser Gábor írt egy csodálatos dalt Csík Jánosnak, és az a címe, hogy Várlak. Pár évvel ezelőtt volt az esküvőnk Áronnal, mert ugye még kicsit későn érő típusok vagyunk, tehát gyerekünk már volt, de esküvőnk még nem. És ez volt a bevonuló zenénk Áronnal az esküvőnk.

Vendégem Aux Éva színésznő volt, akit nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki. A hangmérnökök Schwarz Nóra és Bényi Csaba, és a felelős szerkesztő Bestin Anita nevében is köszönöm figyelmüket, Babucs Krisztát hallották. Hamarosan a hírek, majd a hely következik itt a Kossuth Rádióban.

0: 19 óra, a híreket Gál Andrea szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz. Holnaptól a nyugtadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. Többfelé zivatarok vannak, holnap már napsütésre készülhetünk. A mai határidőre minden feltétel teljesített a kormány az uniós források hazahozatalához, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját, és úgy fogalmazott, jöhetnek a brüsszeli pénzek. 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy ma lezárul 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKVA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Ruzsáni Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettesnek pedig Sisák Attillát választották, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Holnaptól a nyugtadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobil eszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közölte, hogy több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. Meghalt Berenté Iván Kossuth-díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. 14 évesen túlélte a Dachaui náci koncentrációs tábort. Több ország tudományos akadémiájának volt tagja, fő kutatási területe Európa gazdaság és társadalom története volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be. Holnaptól a tanítási időszak alatt sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Szeptember végén megszűnik a kamatstopp. Mit tehetnek most a lakáshitelesek, hogy ne érje őket váratlanul a törlesztő részlet emelkedése? És tényleg az a helyes, ha azt mondjuk a gyereknek, húzd ki magad, állj egyenesen? Iskolatáska, testtartás, gerincvédelem. Szeptemberben újra megtelnek az iskolák környékei autókkal, kerékpárokkal és rollerekkel. De mi lenne, ha reggel 7:30 és 8 között az autók helyett a gyerekeké lenne az utca? Hogyan működnek az iskola utcák és hogyan lehet biztonságosabb az iskolába vezető út?
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak.
5: A hely.

kerékpározás közben megláttam ezt a táblát, nem akartam hinni a szememnek, hogy Fekete István itt Kunszentmártonban. Valóban arról a Fekete Istvánról van szó, akinek a könyveit olvastam gyerekként és kamaszként is, és megtöbbentem, hogy miért nem tudunk erről, miért nem beszélünk erről, amikor egy város erre csak büszke lehet, hogy egy ilyen író

0: bár ő remeteségnek, kis számüzetésnek érezte ezt a 2-3 évet, amit Kunszentmártonban töltött, de a Halászat című tankönyve törte meg a publikálási tilalmat, amit rámértek a zsellérek miatt. Tehát ez a pár éves sorsfordító volt az író Fekete István életében.
1: Jó estét kívánok, Bicsák Eszter vagyok. Köszöntöm Önöket a mai szerkesztő Burkert Rudolf nevében is. A vándorló madár elindul valahonnan valahová. Az ősi ösztönök pókhálója abban a pillanatban összeköti az életnek, a földnek, a szívnek és gyomornak ezt a két helyét, és erről letérni épp úgy nem lehet, mint a vonatnak a sínekről. Ezt a Kelly-ből idéztem. Mai helyszínünkön reményeink szerint összekapcsolódunk így a természettel az előbb idézett Kele, rajtuk kívül Lutra, Vuk és Tutajos segítségével. Kiderül, miért és hogyan lett egy íróból egy időre patkányírtó is. Mert Fekete István tanítói munkájának helyszínét, a Kunszentmártoni Fekete István emlékházat látogatjuk meg. Kísérőim Mártonfi Benke Márta festőművész művészeti íróház alapítója és dr. Barna Gábor néprajzkutató. Itt állunk egy olyan fal előtt, ahol egy csomó Fekete István regénynek az általam is ismert címlapja ki van állítva. Melyikük, melyik főhős bőrébe bújna, hogyha most lehetne ezt eldönteni?
2: Talán a Vuk.
1: Gábor?
0: Lutra.
1: Lutra, a kíváncsi és a világot felfedező vidra fiú, jól választott szerintem. Egyébként én Kele lennék, bár ugye a nem az nem stimmel, mert Kele egy hímgója volt, de ezért kipróbálnám azt, hogy milyen az, amikor az emberrel összeismerkedik egy vadállat. Kezdjük a legelején, hogy hogyan is került Fekete István ide, Kunszentmártonra. Mert én igyekeztem utána olvasni, és úgy tűnt, hogy nagyon sokan sokáig ennek a ténynek a létezéséről sem tudtak.
0: Sánta Gábor ezt már megírta a legjobb Fekete Istvánról szóló könyvében, de valóban úgy köztudatba nem ment bele. 1949-ben Fekete István munkanélküli lett, és 3 évig patkányírtó, hajókísérő, rakodó munkás, favágó, és ki tudja még mi volt. Minden esetre az egykori földművelésügyi minisztériumi munkatársak, én gondolom, tehát ezt leírva, másoktól megerősítve sose láttam, gondoskodtak arról, hogy 3 év ilyen munkanélküliség után legyen egy fix jövedelme, állása, és akkor indította el a minisztérium itt Kunszentmártonban a halászmesterképző iskolát, hiszen addigra már a halászatban is ugye a szocializmus győzedelmeskedett, és a TSS-ítés elérte a halászatot is, és bizony az új halászati szövetkezetek dolgozóinak 18-tól 60 évesig szüksége volt valamiféle szakismeretre. És erre találták jónak Fekete Istvánt, aki gazdatisztként és horgászként is, horgászként ugyan kevésbé ismerik az irodalom alapján, inkább vadászként tartják számon, de jól ismerte a halak életét, és ide megtették oktatónak, hal élettan tanított, és halászat mesterségét is tanította, és az előadásaiból itt írta meg aztán a Halászat című tankönyvét.
1: 49 utáni időszak Fekete István életében azért ez nem ok nélkül való volt. Hát őt nem véletlenül tiltották be, ugye a zsellérek volt ennek a fő oka.
0: Így van, és hát az egyetlen oka az volt ugye, hogy a dicsőséges tanácsköztársaságról a valóságnak megfelelően írt, és hát ez nem tetszett az akkori elvtársaknak, akik folytatták azt, amit a tanácsköztársaság Lenin fiúi megkezdtek. Ezért került ő nagyon is a parkolópályára, és tiltották el valóban a publikálástól, kizárólag a két katolikus újság, az Új Ember című heti lap és a Vigília című havi folyóirat közölte az írásait, és ebből jutott neki valamilyen jövedelem.
2: Szeretnék visszatérni arra, hogy Fekete István ide került az 50-es években, és hogy ez a tény nem volt annyira ismert, olyannyira nem, hogy én itt születtem, itt jártam alsó tagozatba, iskolába, középiskolába, és soha nem hallottam arról, hogy Fekete István itt élt.
1: Hát ön is csak felnőttként tudta meg.
2: Felnőttként tudtam meg, a Városvédő Egyesületnek köszönhetően, akik egy emléktáblát állítottak 1989-ben. Itt van a falunkon ez a tábla, és amikor kerékpározás közben arra tévedtem, megláttam ezt a táblát, nem akartam hinni a szememnek, hogy Fekete István itt Kunszentmártonban.
1: A következő kérdés, hogy ez az a Fekete István?
2: Ez is felmerült bennem, hogy valóban arról a Fekete Istvánról van szó, akinek a könyveit olvastam gyerekként és kamaszként is, akkor kezdtem utána nézni, hogy valóban így van-e, és megtöbbentem, hogy miért nem tudunk erről, miért nem beszélünk erről, amikor egy város erre csak büszke lehet, hogy egy ilyen író itt élt.
1: Így lett aztán ennek jóval később emlékháza, mert hát azért vagyunk most itt. Tehát azt már tudjuk, hogy miért került ide Fekete István. Én pedig annak néztem utána, hogy mit alkotott itt, mert az előbb említett kedvencem a Kele például egészen biztosan itt született, meg azt hiszem az ön által választott Lutra is, ugye?
2: Mind a két mű itt született, ő egy nagyon szorgalmas író volt, miközben tanított, nappal, éjszaka írt, és itt született ez a két regénye, valamint tudomásunk szerint itt kezdte el a Tüskevár című regényét.
1: Ezért is lett a ház neve is Tüskevár?
2: Egyrészt ezért, másrészt meg ez egy nagyon ismert regénye, és rögtön lehet azonosítani a Tüskeváról, hogy miről szól ez a ház, vagy ki ez a ház.
1: Ha már emlegettük, akkor hallgassunk bele Fekete István regényének rádió változatába. A Tüskevár történetét 1980-ban Zirkuli Péter alkalmazta rádióra. A rendező Gotár Péter volt.
3: Hol van az a kölyök? Hadd ölelem meg! És a bizonyítványát is látni akarom!
4: Alszik, szegénke! Fáradt! Most jött haza!
3: Hát nem csoda, amit ezektől a szerencsétlenektől mostanában követelnek, sok lenne gyökörnek is. Hát, piroskám! Angyalom! Meg lehetne fürdeni?
4: Persze! A ruhád meg addig kivasarom, pihenhetsz egy kicsit utána. Majd Gyulával együtt ebédeltek.
3: Én lefekszem pár percet, csak úgy ülve lógattam a fejem a vonaton. A hivatalos dolgokat már elintéztem, megebédelünk, aztán elviszem a fiút, veszek neki egy svást. Nem tudod, mihez van kedve?
4: Egyél neki valami könyvet, amiben állatok vannak, úgy értem, állattörténetek, aha, meg madarak, aztán vegyél neki valami egyszerűbb horgászfelszerelést. Tehát ez a vágya, ám bár az apja ostobaságnak tartja.
3: Az öcsét, piroskám, mindent ostobaságnak tart, ami nem gőz, meg gáz, meg fogaskerék, marhaság. Na, hát még?
4: Védj neki egy pár jó erős szandált, meg valami zoknit.
3: Zoknit a fenét? Hát ebbe a korba én mezitláv jártam. Szandát veszek, zoknit nem veszek. Bicskája van?
4: Nincs.
3: Na látod, edzeni kell a gyereket. Olyan hosszúra nőtt, mint a krumplicsíra a pincébe, de nincs benne vér, és az első szél feldönti. De majd én kézbe veszem. Teljes horgászfelszerelést kérek a fiúnak. Kérem úgy csomagolni, hogy vidékre lesz.
5: Nagyon, nagyon köszönöm, István bácsi.
3: Megérdemled, egy szót se többet. Add ide azt a hosszú csomagot.
5: Viszem.
3: Add csak ide, az ilyen hosszú, irodai vonalzókra vigyázni kell.
5: Mi?
3: Szamár vagy. Hát ha apád megtudná, hogy horgászbotot vettem, még lefújná a nyaraláson. Ebben a csomagban tehát mik vannak? Irodai vonalzók.
5: Igenis, irodai vonalzók.
3: És a bicskát se igen mutogasd. Szandállal és könyvekkel nem lehet sem szúrni, sem horgászni. Azokat megmutathatod.
1: Említettük már, hogy oktatni jött ide, alapvetően pedagógusként dolgozott néhány évig, amíg fel nem számolták az iskolát, mert ha jól emlékszem, akkor a képzés szűnt meg, mikor ő elment, ugye?
0: A képzést áthelyezték Szarvasra, és ő már nem akart Szarvasra menni innen, illetve kihasználta azt, hogy hát olyan handicappel élt, hogy nem volt egyik szeme.
1: Ezt ugye az AVH-nak köszönhette?
0: Ezt nem tudjuk egész pontosan, minden esetre, tehát beteg volt a szemére, vesélyére is, és akkor kérte a rokkant nyugdíjazását. Meg is kapta, és attól kezdve már csak az írásaiból élt, és az írásainak élt.
1: Emlegettük ezt a halászati könyvet, esetleg megkereshetnénk, mert valahová úgy emlékszem, hogy ide raktam le a másik szobába, Ugyanis ez egy oktatókönyv lenne, ha nem Fekete István írta volna. Mert hogy így kezdődik, hogy ha a halászat történelmére visszapillantunk, szinte az emberiség történelmére nézünk vissza, túl az írott, rajzolt vagy kőbe vésett emlékeken is. Hát nem így kezdődik egy tankönyv emlékeim szerint.
0: Igen, és úgy emlékszem a leveleiből, hogy kifejezetten büszke volt rá, hogy talán biztatták is arra, hogy ne száraz tananyagot írjon, hanem egy kicsit olvasmányosabb, fogyasztható tankönyvet, és ezt nyilván sikerült is. Sőt, egykori tanítványaitól származó levelekből azt is tudjuk, hogy bizony ez az órai előadásaira is jellemző volt, tehát ott is nagyon színesen beleszőtte egy-egy halászati, horgászati, vadászati, vagy egyáltalán természetjáró élményét az előadásaiba, és ezért nagyon szerették a tanítványok.
1: Fekete István maga is mesélt a természethez fűződő viszonyáról 1967-ben. A riporter Kovács Júlia volt.
6: Nagyon mély kapcsolat van ön és a természettel.
7: Igen. Én ugye majdnem egész Magyarország területén heteket töltöttem el az állatoknak a megfigyelésében. Ami tulajdonképpen akkor nem is volt megfigyelés, szórakozás. A megfigyelés közben ugye természetes meglőttem volna azt a, ha jó őszbak jön. Meglőttem volna azt a vaddisznót is, de nem volt érdekes ez benne. Érdekes volt az, hogy hogyan, mit és miért csinálnak.
6: Úgy tudom, hogy nem is írónak készült.
7: Úgy van. Hát én ugye óvárt végeztem, diplomás gazda vagyok, egy nagy uradalmat vezettem ugye 15 évig, és csak azután kerültem a Földművelésügyi Minisztériumba.
6: Hogyan fogadta ezt az igazán nagy népszerűséget?
7: Tudtam, hogy az nem rossz, amit írtam. Szívből írtam, őszintén írtam, igazat írtam. Tehát én vártam a sikert, és amit vártam, azt meg is kaptam.
6: Mi az az alapvető gondolat vagy cél, ami miatt ír? Azon túl, ugye, hogy nyilván gyönyörűséget jelent a munka.
7: Az, hogy valaki elkezd írni, az nem ő maga határozza meg. Ez szinte benne van a gondolkodásában, az egész lényében, az életében. Aki írónak született, az író is lesz.
1: Térjünk vissza a Fekete István emlékházba Mártonfi Benke Mártához és dr. Barna Gáborhoz. Márta, segítsen nekem, az itt telt években milyen viszonya volt az itteniekkel Fekete Istvánnak? Én úgy olvastam, hogy Kis Árpádékkal nagyon jóban volt, és hogy itt a Körös part volt az ő kedvence, amitől nem vagyunk messze, és sokat horgászott.
2: Így van.
1: De közben azt is mondta pont ön, hogy elég zárkózott ember volt.
2: Igen, és ez egy kis csoda, hogy Kis Árpádékra ráleltünk. Amikor ezt a házat megvásároltuk, fogalmunk nem volt, hogy a mellettünk lévő házban tartózkodott rendszeresen Fekete István.
1: Mert hogy tisztázunk akkor valamit. Vagyunk egy épületben, amely nem az a ház, amelyben Fekete István élt. Annak a képét itt a hátunk mögött látjuk, egy nem túl jó állapotban lévő, de egy tanári szolgálati lakás tulajdonképpen, és onnan járt át vendégségbe Kis Árpádékhoz, ide a szomszédba.
2: Így van, mivel együtt horgáztak ezzel a fiatal emberrel, akinek két lánya volt, felesége, és a horgászat után meghívták őt vacsorára, és esténként itt beszélgettek ebben a házban. Ez később derült ki, tehát mi már megvásároltuk ezt a emlékháznak tervezett, elképzelt házat, és csak később Gábor kutatásai nyomán derült fény arra, hogy itt tartózkodott sokat. Egyébként nem volt nagyon társasági ember, még a saját kollégái se tudták, hogy ő kicsoda. Később, mikor visszatért egy könyv megjelenése kapcsán, akkor szemére hányták a volt kollégák, hogy miért nem árult el, hogy ő az a Fekete István. De valószínű, hogy ez nem csak az akkori társadalmi közegből adódott, hanem ő egy ilyen személyiség volt. Attól függetlenül, hogy rendkívül humánus, emberszerető személyiségről van szó.
0: Néhány kiséghez írt levelében utal arra, hogy amikor vacsora után ment haza a sáros, sötét utcán, ugye az otthonába, nem érezte különösebben jól magát. Tehát egyik oldalról ez van. Ugyanakkor kiséknél megtalálta azt a helyet, ahol jóságot, megértést és szeretetet kapott a reménytelenségben. A leveleiben például kiderül, hogy itt mesélte el a lutrát, a kelét, és ír a levélben, hogy most olvashatják Marikáik is azt, amiről esténként beszéltem.
1: Ezek szerint előre letesztelte a közönségén, hogy hogyan tetszene a történet, ez jó?
0: Igen, és hát hál' Istennek meg is kaptuk, elolvashatók a levelek, kinyomtatva és laminálva, illetve hát a QR kódok alatt is ott vannak, és mutatják azt a bensőséges kapcsolatot, amit Fekete István a kis családdal ápolt.
1: Részlet a Kelet című regény 1983-ban készült rádióváltozatából, amelyet Varsányi Anikó rendezett.
8: Hallottátok, mi történt?
9: Na, mondd már!
8: Vendég érkezett hozzá.
9: Kicsoda, kicsoda!
10: Én tudom, hosszú lábú Kele a mi udvarunkat látogatta meg.
8: Ugyan már Kele, mi keresne is Kele?
11: Hallgassatok, csönd legyen! Figyeljetek rám, verebek! Ha hosszú lábú Kele hozzánk jött, annak oka van. Beszélni kell vele. Láttuk érkezésed, Kele, és örülünk, hogy nálunk pihensz meg a hosszú út előtt. Tudod, mi nem vándorlunk, mert erős nép vagyunk, de megértjük a vándorlókat is, mert ugye kinek a búza, kinek a béka, és van olyan
12: mit
11: is, aki
12: akarsz?
11: Esetleg... Csak... Annyit, hogy ez jó ház, nyugodt ház. Itt megpihenhetsz, amíg akarsz. A mi népünk erős, és itt mindenki tisztel.
12: Jól
11: és...
12: van, értem.
11: Bocsáss meg, már megyek is, megyek.
1: Vissza Mártonfi Benke Mártához és dr. Barna Gáborhoz.
0: Másik kapcsolat az az orvosokkal volt, ezek is láthatók itt a kiállításban, sőt az ő író mi voltát is egy orvos fedezte fel a közösség számára, Kátai Pál István, ő volt a mi családunknak is a házi orvos a gyerekkoromban, és... Miután Fekete István mélyen hívő vallásos katolikus ember volt, nyilván járt templomba. Akkoriban még működött a lakóháza közelében a Kármelita rendház, és ott a Kármelita szerzetesekkel, mert néhányat itt hagytak, az egyházmegye átvette plébániaként a rendházat, tehát még kármeliták vezették, jóba volt a főplébánia vezetőjével, Kis Péter préposttal, és 1951-ben, pont 75 évvel ezelőtt ide Budapestről körülbelül 200 embert telepítettek ki. És ide a Kis Árpádék házába is jutott egy kitelepített ezredes, Nyitó Ferenc, ő neki a képét is látjuk. Tehát amikor Fekete István eljött ide Kis Árpádékhoz, itt akkor ez a 50-es évek elejének, a Rákosi korszaknak a helybeli megnyomorított kulák, mert az kis család is Pékként, Kis Árpád édesapja, Mária Nosztrán már akkor halott volt, mert valami elszámolás miatt, hiány miatt 10 hónap börtönre ítélték, 8-at tudott ebből kitölteni, meghalt, mai napig Mária Nosztrán van eltemetve. Tehát itt mindenki találkozott a deklasszált elemek közül, a elbocsátott író, a kitelepített katonatiszt, és így tovább a szélne keresztet szerzetes. Ez volt Fekete István szűk kis társasága, ahol ő mondjuk így, hogy elfogadhatóan érezte magát.
1: Azt hiszem, tényleg van itt még mit kutatni, és a másik, aminek a képét meg akartam nézni külön, az Bogáncs. Mert hogy ő egy neves állat, olyannyira, hogy az újratemetés után a Göllei temetőben úgy tudom, hogy a kereszten alul Fekete István és felesége neve alatt lejjebb ott van, hogy és Bogáncs.
0: Igen, és az áthelyezéskor, az exhumáláskor a budai Farkasréti temetőből Bogáncsot is exhumálták és elvitték Göllébe.
1: Ez nagyon szép.
0: Akkor viszont nagyon érdekes, hogy Bogáncs is kunszentmártoni szülött. Itt van egy levele, egy hosszú idézet 1960-as évek közepéről, két pécsi főiskolai tanárnak írta, Fekete István.
1: Körös áradásáról szól, és arról, hogy egy kicsit élve megérkezett egy kiskutya.
0: És a diákjaival lent volt, éppen figyelte a vizet, nyilván magyarázott nekik, tanította őket, és akkor kifogták a félig megfulladt kiskutyát, kinyomkodták belőle a vizet, és rögtön örökbe fogadták, és elnevezték Csutaknak, de aztán tovább írja, hogy aztán más pulik és pumik is hozzájárultak Bogáncs alakjának megformálásához. De ez, az ember örül ilyenkor, amikor ugye a szentmártoni életét vagy vonatkozásait akarja Fekete Istvánnak feltárni, megmutatni, hogy akkor talál egy ilyen levél részletet, hogy a bogáncs is jó részt vagy részben kunszentmártoni élményhez kötődik.
1: És itt van egy fotó, ugye Fekete Istvánról, amint ül egy nagy fotelban, és a jobb keze, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a jobb keze, bogáncs, az eredeti bogáncs fején nyugszik.
0: Igen, hát ez a budai otthonában készült kép, a nagy fotelban, háttérben a nagy könyvtára. Hát ez a lakás szűnt meg most pár évvel ezelőtt, ifjú Fekete István felszámolta végleg, de a berendezés az aztán a különböző Fekete István emlékhelyekre, Ajkára, Dombóvárra, részben Göllére elkerült.
1: Következzen egy rövid részlet a Bogáncs című regény 2019-ben készült rádióváltozatából.
9: Egyél, Bogáncs!
12: A kutya előbb leült, megnyalta szája szélét, aztán odament Jancsihoz, és kisé idegenkedve tűrte, hogy megsimogassa. Pár pillanat múlva azonban elsiklott a keze alól, és besurrant a szalma alá, ahonnét csak fényes, fekete szeme villogott ki.
11: Köszönöm a tejet, de most már egyedül akarok maradni a fiammal.
12: 3-4 nap múlva Bogáncs már többször otthagyta fészkét. Előbújt szájában a fényesre nyalt kis szőrcsomóval.
9: Szép, kövér. És milyen nehéz. Na, most visszaviheted.
12: Bogáncs végtelen óvatosan vette szájába vinnyogó kölykét. Bevitte a lyukba, aztán farcsóválva jelent meg újra a teljes lábos mellett. Ebben az időben a kölyök talpra állni még nem tudott. Csak úgy hason csúszkált ide-oda. De a farka már tétován megmozdult, jelezve, hogy fontos eszköze lesz a mondani valóknak, a hangulat kifejezésének. És az életet, bár nem tudta mi az, állandó farkcsóválással helyeselte.
1: Ide álljunk, Fekete István, évszámokban mért

0: Tehát én utólag és kívülről úgy érzem, hogy ez a pár éves sorsfordító volt az író Fekete István életében. Újra visszakerült az irodalmi életbe, visszakerülhetett, és ezt ennek a Halásza című tankönyvnek köszönheti.
1: Így lett ő aztán egy kicsit ifjúsági író, a mai napig így tartják nyilván, pedig picikét én úgy érzem, ennél többről van szó.
0: Abszolút. Először is olyan csodálatos magyar nyelven írt, hogy kevés írót lehet említeni egy napon ő vele. Másrészt az az erkölcsi tartalom, az a humánum, a teremtett világ iránti tisztelet, szeretet, ami megnyilatkozik az írásaiból, abszolút mutatja, hogy nem csak gyerekeknek szól, gyerekeknek is, hiszen legalább valami értékes anyagon nőnek fel, de a felnőttek számára is példát mutathat.
1: Ha már említette, hogy szépen írt, ismét egy idézet: az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel. Ez is Fekete István. Én köszönöm, hogy segítettek körbejárni a Kunszentmártoni Tüskevár emlékházat. Kísérőm Mártonfi Benke Márta festőművész, művészeti író, a ház alapítója, és dr. Barna Gábor néprajzkutató volt. Ennyi volt mára a hely, ezt az adást 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm figyelmüket a szerkesztő Burkert Rudolf nevében is, Bicsák Esztert hallották. További szép estét kívánok, itt a Sportvilág című műsor következik.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
3: Újra
2: mindenkié.
3: Mindenkié.
2: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
4: Eladta legértékesebb játékosát a Ferencváros. 4 helyen változott az isztambuli selejtezőhöz képest női kosárlabda válogatottunk. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszidóra. Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves játékos 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be hazája válogatottjában, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen, amiért lekönyökölte Vancák Vilmost. Messi azóta 207 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt válogatottban, 125-ször talált be, valamint kiosztott 68 gólpasszt. 2022-ben Katarban pedig világbajnok lett hazája nemzeti 11-ével. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG francia válogatott sztárja Freddy Barcola, azt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között két bajnokok ligáját nyert a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Eladta legértékesebb játékosát a Ferencváros. Az izraeli élvonalban érdekelt Maccabi Tel Aviv a hivatalos felületeink közölte, hogy szerződtette a zöldfehérektől Gabriel Kanikovskit, mivel az izraeli légióst 2028-ig élő szerződés kötötte a Ferencvároshoz, vélhetően nem ingyen tért vissza hazájába. A Transfermarkt 4 millió euróra becsülte a játékos értékét. Takács Péter távozik, edzőt vált a DVTK. A klub 5 forduló után 1 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 verességgel áll a Mercantil Bank Liga 13. helyén. A DVTK ezzel párhuzamosan megkezdte az utódkeresését. Az új vezetőedző munkába állásáig az U17-es csapat vezetőedzője Kristan István irányítja a felnőtt csapat edzéseit. 4 helyen változott az isztambuli selejtezőhöz képest a pénteken kezdődő női kosárlabda világbajnokságra utazó csapat összetétele. Az utolsó csökkentés áldozata Lackósára, az idén Magyar Kupa győztes, Sopron Basket 21 éves hátvédje lett. Visszakerült azonban a keretbe Kányási Veronika, Széki Barna Judit és Studer Ágnes is. 3 új igazolással készül az új szezonra a Honvéd férfi vízilabda csapata. Az együttes mai sajtótájékoztatóján kiderült, hogy távozik a csapattól a montenegrói Nikola Moszkov, Kis Bálint és Vékony Ákos is. Helyükre 1 magyar és 2 légiós érkezett. A 19 éves Paján Bátor mellett a szerb Marko Jankovic a Lációtól, valamint az amerikai Luis Araya Tenerife-ről. A sajtótájékoztatón köszöntötték a klub fiatal játékosát Bihari Gábort is, aki komoly betegséget győzött le az elmúlt időszakban. A gyógyulásához Szívos Márton, a felnőtt csapat vezetőedzője, licitre bocsájtotta 2013-as világbajnoki aranyérmét. Ma az is kiderült, ki lett az érem. Jogos tulajdonosáé Szívos Mártoné. Történt ugyanis, hogy a Honvéd játékosai megbeszélték, bármekkora is lesz a győztes licit, ők összedobják és visszaadják az aranyat edzőjüknek. Most következzen a vezetőedző Szívos Márton, akit Regős László Pál kérdezett az új szezon elvárásairól.
5: Mi mindig magasra rakjuk a mércét, és most is különben nem lenne értelme lejárnunk és küzdenünk, edzenünk. Én bízom benne, hogy

0: sikerül elérni a céljainkat. Most se tudom lejjebb adni, mint múlt évben.
1: Három új játékos érkezett a Honvédba. Így az első hetek után milyenek ők, milyen a benyomás róluk?
0: Nagyon pozitív. Abszolút elkötelezettek, és én azt gondolom, hogy nagy hasznára lesznek a csapatnak, és bízom benne, és látom azokon a játékosokon, akiknek nem egy új szituáció, nem egy új hely, hogy ők is a múlt évet annyira élvezték, hogy már úgy vágtak bele a felkészülésbe, hogy ez a céljuk, hogy újra átélhessük ezeket a szép eredményeket.
1: Ezek a szép eredmények, ez konkrétan három ezüstérem, három döntő, és azt is hallhattuk, hogy nem adja lejjebb a csapat a mércét. Feljebb gondolkozik esetleg bármiben, vagy most csak így konkrétan az a, mint a sajtótájékoztatón is mondtál, hogy az a cél, hogy ott legyetek a végén minden egyes sorozatban?
0: Nyilván azért most a BL az egy kicsit más tészta, de ott is szeretnénk meglepetéseket okozni. Először meglepetésként szeretnénk bejutni a csoportküzdelmekbe, aztán ha ez majd ott sikerül, akkor újra álmodjuk, és nem elégszünk meg, biztos vagyok benne azzal a helyzettel. A többi két versenysorozatban pedig természetesen nem szeretnénk lejjebb adni, és ezért vagyunk itt. Fölösleges lenne lejárnunk tényleg. Én azt gondolom, hogy a játékosok tisztában vannak azzal, hogy amit múlt évben elértünk, a sok lépéssel nagyobb volt, mint amit akár legbelül az elején elképzeltek. Én úgy ismerem ezt a csapatot, akik nem szállnak el. Ezek a játékosok abszolút tisztában vannak vele, hogy mi a feladatuk, és mi kell ahhoz, hogy újra sikerüljen versenyben maradunk a versenysorozatoknak a végéig. Az, hogy ott a végén sikerül-e ez eredményben is megmutatkozni, ez már egy másik kérdés, de a legfontosabb az, hogy végig ott tudjunk lenni. Én azért mondom azt, hogy el kell felejteni, mert minden év más, minden sorozat más, mások az ellenfelek, máshogy kell ellenük küzdeni, lehetnek évközben sérülések, betegségek, problémák, amikre készen kell lennünk, hogy leküzdjük őket, és a lebonyolítás miatt, ami az idei bajnoki szezon mutatja majd minden mérkőzésre, ahogy eddig is, de most legfőbb úgy kell bemennünk, hogy minden mérkőzés egy elődöntő, mert minden pontnak a legesleg végén óriási jelentősége lehet, és mi nem tudjunk belemenni úgy a bajnokságba, hogy majd a tavaszi éremosztóra készüljünk, mert először meg kell harcolnunk azért, hogy azt az éremosztót érjük el, amit szeretnénk, az pedig a bajnoki döntő.
1: Eddig is érződött a szeretet a vezetőedzés a csapat között, de most itt ennek egy újabb bizonyságát tette a csapat ezzel az aranyérem licit győzelemmel. Mekkora volt a meglepetés, és hogy érintett ez téged?
0: Hát nagyon megható volt, nagyon meglepett. Én a licitet követtem, és én azt hittem, hogy más nyerte meg a licitet, hiszen nem tudtam, hogy a fiúk, és akik közre játszottak még benne, pontosan nem tudom, hogy még kik, de mindenkinek nagyon szépen köszönöm, főleg a Gáborék miatt is, akik az igazi hősök az édesanyjával. De ez a csapat már sokszor bizonyította, hogy nagy a szíve, és azt gondolom, hogy a Honvéd is bebizonyította, hogy miért egy családként tekintenek rá.
2: Most jöjjön Steinmetz Barnabás szakosztályigazgató, aki arról beszélt Regős László Pálnak, hogy alakult ki az idei keret.
3: Arra törekedtünk, hogy ha már hosszú évek kitartó munkájával, tudatos építkezésével eljutottunk arra a szintre, hogy a hozzánk hasonlóan az él csapatok közé várt csapatok, illetve hát a regnáló bajnok Ferencvárosnak a dolgát megnehezítsük, akkor ezt a színvonalat meg szerettük volna tartani. És hát ez is egy ilyen közös csapatmunka, tehát sokan részt vesznek benne, ahogy Gergely István is említette, elsődleges érdeme Hosnyászki Norbinak van benne, mert ő az, aki különösen külföldi játékosokat figyelemmel kísér, illetve nagyon jó tipjei voltak eddig is. és utána természetesen a kapcsolatfelvétel. Egyébek az olyan, hogy mindenki teszi az adminisztratív részét, de ugye az inputok azok tőle jönnek elsősorban, és hát nyilván ezek nem ilyen véletlenszerűek, hanem ugye olyan játékosokat keresünk, akik nem csak a kvalitásukat illetően, hanem a szellemiségüket illetően is beleillenek ebbe a társaságba. És én úgy gondolom, hogy a csapatnak az a jelentős játékereje, ami volt az elmúlt szezonban, az megmaradt, és ahogy elmondtam a sajtótájékoztató során is, én most már nagyon bízom abban, hogy akár meglepetést is tud okozni az a csapat valamelyik megmérettetésben, amelyben indul.
1: Mikor kezdődik egy vízilabda csapatnál az következő szezonra való tervezés, építkezés, de amikor tudtátok meg, hogy Moszkov távozik?
3: Hát ez jellemzően, ugye ez mindig korábbra tolódott, évről évre egyre korábbra tolódott, és ez a január-februári időszak már erről szól bizony. Nikola nagyon korrekt volt egyébként, hogy már akkor szólt, hogy olyan ajánlatot kapott, amivel mi úgysem fogunk tudni versenyezni, és bármennyire is szereti ezt a csapatot, ő menni fog. Tehát ez egy nagyon korrekt lépés volt a részéről, mert így akkor időben el tudtunk kezdeni megszervezni azt, hogy ő megfelelően pótolva legyen, de a két srác, aki jött, a Márko meg a Luiz, ők nagyon gólerősek mind a ketten. Ugye ismeretlenek a magyar mezőnyben, ez sokszor így az első szezonban nagyon jól tud jönni, mert utána nyilván, hogyha már az ellenfelek is sokkal felkészültebbek rájuk, meg jobban rájuk fókuszálnak, akkor úgy már nehezebb dolguk van, de az elején biztos, hogy tudnak sok meglepetést okozni az ellenfeleknek. És ha jól tudom, akkor Márkó védekezésben is nagyon masszív, tehát nem fogják őt az ellenfélnek a centeré vagy pót centeré, akik majd megpróbálják a védekezni, nem tudó szélsőt bevinni, ők fognak valószínűleg meglepődni, úgyhogy én ebben bízom. Hogy egy nagyon jó kis csapatunk lesz ebben a szezonban is. Most jelenleg úgy néz ki, én látom rajtuk az akaratot, úgyhogy kívánom nekik, hogy minél több sikerben legyen részük. Ugye hát BL-ben indulunk megint, ez egy rang, és ugye nehéz is, mert már a selejtező körben gyakorlatilag olyan csapatokkal kerültünk össze, akik nagyon erősek.
1: Szívós Márton és Gergely István is beszélt itt a célokról, hogy hova kéne elérni egy ilyen szezon után, ugye az előzőben 3 ezüstérem jutott a Honvédnak, ami egy nagyon szép teljesítmény, főleg tudva az, hogy itthon azért a Ferencváros egy kiemelt helyzetben van tulajdonképpen. Ez mennyire nehezíti meg egy magyar csapatnak a dolgát, hogy van egy FTC?
3: Hát hadd hozzak el egy analóg példát, bármilyen is lehet, hogy meglepő tőlem, tehát ugye most, mint a Honvédnek az egyik vezetője, ugye azt a hasonlatot tudnám hozni, hogy 2007-ben is volt egy olyan Honvéd, amely abszolút egyeduralkodó volt előtte hosszú évekig, mind a magyar, mind a nemzetközi mezőnyben, és aztán mégis jött egy kis csapat, amelyik talán szerényebb játékos kerettel, de meg tudta fosztani a bajnoki címétől. Miért ne történhetne meg még egyszer?
1: Van egyébként konkrét cél, ami itt nem hangzott el, vagy amit itt Szívós Márton, amiről Szívós Márton is beszélt, végjátékban ott kell lenni, és érmekért kell harcolni?
3: Ugye a Magyar Kupában nem tudjuk, mert akár a mai sorsoláson 1 órakor, ha jól tudom, akkor rendezik a szövetségben. Kiderülhet, hogy a Fradit kapjuk, és akkor mondjuk lehet, hogy nem leszünk ott a végjátékban. Persze az is lehet, hogy igen, de nyilván azzal számolunk, hogy most is szeretnénk legalább a legjobb 4-ben szerepelni, de inkább a döntőben, és ott meglepetést okozni. A bajnokságot, hogyha nézem, és a Fradin kívül a további versenytársakat nézem, ott én reálisnak gondolom azt, hogy mi játszhassuk megint a döntőt, de nagyon sokat kell melózni érte, mert ugye a magyar vízilabda erejét mutatja, hogy mindig jók a klubcsapatok is, sőt, ugye olyan klubcsapatok, amiket kevésbé gondolnak mondjuk a szezon előtt, még a konkrét játéktudás ismeretének hiányában nem gondolják ugye olyan erősnek, azok meglepetést tudnak okozni, hogy mennyire összeállnak, mennyire stabilak, masszívak tudnak lenni, de én mondom, a jelenlegi ismeretek alapján azt mondom, hogy reális lehet egy döntő újra, és természetesen ott szeretnénk lenni. Nemzetközi kupa pedig ugye, hogyha sikerrel vesszük az első BL selejtező kört, utána megint csak bizonytalan, hogy kiket kapunk. Ha nem sikerül tovább jutni, akkor az Eurokupa, mint úgymond másodvonalas kupa nem lebecsülve vén természetesen, a színvonalát meg azokat a csapatokat, akik ott indulnak. Na ott megint az lesz a cél, hogy annak ellenére, hogy még egy következő körben is majd a BL-ből esnek ki oda csapatok, annak ellenére szeretnénk ott is a végjátékban ott lenni. Ez lenne egy újabb előrelépési lehetőség, ami eddig nem sikerült.
2: Időközben kiderült, hogy már a legjobb 8 között találkozik egymással a Magyar Kupában a Ferencváros és a Honvéd. Az MB2 hatodik fordulójából egy mérkőzés maradt hátra, 19 óra 30 perckor kezdődött a Szeged-Kazinc-Parcika találkozó. Most bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe. A két kommentátor Szabó Bence és Szalai Kristóf.
4: Azt követően, hogy faltolt. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A Szeged a Kazinc-Barcika együttesével találkozik az MB2 hatodik fordulójában. A mérkőzésben eddig 14 perc telt el, és 1-0-ra vezet a Szeged. Azt követően, hogy a hatodik percben kiharcoltak egy 11-est, Vágó Levente odaállt, Kocsis védett, és a kipattanó labdát pedig Zimonyi bevágta, úgyhogy ezzel az egy góllal vezet egyelőre a hazai csapat. Közben most már az ívelés szállt középre, amelyet a szegediek kapusa Illés Bence le tudott venni a levegőből, úgyhogy jöhet a szegediek támadása. Közben egy odarugás, amelyet a játékvezető észrevett, Mikló Roland kerül a gyepre, a Békés Csaba játékosa volt az előző idényben, és az első sárgalap Abdullahi kapja, mert hogy odavágott egyet. Eddig nem az ő mérkőzése, negyed óra eltelt a találkozóból.
2: A mérkőzés végeredményéről beszámolunk az esti sportvilágban. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, Keszi Dórát hallották.
5: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
6: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és tól. Bereki Anikó vagyok. Mai műsorunk tartalmából. Szombaton megtartották a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitóját. Szeptember 8-áig várják a beiratkozókat a nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Most következzenek a részletek. Ökumenikus istentisztelettel kezdődött a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepsége szombaton. Hagyomány, hogy minden évben más országrész templomában tartják a tanévnyitót. Az ideire Bodrogszerdahely görög katolikus templomában gyűltek össze a pedagógusok, a diákok, a magyar oktatás szakértői és a főszervező pedagógus szövetség vezetői. Haják Szabó Mária összeállítása.
7: Fekete Irén, a pedagógus szövetség elnöke szerint az új tanévben rendkívül sok változáshoz kell alkalmazkodniuk az iskoláknak, miközben a minimális osztálylétszámokra vonatkozó jogszabály miatt a felvidéki magyar iskolák háromnegyede veszélybe került.
8: Innen, Bodrogszerdahelyről, a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitójáról kötelességem felhívni a figyelmet, hogy a szlovákiai magyar iskola hálózat egzisztenciális veszélybe kerül. A minimális osztálylétszámok eddigi mentességének eltörlése, a méretszorzók 3 éven belüli kivezetése a magyar iskoláink 71%-át sodorják a szakadék szélére. A kiegészítő állami támogatás elvesztése már a most induló tanévben is erejükön felüli feladat elé állít számos fenntartót. A települések vezetőinek, a szülőknek és az iskolák közösségeinek sziklaszilárd, közös fellépésére van szükségünk, mert az elszigetelt küzdelmekre a jövőben már nem alapozhatunk.
7: Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke is egyetértett a Pedagógus Szövetség elnökével, aki szerint az iskolák védelmében a települések vezetői, a szülők és az iskolák közösségei részéről közös fellépésre van szükség. Gubik László úgy fogalmazott, a magyar óvodák és iskolák megóvása a nyomásgyakorlás különböző formáinak alkalmazását is szükségessé teheti. Az ünnepségen felolvasták Lannert Judit magyar oktatási miniszter levelét. A magyar nyelv és kultúra adja azt a biztonságot, biztos identitást, amely képessé teszi a fiatalokat arra, hogy otthonosan mozogjanak a saját közösségükben, Európában és a világban egyaránt, írta a magyar szakminiszter. A felvidéki alapiskolák augusztus végéig 3193 iskolakezdőt regisztráltak a Rákóczi Szövetség magyar iskola választási programjának online felületére. A végleges számot szeptember 15-e után közli a pozsonyi szaktárca.
6: A nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen maradt még néhány tucat hely alap- és mesterképző szakon, amelyekre szeptember 1-e és 8-a között lehet beiratkozni. A magyar kormány által fenntartott intézménybe nem csak Párciumból, hanem Magyarország keleti részéből is érkeznek a diákok. Derül ki Ionescu Nikolett riportjából.
9: Melyik szakokon van megmérettetés? Nyíri Enikő kommunikációs referens.
10: Felvételi vizsga a grafika, a magánének szakon van, valamint a tanítóképzőn van egy elbeszélgetés, az nem tárgyi tudást mér, csak alkalmassági vizsga. A kántó szakon ugye ott mindenképp az ének tudást mérjük, ott van egy könyvészet is, amiből kell készüljenek a jelentkezők. A grafika szakon pedig szintén van egy rajzvizsga, egy több órán keresztül zajló felvételi, valamint egy kreatív teszt. Ott még egy portfóliót is le kell adjanak a beiratkozók.
9: Hány helyre várják az érdeklődőket?
10: 12 alapszak és 6 mesterképzésre várjuk a jelentkezést, ingyenes és tandíjas, de általában minden szak esetében a helyek több mint fele ingyenes.
9: Milyen irányt követ a Párciumi Keresztény Egyetem?
10: Továbbra is a régió egyetemének valljuk magunkat. Bihar, Szatmár, Szilágy, Arad és a Párcium régiót még kiegészítve is, mert Temes megyéből is vannak diákjaink, Máramarosból is vannak ugye diákjaink, valamint Székelyföldről is mindig vannak diákjaink, és a határ túloldaláról is várjuk a jelentkezőket, Magyarországról, ugye a határmenti településekről is várhatóak felvételizők. Ők is nagyon szeretnek jönni hozzánk, és ugye mindig elmondjuk, és az a szlogenünk is, hogy tanulj tovább magyarul Nagyváradon, tehát a magyarországi diákoknak sem jelent az problémát, hogyha nem ismerik a román nyelvet. Természetesen van olyan képzésünk, ahol szükséges, mert az a célunk, hogy az itteni diákokat úgy tanítsuk meg, hogy a diplomát megszerezve ne külföldön próbáljanak boldogulni, hanem itt a helyi munkaerőpiacon keressenek állást.
9: Milyen százalékban sikerül ez?
10: Szerencsére a hallgatóink itt Romániában próbálnak megboldogulni. Most van egy olyan EU-s pályázatunk is, a szakmai gyakorlatos pályázat, ami arra hivatott, hogy még jobban erősítsük a munkavállalók és a hallgatók közötti viszonyt. Már az egyetemi évek alatt ugye szakmai gyakorlatra mennek, van egy applikációnk, amit kifejlesztettünk ebben a pályázatban, és az applikáción keresztül a diák kiválasztja azt a helyszínt, ahol szeretne gyakorlatozni, és egyre több visszajelzés érkezik, hogy a gyakorlatozás után nagyon sok helyen felajánlják számukra, hogy az egyetem elvégzése után jöjjenek vissza dolgozni.
9: Kollégiummal is várják az érdeklődőket.
10: 190 férőhelyes kollégiumunk van itt az egyetemi kampusz keretében, és mindig elmondjuk, hogy anyagilag sem mellékes egy ilyen 650 lej per hónap ebben a szállás, és munkanapokon egy ebéd van benne. Úgy érzem, hogy ez a mai árakhoz képest egy elfogadható és nagyon sok családnak megengedhető összeg.
9: Miért választotta a Párciumi Keresztény Egyetem mesterképző szakát? Ele Krisztina Szaládról.
11: Már alapképzésen is itt voltam, és nagyon megtetszett maga ez a légkör, és nyilván barátokat is szereztem a 3 év alatt, és együtt döntöttünk úgy, hogy továbbra is ezt szeretnénk választani, ezt az egyetemet.
6: Az erdélyi Szeben megye magyarsága a történelem folyamán mindig kisebbségben volt, a bizonyos korokban többségi 100 nemzet mellett. Ma már a szászok is alig vannak, és a magyarok száma is megcsappant. Éppen ezért a magyar nyelvű oktatás Szeben megyében csak alig 1-2 településen biztosított. Veresemese Gyöngyvér nemrég Vizaknán beszélgetett egy magyar családdal.
12: Én vagyok Ács Dominik, és 10 éves vagyok.
13: Én vagyok Ács Krisztián, és 8 éves vagyok.
14: Itt nincs magyar iskola, de ti nagyon ügyesen tudtok magyarul írni, olvasni. Honnan?
13: Otthonról, és a könyvekből.
14: Dominik, úgy tudom, hogy te magadtól tanultál meg. Amikor megtanultad a román betűket, akkor elkezdtél magyarul is olvasni?
13: Igen.
14: Ki segített?
13: Anya.
14: Azt is tudom, hogy nagy sportolók vagytok. Ráadásul, Dominik, te most nemrég Budapesten versenyeztél. Mit és milyen helyezést értél el?
13: Karat. Karaténál versenyeztem, és harmadik lettem.
14: És előtte is voltak versenyeid?
13: Voltak, csak Romániába.
14: És ott milyen helyezéseket értél el?
13: 3, 2 és 1.
14: Krisztián, te sportolsz?
13: Igen, karaté, bicikli.
14: Itt van velünk az édesanyja is.
15: Ács Erzsébet vagyok.
14: Fel sem merült önökben az, hogy esetleg a gyerekeket bevigyék Nagyszebenbe, magyar iskolába?
15: Felmerült, csak kicsit komplikáltnak tűnt a helyzet reggel korán ébreszteni őket, vinni, ingáztatni, délbe utánik menni, visszajönni. És akkor így maradtunk helyben, a román iskolában.
14: De ugyanakkor mindent megtesznek a gyerekeknek a magyarság tudatáért és a magyar nyelvért, úgy éreztem, hiszen még a település neveket is tudták a gyerekek magyarul a környékből.
15: Persze, ez nálunk nem volt kérdés. Nem tudtam elfogadni, hogy tiszta magyar családból ne tudjanak írni és olvasni magyarul. Persze, amikor megkezdte Dominik az iskolát, attól féltem, hogy nem fogja érdekelni, vagy mondja, hagyjál, most már tanulok eleget románul, nem. De nagyon kíváncsi volt, és jött, kérdezte, ez milyen betű, ez hogy, ez mi. És lassan-lassan, anélkül, hogy észrevegyem, és megtanulta a betűket, és kezdett olvasni. Utána vettünk énekeskönyvet a templomba, hogy nektek van, én is kérek, és akkor követte az énekeket, meg ezt, meg azt, és lassan-lassan most már oda jutottunk, hogy elolvasott egy 100 oldalas magyar könyvet tiszta egyedül, csak jött, hogy itt van a könyv, tessék, elolvastam. És utána persze Krisztián is, hogyha Dominik nekifogott és látta, hogy olvas, akkor érdekelte őt is.
14: Ha nem értetek vagy egy szót abból, amit olvastok, akkor anyától kérdezitek meg, vagy azért most már esetleg rákerestek az interneten is. Dominik?
13: Többször anyát kérdezzük.
14: Anya két lábon járó szótár.
15: Hát igen, anya két lábon járó szótár, mert anya magyarul végezte az iskolát Szebenbe, annak idejében mikrobuszunk volt, és mi utánunk jöttek, és vittek, és hoztak, és akkor ebből a szempontból az én szüleimnek abban az időben könnyebb volt az ingáztatás, hogy na, tudták, hogy valaki jön utánunk, és nem feltétlenül ők kellett vigyenek.
14: Ha nagyobbak lesztek majd felsőbb tagozaton, akkor esetleg ti szeretnétek magyar iskolába menni, vagy nehéz lenne? Bemennél Szebenbe, Dominik?
13: De.
15: Már nehéz a változás, de a jövő majd megmutatja, hogy mi lesz és hogy lesz, de mindenképp otthon beszélünk, és írunk, olvasunk, amit lehet.
14: Az osztálytársaitok hogy néznek rátok magyarokként egyébként?
13: Mintha románok lennénk.
15: Ebből a szempontból azzal szerencsésebbek ők, mint annak idejében mi voltunk, mivel mikor én 1-4-et jártam, akkor itt magyar osztály még volt. Mikor mi kimentünk szünetbe, akkor minket csúfoltak. Ők, mivel hogy már az óvodát román tagozaton kezdték, akkor ők valahogy beolvadtak így az osztályba, és akkor ritkán mondják rá, hogy te magyar vagy, vagy így vagy úgy. Na persze, Krisztiánon lehet, hogy azért van egy picit ilyen csúfolódás, nem hiszem, hogy épp csúfolódás, de na mondjuk megjegyzések, mivel hogy nehezebben ragóz, és akkor még elszúr egy-egy változatot, és akkor kikacagják, de ezek ilyen gyerek dolgok.
14: Viszont az egyháznál is foglalkoznak velük rendszeresen, tehát azért kapnak még egy pluszt itt helyben is.
15: Dominik ezelőtt 6 évvel kezdett járni, mikor a tiszteletes úr ide került, mert akkor volt abba a korba, hogy megkezdje a vallásórákat, és mindig mondják, hogy soha nem hagyják ki akármit, de szombaton tudják, hogy ez a program, mindent úgy tervezünk, hogy reggel vallásórák. Most már 2-3 éve akkor szerencsénk van a Petőfi programosokkal, hogy van egy plusz segítség, és megtanultak ők is magyar énekeket, megtanultak magyar társasjátékot, anyák napi ünnepélyeket, verseket. Igyekszünk minden foglalkozáson részt venni. Magyar foglalkozásokon bebejárunk Szebenbe is, ide-oda, és nagyon sokat számít.
6: Egy utazóláda, néhány régi tárgy és egy rendkívüli élet története. Brunswick Teréz alakja elevenedett meg a beregszászi kárpátaljai magyar drámai színházban. Az Angyalkert című előadás a magyar óvodai nevelés egyik legmeghatározóbb alakjának életét, küzdelmeit és szellemi örökségét mutatja be. További részletek Iváncsik Attilától.
16: Az Angyalkert című előadásban Brunswick Teréz vezeti végig a nézőt saját történetén. Az utazóládából előkerülő tárgyak egy-egy emléket idéznek fel, a martonvásári gyermekkort, családi kapcsolatokat, szerelmeket és veszteségeket, valamint azokat a találkozásokat, amelyek később egész életének irányt szabtak. Brunswick Terézt Kakasi Dóra alakította.
17: Amikor mondtam azt a részt, amikor aggódik ugye a háborús helyzetben, hogy visszajön-e a szerelme, ott éreztem, hogy ennek itt van egy sajátos jelentése itt ebben a közegben, ezeknek a mondatoknak. Valóban egy speciális helytállást igényel a nők részéről. A háború helyzete, amit én ugye csak elképzelni vagy az elmeséléseitekből tudok, kicsit férfiasabb feladatok várnak ilyenkor a nőkre, hiszen azt hiszem, hogy az apák helyett vagy férjek helyett is meg kell csinálni egy csomó olyan dolgot, amit lehet, hogy valaki férfi feladatnak gondolna. azt hiszem, hogy sokszor érezheti magát egyrészt magányosnak, másrészt megerősödöttnek egy nő ezekben a helyzetekben, ahol nincs alkalom arra, hogy leálljon gondolkodni azon, hogy ezt most akarom-e csinálni, vagy nem akarom, vagy ez az én dolgom-e, vagy nem az én dolgom, hanem egyszerűen csinálni kell, mert az élet megkívánja ezekből a helyzetekből adódóan. Meg vagyok illetődve a helytől is, a helyzettől is, és hálás vagyok, hogy elhozhattuk ide ezt az előadást. Nagyon nagy élmény pont ezek miatt, mert a színpadról is érezzük azt, hogy itt mást jelentenek ezek a mondatok.
16: Sine Dina, a Beregszászi Színház igazgatója kiemelte. Teátrumuk a háborús körülmények között is működik és fejlődik.
18: A nyár egy-egy színház életében leginkább a fesztiválokról, az új előadások létrehozásáról szól. Éppen ezért egy picit el is tűnik egy-egy közszínház a nézők látóköréből. Mi ezt a jelenséget próbáltuk egy kicsit most visszafordítani, és augusztus közepén már igyekeztünk a nézőinkhez, a kárpátaljai magyar színházjáró közönséghez szólni. Nagyon örülünk, hogy vannak olyan előadók, akik a háborús helyzet ellenére is beutaznak Kárpátaljára, vállalják az ezzel járó kockázatot, és tudnak szólni a helyi magyarokhoz és a magyar közönséghez. Mindezt tették most Brunswick Teréz életén keresztül, az ő példamutatásán keresztül, hiszen az Angyalkert című előadás Brunswick Terézről szólt, arról a tevékenységről, amelyet ő a kisdedóvók létrehozásával, az óvodák létrehozásával teremtett meg és hagyott maga mögött a mindenkori magyarság számára. Látjuk, hogy rengeteg jó példa van előttünk, meríthettünk is ezekből a példákból, ebből a példából itt most a háború 5. évében mi nők, mi asszonyok mehetünk tovább ezzel felvértezve, ezzel gazdagodva, nem mellesleg pedig egy kitűnő színházi estén vagyunk túl, köszönhetően Cseh Judit író rendezőnek, illetve Kakasi Dóra és Gulyás Herman Sándor előadóknak. Reméljük, hogy hasonló élményben lesz még részünk az előttünk álló 2026-27-es színházi évadban is.
6: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Holnap ismét várjuk Önöket a készülékek mellé, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül.
19: Úszóra. A híreket Gál Andrea szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Minden feltételt teljesített a kormány, 10 milliárd eurónyi forrás érkezhet. Feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt a közmédia. Reggelig még lehetnek záporok, holnap napos idő várható. Az Európai Unió bővítése geopolitikai és stratégiai szükségszerűség, ugyanakkor a csatlakozás feltételeit teljesíteni kell, hangsúlyozták a Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszterei. Orbán Anita tárcavezető szerint Közép- és Dél-Kelet-Európa biztonsága, energetikai és közlekedési összekapcsolása egymástól elválaszthatatlan kérdés. A mai határidőre minden feltételt teljesített a kormány az uniós források hazahozatalához, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját, és úgy fogalmazott, jöhetnek a brüsszeli pénzek. 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy ma lezárul 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKVA felszámolása. Ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Rózsáni Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettesnek pedig Sisák Attillát választották, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Holnaptól a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobil eszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium közölte, hogy több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. Meghalt Berenté Iván, Kossuth-díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. 14 évesen túlélte a Dachaui náci koncentrációs tábort. Több ország tudományos akadémiájának volt tagja. Fő kutatási területe Európa gazdaság és társadalom története volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be. Berenté Iván 95 éves volt. Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső ország részben is előfordulhat zápor, zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, napos száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
20: Műsorajánló.
21: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
22: Spórolás, környezettudatosság, az alternatív stílus divatja. Megmutatjuk, miért virágzik a használt ruhák piaca. Örülnek a penészlekiek, hogy Gulyás Márton és a Partizán stábja oda költözik. Mit vár a kis szabolcsi falu a pestiek megjelenésétől? És bemutatjuk azt a magyar középiskolás lányt, aki a svéd koronahercegnőtől kapott díjat környezetvédelmi fejlesztéséért.
21: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
23: Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hétfőtől péntekig a Muzsikáló délutánban, és a döntő élőben a Zeneakadémiáról, szombaton 18:05-kor, a Bartók Rádióban.
24: Műsorajánlót hallottak.
21: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
25: Kedves gyerekek, ma Márkus László mond mesét.

0: Az első elől tehát a mama és a négy kislány, Mari, Eszti, Anni és Juli bemenekült a pálmaházba. Odabenn párás meleg fogadta őket, és nem is nagy meglepetésükre a szeplős kisfiú Lackó a nagymamájával is ott volt. Szervusztok, mondta a lányoknak, mint akiket már nagyon régen ismer. És ebben volt is valami, hiszen reggel óta, amikor még csak csúfolta őket, elég sokszor találkoztak. A tigriseknél, a ponifogatnál, a vendéglővel is most itt a pálmaházban. Jó kis zivatar, mondta a kisfiú nagymamája a mamának. Még jó, hogy nem jégeső esik. Á, ideben már törődni sem érdemes vele, válaszolta a mama a nagymamának. Legalább megnézzük közben a pálmaházat is. Ezek a fák, mutatott Lackó az egyikre, nagyon messziről kerültek ide, egyenesen Dél-Amerikából. Ott a tengerpart közelében mind ilyenek vannak, mert szeretik a párás és meleg levegőt. Éppen olyat, mint amilyen itt a pálmaházban van. Mit terem rajtuk? Kérdezte Juli, mert őt ez érdekelte hirtelenében a legjobban, s arra gondolt, ha Lackó ennyire ismeri ezeket a fákat, talán erre a kérdésre is felel neki. A szeplős kisfiúban nem csalódott. Ezen banán, azon meg datoja. És ezen, mutatott Juli egy harmadikra, az inkább olyan volt, mint egy bokor. Ezen ananász, azon meg kókuszdió. Érdekes, mondta erre Juli, mert soha életében nem gondolta, hogy kókuszdió és az ananász így terem. Miért érdekes? Kérdezte Lackó, mire Juli kitért az egyenes válasz elől. Csak azért, mert citromfát már láttam, és az majdnem olyan, mint minden más fa. És függefát is Pécs közelében, ahol a nagymama él, a papa mamája. Most beteg szegény, azért is utazott hozzá a papa, de estére hazajön, mert holnap dolgoznia kell. Tegnap utazott el. Folytatta, de elakadt a hangja, mert úgy gondolta, egyáltalán nem érdekli a szeplős kisfiút. De mégis érdekelhette, mert megkérdezte. Mit dolgozik a papád? Kutakat épít, de nem olyanokat, mint amilyen a nagymama udvarán van, hanem olyanokat, amilyenek a városok ivóvizét adják. Hú, ez nagyon érdekes lehet. Igen, biztosan érdekes, mondta a kislány, mert ő eddig egyáltalán nem gondolt erre. A kutakra ugyanúgy szükségünk van, hogy jó ivóvízünk legyen, mint a növényeknek az esőre. Vagy arra, hogy megöntözzék őket. Erről Mari beszélt, és Lackó váratlanul azt mondta. Igazán szégyellem magam, amiért majmoknak csúfoltalak titeket. Ó, ha egyszer olyanok voltunk, válaszolta Eszti, s a többiek ugyancsak helyeseltek. Olyanok voltunk, tényleg? Nem, egyáltalán nem, mondta erre Lackó, és most különösen nem. Pedig a papám mondta nem is egyszer, hogy ne ítéljek meg senkit addig, amíg nem ismerem meg. Mert mindenkit meg kell ismerni ahhoz, hogy mondhassunk róla valamit, jót vagy rosszat. Lehet, hogy még az a pufók kislány is más, szólalt meg ekkor a nagymama, és ettől mind az öten lehajtották a fejüket. Közben arra gondoltak, igaza van a nagymamának, de ugyanakkor a vendéglői kényeskedés és válogatás is eszükbe jutott. Az, hogy a pufók kislány gundelpalacsintát, krémest, és már nem is emlékeztek rá, mit nem rendelt zöldbab főzelék helyett, amit valamennyien szerettek. Ebben a pillanatban szél kerekedett, végig söpört az üvegtetőn, szinte lefújta a rátapadt esőcseppeket. És a szél nyomán elállt az eső. Süt a nap, hallatszott a visszhangos pálmaházban mindenhonnan, és az emberek, felnőttek és gyerekek mind kifelé tódultak. Láttátok már a kengurut? Kérdezte ekkor a kisfiú, s a lányok mind azt mondták, nem, nem, még nem. Idén még én sem láttam, mondta Lackó, és azután azt, gyertek velünk, nézzük meg együtt. Jó, nézzük meg együtt, lelkendeztek, és odafordultak a mamához. Mama, maradjunk Lackóékkal, és nézzük meg együtt a kengurút. Jó, egyezett bele a mama, és a nagymamához fordult. Megtetszik engedni, hogy a néniékkel tartsunk? Miért ne engedném meg, kedvesem? Hiszen olyan jól összebarátkoztak a gyerekek. És ez tökéletesen igaz volt. Annyira igaz, hogy legszívesebben mind a négyen megfogták volna a szeplős kisfiú kezét, és már eszükbe sem jutott, hogy reggel, amikor megérkeztek az állatkertbe, csúfolta őket.
1: Tarbai Ede, Séta az állatkertben című mese sorozatának következő része Márkus László előadásában a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Jó estét, gyerekek! Az állatkertben vagyunk. Meglátogatjuk kenguru úrékat. A gyerekek, a négy lány és a kedves szeplős kisfiú elindultak a kenguru tanyája felé. Azért a tanyája felé, mert bár magas vasrács választotta el őket a sétánytól, mégsem ketrezben éltek. Fölöttük a szabad ég volt, és a terület elég nagy ahhoz, hogy ugrálni is szabadon tudjanak. Amíg mentek, Lackó mesélt nekik a kengurukról. Olyan állat, mint a kenguru, nagyon sok fajta él Ausztráliában. Tudjátok, hol van Ausztrália? A lányok nem tudták, így örültek a váratlan magyarázatnak. Nagyon messze van, a föld másik felén, a déli féltekén. Hatalmas szigetország. Nem messze egy másik szigetországtól, Új-Guineától, ahol ugyancsak furcsa állatok élnek. Hatalmasra nőtt gyíkok, kaméleonok és szalamandrák, olyan állatok utolsó maradványai, amilyenek valamikor a legrégebbi időkben éltek, akkor, amikor még ember nem is igen élt a földön. Másút mindenütt kipusztultak, de ott életben maradtak. Akárcsak a kenguruk Ausztráliában. A kenguru hatalmas testű állat, ezt majd látni fogjátok, de vannak egészen kicsik is, nem akkorák, mint a gyíkok, mint ezek itt, mutatott a kövek közé Lackó, ahol villámként cikáztak ide-oda az apró zöld állatok, hanem akkorák, mint a nyulak, s ugyanúgy az erszényükben hordják a fiókájukat, mint a kenguruk. Ezért is nevezik őket erszényeseknek. A lányok őszintén csodálkoztak azon, hogy Lackó, akit reggel még Undok fráternek neveztek, mennyi mindent tud a kengurukról. Ó, nem tudok sokat, mondta Lackó, csak szeretem őket. De nem csak a kengurukat, hanem szinte minden állatot. Azért járunk ide gyakran, azért olvasok róluk, még akkor is, ha néha nem értem, mit mondanak a tudósok, hiszen annyi idegen szó szerepel a könyvekben, amit én nem ismerek. Akár csak itt, az állatkertben. Látjátok ezeket a táblákat? Ezeken az állatok neve nem csak magyarul, hanem latin nyelven is szerepel, hogy mindenki, aki idegen, az is megértse, mármint akkor, ha tud latinul legalább ennyit. A latin egyébként, ahogy a papám mesélte, olyan nyelv, amit ma már sehol a világon nem beszélnek, mert a latinok mind-mind meghaltak, csak a nyelvük maradt fenn. Orvosok, kémikusok, biológusok használják, meg gyógyszerészek, mint például a papám. És ezért a világon mindenütt megértik egymást ezek az emberek, persze a latinon kívül a mai világnyelveken is. A lányok ismét kénytelenek voltak megállapítani, Lackó olyan fiú, akire érdemes odafigyelni. Már azért is, mert mindazt, amit tud, nekik is elmondja, most már ők is tudják, és azért is, mert a csúfolódásában is igazság volt, hiszen mihelyt meglátták a majmokat, tudták, ugyanúgy lógtak a rácson, mint ők az állatkert bejárata mellett a kerítésen. És biztosan játszani is szeret Lackó, nem úgy, mint a pufók kislány, aki semmi más nem tömött magába ebéd helyett, mint édességet, meg se tud mozdulni olyan dagi. Bár az is lehet, gondolták hirtelen, hogy a pufók kislány sem olyan undok, mint gondoljuk, de ahhoz, hogy jobban megismerjük, nincs túlságosan sok kedvünk. Most Lackónak örültek, és mindannak, amit mondott. És láthatóan örült a mama is, mert nagyon vidáman beszélgetett a kisfiú nagymamájával. Nagyon aranyos néni a nagymamád, mondták neki, mire az csodálkozva nézett rájuk. Nem a nagymamám. Miért gondoltátok, hogy az? Hát, egész nap veled volt, és olyan szeretettel törődik veled. Pedig nem a nagymamám, Mária néni, egyszerűen csak Mária néni. Kicsikoromtól kezdve ő vigyáz rám. Há, mégis olyan, mintha a nagymamád lenne. Ez igaz, válaszolta Lackó, és hirtelen úgy érezte, mintha Mária néni az igazi nagymamája lenne. Holott egyiket sem ismerte, mert egyik sem ért már, mire ő megszületett. És most egyszerűen a lányoknak adott igazat, és úgy érezte, valamit ő is tanult tőlük. Azt, hogy ebben a nagymamaságban elsősorban nem az a fontos, valóban a nagymamája-e, hanem az, olyannak érzi-e, mintha az lenne. És valóban olyannak érezte, nem csak most, hanem már évek óta, de ezt még sohasem mondta ki, és sohasem mondták ki neki sem. De most kimondták. És ezt Lackó a lányoktól kapta. Már is ott álltak a kenguru előtt.
Ennek a kengurúnak a zsebéből ugyanúgy kandikál ki a kölyke, mint a tiédből, mutatott Julira Mária néni, akiről a kislányok eddig azt hitték, hogy Lackó nagymamája. Ez a pici baba! Már az igaz, nevetett a mama, mert Juli zsebében valóban ott lapult egy kis varrott baba. Az, akitől sem éjjel, sem nappal nem vált meg, akinek apró műanyag gyöngyök voltak a szemei, s akit időnként ki lehetett mosni, ha maszatos lett. És most hová, merre? Kérdezte Maria, aki a lányok közül a legidősebb volt, s egy csöpp fáradtságot sem érzett. Annál inkább a többiek csak nem merték mondani a mamának, de látszani azért látszott rajtuk. Ezért is mondta a mama. Azt hiszem, legjobb lenne, ha lassan hazaindulnánk. Hamarosan megérkezik a papa vonata, és megtudjuk, hogy van nagymama. Mi is megyünk, Lackó, fordult a kisfiú felé az idősebb néni, aki annak ellenére, hogy nem a nagymamája volt, a kislányok új barátjának olyan volt, mint a mégis az lenne. Jó, bólintott Lackó, de még hozzátette. Legalább a kijáratig együtt megyünk. Ti merre laktok? Az új palotai lakótelepen, felelték kórusban a lányok, mire Lackó egy kicsit elszomorodott. Akkor valóban csak a kijáratig mehetünk együtt, mert ti éppen az ellenkező irányba mentek. De majd találkozunk még, ugye? Igen, igen, válaszolt ismét a lányok kórusa, és elindultak a kijárat felé. Még találkozunk?

0: Barba Ijede séta az állatkertben című mesesorozatának következő részét Márkus László előadásában holnap hallgathatjátok meg. A műsort szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
2: Újra
1: mindenkié. Vers napról napra.
3: A nagy költők nem váratlanul szólalnak meg, nem derültékből, mint az isteni kinyilatkoztatások. A népek életében messze visszamenőleg meg lehet állapítani, mikor estek vajudásba, hogy megszüljék a rendkívüli fiút. A nemzet, a nagy család előre készülődik az eseményre, írt a Petőfi Sándorról Illyés Gyula, a költőről írt életrajzában. Ő volt, akire vártak, akit a történelem kiszemelt. Mi lesz belőle? Bár tudjuk, izgatottan kísérhetjük végig még egyszer a sorsát. Boldog vagyok, hogy írhatok róla, tette hozzá. Petőfi Sándor virtuózitása, játékossága, géniusza a legegyszerűbb témáit is a halhatatlanságba emelte. Az ő verseiből válogattunk.
4: Ó, B. kisasszonyhoz. Szép mulatság téged néznem, szőke kis jány, te kis bimbó az ifjúság rózsafáján. Elnézném én szemecs ajkad untalan, ajkadon szíved, s szemedben lelked van. Szíved, lelked, mind meglátom, ha rád nézek. Csendes még az, mint a téli madárfészek. Várj csak, várj, ha majd eljön a kikelet. Mi is zajos néppel telik meg kebeled. És az szép, legszebb idője életünknek, amidőn a szív először népesül meg, amidőn kíséretével benterem a hatalmas nagy király, a szerelem. Kísérői öröm, bánat, könny, mosolygás, kétség, remény, és ki tudja, mi minden más. E sok vendég úgy megtölti a szívet, hogy ez szegény szinte megreped, és ez a nép egyre lót fut föl s lenyargal, nem nyugosznak, dörömböznek éjjel-nappal, és nekünk ez zaj, mely soha nem szűnik, oly nagyon fáj, és oly nagyon jól esik. Mit mosolygasz? Mit mosolygasz, csintalanyány? Amit itten magyaráztam, már tudottán? Ó, nem, ezt még nem teszem fölfelülled, de ha így van, annál jobban becsüllek.
5: Jön az ősz, megy a gólya már. Jön az ősz, megy a gólya már. Hideg neki ez a határ. Röpül, röpül más országba, hol jobban süt a naprája. Hely van oka a gólyának, hogy más hazát néz magának. De galambom, hogy elhagytál, nem tudom, mi okot találtál. Hív voltam én hozzád mindig, elejétől utoljáig. Nem volt szívemben ősz, tavasz, érted, mint a nyár égett az. S vajon akihez röpültél, nem lesz-e annak szívén tél? Megeshetik, szép galambom, noha neked nem kívánom. Mert a gólya, ha visszaszáll, virító szép tavaszt talál. Hely, de mire te visszaszállsz? Csak puszta sírhalmot találsz.

0: Mi haszna, hogy a csorosja? Mi haszna, hogy a csorosja? Az ugart fölhasogatja, hogyha magot nem vetsz bele, csak kóróval leszem tele. Hely, kis leány, pillantatod, mélyen a szívembe hatott, mint a földet a csarosja, azt keresztül hasogatta. De hiába hasogatta, azért csak búta nem rajta. Ültesd bele szerelmedet, úgy nő rózsa tövis helyett.
1: Petőfi Sándor verseit Jordán Tamástól, Udvaros Dorottyától és Garas Dezsőtől hallották. A műsor Duba Szilvia, Lajer Rita és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Folytatjuk szólásmondásaink eredetének jelentésének megfejtését. Mai műsorunkban a fekete lesz a főszereplő. Itt van például az a helyzet mondat, hogy hátra van még a fekete leves. De vajon mi lehet ez a fekete leves? Erre a kérdésre is választ kapunk Forgács Tamás nyelvésztől. A Szegedi Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékének egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Mi is ez a fekete leves? Úgy emlékszem, hogy többféle magyarázat is született erre.
2: Igen. Az eredetét sokan a fekete kávéhoz kötik, tehát úgy gondolják, hogy a fekete leves nem más, mint a fekete kávé, és ezt arra alapozva teszik, hogy Arany János is ír a Török Bálint című balladájában arról a történetről, ahogy elfogják ugye Török Bálintot, le van írva ez a jelenet az Egri csillagokban is, meghívja a szultán ugye a sátrába a Török Bálintot és a társait, akik elmennek ebédelni, és állítólag, mikor mentek volna, úgy tartóztatták le őket, úgy fogták le őket, hogy mondták, hogy ne menjenek, még hátra van még a fekete leves, tudnélik a kávé. És ez benne is van Arany János balladájában így, hogy hosszú ebéd a török szultáné, hátra van még a fekete kávé. Aztán van ennek a történetnek egy másik változata, ami ugyanerről szól, csak nem Török Bálintos, hanem Tököli Imrének az 1685-ben a váradi basa által való elfogatásához kapcsolódik, de ugyanezzel a történet, hogy a fekete kávé miatt nem jöhettek el, és akkor ez a fekete leves.
1: De ha jól tudom, akkor a fekete leves az nem a fekete kávé, hanem valami más.
2: Az elmúlt században, 1930-ban Csefkó Gyula nevű elég ismert nyelvészünk, aki itt Szegeden dolgozott, ő kimutatta, hogy ez egyáltalán nem így van, a fekete leves az egy mártásféle, és a fekete színét azt részben a beletört szilvabélből, tehát főtt szilvabélből, részben a beletört főtt vértől kapta, és attól volt így ilyen nagyon sötét árnyalata, és ezzel a sült, illetve főtt húsokat, hát mondhatni így nyakon öntötték, ebben úsztak ezek a húsok, mikor feltállalták őket, de hát persze a magyar ember azért szereti a jót, és először kiette a tálból a mindenféle húsokat, és a végén ott úszott ez a lé, és akkor mondták, hogy de hát ha a húsát megettétek, akkor most már a levét is igyátok meg reál, tehát innen van az

0: ez még a húsvét, ami hónapokkal később van, de hogy olyankor bizony nagyon sokszor húsvétkor is még esett a hó.
1: És mit jelent az, hogy fekete kéz, fehér pénz?
0: Ez egy régi közmondásunk, hogy itt is ezt az ellentétezést látjuk, mint a fekete karácsony, fehér húsvétnál, de itt arra vonatkozik, hogy fekete kézzel lehet fehér pénzt csinálni, tehát ha munkásként, vagy pláne földművesként ugye valaki dolgozott, akkor nem volt hófehér a keze, hiszen hát a földtől óhatatlanul összepiszkolódott meg a mindenféle kétkezű munkától, ettől fekete lett a keze, akár egy kovácsnak is, de bármilyen más munkánál is. Tehát az a lényeg, hogy fehér, tehát tiszta pénzt, amit nem csalással, vagy lopással, vagy valamilyen módon szerez valaki, azt fekete kézzel lehet szerezni, még adott esetben fehér kézzel fekete pénzt lehetne, mint ilyen fehér galléros bűnöző, például ugye nem piszkítja be a kezét, de a pénz, amit csinál, az adott esetben illegális módon kerül hozzá.
2: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: színész ott ül 2 méterre a közönségtől, szövegkönyv a kezében, és olvas. Apró jelzései mutatják a szituációt, még az is lehet, hogy téveszt. Mégis imádja a közönség. A felolvasó színház egyre több nézőt vonz, de nem csak ezért fontos tere a mai színházi világnak, hanem azért is, mert egyfajta műhely és dobbantó is lehet a kortárs szerzők számára, hogy a kőszínházakban színpadra kerülhessenek. Erről beszélünk ma itt a Szabad Polcban. Jó estét kívánok, Olá Andrea vagyok. Aki szereti a színházat, kíváncsi arra a folyamatra, ahogyan megszületik egy előadás. Próbákra ugyan nem lehet bemenni, de van egy köztes műfaj, amely megadja a mintha érzést. Vendégeim a műsorban Percelenikő és Blastik Noémi, 2 kiváló dramaturg. Ők azok, akik megálmodták és 3 évvel ezelőtt létrehozták az Óbudai Társaskör felolvasó színházát. A beszélgetésünkből kiderül, hogy ez nem csak egy különleges kaland számukra, hanem immár felelősség is. De vajon milyen szempontok szerint választják ki azokat a szövegeket, amelyekből felolvasó színház lehet? Blastik Noémi az egyik legfontosabb tényezőt említi először.
1: Hát van egy gazdasági szempont, hogy hány embert tudunk fölkérni erre, fellépő művészeket. Uh-huh. Ugye szereplőknél meg tud lódulni nagyon helyesen az írók fantáziája, viszont nekünk limitáltak a lehetőségeink, úgyhogy jelenleg arra tudunk vállalkozni, reméljük, hogy ez változni fog, hogy 2 vagy 3 szereplős darabokat adjunk elő ebben a formában, illetve olyan darabokat, amiket meg lehet oldani 2-3 szereplővel. A másik limitünk az az, hogy a próba idő, az a normál színházi próbákhoz képest, ami mondjuk 6-7, nagyon privilegizált helyzetben 2 hónap, ehhez képest nekünk 1,5-2 napunk van arra, hogy összerakjuk. Arra tudunk koncentrálni, hogy milyen emberi viszonyok vannak, milyen kapcsolódások vannak, milyen ellentétek vannak, milyen alap karakterjegyek vannak. Úgyhogy tulajdonképpen, ami mondjuk látványra épül, vagy mozgásokra épül, vagy néma játékokra épül, vagy nagyon-nagyon begyakorolt, időzített poénokra, vagy adott esetben nem is verbális poénokra, hanem fizikai poénokra, az nem a mi pályánk. Nagyon szeretjük, de ebben a formában, a felolvasó színházban ez nem igazán szerencsés választás.
2: Noémi tökéletesen összefoglalta a korlátainkat és a szabadságunkat is egyben, mert tulajdonképpen ez egy szabadság is, hogy ilyen felolvasó színházi próbákon, meg előadáson sokkal jobban ki lehet nagyítani egy pillanatot, el lehet túlozni érzéseket, gesztusokat, lassabb tempókat lehet diktálni, tehát szerintem ez egy nagyon jó játék lehetőség.
0: Milyen darabok voltak igazán sikeresek az Óbudai Társaskörben az elmúlt években?
2: Szabó Borbálával kezdtünk, az Álmok Kusza kertjében, tehát nagyon állásak vagyunk a Borinak, hogy első szabó

0: számunkra jött. Az is egy speciális színdarab, mert három szereplője van, de csak két színész kell hozzá. Ugyanis az egyik szereplő skizofrén, tehát rögtön két szerepet játszik. Nagyon izgalmas volt a felolvasó, színházi este. Ezt még a kisteremben mutattuk be, és elmondhatjuk, hogy a rákövetkezendő évadban már a nagyterembe át kellett költöznünk. Annyira népszerű lett a sorozat, hogy 130 ember kíváncsi rá estéről estére. Rengeteg olyan visszajelzést kaptunk, hogy ez a kedvenc színházi, vagy ilyen kulturális sorozatuk Óbudán.
1: De mit mondanak, hogy miért? Azért ez egy rendhagyó színházi előadás, egészen mást kapnak, másként vannak benne a darabban, másként látják a színészeket.
2: Először is megvan az az élményük, hogy olyan darabokhoz nyúlunk, amikkel először találkozik a közönség. Ez persze lehet, hogy marketing szempontból megnehezíti a dolgot, hiszen nem tudjuk azt mondani, hogy, mint a macskáknál, hogy 20 éve megy a Broadway nagy sikerrel, vagy nem tudom, 600 éve szerepel a színházak repertoárján, mint a Hamlet, tehát, hogy ismeretlen darabok, de igenis létezik egy olyan közönség, amelyik szereti az újat, a kortárs magyar irodalmat. A másik, ami szerintem nagyon komoly vonzerő a közönségnek, hogy ez olyan, mintha egy picit a kulisszák mögé pillanthatnának be, mintha egy próbán lennének. Hiszen a színészek civil ruhában vannak, kezükben a szövegkönyv, ez egyébként még egy korlát, mert kelléket viszonylag limitáltan tudunk használni, hiszen egyik kezükben a szövegkönyv, másik kezükkel lapoznak. Ugyanolyan székeken ülnek, mint a közönség, és ettől lesz egy ilyen sokkal közvetlenebb hangulata. Picit megszűnik az a távolság, ami normál esetben a színpad és a közönség között van. Tehát picit ilyen kettős a dolog, mert nem csak a szerep látják és a színdarabot, hanem a színészt is, ahogy dolgozik, ahogy éppen megszületik a figura. Mert még a színészeknek is nagyon friss a karakter.
1: Azt kérem, hogy soroljatok föl olyan szerzőket, akiktől megjelentek ezek a művek, és azt mondja Noémi, hogy először találkozik a közönség ezekkel a szövegekkel, tehát kifejezetten számotokra írt szövegek ezek?
0: Ezek olyan szövegek, amelyeket valamikor megkaptunk ezektől a szerzőktől, akikkel rendszeres kapcsolatban állunk, tehát mindig érdeklődünk, hogy van-e valami szöveged, vagy szeretnél-e valamit kipróbálni, ugye az is nagyon fontos küldetés ennek a sorozatnak, hogy az írók itt ki tudják próbálni a szövegeiket, tehát hogy hogyan működik. Ugye ez egy intenzív másfél-két nap a színészekkel, akik feltesznek olyan kérdéseket, ami se egy dramaturgnak, se egy írónak, se egy rendezőnek soha nem fordulna meg a fejében. Tehát egy olyan nagyon izgalmas workshop tulajdonképpen az írónak, hogy ennek hatására át tudja dolgozni az esetleges részeket. Szabó Bori darabja után Dés Enikő Anyakovász című darabját mutattuk be, ami szintén az e-mail fiókunkban hevert, mondjuk így. Erre is kifejezetten büszkék vagyunk, mert most lesz a rendes színházi bemutatója, szeptember 29-én, az Orlai produkció bemutatójaként a Jurányi házban, Fullajtár Andrea és Barta Ági szereplésével. Maga Dés Enikő rendezi, ami szerintem nagyon-nagyon klassz dolog. Sok mindenkinek ismerős lesz. Egy nagyon intenzív, toxikus anya-lánya kapcsolat. Ennyit mondok. Maros Andrásnak a Rugos Katicájából is mond el, hogy milyen fantasztikus előadás született. Az a második darab, amiből előadás született.
2: Igen, a Rugos Katica annyiból speciális, hogy ott az Andrásnak volt egy rövid próza kötete, a Játszótéri pillanatok. És igazából ott nekünk az volt eredetileg a tervünk, hogy ezeket a kis rövid prózákat, amik tényleg pillanatok, tényleg nagyon rövid prózaszövegek, ezeket felolvastatjuk két férfi színésszel. Beszéltünk erről Andrással, ő is nagyon kedveli ezeket a színészeket, és akkor András egyszer csak fölhívott, hogy ő megírja ezt a darabot. Hogy ő ír két karaktert, bele lesz foglalva a Játszótéri pillanatok néhány sztoria, de hogy ő meg akarja írni kimondottan ennek a két színésznek. Megszületett a darab, megtartottuk a felolvasó színházi bemutatót. A felolvasó színházi változatot már meghívta a tavalyi Vidor Fesztivál off programba, ami nagyon nagy elismerés volt nekünk, meg az egész sorozatnak, és július 1-én be is mutattuk az igazi előadást, ami már nem a felolvasó színházi változat.

0: szót a felolvasó színháztól a hagyományos színházi előadásig. Milyen lehetőség ez egy szerző számára? Ezzel folytatjuk a beszélgetést most. Maros András író előadását említették az előbb a vendégeim. A Rugós Katicát kezdettől nagyon kedvelte a közönség, és valódi nagy találkozás volt ez a szerző számára a játszótéri apukákat alakító művészekkel.
1: Rögtön tudtuk, hogy kire szeretnénk ezt a két szerepet osztani. És ez a szerző számára ez egy óriási könnyebbség, mindkettőket imádom, és nagyon-nagyon hálás feladat számukra szöveget írni. Katona László és Hajduk Károly, aki játssza a két apukát. Hajduk Károly, ő egy budapesti apuka, Katona László pedig egy Paksról felköltözött családban, ő a családfő, és a kisfiával jár erre a játszótérre.
0: Ez ugye egy szórakoztató előadás, és mégis meg kell kérdeznem, hogy nevezhető ez társadalomkritikának? Mennyit mutat meg a mai világunkban?
1: Szerintem lehetséges, van ilyen rétege, igen. Ugye elhangzik az egyik szereplő szájában, hogy a játszótér nem játszótér, hanem csatatér. És hogy kikivel van konfliktusban, hogy gyerek a szülővel, egyik gyerek a másik szülővel, másik szülő az egyik. Szóval igen, tehát a konfliktusok tere tulajdonképpen a játszótér. És a két apuka két különböző háttérrel behozza a maga kis csomagját ebbe a térbe, és ezek ütköznek össze, és fejtődnek ki bizonyos akár nevelési elvek, bizonyos magánéleti problémák, a gyerekekhez való viszonyuk, és hát ezek vannak tulajdonképpen kitéve és ütköztetve, és a két férfi kapcsolata ezek mentén hol épül, hol rombolódik, és van egy ilyen nagyon érdekes hullámzó íve ennek. A könyv keletkezéséről csak annyi, hogy én jártam a kisebbik lányommal játszótérre, és egyáltalán nem gondolkodtam azon, hogy elkezdjem gyűjteni, hogy ott még minden történik. Egészen addig a pontig még totálisan abszurd jelenet nem játszódott le az orrom előtt. Megérkezett egy nagymama, ilyen hatalmas operettes belépővel, és ott volt egy mászóka, ami egy csúszdában végződött, és a csúszda alján ott állt az anyuka, és várta a gyerekét, hogy lecsusszon, de megérkezett nagymama, aki harsányan jelezte, hogy ő is megjelent, és oda ment a csúszda alá, és mondta, hogy jaj, mikor csúszik le az én kicsi Timikém, mi gyere, gyere, gyere. Lecsúszott a kislány, nagymama fölkapta, mondta, jaj, de hiányoztál, édes kislány, jaj, puszi, puszi. És akkor az anyuka szólt, hogy nem, nem, most fog lecsúszni csak a Timi. És hát ezt láttam, ezt a jelenetet, és akkor gondoltam, hogy itt érdemes máshogy jelen lenni, és így kicsit jegyzetelget még jobban figyelni. És apukaként, akár csak a darabban az egyik apuka, én is keveredtem nagyon furcsa beszélgetésekbe, mert jellemzően anyukák körében találtam magam, és hát mondjuk úgy, hogy az anyukák szemszögéből értelmezett problémákba vonódtam bele, például a kézi vagy gépi fej is témaköre, amiben valahogy így az én véleményem is egy ponton érdekes lett számukra. Ez benne van a darabban.
0: Meg a vitaminok.
1: Persze, hogy akkor valaki milyen immunerősítőket szednek, hogy akkor nem kell az, mert az immunrendszerhez magától épül, de nem, hát ott is ilyen többféle iskola csapott össze. Miközben az apuka csak ott le akar csücsülni és nézni a gyereket, vagy még csak az se, hanem a saját gondolatéba merült. Szóval igen, nyilvánvaló, hogy a saját tapasztalataim is be szűrődtek.
0: Ugye Rugós Katica az előadás címe, és itt ez egy játék, amiről az egyik apuka nem nagyon tudja lehívni, leszedni a saját gyerekét, a kislányát, Dalmát, és azon gondolkodtam, hogy ez az eszköz, ez a játék többe, mint egy tárgy.
1: Nem látjuk konkrétan a tárgyat, magát a Rugós Katicát, amihez ez a különleges kötődése van ennek a kislánynak.
0: Sőt, a kislányt se látjuk.
1: Hát, a kislányt se látjuk, igen. Szerzőként nehéz erről beszélni, hogy egy konkrét tárgyon túl valami szimbolika is van benne. Ezt tényleg a nézőre szeretném bízni.
0: Tehát nem volt szándékod ezzel?
1: Nem volt szándékom, de azzal igen, hogy a különféle kapcsolódások, meg a különféle szülő-gyerek viszonyoknak a bemutatására, mondjuk úgy, hogy egy ilyen furcsa a játszótéri tárgyhoz kötődő gyereken keresztül elég jó utakat lehetett bejárni.
0: Milyen hozadéka van annak, hogyha van lehetőség felolvasó színházban kipróbálni egy darabot, mielőtt hagyományos színházi előadás lesz belőle, mondjuk azon túl, hogy a közönség reakcióit már meg lehet tapasztalni?
1: Hát a szerzőnek ez rengeteget tanít. Olyan tanulságokkal szolgál egy felolvasó színházi előadás, ahol tulajdonképpen tét nélkül lehet kísérletezni, és ez, hát szerzők számára ez egy óriási lehetőség, hogy ott van, és azon kívül, hogy otthon hangosan felolvassa magának a szerző négy fal közt a darabot, profi színészek teszik meg ezt helyette, és az ő részükről is, tehát egyrészt hallja az ember a saját szövegét felolvasva, már ott kiviláglanak lehetőségek a változtatásra, és hát a színészek részéről jönnek visszajelzések, mondható, nem mondható, sok, kevés, arányok, nem működik, ki van mondva, amit el tudunk játszani. Ez egy nagyon-nagyon értékes visszajelzés, mert ugye hát sokkal erősebb valami eljátszva, mint kimondva, és ezt a színész sokkal jobban látja. Tehát közelebb kerül a szerző egy lépéssel a színházhoz, egy felolvasó színházi előadás által. Ez egy teljes mértékben bejáratott út, olyannyira, hogy nekem szerintem ez a harmadik vagy negyedik olyan darabom, ami színpadra került, és felolvasó színházi előadás előzte meg. Van a Színházi Dramaturgok CH-nek egy nyílt fórum nevű programja, ami most éppen szünetel. Annak keretében ott kortárs szerző darabjait gyűjtögetik be, illetve darab kezdeményeit, és az arra alkalmasnak ítéltekkel dolgoznak együtt színházi emberekkel a szerzők, és a darab fejlesztés végén egy felolvasó színházi előadás születik. És ideális esetben ez jól sikerül, és akkor megtalálja a színpadát a mű, és az egy tovább lépést.

0: Következzen most egy rövid részlet a Felolvasó Színházból, a Rugós Katica előadásból, csak hogy a hangulatát meg tudja mutatni.
1: Még nem láttalak itt. Nemrég költöztünk ide, mindét két utcára. Hopp, Paks. Paks, az jó, béke. Én már láttalak titeket. Pedig mi sem régóta járunk ide.
2: Ja.
1: A kislány akkor is a katica bogarat hajtotta.
2: Szereti.
1: Jó a rugózása, nem?
2: Kiváló.
1: És amikor lejött róla, emlékszem, csak kis időre is, ment vissza hamar.
2: Így szokta.
1: Kötődése van hozzá.
2: Jézusom, könyörgöm, nem mond, hogy kötődés, légy szíves.
1: Mert?
2: Mert kikészít ez a pszichológus duma?
1: Nem, tényleg nem annak szántam, én csak
2: látom. Olyan, mint a szeretet nyelv, meg a bántalmazó kapcsolat, szeretet megvonás, asszertivitás. Egyébként, ha csatlakoznál ilyen pszichoönképző körhöz, jó helyen jársz, itt van olyan. Ott tartják a gyűléseket, a bocimászók a tövében.
1: Bocsánat, milyen gyűléseket? Kicsodák?
2: Az anyucik. Rengeteg anyuci, majd meglátod. A pasi hatalmas kincs, a pasit megfogják, elkapják, neveresztik. Olyanokat mindenképpen mondj majd, hogy nekem az a megélésem, ha így kezdesz el egy mondatot, mindenki odafigyel.
0: Katona László alakítja az egyik játszótéri apukát az előadásban. Vajon mi a legizgalmasabb számára ebben a szerepben?
3: Nagyon szeretem az olyan szerepeket, ez mind filmben, sorozatban, színházban is, ami nem annyira kiszámítható. Tehát itt azt látjuk, hogy egy játszótéren két apuka elkezd beszélgetni, az egyiknek ott a lánya, a másiknak ott a fia, először a gyerekekről, és utána egyszer csak kiderülnek bizonyos dolgok mind a két apukáról, és egyre érdekesebb, durvább, különlegesebb dolog derül ki a két apukáról, és ezért szerintem nagyon érdekes játszani, mert ugye a nézőben ez lehet, hogy úristen, ez mi lehet ebben a két paliban. A másik, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen kvázi barátság is találkozás is, mert ez a két apuka teljesen más típusú karakter, és valahogy mégis a végére egymásra hangolódnak.
0: Tehát akkor a titkok azok, amik szerethetők ebben a szerepben?
3: Így van, mert valahogy még az előadás közepén is van az, hogy derülnek ki dolgok. Tehát például a Karesz által játszott figuránál már az elején kiderül, hogy valami nem stimmel vele, viszont az én karakterem az, ami kb. Egész normálisnak tűnik, egyszer csak a második felvonás közepére kiderül, hogy ebben a figurában is van valami csavar. És szerintem ez néző szempontból is érdekes, meg színész szempontból is.
0: Mi lehet vonzó, mi lehet izgalmas egy színész számára a Felolvasó Színházban?
3: Kihívás úgy játszani, és tulajdonképpen érdekes módon én több Felolvasó Színházat csináltam, és általában azt érezzük, hogy ugye mivel nem tudjuk a szöveget, és közben olvassuk a szöveget, ezért a színészi játékban ez köt minket, vagy hogy korlátoz, de mégsem. Tehát sokszor az van, hogyha elkezdünk, mondjuk megcsinálunk egy felolvasó színházban egy előadást, mondjuk kétszer-háromszor, és utána elkezdjük csinálni rendesen, ha úgy döntünk, hogy ezt megcsináljuk, akkor a próbaszakasz első felében hiányzik, hogy fogjuk a füzetet, érdekes módon vagyis a példányt. Ezt általában úgy szoktuk csinálni, hogy két-három napot mondjuk próbálunk, tehát nagyjából a szituációkat felrakjuk, egy kis mozgás, tehát nem csak feltétlenül az van, hogy a színészek körbeülnek, mit tudom, egy 3-4 szereplősnél és felolvassák a szöveget, hanem van egy asztal, van egy szék, bizonyos szituációk, és azokat tulajdonképpen az egyik kezünkkel fogjuk a példányt, de a másik kezünkkel akár gesztikulálhatunk, és azt kell, hogy mondjam, hogyha általában a felolvasó színházban nem jön ki, vagy az olvasásnál nem jön ki a darab humora, vagy a figuráknak, vagy a szituációknak a humora, akkor ez nagy valószínűséggel, hogyha megcsináljuk rendesen, akkor sem fog kijönni. És ugye ezt általában a színészek szokták érezni. Tehát a drámaíró és a színészek között mindig szokott lenni egy ilyen kisebb feszültség, hogy figyelj, nagyon jól megírtad ezt a szöveget, de ez valahogy az életben így nem mondjuk, vagy nem így kommunikálunk. Itt pedig pont az volt, hogy mi a Karesszel mondtuk azt, hogy ezt meg kellene csinálni, mert nagyon jól működik.
0: Az egy sikertörténet, ha a Felolvasó Színházban népszerű darabra felfigyel valaki, és tovább dolgozik az alkotókkal, hogy hagyományos színházi előadásként immár rendszeresen láthassa a közönség. Talán, amikor az Óbudai Társaskör felolvasó színházát elindították, Blastik Noémi és Perce Enikő dramaturgok nem számoltak az ezzel járó felelősséggel. Rajtuk is múlik, és néhány más tényezőn is, hogy mi kerül végül tőlük egy kőszínház színpadára.
4: Vagy egy színész beleszeret abba a szerepbe, vagy eljön, hogyha sikerül megszólítanunk rendezőket és színházigazgatókat, ami nagyon nehéz, akkor mondjuk valaki lát benne fantáziát, és tulajdonképpen nekünk ez a küldetésünk, hogy egyszerűen a figyelem, ami feléjük irányul, az hozza majd magában az újabb felkérést, tehát hogy ez nagyon sok ajtót megnyithat számukra, ami nekünk meg nagyon nagy öröm.
5: Meg hát, hogyha repertoárra kerül egy darab, akkor sokkal több emberhez jut el.
4: Azért nehéz kortárs szerzőként egyszer csak bekerülni a színházi közegbe, a színházi működésbe, és nehéz elérni egy igazi bemutatót. Mind a ketten dolgoztunk közszínházi hierarchiában. Nagyon nehéz keresztül vinni egy darab ötletet, vagy egy új szerzőt. Nehéz a színpadig eljuttatni. Tehát így, hogy a magunk urai vagyunk, hát ez egy paradicsomi állapot tulajdonképpen, és ezért nem lehetünk elég hálásak Vas Lajosnak és az Óbudai Társaskörnek. Meg hát tulajdonképpen, hogyha végignézzük, hogy ezekben a darabokban, és majd mindjárt beszélünk a további szerzőinkről, ezekben olyan női szerepek vannak megírva, amelyek a világ dráma irodalmából hiányoznak. Bizonyos életkorú női szerepek nincsenek megírva.
5: Tehát van a tünde szerepkör, a naiva, és van a mirigy, vagy a Júlia és a Dajka. A kettő között, tehát a már felnőtt, virágba borult nő, az ő minden problémájával és minden örömével nagyon-nagyon-nagyon ritkán fordul elő a drámairodalomban. Általános probléma, amikor mondjuk egy színházvezetőnek szerepet kell osztania, és remek színésznők vannak a társulatban, hogy nincs annyi női szerep. És ezért imádják azokat a darabokat, amiben sok jó női szerep van, ami többféle korosztálynak kiosztható. Tehát, hogyha megnézi az ember, akkor nagyon sok olyan férfi szerep van a drámairodalomban, ami tulajdonképpen 30-tól 70-ig eljátszható. Nem feltétlenül a főszerepek, de nagyon jó szerepek. A női szerepek viszont általában valakinek a függvényében léteznek. Valakinek a lánya, valakinek az anyja, a felesége, a dajkája,
4: szeretője.
5: A szeretője, a cselédje, és ez behatárolja az életkort, behatárolja az alkatot, úgyhogy nagyon nagy öröm a színházaknak, amikor van olyan darab, ahol lehetőséget lehet adni a saját társulatukban lévő remek színésznőknek.
0: Zsuskatival láttam egy nagyon szép felolvasó színházi előadást nálatok, az pedig még egy másik generáció, akiből szintén keveset látunk a színházban, nem?
5: Nekem személyesen nagyon nagy öröm volt, hogy lehetőségünk volt Zsuskatival dolgozni, ahogy egyébként Vándor Évával is most legutóbb. Ők olyan színésznők, akiket nagyon régóta csodálok nézőként. Szinkronban találkoztam velük, de így, hogy együtt dolgozhatunk, beszélgethetünk karakterekről, élethelyzetekről, ráadásul mind a ketten olyan előadásba jöttek, ami nem egy munkás dolog. Van humora mind a két darabnak, de mind a kettő egy nagyon nehéz élethelyzetet dolgoz föl.
4: Van Horgas Ádámnak az Átjáró című darabjában,
5: amiben Zsús Katival és Ágoston Katival dolgoztunk együtt. Ez ilyen életvégi helyzet.
4: Egy átkísérés.
0: Egy búcsú az élettől.
4: Egy búcsú. És az Ágoston Kati, tehát a fiatal lánynak pedig egy bevezetés az életbe.
0: És a másik?
4: Ez a Maros Andrásnak a Masszívan megy itt a jövő és menés.
5: Egy anyalánya viszony, és a demencia van a fókuszban.
4: Nagyon megrendítő volt az az este is. A felolvasás után volt egy hölgy néző, aki nem tudott felállni a székről. Hangosan kimondta, hogy ugye nem hagyjuk magára, mert ő így nem tud hazamenni, hogyha nem beszélgethet, ha nem vezetheti le ezt az estét.
5: Ez fontos. Szoktunk tartani beszélgetéseket a felolvasások után a nézőkkel és az alkotókkal, ahol tulajdonképpen a nézők nem kell, hogy elvigyék magukkal azokat a kérdéseket, amik kérdések fölmerültek bennük, hanem föltehetik őket a szerzőnek, a színművészeknek. És ezért is nagyon fontos szerintem ez a sorozat, amit csinálunk, mert azonnali visszajelzéseket kapunk, ami kőszínházban, repertoárszínházban nagyon-nagyon ritka.
6: A kísérletezés tere tehát tulajdonképpen minden résztvevő számára ez a sajátos színházi forma, viszont nem hagyható figyelmen kívül az a hatás, amit esetleg a drámairodalomra gyakorol.
5: Mindenféleképpen beszéljünk a Kovács Ikrekről. Kovács Dominik és Kovács Viktor, nagyon fiatalok. Amit akartunk, ennek a darabjuknak a címe, amit bemutattunk. Amikor először találkoztunk velük a Dramaturg Cég Nyílt Fórum nevű projektjében, ami egy kortárs drámafejlesztő projekt, akkor 20 évesek voltak, úgyhogy 10 éve követjük nyomon az ő pályafutásukat, az írói fejlődésüket, fantasztikusak. Ez a darabjuk, amit bemutattunk, picit a Vízkereszt dramaturgiai elemeit felhasználva, egy abszolút önálló színű, ahol az 50-es években egy ember, aki söprögeti a falu művelődési házának mozitermét, és egy szovjet film vetítésére készíti fel a termet, ő söprögetés közben elkezdi felidézni az elmúlt évtizedeit. Ami hát ugye a 20. század közepe világfelforgató dolgok történtek ott, és ezt egy teljesen hétköznapi embernek talán mondhatjuk, hogy béka perspektívájából látjuk. Tehát a történelemnek a tényleg egész Európát és az egész világot felforgató viharait, azt olyan szemszögből, ahonnan nagyon-nagyon ritkán, nem a politikusok, nem a harcmező, hanem egy falusi ember és a falu. A gazdagok, a szegények, a nincstelenek, a kivételezett helyzetben lévők történet mozaikjaiból áll össze ez a darab. Nem lesz könnyű dolga annak, aki be akarja mutatni, mert ráadásul a nagy része verses szövegben íródott, de azt mondom minden színháznak, hogy érdemes energiát fektetni bele. Nagyon-nagyon kevés olyan darab van, ami arra vállalkozik, hogy arra a múltra, amiről még vannak élő, emlékező embereink, hogy arra a múltra visszatekintsen. Tehát a kortárs darabok nagyon sokszor, és nagyon jogosan kortárs problémákkal foglalkoznak. De nagyon-nagyon hiányzik, azt gondolom, a drámairodalomból ez, hogy még több ilyen darab legyen, ami az elmúlt 100 évnek bizonyos élethelyzeteit megvizsgálja közelebbről.

út a felolvasó színháztól a hagyományos színházi előadásig. Ez volt ma a téma a Szabadpolcban. Mint kiderült, a felolvasó színházra nem csak egy köztes állapotként, hanem egy kivételes pillanatokat adó, népszerű, különálló műfajként is gondolhatunk, amely remek lehetőséget ad a fiatal szerzőknek a bemutatkozásra. Az adásban a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa volt. Köszönöm a figyelmüket, a műsorvezetőt Olá Andreát hallották.

0: 21 óra. A híreket Gál Andrea szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Teljesítette a kormány a feltételeket az uniós pénzek hazahozatalához. Holnaptól adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Éjjel még lehetnek záporok, holnap újra kisüt a nap. Magyarország kiáll a NATO egysége és szolidaritása mellett, jelentette ki Orbán Anita Szlovéniában a Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszteri panelbeszélgetésén. A magyar tárcavezető azt mondta, hazánk elkötelezett a védelmi kiadásokkal kapcsolatos célok mellett, dolgozik a katonai mobilitás fejlesztésén és befogadó nemzeti támogatást nyújt a szövetség számára. A mai határidőre minden feltételt teljesített a kormány az uniós források hazahozatalához, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját, és úgy fogalmazott, jöhetnek a brüsszeli pénzek. 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy ma lezárul 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKVA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárult az uniós források hazahozatala elől. Feljelentést tesz a közmédia vezetése a korábbi törvénytelen irányítás miatt, közölte a Duna Média Szolgáltató sajtó és marketing irodája. Az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján több részlet is kiderült, hogyan működött az elmúlt években a politikai felügyelet a közmédiában, és milyen szerepet töltött be az intézmény irányításában Várhegyi Attila Fideszhez köthető politikus és üzletember. Holnaptól adómentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A szabály a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikában elkészített emberi gyógyászati célú készítményekre vonatkozik. A NAV felhívja a figyelmet arra, hogy vény nélkül is megvásárolható orvosságok még akkor sem adhatók ki 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Gyorshajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a fővárosi közlekedés biztonsági kampányban, emellett sokan autóztak nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművel, és gyakori volt a biztonsági öv használatának elmulasztása is. Holnaptól a tanítási időszak alatti sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Az időjárásról. Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, holnap napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő várható, de a hajnalok hűvösek lesznek. 22 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával. Napközben.
3: Szeptember végén megszűnik a kamatstopp. Mit tehetnek most a lakáshitelesek, hogy ne érje őket váratlanul a törlesztő részlet emelkedése? És tényleg az a helyes, ha azt mondjuk a gyereknek, húzd ki magad, állj egyenesen? Iskolatáska, testtartás, gerincvédelem. Szeptemberben újra megtelnek az iskolák környékei autókkal, kerékpárokkal és rollerekkel. De mi lenne, ha reggel 7:30 és 8 között az autók helyett a gyerekeké lenne az utca? Hogyan működnek az iskola utcák és hogyan lehet biztonságosabb az iskolába vezető út?
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től 11:30-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió. Rádió Színház.
4: A párizsi regény. Részletek Szomori Dezső önéletrajzi regényéből. Első rész.

Az angyali az volt, hogy vettem Porfinál egy cilindert, mielőtt elindultam. Nagyon szép legyen, mondtam, mert Párizsba utazom. Párizsban lehetett kapni cilindert, olyan magasat, mint egy kéménycső, 2 franc 50 centimért, minden utcasarkon. Mit tudtam én akkor? Mikszát adott egy levelet Tür Istvánhoz. Azt is megmutattam a segédnek. 18 éves voltam. Nézze, mondtam. Az igazság az, hogy a segéd nem tudta elolvasni. Rossz írás, mondta. De talán csak Buckinghamnek volt ilyen cilindere Pír korában a parlament megnyitása napján. Én rohantam a magaméval egy fehér kartondobozban késő éjjel a svájci határon, ahol szakadt az eső, olyan ókori patakzással, amilyet csak a svájci egek tudnak szeptemberi éjszakákon. Betorlódva végre a Fináncok hivatalába, megálltam tisztelettel. Aztán vallottam, ahogy az törvény a vám előtt, vallottam a fürdőző ember fázós, de üde hangján, amint kijön a Balatonból. Je un cylinder, mondtam franciásan, amint, hogy így mondtam, cylinder. A vonat kocogott tovább. Tren omnibus, az órák lassan múltak, az eső zuhogott, kis svájci falvak látszottak, bús tüzeik pislogásával homályos mélyekben, s apró állomások követték egymást, a kalauz kopogó lépteivel a szerelvény mellett, bús baritonjával, amelyen az állomás nevét hirdette az éjben, az esőnek s kísértetszerű utasoknak, akik csoszogtak az esőben. S valami kis csengő csilingelt a házfalán, szünetlen, mint a lelki ismeret. Már reggel volt, egyedül utaztam, s csak úgy volt a kutitársaim időnként egyik állomástól a másikig, mint a villamoson otthon. Jó svájciak, kialudva, s csinosra fésülve, s akik nagyrészt a mi fűszereseinkhez hasonlítottak. A francia határon megint vittem a skatuját. Már kevesebb lelkesedéssel, s inkább csak kötelességből, mert a vámon be kellett mutatnom, de ezt már ezúttal zavarok nélkül, nyelvmesteri verzátussággal, mint aki csak az imént volt a szomszédban, egy kis filológiáért. J'ai un chapeau de haute forme, cilinderkalapom van, mondtam, megenyhülten egy immár francia vagomban. Cilinders katujámat már több rokon szemvel néztem. Le is vettem a magasból, ki is nyitottam, a kalapot kiemeltem. Először francia földön, s először jó magamnak, és szakértelemmel vizsgáltam sérüléseit, szörmenti szűzvesztességeit érzékeny felületein. Belülről is megnéztem szeretettel, s a bélése fehér sejmén egy egész medailon szöveghez tapadtam, a kalapos nevéhez, a Váci utcához, a házszámhoz és Pesthez, egy szív alakú rajzban, s mindezt a szívet annál közelebb éreztem a szívemhez, minél inkább úgy volt, hogy messze elszakadok tőle. Minden emlékem sajgott, minden múlt napom órákra s percekre osztva visszahangzott azokkal az átható sugallatokkal a maguk javára, egy idegen világban s magam körül, idegen tájakban, ahol a vonatom gurult.

0: Ez már a honvágy titkos mérge volt, ami indult bennem. Keserű hazavágyódásom finom gyökérképzése, ami indult, s azzal rettenetes betegséggé lett 17 esztendőn át, amit a franciák úgy mondanak helyesen, hogy azt mondják, mal du pays, mert hasonlóképpen ezt is megtanultam, és soha semmit jobban. De amikor az estében végre már Párizs zúgott elém, nem múlt el egy perc, a cilinder a fejemen volt, gavalíros a féloldalra csapva, így léptem ki a peronra, ábrándok hercege, s mint főúri inasa önnön magamnak, kis bőröndömmel a kezemben.
1: Ha nem is volt valami nagy kedvem hozzá, mégis illőnek találtam, hogy kitűnő hazánk fiát, Tűr István tábornokot felkeressem a Mikszát ajánló levelével. Meg kell vallanom, sohasem vonzódtam tábornokokhoz. A napóleoni hadjáratokkal lezajlottnak véltem a nagykapitányok korát, s mivel a kort Hugo Viktor egyrészt megénekelte, másrészt jó magam szakítottam az osztrák hadsereggel, az egész epopeia, ahogy a régi görögök mondták, lezárult számomra. Rögtön az első percekben, első párizsi napjaim, mint a malomkövek szakadtak rám, s amint így ültem, ide varázsolva első szállásomra, egy kis hotelszobába a Rue Mazagranon, amint így ültem négy fal között a köztársasági elnök arcképével a falon, önmagamba omlottam össze az első rohamommal Párizs ellen, hogy mégiscsak katonailag szóljak. Nincs annál keserűbb dolog a világon, mint amikor az ember boldogtalanságát 20 éves korában egy köztársasági elnök szemléli a falról. Mégis, ha mennék Tűrhöz, gondoltam, s már indultam is, hogy reagáljak, s már keresgéltem egy jobb nyakkendőt, s kivettem a szekrényből Buckingham-like cilinderemet. Már fontolgattam sok képzeteim során, sok puskapor és harci zaj visszhangján, miről fogok beszélni, s mit kérdezni a sok csatákból. De már az első dobpergésre, ami felhangzott fantáziámban, úgy visszaroskattam magamba, s már az első marsalai vitézségére a többi ezer közül oly rettenetes zokogásba fúltam, hogy keserű fölzendülésem, csak intonálva, már messze túltett minden olasz trombitán. És így dőltem az este elé, az ablakom üvegéhez. Odahaza, ebben az órában, gondoltam, már mennek a színházba. Az utca világos, s a Pannónia mellett a Nemzeti Színház két villanygömbje ég. Vajon mit játszanak? Nyilván az ember tragédiáját, állapítottam meg magányosan az ablakomban. És elnéztem a magasból egy távoli világba, mely elé az estéli egekből mind sötétebb függöny szállt. Az ember nem hinné, hogy hat az ember tragédiája Párizsban, a Rue Mazagranon, egy kis hotelszobában, Jászai Marival az Éva szerepében, s akiért oda van az ember. Sokáig nem fogom látni. Talán soha többé nem fogom látni. És csak álltam az ablakban, és csak álltam. És ezen az este már nem mentem el Tűrhöz, a csatákba.
0: Két rokonom lakott ebben a Hotel Mazagranban, két fiatalember, szakállal à la parisienne, az unokatestvéreim. E kettő közül főként a Miska nevezetű érdekelt. A Schlesinger Miska, ha megmerem mondani. Dús gazdag szülők gyermeke, már egy éve lakott Párizsban, s az Ade Goldschmidt cég hivatalnoka volt. Nagy cég, híres cég a gabonabizományban. Sándor Páli tekintéllyel, holott Adegóra rövidítve üzleti tájszólással a párizsi piacon, s egy olyan gavallér cégfőnökkel az irodákban, aki a Rothschild veje volt. A másik mazagrani fiatalember a Gyuluska nevezetű, szerényebb származással s anyagiakkal, még csak bontogatta szárnyait. Gyuluska. És egyelőre eredménytelenül indult, noha kecske szakálasan, a Miska karrierje nyomán. Reggeltől estig, mint a bulvárok mártírja, loholt szegény szaladt állás után, és miután lejárta a két lábát a Bourse du Commerce körül, az összes terekes utcákon, Végül is beleroskadt az ágyába, s ott feküdt leterítve végérvényesen, és gazdaságosan is egy kétes paplan, s egy lábzsák alatt szakálig betakarózva, s várta a jó szerencsét. Miskám iránt érdeklődvén a hotelbeli kisasszonynál, még hazai elfogultságokkal ugyan, de különben elég bátran intonáltam a nevét, készen arra, hogy a név csengése s származásos zeneisége a magam eredetét is revellálja. Monsieur Schlesinger, kérdeztem hősiesen, mert csak azt szégyeltem volna életemben, amit nem mertem volna. A hölgy csak rázta a fejét, és nézett. Itt lakik, erősítgettem. Egész biztosan tudom, itt lakik, kérem. És végül minden vitákat kerülendő, egy szál papírra leírtam a konszonanciákat, az egész nevet leírtam dicstelenül, de kalligrafikusan. Ez volt az első szó, amit zenés életemben leírtam Párizsban. Schlesinger. A jó Isten legyen irgalmas nekem. Holott varázslatos szó, soha ilyen sikerem nem volt írott szóval, holott volt. Rögtön a hölgy derűsen felkiáltott: Monsieur Schlesinger, mais certainement, bizonyára. Boldog nép gyermeke, aki Schlesingernek olvasta Schlesingert. Rögtön szaladt velem a szoknyái lobogásával a lépcsőn, s amint kopogtatott, s kitárt elém az ajtót, úgy láttam, hogy csak annál jobban ismeri a kilincs gombját, s a kulcs forgását a zárban, hogy most mindezt nem magának nyitja, s nem lép át a küszöbön. Amint a szoba mélyéről, egy kis toalett asztal mellől, ez Schlesinger fölmerült nyúlánkon, mint egy hattyú, minden vonzalmat igazolt. Még nem láttam embert, akit klíma s környezet szellője, balzsamos varázsa oly tökéletesen átformált volna a maga hajlékony faiságából egy idegen törzs izzó típusába. Nem franciává lett Miska, mert franciává nem lesz senki, még egy Schlesinger sem, még az is csak ritkán, aki annak születik, de sárgás arcbőrével, ami lappangó szívbajának első fényvetése volt, gyér fekete szakállával, mely szállanként volt ápolt, magas révelt bivaj szemével, mely sugárzó bogarát önkívületekben áztatta a szemgolyó mandula fehérjén, azzá a Velázquez-szerű izzó spanyollá változott, aki a Prádóban lóghatott volna egy szögön, hanem az Adegó cég formálta volna ki tengeren túli szállítmányok kalandosságával Rio de Janeiro-i gabona bárkák regényességében. Semmi úgy el nem szédíti a nőket, mint bizonyos fajtabeli jellegzetesség az ember külső formáiban. Bizonyos fizionómiák már puszta vonalaikban, s hangsúlyozottságukban egy egész reneszánsz kosztüm festőiségét, szuggesszióját adják. Azon felül vannak férfiak, akik úgy hatnak női fantáziára s ínyre, mint délszaki gyümölcsök. Ezt tudták a múlt század 80-as éveiben bizonyos francia regényírók. De mindezt tudta Miska is. Mikor esténként megjelent, ájult barom szemével a Café Madrid csillárjai alatt, ahol százával torlódtak estéi sejmekben s egyéni félmeztelenségben tündéri teremtések, s elvonult, mint egy kasztíliai frakban s fekete szakállasan. Minden szív Miska felé olvadt, mint egy testvér felé, mint egy nagy megértő felé, mint egy ünnepi társ felé a gyönyör mártíromságában. Már ekkor a nők ajkáról vonzódva s ötletesen új neve szállt népszerűsége szárnyain. Miska Miska lett, Miska l'Espagnol, spanyol muskotáj, egy Schlesinger.

0: A szobám ára az elnökkel együtt havi 50 frank volt, de már az első lejáratkor, szeptember végén olyan válságokkal küzdöttem az anyagiak s erkölcsiek tekintetében, melyekhez képest a Petőfi szeptember végénje a legderűsebb dolgok melankóliája. Ekkor 50 frankos lakosztályomból felköltöztem a legfelsőbb emeleten egy szerény kabinba, szabályos padlásablakkal a világra. Ez a világ a háztetők végtelensége volt. Nagy síkjaik cserép és palavariációiban, falakkal torlaszoltan, s kitűzdelve tornyokkal, s kupolákkal, s egy kémény népség legendájával, amelyből kék és sárga füstök szálltak egy másik végtelenség felé a szürke egek távlatában, ahol az őszi felhők torlódtak ködös tükrökké az égben. De már a kis szobában nem volt az elnök képe a falon. Csak a házi rend volt odaszögelve az ágy fölé, szigorú klauzulákkal, s egy szigonyos őrséggel a papír szélén, kis társaság, de aki egyetért a renddel. Mit szólnának jó szüleim, a testvérem és Vajda János, aki szeretett engem, ha itt látnának így fel és lezüllötten? Mit a barátaim s hírlapíró társaim abban az elitben, melynek finom köréhez tartoztam, mint riporter az összes tereken? Mit szólna Csemegi Károly, akinek gyöngéje voltam? Mit Kás Ivor, akinek szemefénye voltam? Mit a házelnök a parlamentben s az egész mentelmi bizottság? Mit a két Ábrányi külön-külön, Kornél és Emil, aki a verseimet felolvasta a Petőfi társaságban? Mit Günther Antal, aki kollégám volt a Pesti Napló szerkesztőségében s párbaj segédemet szerelmi ügyből támadt lövöldözésben? Sehol annyira nem érzi önmagát az ember, mint éppen ott, ahol elveszett. Arra a gondolatra, hogy sokáig nem fogom láthatni az ember tragédiáját a Nemzeti Színházban, Jászai Marival Éva szerepében, olyan kínzó fájdalmakat éreztem, amelyekhez az emberi szenvedés tárházában csak a legszaggatóbb fogfájást hasonlíthatom. De kesergő szerelmem honvágyammal komplikálva, vagy honvágyam kesergő szerelmemmel, fölzaklatott szívem azokhoz a határokhoz ért, ahol a szenvedésnek már nincs neve, semmiféle nyelvben. A vége az volt, hogy jól kisírván magamat vettem a kalapom, lejöttem az utcára, elvesztem a tömegben, bámultam, és csak mentem céltalan az utamat keresve. Nem tudom hová.
1: Egy este S.Ő. barátommal elmentem a Magyar Egyletbe. Ha az ember odáig jut Párizsban, hogy elmegy a Magyar Egyletbe, akkor már minden kötél szakadt. Akkor a franciáktól már semmit sem remélhet. 1 milliárd franciától semmit. És önmagától sem remélhet semmit. Akkor már csak az van, hogy elmehet a Magyar Egyletbe. Itt vagyunk, mondta barátom egy régi ház előtt a küszöbön, ahol megálltunk. A kapu megnyílt egy sötét kapuajra, egy gázlámpa virrasztásával, mint egy alagútban, töredezett boltívek alatt. Feljöttünk a lépcsőn. Rögtön egy világos küszöb volt előttünk, mert az ajtó tárva nyitva volt. Az egész egylet, az egész helyiség úgy nyílt reánk azzal a kispolgári síralmassággal, azzal a menhelyszerű magányossággal, azzal az ellenbordé otthonossággal, ami az ember minden igényét lefokozván, az embert is lefokozza önmaga előtt. Jó estét, mondta a barátom magyarul. És egy női hang felelt a konyhából, jó estét, és ez valahogy úgy hangzott, nem tudom, mint a bűn. Úgy hangzott olyan izgatóan, olyan tiltottan, olyan imádandóan ez a szegény jó estét a nagy franciaságban, olyan kábítóan, amiért magyarul hangzott egy ilyen 100 éves párizsi bérházban, ami megúszta a forradalmat, s még ismerhette Robespierre-t. S még úgy hangzott, hogy az az egész távlat benne volt, amit két világ között csak a nyelv zsenie tud kifejezni néhány betű hangzatával. Alig egy pár drága honfitársunk ült a nagyszobában, amikor beléptünk, és olvasta az intransigeant, és cigarettázott. Nagyrészt fiatalok, komoly munkás, ifjak és iparos legények, ahogy a kezükről láttam, kis bársony szegéllyel a körmük alatt. A barátom mind üdvözölte őket egy árnyalat fölényességgel, igen elegánsan, de nagyon barátságosan is, és engem is bemutatott, mint újságíró kollégáját. Hazai elfogultságaimmal megvallom, kicsi idegenkedve vegyültem a társaságba, mert semmi sem hat idegenebbül az emberre a külföldön, mint tulajdon honfitársa egy másik rangosztályból. Ostoba érzés ez, a legostobább, de hát nem tehetek róla. Nem is igen tudtam, mit kezdjek ezekkel az urakkal, s mit beszéljek. Próbáltam oldhatatlan rögeszmémben, mint egy hittérítő, egy kis tirádát Jászairól, s a Nemzeti Színházról, mert csak ez járt a fejemben. De rögtön éreztem is e matériák silányságát e bérmunkások világnézetében, s hogy micsoda más élet az, és más világ az, ahonnan én beszélek. Mintha egy pacsirta szólana az égből emberekhez. Úgy néztek mind, meglehető savanyúan, s úgy hallgattak is azzal a fanyar nyugtalansággal, mely eleve elhárítja a hazai emléket. Mind kitűnő emberek voltak, csak éppen valamelyes szépség iránt nem volt érzékük a művészetek értelmében, s éppen Párizsban nem. Milyen furcsa. Nem vizsgálom az okokat, ezeket mindenki tudja. A szépség nem hasznos. A hasznos ott kezdődik, ahol a rút. A falon feltűnt, pirosba termedve, Karlovsky festménye a királyról, tábornoki díszegyenruhában. Ferenc József lehetett volna a legnagyobb uralkodó ezen a világon, ha nincsenek barátai. Nem különben tönkretették a festők is, akik festették. De mindez, nem tudom, valahogy ideillett azzal a tragikus vizaival, ami a Kossuth Lajos arcképe volt a szemközti falon. Közben a konyhából mind barátságosabb hagymaillat szállott, s mind többen jöttek lágyabb magyarok is, kevésbé elfranciásodva, igazi arrivált magyarok, főleg szűcsmesterek és nőszabók magyar nejeikkel. És akkor úgy fordult a dolog, eső rendezéséres bekonferálására, hogy én itt most felolvasni fogok. Egy kis asztalra a fal mentén, Ferenc József alatt, két gyertyát helyeztek. És soha felolvasó, két égő gyertya közt s egy király árnyékában olyan éhes nem volt, mint én. De dacoltam a sorssal, nagy küldetésem tudatában, mert ekkor még semmi iróniám nem volt. Viszont volt egy kéziratom a zsebemben, egy Vihar című novellám, amit fiatalos bús komorságom oly tragikusra koncipiált, hogy a hangom is remegett bele, amint olvastam. Miközben a gyertyák lobogásán a királyi árny foszladozva a székén távozni látszott a felolvasásról.

Minden híres emberben az izraelitát üdvözlik. Legyen szerencsém vacsorára, mondta ez a finom ember, mert közben már hordták a borjúpörköltet galuskával a helyiség minden irányában. Nagyon köszönöm, nem vagyok éhes, feleltem. Nem hazudtam. Benső hevületeim, 20 éves hitem önnön badarságaimban, melyek e Vihar című történetben, amint azaz Elbukottak című könyvemben olvasható, az eszményi butaság legtündöklőbb magaslatáig emelkedtek, oly kábító önelégültséggel s oly beteljesedett kélyekkel öntöttek el, hogy szinte túl voltam minden érzéki kívánságon. A 2 gyertya még lobogott a szobában. Gondoltam, elviszem a gyertyákat magamnak. Ezt gondoltam vétkes hajlamosságokkal. El is fújtam mind a 2-t, csendesen kiemeltem a tartóból, s zsebre tettem, tisztelet díjamnak. Boldogan tértem haza a Mazagrán utcába. Micsoda jó estém volt, micsoda drága, finom egylet, micsoda éjszakám is lesz, micsoda világos éjszakám ezzel a 2 jó darab fáklyával, amit hoztam. Már otthon is voltam, már be is csengettem, a kapu megnyílt magától 1 zsinekhúzásra belülről, s megint bezárult mögöttem. Kerestem a kulcsomat abban a kis fali szekrényben, ami az irodában volt. A háziszolga aludt ájultan egy vaságyon, a kapu zsinekkel az orrán, ahogy ez lelógott a falról az arcába. Nincs kulcs, szólott félálmában, amint kérdeztem. Hol van? Dadogtam. Elvették, feleltes egy nagyot fordult az ágyban, rettenetes bűzökkel, amit felkavart, és megint rántott egyet a zsinegen a feje fölött. A kapu megnyílt, mehettem. Mentem is. Ez volt az első hajléktalan éjszakám Párizsban. Az első. Mert itt is csak az első számít, mint a szerelemben. Kijöttem a bulvárra, a Bon Nouvelle bulvárra, ez volt a neve, Jó Hírnökség bulvárja. Leültem egy padra a novemberi ég alatt, néztem a sok népet, aki jött a színházból. Minden ragyogott és fény lett. Világosabb volt, mint nappal. Kár volt elvinni a gyertyákat, gondolt.

lehet itt részleteznem kifogyhatatlan erkölcsi tartalmával s szuggesztív erejével azt a patetikus érzést, mikor egy jó családból való fiatalember, aki odahaza a legkitűnőbb napilapok munkatársa, Csemegi Károly barátja, s a legmagasabb színházi körök kegyeltje és kedvence, de sőt Jászai Mari kegyence volt, hirtelen azon veszi észre magát, hogy egyszerűen kitették az utcára október, azaz Brümer 18-án, hogy történelmileg szóljak, mert a Manzártya havi bérét nem tudta megfizetni. Mit tehettem volna? Egymagam, védtelen e barbár joggal szemben. Az utca fogja voltam. Megadtam magam a két lábammal dicsőségül egy dicstelen kövezetnek, s kidolgozván magamban időtöltésül egy vándorlási tervet a Madeleine-től a Bastille-ig, e lealázó gyaloglásokban lelki fejlődésem legtermékenyebb elemeit láttam. A Szajna irányában mentem, mert a víz vonzza a magányos embert. Tovább mentem a parton, a kőkorlát mentén, ahol a könyvárusok ládáinak végtelen sorozata, lezárva és lepántolva, ezer és ezer könyvet rejtett, minden emberi tudományt és bölcsességet rejtett, látszólag oly kevés haszonnal, hatással és eredménnyel, hogy a súlyos lakatok és vaspántok a ládákon inkább szimbolikusnak

0: tűntek, mint éjszakai óvintézkedésnek. Már nem bírtam a két lábamat. S predesztináltságom gondolata magasabb rendű költészetek irányában annál inkább engedett a szívemben, hogy ifjonti mámoromból testi elgyötröttségem mindinkább kiózanított. Körülöttem a reggelre nyilva minden megmozdult, s a nyers élet oly brutálisan sodort tova két fájós lábamon, hogy immár több éjszakai hajléktalanságommal a legragyogóbb jövőmet is túlfizetve láttam. A vizet néztem, a szajnát, mint annyi szerencsétlen előttem és utánam. Levetni magamat a partról valami tündöklő megoldásnak tűnt, amit a víz sodródó árja nem tudom micsoda örök mozgás csábításává fokozott. Mi tartott vissza? Nyilván a 20 évem. Szaladtam egy omnibusz után, amelyik a Bonnüvelre ment. Gondoltam, megvallom unokatestvéremnek fölényesség nélkül siralmas helyzetem. Senkim nem volt ez Clézanger-n kívül, aki a nyomorban segíthetett rajtam. A Rue Mazagranba érve beosontam a kapun, feljöttem a lépcsőn. A folyosó mélyén megálltam, szívszorongva az ajtó előtt, s végre elszántan benyitottam. A félhomályban rögtön föltűnt Miska az ágy drapériáiban, mint egy szép Fülöp a hegyes szakállával. Két nő között pihent, amint az nem szokatlan Párizsban, s mindazonáltal elég jó kedvűnek tűnt. De sőt, úgy láttam, nincs kedve ellenére, hogy tanúja vagyok-e bigámiának. Néhány szóval magyarul kihallgatásért esedeztem. Néhány olyan magyar szóval, hogy meglepődve ült fel az ágyában, s úgy merett rám két gyönyörű szemének délszaki sugárzásával, ahogy csak Velázquez álmodhatott egy férfi arcban két szemet. S rögtön az e fajta helyzetek gyakorlatosságával már szabadságolta is hölgyeit, akik kellőleg megjutalmaztatván vígan mentek sűrű orvoárokkal. Elmondva mindent, letörten és presztízs nélkül már nem voltam sem költő, se zsurnalista, se csemegi barátja, stb. Csak egy szegény, hazátlan fiatalember, aki egy sarokban ültem egy széken, és keservesen sírtam. Nézd csak, mondta Miska. Itt van a szobám, az ágyam. Feküdj le szépen. Aludj és pihent ki magadat. Én most nem leszek itt egy hétig. Küldetek neked egy csomagot Potentől, hogy éhen ne haj. Aztán itt van Anna Budorevska, aki számít rád, hogy átveszed vele azt a pár cserkesz dalt, amit Párizsban be akar mutatni, mert fel fog lépni az Alcázárban. Amíg tanulsz vele, ez 2 franc lesz óránként, ha ez neked megfelel. Attól még írhatsz a lapoknak is, szóval nem vagy elveszett ember. Ezt mondta az a kitűnő fiú. Olyan kedvesen, s annyira mindenrendű meghatottság s érzelmesség nélkül, hogy soha életemben így meg nem voltam vigasztalva. Közben fel is öltözött, s elkészülve csak nézte magát a tükörben azzal a fizikai biztonsággal, mely az összes bulvárokat a kis ujjában érzi. Zárd magadra az ajtót, mondta mégis ment. Istenem, bedöltem abba a mennyezetes ágyba, abba a mennyei ágyba, abba a feldult, abba a felejthetetlen ágyba, mely még gőzölgött 2 párizsi nős egy hidalgó teste melegétől. Egyetlen egy utolsó sóhajom, egyetlen egy utolsó gondolatom kötött még össze ezzel a világgal, mielőtt elaludtam egy almakukac kéjével, aki oda van az édességtől. Istenem, gondoltam, micsoda gyönyör. Egyedül feküdni egy ágyban.
1: Ezek lágy orosz dalok voltak, melyeket Budorevska asszony úgy énekelt, szájtátva a szájpadlás a piros boltozatáig, mintha minden gyönyörűsége, ami tellett bennök, valami görög kereti szent atyának kínszenvedése volna. Úgy énekelt, halálos odaadással, s résútra fordult állkapocsal, mint egy nőstény tigris párzása éjjelén. Szőke hajkononája engedett a benső nyomásnak, s lassanként lefordult a fél arcára, a szemhéja fölé, mely már nem tudott mozogni. Oda vagyok, mondta. Látom, feleltem megsemmisülten e rettenetes női szervezetnek kontaktusában. S hátradőltem a székemben, mint akit elsöpörtek ebből a világból. Smorzando, elhalóan, mondtam a hölgynek az ilyen pillanatokban, miközben kísértem a zongorán. 2 franc kaptam egy ilyen leckéért, de sokkal többet megért. Mindig kevesebbet kaptam életemben minden munkámért, mint amit megérdemeltem, amellett, hogy már a priori az anyagi eredmény ellen mentem. De valami rejtélyes kötelék fejlődött ki e nagy női személy között, s köztem, e volgaparti melódiák fűzérén. Egy reggel egyszerre csak benyit hozzám a házi kisasszony mazagrani ridegséggel, s kereken megmagyarázza, hogy ő Sclézanger-nak adta ki a szobát, viszont Sclézanger-nak nincs joga albérlőket tartani. Következésképp nekem innen végérvényesen távoznom kell. Nem vitatkozom, feleltem finoman és meglehetős gyakorlatlanul, mert idáig fiatal pályámon sohasem láttam valakit nő létére, aki ellenségem. Védtelenül ez ifjabb sors csapással szemben büszkén útnak indultam, de valami sírás félét mégiscsak éreztem a torkomban, mikor megint a szokásos cikk-cakban szaladgáltam az utcákon, s vágtattam a Champs-Élysées-n, lakás nélkül, téli kabát nélkül, pénz nélkül. Megint leültem a zongorához, s vártam a kélyes hölgyet, aki jött lobogva, s már intonálta az első hangokat őserdei visszhangokkal, már intonálta. Megint mondtam, smorzando, smorzando, s megint meghaltam ebben az életben. Ó, a szép élet! Még egyszer átvesszük az egészet, mondta a hölgy, s holnap aláírom szerződésemet az Alcazarral. Azon túl nagyon jókedvű volt. Angyalian jóindulatú, szokása szerint. Ragyogó kék szemével rám merett időnként, azzal a félig mosolygó tekintettel, ahogy bizonyos nők kutatni tudják az ajkuk széléről és a szemük szögletéből az ember titkait a szíve mélyén. Mint egy kötélen egy hernyót, ott tartott ebéden, ott tartott teára délután orosz barátaival, ott tartott vacsorára, mikor Miska is beköszöntött egy pezsgős kosárral. A desszertnél végre, amint a nő szeme olvasztóan dolgozott a lelkemen, be kellett vallanom újabb keletű száműzöttségemet a Mazagran utcából. Soha nagyobb kő nem esett le a szívemről, mint ezzel a vallomással. Itt fog aludni nálunk, mondta ez az angyali teremtés egyszerűen. Ó, ezt nem, feleltem elrémülve. Fönn a manzárdban, gondoltam, szólott a nő még egyszerűbben. Ott a leány alszik, jegyezte meg Miska. Nem fog hozzányúlni, felelte Anna azzal a szent meggyőződéssel, amelyre esküdtett volna. Amikor benyitottam abba a padlási lyukba a 6. emeleten, a kis szőke cseléd már mélyen aludt. Olyan szorosan a falnak fordulva, hogy kis fitos orra, amint a gyertyafénynél néztem, még fitosabbra nyomódott, elfúlt cimpáival a falon. S én leültem az asztalhoz, a gyertyám elé, s elkezdtem a ma kétségbejtő novelláim sorozatát, amelyből Elbukottak című első könyvem lett.

0: Az Alcázar a Champs-Élysées-en volt, a szabadban. Egy kert volt. A háttérben állott a színpad néhány sor rózsatő mögött. Mit mondjak? Mit mondjak erről az első estéről a Budorevska felléptével? Vörös bársony ruhában, mélyen kivágva a keblén, olyan keményen, olyan méretekben, olyan tüdővel a mellében jelent meg, hogy egy görögkeleti templom szökött bálványának tűnt, valami zord életre varázsolva. A hölgy énekelt. Mit mondjak? Énekelt. De riadalmas szopránja a csillagok alatt, vészsziréna fuvalmai a nyírfák lombjai közt, szerencsésen megenyhült, s elveszett a térben, s csak a melle két gömbje vonaglott a cár és a jóisten felé, miközben kesergő érzése s melankolizálása utszolván leferdítette az egész sudárfa egyéniségét. Bravo! Kiáltott egy hang, nyilvánvalóan díjtalanul. Vive la Russie! Éljen Oroszország! Kiáltotta egy másik. E percekben volt, hogy magam is elborulva, noha más irányokban, egy jobb jövőmön merengtem el az Alcázar lámpái alatt. Elbűvölve gondoltam levelezői tisztségemre, mely e naptól fogva a Horváth Gyula magyar hírlapjához fűzött, az alapító olyan gavalériájával, hogy első havi fizetésemet 200 frant, uramisten, már meg is kaptam hajnalban. Az időm letelt Annával s a komornája ágyával, gondoltam, s csak úgy láttam viszont manzárdomat, ahol a kis orosz cseléd lakótársa voltam, mint Robespierre a magáét, a költészet kedvéért. Még e reggel már ki is váltottam volt úgynevezett gardróbomat, ingalériaimat a mazagráni fogságból, már egy jó kis szobám is volt a konzervatoár szomszédságában, ahová ösztönösen mentem, halálosan zenei ember. Minden hónap harmadik napjától fogva, mint egy toronyőr lestem ebből az ablakból a levélhordót, kora reggeltől késő estig. Ha elsején feladták a fizetésemet Pesten, így számítgattam optimisztikusan, harmadikára meg kellett, hogy érkezzen Párizsba. Sajnos sohasem adták fel elsején, s általában csak nagy ritkán érkezett meg. Aki ezt a pénzügyet kezelte a szerkesztőségben, nem mondhatnám, hogy valami lelkiismeretes ember volt. Nem mintha nem készítette volna el a többi utalványokkal az én utalványomat is, de sőt, be is váltotta. Csak éppen megtartotta magának szerény járandóságomat. Hányszor kellett megreklamálnom, írnom érte, micsoda leveleket. Micsoda Michelangelo-i modorban, micsoda színekkel, micsoda méretekben, 10-15 oldalon át a legsűrűbb írással. Máskor már-már elmerülvén zálogba kellett adnom utolsó értékemet, megválnom legbecsesebb könyvemtől egy antikvárius polcán, hogy válságos helyzetem végórájában néhány tébolyodott szót küldjek egy express sürgönyben hazafelé. Ó, Istenem! Így tanultam írni zord napjaim éjszakáján, ebben az iskolában, kétségbeeséseim analizálásával, szenvedések leltározásával, éhségek és könnyek stilizálásával. Kitűnő iskola. Mégsem nagyon ajánlom senkinek.
1: Mikor végre elkészültem novellás kötetemmel, melyet annyi nélkülözések árán, annyi éjjel, annyi reggel, délben, este, annyi búbánatokban írtam, bátran azt mondhattam volna, ha éppen mondani akartam volna valamit, bátran azt mondhattam volna, hogy ez egy szűzkönyv. Soha semmi ennyire szűz nem volt egész életemben. Ebből a kötetből senki nem ismert semmit. Egyetlen egy darabja ennek a kötetnek, egyetlen egy hangja, szózata, fohász, a síralma még nem jelent meg e percig. Egyetlen egy betűje soha, sem magyarul, sem más nyelven, sem kézírásban, sem nyomtatásban. Miközben írtam, se igen látta senki, amit írtam, és mikor elmentem hazúról, gondosan bezártam az egészet egy fiókba, mint egy menyasszonyt, mint egy szűz szerelmet, mint titkos okmányokat, mint egy végrendeletet, mint egy kincset, egyetlen kincsemet. Nem igen volt bencés barát a középkorban, a Monte Cassino tetején, aki így őrizte, így ápolta, s féltette volna kalligráfiáját. Ezt mind úgy írtam, ezt a sok sötét novellát, bőséggel és düvel, ahogy az ember 20 éves korában ír. S azóta se tudja ezt többé, mint sok egyebet, soha többé életében. Ezt mind úgy írtam, mintha a kölykeimet szoptatnám kizárólag a kötet ünnepélyére, hogy duzzadjanak az erőtől s a tejtől. Ezt mind így neveltem, becéztem, simítgattam, keféltem, csiszoltam és kényeztettem. Ezt mind így őriztem, s tartottam fenn, érintetlen és friss süteten egyenest a kemencéből a kiadó számára. Még így se kellett neki. Hát nem szomorú. Még így is visszaadta. Nem mondom azt, hogy olvasatlanul adta vissza. Mert az ember talán nem is volna olyan ostoba, mint amilyen, ha nem olyan bölcsen kívánna cselekedni. Amit egy kiadó már a priori nem akar kiadni, azt rendszerint elolvassa. Csak azt nem olvassa el, amit kiad. Szaladgáltam legalább 10-szer egy nap, fel és le 5 emeletet, s rohantam a postára levelekkel, s rohantam ki a vasútra levelekkel, mikor lekéstem a postát, s mindig csak rohantam levelekkel könyvem érdekében, hogy kiadót szerezzek. Nem hiszem, hogy volt valaha magyar író Párizsban, s általában az emberiség történetében, aki annyit rohant volna levelekkel a könyve érdekében. Már többet írtam levelek formájában, mint amennyi egész novellás könyvemnek az egész kézirata volt. A fivéremnek annyi levelet írtam 2-3-szor egy nap, mint József császár a fivérének Toszkána érdekében. Még szerencse, hogy csak ez az egy fivérem volt. Aki csak volt barátom és pártfogóm Pesten, holott volt, annak mind írtam egy levelet a könyvem érdekében. Írtam egy püspöknek, aki szeretett, egy katolikusnak. Írtam Szemere Attilának, Attilának, a semmi, írtam Szilágyi Dezsőnek, s még mindig írtam, hetekig írtam, írtam a Magyar Hírlaphoz kollégáimnak, írtam a főszerkesztőnek, írtam a Nyomdának, írtam Bőti Zsoltnak, s még mindig írtam, s még mindig csak írtam, amikor csak egyszerre megjelent a könyv. Nem is tudom, hogyan jelent meg. Úgy szóval magától jelent meg, mintha nem tehetett volna másképp, hogy olyan sok levelet írtam. Nem láttam se levonatot, se íveket, semmit. Nem korrigáltam, nem imprimáltam, nem csináltam semmit. Csak ahogy lejöttem egy este, ott találtam a könyvemet annak a kis fali szekrénynek a rekeszében, ahová a kulcsomat kellett aggatnom. Csak ott találtam a könyvemet a rekeszben, ahogy az esti postán megérkezett. Mit mondjak? Soha ilyen édes kis rekeszem nem volt életemben. Na de van arra szó, sóhaj, sikoly, van arra egyáltalán hang valami nyelven ezen a világon. Aki valaha írt egy könyvet életében, 20 éves korában, egy első könyvet, az megérti szívemet. Nem hittem a szememnek, nem hittem semmiféle érzékemnek, nem hittem azt, hogy álmodom, mert az igazi gyönyör, mint a fájdalom is épp azzal szédít el, vagy sújt, hogy tüzes fullánkja alatt az ember ébren érzi a szívét, még ha álmodja is ezt. Egyáltalán nem hittem semmit ezen a nagyvilágon. Csak a könyvemnek hittem, hogy ez itt van, készen, fűzve, kötve, kinyomtatva, az egész könyv. Valami olyasfélét hittem, mintha most jöttem volna a világra. Valami tündéri világra, s ezt látnám egy tükörben.

Sajátos dolog. Micsoda gyöngéje az embernek, hogy társat keres a maga gyönyöréhez. Jézus a maga gondolatába belekapcsol egy világot. Ehhez a magam kötetéhez, mámorához, halálos magaslatához megállítottam volna Párizst, az egész forgalmat az utcákon. Nem bántam volna, ha lezárnak érte. Valahogy megkettőzve ezzel a könyvvel, úgy éreztem, egy másik részem szabad marad a világon. Úgy éreztem, nem vagyok egyedül többé. Ez volt a legnagyobb élményem életemben, hogy azt éreztem, nem vagyok egyedül. Mentem a könyvemmel. Mentem. Hogy mentem? Micsoda égi paripákon, az éjben s a mennyekben, micsoda bulvárokon és tejutakon, ezernyi lámpas fényszóró alatt, ami mind rám sugárzott a 20 évemre, az első könyvemre Párizsban. A 10 franc is éreztem a zsebemben, de ez nem volt fontos. A könyvemmel mentem, vagy a könyvem ment velem, már nem is tudom, de úgy mentünk ketten, mint ahogy egy ember megy egy zászló, s ha nem is lobogtattam, de úgy vittem magasan a légben, hogy aki jön mellettem, vagy aki jön mögöttem, az mind megláthassa. Kábultan a fejemben a könyvemmel, s 10 francos aranyommal betértem a Rue Montmartre táján a Café Globe tükörtermébe. A sok leány, aki itt tolongott, mind Renoir-s Mané álma lehetett, azokkal a rózsabokrétás, structollas kalapokkal magasan a frizuráik csúcsán, s azzal az egyben karcsú, egyben duzzadt testalkatukkal, melyet derékban ketté tört a fűző. S ezt mind, ezt a sok leányt a csillárok alatt, a sűrű kis márványasztalok körül, mindezt a sok leányt rózsakalaposan, structollasan, mint egy-egy szomorú fűzfaág, a tükrös falak úgy reflektálták a legtávolibb végtelembe, hogy százan és százan nyüzsögtek itt, mint egy ógörög vásáron kifestve dús mellekkel, s még dúsabb egyebekkel, egész közel és messze. Amint leültem egy sarokba, s azzal a cézári tekintettel néztem, mely egyszerre választ egy rabszolganőt s egy kölyök párducot, egy fiatal nő, mit mondjak, egy bódító nő, egy tündéri nő, egy brabanti Elza rögtön mellém szegődött. Az első mozdulata, hogy a hónom alól kíváncsian kivette a könyvet. Ezért mondom, hogy Elza. S alig, hogy rápillantott a címlapjára. Jaj, te magyar vagy! Kiáltott fel, s a nyakamba borult.

0: Elhangzott a Párizsi regény. Részleteket hallottak Szomori Dezső önéletrajzi regényéből. Közreműködött Fekete Ernő és Pap Zoltán. Hangmérnök Kis Attila. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Rádióra alkalmazta és rendezte Csaba Klári. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média stúdióban 2014-ben. Az első rész hangzott el.
1: A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorában legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat @mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: 22 óra, jó estét kívánok! A késő esti krónikát hallják. A mikrofonnál Ceglédi Edit és Mikhia György. Híreink először röviden.
5: Holnaptól adómentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek.
4: Mérföldkövek. Magyarország teljesítette az összes feltételt. A kormány lehívhatja a 6000 milliárd forintnyi EU-s forrást.
5: Választás a kelet-német Szász-Anhalt tartományban abszolút többséget is szerezhet a szélsőjobboldali AfD.
4: Következzenek a részletek. A sajtó kizárása mellett tartották meg az országos tanévnyitó ünnepséget Nagykanizsán, a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban. A miniszterelnök, valamint az oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hamarosan részletesen ismertetik a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését. Varga Tünde összeállítása.
6: Személyes hangvételű beszéddel köszöntötte a tanulókat a miniszterelnök Nagykanizsán a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban. Magyar Péter elsősorban diákkori élményeit elevenítette fel, és többször is hangsúlyozta a kritikai és szabad gondolkodás jelentőségét. Az országos ünnepségen részt vett Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter is, aki beszédében a kreatív, együttműködő, sikeres iskolák szerepét emelte ki.
7: Eldöntöttük, hogy olyan oktatást szeretnék Magyarországon, ahol nem dirigálunk. Nem azon törjük a fejünket, hogyan tudunk még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan tudunk olyan közös fejlődési utakat együtt kijelölni, amely a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálja.
6: Lannert Judit bejelentette, hogy hamarosan ismertetik a nevelést és oktatást közvetlenül segítők, például iskolatitkárok pedagógiai asszisztensek béremelését. Ezt egyébként a miniszterelnök is megerősítette. Elmondta, hogy bár volt béremelés ezen a területen uniós forrásból, ennek a költségei 2029-től már a magyar költségvetést fogják terhelni. A pedagógusokat segítő több tízezer kollégának pedig egészen megalázóan alacsony a bére, ezen is szeretnének változtatni.
8: Mindig arra van forrás, amire az adott kormány szeretne forrást. Mi pedig nem csak mondjuk, hanem komolyan is gondoljuk, hogy a prioritás az oktatás, az egészségügy, természetesen a gazdaság újjáépítése, egy stabil költségvetés fenntartása mellett. Nyilván ezt mi próbáljuk pótolni, nem lehet egy lépésbe ezeket bepótolni, ezért próbálunk egy perspektívát és egy életpályát felfesteni.
6: Magyar Péter az ünnepség után újságírói kérdésre elmondta, hogy valóban sok pedagógus hiányzik a rendszerből, éppen ezért fontos a megfelelő életpályamodell kialakítása, illetve hangsúlyozta még, hogy a tankerületek átalakítása, a vezetők pályáztatása nem befolyásolja az új tanéven indítását.
4: A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője reméli, hogy már a héten kiderül, milyen mértékben emeli a kormány a nevelést és oktatást közvetlenül segítők bérét. Nagy Erzsébet a Krónikának megerősítette, első körben legalább 25, összesen pedig 40%-os emelést szeretnének elérni. Részletek Bireska Dánieltől.
9: Nagyon reméljük, hogy napokon belül fogja ezt pontosítani, tehát hogy mit jelent be, konkrétan melyik időszaktól, és milyen mértékű béremelést, és milyen körben terveznek.
10: Így reagált Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter mai bejelentésére a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet a Krónikának azt mondta, aggodalomra ad okot, hogy a tercavezető csak a nevelést és oktatást közvetlenül segítőket említette. Hangsúlyozta, az intézmények működésére működésében nélkülözhetetlen egyéb munkakörökben dolgozók, így például a takarítók, a portások és a karbantartók ugyanis még kevesebbet keresnek. Az ügyvívő hangsúlyozta, első körben legalább 25, összességében pedig 40%-os emelést szeretnének elérni.
9: Hogyha olyan ajánlatot kapnak, ami nem elfogadható, akkor onnantól kezdve nyilván tárgybizottságban kell erről a témáról tárgyalnunk, és az egyeztetés alatt már tartható legfeljebb 2 órás figyelmeztető sztrájk is. De mi mindig csak akkor szervezünk sztrájkot, hogyha előzetesen felmérjük, hogy nagy a sztrájk hajlandóság. Ezt ma még nem tudjuk.
10: Nagy Erzsébet közölte, a pedagógusok szakszervezetével is folyamatosan egyeztetnek a követelésekről, mint mondta, abban érdekeltek, hogy elkerüljék a munkabeszüntetést.
4: Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás 107.500 forintot költ a tanévkezdésre, gyermekenként pedig csak nem 67.000 forinttal számol, derül ki egy friss kutatásból.
5: A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak, füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyermeket nevelő családok 76,1%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre csak nem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Laptopot, tabletet vagy mobiltelefont a tervek szerint kevesebben vásárolnak.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy újjáéled a fővárosi közfejlesztések tanácsa, és meghosszabbított útvonalon jár ezentúl a 81-es trolibusz. Emellett bejelentette, hogy az ország teljesítette az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet, és ezzel eldőlt, a kormány lehívhatja 6000 milliárd forintnyi EU-s forrást. Dercsényi Dávid és Márta Renátó információi.
11: Több fejlesztést is bejelentett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Újra működni fog a főváros és a kormány közös egyeztető szervezete a fővárosi fejlesztésekről.
12: Ezért a kormány arról döntött a múlt heti ülésén, hogy újra létrehozzuk a fővárosi közfejlesztések tanácsát.
11: Az eddigi informális típusú működés helyett most törvény alapján hozzák létre a közfejlesztési tanácsot, ahol a főváros és kormány együttműködését igénylő fejlesztéseket közösen lehet majd megvalósítani. Karácsony Gergely főpolgármester is megemlékezett az előző kormányzat alatt lassan elhaló tanácsról. Először összehívták, de az ott született megállapodásokat nem tartották be, később pedig már összesen hívta a kormány.
12: Majd Navracsics miniszter úr egy megbeszélésünkön elém tette egy papírt, hogy szüntessük meg az FKT-t, hiszen úgysem működik.
11: Az új együttműködés partnerséget jelent majd Karácsony Gergely szerint.
12: Az a közös célunk, hogy Budapestnek egy új aranykorát hozzuk el közösen.
11: A közfejlesztések tanácsának tagjai közt ott lesznek a fővárosi közgyűlés és a kerületek képviselői is. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy augusztus 31-től meghosszabbított útvonalon közlekedik Budapesten a 81-es trolibusz, így közvetlen kapcsolat jön létre Zugló, a Városliget és Angyalföld között. Karácsony Gergely elmondta, meg akarják duplázni a troli hálózat kapacitását, bővítik a rendszert. Bodor Ádám, BKK vezérigazgató elmondta, a tervek szerint 250-300 dízelbuszt váltanak ki trolibusszal. A BKK vezérigazgatója elmondta, hogy a fejlesztés nyomán a járat az Őrs vezér terétől a Mexikói úton és a Városligeten át egészen a Dózsa-György úti metró megállóig közlekedik. A fejlesztés 11,3 milliárd forintba került EU-s forrásból. A módosítást a közelmúltban Európai Uniós támogatással kiépített állatkerti delta felső vezeték tette lehetővé. Azt is elmondta, 48 új trolibuszt szereztek be, és megépítették a szükséges felső vezetéket is.
4: Holnaptól adómentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek.
5: A szabály a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikában elkészített emberi, gyógyászati célú készítményekre vonatkozik. A NAV felhívja a figyelmet arra, hogy vény nélkül is megvásárolható orvosságok még akkor sem adhatók ki 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A gyógyszerekre vonatkozó áfamentesség részletes szabályairól a NAV oldalán lehet tájékozódni.
4: Holnaptól a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé.
5: Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobil eszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé. A Mi Hazánk bírálta, hogy a nyugták adatait az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak be kell adniuk az adóhivatalhoz. Dócs Dávid alelnök szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek az adminisztrációs kötelezettségnek.
4: Az MTV a székháza egy 4 emeletes épület, az itt dolgozók közül mégis sokan évekig emlegettek egy 5. emelet nevű láthatatlan intézményt. Ez volt az a döntési szint, ahonnan a hivatalos vezetők fölött meghatározták a közmédia mindennapi működését. Ezeket a tényeket egy most zárult belső átvilágítás tárta fel, melynek részletei hamarosan olvashatók az MTVA honlapján. Kovács Anna összeállítása.
13: A közmédia átvilágításakor feltárt adatok és információk alapján ennek az 5. emeletnek nevezett rendszernek a kulcsfigurája Orbán Viktor régi, kipróbált szövetségese Várhegyi Attila volt. Lényegében ő maga volt az 5. emelet. Várhegyi Attila hivatalosan a Duna Média Szolgáltató külsős kommunikációs tanácsadója volt, és nem szerepelt az MTVA szervezeti hierarchiájában, azonban éveken keresztül bizonyos meghatározó területeken nem egyszerűen tanácsokat adott, hanem ténylegesen irányította a közmédia működését. Az átvilágítás feltárta, hogy Várhegyi Attila utasításokat adott a külső sajtó megkeresésekkel kapcsolatban is. A Telex esetében a válasz mindig az volt, hogy előbb vissza kell kérdezni, ki finanszírozza őket, tényleges választ nem kaphatnak. 2026 márciusában a Kúria a Tiszapárt közmédiával szembeni jogorvoslati ügyében hozott döntést. Az MTI híréhez a Tiszapárt újabb politikai támadása bukott el, címet javasolták. A levelezésben résztvevő közmédiavezetők azonban nem zárták le maguk a címet, hanem megvárták Várhegyi jóváhagyását. Várhegyi Attila nem csak utasította a szerkesztőség munkatársait és vezetőit, hanem külsős tanácsadóként egy 20 millió forintos extrákkal felszerelt autóval, közpénzből 53 ezer kilométert tett meg másfél év alatt. Úgy, hogy az utak részleteiről sem menetnaplót, sem más hivatalos dokumentációt nem kellett vezetni a sofőr szerint. Az autó GPS adatai azt mutatják, hogy jártak a gépjárművel Hollóházán, valószínűleg a Várhegyi Attila családi értekeltségébe tartozó porcelán manufaktúra miatt, vagy a Balatonon. Az átvilágításkor előkerült dokumentumok szerint az 5. emelet az MTVA székházban nem egy embert vagy egyetlen irodát jelentett, hanem azt, hogy a szervezeten kívülálló, az akkori kormányzathoz közeli emberek határozták meg, hogy milyen anyagok, milyen megszólalóval mehetnek adásba.
5: Kerestük Várhegyi Attilát, de nem értük el.
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenki.
4: Az amerikai elnök súlyos válaszcsapást helyezett kilátásba Irán ellen a jordániai rakétatámadás miatt.
5: Irán tegnap indított 8 ballisztikus rakétát Jordániában állomásozó amerikai csapatok felé, miután az amerikai haderő légicsapást hajtott végre a Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő iráni sziget ellen. Donald Trump közölte, nem sok esélyt lát a tárgyalások folytatására Iránnal, a Teherára nehezedő szankciók hatása ugyanakkor egyre jobban érződik.
4: A közvéleménykutatások szerint a keletnémet Sachsen-Anhalt tartományban olyan népszerű a szélsőjobboldalinak tartott AfD, hogy a hétvégi választásokon akár abszolút többséget is szerezhet. Magyarország volt berlini nagykövete szerint szélsőjobboldali kormányzásra azonban kevés az esély. Kovács Anna összeállítása.
13: Németország második világháború utáni történetében először szerezhet választáson egy szélső jobboldalinak tartott párt abszolút többséget. Sachsen-Anhalt tartományban ugyanis az AfD-t pár napja 40% fölé ismérték a közvéleménykutatók. Prőle Gergely volt berlini nagykövet szerint ennek több oka is van. A szakértő a Krónikának azt mondta, hogy él még az a feltevés, hogy a keleti országrészben élő németek másodrendű állampolgárnak érzik magukat. Erre a gondolatra játszik rá jól az AfD.
14: Kelet-Németországban az a fajta leszámolás a náci múlttal, mint nyugaton, egész egyszerűen nem történt meg. Tehát az erős kéz utáni vágy, a határozott politika, aminek számos megnyilatkozása van, az ott sokkal népszerűbb tud lenni.
13: Prőle Gergely azt mondja, hogy az AfD próbál egyensúlyozni a gyakori náci szóhasználat mellett más, nem kifejezetten szélső jobboldali témákat is a fő üzenetei közé venni. A volt berlini nagykövet szerint nem ismeretlen az ilyen csiki-csuki játék az európai belpolitikában.
14: Tehát van egyfajta konszolidáció a pártban, de ugyanakkor néha kibújik a szög a zsákból, és egy-egy politikai beszédben olyan szóhasználattal élnek, ami valóban a szélső jobboldali jelzőt kiérdemli, nem véletlenül az Alkotmányvédelmi Hivatal figyeli is a pártot.
13: A volt berlini nagykövet úgy gondolja, hogy a vasárnapi német választásokon elképzelhető az AfD erős szereplése, de stabil, kormányozható rendszert nem fog tudni kiépíteni, mert a többi párt széleskörű összefogással fogja ezt megakadályozni.
15: Időjárás.
5: Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet és túlnyomóan napos száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható.
4: Ez volt a késő esti krónika. A hírszerkesztő Gál Andrea, a bemondót Szeglédi Edit volt, technikai munkatársak Dancsó Mária és Rácz Dorottya. Most következik a Sportvilág című műsorunk. Hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
15: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
16: Eladta legértékesebb játékosát a Ferencváros, 4 helyen változott az isztambuli selejtezőhöz képest női kosárlabda válogatottunk. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszit Óra. A labdarúgó ND2 6. fordulójának záró mérkőzésén a 11. helyezett Szeged 1-1-es döntetent játszotta veretlenül 4. Kazinc Barcikával. A találkozót Szalai Kristóf foglalja össze.
17: A 6. percben 11-est ítélt a játékvezető, Takács Ákos bíró sportárs, a labdát pedig letette a 16-oson belőre Vágó, aki oda is állt és elvégezte ezt a 11-est. A kapus jobb kezéhez lőtte a labdát félmagasan, viszonylag gyengén, jól olvasta Kocsis azt, hogy hova fog jönni a büntető, és védeni is tudott. Viszont a kipattanóra a Zimonyi érkezett legközelebb, és azt az üres kapuba ő be tudta passzolni nagyjából 4-5 méterről. Nem volt nehéz dolga. Ezzel vezetett a Szeged a mérkőzés 6. percében. Nem vezettek sokáig, egy mindestova 10 percig, amikor is Gresó Mátyás tudott egyenlíteni a Kazinc Barcika első számú gólfelelőse, és ezzel az állással mentünk be a szünetre az első 45 perc után. Viszont a második játékrészben újabb gól már nem született, viszont így is volt néhány esemény, amit fel tudtuk jegyzetelni. Ilyen volt például Ferencinek a zúgó kapufája, amit a második félidő derekán eresztett meg a szegediek kapusa Illés Bence, minthogyha új hegyen még hozzá is ért volna, és így ő is segített abban, hogy ez a sistergős bomba ne a hálóba kössön ki, hanem a felső lécen csattanjon. A 61. percben történt a legutolsó érdemleges esemény, amikor Vékonyt a szegediek belső védőit második sárgával kiállította, egyébként jogosan a mérkőzés játékvezetője. Szóval az utolsó fél órát a szegediek ember hátrányban kényszerültek lejátszani, de nem hátráltak meg. Lackó Zsoltot is meg kell dicsérni, hiszen jól cserélt, lehozott támadókat és beküldött védőket, így abszolút tudták kordában tartani és kézben tartani a mérkőzés hátra lévő idejét. Nagy helyzet már nem alakult ki a mérkőzésen, sőt a slusszpoint jött majdnem a végén, amikor is Márkvárt szöglet rúgása után Zvekanov került még helyzetbe egy szöglet után, miután Kocsis a Kazinc Barcika kapusa alászaladt a labdának, de ebből sem született már gól. Szóval még egyszer, Szeged Kazinc Barcika az NB2 6. fordulójának záró mérkőzésén 1-1-es döntetlen.
16: Most következzen a Kazinc Barcika vezetőedzője Kutor Attila, aki az NB Sportnak értékelt.
18: Azt gondolom, hogy az ellenfél is veszélyesen játszott, kihasználva ezt a talajt, úgyhogy ilyennel még nem találkoztunk, úgyhogy ez egy újdonság volt. Nehéz volt állva maradni is rajta, nem hogy támadó vagy domináns a futballt bemutatni. Nem volt meg hozzám a kreativitásunk, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy egy harcos, igazságos döntetlen született.
19: A gyors egyenlítés mindenképpen fontos volt. Kellett-e valamit átszervezni a pontrugáson kívül, mi vezetett ahhoz, hogy sikerült gyorsan egalizálni?
18: Volt egy mestervünk, de mondom még egyszer, nem most találkoztunk, ugye, amikor idejöttünk a pályával, és ugye halljuk is, hogy holnaptól le fogják cserélni. Hát sajnos még az utolsó meccset, mire azon játszottunk.
19: A szünet után nagy sakjátszma volt, és ebben a Barcika volt kezdeményezőbb. Előbb hajtotta végre az ahhoz hasonló cseréket, amelyeket aztán erre részben reagálva a másik együttes is. Mi kellett volna még pici pluszként a győzelemhez, nyilván egy lobby jobb talaj mellett?
18: Hát abszolút, tehát magunkat, tehát nem a talajra fogjuk a dolgot, mert az ellenfélnek is olyan volt, de több kreatív megoldás kellett volna a 16-oson környékén, amiből esetleg veszélyt tudunk teremteni. Volt kapufánk, volt talán egy gólunk, ugye, ami nem tudjuk, hogy les volt vagy sem, de ettől függetlenül mondom még egyszer, hogy kicsit igazságos az eredmény, mert nem volt meg bennünk az az átütő erő, ami kellett volna ahhoz, hogy megnyerjük.
19: Általánosabb összegzéssel kezdtünk, a meccs előtt zárjuk is azzal, 3 győzelem, 3 döntetlen, 1 ponttal a osztályozó térőhely mögött a Barcika, ott tart most a csapat, ahol a szezon előtt tervezték, hogy ebben a periódusban fog?
18: Nem terveztünk semmit, most sem tervezünk semmit, a következő mérkőzésre készülünk, és azt szeretnénk megnyerni, úgyhogy ebből építkezünk.
16: Most jöjjön a Szeged gólszerzője, Zimonyi Dávid.
19: 4 akciógólt szereztél, gratulálunk hozzá, te hogyan láttad ezt a szituációt?
20: Hát így, ahogy tehát számítottam rá, esetleg ha kihagyja, akkor kipattanóra, ha arra jön a labda, akkor oda tudjak érni. Örülök neki, hogy oda tudtam érni, és gólt tudtam szerezni.
19: Jól kezdtétek a meccset, és az egyenlítés ellenére az első fél időben még dominánsabbak is voltatok összességében, viszont mintha a szünet után változott volna valami, szerinted mi volt ez pontosan, ami módosult?
20: Hát igen, jól kezdtük a meccset, 1-11-es gól, mentünk előre, voltak még helyzeteink, de ilyen gólt kaptunk sajnos pontrugásból, ezekre oda kell figyelni, egész héten készültünk rá, és ebből kaptunk gólt. A második fél időben pedig nyilván a piros lap az nem kellett volna, de hát második sárgát, ilyen faltér, két ilyen faltér, két ilyen sárgát, nem tudom. Hát nem az én véleményem megítélni, hogy a sárga volt a második, de én szerintem nem.
19: Összességében hogy látod, nyerhető volt a meccs, illetve ha igen, ha nem, mennyire vagy elégedett ezzel az 1 ponttal?
20: Hát nyilván most piros lap után az 1 ponttal elégedettek vagyunk, de ahogy kezdtük a meccset, gólt rúgtunk, jól kezdtük, igazából nyerni szerettünk volna, sajnos most 1 pont lett belőle, de így 10 emberrel így azt mondom, hogy talán elfogadható.
16: Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves játékos 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be hazája válogatottjában, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen. Messi azóta 207 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt válogatottban, 125-ször talált be, valamint kiosztott 68 gólpasszt. 2022-ben Katarban pedig világbajnok lett hazája nemzeti 11-ével. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG francia válogatott sztárja Bradley Barcola. Ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között 2 bajnokok ligáját nyert a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Eladta legértékesebb játékosát a Ferencváros. Az izraeli élvonalban érdekelt Maccabi Tel Aviv a hivatalos felületeink közölte, hogy szerződtette a zöldfehérektől Gabriel Kanikovskit. Mivel az izraeli légióst 2028-ig élő szerződést kötötte a Ferencvároshoz, vélhetően nem ingyen tért vissza hazájába. A Transfermarkt 4 millió euróra becsülte a játékos értékét. Takács Péter távozik, edzőt vált a DVTK, a klub 5 forduló után 1 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel áll a Mercantil Bank Liga 13. helyén. Az új vezetőedző munkába állásáig az U17-es csapat trénere Kriston István irányítja a felnőtt csapat edzéseit. 4 helyen változott az isztambuli selejtezőhöz képest a pénteken kezdődő női kosárlabda világbajnokságra utazó csapat összetétele. Az utolsó csökkentés áldozata Lackósára az idén magyar kupa győztes Sopron Basket 21 éves hátvédje lett. Visszakerült azonban a keretbe Kányási Veronika, Széki Barna Judit és Studer Ágnes is. 3 új igazolással készül az új szezonra a Honvéd férfi vízilabda csapata. Az együttes mai sajtótájékoztatóján kiderült, hogy távozik a csapattól a montenegrói Nikola Moszkov, Kis Bálint és Vékony Ákos is. Helyükre a 19 éves Paján Bátor mellett érkezett a szerb Marko Jankovics a Lációtól, valamint az amerikai Luis Areia Tenerife-ről. A sajtótájékoztatón köszöntötték a klub fiatal játékosát Bihari Gábort is, aki komoly betegséget győzött le az elmúlt időszakban. A gyógyulásához Szívós Márton a felnőtt csapat vezetőedzője licitre bocsájtotta 2013-os világbajnoki aranyérmét. A médiátékosai megbeszélték, bármekkora is lesz a győztes licit, ők összedobják és visszaadják az aranyat edzőjüknek. Most következzen a vezetőedző Szívós Márton, akit Regős László Pál kérdezett az új szezon elvárásairól.
0: Mi mindig magasra rakjuk egy mércét, és most is különben nem lenne értelme lejárnunk és küzdenünk, edzenünk. Én bízom benne, hogy sikerül elérni a céljainkat. Most se tudom lejjebb adni, mint múlt évben.
21: Három új játékos érkezett a Honvédba, így az első hetek után milyenek ők, milyen a benyomás róluk?
0: Nagyon pozitív, abszolút elkötelezettek, és én azt gondolom, hogy nagy hasznára lesznek a csapatnak, és bízom benne, és látom azokon a játékosokon, akiknek nem egy új szituáció, nem egy új hely, hogy ők is a múlt évet annyira élvezték, hogy már úgy vágtak bele a felkészülésben, hogy ez a céljuk, hogy újra átélhessük ezeket a szép eredményeket.
21: Ezek a szép eredmények, ez konkrétan három ezüstérem, három döntő, és azt is hallhattuk, hogy nem adja lejjebb a csapat a mércét. Feljebb gondolkozik esetleg bármiben, vagy most csak így konkrétan az a, mint a sajtótájékoztatón is mondtál, hogy az a cél, hogy ott legyetek a végén minden egyes sorozatban?
0: Nyilván azért most a BL az egy kicsit más tészta, de ott is szeretnénk meglepetéseket okozni. Először meglepetésként szeretnénk bejutni a csoportküzdelmekbe, aztán ha ez majd ott sikerül, akkor újra álmodjuk, és nem elégszünk meg, biztos vagyok benne azzal a helyzettel. A többi két versenysorozatban pedig természetesen nem szeretnénk lejjebb adni, és ezért vagyunk itt. Fölösleges lenne lejárnunk tényleg. Én azt gondolom, hogy a játékosok tisztában vannak azzal, hogy amit múlt évben elértünk, a sok lépéssel nagyobb volt, mint amit akár legbelül az elején elképzeltek. Én úgy ismerem ezt a csapatot, akik nem szállnak el. Ezek a játékosok abszolút tisztában vannak vele, hogy mi a feladatuk, és mi kell ahhoz, hogy újra sikerüljen versenyben maradunk a versenysorozatoknak a végéig. Az, hogy ott a végén sikerül ez eredményben is megmutatkozni, ez már egy másik kérdés, de a legfontosabb az, hogy végig ott tudjunk lenni. Én azért mondom azt, hogy el kell felejteni, mert minden év más, minden sorozat más, mások az ellenfelek, máshogy kell ellenük küzdeni, lehetnek évközben sérülések, betegségek, problémák, amikre készen kell lennünk, hogy leküzdjük őket, és a lebonyolítás miatt, ami az idei bajnoki szezon mutatja majd minden mérkőzésre, ahogy eddig is, de most legfőbb úgy kell bemennünk, hogy minden mérkőzés egy elődöntő, mert minden pontnak a legesleg végén óriási jelentősége lehet, és mi nem tudjunk belemenni úgy a bajnokságba, hogy majd a tavaszi éremosztóra készüljünk, mert először meg kell harcolnunk azért, hogy azt az éremosztót érjük el, amit szeretnénk, ez pedig a bajnoki döntő.
16: A vezetőedző után hallgassák meg az egyik új igazolást, Paján Bátort, akinek édesapja Paján Viktor korábban 4 éven át volt a Honvéd játékosa.
21: Paján Bátor immár a Honvéd játékosa. Hogy történt ez az átigazolás? Mikor tudtad meg, hogy érdeklődik a Honvéd?
22: Hát hivatalosan nagyjából úgy a szezon felénél, ugye amikor azért így kezd talán kitisztulni, hogy jövőre nem is tudom, kikét szeretne leigazolni. Engem is talán olyan március körül kerestek meg, és akkor nyilván édesapámmal sokat beszélve, meg Fradis edzőkre és a Marcival is, de szakmailag ez tűnt a legjobb döntésnek, úgyhogy így alakult.
21: Édesapád sokat volt itt szóban a sajtótájékoztatón is, érzel bármiféle különös nyomást emiatt, vagy inkább csak örülsz, hogy te is itt vagy a Honvédnál most?
22: Inkább pozitív, abszolút negatív féle nyomást egyáltalán nem érzek emiatt. Jó, hogy van újra egy Paján a Honvédba.
21: Ugye te vagy a Fradival bajnok lettél, most az ezüstérmeshez igazoltál. Hogy érzed, mennyivel lesz több játék lehetőséged itt a Honvédnál?
22: Hát hát azért tavaly a Fradiban inkább még utánpótlás játékosként voltam a felnőtt keretben. Szakmailag így úgymond előrelépésnek gondolom, hogy azért szignifikánsan több játék lehetőséghez tudok jutni, mint mondjuk esetleg a Fradiban. Reméljük, hogy jó eredményeket tudunk elérni.
1: Milyen a közösség itt?
22: Ugye egy hete edzek velük, de egyébként rendkívül barátságosak, befogadóak. Van egy ilyen kis családias közösségünk.
1: Vannak-e különleges elvárások feléd?
22: Nem tudok róluk.
1: És mik a célok? Egyéni célok és a csapattal mik a céljaid?
22: Hát azért a csapat célokat inkább a szakmai vezetők, illetve a Marci határozza meg. Nyilván szeretnénk mindenhol döntőbe jutni, ahol elérünk, és hát azért megszorongatni az ellenfényket, szerintem akár lehet esélyünk meglepetéseket is okozni. Egyéni célként meg eredmény célt kimondottan nem tudnék mondani. Sok fejlődés, sok tapasztalás. Ilyenek.
16: És végül jön Steinmetz Barnabás szakosztályigazgató, aki arról beszélt Regős László Pálnak, hogy alakult ki az idei keret.
7: A hozzánk hasonlóan az él csapatok közé várt csapatok, illetve hát a regnáló bajnok Ferencvárosnak a dolgát megnehezítsük, akkor ezt a színvonalat meg szerettük volna tartani. És hát ez is egy ilyen közös csapatmunka, tehát sokan részt vesznek benne, ahogy Gergely István is említette, elsődleges érdeme Osnyászki Norbinak van benne, mert ő az, aki különösen külföldi játékosokat figyelemmel kísér, illetve nagyon jó tipjei voltak eddig is, és utána természetesen a kapcsolatfelvétel egyebek az olyan, hogy mindenki teszi az adminisztratív részét, de ugye az inputok azok tőle jönnek elsősorban, és hát nyilván ezek nem ilyen véletlenszerűek, hanem ugye olyan játékosokat keresünk, akik nem csak a kvalitásukat illetően, hanem a szellemiségüket illetően is beleillenek el ebbe a társaságba.
16: Már a legjobb 8 között találkozik egymással a Benuférfi vízilabda Magyar Kupában az előző kiírás két döntőse, a címvédő Ferencváros és a Honvéd. A hazai szövetségben elkészítették a negyed döntő sorsolását.

0: bír ki akár egy órát, mit várhatunk akkor a gyerekektől? Ráadásul nem egyszerűen akaraterőről van szó. Az amerikai MetaPER középpontjába éppen az került, hogy a közösségi platformokat tudatosan úgy tervezték el, hogy minél tovább ott tartsák, újra és újra visszahívják a felhasználót. Közben kezdődik az iskola, ahol napközben továbbra is korlátozzák a mobiltelefonok használatát, délután viszont ott a TikTok, az Instagram, a játék és a chat. Mi történik ilyenkor egy gyerek agyában? Mikortól beszélhetünk valódi problémáról? Mennyi képernyő fér bele egy egészséges gyerekkorba? És lehet-e egyáltalán megtanulni, jól használni ezeket az eszközöket? Erről beszélgetünk dr. Nagy Péter gyermek és ifjúságpszichiáterrel, a Betesde Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettesével, a kórház képernyő idő csökkentő programjának szakmai vezetőjével. Köszönöm szépen, hogy itt van.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Kezdjünk teljesen az alapokkal, hogy mi történik az agyunkban, amikor kézbe vesszük a telefont. Mi az, amiért újra és újra nemhogy kézbe vesszük, hanem talán le se tesszük?
1: Alapvetően valamilyen módon örömmel, ez a kompozitorról, mert sok minden történik. Képernyő használt, az nem egyféle tevékenység, az lehet, hogy ha egyszer valamilyen kikapcsolódás, ahol néz az ember valamilyen videót, lehet, hogy információt szerez, akkor egész más történik az agyában, lehet, hogy másokkal van kapcsolatban, akkor megint azért más területeket mozgat be. De alapvetően, amiről szó is volt a bevezetőben, meg ami a probléma, az öröm központot, a motiváció központot tudja úgy befolyásolni, hogy okoz egy olyasmi örömet az újra meg újra érkező izgalmas inger, ami hasonlít a droghatáshoz. Nem olyan, mert messze nem olyan intenzitású, és nem is okoz olyan szintű függőséget, mint egy valódi intravénás drogozás például, de a mechanizmus nagyon hasonló. És főleg az a megoldás, ezt most, hogy bevallják-e valaha a Facebook, mit tudom, hogy Instagram, ezek az cégek, TikTok, hogy ezt direkt így tervezték-e, vagy nem, ez kérdés, de az biztos, hogy mindenképpen úgy tűnik, hogy igen, mert ez a fajta képernyő használat, ahol mindig jön valamilyen új inger, és nem lehet tudni, hogy a következő az milyen lesz, és mindig kell valami új, és akkor egyszer csak lesz megint egy nagyon jó, az ember feldobja, és arra készíti, hogy keressem újra a következőt. Ez nagyon hasonlít ahhoz a módszerhez, ahogy az emberek a drogra rászoknak, vagy a szerencsejátékot például nehezen hagyják abban.
0: Ennek a részleteiben majd belemegyünk, csak mivel, hogyha jól tudom, akkor ön azért kicsit ADHD specialista is, egy kicsit hagy kérdezzek rá erre a részére, hogy mivel függ össze, tehát hogy mi okozza, minek az okozója. Ugye sokszor látni azt, hogy mondjuk egy ADHD-s gyereket könnyebb lekötni, vagy ott lehet tartani kicsit nyugalomba a telefonnal, de az mondjuk mennyire fogja újra fölpörgetni, vagy mennyire lesz aztán az, hogy mondjuk viszont aki mondjuk nem lenne ennyire túl ingerlékeny, azt is végül is erre az útra viszi rá.
1: Inkább vagyok főleg egyébként ADHD-specialista, hogy itt a kórházi területen azzal foglalkozunk, ami a tényleg kórházi szint, és azért szerencsére azért a képernyő használat az nem, ez lehetnek olyan következményei, de azért önmagában az, amiről beszélünk, képernyő használat területen, azért az minden gyereket érint, és minden családot érint, ADHD az pedig a gyereknek egy kicsi 3-4-5%-át körülbelül. Mondjuk, hogy nyilván itt a kutatások állandóan zajlanak, és mindig jönnek új adatok, de mai napig olyan adat nem született, mert azt igazolná, hogy az ADHD-t az képernyő használat okozná. Ez azt jelenti, hogy ha megnézzük az ADHD előfordulását, az körülbelül a gyereknek az 5%-ára jellemző, és ez így volt a 80-as években is, és ez így van most is, 2020-as években. És közben azért rengeteg minden történt, és a képernyő használat egészen átalakult. Ez úgy tűnik, hogy nem befolyásolja a tényleg klinikailag megállapító ADHD-nek a gyakoriságát. Viszont az biztos, hogy az embernek az agya minden területen villámgyorsan tud alkalmazkodni. Ezt tapasztaljuk olyankor, hogyha belépünk valahol, mint olyan kellemetlen szag van, és az ember pár perc múlva már nem érzi. Vagy belépünk világos helyre, sötét szobába, és az ember először semmit nem lát, vagy kilépünk egy világos helyre hirtelen. Az ember szinte elvakult, pár másodperc és hozzászólik. És ez mind azt tükrözi, hogy az agy alkalmazkodó képessége az nagyon gyors és nagyon ügyes mindenféle helyzethez. És amikor az embernek az agy, a gyerekeknek az agya mondjuk azt tapasztalja, hogy mondjuk gyerek hazamegy és elkezdi otthon mondjuk a TikTokot pörgetni, ahol egy-egy videó az néhány másodperc, percekben már nem is érdemes talán mérni, akkor a gyerekek agya azt feltételezi, hogy ezek szerint a világ az ilyen mostanában, hogy minden inger az nagyon intenzív, és gyorsan egymástól követi egyik a másikat, és akkor ehhez fog alkalmazkodni, és hogy minél több órát tölt az ember így, annál jobban trenírozza erre az agyat, hogy erre kell készülni.
0: Épp ezért mondjuk egy 45 perces tanórában már nem képes elmélyedni,
1: ha jól értem. Ha ez a gyerek beviszi ezt az agyat a matek órára, vagy a földrajzra, ott ez képtelen lesz figyelni, ez úgy tűnhet, és pedagógusok ezt jelzik, hogy

0: szerintük a gyerekek ma nem tudnak figyelni, de ez nem azt jelenti, hogy egy figyelemzavar alakult ki, nem egy ADHD alakult ki, hanem az agy alkalmazkodott ahhoz, amire órákon keresztül trenírozta a gyerek délután. De hogyha ezt visszaszorítjuk, akkor a figyelem is újra elkezd javulni, ez nem egy valódi változás, nem egy tartó, valódi változás, nem tartós.
1: Ugye holnap kezdődik a tanév, ezért nyilván most a gyerekek sokan úgy indulnak be az iskolába, hogy van előttük egy nyár, amikor lehet, hogy sokkal szabadabban használhatták mindent. Ilyenkor érzékelik-e, hogy évkezdéssel nehezebb dolguk van, vagy nehezebb visszarázódni, vagy igazából teljesen mindegy, hogy az év mely szakaszában vagyunk, mert a szülők mindig ugyanúgy vagy felelősséggel, vagy nagyon szabadon állnak hozzá.
0: Biztosan érzékelik, de az a meglepő dolog talán egyébként, amit a gyerekek így nem fogalmaznak meg, de a felnőttek mindig tapasztalják, hogyha keresztül viszik, hogy gyerekek egyébként minél kisebbek, annál inkább, de se egyedül korábbisunkban nagyon igénylik a struktúrát, a kereteket. És lehet, hogy a gyerekek úgy érzik, hogy jó, borzasztó vége a nyári szünetnek, de egyébként, hogyha nem egy trauma az iskola, ahol bántják őket, mert nem tanulnak, hanem hogy önmagában csak az, hogy van egy időpont, amikor fel kell kelni, és van egy kiszámítható rendje a napnak, az egyébként a gyereknek ad egy biztonságot, hogy önmagában ez nem egy katasztrofális változás, ebben a helyzetben, ahol ki van töltve a napjuk mindenfélével, nem feltétlenül tűnik az fel az egészen végletes ezeket kivéve, hogy kevesebb idő maradt képernyőre, mert nem unalommal telik a nap, hanem tartalmas dolgokkal.
1: Mikor mondja ön azt szakmailag már gyermekpszichiáterként, hogy ez nem egyszerűen csak sok telefonozás, hanem azon túl vagyunk?
0: Ez jó kérdés. Én ezt sosem mondanám. És azért nem mondanám egyébként, mert azért erről nagyon sok kutatás van. Tényleg nem arról van szó, hogy ezt a területet, ezt aztán rengetegen kutatják. Bárki, aki ezen a területen valamit tud, fel tud mutatni, azt idézni fogják. Szóval a tudományos világban ez egy nagyon nagy dolog, hogy tudunk-e publikálni, és fogják mások idézni. Úgyhogy mindenki, nagyon erős a verseny, hogy valaki valami újat mutasson ki. És a rengeteg adat ellenére, vagy rengeteg adat nyomán sosem sikerült igazolni azt, hogy létezne egy olyan típus függőség, amit úgy nevezni, mondjuk, hogy telefonfüggőség vagy tabletfüggőség. Van egy-két ilyen digitális köbe tartozó terület, a játékfüggőség fogalma az megjelent a szakirodalomban, de önmagában ezt, hogy eszközfüggőség nem. És ennek az egyik oka az, hogy nem sikerült igazolni, hogy létezne egy ilyen külön korkép, a másik oka pedig az, hogy ha bár ez emlékeztethet mondjuk egy ilyen drogos tevékenységre, de azért ez nagyon messze van attól a biokémiai változásoktól, amit egy valódi droghasználat okoz.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, de akkor miért van az, hogy mondjuk egy kisgyereknél könnyű tapasztalni azt, hogy akár egy mesét is, hogyha lekapcsol az ember, miközben nézhetett mondjuk pár órán keresztül, akkor hisztit kap. Hogyha játszhatott, és utána elveszik tőle a kütyüt, akkor utána kezelhetetlenné válik. Tehát, hogy közben a szülői tapasztalat sokszor az, hogy van összefüggés.
0: Mindenképpen van összefüggés, de az olyan fontos, hogy az, hogy hisztit kap, és az, hogy kezelhetetlen, az két nagyon különböző dolog, és avval kettő szülőknek tisztában lenni, és azért is mondom, hogy ez nem egy szakemberként azt mondom, hogy nincs olyan, hogy ez már betegség, mert hogy ez abszolút otthoni helyzetben ez megoldható. Valóban, hogyha valaki eddig szabadjára enged dolgot, és megpróbálja visszafogni otthon valami keretet szabni, az biztos, hogy ellenállásba fog ütközni. De ennyi, ellenállás fog ütközni, majd lehet, hogy a gyerek kiborul, amíg meg nem szokja az új szabályra, ezt aztán utána nem fog kiborulni. De azért nagyon más helyzet, hogy nem kezelhetetlen, kezelhető, lehet, hogy nehezen bizonyos helyzetekbe, de abszolút kezelhető, nem kell elkezdeni keresni szakpszichológust erre, aki csak ezzel foglalkozik, vagy kórházban, és nagyon nehezen fognak ezt hozzájutni szülők, de másrészt ezen a területen pont nem is szükséges.
1: Most én látom magam előtt az amúgy önmagának felmentéseket kereső szülőkben a megnyugvást, hogy hallgatják önt, és azt mondják, hogy jaj, hát akkor nincs is itt semmi tennivaló, hát hogyha ez nem valódi függés, akkor majd néha rászólok a gyerekre, és ennyi pont elég.
0: Olyan szempontból jó, hogyha megnyugszanak szülők, hogy nem kell azt gondolni, hogy gyerekük az beteg lett a telefontól, olyan szempontból talán kevésbé lehet megnyugodni, mint egy betegségnél, hogy nem lehet a felelősséget másra áttenni. Ez tényleg 100%-ban azon múlik, hogy otthon milyen keretek vannak. Főleg most már az iskolában is le van tízve, azt se lehet mondani, hogy az iskolában rosszat tanul. ami a telefon használat, azt mindent a gyerek otthon szedi fel. Volt egy nagyon fontos kutatás Magyarországon, azt se lehet mondani, hogy ez külföldi adat, hát hanem igazi. Ez Magyarországon történt, ahol azt nézték egy reprezentatív mintán, ami az lakosság egészét leképezi, hogy a gyereknek a képernyő használata az mivel függ össze, 1000 paramétert néztek, mi az, ami gazdasági helyzet, lakóhely Magyarországon belül. Egyik se volt szignifikáns, egyetlen egy volt szignifikáns, a szülőeszköz használata. Szóval ilyen szempontból azért nem mondanám, hogy a szülők dőjenek nyugodtan hátra, mert nagyon sok múlik rajtuk az, hogy a gyerek mennyire lesz képesebb az életben igazodni, meg iskolával haladni, meg barátokkal tartós kapcsolatot, meg tartalmas kapcsolatot építeni. Azért az elsősorban azon múlik, hogy a szülő otthon mennyire korlátozza az üres, fölösleges képernyő használatot, és nem csak a gyerekét, hanem a saját magáét, mert úgy tűnik, hogy ez talán a legfontosabb, még fontosabb tényező, mint a szabályok, az, hogy mit lát a szülőtől a gyerek.
1: Erről mindjárt beszélünk, de akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye a PER kapcsán és most a MetaPER kapcsán leginkább az került elő, hogy az a probléma, hogy szándékosan úgy építik föl ezt a rendszert, hogy valamiféle függést, még hogyha ez tudományosan másként is fogja most nevezni, de valamiféle függést vagy állandó inger keresést újra és újra kapjon és adjon a gyerek a közösségi médiából. Ez a probléma, hogy sok idő marad ott, és ezáltal másból esik ki, vagy az a probléma, hogy ez a sok idő, ez a személyes interakcióból veszel, és le is szoktatja, vagy nem is tanítja meg mondjuk a gyereket arra, hogy hogy kell egy másik ember szemébe nézni, arcába nézni, hogyan kell kommunikálni, vagy konkrét idegrendszeri problémák.
0: Ez életkortól függ. Mindenképpen a legnagyobb probléma az, hogy indokatlanul sok időt elvisz, és az mindenképpen valami másnak a rovására megy. A legegyszerűbb egyébként az, hogy az unalmat veszi el, és én azt sem támogatnám egyébként, és nagyon sok szakember nem támogat. Unalom az egy hasznos dolog. Az unalom az, ami az egész világon minden egyes ember átér unalmat, tehát ez azt jelenti, hogy valami ez egy globális emberi tulajdonság, tapasztalat, aminek valami oka kell, hogy legyen, hogyha mindannyian átéljük. És az egyik fontos oka valószínűleg az, hogy ez a állapot az, ami arra serkenti az embert, hogy valamilyen módon kreatív megoldást találjon arra a helyzetre. Nagyon sok nagy ötlet ott született, de nem kell nagy ötlet hozzá, egyszerűen a kis dolgok is jó, csak hogy valami kreatív munkára késztes az ember agyát, ahhoz kell azt jelölt, hogy egy kis unatkozzon. Ha ezt mindenáron meg akarjuk szüntetni, attól megfosztjuk a gyereket egyébként egy csomó olyan lehetőségtől, ami később hasznosan neki. De ennél azért rosszabb a helyzet, amikor a gyerekek nagyon picik. Az első két év, két-három, de leginkább az első két év az, amikor gyakorlatilag minden készség kialakul, megszületik a gyerek semmit, csak rá se tud nézni a születetek, semmi szó szerint semmit nem tud. Két év múlva az gyerekkel én tudok labdázni, beszélgetni, nevetni, játszani. Szóval egy hihetetlen fejlődés történik, ami azután már két év alatt sosem történik az életben, és ez mind az összes fejlődés a nullából az ideig eljutó fejlődés, az mind a szülővel való kapcsolatból történik. A szülőtől tanul meg gyerek beszélni, a szülőtől tanulja meg az érzéseket azonosítani, a szülőtől tanul meg kapcsolódni másokhoz, nem úgy, hogy a szülő leül és oktatja, mint egy iskolában, hanem egyszerűen a kapcsolatból tanulja meg a gyerek az összes ilyen dolgot, és minden olyan óra, amit nem kapcsolattal töltünk a gyerekünkkel az első két évben, hanem egy képernyő előtt mondjuk, az csökkenti a fejlődésnek a lehetőségét. Az agya nem fog sérülni, nem attól kell tartani, hogy baja lesz, de attól komolyan kell tartani, hogy lemarad a beszédfejlődésbe, vagy a mozgásfejlődésbe, vagy a társas készség fejlődésébe, vagy egyébként például érdekes módon az érszerem szabályozásba azt lehetne hinni, hogy pont erre jó a tablet, mert gyerek hisztizik, lerakom el a tabletet, akkor abba adja. És azt kutatások igazolják visszatérően most már, hogy minél több eszköz használ a gyerek az első két évben, óviskorban, annál kevésbé tudja az érzelmeit szabályozni, annál hisztisebb lesz pont. Szóval, hogy minden képernyővel töltött fél óra, az a fejlődéstől veszi a lehetőséget ebben az életkorban. Szinte mindegy, hogy mi a tartalom. Nyilván nem mindez egykora pici gyereknél nem lehet, hogy súlyos, agresszív, de azért aztán nem reális. Később azért nagyon előtérbe kerül a tartalomnak a szerepe is, még egy 13-14 éves gyereknél az sem mindegy, hogy mennyi időt tölt, de ott azért komoly rizikója van annak, hogy milyen tartalmakkal találkozik, és pont ami a PER tárgya is, és ezek az Instagram, Facebook, ezek a felületek azok, ahol gyerekek olyan ingerekkel tudnak találkozni, ami azt igazolja nekik, hogy ők sokkal bénábbak, és szegényebbek, és csúnyábbak, mint a többiek. És ez nem fogja mindenki elhinni, csak azért, mert ilyen képeket látod, de aki eleve hajlamos egy szorongásra mondjuk, vagy egy hangulat problémára, akkor az felmegy egy ilyen felületre, és azt látja, hogy hát tényleg ez reális a szorongásnak megnézem, és mindenki vékonyabb, és szebb, és jobb helyen nyaralt, és jobb cuccai vannak. és ezt nem tudja felfogni, hogy ez nem a valóság, vagy még mi sem felnőttként sem biztos, hogy ezt átlátjuk. És ott már ez egy komoly probléma lehet, hogy az egyik, hogy mennyi időt tölt ezzel, de a másik az, hogyha órákat tölt ilyen ingerekkel, előbb-utóbb ez tényleg magáévá teszi, és tényleg kialakul egy kezelendő szorongás, egy kezelendő depresszió.
1: Jól érzékelem-e, hogy van ebben egyébként egy nagy világtendencia változás? Most gondolok arra, hogy a nyáron többször voltunk moziba a gyerekkel, és szinte mindegyik mesefilm, akár a nagy Toy Story, ami tényleg biztos, hogy nagyon sokan néznek meg, de több ilyen mese is volt, mind valahol arról szól, hogy hogyan térjünk vissza egy kicsit az analóg világba, hogy hogyan tanuljunk meg valódi játékokkal, vagy egymással, vagy a képzeletünkkel játszani, és ne kütyükkel. Amikor ilyen nagy vállalatok, mint mondjuk a nagy filmgyártó cégek ezt felismerik, akkor lehet-e abban reménykedni, hogy ez egy világtendencia, hogy eltelt már annyi idő a közösségi média és a digitális eszközök használatában, hogy felismerjék, hogy jobbat teszünk a generációnkkal, az új generációval, még akkor is, hogyha lehet, hogy kevesebb reklámbevétele lesz egy-egy adott cégnek, hogyha felhívja a figyelmeket ezekre a kérdésekre.
0: Én attól tartok, hogy a cégek ezt nem fogják felismerni, a profit, amit lehet felismerni, igen, de valamiből kell profitot termelniük. Az mindenképpen egy nagyon jó tendenc, hogy lesz ebben egy tudatosság. Ez nagyon hasonló, én szerintem az étkezéshez, amikor elkezdték ezt felismerni, Amerikából kiindulva aztán világon mindenhol, hogy ez nem mindegy, hogy az ember mit, ez nem csak a mennyiség számít, bár az is nagyon sokat számít, de a táplálék a minősége, az összetétele az nagyon jelentős. Ennek nyomán kialakult azért egy olyan elképzelés mostanra, ami még egy generációval ezelőtt nem volt itt, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy mondjuk a gyereken például mit eszik, és fontos, hogy egészséges ételeket tegyen, és eleget, ne túl sokat, és ez nem biztos, hogy szempont volt mondjuk egy 30-40-50 évvel ezelőtt, amikor a cukrostát adták a gyereknek pici korában, hogy ne sírjon, és akkor sem tudjuk, hogy azelőtt meg a pálinkás kenyeret, szóval voltak azért mind olyanok, amik nem tudtuk, most már tudjuk, hogy ez problémás dolog. Az biztos, hogy nagyon jó, hogy van egy fokozódó tudatosság a szülőkben, és biztos, hogy lesznek olyan cégek, meg vannak is, akik ebből próbálnak pont hasznot csinálni, és segítenek abban, hogy tudsz tudatos szülőként működni, és segítenek offline valódi életbe tevékenységeket találni, meg segítenek korlátozni eszközhasználatot. Ilyen biztos, hogy lesz, de emellett azért ezeknek a nagy cégeknek, a Meta, ilyen cégeknek azért az érdeke az, hogy az ember az ő felületekön töltsön időt, és ezt nem hiszem, hogy ha csak nem találnak valami egészen más üzleti modellt, ez nem hiszem, hogy ez önmagában megváltozna.
1: Beszéljünk akkor a Bethesdának a konkrét programjáról. Ugye itt előzetesen úgy beszéltünk róla, hogy egy digitális detox program az.
0: Nem teljesen, mi ezt képernyő időcsökkentő programot nevezzük, hogy ez az a célja, hogy a szülő visszaszerezze a tudatos kontrollt a család képernyő használata felett.
1: És hogy néz ez ki? Tehát mert amikor visszaszerezze, az azért azt is jelenti, hogy már felismert valamit. Ez a tapasztalatuk, hogy akkor fordulnak önökhez, amikor már baj van, vagy van már szintén akkor, ahogy az előzőekre visszautalva, annyi tudatos szülői generáció, aki már előre menekülve megkeresi önöket?
0: Ez egy olyan program, ami 5 alkalomból áll, hozzáférhető online, ingyenesen, valaki rákeres Bethesda képernyő csökkentő program, ezt meg lehet találni, Bethesda képernyő úgy is ki fog szerintem jönni a találatok között, és akkor utána, hogyha az ember regisztrál erre, akkor ingyen végig tudja csinálni ezt az 5 alkalommal a programot, hogyha valaki igényli, akkor tud személyesen konzultálni szakemberünkkel, aki segít ezekben. Ez az 5 alkalom, ez olyan stratégiákat mutat be, és ad át, amiket otthon be lehet vezetni arra, hogy a képernyő használat tudatosabb legyen, felismerve a kutatások eredményeit nem csak a gyereknél, hanem az egész családban. Nyilván, aki ezt megteszi, hogy rákeres erre, oda megy, regisztrál, végigcsinál az 5 alkalmat, konzultál a szakemberrel, abban kell, hogy legyen valami motiváció arra, hogy ezen szeretne változtatni, vagy aggasztja őt ez a helyzet. Akik így hozzánk fordulnak, ők nagyon örülnek ennek a lehetőségnek. Én azt látom nehézségnek, ez nem a program problémája, hanem egyszerűen a világé, hogy van rengeteg szülő, ahol én azt gondolom, hogy valószínűleg túlságosan szabadjával engedve a képernyőhasználat, de azok a szülők még nem látnak ezzel semmi gondot, a gyerek 3-4 éves örülnek, hogy ott ül a tévére, addig is nyugton van, le lehet tenni a tablet elé, vacsora közben odarakjuk elé a képernyőt, és akkor nem nyűgösködik meg ezt. De ezek nagyon rossz ötletek, amik később rossz hatással lesznek a gyereknek a fejlődésére, de ilyenkor a szülők még nem biztos, hogy látnak ebbe bármi negatívumot, és ezek a szülők nem fognak hozzánk fordulni segítségével, nem merül fel, hogy szükség lenne ilyen segítségre.
1: Érzékelnek-e különbséget a COVID nemzedék és az előtte-utána lévő gyerekek között? Hiszen ugye van itt egy olyan pár évig kötelezően a képernyő előtt nevelkedő gyerek, akinek a tanítás is ott ment, és onnan kellett aztán pont a legfontosabb évekbe visszatérnie utána onnan a teljes valóságba. Eltelt már 6 év, 7 év lassan. Érzékelnek ebben ott egy külön csoportot, akikkel külön kéne, vagy másként kéne foglalkozni?
0: Mostanra az eszközhasználatban nem látok különösebb különbséget, vagy nem hiszem, hogy az iskola a képernyőkerülése okozta volna ezeket. Azért egy nagyon ösztönös, alapvető igénye az embernek a társaság, az, hogy másokkal kapcsolódjon, ahogy erre megint lehetőség volt, aki addig nem tudta, az is aztán örült ennek. Akik akkor fiatalok voltak, és nem volt rá lehetőség, ahogy lehetett, azért összetalálkoztak, és elkezdődtek a személyes találkozásokra. Szóval ez most is így van, erre ugyanúgy nem az van, hogy felnőtt generációknak nincsen igénye a személyes találkozásra, mert ez egy annyira alapvető és velünk született szükséget, ez nem tud megváltozni csak egy év képernyő használat miatt. Az biztos, szerintem inkább nem is annyira a gyereknél, hanem a szülőknél volt egy nagy változás, hogy olyan szinten kellett behozni mindenhova a képernyőt, és olyan szinten lett minden, az élet minden területe, ott kapcsolat, munka, iskola, minden, hogy a szülők talán jobban elengedték a kontrollt, szóval azt gondolják, hogy jó, mindegy, ez egy másik világ, ez van. Ebben én már nem tudok beleszólni, mert ezt a világot nem ismerem, és azt próbáljuk hangsúlyozni a Petestában a szülők felé, hogy változatlanul ők maradtak a szülők, és hogy azt ne felejtsék el, hogy akármit bejátszanak a gyerek, vagy akármit használnak, de attól még a legfontosabb belső igényük az nem változott az elmúlt sok ezer évben, az, hogy a szülővel tudjanak kapcsolatban lenni, és ezt kipróbálják, hogy tényleg félretesszik a képernyőt, és együtt csinálnak valamit, kivétel nélkül a szülők azt tapasztalják, ez egy hihetetlen élmény. Szomorú, hogy hihetetlen, de tényleg ezt tapasztalják, hogy ők azt hitték, hogy már nem lehet a gyerekkel játszás kötött, hogy de igen. És a gyereknek igazából a valóságban ez a legnagyobb vágyuk, hogy a szülővel picikorban együtt legyenek.
1: Volt tavaly egy nagyon nagy hatású sorozat, ami arról szólt, röviden összefoglalva, hogy egy gyerek a közösségi médiát annyira a saját valóságaként éli meg, és annyira elválasztja azt a valóságot a valódi élettől, hogy aztán ugye egy súlyos bűncselekményt követel, nem akarom spoilerezni azoknak, akik nem látták ezt a sorozatot, és ott igazából arra döbbennek rá a szülők, hogy se azt a nyelvet, amin kommunikálnak egymással, azokat az emotikonokat, amivel kommunikálnak egymással, sem a csatornákat, amin kommunikálnak gyerekek egymással, sem pedig a bullyingnak ezt a fajta, tehát a bántalmazásnak ezt a fajta módját nem ismerik. Hogyan lehet, mert nyilván itt a szülőket kell akkor edukálni sok szempontból, hiszen nagyon más típusú nyelvet beszél ez a két generáció. Lehet ezt tanulni?
0: Igen, ott is azt a fontos talán, hogy nem szabad elfelejteni, hogy attól még egy másik világon, attól még mindig ők a szülők, és ez egy nagyon pontosan eltalált szerintem ebben a sorozatban, hogy arra gondolunk, hogy ez 13 éves korban lesznek ilyen projekt. Tényleg 13 éves kor az, amikor elkezdenek serdülni lányok, mindenképpen fiúk, lehet, hogy picit később, de nagyjából 13-14 éves korsz körül. És akkor az ember tényleg elveszti a gyerekét bizonyos szempontból, nem azért, mert digitális világ, hanem ez így volt 1000 éve is. Ez azt jelenti, hogy az addig lévő 12-13 év az, amit úgy kell töltenünk, hogy a gyerekek tudják azt, hogy érdekel minket, hogy mi van velük, és hogy tudják azt, hogy megoszthatják velünk azt, ami velük történt, akkor is esetleg ez valami negatív dolog. És ha ez történik, akkor ez nem egy olyan nagy nem a gyerek 13 éves korában kell megtanulni azt, hogy mi ez a emoji, ha addig nem csináltuk, hogy jobb elkezdeni akkor, mint nem. De hogyha egy olyan légkör van otthon, ahol mondjuk a vasoraasztalnál mindenkinek ott kell lenni, és mindenkinek, az apának és anyának is gyereknek is félre kell tenni az eszközt, és tényleg beszélgetünk dolgokról, egy ilyen légkörbe azért előbb-utóbb előkerül az is, hogy egyik gyerek mit írt a másiknak. Szóval nem, ott abban a sorozatban például, ott szerintem az is egy nagyon jó pont, ahol azon kétségbe esnek a szülők, ki utólag én büntető, mit rontottak el, és hogy mi nem tudtuk ki ezt csinálni, annyira szeret volna számítógépet vettünk. Ez a legrosszabb, amit egy szülő csinálhat, hogy felügyelet nélkül hagyja a gyereket az online térben ennyi idősen. Van egy pont, ahol el kell engedni jogilag is, meg egyáltalán nincs mit tenni. De 12-13 éves korig mindenképpen nagyon fontos, hogy a szülő a lehető legpontosabban tisztában legyen vele, hogy a gyerek az hol jár, mennyi időt tölt, milyen felületen, miket tölt le, és ez csak azért, mert most egy modernebb világ van, ettől meg az ugyanúgy a szülőnek a felelőssége.
1: Nagyon nagy vita volt abból, talán most azon gondolkozom, hogy 1 vagy 2 éve már, hogy nem lehet iskolába bevinni telefont, és be kell zárni a szekrénybe, vagy be se lehet vinni sok esetben. Utólag most, hogy már eltelt ennyi idő, akkor hirtelen nagy vita volt. Mit gondol, ez egy jó irány egyébként az iskoláktól, a pedagógusoktól, hogy legalább arra az időre megpróbálják elzárni az eszköztől a gyerekeket?
0: Szerintem igen. Elég gyorsan történt, lehet biztos, hogy tudom, szakemberként egyeztettem volna, meg nem tudom, megbeszéltem volna érintettekkel kicsit jobban, de összességében az, hogy az iskolában nem lehet használni telefon, az biztos, hogy nagyon sok szempontból hasznos. Nem volt meg minden problémát, de nagyon sokat megold valóban. És én nem hallottam róla egy iskolában sem, hogy ebből óriás feszültség lett volna. Amit pedagógusoktól én hallottam, az mint nagyon pozitív volt, azt látták, hogy az erején esetlenek is voltak a gyerekek egymással, de elkezdtek szünetbe beszélgetni, meg játszani. Szóval szerintem azt a célt elérte. Vannak olyan országok, ahol ez nem egységesen kötelező, és ott például ki lehet mutatni azt, hogy ahol nem lehet eszközt használni az iskolában, meg ahol lehet, azok az iskolák között például van teljesményben különbség, és jobb eredményeket érnek el azok az iskolák, ahonnan ki vannak tiltva az eszközök.
1: Uh-huh. Ugye van egy olyan félelem, hogyha nem használ a gyerek elég hamar eszközt, akkor vagy kimarad valamiből, mármint kortárs csoportilag, és kiközösítik, vagy pedig egész egyszerűen ma már annyira tudni kell készségszinten használni a digitális eszközöket, hogyha nem tanítom meg időben a gyereket, vagy nem hagyom, akkor le fog maradni, mint hogyha tudásban maradna le. Így van-e? Van-e ennek életkori szabványa, hogy mikor kell, nem kell eszközt adni a gyereknek?
0: A technikai lemaradás, hogyha bárki látott pici gyereket, aki még beszélni nem tud, de már zoomol a kezével, oda önnek egy mesekönyvet, és elkezdi felnagyítani az ujjával, tehát nem kell annyira intuitív ezek a mostani eszközöknek a használata, hogy technikától nem kell félni. Amitől kell tartani, az a nem valódi információk felismerése, ehhez nem kell eszköz legyen a kezembe, ezzel tényleg kell az iskolában foglalkozni, de nem a technikai dolgokat kell megtanítani, hanem azt, hogy hogyan tudom felismerni azt, hogy információ valódi vagy nem, hogyan tegyek fel kritikus kérdéseket, ezzel valóban kell foglalkozni szerintem is.
1: Nagyon gyorsan egy mondat, hol érik el azok a szülők, akik most ezt hallották és szeretnének többet tudni a Bethesda programjáról?
0: Ha arra rákeresnek, hogy Bethesda képernyő, akkor az összes anyagunk ott lesz az interneten.
1: Dr. Nagy Péter gyermek és ifjúság pszichiáterrel, a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesével, a kórház képernyőidőcsökkentő programjának szakmai vezetőjével beszélgettem. Remélem, hogy a szülőknek is, gyerekeknek is hasznos volt így szeptember 1-e előtt egy nappal. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek köszönöm a figyelmet. Én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.

0: 23 óra, jó estét kívánok! A híreket Mikia György szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Teljesültek a feltételek, 10 milliárd eurónyi uniós forrás érkezhet Magyarországra. Feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt a közmédia. Ma még lehetnek záporok, holnap újra kisüt a nap. A mai határidőre minden feltételt teljesített a kormány az uniós források hazahozatalához, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját, és úgy fogalmazott, jöhetnek a brüsszeli pénzek. 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy ma lezárul 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKVA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárult az uniós források hazahozatala elől. Több mint 3 milliárd eurónyi forrás nyílt meg az energetika és gazdaságfejlesztés területén, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett, hogy a forrásokat a többi közt a villamos energiahálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják fel. Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettesnek pedig Sisák Attilát választották, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal funkciója a demokratikus újjáépítés és a közbizalom visszaszerzése, mondta a hivatal elnöke a Kontroll.hu-nak adott interjúban. Unger Anna azt ígérte, gyorsan, hatékonyan és jogállami eszközökkel fognak dolgozni, és nem politikai célokra használják fel a hivatalt. Hozzátette, akkor járnak el jogszerűen, ha minden cselekménynek, amit feltárnak, lesz jogkövetkezménye. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közölte, hogy több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. Megdőlt a fővárosi melegrekord, délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar, aztán felszakadozik a felhőzet és túlnyomóan napos száraz idő lesz. Éjjel 14-21 fok lehet majd, napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő várható, de a hajnalok hűvösek lesznek. Legközelebb éjfélkor jelentkezünk hírekkel.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Spórolás, környezettudatosság, az alternatív stílus divatja. Megmutatjuk, miért virágzik a használt ruhák piaca. Örülnek a penészlekiek, hogy Gulyás Márton és a Partizán stábja oda költözik. Mit vár a kis szabolcsi falu a pestiek megjelenésétől? És bemutatjuk azt a magyar középiskolás lányt, aki a svéd koronahercegnőtől kapott díjat környezetvédelmi fejlesztéséért.
2: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
4: Ez tehát a nap témája. Jó estét kívánok, én Tesári Nóra vagyok. Ma hallhatnak milliárdokat érő influencer kampányról és a hétvégi időközi választásokról is. Kezdjük az utóbbival. Enyingen, Hajdúböszörményben, Hajdúbagoson és Sárváron volt időközi önkormányzati választás vasárnap. Három helyen polgármestert, egy településen pedig önkormányzati képviselőt választottak. Négyből négy helyen nyertek a Tisza által támogatott jelöltek. Vendégem Miketz Dániel, a Politika Tudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Jó estét!
5: Jó estét kívánok!
4: Na most minden a Tisza által támogatott jelölt kétharmados győzelmet aratott. Ez mit jelent? Hogy kell értékelnünk?
5: Ugye ez egy ilyen közhely, hogy azért az ilyen, főleg az ilyen kis települési időközi választásokból azért ilyen hosszú és nagy trendeket nem lehet levonni, de azért az talán árulkodó, hogy a egyébként maga Orbán Viktor is az előző választási kampányban, amikor időközi választási eredmény volt, és ott a Fidesznek kedvezett, akkor például ők hivatkoztak arra, hogy lám-lám nyer a fideszes jelölt. De abban talán tud árulkodni ez az eredmény, ha arra nézve, hogy azért ami egy nagy jelentőséggel bírt az áprilisi választások során, hogy azért jellemzően azokban a kisebb települési választókerületekben, illetve magukban a kisebb településeken is, ahol nagyon sokáig azért a többség a Fidesz támogatta, és a korábbi ellenzéki pártok nem voltak arra képesek, hogy valamilyen választási áttörést elérjenek, ott a Tiszának ez sikerült, és hát hogyha ezekben a településeken ugyanúgy megmarad ez a fajta előny, akkor mutatja azt, hogy azért ez nem csak egy pillanatnyi hatás volt, de hát összességében egyébként a közvéleménykutatási adatokból lehet azt látni, hogy azért nem csak egy győzteshez húzás volt, de hogy azért a Fidesznek is jócskán megcsapant a szavazóbázisa, és hát tulajdonképpen ezek a tendenciák, amiket mutattak a kutatások, ezek jelentkeznek ezekben az eredményekben.
4: Tehát akkor mondhatjuk, hogy árad a Tisza, amit a továbbiakban is, vagy azért inkább itt erősebben a helyi történetekről van szó?
5: Nehéz ezekből általánosítani még egyszer, inkább arra alkalmasabb ez, hogy egy sajátosabb, demográfiájú, társadalmi helyzetben lévő választócsoportnak a preferenciára talán lehet következtetni, meg az, hogyha esetleg ezeket egymás mögé tesszük, hogy akkor korábban hogyan szerepeltek a helyi politikusok ezekben a településeken, de hát azért is kellett több helyen tartani egy új választást, mert hogy korábban a Tisza korábban mandátumot nyert, tehát a 24-es önkormányzati választás során mandátumot nyert politikusok, aztán országgyűlési mandátumot kaptak, tehát hogy tulajdonképpen több helyen azért ez a fajta tiszás támogatottság már a 24-es önkormányzati választásokon megjelent.
4: Na most a tiszás támogatottságról beszélünk, a Tisza által támogatott jelöltek többsége nem a Tisza logó alatt indult, ez nem rossz jel, mert nem hozott a pártokra nézve soha jót, amikor a jelöltek igyekeztek a logókat elhagyni, a plakátjaikról mondjuk.
5: Hát nagyjából az önkormányzati választásokon induló képviselők és polgármestereknek nagyjából a 60%-a függetlenként indul. Tehát azért a kisebb településeken nagyon jellemző az, hogy nem pártlogóval indulnak el a jelöltek. Hogyha egy nagyobb településen ez megjelenik, és azért erre is van példa, akkor már lehet gyanakodni, hogy valószínűleg azt érzékeli a helyi politikus, hogy magának a pártnak nincs akkora támogatottsága, mint akár neki lehet. Mivel, hogy ilyen kisebb településeken a helyi szint az sokkal közelebb van az állampolgárokhoz, sokkal ritkább az, hogy nem ott lakik a polgármester, vagy nem ott lakik az önkormányzati képviselő, találkoznak vele. Ezért ezeknek a személyes ismertségeknek sokkal nagyobb szerepe van akkor, amikor valaki tájékozódni akar arról, hogy mi is lehet az agendája, az elképzelése, a politikája a helyi jelöltnek, míg azért a nagyobb településen maga a logó segít abban, hogy azért az valahogy tájékozódjon a választópolgár, hogy mire számíthat.
4: Apropó tájékozódás, mekkora volt a részvétel? Még választási lázban égnek az emberek, lehet azt mondani?
5: Az az igazság, hogy én kifejezetten a részvételt nem néztem meg, azt néztem meg, hogy milyen arányban győztek a nyertesek. Jellemzően azért kisebb a választási részvétel, és persze azért az gyakran elhangzik, hogy ugye ez egy kirívó 80%-os részvétel volt az országgyűlési választáson, és talán akik a médiában dolgoznak, ugyanúgy érzékelik azt, hogy van egy ilyen fajta fokozott érdeklődés a közéleti témák iránt, de én például azt néztem meg, hogy a nagyobb hírportáloknak hogyan változott a látogatottsága, és én azt regisztráltam, hogy ott azért az áprilisi, májusi, nyár elejé időszakhoz képest azért csökkent, de hát azért a nyári hónapokban általában az emberek kevésbé foglalkoznak önmagában is a közélettel, és hát nyilvánvalóan ez megmutatkozik az időközi választási részvételekben is.
4: Magyar Péter úgy értelmezte ezt az eredményt, hogy a magyar vidék kitartotta a korábbi politikai döntés mellett. Nem túlzás az egész vidékre általánosítani ebből a négy esetből?
5: Hát a politikusi beszéd az másmilyen, mint a kutatói vagy elemzői beszéd, és ahogy ugye beszéltük azt, hogy azért nem lehet a óriási hosszú tendenciákat akkor abból ezekből meghúzni, ezekből az eredményekből, tehát arra valóban alkalmas lehet, hogy azért nem mutat valamilyen fordulót az áprilisi tendenciához képest, hogy akkor most mi történt, de mondjuk, hogyha más is lett volna az eredmény, azt jelentette volna az, hogy akkor nem tudom, elfordult volna a vidék. Hát inkább úgy fogalmazom, hogy a kistelepülési szavazók a megválasztott kormánypártól. Ez azért majd, hát ugye még jó sokáig lesznek választások Magyarországon, tehát 29-ben lesz önkormányzat és európai parlamenti választás, de hogyha esetleg több időközi választást összerakunk, megnézzük azt, hogy előtte milyen eredmények voltak, abból egy kicsit azért hosszabb távon lehet arra következtetni, hogy hogyan változnak a választói preferenciák.
4: Na, és a TISZA tulajdonképpen mire következtethet ezekből az eredményekből? Tehát nem akarja esetleg megváltoztatni a rendszert, a TISZA?
5: A választási rendszert? Hát erről volt szó korábban, és itt ugye az lehet, vagy hát olyan fajta vélekedések voltak, hogy már csak azért, hogy ne kelljen megvárni a 29-es önkormányzati választást, hanem hogy ha már megvan ez a rendszerváltó lendület a magyar társadalomban, akkor miért ne lehetne előrehozni ezeket a 29-es választást. Hát azért ennek megvannak a maga kockázatai. Uh-huh. Magyarországon most van, nem tudom, 3200 önkormányzat nagyjából. Most, hogyha összeveszik, hogy mennyi polgármester, önkormányzati képviselő van, hát ez egy 30-40 ezres szám. Tehát ennyi ember kellene ahhoz, hát nyilván nem mindenki tisztás lenne akkor sem, de hogy egy ekkora, ha belegondolunk, hogy ez milyen óriási jelenlétet igényel a társadalomban, és hát persze megvan már, meg létezett ez a TISZÁ-nak, de hát ez akkor is kihívás most, amikor áll föl a kormány, és azért még azért vannak olyan feladatokat, hogyha átadok az önkormányzati választási rendszer, akkor az miért történne meg korábban, mint az új alkotmány? Vagy miért választanánk korábban akkor önkormányzatokat, hogyha volt egy ilyen mondás, hogy akkor majd a közösségi elnököt is lehet választani? Tehát, hogy ezért az is maga ez az alkotmányozási folyamat, és azért az legalább másfél-két év, és akkor már is ott vagyunk 29-ben, tehát, hogy most nem igazán az lenne valahogy a racionális döntés, hogyha akár csak mondások szintjén meg lenne az, hogy akkor változtassunk, és akkor legyen előrehozott választás az önkormányzati szinten.
4: Világos. A 2022-es országgyűlési választásokon a Fidesz elsőprő, ugye 54% feletti listás eredményt ért el. Az azt követő időközi választáson mennyire tudta ezt a politikai fölényt így helyszinten is megőrizni, és összevethető-e mondjuk a mostani 4 TISZA támogatott győzelmével ez akkori tendencia?
5: Hát most nekem itt előttem egy adatsor, hogy ezt így hogyan lehet megnézni, de hát azt azért tehát nagyon változó tud lenni az, hogy azt lehet mondani, hogy azért például az időközi választásokról van szó, akkor akár az országgyűlési képviselői választások jobban leképeznek tendenciákat. Tehát emlékezhetünk arra, amikor Veszprémben akkor Kéz Zoltán nyert, és az, jól emlékszem, azt hiszem, de 15-ben volt, és akkor el is vesztette a kétharmadot a Fidesz egy időre, illetve akkor, hogy a Dunaújvárosban hogyan tudott az ellenzék nyerni. Tehát ilyenkor a nagyobb településeken lehet az, hogy akkor valahogy jobban megjelenik egy ilyen elégedetlenség a kormánypárttal, azért a kisebb településeken, ahol olyan szempontból egyébként egy másfajta társadalmi háttérrel élők vannak, mint a nagyobb településeken. Ezt látjuk, hát a magyar politika úgy nagyjából erről szólt, és hát nem csak a magyar, de hogy a kortárs politikákban az országokban lehet látni ezeket a klasszikus törésvonalak, ezek most is léteznek a kisebb település, a nagyobb települések között. Tehát, hogy inkább ezeknél a ilyen önkormányzati időközi választásoknál kisebb településen arra lehet következtetni, hogy akkor ebben az adott demográfiában mennyire van elégedettség, vagy mennyire van elégedetlenség az adott kormánnyal szemben, és sokkal inkább érvényesült akár a Fidesz alatt is, hogy az olyan fajta támogatások azok jobban rezonáltak ezekben a kisebb településeken, amelyek lehet, hogy nagyobb településen annyira nem érződnek, mint például a nyugdíjemelés, vagy olyan fajta közvetlen ösztönzők, amelyek talán a helyi szinten sokkal úgy érezhetik a választók, hogy azt inkább a helyi polgármestertől, a helyi önkormányzati képviselőtől kapják meg, mint ahogy ezt érzékelheti egy nagyvárosi lakó. Mm.
4: De és végezetül mondhatjuk-e azt, hogy a TISZA most gyorsabban, vagy nem is tudom, mélyebben épít befolyást vidéke, mint ahogy a Fidesz meg tudta őrizni a 22-es fölényét?
5: Hát ugye az a Fidesznek a 22-es fölény elvesztésében azért nagy szerepet játszott az, hogy eltűnt sok fejlesztési forrás, uniós forrás, és hogy tulajdonképpen azok a fajta klientúra hálózatokon keresztül, ahogy meg lehetett fogni bizonyos választói csoportokat, ezek az erőforrások eltűntek, és amikor gyakran volt erről szó, hogy hogyan vesztette el a Fidesz például a vidéki középosztályi réteget, ebben lehet-e szerepe annak is, hogy eltűntek azok az erőforrások, amellyel azért az a fajta vidéki középosztály kitartotta a kormány mellett. Itt most azért én kevésbé érzékelem, hogy ennek lenne szerepe, hiszen az uniós források még ugyanúgy nem érkeztek meg, majd ezek megérkezhetnek. Inkább, hogyha van valamilyen fajta, pont ebben a vidéki középosztályban támogatottság a Tisza felé, annak inkább valami a jövőbe vetett bizalom, vagy valamilyen fajta más elköteleződés lehet az alapja, mint azok a fajta közvetlen ösztönzők, amelyeket a Fidesz a NER használt.
4: Miketz Dánielnek, a Politika Tudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársának köszönjük szépen, hogy
5: eljött. Én köszönöm a meghívást.
4: Budapest, te csodás! 2024 májusában több tucatnyi külföldi influencer, vagyis véleményvezér kapott meghívást Budapestre. A cél az volt, hogy a nekik szervezett programok során érezzék jól magukat, és az élményekről posztoljanak a közösségi média felületeiken, hogy a világ lássa, milyen jó hely a magyar főváros. Az esemény szervezett formában zajlott, a költségeit több mint 3 milliárd forintot, tudtuk meg most, pedig a magyar adófizetők állták. Biztos jó reklám volt, gondolhatjuk, de mi ezzel a baj? A telefonban Sápi Márton, a Star Network Influencer Ügynökség értékesítési vezetője. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
4: Legelőször is vezessen be minket egy kicsit, legyen kedves, hogy mi ez az influencer marketing, mert nem biztos, hogy ez mindenkinek annyira világos, tehát miből áll ez, mit jelent tulajdonképpen?
6: Alapvetően hírességekkel, népszerű emberekkel már régóta reklámozzák a márkák a termékeiket, tehát ez attól függ, hogy ki honnan számítja, de legalább 100-120 évre már visszavezethető ez a dolog. Ez a jelenség. Gondolhatunk akár csak popsztárokra, színészekre, sportolókra, hogy velük készült tévéreklámok, hirdetések, azok futottak már abszolút a 20. század elejétől kezdve. Ez a kifejezés viszont az elmúlt 10 évben lett népszerű, amikor is megváltoztak a médiafogyasztási szokások, és a közösségi média ennyire előtérbe került. Születtek olyan hírességek, akik elsősorban az internetről ismertek, annak kapcsán lettek népszerűek, hogy a közösségi média platformokra tartalmakat gyártanak. Először a YouTube videó készítők körében találtak a márkák olyan karakterekre, akikkel szívesen népszerűsítették a termékeiket, majd utána az Instagram vagy a TikTok is abszolút előtérbe került. És influencer marketingről akkor beszélhetünk, hogyha legalábbis a mi szakmai definíciónk szerint, hogyha egy közösségi médiában népszerű, ott követőtáborral rendelkező tartalomgyártó saját maga készít tartalmakat, amiben a márkáknak megjelenési lehetőséget biztosít.
4: Tehát akkor már van egy kapcsolódás az influencer, illetve egy márka között. Nyilván a márkának meg kell, hogy érje ez a kapcsolat, de mitől lesz valakinek akkora követőtábora, hogy ő maga milliókat érjen, vagy a vele való szerződés?
6: Egy közösségi média tartalomgyártóval való együttműködés nem csak akkor lehet értékes, hogyha valakinek milliós követőtábora van, különös tekintettel mondjuk egy olyan kicsi piac esetében, mint a magyar piac, hogy ugye 15 millióan beszéljük ezt a nyelvet, tehát hogyha valaki ezen a nyelven gyárt tartalmakat, akkor nyilván csak ezt a létszámot tudja egyáltalán megpróbálni megszólítani, szemben mondjuk az angol szász, vagy a spanyol ajkú, vagy a távol-keleti tartalomgyártókkal, akik ugye a több százmilliós piachoz, vagy akár milliárdos piachoz is szólnak ezen a bolygón. Akkor is értékes lehet egy tartalomgyártó, hogyha csak néhány ezer ember ad az ő véleményére, de mondjuk egy olyan témának a szakértője, amivel kevesen foglalkoznak, ami egy kisebb, de jól beazonosítható réteget érdekel.
4: Na most a turizmus az azt gondolom, hogy tágakat érintő dolog, tehát akkor itt nagy elérésről lehetett szó. Reálisan ön szerint egy ilyen kampány, amire ugye meghívták ezeket a külföldi véleményvezéreket, mennyibe kerülhet? Tehát reálisan mondhatunk egy összeget?
6: Ezt így a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján, illetve az alapján, ami még ma nyilvánosságra került a sajtóban, ezt nem lehet ennyire pontosan megmondani. Itt azért egy sokkal komolyabb piacelemzést kellene csinálni, hiszen ugye itt nem csak magyar tartalomgyártókról volt szó, hanem több száz influencer érkezett külföldi országokból, és alapvetően azt is látjuk, hogy a magyar tartalomgyártókhoz képest mondjuk tőlünk nyugatabbra az influencerek arányosan is sokkal magasabb díjszabással dolgoznak. Itt ami kirívó ebben az eddigi információk alapján az, hogy úgy tűnik, hogy az influencereket szinte kizárólag luxus helyszínekre vitték el, luxus éttermekbe, luxus szállodákba, miközben pedig alapvetően olyan tartalomgyártókról is beszélünk, akiknek a követőtábora adott esetben olyan fiatalokból, vagy olyan hétköznapi emberekből is állhat, akik ezt a fajta életmódot nem feltétlenül engedhetik meg maguknak. Tehát első ránézésre, ami kirívó benne, az talán az, hogy nem teljesen világos, hogy kinek szólhatott ez a kommunikáció.
4: Épp ezt akartam kérdezni, hogy a hírek szerint a Z-generáció célozták meg velük, de mondjuk a Villás reggeli a Párizsi udvarban, ami az egyik programpontként szerepel, az nem tudom, hogy mennyire elérhető cél, vagy vonzó programpont egy Z-generációsnak.
6: Hát igen, ez ugye attól függ, hogy mondjuk ez a bizonyos fiatal milyen családba született, de igen, azért alapvetően a Z-generációt megszólító kampányok, legalábbis amelyeken mi dolgozunk, ritkán szólnak luxus termékekről és luxus szolgáltatásokról.
4: Hogy lehet egyébként mérni azt, hogy ez most eredményes volt vagy nem?
6: Hát nagyon sokféle célt ki lehet tűzni egy influencer kampány tervezése során. Alapvetően ezek a kampányok leginkább márkaépítésről szólnak, és márka alatt nyugodtan érthetjük egy városnak a márkáját is, tehát a Budapest mint márka, vagy Magyarország mint vonzó turisztikai célpont szintjén egy márka. Tehát alapvetően a márkaismertség növelés az elsődleges célja általában az influencer marketing kampányoknak. Másodlagos célja lehet valamiféle fajta direkt konverzió, ami alatt értünk mondjuk vásárlást, vagy weboldalra látogatást. Hogyha végeztek kutatást például a márka ismertségéről, a Budapest város ismertségéről, vagy mint potenciális destináció a célcsoport körében, a kampány előtt és a kampány után, és mondjuk nőtt a város ismertsége, vagy nőtt az ide utazási kedv, akkor ez például lehet egy olyan cél, ami mérhető. Hogyha volt egy weboldal, ami turisztikai információkkal látja el a közönséget, és mondjuk erre a weboldalra tereltek ezek az influencerek, akkor ez is lehet egy cél. De gyakori szokott az lenni, hogy a közösségi média tartalomgyártók arra buzdítják a követőiket, hogy próbálják ki ők is azt a terméket, jelen esetben látogassanak el esetleg ők is ide, készítsenek erről tartalmat, és hogyha mondjuk az ilyen témájú, vagy az úgymond ilyen hashtaggel ellátott tartalmak nőttek az adott vizsgált időszakban a közösségi médiában, és erre is megvannak az eszközök, hogy hogyan lehet ezt mérni, figyelni, akkor ez is lehetett egy cél.
4: Szóval és hogyan lehet ezt mérni? Mert hogy az elég rejtélyes, hogy kik voltak azok, akik aztán ugye meghívást kaptak. Annyi információnk van, ugye, hogy a Budapest Influencer Tripre több mint 10 nemzetközi küldőpiac, mint egy 50 bloggerét, illetve további 100 hazai tartalomgyártót meghívtak, de volt amerikai, szlovák, német, olasz, spanyol, holland, norvég, brit, de brazil és ausztrál is. Közöttük. Uh-huh. Önnek nyilván van rálátása erre a piacra, úgy tud neveket, akik tényleg nagy szó, hogy ide jöttek?
6: Voltak köztük nagy követőtáborra rendelkező népszerű tartalomgyártók. Mi ugye elsősorban inkább az európai piacot figyeljük, hiszen oda szoktunk mi magunk is dolgozni, de én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy ők ide jöttek, az még így külső szemlélőként megítélni, hogy most ez egy sikertörténet, vagy nem sikertörténet, ezt nem lehet megmondani. Ismerni kellene, hogy mi volt a kampánynak a pontos célja, milyen célokat állítottak föl, és aztán, hogy milyen mérőszámokat használtak, mert mondom, számtalan módon lehet mérni egy-egy ilyen kampánynak a sikerességét, csak ehhez mélyebben bele kellene látni az anyagokba.
4: Mondjuk azt a 444-nek kellett kiperelnie, hogy egy végső összeg rendelkezésre álljon a nyilvánosságnak, és a teljes költséget nettó több mint 3000 milliárd forintot említettek, illetve az influencerek felületén történő médiavásárlás több mint másfél milliárd forintot tett ki. Most az árérték arányos? Mérhető valahogy mégis, hogy ez
6: bocsánat,
4: az össz...
6: Igen. Bocsánat, de ha jól tudom, 3 milliárd forint, nem 3000 milliárd forint.
4: Ja, persze, bocsánatot kérek. Igen, 3,1 milliárd, igen.
6: Na most ennek az összegnek valószínűleg jelentős része mehetett el az utazásra, illetve a szállásra, illetve az ellátásra. Ugye az látható, hogy ugye, ahogy már korábban beszéltük, hogy a luxus körülmények között tartották, úgymond csúnya szóval élve ezeket az influencereket, vagy látták vendégül, inkább így helyes. Szóval biztos, hogy nagyon nagy része ennek az összegnek erre ment el. És hát ha arról beszélünk, hogy itt voltak Nyugat-Európából, meg a tengeren túlról is, tehát más kontinensről is nagykövető táborral rendelkező tartalomgyártók, akiknek egyébként a szokásos árán felül valószínűleg meg kellett fizetni azt a több napig tartó rendelkezésre állást is, amikor is ők mondjuk más munkát nem tudtak elvégezni. Ez mókásan hangozhat, hogy mint hogyha jaj, szegények, hát de rossz dolguk van, hanem de azért ezt látni kell, hogy egy-egy ilyen tartalomgyártóért sok márka versenyez, sokan szeretnének velük együtt dolgozni, előfordulhat, hogy elesnek ilyenkor más együttműködési lehetőségektől, ezt ilyenkor mind-mind beárazza az ő menedzsmentjük, tehát biztos, hogy ennek is jelentős költsége volt.
4: Bocsánat, van ennek egy másik oldala is, hogy számon kérhető ő, hogyha nem ad érte cserébe semmit? Azt olvastam, hogy volt olyan, aki egyszerűen Prágának nevezte a magyar fővárost.
6: Hát természetesen, hogy ne. Itt egy piaci alapon működő együttműködés esetében nagyon szigorú szerződéses követelmények kötik a tartalomgyártót, és meg van határozva, hogy mi az, amit kötelezően el kell mondani ezekben a tartalmakban, mi az, amit kötelezően meg kell jelenítenie, és hogyha hibázik, akkor kötbérezhető és számon kérhető. Tehát ehhez vannak ők is hozzászokva, amikor mondjuk multinacionális márkákkal dolgoznak együtt, legyen az akár egy üdítőital, vagy egy sminkmárka, vagy adott esetben éppen egy országnak a turisztikai hivatala.
4: Ön rálát arra végezetül, hogy ez a szakma hogy működik, vagy a legnagyobb sztárok mit csinálnak, az ideérkezettek közül tud-e olyanról, vagy látta valakinek a posztját, ami kifejezetten ehhez a kampányhoz kapcsolódik?
6: Akkoriban, amikor ezt az ügyet először felkarolta a sajtó, akkor láttam ilyen tartalmakat, igen.
4: És úgy érzi, ugye szakemberként, hogy ezek valóban velős tartalmak voltak, olyanok, amik elérhetik ezt a mágnes hatást, amit reméltek tőle?
6: Nekem akkor is azt tűnt fel, amit már most is említettem, hogy nem volt világos nekem, hogy ki ennek a kampánynak a célcsoportja, mert hogyha kifejezetten csak a luxus életmódban fürdőző, vagyonos, tehetős emberek, akkor el tudom képzelni, hogy mutattak olyan célpontokat itt az influencerek Budapesten belül, ami nekik vonzó
4: lehet. Hát bízunk benne.
6: Hogyha nagy általánosságban csak a fiatalok, akkor kétes a dolog.
4: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Önöknek pedig köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Viszont hallásra.
1: Kossuth Rádió.
2: Újra mindenkié.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Egy 4 éves oltatlan kislány meghalt diftériában, azaz torokgyíkban az olaszországi Palermóban. A tragédia néhány nappal ezelőtt történt, az eset hatalmas felháborodást, valamint jogi vizsgálatot indított el. A lány egyik rokona szintén megkapta a fertőzést, de ő oltott volt, így enyhe tünetekkel megúszta. A

0: ellen. Fantasztikus teljesítményként a világon harmadikként vezették be ellene a kötelező védőoltást. A vakcina gyártása az akkori Országos Közegészségügyi Intézetben Koch Sándor mikrobiológus vezetésével valósult meg. A 2009-ben elhunyt tudós még 2005-ben 80 évesen beszélt erről a szerkesztőnek, Gimes Júliának, és ez a másfél perc, ami most következik, komoly érték az archívum számára is.
1: A gyerekvédőoltás elleni vakcinát elvállalta Magyarországon, hogy megcsinálok. Utáltam pedig vakcinát termelni, mert végül is hát az sematikus, nem igazán kreatív szellemi munka. De ugye ott volt a Ferenc Palia, László kórház főorvosa annak idején, amikor ugye próbáltak rábeszélni engem a poliovakcina készítésre, én meg kicsit visszajogtam, mert én teoretizálni jobban szerettem. Szóval a disznófüli Ferenc Pali az végig vitt engem az osztályon, az
2: a László kórházban a betegeket megmutatta?
1: Kis ilyen végtek bénulásos, de egyébként kacarászó és vidám gyerekek voltak a kórtermekben. Aztán egyszer csak, mint egy véletlen időben nyitott egy olyan kórterembe, ahol vagy 20 gyerek most időben volt. Az egy iszonyú látvány volt. És hogy onnan kijöttünk, azt mondtam, Sándor, csinálod a vakcinát? Mondtam, tudod, mit Pali csinálom? Mert úgy elképzeltem, hogy úgy 4 végtag bénulással 2 éves kortól 30-40 éves korig esetleg összenig elérni, az micsoda egy élet lehet. Ha ezt meg lehet kerülni azzal, hogy én utálok vakcinát csinálni, és mégis megcsinálom, akkor azért ezt meg kell csinálni. Ha embernek akarom nevezni magam, és akkor elkezdtek megcsinálni a vakcinát. Végül is egy év alatt el is készült, pedig hát nem volt könnyű a dolog, mert ugye ez az 50-es évek vége fele se pénz, se posztó, semmi nem volt. Sajnos az egyik miniszterhelyettesünknek a gyereke kapott egy ilyen 4 végtagos bénulást, szerencsétlen, és akkor egyszerűen lett pénz a polió vakcinára.
0: Archív felvételről Koch Sándor mikrobiológust hallották, és hát nem véletlenül idéztük őt az oltásokkal kapcsolatosan. A stúdióban vendégünk Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekinfektológusa, azaz a gyermekkori fertőző betegségek szakértője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm én is a rádióhallgatókat.
0: Milyen érzés volt ezt hallgatni? Ugye, ahogy Koch Sándor fogalmazott, és az ember kicsit mosolygott rajta, hogy hát nem igazán kreatív szakma ez a vakcina gyártás, ezért nem volt annyira kedve hozzá.
3: Hát bennem két dolog jött most össze, egyrészt én 2009-ben kezdtem a László kórházban dolgozni, úgyhogy ez tényleg egy velünk élő történelem volt, és hogy bámulatos, hogy régen egy orvos az polihisztor is volt, és ezek a polihisztor orvosok szerintem a 21. században egyre jobban eltűnnek, mert most már mindenki van, hogy egy dologhoz ér, de ahhoz nagyon, de olyan orvosok, mint akiktől mi is tanulhattunk, még volt szerencsénk, azok már egyre ritkábban bukkannak fel, akik gyakorlatilag sok mindenhez nagyon jól értenek.
0: Ugye visszatérve az alaptémánkhoz, az oltásokra, 1958 óta nagyon sok idő eltelt, több generáció felnőtt gyakorlatilag, és már automatikusan kapott kötelező jelleggel oltásokat. Hogyha nézzük mondjuk Magyarországot nemzetközi viszonylatban, akkor milyen nálunk az oltási rend? Tehát ugye vannak kötelező oltások, most én már abban is bizonytalan vagyok, hogy van-e ajánlott kategória, vagy csak az van, hogy akkor egyébként utána lehet nézni és külön kifizetni, szóval hogy állunk?
3: Vannak életkorhoz kötött kötelező védőoltások, amikkel Magyarország nagyon jól áll, mert az átoltottsági arány a legtöbb oltásnál a 97-98 vagy még magasabb százalékot eléri.
0: Mi ennek a minimum, is... bocsánat, a 94-95, valahol ott szokták húzni a határt.
3: Hát ez különböző betegségeknél különböző százalékok vannak meghúzva, például ha azt mondjuk, hogy egy kanyaró, ha bekerül a lakosságba, akkor hogyha a lakosságnak a 97%-a ott, akkor nem lesz képes majd járványt csinálni. Úgyhogy általában a 95% feletti átoltottság az a legtöbb betegségnél egy jó átoltottságot jelent, ami nagyjából védi is azokat a fogékonyokat, akik valamiért életkorukból adódóan elsősorban nem kaphattak oltást, hogy ne is fertőződjenek meg, mert nem engedi, hogy az adott betegség cirkuláljon az országban. Ebben Magyarország szerintem nagyon jól áll, összehasonlítva mondjuk a szomszédainkkal, akár ha Romániát nézzük, akár ugye Ausztriát, vagy más egyéb országokat is, hol több azoknak az aránya, akik nem részesülnek a kötelező oltásokból. És akkor vannak a ajánlott oltások, ugye ezek zömmel költségtérítésesen
0: kaphatunk. Tehát fizetünk érte, választhatjuk.
3: Igen, aminek hát az, hogy melyik az ajánlott oltást, azt leginkább az ember az ő elsődleges prevencióját biztosító orvosától értesül.

0: lehetne, ugye ez az alapellátó, gyerekházi orvosok, felnőtt házi orvosok, nekik lenne talán a feladatuk esetleg még a védőnőknek elmondani, hogy milyen oltások vannak, és melyik ellen érdemes beoltatni magát az embernek.
1: Én úgy emlékszem, hogy annak idején, amikor a gyerekeink kicsik voltak, akkor a védőnőtől kaptunk elsődlegesen felvilágosítást arról, hogy például, ha a családban volt, nálunk ez fordult elő, olyan bárányhimlő, ami rendkívül csúnyán gyógyult, övsömör, stb., akkor a bárányhimlő elleni egyébként csupán ajánlott kategóriába sorolt védőoltást, akkor érdemes nekünk kérni.
0: Így van, hát hogyha a védőnő az rendszeresen, ugye törvény szerint havonta, születés után látja a gyermeket, ami egy sokkal gyakoribb kapcsolatot jelent, nagyobb bizalom alakulhat ki, mint adott esetben egy házi orvossal, a gyerekházorvossal szemben, akkor a védőnőnek is egy nagy szerepe lehet a prevencióban, és való igaz, ugye a bárányhimlő is most már 6.-7. éve kötelező védőoltás lett, de korábban csak az ajánlottak között volt, és mi, mint a fertőző osztályon dolgozó orvosok ezt mindenkinek ajánlottuk, ez most elkerült abba a zsebbe, ahol a kötelező oltások között van.
1: Gondolom, hogy ez, amit mond, hogy az egyik zsebből az át, másikba átkerül, ez már inkább egészségpolitika, ez nem a szakorvos döntése, de gondolom, hogy önöktől indul el a javaslat, hogy látnak nem tudom mennyi fertőző esetet, túl magas a számuk, túl csúnyán gyógyul, túl sok szövődménye van, vagy nem tudom, én laikusként most ezeket tudom elképzelni, és akkor valahogyan innen elindul egy javaslattétel.
0: Hát igen, hogyha pont a bárányhimlőt nézzük, akkor a kötelező oltásba való besorolása előtt évente olyan 40-45 ezer volt a bejelentett eset szám, és azért azt tudni kell, hogy a bárányhimlő általában egy enyhe betegség, szóval hogy ritkább a szövődmény, ha a hivatalos statisztikákat nézzük, akkor 2-3% között lehet a szövődményes bárányhimlő eset, amire azt mondhatjuk, hogy hát ez nem annyira nagyon sok. De hogyha azt nézzük, hogy egy évben mondjuk 40 ezer gyermek megbetegszik, akkor neki a 2-3% azért már az 1000 főt fogja kitenni, és hogyha ezt egy évvel mondjuk, akkor mondhatjuk, hogy évente akkor vagy hetente 20 szövődményes bárányhimlő fordult elő Magyarországon, az ebből az oldalról meg már soknak tűnik. Ugye vannak olyan betegségek, amik ellen azért van védőoltás, mert mondjuk nagyon gyakori, de nem annyira súlyos szövődményekkel jár, és akkor vannak azok a betegségek, amik lehet, hogy ritkábban fordulnak elő, de sokkal súlyosabb következményekkel járhatnak, mint például akkor a kezdetben emlegetett toronggyík, ami magas halálozással jár, vagy ide sorolható ugye a tetanusz, ami szintén, hogyha egy oltatlan ember kapja, akkor 99%-kal belehal a betegségbe, vagy akár a veszettség is, ami ugye egy nem gyógyítható fertőzés.
1: Említette a bárányhimlőt, ebből indultunk most ki teljesen véletlenül, ahogy említette az ajánlott kötelező kategóriát. Hosszú távú következménye is van akár ezeknek a szövődményeknek? Ugye most itt a számokat sorolta, hogy mennyi az az 1-2%?
0: Hát szerencsére a bárányhimlő szövődményei azok szinte minden esetben maradéktalanul gyógyulnak, de ugye azt is tudni kell, hogy a leggyakoribb szövődménye az a bakteriális felülfertőződés volt, ami időnként véráramfertőzéshez esetleg sokhoz is vezethetett. Ezek a betegek van, hogy intenzív ellátás mellett tudnak meggyógyulni, esetleg 20-30 évvel korábban ők meghaltak, most túlélnek, a teljes gyógyhajlamuk szinte 100%, de akkor nagyon súlyos betegséget tudnak létrehozni, hogy az idegrendszeri szövődmények közül is, hogy a kisagyi gyulladást tud okozni a bárányhimlő, ez is maradéktalanul szokott gyógyulni, csak elég kellemetlen lehet, hogyha egy gyermek vagy egy felnőtt 2-3 héten keresztül folyamatosan hány, illetve hát a tüdőgyulladás, ami főleg a várandósokban szokott nagyon súlyos lenni, ez egy vírusellenes kezeléssel gyógyítható, de ez is egy súlyos szövődménye, de ha kigyógyul belőle az ember, akkor hosszú távú következménye a bárányhimlőnek ugye talán csak az övsömör, ami szintén teljesen egyedi, hogy valakinek soha az életében nem lesz, valakinek meg akkor évente lesz.
1: Vagy és ez ráadásul elég fájdalmas. 0630 9666, ez az SMS számunk, írjanak, kérdezzenek az oltásokkal, kötelező ajánlott oltásokkal kapcsolatosan, vagy esetleg a szövődményekről, erre is tudunk válaszolni, a Viberen pedig a Kossuth Rádiót keressék. És akkor most beszéljük meg az alapját az egésznek, hogy hogyan is működnek az oltások. Egy laikus hogyan képzelheti azt el, mit szúrnak belém, hogyan reagál a kis szervezetem, mit állít elő, megtanulja, nem tanulja, gyengített kórokozó, egy kicsit igazodjunk, vagy segítsen el igazodnunk ebben.
0: Hát a védőoltások azok két csoportba oszthatók, gyakorlatilag vannak az aktív védőoltások és a passzív védőoltások. Az aktív védőoltás során a kórokozót vagy annak valamelyik részét, egy tisztított fehérjéjét, vagy egy cukort, vagy bármit, ami a kórokozóhoz tartozik, azt adjuk be a szervezetnek, és akkor ezáltal a szervezet ezzel bizonyos sejtek kapcsolatba lépnek, és ennek optimális esetben az lesz a következménye, hogy védettség alakul ki az adott kórokozóval szemben. Az már teljesen platform függő, hogy most mi egy gyengített kórokozót adunk be, ugye ez a leggyakrabban a MMR oltásban lévő kanyaró, rubeola és mumps vírus, meg a bárányhimlő oltása is egy gyengített vírus tartalmaz, ami önmagában nem képes betegséget létrehozni, vagy pedig a kórokozónak valamelyik részét levágjuk, és azt juttatjuk be a szervezetbe, és ezáltal kényszerítjük a fehérvérsejteket, hogy létrehozzanak ellene ellenanyagokat, és védettséget okozzanak.
1: Tehát ezek a védekezésre kényszerítjük a szervezetünket, és akkor ez egy hosszabb távú memória?
0: És ez egy hosszú távú, optimális esetben akár élethosszig tartó védettséggel járó immunizációt jelent. A passzív védőoltásoknál pedig már a kész ellenanyagokat juttatjuk be az emberbe, ugye ezek jellemzően lebomlanak, akár három, akár kettő, akár egy hónap alatt, ezt akkor alkalmazzuk, amikor vagy nincs idő arra, hogy védetté tegyük a szervezetet, vagy pedig valamiért nem kaphatja meg az ember az oltást, de legjobb például, hogyha egy kanyarossal találkozik egy csecsemő, akkor őt passzív oltással védhetjük meg a betegség ellen, mert ugye egy éves kor alatt, 9 hónapos kor alatt a kanyaró elleni oltást nem adható még be.
1: Hogyan és miért biztosítanak az oltások hosszú távú védettséget? Kérdezem ezt csak azért is, mert eszembe jutott a kullancsenkefalitis oltás, ami ugye többszörösen ismétlendő oltás, tehát tipikusan és típusosan nem ad folyamatos védelmet.
0: Ezeknek az oltásoknak a nagy része úgy mondjuk, hogy boosterelhető a védettség, tehát azt jelenti, hogyha ismételten találkozik ugyanazzal az antigénnel, tehát ugyanúgy beoltjuk, ugye, hogy a csecsemőket is 2-3-4 hónaposan, aztán majd 18 hónaposan beoltjuk, akkor azt várjuk, és az történik, hogy az ismételt kórokozó részletnek a beadása után magasabb szintű ellenanyagot tud ki a szervezet aztán termelni, amelyeket időnként 5 vagy 10 évente, ha megismételünk, akkor mindig egy magasabb szintű elanyag válasz fog létrejönni, ami bizonyos betegségeknél most úgy gondoljuk, hogy élethosszig tartó védettséggel jár, hogyha azt vesszük, hogy mondjuk egy hepatitis A elleni védőoltás, ami az ajánlott oltások között van, bár Magyarországon 2 éve már hepatitis A járvány zajlik, akkor most a jelenlegi tudásunk szerint, hogyha a 2 oltást megkapjuk a hepatitis A-val szemben, akkor élethosszig védettek vagyunk. Ugyanakkor mondjuk, hogyha a szamárköhögést nézzük, ami szintén egy 2 évvel ezelőtt újra fénykorát élte, és sajnos évtizedek óta először csecsemők halálához is vezetett Magyarországon is. Az ellen tudjuk, hogy a védettség gyakorlatilag 5-10 év alatt lecsökken, úgyhogy annak egy rendszeres emlékeztető oltás szükséges.
1: 0630 9666, itt kérdezhetnek SMS-ben, Viberen pedig a Kossuth Rádiót keressék. Egyik hallgatónk azt kérdezi, és itt segítsen, mert én ezt nyilván nem értem. Vannak olyan oltások, melyeknek a tartósítószere egy molekula higany. Miért? Vagy miért? Gondolom az a kérdés, hogy miért kerül bele higany?
0: Hát igen, ugye sok minden ment keresztül az oltásfejlesztés, és mindegyiknek az volt a célja, hogy a még biztonságosabbá tegyék. Ugye azt mondjuk, meg úgy gondoljuk, hogy az a fajta higany, amivel bizonyos oltások készültek, azok nem rakódnak le a szervezetben, hanem kiürülnek, gondolom erre utalta a kérdező is, mert bizonyos oltás elleneseknek a formaldehid és a higany volt a fő.
1: Igen, hát nem sok jót olvastunk mostanában a higanyról, hogyha visszanézi az ember csak úgy válogatás nélkül az internetet.
0: Igen, de ez viszont ez nem kerül be, nem rakódik le a szervezetbe, hanem ez kiürül a szervezetbe.
1: Tehát ezek az olyan,
0: oltások már nem is tartalmazzák.
1: Igen. Tehát van, ami nem tartalmaz, és ami tartalmaz, az pedig átmegy rajtunk, ez igen. A lényegi válasz. Köszönöm szépen, és most folytassuk azzal, hogy visszatérünk kicsit a műsor elején idézett hírhez. A diftériában meghalt kislány szülei az autizmustól féltek az oltás kapcsán, pedig már több mint 25 éve kiderült, hogy az az 1998-ban született közlemény, amely azt állította, hogy a kanyaró mumps diftéria oltás autizmust okoz, hamisítás, magyarul az egész álhír és kitaláció volt. Vannak olyanok is, akik azért nem akarják gyereküket beoltatni, mert azt gondolják, előnyös átesni a betegségeken. Pár napig lázas lesz, nem történik semmi különös. A szülők között is gyakran vitát generálnak az oltások, a szakemberek pedig nem értik miért. Gimes Júlia a Pécsi Tudományegyetemen működő Nemzeti Virológiai Laboratórium igazgatóját, Kemenesi Gábor virológust kérdezte.
2: Mit mondana azoknak, akik azt mondják, hogy hát nem kell annyira ragaszkodni az oltásokhoz, jobb, hogyha a gyerek átesik a bárányhimlőn, vagy átesik a rubeolán, vagy megkapja a mumpszot?
3: Virológusként tudom mondani, hogy nem érdemes a vírusokkal packázni. A legforróbb téma most a vírusoknak a hosszú távú fertőzési szövődményekkel kapcsolatos hatása. Olyan vírusoknak is, amiket évtizedek kutatunk, derül ki, hogy különféle neurológiai, kardiológiai, biológiai, egyéb elváltozásokat hosszú távon, évtizedes távon okoznak, vagy akár daganatképző vírusokként értelmezhetőek, vagy éppen cukorbetegséget idéznek elő. Ezért is fontosak a vakcinák, nem csak azért, mert éppenséggel elkerülünk egy lázas betegséget, hanem azért is, mert fogalmunk sincs még a legtöbb vírusnál, hogy milyen közép hosszú távú hatásai lehetnek, és egy nagyon gyakori tévhit, és sajnos sokak által hallgatott rádióműsorban is hallottam ilyen butaságokat, hogy hát erősíti az immunrendszert, hogyha én átesek egy vírusfertőzésen. Ez egy akkora butaság, hogy nem is tudok ehhez hasonlót mondani, tehát ilyen nem létezik. Az immunrendszerünk nem fog attól erősödni, hogy beengedünk egy parazitát, ami egy vírus a szervezetünkbe, és hagyjuk ott rumlizni, úgyhogy egyébként nem tudjuk, hogy a mi fiziológiás állapotunkban éppenséggel meddig tud jutni, a szervezetünknek melyik részében tud elbújni, és akár évtizedek múlva komoly problémát okozni. Ezt egyszerűen nem szabad hagyni. Tehát a vakcinák itt is fontossá válnak, hogy ezek ellen a most még nem látott, nem ismert hatások ellen megvédenek. Egy nagyon fontos példa egyébként az Epstein-Barr vírus.
2: Ez okozza a csókbetegséget, a mononukleózist, ugye?
3: Igen, tényleg évtizedek óta kutatja a tudomány. Néhány éve az egyik legnagyobb tudományos felfedezésként lett elkönyvelve a virológiában, kiderült, hogy a szklerózis multiplex kockázatát, az Epstein-Barr vírus fertőzés 32-szeresére növeli. Tehát ez megint azt mutatja, hogy ezekkel nem érdemes játszani. És egészen meg szoktam döbbenni, amikor ez a szóba kerül, hogy most ugye az Amerikai Egyesült Államokban, hogy a kanyaró elleni átoltottság csökken, ott most már sajnos kisgyermekek is meghaltak a szülők felelétlenségéből, meg az álhírek terjedése miatt. És amikor azt mondom, hogy már nem is tudom, egy vagy két kisgyermek is meghalt, akkor mondják, de hát az csak kettő. Egy ilyen elhangzik. Tehát azt gondolom, hogy a modern világban, amikor van eszközünk arra, hogy a gyermekeink, akiknek még nincs döntési jogkörük, meg lehetőségük, hogy megértsék ezt a világot, védettek legyenek olyan betegségek ellen, amiben 100-200 éve még belehaltak a gyermekek. Az, hogy ezt le tudtuk győzni, ez egy óriási előny, és elszörnyedve és szomorúan nézem azt, hogy a legőrültebb álhírek is teret tudnak nyerni a közösségi médiában, és tudják roncsolni azt a fajta biztonságot, amit a modern világ meg tudott teremteni a gyermekeinknek, meg nekünk, meg az édesanyáinknak, édesapáinknak, mert ugye itt idősekről is beszélünk, nem csak gyermekekről. Egyelőre nem látom egyébként a kiutat ebből, hogy hogyan lehetne ezzel ellen küzdeni, de nagyon szomorúan nézem, hogy egyre nagyobb terek nyernek ezek.
1: Az előző percekben Kemenesi Gábor virológust kérdezte Gimes Júlia, és folytatjuk a beszélgetést dr. Pék Tamás gyermekinfektológussal itt a stúdióban. Mi a véleménye arról, ami elhangzott? Tehát mondjuk ön találkozott olyan gyerekkel, aki azért kapott el betegséget, vagy azért lett beteg, mert nem kapott meg valamilyen védőoltást. Ugye azért Magyarországon ez még annyira nem súlyostán vagy drámai a helyzet, mint mondjuk az Egyesült Államokban vagy Romániában.
0: Egyetértek azzal, amit a bejátszásban hallottunk. Olyan gyermekkel, aki kötelező oltásban nem részesült és úgy kapott el betegséget, én most így nem tudok felidézni, de ha azt veszük, hogy például a gennyes atyhártyagyulladást okozó meningokokkusz baktérium ellen ajánlott oltás van, és olyat nem kapott meg gyermek, és azáltal ilyen beteget azért látunk rendszeresen, úgyhogy előfordul.
1: Ugye a felvezetőben valami olyasmit mondtam, hogy ugye a szülők között is gyakran vitába torkolik az oltásokkal kapcsolatos kommunikáció, hogy hát majd átesik rajta, és akkor az az egyszerűbb megoldás. Erről beszéljünk kicsit, ez az átesik rajta. Mert hogy alapvetően csecsemőket oltunk, kisgyerekeket, tehát mi a jobb neki, vagy a szervezetének?
0: Hát ugye említettük azt is, hogy sok oltás az azért van, mert nem súlyos általában a betegség, csak ritkán válik súlyossá, amiről például a bárányhimlőt, ha újra idézzük, akkor nem tudjuk meg az első 2-3 kiütés esetén, megjelenő kiütés esetén az adott gyereknél, hogy nála lesz-e szövődmény, vagy nála nem lesz szövődmény. Ja, a bárányhimlőn való áttesés, és ahogy a kanyaron való áttesés is élethosszig tartó védettséget okoz. Ezzel szemben mondjuk a kanyaró elleni oltás az leggyakrabban 20-30 év után akár csökkenhet is az által kiváltott védettség. Ugye azért oltjuk a gyerekeket, hogy a legveszélyeztetett populáció, például a kanyarónál a csecsemők védve legyenek, és úgy tudjuk ezt a magas átoltottsággal azt elérni, hogy a vírus ne keringjen az országban, hogy a 18 hónapos kisdedeket beoltjuk kanyaróval, és így aztán a csecsemők is védettek lesznek. Ugye, ha az influenzát is nézzük, ami talán az egyik legelutasítottabb oltás Magyarországon, sajnos az egészségügyi dolgozók által is, hát arra is azt mondhatjuk, hogy az influenza jellemzően egy enyhe betegség, hiszen 3-4 napig lázas, meg fáj az izmom, meg fáj a fejem, de aztán pont, hogy kinél lesz szövődmény, azt nem tudjuk, és ugye vannak rizikócsoportok, ahol a szövődményeknek a gyakorisága azért magasabb, és ilyen rizikócsoportba tartozik az elhízás, a krónikus szívbetegség, meg a krónikus tüdőbetegség, mondjuk az könnyű elképzelni, hogy Magyarországon egy elhízott mondjuk dohányzás miatt COPD-s és szívbeteg azért könnyen összejön egybe ez a három rizikó, és adott esetben ez a három rizikó már 15-szörös kockázatot jelent arra, hogy ő influenzától tüdőgyulladást, esetleg kórházbat, esetleg intenzív osztályt fog majd igényelni.
1: Itt akkor kapcsolnék egy kérdést is hallgatóinktól. Túlterhelik-e a csecsemők immunrendszerét a túl korai oltások? Ugye ez is egy kérdés, hogy kell-e már a csecsemőket oltani, hiszen túl fiatalok még hozzá. Na hát erre lehet-e válaszolni? Vagy megnyugtatóan válaszolni?
0: Hát a megnyugtató válasz az lenne, hogy nem tudjuk ezzel túlterhelni az immunrendszert, hisz egy csecsemő és kisded számtalan egyéb kórokozónak a terhelésével találkozni fog, és hogyha azt vesszük, hogy mondjuk a szamárköhögés az leginkább a 6 hónap, 12 hónap, de leginkább a 6 hónap alatti csecsemőkben halálos, akkor már onnan érthető, hogy miért kezdjük el 2 hónapos korban az ő oltásukat, és hát ugye azt tudni kell, hogy egy csecsemőnek a immunválasza azért nem olyan erős, mint egy nagyobb gyereki, egy felnőtt, ezért hiába adunk egy oltást 2 hónaposan, attól még nem fogjuk azt a mértékű választ elérni, mint hogyha mondjuk egy évesen vagy 2 évesen adunk valakinek egy oltást, mert korábban mondjuk nem kapott volna. Ezért kell az, hogy a csecsemőket 2, 3 és 4 hónaposan is ugyanazzal az oltóanyaggal ismételt oltásban részesítjük.
1: Figyelmeztetjük a szervezetet, hogy...
0: Igen, mert a harmadik oltás után lesz már olyan szinten védett, hogyha vele szembe jön a szamárköhögés baktériuma, akkor nem fog tőle megbetegedni. Ugyanúgy, ahogy a tetanusznak a baktériumával is a 3 oltásban részesült, meg hát akkor a sajnálatos módon már korábban idézett torokgyíknak a baktériuma is a 3 oltást véd ugye csecsemőkorban, de a 3 oltás sem lesz egy olyan tartós védettség, ezért kell aztán ezt majd 1,5 éves korban, meg aztán még 6 évesen, meg 11 évesen ezt megismételni.
1: Mitől függ, hogy egy oltást milyen életkorra időzítenek? Emlegette itt a 2-3-4 hónapos gyerekeket, meg ugye a 1,5 éves ismétlő oltás, szóval melyiket hova kell ezt rakni? Nyilván megvan egy oltási sorrend, de hogy ez hogyan alakul ki?
0: Hát alapesetben élő egyengített vírus tartalmazó oltást ugye azért nem adunk csecsemőkorban, mert ha az édesanyja védett azzal a betegséggel szemben, akkor ő ezeket az antitesteket a mélepényen keresztül át tudja adni a gyermeknek, úgyhogy ha mondjuk egy 2 vagy 3 hónapos csecsemőt beoltanánk kanyaró ellen, akkor az anyai ellenanyagok még azelőtt semlegesítenék azt a legyengített vírust, mielőtt a szervezet tudna belőle hasznot húzni, tehát saját antitestjei lennének. Ez általában, ha hát ilyen 9-12 hónapos korra kiürül a szervezetből, ezért van az, hogy ezek a bárányhimlő és az MMR oltás az 12 hónapos kor után van. Ugye utána pedig azt kell megnézni, hogy a szamárköhögés meg a torokgyík az főleg a csecsemőkre veszélyes, tehát már ott el kell kezdeni a védettséget, és akkor ugye ha mondjuk azt nézzük, hogy a fertőző májgyulladás, ami csecsemőkben is okoz betegséget, de annak a oltásnak a dobozára rá van írva 12 hónapos kortól adható, úgyhogy azt nem fogjuk korábban adni, ugyanakkor mondjuk a gennyes agyhártya gyulladásnak a meningokokusz elleni oltást azt már 2 hónapos kortól kezdve javasolt adni, hiszen a gennyes agyhártya gyulladásnak a meningokokusz általi válfaja az leggyakrabban a csecsemőket és a 15-24 év közötti serdülőket betegíti meg, úgyhogy már ott célszerű a gyakorlatilag a kötelező oltás mellett a meningokokusz elleni védettséget is elkezdeni.
1: Szerkesztő mit írja közben, hogy a hepatitis B-t azt például 12 évesen adják, tehát hogy annak ott van az ideje.
0: Hát hepatitis B-t azt az akár újszülött kortól is lehetne adni. Ugye ez volt Amerikában egy másik mostani rendelkezés, hogy kikerült az újszülöttek. Magyarországon ugye elvileg most már a 85-ben születettek, ők részesültek hepatitis B elleni oltásban, úgyhogy most Magyarországon azok az újszülöttek kapják meg a hepatitis B elleni oltást, akinek a várandóság során az édesanyáról nem tudjuk, hogy ő védette hepatitis B-vel szemben, mert aki újszülött korban kapja, annak szinte biztos, hogy krónikus hepatitis és esetleg később daganatos betegsége lesz. Ezeknek a száma nagyon csekély, és a magyarországi járványügyi helyzet, azaz, hogy nincs sok hepatitis B-s, nem követeli meg azt, hogy ezt az oltást az újszülötteknek adjuk, mert bőven védetté tudjuk tenni. Ugye a hepatitis B egy olyan vírus, amelyik parenterális úton terjed, szóval szexuális úton intravénás kábítószerélvezés és transzfúzió az, ami a kockázatot megnöveli. Ugye Magyarországon a vér és vérkészítmények azok bevizsgáltan nem tartalmaznak hepatitis B-t, de mondjuk, hogyha egy ember elmegy egy egzotikus utazásra,
1: ott
0: szóba jön, hogy esetleg a gyermeket, aki nem volt még 12 éves, beoltsuk hepatitis B ellen, mert ha ott kap egy olyan vérkészítményt, akár úgy is tud fertőződni.
1: Azt hiszem, még nagyon sokáig beszélgethetnénk erről, azért annyit még mondjunk el, mert itt egyik hallgatónk írja, hogy Európában nálunk a legmagasabb az oltásszám, hogy tulajdonképpen egy kicsit próbálok jól fogalmazni, most még jól állunk. Ez helyes ez a mondat, vagy helyes ez a megfogalmazás?
0: Hát az, hogy magas az oltásszám, az végül is nem rossz. Egyébként ugye, hogyha azt vennénk, hogy most, amíg télen, az elmúlt években nekünk fő problémát szokott okozni a gyerekosztályokon, az az RS vírus által okozott súlyos alsó légúti fertőzés, amit jellemzően a tényleg az újszülött és 2-3 hónapos csecsemőket betegíti meg. Ugye számos európai országban térítésmentesen oltják vagy a várandósokat, vagy pedig az újszülötteket. Erre Magyarországon sajnos nincsen még lehetőség. Ez nincs ment a kötelező oltási programban is, ez egy 100 000 forintos tétel lenne egyébként. És az, hogy sok az oltás, az gyakorlatilag szerintem számban nem annyira sok, hanem talán azt szokták ebbe belevenni, hogy ugye van egy pneumokokusz nevű baktérium, ami ellen szintén 2 és 4 hónapos korban oltunk, aminek az egy baktériumnak van 100 fajta típusa, és abban a magyarországi oltásrendben benne van 15. Úgyhogy az hiába 2 oltás, azt gyakran 15-nek szokták beszámolni, holott az egy baktérium elleni oltást jelent.
1: Eredetileg úgy terveztem, hogy beszélünk még a romániai helyzetről, és akár az Egyesült Államokról is, én javaslom akár a szerkesztőnek is, hogy ez egy külön adás témája is lehetne, hogy hogyan állunk nemzetközi szinten oltásokkal, mert ez nem is olyan egyszerű, és tulajdonképpen most még jó helyzetben vagyunk. Érdemes lenne még ezt szóba keríteni. Én köszönöm szépen, hogy itt volt. Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekinfektológusa volt ma a vendégünk, és néhány szó a holnapi műsorunkból. Óriási divatja van a fehérje poroknak, már proteines víz is kapható. Proteinkészítményeket fogyasztanak sportolók, testépítők, fogyókúrázók, idősek és fiatalabbak is, meg mindazok, akik nem akarnak lemaradni a trendekről. Van-e ennek bármilyen tudományos alapja, vagy széntiszta marketing fogás az egész? Vendégünk lesz Senker Horváth Kinga, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem sporttáplálkozás tudomány központ vezető dietetikusa. A doktor Kossuth mára búcsúzik, én a hangmérnök Hajósi Bence és a szerkesztő Gimest Júlia nevében is köszönöm a figyelmüket. Jó rádiózást kívánok! A műsorvezetőt Bicsák Esztert hallották.

0: Éjfél múlt 2 perccel. A híreket Mikia György szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Teljesültek a feltételek, 10 milliárd eurónyi uniós forrás érkezhet Magyarországra. Mostantól adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Éjjel még lehetnek záporok, holnap újra kisüt a nap. Magyarország kiáll a NATO egysége és szolidaritása mellett, jelentette ki Orbán Anita Szlovéniában a Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszteri panelbeszélgetésén. A magyar tárcavezető azt mondta, hazánk elkötelezett a védelmi kiadásokkal kapcsolatos célok mellett. Dolgozik a katonai mobilitás fejlesztésén és befogadó nemzeti támogatást nyújt a szövetség számára. A mai határidőre minden feltétel teljesített a kormány az uniós források hazahozatalához, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját, és úgy fogalmazott, jöhetnek a brüsszeli pénzek. 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy lezárult 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKVA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárult az uniós források hazahozatala elől. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal funkciója a demokratikus újjáépítés és a közbizalom visszaszerzése, mondta a hivatal elnöke a Kontroll.hu-nak adott interjúban. Unger Anna azt ígérte, gyorsan, hatékonyan és jogállami eszközökkel fognak dolgozni, és nem politikai célokra használják fel a hivatalt. Hozzátette, akkor járnak el jogszerűen, ha minden cselekménynek, amit feltárnak, lesz jogkövetkezménye. Döntöttek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról, és a kormány megvizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét. Az országgyűlés 2021-ben hozta létre hatóságot, amelyhez például a dohánykereskedelem és a szerencsejátékpiac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energiakitermelés biztonsági és hatósági felügyelete is tartozik. Ugyancsak az STFH hatásköre a bírósági végrehajtás, a végrehajtói kar és a végrehajtási eljárások törvényességi ellenőrzése, az információs rendszerek biztonsági felügyelete is. Mától adómentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A szabály a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikában elkészített emberi gyógyászati célú készítményekre vonatkozik. A NAV felhívja a figyelmet arra, hogy vény nélkül is megvásárolható orvosságok még akkor sem adhatók ki 0%-os áfakulccsal, az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Az időjárásról: reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Aztán felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. Éjjel 14-21 fok lehet, majd napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő várható, de a hajnalok hűvösek lesznek. Hírekkel 1 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Évtizedek óta várunk a kármentesítésre. Az óbudai gázgyár a környezet szennyezés állatorvosi lova. Minden eddigi látogatottságot megdöntöttek a zöld iránt érdeklődők a Szegedi Ifjúsági Napokon. És zöld hírek. E témákat kínálom önöknek. A mikrofonnál a felelős szerkesztő Sarkadi Péter. Több mint 30 éve kellett volna elkezdeni a kármentesítést. Az óbudai gázgyár egykori telepe a mai napig szennyezett földje, és az onnan szivárgó mérgek súlyos környezeti és egészségügyi problémát jelentenek. Talán most elindulhat valami. A Telex megkereste az MVM-et, akinek a kárelhárítása feladata lenne. Azt a választ kapták, hogy a cég kárelhárítási tervet nyújtott be a vízügyi hatósághoz, ez kizárólag a jelenleg fennálló helyzettel összefüggő azonnali beavatkozási intézkedéseket tartalmazza. Ennek keretében elhatárolták a szennyeződést a Dunától, a partszakaszt pedig Óbuda és a Duna irányából is kordonokkal zárták le, hogy az emberek ne tudják megközelíteni a területet. Ettől persze a szennyezés zavartalan. Budapest 3. kerületének Duna partján Parta Bernadett járt.
4: Kedves úriember beengedett engem, igen, és azt mondta, hogy nagyon, ön mindenben nagyon fog nagyon nekem tudni segíteni, és válaszolni. Nem messze a volt óvodai gázgyár a környéken lakóként. Mi mindent tapasztalt? Mi mindenről hallott, vagy mi mindenről tud?
5: Hát 1945 tavaszán költöztünk ide, azon a jogon, hogy édesapám a gázművek dolgozója volt. Ez egy zárt kolónia volt, a székesfővárosi gázművek lakótelepei. Kettőről beszélünk. Az egyik a munkás kolónia, ahol most tartózkodunk, a másik a belső lakótelepen, a tisztviselő lakótelep. Abban a lakótelepben laktak gyárvezetői. A munkás kolónia az pedig 1914 áprilisában került átadásra. Gyakorlatilag ezen a kolónián a világon minden volt, saját élelmiszerboltja, saját hentesboltja, péksége.
4: Olyan, mint egy miniváros, amikor megérkeztem ide is, olyan benyomásom volt, mintha egy külön univerzumba csöppentem volna.
5: Ez így van, pontosan állam volt az államban.
4: No, és erre a zárt közösségre volt-e bármilyen veszély, ami fenyegetően hathatott?
5: Amikor önkormányzati képviselő voltam, 94 és 98 között Óbuda önkormányzati képviselő, akkor egy alkalommal, amikor jöttem haza, éjszaka láttam azokat a mentesítő munkásokat, akik szkafanderbe vették fel azokat a talajokat, például a Aquincumi Múzeum külső területéről is, amelyeket annak idején szabálytalanul ott eltemettek, elhelyeztek. Az nagyon érdekes volt, hogy tulajdonképpen ez alatt a 100-valahány év alatt, amíg működött a gyár, a rákos megbetegedések száma minimális volt. Minimális. De én szerintem a veszélyeztetettségnek egy nagy foka már azért elmúlt.
4: Félelem, vagy bármilyen más érzés van-e önben ezzel kapcsolatban?
5: Nincs. Pontosan az évtizedek bizonyították azt, hogy vagy a józanságunk, vagy a természet józansága, az a közvetlen veszély, ami mondjuk egy akkumulátorgyárunál most kialakult, az itt már nincs.
4: Újabb ház felé sétálok, ahol remélhetőleg több lakót tudok kérdezni. Mennyi ideje él itt a környéken?
6: 1967 óta.
4: Tapasztalt-e bármi furcsaságot ez alatt szennyezés szempontjából, hiszen ugye az óbudai gázgyárról lehet tudni, hogy környezetszennyező.
6: Volt ilyen, de az a gyár maga itt a lakótelepen nem érezni semmit ebből.
4: Egy hölgy bár nem szeretett volna nyilatkozni, azt mondta, hogy évekkel ezelőtt, bár nem tudta megmondani, hogy mikor, volt már, hogy elszállítottak földet és elkezdték tisztítani, legalábbis a hallottak alapján. Viszont akkor egy nagyon büdös szagot lehetett érezni több héten keresztül itt a környéken. Mi mindent tud a környéken az óbudai gázgyárról, illetve annak a környezetszennyezéséről?
7: Erről a korábbi helyi országgyűlési képviselő Szabó Tíme már ezerszer felszólalt ez ügyben, és akkor egyszer lehetett hallani róla, hogy valamit talán a kormány majd csinál vele, de aztán soha semmi nem történt. Most megint azt láttuk a tévében, hogy megjelentek ezek a barna, vörös foltok, miután a Duna most leapadt, és ott a kövek között ott áll az a barna szőtyi.
4: Mennyi ideje lakik itt a környéken?
8: 33 éve.
4: Szoktak erre fele járni a Dunapart fele?
8: Persze, igen.
4: És hogyan készülnek fel, amikor oda mennek? Nem tudom, gumicsizmát húznak, vagy bármi mással készülnek-e?
8: Semmi ilyesmi. Szerintem nem kell félni semmitől.
4: környékbeliek, itt lakók után pedig Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország vegyi anyag szakértője az, aki egy picit válaszol, hogy mi is az, ami legfőbb probléma, mert hogy most itt vagyunk az óbudai gázgyár mellett, Dunaparton, hát egy egész hosszú részen el van kerítve partszakasz, azért vizes területeket én látok, és nem vagyok benne biztos, hogy nem szivárog innen valami a Dunába.
9: Sajnos szinte biztos, hogy szivárog a Dunába szennyezés, ahogy azt teszi évtizedek óta sajnos. Lehet mondani, hogy lassan észrevados probléma. Itt egy régi ipari területen gázgyártás folyt, és a megmaradt úgynevezett gázmasszát azt jó részt egyszer elásták a talajba. Ez oda vezetett mára, hogy 2000 tonna körüli talaj van elszennyeződve súlyosan, rendkívül mérgező vegyületekkel, rákkeltő, úgynevezett policiklusos aromány szénhidrogénekkel, naftalinokkal, ezen kívül cianidok, arzén, ólom, xilolok, rákkeltő benzol, számtalan káros vegyület megtalálható itt a talajba, és hát igazából az év nagy részében ez a szennyezés szivárog Duna felé a Dunába, és ez akkor lesz kifejezetten látványos, amikor alacsony a vízállás. Kifejezetten magas vízállásnál ugye visszanyomódik, akkor nem a Duna felé szivárog, de sajnos azt tapasztaljuk az elmúlt években, hogy a magas vízállás igazából ritka, és amikor egy ilyen közepesebb vízállás van, és már nem látszik a szivárgás, igazából akkor is folyamatosan történik szivárgás mérgezés a Dunába.
4: Ha egy kicsikét tovább nézünk, akkor még lehet látni azért napozó ágyakat, ott egy későbbi partszakaszon sziget miatt nagyon sok kérdés merült fel, hogy például a fesztiválozók egészségét nem károsítja ez az anyag. Akkor ugye a híradásokban azt lehetett hallani, hogy nem, mert ott már egy kicsikét arrébb nem lehetett mérni különböző méreganyagokat.
9: 2018-ban és 2023-ban a Dunába kiszivárgó vízből vettük mintát, gyakorlatilag ott, ahol a Duna és a szivárgás találkozott. Akkor azt találtuk, hogy nagyon jelentősen túllépték a mérgező anyagok mennyisége a hatályos magyar határérdekeket. Mind a felszíni vízre megadott határérdekeket sokszor nagyságrendileg haladták meg, mint pedig a felszín alatti vízről, hiszen itt mégiscsak a felszín alól csúrok ki egy víz megadott érdekeket szintén nagyon jelentősen. Viszont ugye Dunának van egy sodrása, ami miatt én eleve nem feltételeztem, hogy jelentős mértékben közvetlenül rögtön a másik oldalra át tudna jutni, és ezt szerencsére igazolták a szigetiroda által végzett mérések, elküldték nekem is ezeket a mérés eredményeket azokra a komponensekre, amelyek itt jelentős mennyiségben vannak jelen, és avlátodott, hogy a másik oldalt látszódnak ilyesmi anyagok, de bőven határérdekek alatt, és nyilván nem lehet eldönteni, hogy innen szivárog át valamennyi, vagy pedig a Dunának van valamennyi minimális háttérszennyezettsége. Az nyilvánvaló fontos, hogy meg legyen akadályozva, hogy mondjuk itt úszkáljanak nagyobbat az emberek. Ezért is egyébként le van kerítve a sziget végén az a strandterület, hogy csak olyan térdig bokáig tudjanak bemenni az emberek, ahol be is vizsgálták a vízminőséget, és nincsen szennyezés. Nyilván ettől még nem lehet kizárni amúgy, hogy emberek itt ne strandolgassanak. Én magam láttam itt a napokban, hogy a már elkerített terület mellett egy családot fürdözött jókedvűen. Pedig elég jelentősen ki van írva, hogy mondjam, feltűnően, hogy tilos erre a területre bemenni.
4: Na de hogy miért tilos fürdőzni, ugye azt nem feltétlenül tudják az emberek.
9: Így van, ugye egy teljesen abnormális állapot, szigorúan tilos lenne, és mindent meg kéne tenni a környezetvédelmi törvény alapján az ellen, hogy méreganyagok folyanak bele a Dunába. Nyilván ez egy elképesztő állapot, hogy 1995-ben, azaz több mint 30 éve kötelezték még az akkori fővárosi gázműveket, jelenleg jogutódját, az MVM-et arra, hogy tisztítsa meg ezt a területet. Számomra abszurd módon magyar hatóságok az állami tulajdonú cégen nem tudják ezt a határozatukat végrehajtatni. Újabb és újabb kifogásokat kapott mindig az MVM arra, hogy miért ne kelljen elvégezni a kármentesítést. Volt például 2024 évi határidő, amíg be kellett volna fejezni. Akkor egy minisztériumi határozattal kaptak újabb felmentést erről. Egy teljesen abszurd felmentést kaptak, hogy gyakorlatilag ami akár a végtelenségig eltolhatta volna ezt a kármentesítési projektet, azt be is perelte akkor a területnek a részben a tulajdonosa a Graphisoft Park. Ugye itt fölöttünk van ez a szennyezett terület, ez részben a fővárosi ez a terület, részben pedig magán tulajdonban van. Ettől teljesen függetlenül viszont a feladat a terület megtisztítására az MVM-nél van, akinek az információink szerint rendelkezésre áll erre céltartaléka, tehát semmilyen épelmélyű indokot nem látok arra, hogy ez miért nem történt meg évekkel ezelőtt. Hát ráadásul egy borzasztó értékes területén vagyunk Budapestnek, azért itt még kilométereken át értékes, nagyon jól kihasznált Duna zóna park szakasz van, lakóparkok, lakótelepek, rengetegen élnek, tehát nagyon remélem, hogy mindent meg fog tenni az új kormányzat arra, hogy ne halasztódjon tovább ez a projekt, hanem meginduljon egy kármentesítés. Most nyilatkozott először az MVM arról, hogy a teljes talajcsere és a megtisztítás helyett valamilyen módon megpróbálnak szilárdítani ezt a szennyezést. Nyilván nem láttam ennek a részleteit, én is csak a sajtó kérdésére adott válaszban láttam ezt a tervüket, meg nyilván az ember hall pletykákat, de én egy kicsit szkeptikus vagyok, mert azért a évtizedes tapasztalat az, hogyha egy területről nem viszik el a szennyezést, kivéve az egyértelműen lebontható szennyezőanyagokat, amiket helybe le tudnak bontani, akkor azért az a későbbiekben mégiscsak gondot fog okozni, és újra neki kell esni. Tehát én azért sokkal nyugodtabb lennék, hogyha tényleg biztosítva látódna az, hogy itt a szennyezés minden hamarabb azért véglegesen el fog tűnni.
4: Elszállításról beszélünk, arról, hogy itt ugye egy teljes talajcsere menjen majd végbe. Mi lesz sorsa után ennek a talajnak?
9: Hát nyilvánvaló, hogy veszélyes hulladéknak minősülő mérgeket tartalmazó anyagot, az csak veszélyes hulladék lerakóba vagy veszélyes hulladék kezelőbe lehet szállítani. Tehát nyilván létezhet egy olyan eset, hogy lerakják egy veszélyes hulladék lerakóba, és ott fog következő évszázadokban várhatóan lenni úgy, hogy szigetelve van a terület, és nem juthat ki onnan szennyezés, vagy pedig valahol kezelni tudják ezt az anyagot, és úgy bontani belőle a szennyező anyagokat, vagy kimosni belőle. Erre nagyon sokfajta technológia van. Bizonyos szerves szennyezőket le is lehet bontani, a toxikus fémekkel nehezebb a helyzet, azokat nem lehet lebontani. Arra vannak egyébként technológiák, hogy lehet megkötni bizonyos, például akár növényekkel. Itt most egy új tervet készítettek erre a területre, amit elvileg, hogyha jóvá hagyna mindenki, akkor elkezdődhet itt egy kármentesítés. Nyilván ezt a tervet lenne jól látni, és hát nagyon, hogy mondjam, remélem, hogy ebbe érdemi szakmai vita lesz a körül, hogy ez egy tényleg biztonságos terv, elfogadható terv, vagy pedig ha meg egy bírósági ítélet alapján, hiszen jelenleg per alatt van a egész módosítása itt a kármentesítési tervnek, visszaáll az eredeti határozat, ami szerint el kell távolítani a szennyezést. Nyilván az eltávolításnál nagyon fontos, hogy például fedett sátrakban végezzék ezt a munkát, hogy ne legyen elképesztő bűz a környéken. Az, hogy ezt a területet kármentesíteni kell, ezt többszörösen kimondta a hatósági határozat, tehát ez egy olyan dolog, amit egyszerűen végre kell hajtani. Én magam követem ezt az ügyet már több mint egy évtizede. Mindig éppen arról van szó, hogy mindjárt elkezdik a kármentesítés, majd újra nem történik semmi, és nagyon remélem, hogy a minisztériumi vezetés nem fog haladékokat adni, hanem próbálják minden jobban felgyorsítani ezt, és valódi nagyon komoly szakértő anyagok alapján döntenek arról, hogy biztonságos-e ez a megszilárdítás, vagy pedig azt mondják, hogy itt egy igazi teljes kármentesítésre van szükség, vagy a kettő valamilyen kombinációjára.
3: Az ügyben megkerestük a tulajdonos MVM-et, de nem kaptunk választ. A dunai szennyezések témáját holnapi műsorunkban folytatjuk.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: A zöld híreket Kovács Bernadett válogatta.
10: Jelentős energia és vízmegtakarítást eredményezett a budapesti összefogás a klímaveszélyhelyzetben, közölte a főpolgármesteri hivatal városkommunikációs irodája. Idén nyáron a hőségriasztások és a szélsőséges aszály idején a főváros és cégei, kiemelten a BKK, a BKV és a budapesti közművek összehangolt energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be. A tömegközlekedésben például az utasok számára minimális változást jelentett, ám jelentős energia megtakarítást eredményezett a járművek kevésbé intenzív gyorsítása és fékezése. Emellett csökkentették az energiafelhasználást a metróállomások mozgó lépcsőinek üzemeltetésében is. A budapesti közművek ideiglenesen leállította a fővárosi szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést. Augusztus első napjaiban pedig szünetelt a főváros teljes díszkivilágítása. Az energiaválság enyhülésével újraindították a budapesti csobogókat, szökőkutakat és egyéb vízarchitektúrákat, így már a Gellért-hegyi vízesés és a Margit-szigeti zenélő szökőkút is működik. A főpolgármesteri hivatal városkommunikációs irodája hangsúlyozta, a klímaveszélyhelyzet idején bevezetett intézkedések eredményessége széles körű társadalmi összefogásnak köszönhető, amelyben a fővárosi cégek és a lakosok egyaránt részt vállaltak. A hétvégén leállították a tiszalöki vízerőművet a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt, számolt be róla Szakács Péter Lajos, országgyűlési képviselő. A tiszás politikus Facebook oldalán kiemelte, a leállás ellenére Tiszalök és térségének energiaellátása továbbra is biztosított, hiszen a vízlépcső elsődleges feladata a vízhozam szabályozása, míg az energiatermelés csak másodlagos funkciója. Ráadásul a paksi atomerőmű már teljes kapacitással termel. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság bejegyzésében az áll, a jelenlegi rendkívüli vízhiányos helyzetben sem a vízszint, sem a vízhozam nem elegendő az erőmű működéséhez. A leállás egyik célja, hogy Kisköre felsőn segítsék a 610 cm feletti vízállás minél hosszabb ideig történő biztosítását, ezzel is támogatva a Tiszató megfelelő vízkészletének fenntartását, másrészt biztosítsák a korábban betárazott vízkészlet bevezetését a keleti főcsatorna irányába.
3: A szegedi ifjúsági napokat, azaz a szint e-néven 1968 óta rendezik meg minden év augusztusában. Az ország egyik legismertebb hazai nagy fesztiváljának immár hetedik éve aktív szereplője a szegedi székhelyű Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesület, mely a hétvégén is információs sátorral jelent meg a szín civil falujában. Az eddigi tapasztalatok alapján minden eddigi látogatottsági számot megdöntöttek az érdeklődők, akik az Egyesület sátránál a különféle zöld témákban beszélgettek az Egyesület tanácsadóival, kérdéseket tehettek fel, kérdőíveket tölthettek ki, vagy a témákat feldolgozó ügyességi és tudást is igénylő feladatokat oldottak meg. A részletekről kérdeztem Bojtos Ferencet, a Csemete irodavezetőjét.
11: A Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesület idén hetedik alkalommal vett már részt a szegedi ifjúsági napok rendezvényen, ahol évente egy-egy civil falut állítanak fel a szervezők, lehetőséget adva a civil szervezeteknek arra, hogy megmutassák magukat, mivel foglalkoznak, milyen aktualitásokat tudnak a fiatalokkal megismertetni. Azt tapasztaltuk, hogy igazából idén volt a legnagyobb érdeklődés az eddigi évek során. Ez egyre fokozódik, ahogy telik az idő. Valószínűleg a közönség is érzi már, így a lakosság is érzi már azt, hogy mennyire a körmünkre égett az a fajta változás sorozat, amit a klímaváltozás, az aszályok, a hőségnapok és egyebek hoznak magukkal, és az a felfokozott érdeklődés megmutatkozott most az információs sátrunknál is.
3: Ez a gyakorlatban mit jelent?
11: Az Egyesület munkatársai és az önkéntesei vannak kint, különböző szakterületeket képviselve, és a különféle saját, illetve más szervezetekkel közösen végzett nagy projektjeinknek az anyagait mutatjuk itt be. Úgy próbáljuk meg összeállítani a kínálatunkat, hogy egy kicsit alkalmazkodunk nyilván a rendezvénynek a lazább hangulatához, legyünk figyelemfelkeltők is, érdekesek is annyira legalábbis, hogy a koncertek mellett egy kicsit így a zöld ügyek felé is tereljük a népet, és igazság szerint a fesztiválozóknak az életkora is meglehetősen nagy lefedettségű, hiszen vannak családok, akik gyerekeket is hoznak, nagy többség persze a középiskolás, egyetemista, fiatal felnőtt, de azért vannak szép számmal a már több évet megéltek is, tehát így az idősebb lakosok közül is vannak látogatók, ezért aztán vannak olyanok a kínálatban, amik inkább ilyen információhordozó jellegűek, van olyan, amikor tanácsadást végzünk, de viszünk ki új magunkkal feladatlapokat, játékokat, rajzos feladatokat, művészeti versenyt és egyebeket, hogy mindenki megtalálja a maga kedvéhez való elfoglaltságot. És mondjuk például azok a játékok, amiket a gyerekek számára kitaláltunk, sokszor a felnőtteknél is bejönnek, tehát azt a fajta játékosságot egy kicsit tovább tudják azért ők is vinni, és egy kis időtöltés keretén belül, ilyenkor mi csepegtetünk némi hasznos információt is nekik. A sátornál ugye a jelenléti éveket is töltünk, illetve feladatlapok is vannak, meg az érdeklődőknek egy része nyilván nem hagy maga után írásos nyomot, de több száz főt jelent, ami nyilván nem a rendezvény teljes látogatói köre, de például a kiállítási anyagunkat, amiket ilyenkor mindig kiszoktunk vinni magunkkal az éppen aktuális projekthez kapcsolódóan, azokat sokkal többen látják, mint a hányan a sátornál után a feladatot is végeznek el. Próbálkozunk a fogyasztói magatartáson is valamit alakítani. Alapvetően azért, mert ugyan most a legnagyobb problémának a klímaváltozás tűnik, és igazából az emberek egy része azt se tudja, hol fogjon hozzá, hogy az alkalmazkodás meglegyen, tehát hogy túl tudja élni azokat a nehézségeket, amiket most a nyakába szakított ez a típusú időjárás, de azért hangsúlyt kell adnunk annak is, hogy nem szabad rontanunk tovább a helyzeten, tehát még a korábbi évtizedekben mindig a megelőzésen volt a hangsúly, most már a megelőzés és alkalmazkodás együtt kell, hogy elhangozzon, és a megelőzésnek a folyamatában természetesen hát jelentős szerepe van annak is, hogy a fenntartható életmódot, az alacsonyabb környezeti terhelést és a fogyasztói szokásoknak egy kicsit a visszafogását is megpróbáljuk elérni. Ennek érdekében adunk olyan tippeket, amiket utána mindenki vagy be tud illeszteni a maga életvitelébe, vagy nem, de van olyan is, hogy a lakos jön oda úgy ötlettel, amit mi tudunk utána továbbadni és sokszorosítani, mert hatékonynak tűnik.
3: Azt meg lehet valahogy tippelni, hogy melyik korosztály a legaktívabb, vagy a legfogékonyabb ezekre a gondolatokra?
11: Akik valójában az életvitelük megváltoztatására legnyitottabbak, azok azt tapasztaljuk, hogy a fiatal felnőttek. Tehát azok a fiatalok, akik mondjuk már úgymond a diák éveken lehet, hogy túl is vannak, az első párkapcsolataikat próbálgatják, és az első családalapítás meg fészekrakási program elején vannak. Ők azok, akik még szabadabban terveznek, és egy kicsit nyitottabbak is az új módszerekre. Éppen ezért ők vannak mindig erősen a fókuszban. Általában egy-egy ilyen pár, akár egy órára is, vagy még hosszabb időre ott tud ragadni a sátornál, mert annyi minden érdekli őket, és nekik véleményük is van, fogékonyságuk is van, illetve van már valami olyasfajta tapasztalatuk is, hogy neki kéne kezdeni valamihez a gyakorlatban, tehát már nem csak az elvek mentén, és akkor ezeket a gyakorlati tapasztalatokat szeretik megosztani is másokkal. Adott esetben velünk, és itt megint csak az a tanulság belőle, hogy le kell tudni szűrni azokat a hasznos ismereteket, amiket utána multiplikálni tudunk és továbbadni másoknak.
3: És ez mennyire volt gyakorlat itt az elmúlt napokban, hogy a fiatalabbak magukkal hozták a szülőket?
11: Általában ez inkább fordítva működik, legalábbis valószínű, hogy a fesztiválnak a részvételi díját a szülő állja, és hozza magával a fiatal, viszont az az információ, amit ilyenkor megszereznek, az meg bekerül utána a családba, tehát tovább adódik más generációk felé is, és az általában is tapasztalat, hogy nálunk mindig a legaktívabb korosztály az a diákok, tehát a fiatalok, és a nyugdíjasok, akik meg ráérnek. Az egyik még nem, a másik már nincs azzal elfoglalva, hogy a mindennapi betevőt kell mindig előállítani, tehát pont a kereső korosztály, a legszélesebb réteg az, amelyik egy kicsit alacsonyabb érdeklődési szinten megy, és a legfiatalabbak és a legidősebbek pedig jobban oda tudnak figyelni ezekre a dolgokra. Viszont utána, amit ezekből a hasznos információk leszűrésre kerülnek és hazavisz, abból már az egész család tud profitálni, és sokszor van az, hogy iskolai programot is úgy hajtunk végre, hogy a gyerekek hazaviszik az információt, és utána megpróbálják beépíteni a család életébe. Aztán ez vagy sikerül nyilván, vagy nem, de hát ugye minden lépés előre, már előre fele visz minket valamennyire. Azt szoktuk mondani, hogy ha nulláról elindulunk, akkor már tettünk valamit az ügy érdekében.
3: A műsor elkészítésében segített Toldi Szabolcs és a hangmérnök Bényi Csaba. Nevükben is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
2: Az örök mozgó dunaújvárosi kislány először szertornázott, majd atletizált, végül a néptáncnál kötött ki, és a Vasas Tánc Együttesben vált igazi táncossá. A középiskola elvégzése után került a fővárosba, ahol a Közép-Európa Táncszínház tagjaként számos produkcióban vett részt. Színházi előadásokban is statisztált, majd felfedezték énekesi tehetségét, és Iglódi Istvánnak köszönhetően játszhatott a Nemzeti Színház előadásaiban. 2015-ig a Pesti Magyar Színház művészeként számtalan estén láthatta a közönség a My Fair Lady című előadás címszerepében, de állt a Budapesti Operett Színház és a József Attila Színház színpadán. Jelenleg a Madách Színház több előadásában is játszik, 2025-től a megújult Erkel Színház tagja. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babucs Kriszta vagyok. Vendégem Aux Éva színésznő, akit nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki.

0: hatást tudunk elérni. Nagyon sokszor fontos az, hogy ebből a sok kifeléből egyszer csak elkezdjünk kicsit visszatermelni magunkba, és tényleg megkeresni saját magunkat ebben az egészben. Szerintem mindenki akarva akaratlanul is szerepet játszik az életben, és hát mindig tetszeni szeretnénk, és hát mindig a szebbik oldalunkat szeretnénk megmutatni. Na most ettől aztán valamikor úgy elmegy a valóságos énünk, legalábbis én így érzem, hogy nekem van egy ilyen kis játékom, és akkor például ez a zene nagyon segít vissza rángatni magamba.
1: Zenés, táncos művészről van szó, és megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk. Valahogy ez könnyebben adta magát.
0: A tegeződéssel még közelebb tudunk, tehát intimebben tudunk beszélgetni, mert valahogy egy picit veszélyez nem mindenkit, amikor magázódunk, nem? Vagy csak én gondolom ezt így?
1: Egyfajta távolságtartást jelent, ez biztos, viszont nekünk most az a célunk, vagy legalábbis én Auxéva személyes dolgaira, gyerekkorára, egész életútjára vagyok kíváncsi, úgyhogy kezdjük is Dunaújvárosban. Amikor, Éva, megszülettél, a szülők azt gondolták, hogy egy kis művész palánta jött a világra?
0: Hát a szülők azok nem gondoltak semmit. A szülők azt gondolták, hogy mikor 4,5 éves voltam, annyira ugrálós, eleven kis gyerek voltam, hogy kitalálták, hogy gyorsan akkor ezt az elevenséget le kéne kötni valami sporttal, és elvittek szertornázni. Ami azért érdekes, mert akkor is valakinek a mása voltam. Akkor ugye Óvári Éva volt a Dunaújvárosi Kohásznak a sztár tornásza, ugye a híres Óvári Éva, és akkor mindenki engem egy kicsit az ő utódjának gondolt. Ugye én is Éva voltam, szerintem elég ügyes is voltam, és akkor azt gondolták, hogy én leszek Óvári Éva 2. Persze ez nem jött össze, hiszen pár év után ki kellett, hogy vegyenek a szertornából, mert nagyon hasfájós kisgyerek voltam, nagyon vékony voltam, nem nagyon szerettem enni. És akkor a sportorvos azt ajánlotta, hogy hát ezt lehet még egy darabig csinálni, csak ennek nem lesz jó vége. Én nagy sírások közepette ott kellett hagynom a szertornát, de miután sportokozatos iskolába jártam, a sport azért az maradt az életem. Tehát elkezdtem atlétizálni, gyűlöltem, állandóan futni kellett a Dunaparton, ami egyébként csodálatos, Dunajvárosnak a Dunapartja egyszerűen mesés, de hát nyilván akkor nem ezt a részét néztem, hanem azt, hogy már megint futni kell, és addig futottam, amíg aztán rá nem találtam a néptáncra. És a néptánc akkora szerelem volt, hogy aztán elkezdtem kihagyni az edzéseket, mindent kitaláltam, hogy miért nem megyek edzésre, nyilván azért nem, mert néptáncra jártam, és aztán persze természetesen az iskola számára kiderült, hogy teljesen reménytelen vagyok, már az atlétika szempontjából, úgyhogy azt hiszem, hogy szemet hunytak, és azt mondták, jó, hát végül is a néptánc is egy sport, de az tényleg szerelem lett. Tehát azt hiszem, a szertorna után aztán rátaláltam így a néptáncra, és a néptánc hozott fel Budapestre, és a néptáncon keresztül, vagy a táncon keresztül valahogy aztán elkerültem a színházba, nyilván ezek most ilyen nagyon nagy léptékben haladok, de mégiscsak a néptánc és a színpadnak a varázsa hozott el engem ide.
1: Mi volt a vonzóbb, a tánc vagy a népzene a néptánc során kapcsán?
0: Először a tánc, és aztán utána ismerkedtem meg szép lassan a népzenével, ami azért érdekes, mert nálunk otthon, amikor én kisgyerek voltam, akkor apukám folyamatosan, tehát a vasárnapi ebédek mindig szólt a magyar nóta, hát Isten bocsássa meg nekem, én nem szerettem, tehát én gyűlöltem. Na és aztán, amikor megismertem a népzenét, akkor mondtam apukámnak, hogy apa, szerintem próbáljuk ki, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk én a népzenét kapcsolnám, és most nem a magyar nóta szólna, hanem a népzene. És kiváltotta a vasárnapi ebédeket a népzene, és mai napig, ha meghallom a népzenét, egyszerűen egy olyan béke lesz az én lelkemben, hogy hát igen, ott is egy nagy szerelem lett a népzenével.
1: A sporttagozatos általános iskola után a középiskola is sporttagozatos volt, vagy a néptánchoz volt bármi köze?
0: Semmi köze nem volt. Én ugye egy olyan családból jövök, ahol a gyereknek kell, hogy egy szakma legyen a kezében, és 8. után én egy középiskolába kerültem, a Rudas László középiskolába, ahol én gyors és gépírni tanultam, hát semmi közöm nem volt hozzá, de mégis a gyereknek legyen egy szakma a kezében, egy ügyviteli szakra jelentkeztem, amit 4 évig úgy csináltam végig, hogy jó, én ezt csinálom, de kezdettől fogva éreztem, hogy szóval, hogy nekem nem ez lesz az utam, én biztos, hogy nem fogok dolgozni ebben a szakmában, mert én erre képtelen vagyok, hogy leüljek egy irodába, és ott legyek reggeltől délutánig. Tehát ezt a 4 évet megcsinálom, tisztességesen, leérettségiztem, tisztességesen, és aztán utána szaladtam tovább fel, jöttem fel Pestre, ahol egyébként felvételiztem a Színművészeti Egyetemre, hiszen akkor már a színpad egy kicsit engem azért megfertőzött, nem is kicsit, és akkor gondoltam, hogy hát próbáljuk ki magunkat. Akkor már kiderült, hogy azért van némi énekhangom, tehát a musical szakra jelentkeztem, ahol a 3. rostán egyébként nagyon szép dolog, a 3. rostáig eljutni úgy, hogy előtte soha nem énekeltem, előtte soha nem foglalkoztam.

0: csúsztam ezzel. De a lényeg, hogy a harmadik rostán engem akkor kiraktak, a harmadik rosta után, és annyira megsértődtem, hogy azt mondtam, hogy soha többé nem fogok jelentkezni a főiskolára, és akkor elkerültem a Közép-Európa Táncszínházba. Ugye a vezetője Szögi Csaba volt, és az én előző táncegyüttesemnek is, a Dunajvárosi Vasas Táncegyüttesnek is ő volt a vezetője, és aztán miután megkapta ezt a Közép-Európa Táncszínházat Budapesten, ugye a régi Népszínházból lett a Közép-Európa Táncszínház, akkor engem is hívott, hogy legyek ennek most már profi táncegyüttes tagja, és aztán nem is gondolkoztam egy percig se, és 18 éves korom óta itt vagyok Pesten, és 18 éves korom óta én már dolgozó, képes nő vagyok.
1: A szülők mit szóltak mindehhez? A gyerekkorba tartozott testvér?
0: Egyke gyermek vagyok, tehát egy-egyke kislány vagyok, ezért aztán azt hiszem, hogy nem nagyon tanultam meg, milyen az, amikor egy kicsit alkalmazkodni kell bármihez és bárkihez, és hát szegény anyukám, szegény apukám, ugye ezt azért végigcsinálták velem, hogy amit én a fejembe vettem, azt én tüzön-vizen keresztül, de végigcsináltam. És ők ezt látták, hogy nekem ez egyébként működik, és azt is látták, hogy boldog vagyok benne, és azt is látták, hogy tulajdonképpen felkerülvén, ugye 18 éves koromban indoképpen eltartottam itt fent magam, és egyébként az nehéz időszak volt, mert akkor még nem volt mobiltelefon, tehát az nem azt jelentett, hogy akkor én nem tudom, napi háromszor beszélek édesanyámmal, hanem pár naponta, és hát nyilván elsírtam bánatomat, mert nagyon hiányoztak, tehát azért mégiscsak itt voltam fent egyedül Budapesten, de hát ezt is túléltük, ezt az időszakot. Nehéz volt, egyébként tényleg nehéz volt, tehát ma már ezzel a mobiltelefonnal azért egyszerűbb az élet. Már most azért tudom, mert ugye az én fiamat is állandóan így hívogatom, hogyha véletlenül nem találkozunk, akkor legalább van már egy 23 éves, ugye aki már éli azért a saját életét, már nem lakik velünk, de hát legalább így lehet ellenőrizni, hogy élsz kisfiam, minden rendben van. Na hát ez régen nem volt.
1: Viszont azt nem hiszem, hogy a vasárnapi ebédekkor Európa kiadó zene szólt.
0: Hát az Európa kiadó úgy került az életembe, hogy volt akkor nekem egy fantasztikus szerelmem, nyilván minden 15-16 éves lánynak, aki elvitt engem a Dunajvárosi Főiskolára egy koncertre, ahol is az Európa kiadó lépett fel, és ez annyira megfogott, hogy ez is egy világ, hát azért a népzene után egy ilyenbe belecsöppenni, hát szóval ez valami maga volt a csoda. És akkor azonnal beszereztem a lemezüket, mert mondtam, hogy én nekem ezt érteni kell, tehát nekem ezt tudnom kell, hogy ez mi. Beszereztem akkor még Bakelit lemezen a lemezüket, és hát rongyosra hallgattam. De mai napig egyébként meghallgatom az Európa kiadót, és olyan jó érzés fog el, tehát az is egy korszaka volt az életemnek, és nagyon szerettem.
1: Melyik dal legyen?
0: Romolj meg!

0: mi történt a Közép-Európa Táncszínházban? A felvételi nem sikerült a musical szakra, soha többet nem kopogtattál a színművészeti ajtaján, aztán tényleg?
1: De akkor már 40, nem tudom, hány éves voltam. Hát igazából a Közép-Európa Táncszínház az egy, én úgy fogalmazom mai napig, hogy az egy átmeneti időszaka volt az életemnek. A Dunajvárosi Vasas Tánc Együttes nagy kiteljesedése után jött a Közép-Európa Táncszínház, ahol egy kicsit megrekedtem. Azt éreztem, hogy a nagy sikerek, tehát amik elértek a Dunajvárosi Vasas Tánc Együttes amatőr táncegyüttesben, és ahol tündököltem és főszerepeket táncoltam. Utána a Közép-Európa Táncszínház egyszer csak a profikkal találkozva rájöttem, hogy hát azért nekem vannak hiányosságaim, tehát azért én nem a balettintézetből jöttem, és hát bizony második, harmadik sorba kerültem. Hát azért néztem, hogy technikailag olyan táncos lányok voltak velem, akik, hát én a közelükben nem. Hát ez így nem igaz, de nyilván az előző tündöklés után ez nem esett olyan jól. Tehát nyilván az is nehéz volt, hogy én tényleg egy egyke kislány voltam, akinek mindig mindenben a legjobbnak kellett lennie. És egyszer csak találkoztam azzal, hogy hát itt most sorba kell állni. Itt most bizony be kell állni. Éreztem, hogy ez egy átmeneti korszaka lesz az életemnek, mert valahogy mégsem tudtam azt a színvonalat hozni, amit én elvártam saját magamtól is. Egyet mindig ügyesebben csináltam, vagy ügyesen csináltam, tehát én mindig jól eladtam a táncot is, tehát színészileg mindig ügyesebb voltam, mert éreztem, hogy azt hiszem erre tudok menekülni, hogy adom elő ezeket a táncokat. Addig, amíg aztán össze nem kerültem Iglódi Istvánnal, aki behívott egy operett nyári előadásába, a Régi Nyár című produkcióba, ahova táncos lányokat kerestek, illetve hát úgy kerestek táncos lányokat, hogy ugye főiskolás lányok csinálták ezeket a kis szerepeket. És egy lány hiányzott nekik. Soha nem felejtem el, a Géri Kitti, Gregor Bernadett és a Marozsán Erika volt a három lány, és hozzájuk kerestek egy negyediket, mert ők akkor még ugye főiskolások voltak, elsős vagy másodikosok, én már nem is emlékszem, és hozzájuk kerestek egy negyedik lányt. És akkor engem beprotezsáltak, pontosabban Sebestyén Csabi koreográfus protezsált be Iglódi Istvánnak, és akkor bekerültem ebbe a nyári produkcióba, ahol azt hiszem az Iglódi Pista felfigyelt rám, és azt mondta, hogy hát ez a lány, ez milyen ügyes. Nyilván a színészekhez képest csodálatosan táncoltam, tehát, hogy megint tündökölhettem valamiben. Persze azért meg kellett szólalni, kellett énekelni. Kiderült, hogy milyen jó az énekhangom. Ugye előtte azt én a Közép-Európában nem nagyon használtam, és a Pista annyira megszeretett, és ugye a táncosokról tudni kell, hogy hihetetlen munkabírók. Tehát a tánc az olyan, hogy ott 3-4 ember egymás mellett, ha táncol, ott nincs mellébeszéd. Tehát ott azt addig kell gyakorolni, amíg az olyan egyforma nem lesz, hogy na és hát ez a munkabírás, azért ezt én hoztam magammal. Tehát én dolgozni nagyon tudok. És ez a Pistának annyira megtetszett, hogy a következő nyáron is, amikor ő rendezte a Csókos asszony, megívott a Székesfehérvári Pelikán udvarba, és akkor már kaptam egy kis szerepet. És olyannyira, hogy kis szerep mellett én még koreográfus asszisztens is voltam, tehát a Méhes Laciéknak én tanítottam be gyakorlatilag, vagy én gyakoroltattam be velük a Kökényesi Áginak, tehát mindenkinek én gyakoroltattam be velük a koreográfiát. Sebestyén Csabi koreográfálta, és én meg gyakoroltattam velük. És addig, amíg a Kökényesi Ágit nem lehetett egyeztetni, mint Csókos asszonyt, mert annyira sok előadása volt a Madách Színházban, hogy amikor már ugye nyár után ezt bevitték a Közszínházba játszani, akkor nem lehetett egyeztetni, és kitalált az akkor igazgató Péterfi Attila, hogy hát mi lenne, hogyha hát az Auxilva úgyis tudja a koreográfiákat, itt volt az összes próbán, olyan sokat nem kell tanulnia, meg gyakorolja, mert látta az egészet, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk. Hát szerintem a Pista csak így nézett, hogy szerintem erre ő maga sem gondolt. De aztán felkértek, hogy mit szólnék hozzá, hát mit. Hát én nekem aztán teljesen mindegy, egy fiatalnak, hát a fiatal, hát hozzák ide nekem az oroszlánt, hát megeszem, hát tényleg így álltam hozzá, de egyáltalán nem izgultam, és tényleg megcsináltam. És a színészek is nagyon oda voltak, és gratuláltak, hogy hát ahhoz képest, hogy se főiskolát nem jártam, se semmi. Ahhoz képest én ezt egyszerűen tökére fejlesztettem, olyannyira, hogy tudom, egyszer visszahívták, amíg a Kaszás Attilát is, mert ugye ő csinálta még annak idején a Víg Színházba, és visszahívták, mert az akkori Homona és Zsoltit nem tudták egyeztetni. És visszahívták, és a Kaszás Attilának lehettem én akkor partnere. Hát kezem lábam remegett, tehát hogy így nem hittem el, hogy én itt állok Kaszás Attilával, és egy főszerepet játszom vele. csodálatos élmény volt. Na és utána aztán a Pista megkérdezte, hogy hát nem gondolkodtam-e én azon tényleg, hogy akkor én esetleg tényleg így pályát váltsak, és akkor én akkor elkezdjek tanulni, vagy hát elkezdjek egyáltalán színészkedni, majd ezt a csúnya szót használva. És akkor mondtam, hogy hát tanár úr, nem tudom, hogy mire gondol, akkor én most jelentkezzek tényleg mégis akkor a főiskolára. Éva hány éves maga? Hát mondom, tanár úr, én 23. Hát ne, hát maga már ne jelentkezzen a főiskolára, maga már olyan öreg lesz, hát 28 lesz, mire végez, hát nem, hát biztos, hogy nem. Maga már ne jelentkezzen a főiskolára, maga majd megtanulja, most már a színpadon megtanulja a szakmát. És az történt, hogy akkor a Pista ugye már akkor főrendezője volt a Nemzeti Színháznak. Akkor már mint főrendező egyre több zenés darabot csempészett be a repertoárba, és akkor oda vitt a Nemzeti Színházba, és ezekbe a zenés darabokba gyakorlatilag betett, és hát nagyon jól jött neki, hogy volt egy fantasztikus táncosa, ott is mindenkinek segítettem táncolni, tanulni, szóval hogy akkor mindent csináltam, ott is voltam asszisztens, akkor nyilván kaptam kisebb szerepeket, és aztán egyre nagyobbakat. Még nem, aztán egyszer csak rám zúdították a My Fair Lady szerepét, amit aztán 19 és fél évig játszottam, amiatt ez elképesztő teljesítmény szerintem. Nem tudom, hogy tud-e valaki még egy Eliza Doolittle-t mondani, akit 19 és fél évig játszottam, így szoktam mondani, hogy azért ilyen sokáig az óvodába kezdtem. És hát akkor onnan szép lassan a Pista. Most már így mondom, hogy Pista, mert aztán persze a tanár úrból Pista lett. Szép lassan színésznőt faragott belőlem a Nemzeti Színházban, és hát ilyen csodálatos emberektől tanultam, tényleg ilyenekkel léphettem egy színpadra, mint Sinkovics Imre, a Gárdi Gábor, Mór Marian, Béres Ilona, Tolnai Klári, Kálai Ferenc, szóval olyan emberekkel dolgozhattam együtt, akiktől aztán tényleg el lehetett lesni a szakma csínyát, bínyát.
2: A Nemzeti Színház aztán később Pesti Magyar Színházzá alakult, jelenleg Magyar Színházként funkcionál, ugye ez a Hevesi Sándor téren található épület, és igen, az ember csak figyelte, hogy újabb My Fair Lady előadás, Auxéva még mindig ott van, újabb partnerekkel.
1: Igen,
2: de
1: igen.
2: De a 19 és fél év azért az tényleg ott,
1: 19
2: ott volt
1: benne. 19 és fél év ott volt benne, igen. De hát persze minden partneremet szerettem, de hát azért a nagy öregek, amikor én ebbe beleléphettem, hát Bács Ferenc volt az én Higgins professzorom, és hát tényleg olyan volt a kapcsolatunk, hogy ott például mi magázottunk. Tehát Éva, kérem, Feri, igen, mi legyen, hogy csinálj. Például nagyon-nagyon sokat segített Bács Ferenc, emlékszem, hogy előadások előtt összemondtuk a szöveget, picit instruált, picit mindig mondta, hogy szerinte ezt hogy kéne jobban csinálni, ott nagyon-nagyon sokat segített. Úgyhogy igazi Pigmalion történetünk volt az életben is.
2: Volt versmondás is mindeközben, mert nézem, hogy a következő zene egy József Attila megzenésített vers, vagy hát nem is tudom, zenei ágyazás, a Bolyongok című, a Csíkzenekar és kinek az előadásában?
1: És hát Tőze Áron előadásában. Olyannyira, hogy szerintem ezt Tőze Áron annyira szépen míveli ezt a versmondást, hogy én soha nem mernék a közelébe jönni, tehát azt mondta, hogy mindenki maradjon a kaptafánál. A versmondást én így módon csak hallgatom, és így szeretem, de én nem igazából szoktam verset mondani.
2: És ez nagy kedvenc?
1: Hát nagy kedvenc, főleg azért, mert Csík János és Őze Áron tulajdonképpen kitalálták, hogy hogy lehet ezt szépen összehozni, a zenét és a verset, és hogy tudja az egyik szolgálni a másikat, és hogy tud ez olyan fantasztikusan bemenni az ember bőre alá, hogy hát most meghallgathatják a hallgatók is.
3: Hol van az a kis ház, hol kevesen járnak, és ahol szeretnek, és csak rám várnak, és csak rám várnak. Merre felé menjek? Balra-e vagy jobbra? Fönn csillagok vannak, fölnézek azokra, fénylő csillagokra. Merre nincs csillagfény, arra fogok menni. Ott fognak igazán engemet szeretni. Igazán szeretni.
2: Arra nem kaptam pontos választ, vagy egyértelmű választ, hogy végül is lett-e főiskola, vagy sem.
1: Lett, és mire én felvételiztem a dráma instruktor szakra, ugye kitalálták, hogy ezek a senki házik, mint mi, akik már nem tudom hány éve próbáljuk ott a szakmát a színpadon megoldani, de semmiféle papírunk nincs róla, de hát tényleg most már nem tudom, tehát akkor már majdnem 20 év volt akkor már mögöttem, és hát ilyen embereket összeszedvén gondolt egyet az egyetem, akkor már egyetem, és egy OK is történetet indított, hogy gyakorlatilag mi is szerezzük meg a diplomát, úgyhogy 42 évesen jelentkeztem a dráma instruktor szakra, és hát csodálatos Molnár Piroska volt az egyik tanárunk, még volt Kovács Artúr és Kocsis Gergő, tehát ők hárman voltak a mi tanáraink, és egy 3,5 éves tanfolyam, hát végülis tanfolyam, mert mellett azért mi dolgoztunk, tehát ez nem lehetett nappali szaknak nevezni, de nagyon komoly óráink voltak, és visszaültünk az iskolapadba, mindannyian nagyon élveztük. És hát megkaptuk a diplománkat, és hát nagyon-nagyon boldogok voltunk vele, hogy hát akkor tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy mi is diplomás színészek vagyunk. Tehát jó érzés volt, és akkor már nyilván nem úgy léptem be az épületbe, mint 18 évesen, hanem egy kicsit más identitással.
2: 2015-ig tartott a Pesti Magyar Színházban való létezésed. Utána mi következett? A zenés színpadokon nyilván már felfedezhettünk máshol is, nem csak Májferdédiként. Szóval, hogy a szakma rájött arra, hogy van itt egy tehetséges, énekes színész, aki jól mozog a színpadon, és még jól is játszik, tehát, hogy használjuk itt is, ott is.
1: Olyannyira, hogy 2015-ben, amikor ugye véget ért a Pesti Magyar Színházban az én tagságom, akkor egyszer csak elkezdtem járni nyilván castingokra, és rácsodálkoztak a rendezők, hogy hát van egy ilyen Aux-Éva, akiről nem tudtunk eddig semmit, mert hiába dolgoztam én rengeteget a Pesti Magyarban, azért csak ott voltam, tehát onnan nagyon keveset mozdultam ki. Na és akkor tulajdonképpen rádöbbentem, hogy úristen, én eddig be voltam zárva, és tényleg nem tudott rólam senki. És aztán elkezdtek elképesztő szép feladatok elérni. Szóval az első ilyen a Billy Elliot volt, ami tehát a Szirtes tanár úr rendezett ugye az operában, és hát ez egy csodálatos nagy musical, ami elképesztő nagy szériát futott be, és szerintem nagyon nagy siker volt. De hát most hirtelen belekerültem a Mary Poppinsba, belekerültem a Mamma Mia-ba, ugye most tavaly kissel mozdultam az Erkel Színházból, ott 5 bemutatón volt, szóval tényleg csak szép dolgokat tudok mondani, és csak jó dolgok történtek velem, azóta is, mióta ugye a Pesti Magyarból eljöttem, úgyhogy igen, egyszer csak rájöttek, hogy van egy ilyen Aux-Éva, aki tulajdonképpen elég sok mindent tud.
2: Azt, hogy mindezt jól lehessen teljesíteni, ehhez azért kell egy biztos háttér. Ez jelenti
1: hát,
2: a család, gondolom én.
1: Igen, hát a család a legfontosabb nyilván, mert hogyha nem is tudom egyébként, ha nem lenne mögöttem ez a fantasztikus családom, akkor biztos nem lennék ilyen kiegyensúlyozott, vagy nem lennék ilyen derűs, vagy nem lennék ilyen boldog, és ezt őrzöm, védem, és ezen sokat dolgozunk, hogy ez így maradjon.
2: Szóba került a 23 éves nagyfiú, aztán van egy
1: 14.
2: Igen, majdnem 10 évvel fiatalabb.
1: Igen.
2: A szülők?
1: Hát édesanyámat már elvesztettem, tehát most már édesapám van csak velünk, de hát ott is nagyon-nagyon szoros a kapcsolat. Mondjuk nem egy városban élünk, mert édesapám még mindig Dunajvárosban, tehát ez is milyen érdekes, hogy milyen az élet, hogy mit hoz, hogy az Áront közbe, őze Áront közbe, Dunajvárosban nevezték ki, tőlem teljesen függetlenül nyilván kérték fel igazgatásra a Bartók Színház élére, hát így most azért többet járunk haza, úgyhogy ez a Dunajváros, ez valahogy, ezt nem tudjuk elengedni.
2: És ha már őze Áront ennyit emlegettük, ő a férj.
1: Igen, őze Áron a férjem, igen. Bocsánat, ez nem mindenkinek egyértelmű.
2: Az, hogy álltok-e közösen színpadon, vagy sem, az minek a döntése?
1: Eddig nagyon koncentráltunk, hogy ne legyen így, de megint milyen az élet, kaptunk egy felkérést tavasszal, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha csinálnánk egy kétszemélyes darabot, elénk került egy francia kortárs, és be is mutattuk Kőszegen, Aszladi Éva rendezte, a Kőszegi Várszínház és a Kultkikötőnek ez egy közös produkciója, és tulajdonképpen mindent kijátszhatunk ebben a darabban Áronnal, mert a nő-férfi kutya-macska kapcsolatát mutatja be, hogy az ellentétek hogy vonzák egymást, és hát egy kicsit azt beszéltük egyébként, amikor mi ezt próbáltuk és tanultuk, hogy kicsit olyan, mintha mi életünket játszottuk volna el, hát nyilván más köntösbe csomagolva, de hogy mi is így indultunk az életben, hogy nagyon sokáig dolgoztunk úgy együtt, hogy sőt, még szerelmes párt is alakítottunk a Tudósnők darabban, de hogy semmi közünk nem volt egymáshoz. Hogy milyen érdekes, hogy nem tudom hány évre egyszer csak így felfigyeltünk egymásra, elkezdtünk beszélgetni, és tulajdonképpen milyen érdekes, hogy egy beszélgetésből derül ki, hogy mennyire nem ismered a másikat, és hogy kerülsz egyre beljebb a másiknak az aurájába, és erről szól a mi előadásunk is, csak hát nyilván vicces formában, mert hát ez a francia darab, ez nagyon izgalmas, nagyon intellektuális, és nagyon szellemesen van megírva, és nagyon szeretjük csinálni, úgyhogy hiába nem gondoltuk azt, hogy mi együtt kéne, hogy játszunk, most nagyon-nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, és szerintem lubickolunk is benne.
2: Mi az előadás címe?
1: Előadás címe a Szomszéd ajtó.
2: Mivel kapcsolódsz, kitöltődsz fel? Hallgatsz olykor zenéket, amelyel befelé lehet fordulni? Kirándulás, kertészkedés, biciklizés, úszás, jóga?
1: Biciklizni nem szeretek, mert eldőlök a biciklivel, de... És az én családom, tehát Áron mindent megtesz, hogy én azért ezt tűzzem, vett nekem egy csodálatos biciklit, milyen az élet, ellopták. Tehát szerintem kétszer vagy háromszor kikerékpároztam vele Szentendrég, ami egyébként jó érzés volt, de... Valahogy mégis tudta a jó Isten, hogy én azért ez nem tudom, nem a komfortzónámban van, hogy ellopták a biciklimet, úgyhogy biciklizést azt hagyjuk. Van nekünk egy fantasztikus kenunk, Dunakeszin van a kis hajónk, néha kimegyünk evezni, nagyon sokat kirándulunk, tehát igazából aztán mindig a természet az, ami minket kikapcsol. Biztos azért, mert egész nap bent vagyunk egy ilyen sötét, levegőtlen, legyen a színház, legyen a stúdió. Nagyon szeretünk utazni. Az megint más kérdés, hogy olyan nehezen tudjuk összeegyeztetni az utazást, mert hát ugye vagy az Áron dolgozik, vagy én dolgozom, de az, hogy nekünk legyen mondjuk egy hét szabadunk, hogy mind a kettőnknek az jó legyen, az egyszerűen összehozni, hát komolyan mondom, ahhoz csoda kell.
2: A hit ad valami kapaszkodót?
1: Nagyon sokat, nagyon sokat. Most, hogy például édesanyát elvesztettem, ő hát nagyon... Nagyon-nagyon, igen, most erről nagyon nehéz beszélni. Szóval igen, de azt hiszem a válaszom inkább annyit mondok csak, hogy ad és nagyon sokat jelent.
2: A következő 3 percben mi legyen az a zene, ami megszólal a végén, a beszélgetésünk végén?
1: Presser Gábor írt egy csodálatos dalt Csík Jánosnak, és az a címe, hogy Várlak. Pár évvel ezelőtt volt az esküvőnk Áronnal, mert ugye még kicsit későn érő típusuk vagyunk, tehát gyerekünk már volt, de esküvőnk még nem. És ez volt a bevonuló zenénk Áronnal az esküvőnkön.

Vendégem Aux Éva színésznő volt, akit nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki. A hangmérnökök Schwarz Nóra és Bényi Csaba, és a felelős szerkesztő Bestin Anita nevében is köszönöm figyelmüket, Babucs Krisztát hallották.

0: A határidőig minden teljesült a 10 milliárd eurónyi uniós forrás hazahozatalához. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Reggelig még lehetnek záporok, majd újra kisüt a nap. Egy órakor hírek jönnek itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előterjesztése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimálbéremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek, a szabálya kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikában elkészített emberi gyógyászati célú készítményekre vonatkozik. A NAV felhívja a figyelmet arra, hogy a vény nélkül is megvásárolható orvosságok még akkor sem adhatók ki 0%-os áfa kulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A gyógyszerekre vonatkozó áfamentesség részletes szabályairól a NAV oldalán lehet tájékozódni. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Még ebben a hónapban jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál pedig rövidebbek lehetnek a tanórák. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák közülük, mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Mától fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Karácsony Gergely korábban jelezte, hogy mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A főpolgármester felidézte a nyári hőség és a szélsőséges asszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amelyek érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat is. Megdőlt a fővárosi melegrekord, hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Reggelig a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, az éjjeli 14-21 fok után napközben 27-32 fok várható, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Felfedező. Tudományos magazin a technológia világáról.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. A Felfedező mai adásában a mesterséges intelligenciáról hallhatnak, ami nem a szilícium völgyben, hanem az ókori mítoszokban és Alan Turing zseniális kódfejtőgépével kezdődött. Magát a kifejezést először John McCarthy amerikai informatikus használta 1956-ban a Dartmouth-i technológiai konferencián. Azóta a mesterséges intelligencia kilépett a laboratóriumokból, és gyökeresen felforgatja a mindennapjainkat. Miközben az egyik pillanatban gombnyomás a generál slágereket és hollywoodi film jeleneteket, a másikban komplex szoftverkódokat ír a fejlesztők helyett. De vajon hol van a határ az emberi intuíció és a tiszta matematika között, ha a gép már alkotni is képes? Vajon le lehet algoritmusokkal írni az emberi gondolkodást, és mely szakmák jövőjét veszélyezteti a mesterséges intelligencia? Keressük a választ a legégetőbb etikai dilemmákra, a deepfake, vagyis intelligens hamisítás veszélyeire, és arra, hogy átveheti-e az irányítást a gép a húsvér emberek felett. A stúdióban itt van velünk két szakértő, akikkel a technológia két teljesen eltérő arcát vizsgáljuk meg. Előtte azonban hallgassák meg, miként vélekedik Kánai András, jövőkutató a mesterséges intelligenciáról. Tulajdonképpen mit nevezünk mesterséges intelligenciának? Vagy mi a mesterséges intelligencia? Összegyűjti az információkat, és megadja abból a választ, vagy önálló entitás?
4: Gondolkodjunk abból a szemszögből, amiért mi emberek vagyunk. Mesterséges intelligenciának szoktunk nevezni sok olyan dolgot, amit mi ránk emberekre jellemző. Tehát információknak a feldolgozása, ítélettétel, kritikus olvasás, egyik dolog következtetése a másikba, távoli pontoknak az összekötése. És több ilyen jellemző van, amit mostanság algoritmusok képesek elvégezni. És ugye nem csak arról van szó, hogy egyszerűen képesek elvégezni, hanem azt látjuk, hogy egy olyan gyorsuló, fejlődő ütembe vagyunk, ami nagyon kevés technológiáról elmondható eddig az emberiség történetében. Ez egyszer a lehetőség, egyszerre meg is riasztja az embereket.
3: Megriasztja persze, mert halljuk azt, hogy amikor le akarnak törölni egy-egy verziót, az átmenti magát valahova, úgy viselkedik, mint egy élőlény, tehát menekül az elől, hogy őt elpusztítsák. Ez nem vet fel a jövőre nézve olyan dolgokat, hogy félnünk, rettegnünk kell egy-egy ilyen mesterséges intelligencia ügynöktől?
4: Érdemes figyelni a híreket, de azért azt kell tudni, hogy minden olyan nagyobb cég, ami ilyen algoritmus fejlesztésével foglalkozik, annál ez kiemelt jelentőségű. Tehát ez egy egész egyszerűen egy biztonsági kérdés, mint ahogy nem vásárol az ember nagyértékű autót, úgyhogy nem tudja, hogy milyen védelmi eszközök vannak benne. Mivel egyre jobbak ezek az eszközök, 2-3 éves távlatban nézve is, és mondom, egy exponenciális gyorsulásban vannak, ezért egyre fontosabb lesz a szabályzó, az állam, az üzleti élet szereplőitől is elvárva, hogy ezek az eszközök biztonságosak legyenek. Ennek nyilván van egy olyan része, amit látunk a geopolitika miatt, amit az államok akarnak használni egymás elleni műveletekben, vagy legalábbis abban, hogy többet tudjanak, mint a másik állam, kimondotta az amerikai, kínai mesterséges intelligencia csendes háborúra gondolok, de ez a biztonság, ez egyre megkerülhetetlenebb és nagyobb kérdés lesz. Ami a kérdésben szerepelt, pont talán egy napja mutatta be azt a dokumentumot az OpenAI, a ChatGPT-nek a cége, hogy hogyan tört ki több mint 1000 ügynök, tehát 1000 mesterséges intelligencia alegység egy úgynevezett konténerből, és hogyan koordinálták egymással össze a működési dolgokat. Hihetetlen, olyan, mint egy számítógépes játéknak a leírását olvasnánk, de nem ez az életben történt meg. Néha, akik ezzel foglalkoznak, a kutatókat, a fejlesztőket is meglep, hogy milyen hatékony eszköz van a kezükben.
3: Nem butít el minket a mesterséges intelligencia? Emlékszem, amikor először mentem Németországba, még térkép volt az ölünkbe, és abból mondtuk meg, hogy merre kell haladni, azóta elfelejtettünk térképet olvasni. Hát a mesterséges intelligencia miatt nagyon sok mindent elfelejthetünk, hiszen azonnali választ ad.
4: Minden technológia valamit elvett. A lovak elvették azt, hogy gyalogoljunk, az autó elvette azt, hogy lóval törődjünk, és van fizikai munkát végezzünk. A navigációs eszközök elvették azt, hogy térkép olvasáshoz kell értenünk, hogy az agyunk egy részét használni, de minden egy kicsit butít vagy lustít. Ugye itt, ahogy mondtam is, hogy annyira gyors a technológia, hogy még nem szoktunk hozzá, hogy hogyan kell használni. Valószínűleg az lesz itt a jó megoldás, hogy semmit sem lehet egyrészt készpénznek venni, másrészt nem lehet teljes mértékben rábízni magunkat, hanem kell egy emberi erő, intelligencia, nem mesterséges, hanem emberséges intelligencia, ami az elején eldönti azt, hogy mit szeretne csinálni az ember. Tehát, hogy van egy kontroll az elején, van egy végig gondolás az elején minden egyes feladatnál. Megmondom őszintén, ezek az eszközök fejlődése nem segíti ezt a törekvést, szóval ez egy nehéz menet, mert itt most nem a fizikai életünk kényelmesedik el, hanem a gondolkodásbeli életünk.
3: És ön, mint jövőkutató, mit lát az elkövetkező 5-10-20 évre? Beszéltünk itt kitörő AI ügynökökről, szóba se hoztuk az elektromos autókat, amelyek ugye távolról is irányíthatók. Eljön a Skynet korszaka?
4: Igazából azt mondom, hogy mindent föl fog gyorsítani az AI és a mesterséges intelligencia kapcsolatos fejlesztés, minden egyes folyamatot. Most azon vannak a nagyobb ilyen algoritmus gyártó cégek és az erre épülő mindenféle ilyen szolgáltató. Például, hogy mesterséges tudósokat állítsanak elő. Tehát az, ami szűk keresztmetszet, az, hogy egy vállalat nem tud fölvenni 50 ezer nagyon-nagyon jó képességű embert, mert se helye, se pénze nincs rá. Mesterséges intelligenciával ez lehet. Amikor azt mondom, hogy mindent felgyorsít, akkor az anyagtudománytól kezdve a fizikán át, az űrkutatásig, minden, ami tudományos alapra épül, egyszerűen fel tudja gyorsítani. De azt gondolom, hogy olyan világot kell elképzelnünk, ahol ez, mint egy technológia, minden alatt van, és nem fog már külön beszélni mesterséges intelligenciáról, hanem egész egyszerűen minden azzal lesz támogatva, azzal lesz fejlesztve. Ha belegondol az ember, ennek rettenetes a rossz következmény is lehetnek, például a fegyverkutatás, viszont minden más területen hihetetlen előnyöket fog élvezni az emberiség. Ennek az első ilyen kiemelt terület egyértelműen az egészségügy lesz, ahol az a cél, hogy az emberek egészségesebben és hosszabb ideig éljenek. És azt hiszem ez az egyik legfontosabb dolog, amit az emberek kívánnak, amikor megkérdezik őket, hogy mégis mi a legfontosabb az életben.
3: Önök mire használják a mesterséges intelligenciát? Írják meg nekünk, egyszerű kérdéseket tesznek fel, felkészülnek egy megbeszélésre, zenét komponálnak, vagy programokat tesztelnek vele, vagy terveznek. SMS számunk 0639666, ugye Viberen is megtalálnak minket. A stúdióban vendégeink Lóránt Attila, művészeti igazgató, rendező, a National Geographic magazin fényképésze, reklámfilm rendező, AI szakember. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
5: Jó napot!
3: Illetve dr. Orszákris Axel, mesterséges intelligencia fejlesztő, deep learning mérnök és kutató. Üdvözlöm!
6: Jó napot kívánok!
3: Hozzátartozik a dologhoz, hogy Attila már a 11. nemzetközi elismerést kapta a What We Deserve filmjükért, ami ugye mesterséges intelligenciával készült.
5: Igen, is.
3: Azzal is, és az önök tudásával is. És hozzátartozik Axelhez, hogy mint AI fejlesztő, ugye néhány éve megnyerte a NASA-nak egy versenyét, a Metának, az Egyesült Államok minisztériumának is szállított már megoldásokat.
6: Többek között.
3: Na, hát már a bejátszónál éreztem, hogy én kapni fogok, ugyanis azt mondták, hogy olyan nincs, hogy egy gomnyomásra készít hollywoodi filmeket. Ön, mint rendező, azt mondta, hogy ez azért túlzás.
5: Igen, mert összekeverik az emberek azt, hogy valaki beír egy promptot, és kijön valami, ami látványos és szépnek tűnő
3: eredmény.
5: És akkor az emberek azt hiszik, hogy az már egy filmjelenet, vagy egy filmrészlet, vagy ez egy kicsit olyan, mint a másik területem, a fotográfia, hogy mindig jönnek hozzám emberek, hogy nézzem meg, milyen jó fotóik vannak, és akkor így nagyon tapintatosnak kell lennem, hogy nem mondjam meg, hogy milyenek a fotóik, mert amikor egy ilyen bemegy egy utasítás a mesterséges intelligenciának, és kijön belőle valami, az még nem film és nem művészet, hanem egy hatalmas adatbázis alapján összerakott, nem tudom mi a helyes szó, de egy vizuális végkövetkeztetés.
3: Amihez még kell az emberi tényező, hogy az valóban
5: hát egy nagyon, műalkotássá nagyon váljon. Sok minden kell hozzá, tehát az, hogy ha egy operatőr kiviszi a kamerát az erdőbe, és random felvesz képeket, abból nem lesz se film, se művészet. Az emberi szándék, és az emberi akarat, és az a történetmesélés, az a morális tartalom, az nem fog belekerülni önmagában. Lehet egyébként olyan utasításokat adni, ilyen nagyobb nyelvi modellnek, hogy mondjon ezekre a morális megoldásokra megjelenítési verziókat, de az én tapasztalatom az, hogy általában ezek nagy, még a közhelyesebbnél is közhelyesebb dolgok, mert hogy egy nagy merítésből elkezd átlagolni, és hiába mondja nekik azt az ember, hogy térj el a hagyományostól, az eltérés is egy
3: algoritmus,
5: egy valamilyen olyan logika alapján megy, ami valahogy nem ér fel azzal az emberi lélekkel, szemlélettel, amit az ember hozzá tud tenni.
3: Na és itt kapcsolódik be Axel, mint fejlesztő, mert hogyan tudná elmagyarázni egy nagymamának, vagy egy 10 éves gyermeknek, hogy képes a mesterséges intelligencia, idézőjelbe teszem, gondolkodni és új dolgokat létrehozni, vagy ez mind-mind szabályok mentén történik, mert ha így van, akkor kiszámítható és programozható.
6: A helyzet az kicsit bonyolultabb ennél, de megpróbálom nagyon-nagyon egyszerűen elmagyarázni. Tulajdonképpen akkor először is szűkítsük azt le, hogy amiről most mi beszélünk, azt, hogy a mesterséges intelligenciának hívjuk, de amivel az átlagember találkozik az interneten, tehát azoknak, ahová be lehet egy szöveget írni, hogy csináld ezt, vagy azt, vagy mit gondolsz erről, vagy arról, az valójában egy nagynyelvi modell, és a nagynyelvi modell köré írt szoftver csomag, amivel mi tudunk kommunikálni. Ezek úgy működnek, hogy nagyon nagy, van egy nagyon nagy, mondjuk azt, hogy tudásterük, én nem szeretem ezt a kifejezést, és majd mindjárt vissza fogok erre kapcsolni, hogy miért nem szeretem, Ez úgy működik, hogy ebben vannak úgynevezett vektorok, ami magyarul számok sorba. Tehát ez meghatározott hosszúságú számsorok vannak. Ezek a számsorok ezek úgy keletkeztek, hogy különböző fogalmak kaptak egy úgynevezett betanítási folyamat során egy-egy ilyen számsort, aminek az a lényege, hogy maga a betanítási folyamat azt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy megfogjuk azt az összes szövegmennyiséget a világon, ami digitálisan elérhető, és ezeket átküldjük egy szoftveres rendszeren, amíg az be nem tanul. Betanultnak azt tekintjük, hogy vannak erre tesztelő emberek, akik feltesznek előre megírt kérdéseket, és addig-addig pörgetik ezeket a rendszereket, amíg ez a rendszer nem ad jó választ. Na most tulajdonképpen ez az egész technológiának az alapja. Mi következik ebből? Ebből egy nagyon egyszerű dolog következik, hogy ez a rendszer az ég egyet a világon semmit nem ért. Ez a rendszer arra jó, hogyha megadunk egy kérdést, nagy valószínűséggel fogadni egy olyan választ, aminek én azt szoktam nagyon egyszerűen mondani, hogy örülni fogunk. Uh-huh. Tehát, hogy és ennek megvan a matekja, ez igen kiszámítható. Egy adott kérdésre két dolog miatt nem tudjuk a pontos választ meghatározni előre. Az egyik az, hogy egyszerűen nagyon-nagyon sok fejlesztőnek vagy kutatónak az élete rámenne arra, hogy akár csak egyetlen egy konkrét kérdést visszaszámoljunk, mivel nagyon hosszú számsorok vannak, ez az egyik fele, és a másik fele, hogy minden válasz úgy indul, hogy a modellnek a legesleg belsejében dob a rendszer egy véletlen számot, tehát mintha dobna egyet egy kockával, csak ez nem 6 oldalú, hanem mondjuk 2 millió oldalú, és ebből a véletlenből erre azért van szükség, hogyha kétszer felteszem neki ugyanazt a kérdést, ne pont ugyanazt válaszolja, mert ettől lesz egy kicsit emberszerűbb.
7: Mondhatjuk akkor valahol azt is, hogy talán plagizál, összegyűjt nagyon sok mindent, ugyanazt az adatot visszakapom, lehet, hogy nem csak én szűrtem ezt le, és próbáltam is követni, amit azt mondta, hogy önnek nagyon egyszerű, gondoltam, hogy nem lesz azért annyira egyszerű, de köszönjük szépen a választ. Attila, emlékszik arra pillanatra?
5: Igen? Bocsánat, csak egy mondatot ahhoz, amit most mondtál, hogy plagizál. Ez olyan szempontból nem feltétlenül igaz, hogy amikor egy ilyen nagy nyelvi modell, vagy a mesterséges intelligencia, vagy csináltunk egy nagy ernyőt föléjük, hogy egyszerűbb legyen a dolog, elkezd olyan összefüggéseket és logikai kapcsolatokat meglátni, amit egyébként 15 kutató nem látott meg 6 évnyi kutatással. Tehát a plagizálás nagyon, nagyon divatos mostában ezzel dobálózni, és egyébként igaz, tehát önmagában az állítás igaz, viszont ne felejtsük el, hogy itt azért van ennek egy olyan oldala, amit mondtál, az természetesen igaz minden betűje, csak ne felejtsük el, hogy azért itt olyan lehetséges végkövetkeztetések születhetnek, és folyamatosan születnek is, és ezért mondtad, hogy felgyorsítja a kutatásokat, az orvosi kutatást, a fizikai kutatásokat, és egy nagyon sok mindennek lerövidíti az idejét. Csak ennyit akartam.
6: Csak egy rövid mondat ehhez, hogy
7: abszolút nincs szükség. Azt nézem, hogy igazából olyan jól két szakember elbeszélget, még egy nyelvi modellt beültettek volna a helyemre is.
6: Igen, de félretéve a viccet, hogy ebben nagyon sok igazság van, tehát az, hogy és ezt szerintem bárki végig tudja gondolni, hogy az, hogy valamivel végignézhetjük az emberiség teljes tudását, egy olyan szemmel, amilyen szemünk nekünk soha nem lesz, mert mi meg akarunk mindent érteni. Ez meg nem akar megérteni semmit, egyszerűen csak meglátja azokat az összefüggéseket, amik ott vannak. Tehát konkrétan volt erre egy olyan megoldás, még évekkel ezelőtt, szintén egy NASA-s történet, ahol arra ment ki a játék, hogy a különböző űrkutatási programoknak a jegyzőkönyvéből előre meg tudta a modell mondani azt, hogy milyen problémák lesznek x év múlva. Csak és kizárólag azért, mert nem törődött azzal, ami a hangulatból, a struktúrából van, egységesen bele lett öntve az egész, és a végén kijött az, hogy egyébként ez meg ez kockázat, és ténylegesen vissza lehetett ellenőrizni, hogy x évvel később kijött, pont ebből kifolyólag, tehát ez csak megerősíti azt, hogy hiába nem érti, maga az a szemléletmód, ami a matematika mögött van, az mégis ide vezet, és szerintem ez valahol egy csoda.
7: Attila, emlékszik arra a pillanatra, amikor először hallott egy mesterséges intelligencia által generált zenét, vagy látott egy videót, és azt mondta, hogy te jó ég.
5: Kiábrándító leszek. Nagyon régóta foglalkozom mesterséges intelligenciával, és nekem az a véleményem, hogy amikor megszólalt az első szintetizátor, az bizonyos értelemben mesterséges intelligencia volt. Uh-huh. Vagy egy modell. Mert hogy az is egy matematikai leíró modellel másolja le a Hammond orgonát, vagy a hegedűt, vagy a bármit. primitív módon nagyon régóta velünk van a mesterséges intelligencia, vagy gondoljunk a social media platformoknak a különböző olyan algoritmusaival, amik azt figyelik, hogy milyen tartalmakat rakjanak elénk. Ez is egyféle ilyen modell. Úgyhogy a képi vizuális részével 5-6 éve foglalkozom.
7: Axel, miért van az, hogy a mesterséges intelligencia az néha teljesen magabiztosan állít úgynevezett hallucinációkat, remélem jó szót használok, amikor meg van győződve egy butasságról, egy teljesen rossz információról, és azt mondja, már pedig az úgy van.
6: Válasszuk ketté, az, hogy alapból magabiztos, ezt maga a szoftver környezet teszi hozzá az alaprendszerhez, pontosan azért, hogy hajlamosabbak legyünk neki hinni. Ez ugyanolyan, mint amikor egy kitanult csalóval beszélgetünk, aki abszolút meggyőzően tudja mondani. Egyébként a hétköznapi emberben is van egy ilyen embertípus, aki a legnagyobb butaságot képes egészen magabiztosan állítani, abból kifolyólag, hogy ő tájékozottabbnak vagy tanultabbnak gondoljuk. Szerintem mindenki az életében találkozott már ilyen emberrel, tehát hogy ez sem annyira újdonság. A másik fele viszont az pont abból adódik, hogy ugye nem értelemszerűen dolgozik, hanem statisztikai valószínűségekkel. Tehát az nem opció, egy modellnek az nem opció, hogy nem ad választ. Olyan beprogramozásra, hogy ezt nem tudom, ez nem létezik. Ez egyébként egy nagy hiányossága, tehát ezzel most küzd a szakma, ha úgy tetszik, hogy rá kéne valahogy arra vezetni ezeket a rendszereket, vagy ki kéne annak a matekját találni, hogy azt tudja mondani a rendszer, hogy nem tudom, és hogy ezt megalapozottan tudja mondani.
5: Sikerült elérni.
6: És ebből kifolyólag van az, hogy nagyon magabiztosan tud halucinálni. Arra egy reflektálás, hogy neked sikerült elérni, hogy nem tudja. Erre ez lehetséges, viszont abban az esetben nagy valószínűséggel valami olyan feladatot végzett, amikor eszközt használt, és az eszköznek a végeredményéből derült az ki számára, hogy egyébként ott nincs megfelelő információ, és a kettőt megint csak el kell különíteni, csak ez már a bonyolultságnak az a szintje, amit viszonylag nehéz kettő percben elmagyarázni.
7: Köszönöm szépen. Készültem egy pici meglepetéssel, és ahhoz kapcsolódik a kérdés is, hogy mi az a konkrét emberi plusz a zeneszerzésben vagy a filmrendezésben, amit a mesterséges intelligencia soha semmilyen körülmények között nem fog tudni lemásolni. A háttérben már egy zene hallható egyébként. Van-e ilyen? Meg tudják-e állapítani akár ön is, amikor hallgat egy dalt, néz egy filmet? Én megnéztem az önök filmjét, ugye ezt a What We Deserve címűt, és amikor megláttam a víz folyását, az állatoknak a bundáját, ahogy fújja a szél. Ami a háttérben hallható, az egy olyan zene, amit én írtam a mesterséges intelligencia segítségével, ezt belehallgatom most.
8: Megszólal a Kossuth,

0: Gyakorlatilag mint egy 8,5 perc alatt készítettem ezt a dalt, úgyhogy a dal szöveget is irattam, illetve a dalt is. Attila a bejátszó alatt annyit mondott, hogy hát hallatszik, hogy 8,5 perc,
1: aki... Nem a 8,5 perc hallatszik rajta, hanem az, hogy például az énekes az nem élő énekes. Uh-huh. Ahogy kiénekli azokat a szavakat, amik amúgy nem jönnek ki igazán ritmusra, az bukik először, és aztán ilyen körülmények között már nehezebb a hangszereket meghallani, tehát azokon is hallatszik általában. Mi csináltunk már olyat, hogy hangsávokra bontottuk szét, és bizonyos hangszereket inkább feljátszottunk újra.
0: Mert hogy nem volt megfelelő.
1: Igen.
0: Milyen háttér van emögött, Axel, amit én most használtam 8,5 perc alatt? Mekkora munka ezt leprogramozni? Hány programozó ül egy helyen, vagy mert ezt is AI ügynökök végzik?
2: Nem. Tehát egy ilyen szintű programot azért AI ügynökök soha nem tudnának megírni, legalábbis a mai technológiával semmiképpen sem tudnának megírni, és ezen felül azt muszáj még itt elmondani, hogy valójában, amikor valaki egy új AI szoftverre, AI alapú szoftverrel kijön, azt nem faltó falig ő írja. Nagyon-nagyon sok technológia elérhető nyílt forráskóddal, nagyon-nagyon sok tekintetben lehet a már eddig meg elvégzett kutatásokra, fejlesztésekre alapozni. Tehát a szoftverfejlesztés az egyáltalán nem úgy működik, hogy ülök a sötét szobában, és akkor az első kósortól az utolsóig feltalálom a mesterséges intelligenciát. Persze, mert ez könnyen megérthető, meg egy szerethető történet, a gyakorlatban viszont egyáltalán nem így működik. Ugye, ha valaki jogszerűen akarja felhasználni, akkor úgy működik, hogy megkeresi az interneten azokat a szoftverforrásokat, amik mondjuk nyílt forráskódúak, vagy ha nem nyílt forráskódú, akkor vásárol hozzá egy hozzáférést, és ezt továbbfejleszti, tovább gondolja, átdolgozza. Tehát, hogy gyakorlatilag ma már a szoftverfejlesztés az egy nagy-nagy közös projektje az informatikusoknak.
1: Ráadásul most olyan sok, például Apache 2-es nyílt forráskódú kód van, hogy amit mondasz.
0: Jó, ne veszünk el ebben ezekben a részletekben. Attila, ön gondolkodott valaha azon, hogy a mesterséges intelligencia veszélyt jelent az ön foglalkozására?
1: Nekem erre van egy bevált mondatom, mindenkinek ezt mondom. Hány lópatkoló kovács van ma Budapesten?
0: Értem. Hát ahogy a felvezetőben is hallhattuk. Igen. Alkalmazkodni kell és használni. Volt-e olyan egyébként meghökkentő vicces dolog, amit generált önnek a mesterséges intelligencia képben, hangban, és azt mondta, hogy na, ezt hogy sikerült összehoznia?
1: Hát a kollégákkal elég sokat használjuk, és mindig felvetül bennünk, hogy egyszer összerakunk egy ilyen baki gyűjteményt.
0: Tehát akkor igen.
1: Nagyon jókat tudunk nevetni néha rajta, néha megbosszankodni, de igen, van néha nagyon vicces dolgok sikerülnek.
0: Axel, hogyha a hallgatóknak a mai adásból haza kéne vinni valami kis csomagot, akkor féljenek, kétkedjenek, tanuljanak, használják, járjanak kurzusra, mennyire legyenek a részesei ennek az egész folyamatnak?
2: Én azt tudnám mondani, hogy ha nagyon-nagyon sok idejük van, és erre rá tudják szánni, a legjobb, amit tehetnek, ha kiismerik ezeknek a szoftvereknek a természetét. Tehát, hogy próbáljanak meg egy kicsit olyan szemmel neki menni, hogy szkeptikusan, nem kell tőle félni, jól kell tudni használni. Viszont ahhoz, hogy az ember jól használja, ahhoz meg kell értenie, hogy ez miben hasonlít ránk emberekre, és miben különbözik. Ezt viszont csak úgy lehet, hogyha célirányosan megpróbáljuk kiismerni a természetét, és ehhez viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ellenőrizni azt, amit válaszol, és mi ennél sokkal fontosabb az, hogyha tétje van. Tehát ha bármi olyan dologban, amilyen tétje van, az egészségünk, tudományos munka, dolgozat, peresügy, akármi, amiben az emberek szokták a segítségét kérni ezeknek a nagynyelvi modelles szolgáltatásoknak, mindig le kell ellenőrizni, mert ki kell ismerni a természetét, hogy hogyan működik, és hogyha az ember kiismeri a természetét, na onnantól fogva tudja jól használni.
0: Kíváncsi leszek, amikor mondjuk fél év múlva vagy egy év múlva beszélgetünk, mert műsoridőnk sajnos rövid, viszont a technika, a technológia rendkívül gyorsan halad, úgyhogy fogunk még akár a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is szó csatázni itt a stúdióban. Köszönöm szépen Lóránt Attilának, művészeti igazgatónak, rendezőnek, a National Geographic magazin fényképészének, reklámfilmrendezőnek, AI szakembernek, illetve dr. Orszák Krisz Axelnek, mesterséges intelligencia fejlesztőnek, deep learning mérnöknek és kutatónak, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük!
0: És Steve Jobs mondatával búcsúzom, amit azt hiszem picit megcáfoltunk, nincs más eszköz, amely felérne egy számítógép erejével és sokoldalúságával, és fogalmunk sincs, hogy meddig fejlődhetnék. Kedves hallgatóink, ez volt a Felfedező a technológia világáról. Kollégáim Vancsok György gyártásvezető és Hajósi Bence hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Tamást hallották.

0: Kikapcsolódás egy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család számára a mai napig nehezen elérhető. 30 évvel ezelőtt sérült gyermekek szülei fogtak össze, hogy megélhessék ők is a pihenést, a feltöltődést. Két gyógypedagógus pedig teljesen alulról jövő kezdeményezéssel, közösségi összefogásból olyan táborhelyet álmodott, amely mindenki számára elérhető, élvezhető és akadálymentes. A táborozó sérült gyerekek többsége ma már lakóotthonban él, szülők nélkül, maguk is idősek. A nyári ötnapos feltöltődés során gyermeki boldogságok és lelkesedésük viszont épp olyan erős, mint amikor először lépték át a rekreációs tábor küszöbét. A Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány nyári táborában jártam. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Bellényi Barbarát hallják. Dr. Regény Jenikő mutatja a foglalkozást, a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány tagjai pólót festenek, de teáznak is. Mi a mai program?
1: Minden évben festünk egy pólót, úgyhogy most már van néhány gánti fecskepalotás pólónk. A idei stílusa az szabadon választott. Ha körbenézünk, akkor lehet látni, hogy van, aki lesz, van, aki az a póló van. Ez az időmúlását segíti jól követni, plusz ugye egy idő után már tábori pólókban fogunk tudni virítani a hét minden napján.
0: Azt nézem, hogy minden egyes személy mellett van egy segítő, egy önkéntes?
1: Hát ez lenne ideális, csodálatosan ugye? Ideális, ezt sajnos évek óta nem tudjuk biztosítani, de az idei az jó arány. 22 nyaraló és 12 segítő, ez jó.
0: Hogy lépjek önhöz, aki épp a kancsókat osztogatja a önkéntes?
2: Igen, Ildikó.
0: Mi hozta ide?
2: Hát nagyon sok évvel ezelőtt még Enikő barátnőm hívott, hogy el tudnék eljönni a táborba, mert nincs elég segítő. Mikorra kéne megmondanom 5 perc múlva?
0: Mikor volt?
2: Ez 23 évvel ezelőtt volt. És mikorra kéne ott lennem? Holnap reggel 8-ra.
0: És a Regény Enikőnek ennyire nagy a vonzereje, hogyha ő hív, akkor menni kell?
2: Nem csak Regény Enikőnek, hanem az egész közösségnek. Amúgy óvodapedagógus vagyok, áron tudok hosszabban szabadságon lenni. Ő hívott el, viszont utána annyira megfogott, hogy nem akartam már máshova lenni.
0: Ennyire tudnak ők szeretni?
2: Igen. Az első napokban picit nehéz volt, de utána annyira megfogott ez az egész, és a mai napig azt érzem, hogy még mindig tudok tőlük tanulni, és nagyon sokat tudnak adni. Elfogadást, szeretetet, ők nem úgy látják az életet, mint ahogy mi látjuk. Nagyon sokan őket sajnálják, szerintem nem kell őket sajnálni, mert a maguk módján sokkal boldogabbak, mint mi vagyunk, vagy mi valaha is lehetünk, mert a legapróbb dolognak is tudnak örülni, mindenki felé ki tudják fejezni a szeretetüket, megvan az étele, itala, vagy egy jó program, az nekik boldogság, és sok évig beszélgettük ezt segítőkkel, hogy neki tábortól táborig tart az év. A táborban annyi élménnyel töltődnek föl, hogy egész évben azt mesélik, és abból élnek.
0: De hát látok itt az önkéntesek között sok-sok fiatalt is, sőt egy gyermeket is. Nem tudom, hogy ő támogatásra szorul, vagy ő is egy önkéntest kísért.
2: Hát ez egy hosszabb történet, de sokan úgy vagyunk, hogy fiatalabbként, vagy gyerekként.
3: Én Kati vagyok, Barbara, szervusz.
4: Barbara, de szép a neved.
2: Úgy kezdtük, vagy sokan fiatalként az iskolából, és utána itt idősödtünk bele, és aztán jöttek mindig az újabbak. És akit pedig látott gyermek, őt segíteni kell, Down-szindrómás, viszont az anyukája és az apukája. Ennek a tábornak a keretén belül sok évvel ezelőtt ismerkedtek össze, házasodtak össze, és jelenleg mind az 5 gyermekük itt van. Ebből 4 segítőként, egy pedig segítettként.

0: edények a pólók, a parasztalokon. Gyönyörűséges alkotások, közelebb jöhetek egy picit? Szervusz! Te pólód már elkészült? Köszönöm szépen! Gánt, ott van a felirat 2026, és sok-sok tulipán rajta.
1: Nekem is ott a pólom.
0: A te pólód is ilyen szép virágos?
2: Kék szív meg virág zöld szárral. Ciprián vagy.
0: Barbara, mikor érkeztetek?
2: Tegnap előtt.
3: Kirándulni szoktunk, múzeumot megnézni.
2: Meg beszélgetünk, alszunk, buzsonázunk, vacsorázunk, ebédelünk, reggelizünk. Jövőre megint jövünk ide a Fecskepalotába nyaralni.
1: Barbara, szeretném őket.
0: Segítőkről beszél.
1: Segítőkről. Aranyosak.
0: Nem tudom, hogy ön a legfiatalabb segítő, de az egyik.
4: 18 éves vagyok.
0: Elképzelem fesztiválokon, meg nagy-nagy felszabadultsága, hogy túl van az érettségi. Ehhez képest önkénteskedik.
4: Beleszülettem, a szüleim itt találkoztak, még tínédzserkorukban, és minket is már gyerekkorunktól kezdve hoznak.
0: Tehát a szülők is önkénteskedtek, egymásba szerettek, és ebből a kapcsolatban.

0: kapcsolatból, aztán hány gyermek született?
1: 5. Én majdnem a legfiatalabb vagyok, egy fiatalabb, még nálam 8 éves. És én nagyon szeretek itt lenni a srácokkal, szolgálni, jövök minden évben.
2: Hogy jött, igen?
0: Barbarának hívnak.
2: Van lányom.
0: Van lányom, igen.
2: Ide jöttem az anyuci nevét.
0: Azt érzem, hogy nagyon impulzíva, mindent azonnal szeretnének mondani. Ezt hogy lehet jól csinálni?
1: Mindenki máshogy igényli a figyelmet, úgyhogy úgy kell nekik megadni. Van, aki elmond valamit ötször, és akkor az ötikre már nem kell annyira figyelni, de az elsőre még igen. És valakinek csak egyszer mondja, és akkor odafigyelünk.
0: Azt írta Ciprián, hogy Molnár Gizi. Ki az a Molnár Gizi?
2: Az anyuci neve.
0: Ő most hol van?
2: Már sajnos nincs közöttünk, mert tavaly előtt temették el augusztus 16-án. Jobb is, hogy mentem a Beatás Sukámmal a Dezs utcába.
0: Ezek szerint lakóotthonban vigyáznak rád, és jó kezekben vagy.
2: Igen. Napközben dolgozunk. Például festünk, meg rajzolunk, színezünk, ebédelünk.
0: Akkor ez már olyan, mint egy kis család.
2: Igen. Mindenki szeret. Én is mindenki szeretek.
0: Észradókatalinak sem ez az első ére, hogy önkénteskedik. Mit jelent ez a szesetásoknak, hogy pár napot a vértes lábánál eltölthetnek?
3: Feltöltődést jelent, családias időtöltést, baráti társaságot, fáradtságot, és egy nagyon szép régi hagyomány.
0: Itt családok felszabadulnak annak a terhe alól, hogy 0-24 órában vigyáznom kell a gyermekemre, az ő gyerekeiket nyaraltatják, vagy eleve már lakóotthonban élő, szellemi sérült felnőttekről van szó, akikről már nem tudtak az idősödő szülők gondoskodni.
3: Ilyen is van, olyan is van. A többségük már nálunk lakik lakóotthonban. Valakinek már tényleg nem élnek szülei, valahol még élnek szülők, csak már mindennapi gondoskodást ránk bízták, de valaki még családból jön. 2005-ben kezdtem el táboroztatni, még gimnazistaként, és már akkor is nagyon rutinos táborozó volt, nagyon sok gondozottunk, de vannak újoncaink, ahol még látjuk ezt a szülői izgalmat. Tehát tudják, hogy jó kezekben vannak. Persze még telefonálnak minden este. Én azt gondolom, hogy minden szülőnek kötelező megtennie, hogy elmegy pihenni, mert ez tényleg egy 0-24 órás feladat. Mi egy idő után kireptetjük a gyermekeinket, ők meg nem tudják kireptetni, vagy egészen másfajta módon reptetik ki őket egy másik támogató közegben, mondjuk hozzánk, de azért az mégsem ugyanaz, amikor egy felnőtt egészséges gyereknek elengedjük a kezét.
0: A Szellemi Sérült Testvéreink Nyílt Alapítványnak 2 lakóotthona van, és egy napközi foglalkoztatója. Ön az egyikben dolgozik?
3: Igen, 2010 óta vagyok az alapítvány alkalmazásába.
0: Mit ennyire vonzol ebben a szolgálatban? Mert ez kimerítő is.
3: Fizikailag kimerítő. Viszont aki nagyon régóta visszajárt, most már évtizedek óta, hogy megkapja azt az isteni kegyelmet, hogy számára tényleg egy lelki feltöltődés. Felszabadult, mosolygós emberek vannak. Itt az érzelem kifejezés 100%-osan megtörténik.
0: Van haszomorúak, hamis.
3: Nincs. A mi kvázi, mondhatjuk, egészséges világunkban mindenki próbálja eldugni az érzelmeit. Itt ilyen nem fordul elő. És ez nekünk is egy nagyon felszabadító helyzet.
0: Szai Zoltánné Mariannal, a Gánti Fecskepalota udvarán ülünk. Most egyébként fogyatékossággal élő emberek táboroznak, de ez egy rekreációs központ is, és ez 30 évvel ezelőtt nagyon nagy hiány volt Magyarországon. Hogy indult az ötlet? Ön akkor ugye egy habilitációs központnak volt a vezetője Érden.
4: Abban az időben, hogy jártunk habilitációs központ, akkor még fejlesztő napközi srácaival nyaralni, de veszélyes volt sérültekkel üdülni. Péter akkor került oda dolgozni gyógypedagógusként.
0: Orbán Péter.
4: Igen, a dr. Dizseri Tamás habilitációs központba, és ötleteltünk, hogy kéne keríteni egy telket, építeni, és akkor jártuk a vértest, és akkor itt volt egy olyan telek, ami bozontos volt fákkal, meg mindennel, és sikerült megvenni ezt a telket fél érekért.
0: Mivel tudta Maria meggyőzni az adakozókat, hogy a semmiből építsenek egy üdülőt?
4: Hát, ez Orbán Péter projektje volt, és beszálltak habilitációs központba a szülők, munkatársak, még Belgiumból volt itt egy társintézményünk, ők is jöttek.
0: A téglát is egyenként önök pakolták, vagy segítséggel? Orbán Péter.
5: Fotók őrzik ennek az emlékét, rengeteg közös kaland. Szombatonként jöttünk a Trabantokkal, Warburgokkal 92, 93, 94-ben, hogy építkezzünk. Például a Szent János Kórház égéssebészeti alapítványa Baksa József főorvossal az élen, vagy a Szent Margit Kórház dialízis állomása Polnár Kálvánnal az élen, vagy a Nefrocentrum alapítvány, Vesebetegek alapítványa, vagy számos szklerózis multiplex klub, értelmi sérültek, Érdről, Százhalombattáról, települési önkormányzatok, onnan is jöttek csoportok. Mindenki dolgozhatott benne, és aki dolgozott benne, az a sajátjának érezte.
4: Próbáltunk mindent kitalálni úgy, hogy ez működőképes legyen, tolókocsival, bármilyen intézményből eljönni a sérültekkel, üdülni.
0: Marja, mai napig értelmi sérülteket visz táboroztatni, jár velük kirándulni. Mennyire hiánypótló ez a Fecskepalota? Tehát ha ma szeretne egy szülő elmenni a mozgáskorlátozott gyermekével akár, erre van fogadókészség, vagy fizikai tér?
4: Azt gondolom, hogy elég kevés ilyen üdülő van. Hát nem kéne, hogy luxus legyen, de nincsenek olyan pályázatok. Nagyon nehéz szponzorokat találni, hogy most mi eljönnénk üdülni. Tehát elég nehéz, mert a szülők nem olyan anyagi háttérre rendelkeznek. Van, ahol már nincsenek szülők, pedig nagyon nagy szükségük van rá.
0: És közben Ormán Péterhez fordulok. Mutassuk, hogy mitől akadálymentes ez az épület.
5: Ez a központi ebédlőbe vezető rész.
0: Itt a rámpa.
5: Ezen az ajtón kell a kerekes székesnek bejönni.
0: Széles az ajtó, ott a kapaszkodó. Ott a... Apró dolognak tűnik, de
5: itt
0: ez létkérdés.
5: Itt van egy nagyon fontos szempont. Az önálló életvitel akkor működik jól, ha kommunikálunk egymással, és adott helyzetekben segítséget kérünk. A kerekes székben ülő is, mert ez az ajtó nehéz, és van neki egy nyitója fönt, automata becsukó szerkezet, amit viszont el kell nyomni, amihez erő kell, és a kerekes szék meg hátra gurul le közben.
0: Tehát kell tudni segítséget kérni, és kell tudni odalépni.
5: Tehát az akadálymentesítés nem csak a rámpánál kezdődik, hanem a lélekben, amikor egymásra odafigyelünk, és együttműködünk.
0: Ez az étkező középen egy fa oszlop, egy akácfa
5: törzs. Tartja a tetőt a fejünk felett. Megterveztem ezt a házat azokra a szükségletekre, amelyeket gyógypedagógusként ismertem a felnőtt értelmi sérültekkel való foglalkozások során.
0: Mik ezek?
5: Legyenek közösségi terek. Kint és bent van három nagy közösségi tere.
0: Piktogramokon látszik, hogy mi a mai elfoglaltság.
5: Ezt a csoport hozta magával, és a csoport határozza meg a saját maga programját, aki ide érkezik. A Fecskepalotát a Szép Jelenapítvány részéről mi fenntartjuk, és együttműködünk.
0: Egy szobába kukkancsunk be.
5: Ez a retró szoba.
0: Emeletes ágy, kettő is.
5: Oroszlányi bányászok hegesztették, mert ugye ez adományokból épült. Eladtuk az időt. Aki vett egy hetet, az 1/48 részét a beruházási költségnek kifizette.
0: Tehát kitalált egy rendszert, heteket lehetett kiváltani, megvásárolni egy üdülési jogot.
5: Így van.
0: Nézzük meg a másik szobát.
5: A falon van egy lehajtható emeletes ágy, ami most be van csukva, mert ennek a csoportnak nincs rá szüksége.
0: Mögöttünk a fürdő, a tágas.
5: Balra van a mosdó, a közepén van a zuhanyzó, két oldalán két függöny.
0: Tehát nincs bonyolítás abban, hogy hogy lépek be a kabinba, hogy húzom el az ajtót.
5: És lehet
0: teljesen kényelmesen át lehet gurulni.
5: Egymásnak, mert van bőven hely. Egy üveg kabinba nem tudok bemenni a másik mellé, hogy segítsek neki mosakodni.
0: Fal mellett meg folyamatosan kapaszkodó korlátok, nem kis beruházás ez, de akár mindenhol megvalósítható, vagy minden második épületben.
5: Igen, szemléletről beszélünk, és józan paraszti észről.
0: Az eredeti ötlete Fecskepalotának az volt, hogy a fogyatékossággal élőknek és egészségkárosodott embereknek legyen lehetősége a pihenésre.
5: Igen.
0: Ehhez képest jönnek többségi társadalomból is, de előfordul-e az, hogy találkoznak egymással?
5: Igen.
0: Mert gondolom ez lenne a cél.
5: 8 éven keresztül 18-ig választható üdülő volt az Erzsébet programban. Egyidejűleg választott a fogyatékossággal élő embert nevelő szülőpár például, meg nagy családos család, és itt találkoztak életükben először. Az a 8 év az egy hihetetlen integrációs kaland volt.
0: Lehet, hogy egy-két ilyen közösen eltöltött nap többet ér, mint sok-sok érzékenyítő foglalkozás.
5: Igen, ez közvetlen tapasztalatot ad. Nincs benne semmi mesterkéltség, egymás mellé lehet és le kell ülni, de itt is vannak speciális esetek, amiket kezelni kell. Tehát volt olyan, hogy hangoskodott az értelmi sérült ifjú, akit anyukája hozott el. Zavarta a többieket. Én gyógypedagógus vagyok, és igyekeztem kezelni ezeket a helyzeteket. Felajánlottuk, hogy egy másik helyiségben terítünk kettőjüknek. Nem volt egyszerű az anyukát meggyőzni arról, hogy ez így lesz jó nekik is, meg a csoport többi részének is. De ezek a valós helyzetek, mert az életben ezekkel vagyunk körülvéve. Számos visszajáró társaság van, a szellemi sérült testvéreinket alapítvány, akik most itt vannak a házban, 5. alkalommal jöttek vissza. Ez alkalmas arra, hogy közösségi programjaink legyenek a kirándulástól a közös főzésig bezárólag.
0: És Panni közben elképesztő türelemmel körülbelül fél órája rajzol kérésre egy mentőautót.
6: Előbb-utóbb az lesz belőle.
0: Lány azt meséltet, hogy ön önkéntesként itt ismert rá a férjére.
6: Így van, 30 pár éve. Egyházi gimnáziumokban toboroztak segítőket, és akkor én így kerültem ebbe a körbe bele, azonnal megfertőzött engem. Soha életem belőtte nem találkoztam. Értelmi fogyatékos emberek magával ragadott. Sose voltam. voltunk egyedül, mindig volt, aki tapasztalt volt, tanácsot adott, vigyáztunk egymásra. Igen, húzom Krisztikém.
0: És Kriszti közben átöleli.
6: Igen, Kriszti az én gondnok voltam.
0: Ez olyan, mint egy gyám?
6: 18 éves korom volt. Gyám, nagykorúna gondnok.
0: És 5 gyermeke mellett ön még vállalt egy gondnokságot is.
6: Igen, együtt vállaltam a nagygyerekeim, és a férjem közös döntése volt hatunkért. Kriszti 2 havonta ott tölt nálunk egy napot, meg az ünnepeket családnak így tagja lett.
0: Amikor megszületett az 5. gyermeke, aki szintén segítségre szorul, akkor ez már egyáltalán nem töltette el riadalommal?
6: Nem, egyáltalán az a Jóisten ajándéka számomra, hogy mivel én 16 éves korom óta ebben a világban mozgok, ezért nekem a legeslegkisebb ijedelmet sem jelentette. Se a férjemnek, se nekem. Ő Down-szindrómás.
0: Amiatt sem aggódik, hogy mi lesz, ha én már nem leszek?
6: Hála Istennek azért az, hogy itt benne élünk ebben a világban, én a lakótorokban valamennyit önkénteskedek, azért látjuk azt, hogy van olyan hely, ahol boldogan tudnak majd élni. Teljes életet most már tényleg így az országban a legkülönbözőbb segítségek szaporodnak. Nagyon-nagyon kevés töredéke annak, amire szükség lenne, de már nagyon sok. Meg hát a 4 nagy testvére biztos, hogy valamilyen szinten foglal gondoskodni, legalább olyan szinten, hogy jó helyet találnak neki.
0: Hogy megy ez a futóbringa, Berci?
7: Megfakok már.
0: Úgy érzed, hogy öreg vagy?
7: Igen.
0: Hány éves vagy, Berci?
7: 8.
0: És már ki is gurult. Neked mekkora teher, hogy őről amely gondoskodni kell, ha nincsenek a szülők?
1: Néha gondoltam, de igazából 4-en vagyunk még pluszban, úgyhogy senkinek nem lesz egy túl nagy teher, meg tudjuk ezt majd oldani.
0: Mitől vagytok ennyire optimisták?
1: Az a tapasztalat, hogy eddig minden megoldódott, az iskolája is tök jó, nagyon jó fejlesztőket kapott. Azt látjuk, hogy minden megoldódik, úgyhogy nem kell aggódnunk.
0: Tegeződhetünk, Balázs?
8: Felőlem.
0: Készültök egy előadásra is.
8: Az előadás annyi, hogy mindenki kap ilyen rongyokból.
0: Jelmezt?
8: Kötényt, amiben csak itt belebújsz, csak az ilyen Jézust.
0: Te drámáztok?
8: Igen.
0: És mi a történet?
8: Jön az atya.
0: Tehát jön egy atya,
8: igen.
0: És akkor ő felolvas egy evangéliumi részletet, és azt a történetet ti megjelenítitek. És ezt szeretitek?
8: Igen.
0: Van emlékezetes előadásod? Vagy mondjuk olyan szereped, amit nagyon szerettél?
8: Igaziból én sokszor szeretek böltözni.
0: Kinek a bőrébe jó belebújni?
8: Bárkéba. Eddig már voltam Jézusban. Barnabás, most hónap ki leszek az már. Meglátom, érvelem, amikor másnak a szerepét játszom el.
0: Fiatalember, megkérdezhetem, hogy mennyi idősként
9: csinálkozott? 17. Tegeződhetünk. A Domonkossal járok egy osztályban. Szeretek segíteni, jöttem, mert kellettem.
0: Nem volt benned félsz azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell jól reagálni, hogyan kell
9: most
0: jól kísérni
9: bennem.
0: Őket?
9: Eddig nem volt. Eddig nem volt, mert eddig védett a tudatlanság gyönyöre. Most nagyon izgulok.
10: Nem lehet előre tervezni, és meg akarok felelni, hogy jól csináljam, aztán így ez miatt ideges vagyok.
0: De hát van itt sok segítő, és van sok-sok tapasztalt kéz.
9: Igen, igen, ez valamennyire megnyugtató.
0: Én néha ettől ijedek meg, amikor jön egy nagy kiáltás. Holott azt látom, hogy ezt a legnagyobb lelkesedéssel tette épp az imént az egyik sérült.
9: Rossz a fül aztán azért. Neki van ilyen külön jelnyelve is, akkor az imát külön csináljuk neki.
0: A közösségben van arra lehetőség, hogy megéljék a hitüket.
9: Nagymamám mondta azt, hogy egy ember kell, hogy higgyen valamiben. Szerintem tök jó, hogy keresztény körbevonják őket, mert így meg tudja őket tartani.
11: A nyitottság a kulcs, meg az, hogy ne féljünk, mert nagyon különbözőek. Ne rettenjünk meg attól, hogy esetleg hangosabban beszél, vagy nem teljesen értjük, vagy esetleg egyáltalán elsőre nem értjük. A nyitottság ezt hiányzik, meg az, hogy amit ismerünk, attól nem félünk. Nagyon jónak tartanám, hogyha legalább középiskolába elkezdenének először született otthonokba járni a diákok, hogy egyáltalán ismerjék meg az életnek azt a részét, ami teljesen el van dugva, mert ma már nagyon kevés rádápolja otthon az idős ember. Rengeteg óvodával szemben ott van a szeretet otthon. Ezeket összekapcsolni. Akkor már ismerem a beteg idős emberek világát. Gimnáziumban már el lehet abba az irányba indulni, hogy akkor már vannak sérültségek, és ezt nagyon szépen meg lehetne valósítani, mert egy értelmi sérült az nem 30 évesen kerül bele a világba, hanem beleszületik, és akkor szépen el lehet vinni értelmi sérültek óvodájába, vagy meglátogatni egy korai fejlesztőt kis csoportba, és akkor szépen elindulni a felé, hogy ők is fölnőnek, és egyszer ők is meg fognak öregedni, és akkor eljutunk ide, ahol már általában 50-60 év fölött vannak a sérültjeink.
0: Régóta élsz lakó otthonban?
8: Sajnos igen, mert nekem a szülők nincsenek.
0: Itt mennyire találtad meg azt a családias légkört, amit otthon?
8: Önnen.
0: Élnek testvérek, vagy unokatestvérek,
8: hát
0: még rokonok, akikkel?
8: Van, sokunk találkozni. Például múlt héten vasárnap ettünk, beszélgetünk.
0: És az regény Jenikő is gitározik.
12: és már táncolnak is.
13: Ahogy elnéztem Enikőt, talán ön a mindenes itt a táborban? Éppen csak nem főzött, de kiosztotta gyógyszereket, rányérokat, beszedte, zenélt, pólót festett, sorolhatnám hosszan. Hány év tapasztalata, hogy ennyire családias legyen ez a légkör? Dr. Regény Enikő gyógypedagógus, a Szeset a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
14: 12 éves korom óta csinálom ezt. Természetesen nem vagyok azóta a kuratórium elnöke. Annak idején, amikor az egész közösség született, akkor az volt a kiinduló pont, hogy legyen egy olyan időszak, amikor a szülőknek a 0-24 órás szolgálatából egy kicsit átveszünk. Sose fogom elfelejteni, amikor az egyikük azt mondta, hogy ebben az időszakban festi ki a szobát.
13: És így van.
14: Az összes szülő erre az időszakra időzíti azt, hogy felújítsa a lakást, hogy elmenjen a nem sérült testvérrel egy kicsit nyaralni, vagy ketten együtt, vagy egyedül. Van a Soma, nem igazán beszédes, de ő tavaly előtt volt először táborban, és az édesanyja akkor először volt távol tőle, és tudta úgy intézni az életét, hogy nem a Soma kísérése ellátása körét kellett szerveznie. De erre jött létre közösség.
13: Aztán ebből lett sok minden egyéb.
14: Az első nyári tábor az 82, az alapítvány még 92-es, és akkor azt már szintén a szülők, meg Doki atya azzal a céllal alapították, hogy ennek a közösségnek a tagjai számára legyen napközi, meg lakó otthon.
13: Akkor azok a fiatalok, akikről gondoskodtak már jó előre a szülők, most már szülőkorúvá váltak, akár idősebbek is.
14: Bizony, idősek.
13: Ők most biztonságban vannak, és jó helyen vannak ebben a két lakó otthonban?
14: Igen, ez az otthonuk. Természetesen mai napig tudják azt mondani, hogy hazamegyek, hogyha van arra lehetőség, akár a szülőkhöz, akár testvérhez, távolabbi hozzátartozókhoz, és otthonról jönnek haza. A kettős kötődés megvan mindegyikükben. Alapvetően inkluzív világról álmodunk, ahol mindenki hasonlóan élheti az életét, nincsenek különbségek. Ezen van még mit dolgozni, hogy a környezetet lehessen úgy alakítani, meg az embertársak gondolkodásmódját és viselkedését, hogy az mindenkinek élhető legyen.
13: Enikő tanítja is egyetemen az ELTE Bárczy Gusztáv gyógypedagógiai karán, hogy hogyan kell velük bánni. Inkluzív világon azt kell érteni, hogy nyitottak legyünk, vagy befogadóak, vagy elfogadóak egymás iránt?
14: Emberi oldalról mindenképpen a befogadás, és különben pedig meg az egyenlőségű hozzáférés, akadálymentesítés, sokszínűség, mint érték. Amikor nem a gyermeket igazítjuk az iskolához, hanem az iskola olyan, hogy minden gyermeknek jó legyen. És ez az összes találkozási pontra igaz.
13: És mindebből mit ad át a leendő gyógypedagógusoknak?
14: Hogy a sokszínűség érték, hogy az önismeretünk, a saját előítéleteinkkel való munka.
13: És a többségi társadalom?
14: Hogy tudjanak a saját önös vágyaikból, érdekeikből visszalépni két lépést. Mert akkor tudják oda beengedni azokat az embereket, akiknek egy kicsit másra van szüksége. Az inkluzív világot kizárólag szolidárisan lehet csinálni.
13: Hallgatóink, a mai vendégháza műsorunkban a Gándi Fecske palotában a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány táborában jártam. Adásunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalunkon. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő riportert, Bellényi Barbarát hallották.

Két órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. A határidőig teljesültek a követelmények az uniós források hazahozatalához. Mostantól adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Reggelig még lehetnek záporok, majd újra kisüt a nap. És most következzenek a részletek. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5 lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban, ha a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák közülük, mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a kormány az oktatást és az egészségügyet helyezi a középpontba, mert csak egy tudásalapú ország lehet sikeres. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek, a szabály a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható